0: is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény. Az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt kerül sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzdi egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
1: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körévén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmét a leggyorsabban, és az ötösen felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
0: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
2: Közben nézzük angol támadást, próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Papp visszakapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Ecsehához. Olartico, akitől az Ecsehát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselel, viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltálót már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujában.
0: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
3: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett, először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
0: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugratta Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
4: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jeleze kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
0: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
5: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
0: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, miről sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
6: A gól kicsit Maradóna fejével, egy kicsit Isten kezével született.
0: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradóna csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradóna csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradóna soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó, Szilágyi Dóra.
1: Maradóna mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
0: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradónát, aki persze nem maradt adós a válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
6: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradónára, mert ők korábban csaltak, mint én.
0: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradónával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
5: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradóna a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
0: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradóna kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Né Sport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
1: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
0: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
2: Utána a sarokzászlóval bajmolódott egy kicsit, most viszont mint a kés a rajon megy át, a 16-os a belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és tapozott még egyet a labdán, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
0: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradóna sorrendben Peter Burzlit, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvai sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
4: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél te, kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
0: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
3: Maradona az Isten lett ekkorra, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-ad döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen két-két góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már három angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyi játékos cselezett ki.
0: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
5: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
0: A szóló során kétszer is kicselezett, a ribácsel sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
6: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
0: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
5: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
0: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az újra töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bünténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amit aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, na akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hsu Hsi-ring vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlen játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki azzal kezdte, mindjárt meccsen én adott egy 11-est Dél-Koreának, de az Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Solkihjon mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak. A VAR viszont sehol se volt, bíróistább azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye. Ami abban pech volt, az az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ann többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vette a játékvezetőt, és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztítni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább ütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pechük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak a Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, azért, ha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javide Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Ragunát Trinidad és Tobagoi partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyik, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esetnél már lehetett tudni azt, hogy Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egyfelé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohalmánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huss Hiddink, de akkor a holland szövetség kaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se de, se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg, tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna bármilyen indult volna az államelnöki posztól, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendező ország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizával próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
6: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak. Ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argandúrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-chuntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argandúr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argandúr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszélt saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárgalapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendezőország. Reméljük, érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Magyarország az egyfőre jutó olimpiai bajnokok számát tekintve igen előkelő helyen áll, igen, mindig is.
5: Igen.
4: Ön szerint ez minek köszönhető?
5: Szerintem nagyon jó, hogy tudjuk, hogy van valami, amiben ott vagyunk nagyon a világ élvonalában, és ez 120 éve van így.
6: Már gyerek

0: mindennél a magyar hajó az élet, második a német, harmadik az orosz.
1: Gyere egérke, gyere kicsilány, húzzál, egyszer hozz az előnye, nem hiszem, hogy elveszheti.
2: Gyurda Vita átvenni a vezetést most, Gyurda Dániel vezet.
3: Gyerünk, Cilány, gyerünk a dupla szuplé.
4: Beleáll, és itt van, 5, 4, 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország.
5: 2016 Rio, 2020 Tokió, és váljon valóra az álom, 2024 Budapest.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Nicki Minaj.

0: generációval, később az apa, Vad 1 István, aztán Vad 2 István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
1: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
0: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
1: Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye ő csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámére mentünk, ugye anyukámmal, vagy a tesóméra, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
0: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
1: De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indult a külföldre mérkőzés, ami közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
0: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős közül, vagy a családból?
1: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor az tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de te arra nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
0: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
1: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy BLASZ tartalék. Szóval ez a legalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Ikarusz pályán volt. Hát az Ikarusz esen játszott, nem mondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt

0: a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagy pályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Ikarusz pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagy pályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem, egy Blast tartalék Ikarus pályás meccsről.
1: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk Blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az más.
0: Hát igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a Blast kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kövevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődési lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
1: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs volt.
0: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát az tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annó, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván azért ez egy nyomás. Ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
1: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
0: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a nőjátékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
1: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek. Azhoz zajlik?
0: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollból. mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90%-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
1: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
0: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klipet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második meg lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk, tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagy világbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol, itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
1: és aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják akár
0: ott a helyszínen? Hát igen, ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
1: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról igen. beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi igen. megméretésed, arra hogy emlékszel?
0: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők, meg asszisztensek is. Azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esélye arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, ami három napos, oda megyünk, levezetjük hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
1: Döntő is volt?
0: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
1: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
0: Nem, az adott csapatét. Tehát mindig amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal, egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. És, de nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a BB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
1: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
0: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ezt úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert ugye nekünk asszisztensként fix, de nekünk se áll tudni, hogy milyen lesz taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
1: Badanitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
0: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémia két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgymond, hát az se alacsonyabb osztály, mert NB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván NB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
1: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
0: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor belenyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
1: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
0: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk. akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott meg nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép az volt.
1: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon a sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
0: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyénisége, ami már kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és hogy igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyszabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rend van a pályán, és ők csak focizhatnak.
1: És ez hogy viselőd, amikor a játékvezető felülbírál?
0: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
1: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én női játékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én női játékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
1: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
0: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztályon ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
1: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket. Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
0: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb. Tehát, hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
1: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
0: Nincs preferenciám. Mindegyik jó, is. Már voltam mindenféle
1: kombinációban,
0: igen, tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgyis, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is voltam mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
1: Van-e valamilyen kitűzött cél, tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott hát esetben asszisztensként.
0: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni így a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
1: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
0: Köszönöm szépen.
1: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
0: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ugye 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
0: Hát ugye ezt többféle képpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
1: Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
0: Igen, hát igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án.
1: Ez majdnem 3 hét.
0: Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meetingtermekben, csoportos foglalkozások, a videóbíróknak szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is. Illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, ugye, amit már ugye beszéltünk, a csapatok taktikáját. Tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során, Szóval ennek van egy ilyen.
1: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
0: Igen.
1: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, vagy közreműködhet, de lehet, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
0: Igen.
1: Tehát erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
0: Hát,
1: te ezt hogy oldod meg?
0: Igen, hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. De nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor mondjuk az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, már ha másért nem azért is, mert így a döntőt mondjuk élőben a stadionban megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
1: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
0: Igen, mindenképpen szerintem ez egy jó, tehát ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye. Ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
1: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt végtelenségig, a bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
0: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
1: Fetrengés, mert egy percre le lehet küldeni a játékost.
0: Tehát sokkal folyamatosabb a játék.
1: És a cserét is időben el kell végezni, tehát 10 másodperc alatt bárhol van a pályán, el kell, hogy hagyja az a játékos. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gólöröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később húzza be a lest, akár a varvizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva derül ki, hogy gól volt.
0: Igen. Hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késletet jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömet, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb. Tehát, hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát, hogy olyan dolgok, amik benne vannak, tehát, hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra kerül, tehát igazságosabb.
1: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, hogy les. Tehát...
0: Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay.
1: Uh-huh.
0: Ami azt jelenti, hogy
1: késleltetni fogod a döntést.
0: Igen. És akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én fel fogom emelni az ászlómat, és les fogok jelezni.
1: Egyébként ti mindent hallotok? Tehát te folyamatosan hallod a játékvezetőt, tehát azt is hallod, hogy ő mit beszél a vitatkozó játékossal?
0: Tehát mi nekünk a communication az
1: nyitva van. Ti nem nyomtok gombot, mint az ötödik
0: játékos? Csak a tartalék, igen. Uh-huh. Csak a tartalék játékvezető nyom gombot, illetve a VAR, ha valamit szeretne nekünk mondani, vagy az a VAR.
1: És akkor te érzel valami rezgést a karodon, vagy
0: nem,
1: a derekod?
0: Nem? Nem, a rezgés csak akkor érzem, ha van gólvonal technológia, és erre van egy külön órám, ami azt jelzi, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, akkor ezek az órám, illetve mondja a headset, hogy gól, gól, gól, és ki is írja, hogy gól, gól, gól. De ugye ez csak a mérkőzéseken van, ahol van gólvonal technológia.
1: Még egy megosztó dolog, ez a ivószünet, vagy hidratációs szünet, ami hát többen azt mondják, hogy most már nem két fél időből áll a mérkőzés, hanem négy negyedből áll. És ugye általában arra gyanakszanak az európaiak, hogy itt ugye az amerikaiak eladták reklámnak azt a 3 percet. Ugye 20 másodperccel az ivószünet megkezdése után lehet indítani a reklámot, és valamennyi idő a vége előtt abba kell hagyni. De szerinted ez előre viszi? Tehát, hogy például az edzők ki tudják ezt használni arra, hogy tanácsokat adjanak bizonyos szituációkban a játékosaiknak?
0: Hát persze, egy rövid megbeszélést tudnak tartani, de nem hiszem, hogy ennek azért annyira negatív hatása van most itt a mérkőzés, hogy annyira szétdarabolná. Igazából ez tényleg csak egy rövid szünet, és hát most ez nyilván a VB-re ez egy különleges dolog, hogy minden mérkőzésen van. Alapból ugye ez hőmérséklethez kötött ugye általában egy rendezvényen, és megállapodnak előre a csapatok, illetve a játékvezető, hogy akkor lesz ivószünet. Itt ebben az esetben ugye ez most egy standard, de szerintem ennek annyira negatív hatása nincsen, meg esetleg nem is tesz rosszat a játékosoknak, hogy tudnak egyet fújni egy kicsit a púzus vissza.
1: Hát igen, csak olyan furcsa, hogy esik az eső, és ők meg frissítenek.
0: Hát igen, de ugye attól, hogy esik az eső, még lehet esetleg párás vagy igen, tehát lehet rá szükségük, tehát hogy azért az, hogy egy kicsit lehűtik magukat, az
1: Az is picit megosztja az embereket, vagy hát új szabály tulajdonképpen, hogy a játékosok nem takarhatják el a szájukat, mert hogyha ezt teszik, akár piros lapot is kaphatnak. Ez mennyire nehezíti a játékvezető dolgát, mert hogy újfajta szituációban kell igazságot tenni.
0: Hát igen, ugye ez nyilván ez megint egy kicsit ugye szubjektív szabály, de én szerintem ezzel el akarják kerülni azokat a sportszerűtlen viselkedéseket, amikor ugye a játékosok egymást szidják, vagy egymást hergelik, és így nem akár rasszista megnyilvánulásokat is ugye azért ki lehet kiszabolni. Tehát itt ennek az a lényeg, hogyha a játékvezető megítélése szerint sértő, vagy rasszista megnyilvánulása van a játékosnak, akkor azt büntetheti kiállítással. Tehát, hogy
1: egyébként bírói szempontból hogy ítéled meg a labdarúgó világbajnokságot? Tehát, hogy fejlődött a mostani új szabályokkal a sportág, gyorsabb lett?
0: Szerintem igen, szerintem sokkal gyorsabb lett a játék ezekkel az új szabályokkal. Nyilván nekünk a pályajátékvezetőként ez most egy plusz teher, plusz felelősség, de azért így tartalékjátékvezetővel, tartalékasszisztenssel, videóbíróval, avarral, tehát azért megvannak a pályán a játékvezetők annyira támogatva, hogy azért ezt így meg lehet oldani. Ez inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésekben, mondjuk nem egy VB-n, de mondjuk egy NB3-as mérkőzésen már nehezebb 3 embernek ezt mind lemenedzselni, de hát ezért vagyunk játékvezetők, hogy az ilyen kihívásokat is megoldjuk. Úgyhogy én szerintem így igazságosabb is, meg gyorsabb is lett a játék, és hát így csak ezzel lehetett elkerülni a felesleges szimulálásokat, időhúzásokat, sportszerűtlenségeket, tehát én szerintem ez egy pozitív változás, én úgy ítélem meg.
1: Nevek nélkül láttál olyan játékvezetőt, akit esetleg szíved szerint annak a mérkőzésnek a végeztével hazaküldtél volna a tevékenysége okán?
0: Nem, én szerintem mindenki megérdemli, akit oda kiválasztottak, hogy ott legyen, és azért ez egy nagyon alapos, hosszú kiválasztás, tehát ez nem egy nap eredménye, akik oda kijutnak, hanem hosszú évek munkája, éveken keresztül figyelik, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket. Az, hogy éppen bárkinek van egy rosszabb napja, vagy egy nehezebb, rosszabbul sikerült mérkőzése, vagy nem úgy találta meg a hangot a játékosokkal, attól ő még nem rosszabb játékvezető, és igenis helye van ott, hogy ha kiválasztották, és oda került, és meghívták, és ehhez minden teljesített, azért szerintem mindenki, aki eljut erre a szintre, megérdemli, és beletette a kemény munkát éveken át való, akár lemondásokat, családi eseményekről, tehát ez ezzel jár, szóval szerintem ezt ugye nem látják a nézők, az emberek, a média, hogy mi munka van egy játékvezetőnek a mögött, hogy ide kerül, de ez rettenetesen sok.
1: Volt egy-két meglepetés, volt egy-két olyan csapat, amely már búcsúzott a világbajnokságtól. Igen. Ez meglepett téged, vagy annyira rutinos vagy már a világversenyek tekintetében,
0: mindig
1: hogy
0: így van.
1: Mindig számítani kell.
0: Ez erre. Mindig így van, tehát most azért van olyan meglepetés, aki ki se jutott, ugye, tehát még más meg, akire nem számítottunk, igen. Úgyhogy hát ez ilyen, ez szép a sport, hogy nem mindig az előre megírt dolgok történnek, hanem egy kicsi meglepetés is van benne.
1: Ennél még szebb lehetne, hogyha lennének magyar játékvezetők a világbajnokságon.
0: Igen. Meg hát igen, remélem, hogy a női világbajnokságon sikerül ezt prezentálni és ott lenni, mint az előzőn 2023-ban. Most benne vagyok a női VB programban. Most kaptam meghívást az U17-es világbajnokságra Marokkóba, októberbe. Úgyhogy nyilván ez egy elő szobája a jövő évi braziliai nagynői VB-nek, úgyhogy azért dolgozom most folyamatosan, hogy ez összejöjjön.
1: Marokkóban tegnap a Rabati stadionban nagyobb ünnep volt, mint a helyszínen.
0: Igen.
1: Mert ott összegyűltek a szurkolók, és úgy ünnepelték Marokkó továbbjutását. Nagyon fiatal vagy még, de gondolom a hölgyeknél is talán azonos, mint a férfiaknál, de van egy meghatározott időszak, ameddig lehet ezt csinálni, ez hány év?
0: Hát ugye ez nem már nem, mert régen volt az ilyen kömövésed, de most már ezt eltörölték, tehát amíg a fizikai tesztet tudod teljesíteni, és matchfit vagy úgymond, addig ugye te működhetsz bármilyen osztályban, de hát azért általában azért ez a 40 plusz körül ugye abba hagyják, vagy már ugye egy kicsit nem legtetején, azért 45-ig el lehet szerintem a legmagasabb szinten is lenni, hogyha tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni, de ehhez kell ugye az alapos mindennapi munka, tudatos felkészülés, profi hozzáállás, és hát ugye ez az, ami nehéz ennyi éven keresztül ezt szintet hozni, ennyi lemondással, de hát azért van az a pár játékvezető kiválasztva, mert ők ezt tudják hozni, és hát igen, ezt nem adják ingyen, hogy egy világbajnokságon képviselhessük az országunkat. Úgyhogy...
1: Amikor egy abba adja egy játékvezető, az nem okoz törést, mert ugye sokakat ismerünk, akik benne maradnak a sportágban, mert vagy játékvezetők küldők lesznek, vagy ellenőrök lesznek, de mi lesz azzal például, aki 40-45 évesen kikerül ebből, és mondjuk nem kérik őt fel?
0: Hát ez nehéz, igen, tehát nehéz az, ami egész eddig életedben minden nap az életed része volt, és a gondolataid a körül mozogtak ezt elengedni, de hát nem jut mindenkinek hely. Szóval, hogy nyilván ez egy nehéz, ugyanúgy, mint ahogy a sportolóknál is, amikor abba adják az aktív sportot, ez egy nagyon nehéz törés az életükből, hogy akkor hogyan tovább. Ez nálunk is nagyon nehéz, de például én ezért is tartom meg a civil foglalkozásomat, és dolgozom emellett.
1: Ami?
0: Egy amerikai energetikai multi nál dolgozom, és nyilván nehéz a kettőt összehangolni, főleg ezen a legmagasabb szinten ennyi világeseményen részt venni és teljesíteni, és erre felkészülni, de egyelőre még...
1: És amikor így oda mész egy amerikai főnökhoz, és mondod, hogy elmennék másfél hónapra Ausztráliába, mit szólsz hozzá?
0: Hát igen, először igen, nem általában az úgy meglepődnek, de hát én azért ezt előre szoktam kommunikálni, hogy ugye programban vagyok, tehát tudják, hogy van rá esély, nem tudom, ugye ki leszek-e választva, de amikor az előző években, az elmúlt 5-6 évben én ezt úgy csináltam, hogy mindig előre elmondtam, hogy EB programban vagy VB programban vagyok, és hogy van esélyem ebben az évben erre meg erre a tornára meghívást kapni, és ha meghívnak, akkor az ettől eddig nem lennék, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk, és akkor valahogy eddig úgy mindig megoldották. Nyilván változik a világ, minden változik, tehát most azért már egy más világot élünk, mint 5 évvel ezelőtt, szóval egy kicsit bizonytalanabb minden, egyelőre még ebben nincsenek olyan nagy problémáim, volt már időszak, amikor könnyebb volt megoldani, mint most, de most például tavaly nyáron is egy hónapot úgymond fizetés nélküli szabadságot igényeltem, megkaptam, hogy az EB-re elmehessek, és akkor...
1: Július végén kezdődik az OTP Bank Liga, újra így fogják hívni, és kezdődik a másodosztály is. Mikor lehet megtudni a bíróküldést? Hogy...
0: Mindig az adott hét csütörtök. Tehát a hétvégi küldés csütörtökön tudjuk meg, hogy hova.
1: Tehát akkor most hiába kérdezem tőled.
0: Hogy... Persze, még előtte tesztet kell futni, edzőtáborba teljesíteni kell az elmélet és a fizikai tesztet, és hogyha az rendben van, akkor lehet... megkapni a küldést.
1: Úgyhogy akkor neked tulajdonképpen most kezdődik a felkészülés.
0: Igen.
1: Vad Anita, nagyon szépen köszönjük, játékvezető asszisztens volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Sok mérkőzést kívánok.
0: Hát szeretnék kijutni jövőre a női világbajnokságra Brazíliába, úgyhogy remélem, hogy esetleg akkor majd annak a kapcsán tudunk újra találkozni, hogyha ez megtörténik.
1: Hajrá, Vad Anita, köszönjük szépen.
0: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Meghatározó volt ebben a korban, a gyermekkorban az, hogy egy ideig édesapa nélkül voltak. Hazajött 47-ben.
3: Mi jöttünk haza, az egész család.
2: Németországban?
3: Mi Németországban voltunk, a húgom ott született, Braunauba, hol Hitler szülő városa. Az édesapa.

0: Az a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal főtanácsosa volt, tehát egy nagyon komoly beosztásban dolgozott. Ott is megvoltak a helyünk minden az égvilágon, és könyörögtek, hogy Hermésző, hogy ne menjen haza. Jöttek ilyen országokból, meg ott vannak az oroszok, meg minden, az apám engem nem érdekel, nekem látnom kell, hogy van, mint van. Szép házunk volt itthon Budapesten, hát sajnos semmit nem találtunk meg, és semmi nem volt. Utána nagyon-nagyon keményen meg kellett küzdeni nekünk is, gyerekeknek, de édesanyámnak elsősorban, mert édesapám többször ugye mind nyugatos, reakciós, nagyon-nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt. Hazajöttünk, akkor csak hórukos munkába helyezkedhetett el. Ő is, aki a legnagyobb végzettsége volt, és a legnagyobb menő volt a Királyi Statisztikai Hivatalba, akkor vett mind a hordároknak ez a kocsi, ez a kétkerekű, és akkor bútorszállítástól kezdve, gyümölcsszállításuk, akkor zöldségesekhez, és akkor mentünk, mi vele toltuk, meg költöztetés. Szóval borzasztó volt, nagyon jó volt ez a keménység azért nekünk is ilyen tekintetben, de azért gondoljon bele, hogy fél cipőbe korcsolyáztunk. Egyetlen egyszer nem volt hosszú nadrágunk, kifújta a szél a lábunkat, mert volt egy Schweikart nevű srác, nagyon jó síelő volt a Schwab-hegyen. Azok el is mentek Németországba, mert oda tartoztak tulajdonképpen, és odaadtak a sílécüket félcipőre, az Almaréten ott síeltünk. És hát kifújta a szél a lábunkat, és volt egy nagynénénk, aki ilyen nagyságos asszonyszerű volt, és nem lehetett káromkodni, meg nagyon csúnyán beszélni előttem. Jött a Mici néni, és akkor mondtuk neki, hogy Mici néni, mint tessék megnézni a láb, hogy néz ki a lábunk, kifújta a szél. Nem merte nekünk mondani, szólt édesanyámnak, hogy gyere csak. Mondd meg, hogy menjenek be a fürdőszobába, és pisíjék le egymás lábát. Én még a nyakát is lepisíltem a bátyámnak, és akkor ugye egy kicsit elmúlt ez a dolog. Kesztyű, meg ilyesmi, meg sapka. Hát soha nem is, azóta se hordok abszolút ilyen dolgokat. Nagyon nehéz volt, ugye 47 után, mikor hazajöttünk, és hát korrektül, tisztességesen felnőttünk. A húgom az ugye kint született, ő neki szerencséje volt, mert német anyakönyvi kivonat, közben beleszeretett egy német családba, sövényházi, még a nevük is ott a Sopron és környékéről valók. Egyszer mondták, hogy mennek el turistáskodni, adjak egy nagy bőröndöt nekik. Mondom, biztos, hogy azért mentek, hogy turistán, igen, soha többet nem jöttek vissza. De szerencséje volt, mert a srác is azonnal megkapta az állampolgárságot, és a húgom is megkapta. Na most itt ebben volt egy olyan dolog, ami érdekes, hogy húgom meg volt őrülve, hogy stewardess akart lenni mindenféleképp. És akkor volt a lassabbár lányoknak a lezuhanása, ugye az IL-18-al, és az anyám is megtudta, meghalott, és mondta, hogy öcsi, megy a húgod felvételizni, intézkedjél, ne vegyék föl. Hát intézkedtem is, hogy nem vették föl. De mondjuk ez egy ilyen dolog volt, hogy tényleg annyira akart, még egyszer-egyszer el tudott menni, aztán utána le volt állítva teljesen. Ezek ugye leléptek, kimentek, hát mindenük meg lett szépen, gyönyörűen kezdtek ott létezni. Lett két kislány. Most én nagyot ugrottam. Mi lett ez a két kislány?
1: Stewardess.
0: Lufthansa-nál csak az óceánjáratokon megy ez a két lány. Ott is most már ugye kis gyerekek vannak. Tehát kicsit azért messze vannak, elég sokat jártam ki, főleg mikor már befejeztem a játékot, és akkor edző lettem, meg kapitány, akkor nagyon szívesen szeretettel vártak, rengeteg német haverom volt, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon-nagyon jó volt. Mire ki akartam térni, hogy onnan a három kerületből mindenki az MTK-ba ment. A fiúk csapata volt az MTK-ban. És apukám mondta, hogy öcsi, nem, MTK-ba nem, mert ott van a Sipos Feri, a világ legjobb középhát, hogy ez soha a büdös életben nem kerülsz be a csapatba.
2: Tüdőbecenél.
0: Igen. Egyébként óriási barátom lett, és nagyon-nagyon sokat köszönhettem a játékos pályafutásomhoz, ő rengeteget hozzátett. És akkor jött a Vasas. Elkerültem a Vasasba.
2: Ez véletlen volt?
0: Nagyon véletlen volt, de kerestek már egy centerhalf, ott pontosan közvetlenül középhátvéd poszt volt ugye centerhalf, mert a Kontakarcsi abbahagyta, a többiek, akik ilyen idősebbek, az mind abbahagyták, és akkor nekem szerencsém volt, hogy oda tudtam kerülni, lépésről lépésre. Az volt a szerencse, hogy már akkor ifjúsági válogatott is voltunk, a Farkas Jancsi, aki a legjobb barátom volt, és együtt kerültünk oda 58-ba, a Vasasba. Az ifjúsági válogatottba egy nagy eredményt értünk el 60-ban Bécsbe, megnyertük az ifjúsági Európa-bajnokságot, és az adott egy löketet mindenfajta értelemben. Már engem is, akkor már hívtak a B-válogatottba, Faragótól kezdve a Szőcs Jancsi, Kovács Áron, Bödör Laci, Taliga Salgótarjánból. Szóval nagyon sok jó játékossal kerültünk össze, és mind jobban és jobban kezdtünk mi is figyelni saját magunkra. De mondom, az eszünkbe nem jutott, voltak meghívások, hogy leléptünk volna, mert nagyon nagy lehetőség előtt álltunk, a Real Madrid hívott, az Internacionálé, Jancsival együtt, a Farkas Jancsival.
2: Az ember vigasztalhatta magát azért azzal, hogy a Vasas az ugyanolyan jó csapat volt.
0: Igen, abban az időben nagyon, nagyon, és aztán később...
2: Hát miért menjek el, hogyha egy nagyon jó csapatban játszom?
0: Jó, de hát azért ez jó, nagy persze. Differencia volt anyagilag, minden. Nekünk azért szerencsénk volt, mert a Vasas az borzasztó rendes volt, mert ugye a lakás körülményeink nagyon rosszak voltak, és akkor már közelítettünk az esküvőhöz is minden, és a lakást kaptunk, állásunk meg volt, szóval a Vasas az nagyon-nagyon korrekt volt ilyen tekintetben velünk. Nem véletlen, hogy nem mentünk más klubhoz, akár hogy kikeresett meg, mert itt olyan, amit nem tudtunk és nem ismertünk, meg apukám se tudta, hogy olyan összetartozás volt, olyan baráti. Lányom, amikor bekerültem a csapatba, hát a Berendi, a Sárosi, a Kárpáti Béla, a Radu Jóska, Radui Csordás, két Szilágyi, akinek csóklomot köszöntünk, hogy kikérte magának, hogy hogy képzelitek, hát azért nem vagyok annyira öreg. Szóval egy nagy társaság volt, amiről mi nekünk fogalma, meg a papámnak se volt fogalma. Lehet, hogy ő benne járt az, hogy hát nem egy olyan csapathoz kell menni, ami nem nekünk való, már olyan tekintetben, hogy a politikai nézetek miatt, ugye, hogy nem mindegy. Hála Istennek, hogy tényleg így volt, és ezzel soha senki nem bántott, és nem kérlektek, hogy ti kik vagytok, mik vagytok, hanem csak a futballon keresztül ítéltek meg. Tehát egy nagyon-nagyon komoly és nagyon jó csapat. Aztán később során ugye olyan hírneveket szereztünk magunknak a Vasason keresztül Dél-Amerikába, ami kevés csapatnak volt meg, hogy hexagonál tornát nyertünk, meg oktogonál tornára kimentünk, a Pelékkel játszottunk egymással szembe, egy szállodában laktunk, nagyon nagy jó barátság volt közöttünk, szóval rengeteget hozott ezek a nemzetközi mérkőzések. Már akkor is, és most ez sokkal nagyobb volumenű ilyen tekintetben, és sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni most egy kupa mérkőzése, nem véletlen, hogy mindenki anyagiaktól kezdve minden, meg az átigazolásokat is már úgy szerkesztik, úgy csinálják. De mindesetre én mégis azt mondom, hogy annak az időszaknak nagyon-nagyon drukkoltunk a Puskáséknak, én a Kocsis Annyinak voltam a drukkere, mert jó fejelt, és olyan hullámosra volt befésülve a haja, és akkor... Szóval jó, szép volt, gyönyörű volt, néha úgy mondom is, meg azért ráférne ezekre a fiatalokra, néha hát mondjuk az én csapatomnál azért mindig voltak beszélgetések, meg élményszerűen próbáltuk elmondani, hogy hogy megy ez meg a futások, hogy mennyit kell futni, meg mit kell csinálni. A csapatunk is jó volt, veretlenül nyertünk bajnokságot, nem is egyszer, és mondom, a szeretetteljes összefogás volt, és a Vasas ebbe verhetetlen volt. A barátság nálunk szent és sértetetlen volt.
2: Abban az időben, a 60-as évek elején, közepén, lehet mondani, hogy a Vasas uralta az NB1-et, hiszen 4 bajnoki cím volt, ott közte ugye a Győrnek, a Ferencvárosnak sikerült, és csak a 60-as évek végén kezdődött az Újpest nagy sorozata. A Vasas ezt az időszakot abszolút uralta a magyar labdarúgásban.
0: Teljesen, igen. Hát jó, mondjuk az, ahogy mi oda kerültünk, Ilovszky Rudi bácsi egy évvel előtte került fel az első csapathoz, meg még egy-két edző, akik azért nem teljesen odavalók voltak, de az, hogy egy Ilovszky volt az edzőnk, aki kegyetlen, kemény, és mindig mondtam neki, mindig büntetett, és rögtön pénz és minden. Mondom, Rudi bácsi, hát hogy van az? Hát én hátul őrzök mindent, elől meg a barátom, a Farkas Jancsi, és ha valami van, mindkettőnket büntet meg mindig, ütre-főre, akkor a büntetések. Igen, azt tanulja meg, kedves Kálmán, mindig azt a lovat kell ütni, amelyik húz. Na, ez megmaradt nekem, hogy most már tudom, akármi van, meg akár. De hát ez is jó volt a Rudi bácsi. Kemény volt velünk szemben, de igazságos, úgyhogy azok nagyon nagy dolgok voltak, és az eredmények is jöttek. Akkor azért nem ilyen átigazolások voltak. Lehetett, mert ugye Pál Laci az idei igazolása, ugye hát az ott azért beleszólt a szakszervezet, persze, de nem külföldi játékos volt, hanem csak a magyar NB1-ből tudtál szerezni. Nagyon megnézték a Rudi bácsiék, akkor még utána volt próba, amikor ki oda kerültek, és akkor mi is elhúztuk az órunkat, a szánkat, hogy mi ezt hozták ki, de mit akar ez itt állunk, mert azért voltak ilyen dolgok. De alapvetően sokat jelentett, hogy a középerő kupa mérkőzéseink az mind nemzetközi volt. És abban is verhetetlenek voltunk. És pedig nagyon jó csapatokkal játszottunk, az olaszok Tól volt egy csomó jó csapat, Atalanta, Róma, Inter. Jó időszak volt az a magyar futballé, az edzések, ugye akkor kezdődtek a délutáni edzések. De amellett be kellett járni. 4 órás munkaidő kedvezményünk volt a 8-ból, és 4-et be kellett járni. És volt egy nagyon jó főnököm, Váci úton a Magyar Acél Árugyárban dolgoztam, Farkas Dezső bácsi volt a főnököm.
2: Esztergályosként?
0: Nem.
2: De a tanult szakma az az?
0: A tanult szakmám az, az IHC-kkal együtt jártam a MOM-ba, hanem egy ilyen Gyegó nevű gyártás előkészítő gazdasági osztály, ez volt a raktárnak a neve, és ott voltam. Hát ilyen raktáros féle, de mindig lejártam a műhelybe, ott nézelődtem. Mindig tetszett nagyon. De az igazság az, a MOM-ba volt igazi, mert a MOM-ba olyan esztergapadok és olyan fajta kis csiribeli dolgokat kell csinálni, hogy ott egy fogást a vérre elnéztél, akkor már véged volt, és akkor már botrány volt, hogy mi van, hogy van. De az is egy nagyon korrekt, komoly dolog volt. Olyan szakmai főnökünk volt, aki nagyon-nagyon értette. Jó oktató volt, és tudta, hogy futballisták vagyunk, mert a Vasasból voltunk 6-an, itt a MOM-ba, és akkor még játszottunk a MOM 3-as osztályú műhelyének a futballcsapatába, és az is egy óriási idő volt, akkor mikor már ki megtudták, hogy játszunk, mert akkor még nem volt akkor a nagy dírdur a nevünk után. Mikor megtudták, akkor már balléztak, hogy a miért játszhatnak itt Ihász, Kékesi, Farkas, Mészőj, 4-en, 5-en, 6-an ben voltunk a műhely csapatába. De az is olyan volt, vége volt, már mentünk be, Csőrsz utcába a PF felé volt egy kis vendéglő. És ott is az összefogás, összetartozás, mi nekünk akkor már volt 120 forintos kalóriapénzünk, meg ugye prémium, akkor meg tudtuk őket hívni. A másik, ami most egy kicsit talán valami ilyesmit láttam, az összetartozás. Mi akkor borzasztóan. Szóval nálunk akkor olyan összefogás volt, és ugye nagyjából mindenki tudta, ha kimész valahol futballozni, ha nem ész el eredményt, akkor ne is legyen egy forint zseppénzed se, mert szétszednek a határon. De ha véletlenül valami olyat már letettél, akkor jó, rendben van. Ugye egyrészt Terpitka elvtárs volt a MLS főnöke, és a VAM parancsnokság szintén atya úristene. Na most nem eget rengető nagy dolgot, de tudtunk egy kicsit azért mindig olyan dolgokat hozni magunknak. Ahhoz, hogy ez meglegyen, hát azért az meg kellett nyerni a meccseket. Mondom, összetartozás volt. Nekünk névnapok, születésnapok, meg egyebek, az mindig meg volt a csapat részéről.
2: De ez jellemző volt az ellenfelekkel is, nem? Egy kettős rangadó után, én ahogy tudom, ugyanúgy a Ferencváros, a Vasas, a Honvéd, vagy csak a Fradival, Újpest Honvéddal, nem?
0: Nem. Se az Újpesttel, se a...
2: Ez miért alakult így?
0: Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a Fradival semmi elkötelező dolog nem volt, de hát én elsősorban Rákosival és a Albert Flórival tartottam a nagy kapcsolat, és a Jancsi is, mert a Jancsi tulajdonképpen a Vágyi utcában lakott, az köpésre volt ugye a Fradi pályától, és ott a bátyja ott kezdett is játszani. A Jancsi az rögtön egyenesen Vasashoz került, valahol játszott egy ilyen egész kis uli-buli csapatba. De valahogy az volt, és azt hiszem, mi nagyon sokat beszélgettünk, meg jártunk együtt sok felé, és mindig mondta Jancsi, te milyen rendes ez a bundzsák, te milyen ez a mahos. Elküldött a anyámba, pardon, de mégis azért, hogy oktatta meg, segítette. A bundzsák, mikor oda kerültem, Vasasba, center a magas, vékony, és akkor valahogy passzolt egy labdát, és bal lábbal, és valóban elizéltem. Te itt akarsz játszani, center a fut. Ezzel így taszajtod a labdát, nem szégyeled magad? Maradj ki, én akarod, kimaradok egy párat, rugok neked. Kimaradt velem, rugott is, még magamnak kimaradtam. Szóval volt ilyenre is figyelem. A mahos ugye az nagyon nagy szabadrugásrugó volt, és nálunk nem volt csípos, mert a csípos felé az MTK-ban az fantasztikus volt a szabadrugásai, és a mahos az meg bevágta. És akkor mindig mondtuk, hogy Feri bátyám, hát majd mi? Ne, hogy mi csak itt, miért vagyok én itt? Mit akartok ti? Mondjuk ebben ő féltékeny volt. Aztán a végén átvettem ugye a 11-es rugásokat, azt a kerületbe is én rúgtam, fiatal sátszvétemre. Vasasba is egy bizonyos idő után, aztán a válogatottba is. Egyetlen egyszer vagytam ki franciák ellen. De megnyertük a mérkőzést itt a Népstadionba. De akkor valaki rüszkölt, vagy ugatott, vagy mit tenni, valami mivel zavart meg, és az megzavart meg. Nem tudott megzavarni, mert kína a Gilmárnak a brazil meccsen azért mertem rugni, és olyan eléggé magabiztosan, mert Dél-Amerikában vagy 5-ször berúgtam neki, és mindig integetett, hogy mezli. Akkor is megváltoztatni akartam, és akkor az utolsó 5-öt hátraléptem. Már ugyanoda rúgom, és jó volt, hogy ugyanoda rúgtam, nem tudtam megfogni. És volt törődés egymással. Mi fiatal kis srácok voltunk, és nagyon sok a bundzsákék idősebb játékos, és majdnem ők mondták, hogy mit vegyél, mi az üzlet, amikor azt már autót tudtunk venni, ugye, mert azért nyertük a bajnokságot, hoztuk a vámról, a vámon keresztül is a dolgokat, tehát azért közelebb kerültünk mindenhez. Nekem egy pár rokonom kim volt, és azoktól kaptam az ajándékozási papírt, hogy adja, hogy ajándék kocsi az Opel, amit az elsőt, amit kaptam. De már akkor is, hogy nekünk autónk volt, és azt is tisztelettel, meg ahogy a viselkedésben, hogyha valaki nem úgy viselkedett, már az öregek már rögtön állj meg, te, mit tudod, ki vagy te, vagy hogy van? Szóval, és ez nem rossz indulatból. Meg a másik az, hogy a közönségünk. Hát nem volt olyan sok, mint a Fradinak, természetes, de imádták a szurkolók a Vasast, mert a bundzsákékon keresztül a Raduj, a Csordás, az két Szilágyi, a hajtás volt, és nem ismertek elveszett labdát. Ezt meg belénk plántálták. Tehát mi ezeket meg kellett, hogy tanuljuk természetesen. És lehet ilyen vagány, olyan vagány, de a pályán, hogy valaki valami olyan dolgot csináljon. Nagyon jó iskola volt.
2: Amit kapott a labdarúgástól a Vasasban, a kerületben és a családban, mindezt hogy sikerült utána, vagy hogy tudta átültetni, átplantálni az edzői munkájába, meg amikor szövetségi kapitány volt?
0: Nagyon észnék kellett legyek, mert ugye mind a két fiam futballozott, illetve az egyik, mert a másik az kapus, az más megítélés, van a Kálmán, de a Géza, és ahogy engem neveltek, amilyen keményen, és ahogy mondtam, hogy mind a kettőnek vagy. Ez egy olyan pálya, gyönyörű, itt akkor vagy csak jó, hogy a csúcson tudsz lenni. Tehát azért futballozni, mert most te kedveled, azt ne, akkor menj el pingpongozni, vagy teniszezni, vagy olyan, a futball az nem. A futball az egy nagyon-nagyon korrekt, kollektív játék, és hála Istennek, hogy én, ahogy megszenvedtem mindent, azt el tudtam mondani a gyerekének, ugye, mert volt a brazil meccsen ez a válogatottban a vállammal ez a dolog, ez borzasztó, ez mai napig is, amiket értem, az a fájdalmaim voltak, azt hittem, hogy végem van, és nem tudunk vele mit csinálni. Vagy volt a szemoperációm Torinóban, fejbe rúgott a Hitchens, aki pedig egy jó haverom volt, egy center csatár Angliából, és a Torinóban játszott, és az fejbe rúgott, szétszakadt a könycsatornám, ez a bal szemem, és ezt operálni kellett, de hál' Istennek megúsztam. Akkor volt a kezemmel, ez 11 hétig volt gizve, ez a navikuláre csonttörés, és hát az Ilovszkit ismeri kell, hogy bajnokságra álltunk, és mondta azt, hogy Kálmikám, van egy ortopédista barátom. És elmegyünk holnap oda. Miért, mit akar csinálni? Ha majd meglátjuk, hogy mit tud. Eddig volt egy ilyen, csináltak egy ilyen tokot, abba beletették, és akkor ilyen föntről így le volt egy szíja, de gyönyörűen meg volt csinálni, és akkor be volt bandázsra hozva. 11 hétből az első hetet nem játszottam, a többit az végig minden ebből bajnokságra álltunk.
2: Nem lehetett hiányozni.
0: Nem lehetett, és akkor az újpestiek vizettek, hogy a Mészőnek, mert mi hosszú üdrezbe kellett játszani nyáron, hogy ne lássák, hogy mi van. És játszottunk a Partizán ellen, Közép-Európa kupa mérkőzést, és hát ugye nagyon sok jó haverok voltunk közöttünk, egymásra minden, és akkor volt egy ilyen kis, aki jött oda, és itt Mészöli, Jementi, Bogáti, Picsú, és itt kezdett izenni, igen, mondom, majd kapsz olyat a fejedre, hogy aztán megnézted, hogy jött a szöglet, ez egy ilyen alumínium blokkban volt benne, na, adtam neki le a földre, árbitró, Mészöli, és kezdte ott izenni, álljon föl, na, de azt tudta, többet nem lehetett csinálni, mert akkor már kezdtek figyelni, és mindenki nézte, és fogták, mint a boxolók, na, megfogta a kezemet. De hát akkor már csak két hét volt hátra, akkor már valahogy kibírtuk, vagy akkor nem is tettem már rá, hanem csak bandázs volt. A bandázs, azt meg megfogta, az már nem volt rossz. Tehát mondjuk ilyen dolgó, akkor a sérülésem a lábammal. Szóval nem volt, hogy nem, jaj, most nyafogok, meg nem, meg ezért, akkor szólt a bundzsák. Hát akkor ne futballozzál, hát ez a tudtad, hogy a futball az ilyen, ez, szóval nem lehetett, mert az idősebbek is. Tehát mindenki tudott példát mutatni valamibe, hogy nincs itten prüszkölés, meg sírás, meg nyafogás, meg mit, igen, a izét el tudod venni. A szajrét, a doxaórát, meg ők adták meg a tippet, hogy nem muszáj, lehet venni a doxába aranyat, és nem arany. Lehet venni ilyet, akkor lehet a kornavin órát venni, ami a kevesebb, de azért nagyon megy. Szóval jó dolog, és összetartozás volt, és nem azért voltak velünk kedvesek, vagy haverok, mert Vasas, mert meg a párt, semmi köze nem volt hozzá. Semmi ilyen, hogy mi ezt magunknak ki erőszakoskodtuk, vagy jó volt a kollektív szellem, fradistákat nagyon szerettük, a Honvéd tívvel volt egy kis problémák, de az MTK-val nagyon-nagyon jó volt a viszonyat, ugye Sándor Csikar az volt a nekem is a kedvencem az MTK-ba. Mindenre odafigyelt a Karcsi, mint csapatkapitány. Amíg a Bozsi tudott játszani velünk, nem sokat játszott, körülbelül 5-10 meccset játszottunk, amikor kevés időre hozták be, mert meg akarták csinálni a szállat. Nagyon okos dolog volt, hogy megcsinálták a százszoros válogatottságot. Két Szilágyi, ugye? Hát a Gyuszi bácsi 21-be született, én meg 41-be. Kárpáti Béla az 29-es volt. És akkor utána jöttek a többiek, a Sárosi Laci, Berendi, Csordás, Radúj, azt hiszem, ezek 32-esek, és utána már jöttek a többiek, 39, 40-esek, 41-esek, mi voltunk ezek a fiatalok. De olyan tisztelettel beszéltünk egymással, meg a közös vacsora, vagy ebéd, vagy születésnap. Szóval az nagyon-nagyon példaértékű volt, és nem véletlenül az egész magyar labdarúgás akkor topon volt. Tehát minden, ó, benne volt a striciségek, meg mi sem voltunk ám egy egyszerű hurkatöltelékek, ahogy ne. Volt a trikotázsa a Bozsiknak, és ment a Jancsihoz, hogy kéne neki fonal. Mondta, jó, mennyi? Hát amit tudsz hozzá. Jött a vámvizsgálat. Ki az? Azt mondja, Jancsi, az enyém. Hát azt mondja, Jancsikám, hát milyen, mennyi, milyen a család? Hát nekünk nagyon nagy családunk van, mindenki köt, horgol, elkezdtünk dilizni, a Pali elkezdett rögni, na jó, na menjenek már, ne is, hagyjanak békén. Szóval már ők is egy kicsit másképp, de persze megvoltak az eredmények is, nem volt, hogy jajon vertek, és akkor na ott jó pufáskodsz.
2: A hangulat, a lelkület az hasonló volt azoknál a csapatoknál, ahol dolgozott? Akár válogatott, akár klub szinten?
0: Hát nem. Én először ugye a Békés Csabánál tevékenykedtem, és az nekem jó volt, mert ott fiatalabb játékos is, ott szimpatizáltam velük. Na most a válogatottban az volt egy nagyon nagy szerencsénk, hogy a Mezei Gyurit, akit nagyon-nagyon jól ismertem, ugye gyerekkorunktól kezdve, ő nem volt olyan játékos, mint én, hogy NB1 meg válogatott, de elméletileg nagyon-nagyon toppon volt. És amikor kerültem NB1-es csapathoz, akkor akartam, hogy jöjjön mellém pályaedzőnek. A Szarvas Laci volt még akkor, aki aztán később kiment külföldön élt, aztán hazajött, akkor a Mezeivel is, meg velem együtt is dolgozott a válogatottnál. Én ahogy oda kerültem, én nem zsákba macskáztam, hogy most ez meg az. Elmondtam, hogy nekem mi a kérésem, mi a vagányság, hogy van, nem kell az. Akarsz egy cigarettát, szólsz, és elszíld a cigarettát. Ha akarsz inni a kisfröccsöt, meg fogod inni a kisfröccsöt. Teljesen más szisztéma szerint kezdtem. A saját életemet, ahogy éltem, és ami pozitív dolog volt, és azért az volt a másik, amiért nem tudtak bántani, hogy vagányok voltunk, de azt nem lehet elmenni, hogy a mésző nem hajt, vagy nem teszi magát oda a pályán, sérült vagy nem sérült, vagy akármi. Ez ilyen példaértékű volt nekik, és aztán kezdtek ők is erre az egész dologra beállni, és az egymással való viselkedés. És akkor voltak a beszélgetések, akkor külön ugye leültünk minden. Nagyon sok helyen nem volt ember számba véve a futballista, és nagyon sok futballistának olyan iskolai végzettsége volt, hogy le voltak a nagy korrekt politikai vezetőktől degradálva. Ne, ez dumál, meg én meg egyszerűen mondtam, hogy maga mit csinált? Van egy pártkönyve, meg itt buzerázza magát. Szóval mi ebben nagyon összetartók voltunk, és főleg ami azért voltunk összetartók, mert több olyan dolog volt, amire én aztán utána felhívtam a figyelmet, hogy törőcsikék. Megtaláltak nála $100, leszállította a buszról. Mondom, ne szállítsa le, mert nem engedem, hogy leszáll. Akkor maga is le fog szállni, hogy képzeli maga. És akkor megvolt a $100. Akkor volt olyan, hogy olyan csacsik voltak, hogy volt a buszoknál ugye a hamutartó. Betették a hamutartóba. Akkor leszállítottak bennünket a buszról, és addig ők átnézték az egészet, és akkor a buszsofőr ott maradhatott. És ahogy jöttünk vissza, a buszsofőr mondja, Kálmán, a 2-es, 4-es, 6-os, 8-asnál ne üljenek vissza a székbe, miért? Ne törődj vele. És akkor mondtam nekik, mert nem volt a dollár. És akkor ők kiszedték, hát persze, hogy megbuktak, elvették, de legalább nem buktak úgy meg, hogy le kell szállítani. A szégyen volt ilyen, hogy leszállítottak, és akkor gyere. Ez mind buzdította egy kicsit a társaságot, a csapatot. És ez jó, jó volt.
2: Visszagondolva mindenre összességében csinálna valamit másképp?
0: Nem. Nem, mert a következő, hát most lesz a televízió, most épp néztem, Mésző kapitány, hogy ez is, amikor ezt a filmet készítették, úgy belementem. De nem volt róla szó, hogy mi, meg nem lehet káromkodás. Szóval ez ilyen volt, és akkor nem helyes, hogy állandóan a káromkodás, de sajnos ez benne volt. Meg a másik, hogy az, aki nem tud hajtani, tedd már oda magad meg, akkor ne játszál. Akkor nem, mondd meg, hogy minél nem tudsz kész. Mentünk ki Romániába. Nagyon fontos volt a román mérkőzés. A kis Salait, én azért tisztelem ezt a, nem vagyunk jóba a kapitányunkkal, de egyedül a mésző merte megcsinálni, hogy ezt a debreceni kis suhancot bemertem tenni, és azt mondtam, egy feladatod van, a Jordaneszkút meg kell enned. Ha ide megy, ha oda megy, ha mit csinál, és megette a Jordaneszkút. Ez egy ilyen jó dolog volt. Na most ő mit csinált? Betette ezt a kis váb gyereket, de olyan gólt rúgott, ami egy döntő jelentősége volt a Norvég elleni mérkőzésen, vagy a Priskin, aki egy jó futballista, ilyen gólt tudjon rúgni, és így, és a másik, ami egy kicsit, hát nem azon az én dolgaimmal, de olyanokat valósított meg a csapat mellett, aminélkül egy kapitány nem dolgozhat. Emiatt tisztelem őt, mert ő azért nem magyar. Szerencsésebb helyzet volt, mert mindent megkapott, és mindent megadtak neki, mindenfajta értelemben. Én úgy tudtam dolgokat intézni, hogy jó viszonyban voltam a Górékkal, lejött a Korom Mihály, és akkor kérdezte, hogy mi van, hogy, és akkor mondtam, hogy egy dolgot meg szeretnék mondani. Nem a szobába jut le velünk, hanem kino Tata edzőtábor középső kagyló vagy akármi dolgozik. És én ott akkor mindent elmondtam, és csak nézze. Azt mondja, ez igaz. És akkor ott volt a Buda, aki a Góri volt. És akkor mondtam, hogy itt van a Buda elvtárs is. Nem tud mondani, hogy milyen célprémium van a románok ellen, mert Korom elvtárs, ha nem nyerünk a románok ellen, mehetünk a lecsóba. Pista, és nem mondtad meg a srác, majd meg fogjuk mondani. Nem, Pista Mácsi, nem meg fogjuk mondani. Mi az, hogy meg fogjuk mondani? Hát ez nem, ez gyerekes dolog. Na most egy mésző ilyet egy miniszterre, ezt már én mondani a másik miniszter előtt, és akkor néztek, hogy mi van, hogy van. Rögtön lett a dolog. Ezekért kellett, hogy ők menjenek, hajtsanak. Tehát azt mondtam nekik, ide figyelj, ha már nem a tisztességből hajtod a futballt, hát akkor legalább ezért, mert van egy kis pénz, egy kis extra, és akkor ők is elkezdtek beszélgetni egymás között, mert azért megvolt, aki visszadrótozta nekem, hogy öreg, ez nagyon jó volt, mert a srácok is. Ha volt olyan, hogy nem vagyunk Tatai edzőtáborban. Én is tudtam, hogy mit csináltunk mi, mikor mi voltunk táborban. Egy zöld csatos üveg volt a szódavíz, ugye? A fele szóda volt, a fele bor, és ki volt téve, hogy hülye az erkére. Hát ki látta, hogy az mi van, meg hogy van, csak mikor itt áll belőle. Na most megyek egyszer végig a szobákon, és előtte eltűntek már, és nagyon gyanús volt, hogy úristen, itt van, elmentek a vacsora után, és ott nézelődtem utának, hogy mi van. És megyek este végig 10 órakor, és bementem a Parocai volt ott akkor. Nagyon kedveltem pedig a srácot. Megyek baszol, hello, jó estét, mi viselek? A Paróka, tudod megszólalni. Mondom, Paróka, be vagy.
1: Én? Én vagyok, menjél be a törőjék szobájába, és nézd meg a törőjék, hogy na, de akkor mondd meg, hogy mi van, mondom, tudod mit?
0: Csomagolj, és takarodj Főpestre. Itt tovább nem vagy az edzőtáboron. Hogy képzeled te? Besmúzolod a játékos társadat a kapitánynak? Pakoljál, és menjél. Kimentem, nekiestek természetesen az egész. 5 perc jöttek, hogy bocsánat, nincs bocsánat. Elzavartam a Paróhoz, pedig a legkiválóbb játékosnak nem is tudott olyan pályát befutni, mert talán egyszer-egyszer visszakerült a vár, de nem tudta azt nyújtani. Ezek nagyon komoly dolgok. Rengeteget tanultam a Zilovszki, a Baróti, hát a Baróti az egy zseni, hát az egy úri ember, az egy királya volt. A Zilovszki Rudi bácsi az egy nagyon kemény, az egy 4 polgárival rendelkezett, nem volt egy lakat Karcsi bácsi, meg tudhassák, láthassák, szóval a utas ezért rúgta ki, ami nagyon csúnya dolog volt, mert a futballban nagyon otthon volt. A lakat óriási volt. Mellette ültem, meg mellette voltam. Mondja, hogy Mésző, miért jössz mindig mellettem? Mondom, nem tudja, hogy miért jövök maga mellett, mert nem szerette hazudsz. Magának öntögetik a kisvöcsöt, azt mondjuk, hogy én vagyok a pályázó, és nekem is öntögetik a kisvöcsöt, és én is megiszom. Fú, de szemét vagy te. Fú, Mésző, az anyádé. Karcsi bácsi, óriási fazon. De a sós, hát ugye az neveket nem tudott megjegyezni, de mindig ott ültem közelébe hozzá. Hozzák a kaját, göröcsék integetnek, hogy ott ülsz, szóljál neki, zsíros a kaja, kis söcsöt. Karcsi bácsi, tessék jó fogál, mi baj van? Karcsi bácsi, kicsit zsíros a kaja, lehetne kis söcsöt? Neked? Hát természetes, de ez a sok hülye, mit akar, fazekas? Ki ilyen, mit ízik? Mondom, hát nem, hát oké, majd én fölálltam, kimentem, beintettem nekik, hogy egészségetekre megittem a kisröcsöt, és mondom a pincének, hogy ott volt egy asztal, a WC bejáratánál, és mondom, ide hozzon ki a pultra, a tálcába, egy olyan 20 darab kisröcsöt. Miért? Mondom, nem fognak jönni a srácok. Hát rögtön, mikor fölálltam, és mentem vissza a helyemre, mindegyik rohadt szemét. Persze, neked mi? Jó jött, méter, aradjál már te, hallgass meg, mi lesz. Kérezkedjetek ki, WC-re menjetek oda, és ott van a kisröcs, mindenkinek le van téve. ki kellett kéreckedni, és tették fel a kezüket egymás után. A tizediknél azt mondja a Sós, mi van, Húgyos Józsik vannak itt a csapatban? Meg mindenki kéreckedett ki vécére. De már akkor abban is egyben volt a csapat. És az nagyon fontos, hogy egy ilyen labdarúgó csapat perdöntő minden egyes mérkőzés, de amelyiket olyan tét van, hogy az nagyon-nagyon magas, hát úgy együtt kell legyél, hogy tényleg, mint a testvérek vagytok, és az nem. És nem is tudtam másképp elfogadni, és egyformán próbáltam megítélni dolgokat velük kapcsolatosan. 82-t azt nagyon sajnálom, mert sokkal-sokkal több volt abban a csapatban, és mi is ugye ez a belga Cserét Jenszki, ez milyen gólt tudott rúgni. Na mindegy, hát nem lehet visszacsinálni, bár ők erőszakosabban játszottak. És ugye hát a Kenderesi, az gyerekkori haverom, meg az ott él kín, de az már ott szerepelgetett, nem keresett még. Kicsit hátrébb van a születésnapom egy pár nappal, de ha keres már, majd fogom neki mondani, hogy nem kell fővágjál, mert ez most másút ez a magyar csapat. Nekem nagyon fájt, de csak nekem, hogy nem is akarok ebben más bele kavarni. Az rengeteget jelentett, és ezt nagyon kevesen tudják, meg a könyvemben se szerepel annyi, hogy háromszor voltam Európa válogatott, háromszor voltam világ válogatott. Na most olyan játékosok közé kerültem be, hogy az hihetetlen. Ez megint egy ilyen felejthetetlen dolog számomra. Mindegyik srác ismert a csapatokba, az is egy jó dolog volt, közvetlenek voltak, de az, hogy Európa szintű nagy válogatottakban meghívtak, az nagyon-nagyon pozitív dolog volt, és az nagyon komoly értékű.
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában az ország egyik legkisebb városába, Mária Pócsra látogatunk. Bár Pócs neve először egy 1280-as bejegyzésben szerepel, igazán 1696-ban vált ismerté, amikor az akkori kis fatemplomban a Mária festmény könnyezni kezdett. Mária Pócs Magyarország leglátogatottabb kegyhelye lett, egyben a Kárpát-medencei görög katolikusság lelki központja. Évente több százezer zarándok látogat ide. Ha ennyien nem is, de tízezres nagyságrendben érkeznek ide az autózás szerelmesei is. Hogy miért, azt a következő szűk fél órában megtudhatják.

0: Meg is érkeztünk mai helyszínünkre, a Rabócs ringre, és itt van velünk a versenypálya igazgatója, Szabó Viktória, de vajon mit is csinál egy versenypálya igazgató?
1: Egy versenypálya igazgatójának rengeteg feladata van, tehát egészen megszervezni a magát, a versenykiírásokat megírni, a pályának a normál nyitvatartását megszervezni. Ugyebár elég sokrétű maga a Rabócs ring, hiszen egy multifunkcionális létesítmény vagyunk, így nem tudom azt elmondani, hogy csak go-kart versenyeket csinálok, vagy csak rallycrossokat, hanem minden szakágra kiterjedően egyrészt ismerettel is rendelkeznünk kell, és a biztonsági körülményeket fent kell tartanunk ahhoz, hogy ez jól tudjon működni.
0: És egyébként, ha már említetted, hogy a különböző szakágak, a Rabócsi ring az ország egyetlen olyan pályája, ahol igazából minden szakág, tehát a go-kart, az autóversenyzés, a motorversenyzés, a drift, rallycross, tehát minden otthonosan mozog.
1: Igen, igen, egyrészt maga egy go-kart pályaként tudunk üzemelni, nemzetközi szinten is, tehát országos bajnokságokat, de amatőr szinten is foglalkozunk, tehát hobbisták, gyermekektől a felnőttekig a hobbi go-kartozók, versenygo-kartozóknak adunk otthon. Emellett motoros pályaként is üzemelünk, mindemellett pedig rallycross, drift szakágaknak is méltán tudunk otthont adni. Igazából ez úgy működik, hogy kettőtől vasárnapig üzemelünk mind go-kart pálya. A maga az egész Rabócs ring, mint létesítmény, hermetikusan elzárható, tehát párhuzamosan tudjuk üzemeltetni a go-kart pálya részünket és a vezetéstechnikai tanpályánkat is. Emellett pedig, ha nagy versenyünk van, akkor egybe tudjuk a kettőt nyitni, és kapunk egy nagy motoros pályát, egy nagy rallycross pályát, vagy egy nagy drift pályát is.
0: Ugye ezt majd rövidesen be is járjuk, de megütötte a fülemet az, amit mondtál, hogy vezetéstechnika. Ugye ezt egy picit a sporttól el tudjuk vonatkoztatni olyan szempontból, hogy ez, jól gondolom, hogy a hétköznapi embereknek is segíthet azért, hogy mondjuk biztonságosabban tudjanak közlekedni?
1: Mindenképpen a hétköznapi emberek a célpontunk, tehát mint akár céges, akár civil szinten szervezünk vezetéstechnikai képzésünket, hatósági oktatókkal dolgozunk, professzionális képzést tartunk, ez felnőtt képzési rendszernek a részét képezi, tehát erről tanúsítványt adunk azoknak, akik ezen részt vesznek, és igen, saját autóikkal, amit a hétköznapokban használnak, mindenkinek azt javasoljuk, olyan autókkal érkezzenek, nem pedig, amit éppen kaptam egyet bárhonnan, mert hogy az lenne a fontos, hogy amit a hétköznapi életében vezet, azzal tanulja meg biztonságosan közlekedni.
0: Ugye a go-kartról beszéltél. 1996-ban, ha jól tudom, akkor indult ez az egész Rabócsi ring egy egyszerű go-kart pályaként.
1: Igen, igen. Rabócsi Tibor József, igazából így hívják Tibi bácsit, ő az, aki 1996-ban úgymond átvette és megszületett a gondolata a fejében. Ez egy régi TS telep volt. Egyébként ilyen lovas bemutatókat tartottak itt annó, mikor Tibi bácsi ezt átvette, mert Tibort már akkor gokartoztatta az ügyvezetőnket. Ez mint egy legó, úgy lett összeépítve az egész pálya. Tehát először egy pici gokart pályánk volt, utána egy nagyobb, utána még egy nagyobb, tehát több szegmensből áll össze az egész pálya. És egyébként ez kombinálható, és több nyomvonalat is ki tudunk alakítani, ezért tudunk több szakágat is kiszolgálni.
0: No, de túl vagyunk az első kávén, ugye eljöttünk most már itt a depók mellett, és magunk mögött hagyjuk akkor a kiszolgáló helyeket, és akkor lássuk, vigyük egy kicsit körbe virtuálisan a hallgatókat is, irány a pálya. Ide is érkeztünk rögtön az indító folyosónak, említetted, hogy a rajthelyhez, ugye innen indulnak a gokartok, az autók, és itt van már mellettünk egy olyan épület, ahonnan a rajt és minden adminisztratív dolog folyik.
1: Így van, ez maga az indító épületnek hívjuk, ennek az épületnek is több funkciója is van. Egyrészt maga a versenyrendezésnek a központja, tehát a versenyirányítás központja, másrészt mellette található a gépátvételi helység, ahol maga a gépátvételeket szoktuk, a technikai ellenőrzéseket tartjuk, illetve a felső szinten is egy terasz is található, illetve az időméréseket onnan szoktuk végezni.
0: Bent vagyunk a Skype.

0: a versenyigazgató dönt, viszont ő innen meg egész pontosan látja az egész történést, és nyilván egy együttérzéssel tudja azt elfogadni adott esetben, hogy ez egy különösen pontos hely, hiszen a pályának gyakorlatilag a 90-95%-át pontosan lehet látni.
1: És ugye valóban ez egy skybox, azaz ez egy doboz az égben, méghoz egy üveg kalitka, úgyhogy akkor menjünk is föl az emeletre?
0: Így van, ott pedig ugye a speakerek állnak, és a szerencsés, akik ugye még magasabban, egészen pontosan 8 méter magasan láthatják a pályát, úgyhogy onnan tényleg egyébként azt gondolom, hogy a leglátványosabb pontja a pályának.
2: Ezt pedig már ifjabb Rabócsi Tibortól hallhattuk, aki a Rabócsi Ring ügyvezető tulajdonosa.
1: Fent is vagyunk a Skybox tetején, és valóban impozáns. Vigyük egy picit akkor virtuálisan körbe megint csak hallgatott. Mit is látunk pontosan?
0: 4 nyomvonalat látunk egészében, sőt a vezetést technikát még beleszámolom, akkor egészen pontos 5-öt, hiszen van ugye a go-kart, a rallycross, a drift és a motoros pályaszakasz. Alapvetően azt kell látni, hogy a pálya úgy épül, mint egy Lego, hogy ezt lehet módosítani ezeket a nyomvonalakat. Ahol most itt állunk középen, legközelebb hozzánk egy go-kart pályaszakasz esik egyébként, ami jól látszik, hogy elhatárolt, viszont ugye olyan metszeti része van, ami érintve van mondjuk az autó versenynek a drift vagy a rallycross nyomvonalával. A szélességéből adódik egyébként a különbség, hiszen a go-kart pálya csak 10 méter, a versenypálya pedig 15 méter, vagy még attól is szélesebb. Ez nagyon ritka Magyarországon, és attól nagyon értékes. A driftben, a rallycrossban is nagyon fontos, hiszen a széles pályán idejsz ugye biztonságosan lehet előzni, hiszen ugye nem kell kifékezni valakit, és nem kell letolni a pályáról, hanem elférnek tényleg, hogyha a profi versenyzőkről van szó, akár többen is egyszer rallycrossban. Sokszor láttuk, hogy mondjuk innen a rajtnak a jobbos kanyarában, amikor több mint 100 km/órás sebességgel fordulnak el, egyszerre 6-an. Természetesen vannak rajtbalesetek, de azért nyilván, hogyha a pilóták profik is tudják, hogy nem az első körben és az első kanyarban kell eldönteni, akkor azért van lehetőségük arra, hogy majd ez egy különböző környomvonalon tudjanak előzni. És akkor a multifunkcióra visszatérve, tehát amit látunk innen, hogy ez több nyomvonal, ugye a go-kart pályát vagy látod, hogy igazából ez egy 10 méter széles pálya, keskenyebb részeken van, viszont mindenhol meccésben van a nagy széles versenypályával, és akkor gyakorlatilag így nem különböző pályát kell építeni, hanem egy funkciójában összességében tud működni.

0: pályán nyomban lát, hogy a Szegély ez egy kék vonal, az azt mutatja, hogy tulajdonképpen az már egy ilyen bukótér része, ahol négykerekes pályaengyalás nem lehetséges, ez nagyon fontos, hiszen mondjuk rallycrossban vagy driftben is ez probléma lenne, hogyha valaki úgy levágná ezt a pályaszakaszt, hiszen akkor métereket tudna ugye csalni, az meg ugye tized másodperceket is jelenthetne. Úgyhogy ez jól behatárolt részen látszik a pályának a két oldali sávja, és ugye gumihevedereket látunk a hagyományozó korábbi rallycrossban megszokott, mondjuk úgy, hogy szalakkorlátok helyett. Mi egyébként ebben a versenypályában pont a multifunkcionalitás miatt, hiszen elmondtam, hogy gokart, hogy motor, ahol ugye nincs karosszéria, és ugye nincs védelmi vonal, a gumihevederek rendkívül jó funkciót látnak el, puhák, és hogyha valamilyen esés vagy baleset van, akkor mondjuk az autó nem kukára törik. Ugye szoktunk látni olyan eseményeket, ahol mondjuk betonfalnak ütköznek, vagy szalakkorlátnak, hát ugye mondjuk meg őszintén, esélyük nincs a versenyzőknek tovább mennie. Most viszont ugye az a jó hír, hogy körbe mindenhol gumihevederek vannak, és ugye mögöttük egy vagy két sorban gumik vannak, ezek különböző FIA-s vagy szabványok alapján készülnek. Ez azért jó, mert mondjuk egy ilyen belsősnél, becsapódásnál az autó így akkor kevésbé sérül, ha igen, akkor pedig meg tudják csinálni a hétvégén.
1: Említette egy nagyon fontos szót, ugye hagyomány. Jövőre 30 éves a Rabócsiring, és ugye itt azért hagyományosan a múltban is nagyon nagy versenyek zajlottak.
0: Nehéz lenne felsorolni, milyen nagyobb események voltak, de csak a legnagyobbakat sorolnám fel. Ha visszamegyünk a 30 évre, akkor azért nagyon fontos tudni, és még talán akik voltak, emlékeznek rá, 1998-ban az M-Prim Rally-nak az első szuper speciála, vagy prológia itt volt annak idején, mert a pálya úgy épült egyébként, hogy önmagában visszatér, és ugye ketté lehet olyan szinten bontani, hogy nem kell az autóknak érintkeznie, és a rally versenyzők is kiválóan tudják egyébként ezt használni. Ennek a folytatása, ha már 20 évet lépünk előre, vagy több mint 20 évet, hogy gyakorlatilag 2020-ban az ERC, ugyanúgy az M-Prim Rally, vagy Nyíregyháza, vagy Nyírség Rally néven futott, és visszatért akkor egy teljesen más pályára. Nagyon fontos látni, hogy 50 ezer nézetméter aszfaltról beszélgetünk, és ugye pont a multifunkcióból adódóan vannak lehetőségek arra, hogy itt különböző nyomvonalakat kialakítsunk, és olyan dolgokat is tudtunk beépíteni, mint az ugrató, vagy mint a vízkérülő rendszer, tehát vízes pályát tudtunk mesterségesen gerjeszteni, ami ugye megint csak megvadította egyébként a pályanyomvonalat, és a versenyzők számára is egyébként nagy értékkel bírt, meg különleges érzéssel bírt. Amellett ugye, hogy 10 000 fő befogadására alkalmasok vagyunk, és ebben 3 000 fő le tud ülni a pályán, tehát a világeseményeknek is kiváló a helyszín, és ugye ebben az ERC volt az egyik legnagyobb.

0: illetve a tavalyi Drift Masters, ahol 31 országban voltak versenyzők, 32 országban nézők voltak. Ezt gondolom, hogy ez 2024-ben ez jelentette a pályafutásunk csúcsát. Tényleg Kanadából, Japánból, Dubajból versenyzők is, nézők érkeztek, Finnországból, Svédországból, hiszen egyébként itt volt egy Kalle Rovanperä, hát szerintem, akinek az autósportot ismeri, nem kell bemutatni, többszörös rali világbajnokunkat itt látni, és ugye ő tudatosan választotta ki ezt a helyszínt, személyesen is beszéltem vele, nagyon lenyűgözte a pálya. Egyébként a Drift Masters-en éjszakai világítás mellett is zajlott, nagyon különleges hangulat volt, nagyon jó idő, és hát tényleg azt gondolom, hogy itt az a 8-10 ezer néző rendkívül jól szórakozott, és hát azt gondolom, ez talán a Rabócsének az egyik ilyen éjke volt. És fénypontja, de hát számos esemény van, ahogy mondtad, augusztusban is lesz, hiszen ide jön Közép-Európa legjobb rallikos csapata, villanyfényes versenye, villanyfényes döntőkkel, és ugye a Trackwood, ami már hagyományozó rendezvény, augusztus végig pedig egy Európa legnagyobb, szintén nagy drift fesztiválja várható az augusztusban.
1: Nagyon sok programmal készülünk egyébként, maga a Matador RX Nighton, a tűzsonglőrök, luxus autóélmény vezetésünk lesz, illetve gyermekprogramokkal is készülünk, ugyebár a játszóteret is lehet használni, emellett lesznek ilyen távirányítós munkagépekkel fognak tudni játszani a gyermekek, szimulátorversenyt fogunk nekik szervezni, tehát próbálunk igazából a családi programok felé húzni, mind amellett, hogy apuka is kényelmesen tudjon szórakozni egy autóversenyen.
2: És ugye hát azért akkor tegyük tiszta, ez egy villanyfényes verseny lesz, hiszen, hogy éjszaka zajlanak majd itt a küzdelmek.
1: Így van, és méghozzá ez úgy fog működni, hogy aki elővételes ügyet vált, már pénteken el fogjuk kezdeni a szabad edzéseket, és csinálunk egy RX Night edzést, pont azért, hogy ugyanolyan körülmények között tudjanak edzeni, mint ahogy a döntők is lesznek.
2: Picit az RX-ről is beszélünk, hogy pontosan mondjuk milyen járművekkel mennek itt majd a versenyzők.
1: Rallycross azért egy 100 indulót várunk most a hétvégén, véleményem szerint egy olyan 12-13 szuperkár várható, már tegnapi nap folyamán például a lengyel pilótáinkkal is egyeztettem, hogy fognak érkezni. Emellett nyilván a Super Touring Cars-os autóktól kezdve a magyar kupák, az Astra kupák és az MX-5 kupák, valamint a junior kupák részvevői is fognak érkezni erre a versenyre, mind a mellett, hogy Közép-Európa bajnoki vagyunk, hiszen ez az Közép-Európa bajnokinak az ötödik, a magyar bajnokságnak a negyedik fordulója lesz. Még visszatérve erre az RX Night-ra, ugyebár a Drift Masters-re kiépített világítással fogunk megindulni, tehát ez mindenkinek új lesz. Véleményem szerint a pilóták ezt nagyon fogják élvezni, és nagyon készülnek is, és azok is azt mondták, azok is fognak jönni, akik már nagyon rég nem versenyeztek. És mellette pedig a Metási Trackwood, ami szintén egy kiemelt rendezvényünk lesz augusztus 29-30-án. Oda is 20 országból 100 pilótát várunk a rendezvényre. Teljes kateringgel, éjszakai kivilágítással és egy óriási jambolival várjuk a nézőket.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig Szabó Viktóriával, a Rabó Csiring versenypályai igazgatójával beszélgetünk, és egy nagyon kiváltságos helyen,
1: az aszfalt csíkon vagyunk még hozzá, hát az egyik célegyenes, itt egészen pontosan a gokart pálya rajtrácsa, a versenyszerű gokart pálya rajtrácsán vagyunk, akár 20-30 gokart is tud versenyezni az országos bajnokságon, de hát azért amennyire a Rabó Csiring egy versenypálya, itt nem csak az élsport, hanem tényleg a közösségi sport és a rekreációs időtöltésre is alkalom nyílik, és efelé megy ugye a Rabó Csiring, de mit kell még tudni itt a gokartról egész pontosan?
2: 30 darab érelhető gokarttal várjuk a vendégeinket, mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek részére kiváló szórakozási lehetőség, oktatóval várjuk a gyermekeket, egyébként egészen az alapoktól meg tudunk mindent tanítani, egészen a pici 6 éves gyermekeket tudjuk tanítani, hogy egy jó alapot szerezzen, akár egy tovább lépésként egy országos bajnokság felé, de akár egy hobbi célú szórakozásként. A gokartozás tekintetében gyermekek részére gokartáborokat is szoktunk szervezni, professzionális oktatást tartunk. Készen van, ottantól kezdve, vagy elindulás, megállás, szlalomozunk, vizes pályán megyünk, száraz pályán megyünk, első kézből ismerhetik meg a megcsúszás élményét és a határon autózásnak az élményét biztonságos körülmények között.
1: És ugye ez itt a kulcs, hogy a biztonság, a gyerekek felnőnek, aztán beülnek egy autóba, tehát azért az emberek nagy része vezet. De vajon hogy vezetnek a magyarok?
2: Én személy szerint mindenkinek ajánlanék egy vezetéstechnikai képzés, és hál' Istennek nagyon sikeresen végezzük a vezetéstechnikai oktatásainkat. Azok is, akik azt mondták, hogy már 20-30 éve vezetnek, azoknak is tudtunk újat mutatni, és én vallom és hiszem, hogy aki van és részt vesz egy ilyen képzésen, az később baleseteket is el fog tudni kerülni az utakon. Pályánapokat is szoktunk szervezni, hiszen itt nem csak bérgokartozásra, nem csak versenysportra van lehetőség, hanem arra is, hogy bárki saját eszközével használja a pályát. Tehát gondolok itt arra, hogy saját motorral, saját autóval vagy saját gokarttal lehet pályát használni és edzeni úgynevezetten egyes versenyekre, vagy akár szórakozásból itt lenni, akár driftautóval, akár rallycross autóval. A szervezőnk ilyeneket, hogy autós pályánapok, ezeken a rallycrossosok, driftesek és az utcai autósok is részt vehetnek különböző kategóriában, biztonságos körülmények között, pályabírókkal és egészségügyi szolgáltatás mellett tudják használni a pályát. Ugyanígy szervezünk motoros pályánapokat is, szintén több kategóriában, a hangosítás irányítjuk az embereket. Mindenképpen a felelősség, én úgy gondolom, azért itt van, tehát nekünk fontos, mint akik irányítanak, hogy felelősség teljesen tudjanak itt működni, mert nem szabad ész nélkül megindulni egyébként maga a versenysport világában, de ezt mi úgy az, amit kézben tartjuk.
1: Egészen eljöttünk a pálya gyakorlatilag végéig, és méghozzá most már egy salakos kanyarban, egy salakos részen állunk, ami a rallycrossnak nagyon-nagyon fontos eleme és kelléke, és beszélgető partner még mindig ifjabb Rabócsi Tibor, ugye a Rabó Csiring ügyvezető igazgatója. Egy pár szót azért beszélgessünk édesapádról még, hiszen, ahogy említetted, most már 3 éve nincs köztünk, és hát egy vizionárius volt, ő álmodta meg ezt az egészet, és szerintem büszke lenne, hogy mivé fejlődött ez a pálya.
3: Ez egészen biztos, és ezt igen, ezt a mai napig ugye beleremeg, hogyha erről beszélünk, hiszen azért mégiscsak ezt ki kell mondjuk, hogyha Rabócsi Tibor édesapám nem hozza létre ezt a pályát, ő 93-ban álmodta meg ezt, akkor, és 96-ban adtuk át, akkor ki kell mondjuk, soha nincs Rabócsiring. Nyilván nekem, mint közgazdásznak rengeteg jó lehetősége volt, de ugye ezeket az alapokat megkaptam, és ugye mivel autóversenyző voltam, gokartól, rallycrosszon át rallyig, ismertem, láttam a szakmát, valamennyire értettük hozzá, és apa meg is tanított erre a dologra, hiszen a cégen belül voltak ilyen tevékenységeink, hiszen apa saját maga alakította ki a nyomvonalat, és egyébként azzal nagy büszkeség, hogy ő mindig előre haladott a saját koránál, és rengeteg külföldi mondanak, hogy mi honnan vettük ezt. És mondtuk, hogy mi nem vettük sehonnan, hanem ezt apa, ki egyébként amatőr szinten még valamikor a 70-es években autóversenyzett, neki is volt rálátása. Még nagyapám is tradicionális volt, hiszen akkor abban az időben még az autósport Kelet-Magyarországon még csak tényleg elindult, de ők már akkor is részt vettek ebben, és valahol ugye az a Rabócsi név, én azt gondolom, hogy erősen összekötődik ebben, és hát bízom benne, hogy a gyermekém is meg tudják ezt továbbvinni. És ahogy mondtad, igen, biztos, hogy büszke lenne rá, hiszen az elmúlt mondjuk közel most már 30 évvel alatt annyi minden történt ez a versenypályán, és attól extra, hogy ugye mindent a saját kutfőből, saját gondolatainkból, saját tapasztalatunkból nyertünk, és például édesapám maga is egyébként, ahol most állunk ezen a salakos nyomban, részvet, ő ült a gréderben, a pozíciókat javítottuk ki, hogy hány százalék dőlése legyen, és például ahol mondjuk mentünk a pályán több szakaszán, meg van döntve a pálya, egy kicsit így indikár jelleggel, ez abszolút tudatos volt, és abban az időben senki nem tudta, hogy ezt miért kell megdönteni, és apa elmondta, hogy ez gy gyakorlatilag nekem úgy mondta fiatalon, hogy az olyan, mint a bika szarva, hogyha rögtön lekötöd, és az erő átvitel megvan, akkor a gumihevederbe csapódik. Hogyha hagyod, hogy kicsapódjon, akkor ugye viszont nagyon nagy bukótér kell. Viszont a pálya adottsága az volt, hogy nem lehetett nekünk óriási bukóterünk mindenhol, ezért a gumihevedereket rakta, és a nézőket közeledett a falhoz. Ennek meg ez volt a lényege, hogy gyakorlatilag ma már egyébként ezt élvezik a legtöbben, hogy gyakorlatilag pár méterről biztonságos körülmények között 3-5 méteres földsáncokon vagy lelátókon tudnak izgulni a nézők, és a versenyzők pedig biztonsággal tudnak alattuk elkelni is. Nagyon jó látvány, amikor látod a szemeket, az arcokat, vagy egy éjszakai versenyen a kipufogónak meg a izzókeréktárcsákat, és nem pedig ilyen 50 méterről látsz valamit elmenni. És szerintem ez a pálya egy nagyon nagy fontos adottsága, és szerintem ez ritka privilégium ennek a pályának, és ilyen nagyon büszkék vagyunk egyébként, és pont a multifunkcióból adódóan, hogy ennyi mindent egy helyre be tudtunk tenni, és ez tényleg nem lehet egy íróasztalnak, egy mérnök, nem mérnök vagyok, ő sem mérnök volt, de mégis azt gondolom, hogy talán jobban sikerült attól, mint ezt valaki tervezte volna, mert értettük, láttuk, versenyeztünk, és javítottuk, hogyha kellett, hiszen nekünk sem sikerült minden elsőre, de utána meg tudtuk azt csinálni, hogyha ez valami nem volt jó, akkor addig csináltuk, nem lett jó, és ma elmondhatjuk, hogy a versenyzők szerint a gokartpálya az egyik legjobb Magyarországon, rallycross pálya szintén, pedig hiszen multifunkcionális, azt szoktam mondani, hogy ez a 4 éjszakos gumi, hogy ugye nagyon néz olyan gumit csinálni, hogy mindenhol fogjon, és ilyenkor azt szokták mondani, hogy mindenhol jó, de sehol nem a legjobb. Mi is ezt el tudjuk mondani, hogy nagyon sok helyen jók vagyunk, nem tudtuk mindenből a legjobbat megalkotni, mert abból adódóan, hogy ugye a multifunkciót bevetettük, nyilván kompromisszumokat kellett kötni, egy pályán pedig a kompromisszumokat kötsz, akkor azért a lehetőségek azért szűkülnek. Nekünk azt gondolom, ezen a mértéken belül sikerült nagyot alkotnunk, hogy egyébként a driftben szerintem Európa egyik legjobb pálya, illetve nem is csak Velence szerintem Európa szerint, hiszen a Drift Masters nem véletlenül került ide, vagy a Trekkun nem véletlenül van itt, erre méltán büszkék lehetünk.
1: Említetted, hogy versenyeztél is. Nem is akárhogy, ugye volt ott gokart, volt ott rallycross, volt ott autóversenyzés. Beszéljünk egy kicsit a korábbi sikereidről, hiszen van miről.
3: 87-ben a Keser gokart iskolát végeztem el. Nyíregyháziként ugye ott nem volt jelen nagyon az a sport, ezért Kecskemétre kellett mennünk a gokart pályára, és annyira megtetszett ez a gokart tábor, vagy gokart iskola, amit akkor ugye abban az esztendőben megnyertem, plusz ugye volt egy összetett verseny is, azt is megnyertem, és úgy döntöttünk apa, édesapám voltából 88-ban, hogy akkor én megpróbálom a versenyzést, és innen jött a gokart. Ez 1988-93-ig versenyeztem gokartban, országos bajnok címet 2-t nyertünk, több ezüstérmünk, több bronzérmünk lett, és még a világbajnokságon is részeredményeink jók voltak, hiszen akkor még abban az időben, 90-es évek elején azért más volt versenyezni, tehát volt egy Győr és egy kecskeméti gokartpálya, ami egyébként apát iklette abban, hogyha egyszer épít, akkor ugye a gokartpálya is épjön ebben a Mária Pócsi katlanban, és ugye ez össze is jött. Úgyhogy innentől kezdve a gokart az nekem nagyon jó alapokat adott egy későbbi rallycross pályafutásomhoz, ami mondhatom, hogy szintén kiválóan sikerült. Sikerült kétszer, most már szuperkár, akkor Divizió 1-es magyar bajnoki címet szereznem, és ebben egyedik helyig jutottunk el, Ausztriában sikerült ezt az eredményt elérnünk. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg nem gyári csapatként indultunk, hanem egy kisebb maszek csapatként, és ugye felvettük, hogy gyáriakkal a küzdelmet, ezért pályafutásomnak egy óriási nagy lépése volt, és hát ugye erre nagyon büszkék vagyunk. És egyébként szerintem azt kimondhatjuk, hogy a korábbi rallycross pálya igazából innen jött, hiszen a versenypályám és a karrierem során ugye nagyon sok tapasztalatot szereztem, és szerintem minden sikerült igazából, előre lépünk a pálya nyomvonalában, hiszen én is jártam Európát, láttam nagyon sok pályát, és tényleg megpróbáltuk megalkotni a legjobbat. Aztán jött a rally, egy pici szünettel, de 2004-ben egyébként sikerült rally autóhoz jutni, hát hiszen a szponzoraim, akik akkor abban az időben mecénesek voltak, akik elemelem, hogy a Marsók, aki a mai napig a térségben nagyon jó kapcsolatot folytatunk, ami azért fontos, mert ők egy helyi tehetséget kerestek, aki tényleg régióbeli, és a mai napig egyébként ezeket a pilótát, meg tradíciókat végigvitték, és én úgy gondolom, hogy az a siker, ami aztán végül a gokartban, rallycrossban, a rallyban is sikerült, bár bajnoki címet ott nem sikerült szerezni, de nagyon sok jó részeredményünk volt. Mitsubishi Lancer Evo 6-tal, Evo 7-tel, Evo 8-al és Evo 9-en is versenyeztem, Subaru-val is versenyeztem, de a rally ez egy teljesen más dolog, azért rá kellett jönni, hogy arra több időt és energiát kell fektetni, valahogy a korona lemaradt róla, és hogyha pályafutásomat összegezném, több mint 20 év volt, ki kell jelentsem azért, hogy három szakágban azért nagyon magas és jó szinteket értünk el, szponzorainknak és a fanatizmusnak köszönhetően, de ki kell mondjam azt is, hogy nagyon jó döntés volt akkor, amikor 2009-ben visszavonultam, mert akkor teljes mértékben már csak a Rabó Csilling foglalkoztatott, minden forrásunkat, lehetőségeinket, kapcsolatainkat erre használtuk, és azt gondolom, ennek ez a sikere egyébként annak lett, hogy én erre fókuszáltam, és ez a fókusz ez jól sikerült, és mindig megújulunk.
1: És ugye beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, beszéljünk egy picit a jövőről is, hiszen megint csak egy kulcs szót kimondtál itt a végén, hogy megújultok, és a Rabó Csilling folyamatosan megújul. Hogyan tovább, mik a tervek?
3: Igen, ez egy jogos kérdés. Most azért 2025-ben tisztázzuk, hogy nem a legerősebb gazdasági lábon áll Magyarország, és ugye minden lépés azért nagy kockázatot jelent. Mi azt gondoljuk, hogy mindig is a megújulás és mindig is a fejlődés jelentette a jövőt, ezután is azt fogja. Most egy nagyon jó szinten jutottunk el, mondjuk azt, hogy néha meg kell állni egyrészt ugye élvezni is, hiszen ez egy üzlet is, aminek ugye működnie kell, az, hogy most szenvedélyesen szeretjük a sportot, az nagyon szép és jó dolog, de azért ennek a versenypárnak ugye megterülése és üzleti kockázata, vállalkozási értéke van, ezt pedig azért figyelni kell. Mi elmondhatjuk, hogy ebben az évben semmi visszaesésünk nincsen, hiszen a rendezvényeink sikeresek, tényleg mondhatjuk el, hogy a nézőink is eljöttek. Bár egyre nehezebb kiszolgálni őket, hiszen ma már látjuk nagyon jó, hogy ez a felgyorsult online világba nehéz leültetni 8-10-15 ezer forintos belépőjegyek mellett Európa világversenyre is a tömegeket, de azért azt gondolom, hogy ez részben vagy egészben azért sikerül, és én úgy gondolom, hogy nekünk most az a legfontosabb, hogy őket szolgáljuk ki. Pályának a külcsénye mindig nagyon fontos volt, az, hogy tényleg a fák, a fű, a minden része úgy álljon a pályának, ahogy az emberek szeretnék, úgyhogy nekünk ez továbbra is cél, hogy a fejlődés megmaradjon. Vannak elképzelések még, hiszen a pálya adottságai, azért 30 hektáros területen állunk, vannak lehetőségek, de úgy gondolom, hogy most amit meg kell fogalmaznunk, és amit ki kell használnunk, az a jelenlevő. Szeretnénk egy szállodakomplexumot is építeni, hiszen óriási problémája a pályának, hogy ugye a nagyvárosoktól azért távolabb vagyunk, hiszen Debrecen 50 km, Nyíregyháza 25, vagy a Miskolc 100 km Máriapóstól. Ugye kint tudjuk itt tudjuk tartani a versenyzőinket. Nyilván a szállások azok a környező településeken is magán itt a Máriapolcson, vagy Nyírbátorban, Márteszkó, Nyíregyházán maximális kapacitásra ki van használva. Ennek mi örülünk, csak hogy a versenyzőknek igénye lenne, hogy mondjuk egy belső funkcióban is tudjanak itt napokat eltölteni. Hiszen ugye ne felejtsük el, egy vallási világváros előtt vagyunk, az ország második legkisebb városa Máriapolcs, önmagában a pápa látogatás miatt is ismert, és ugye nagyon komoly búcsúk vannak, tehát itt is tízezrek keresik fel Máriapolcsot. A mi több tízezer emberünkkel Máriapolcson egy évben azért mondhatom azt, hogy több mint 100 000 ember turista érkezik ide, vagy a versenypálya céllal, vagy ugye az egyházi szeretettel. Úgyhogy ebben a pályán nekünk találkozási pontunk is van az egyházzal, tiszteljük és megbecsüljük egymást, és örülünk ennek, hogy ki tudjuk egymást szolgálni. Megoszlanak a vélemények a kiszolgálóhelyekről is, hogy hol vannak már többen, de információink szerint a Rabó Csilling miatt már talán még többen jönnek, és ez nagyon jó érzés.
1: You really got me going, you got me so I don't know what I'm doing. Ifjabb Rabócsi Tibor, részben ugye most már 2,5 éve a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségének tagja is. A rajongók azt hihetnék, vagy azt gondolhatnák, azt gondolhatnánk, és én is így vagyok ezzel, hogy a magyar autósport talán fénykorát éli, hiszen az idén a sokadik Forma 1-es nagydíjat rendezzük, Superbike visszatér Magyarországra, MotoGP-t rendezünk, Rally Európa Bajnokságot, Salakmotor Junior Világkupa fordulót, ugye nálatok is Európa Bajnoki futam, tehát tényleg szinte minden szakágban olyan nemzetközi versenyeket tud a magyar autósport idehozni, mint talán korábban még soha, vagy legalábbis nem egyszerre. Minek köszönheted minden, illetve az egyik legtöbbet a világon a kormány Magyarországon szánja a sportra? Ez benneteket hogy érint, vagy itt minden teljesen önőből zajlik?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érzékeny is a válasz, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a Fungoring Sport az az ERT, hogy egy külön állami szinten fut, hiszen megújult, hiszen vannak lehetőségei, mint ahogy a Balaton Szörkétnek is ott a Hundán keresztül ugye voltak lehetősége arra, és ezek nagyon örvendetes dolgok. De gyakorlatilag én azt gondolom, hogy helyek közel ezek a nagyobb rendezvények itt ki is bővültek állami támogatás szinten, és mi, mint kisebb pályák, magántulajdonú pályák, alapvetően nincsenek ilyen lehetőségeink. Nyilván, hogy sok éves munkának a gyümölcse, amit most felsoroltál, és azért stílem szerint külön választanám, amiket elmondtunk, hogy milyen nagy világeseményekkel vannak megörvendeztet a nézők, de mégis a másik oldalról azt látom, hogy azért mi belül ezt másképp éljük meg. Én magam, aki egyébként több mint 20 év vagyok ügyvezetője itt a cégünknek, és a Rabó Csering önálló és független Kft., ami saját önerőből működik, mi semmilyen állami támogatást nem kaptunk, mert egyébként el tudom választani a munkámat. És én azt gondolom például ma, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség az egy kis működő, inkább a szabályokat alkotó, szokták mondani egyébként néha szükséges rossz, mert hiszen a szabályok azok mindig rendszerben vannak, és akkor mindig nehéz betartatni, és nem mindenkinek szimpatikus. De az MNS-nek van más funkciója is, viszont nem a pénzügyi részét alkotja. Sajnos. Ez egy 4-500 milliós árbevételű sztori, amiről elbeszélgettünk. Itt egy rendezvénynek a költségvetése néha több attól, mint az MNS egész évi költségvetése. Más funkciót lát el a kettő, fontos tudni. De azért ezt jól látni, hogy azért a nagyobb is világeseményekben azért az állam szerepet játszott, anélkül nem is tudna működni alapvetően. A mi általunk kreált és mondhatjuk azt, hogy sikerrendezvények vagy európai világeseményeket abszolút saját erőből érjük el. Ennek szerintem talán még nagyobb értéke van, ami nagyon büszkék vagyunk egyik oldalról, viszont az is látszik, hogy ugye piaci alapokon működünk, és azért a határainkat pontosan tudjuk. Viszont azt gondolom, hogy a Rabó Csering, hogy a közel 30 év alatt meg tudta mutatni azt, hogy gyakorlatilag fejlődött, fennmaradt, és működik. Ez ma már nagy dolog. Mi megpróbáljuk a szponzorokból, a nézőkből, a versenyzőkből, és a nyilván szolgáltatásainkból fenntartani ezt a részt, és a jövőben is mi így szeretnénk.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Sporthelybe, melyben a Mária Pócsi Rabó Cseringre látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, önök Nyágúj Gergelyt hallották, viszont hallásra!
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
1: Hajrá, magyarok.

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajtás!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Füll, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Füll 32. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk a Magyar Birkózók Szövetségének főtitkára, Rögler Gábor, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Adásunk felvételének perceiben is zajlik a Polyák Imre, Varga János, Kozma István emlékverseny, az év negyedik, az utolsó rangsorversenye, amelynek évekig te voltál a versenyigazgatója a Nemzetközi Szövetség rangsorversenyének. Ezen az idei viadalon mi a szereped, van-e bármilyen szereped, és nézed-e a változásokat?
3: A kinevezésem évében próbáltam még egyszer ellátni a két feladatot is, de aztán hamar rájöttem, hogy mind a két terület igencsak külön-külön embert igényelne. Ugye tavaly évben már Fék Szabolcs versenyigazgató látta el egy személyben a feladatokat, azonban akkor még szorosan együttműködve dolgoztunk együtt, kardkörültve folyamatosan együtt koordináltuk a verseny lebonyolítását, illetve minden egyes felmerülő problémára, kérdéskörre közösen próbáltunk megoldást találni. Azonban ő hosszú évek óta már a szervezőbizottságunk tagja, minden egyes apró mozzanatát ismerte a versenynek, úgyhogy igazából az idejében az, amikor teljesen egyedül látja el ezeket a feladatokat, és tulajdonképpen csak egy-egy előkészítés során, vagy egy-egy kérdéssel fordult irányomba az előkészítés során, úgyhogy igazából most a köznyelben csak az unalmas papírmunkákkal foglalkozok itt a főtitkári minősítésemben a feladatokkal, a versennyel kapcsolatosan, illetve nyilván azért egy-egy sarkalatos pontra igyekszem felhívni az ő figyelmét is, amiket tudom, hogy kritikus pontok, többször előfordultak már bakik azon a területen, de tulajdonképpen ő rengetegszerű volt a különböző adhok jellegű problémáknak a megoldó embere, úgyhogy tényleg kívülről belül ismeri a versenyeket, úgyhogy nagyon sok kivetni valót most már nem találok így a versenyekben, vagy a verseny lebonyolításában.
4: Most mondanám, hogy tegnap kim voltam a versenyen, és sokkal rosszabb volt, mint az előző években, de
3: köszönöm
4: amikor
2: ez a szerdanyitónap.
4: Így van, szerdanyitónapon egész pontosan, de nem mondom, mert hasonlóan jó volt, úgyhogy leginkább az újságírók munkakörülmények kapcsán, és van nagyon nagy versenyeknél is vannak hiányosságok, és emlékszem, amikor elkezdtük szervezni, Rögélben talán megerősít engem, akkor is ugye mire van szükségetek, kell-e asztal, mi kell, hány dugasz, hány kis szoba lenn fent, de azért a tribünön is legyen, hova rakjuk, lássatok rendesen. És ez egyébként ennél a versenynél is nagyobb eseményeken is nagyon sokszor előfordul, a hallgató nem is gondolná, hogy hányszor. És köszönöm Röginek, és köszönöm Szabinak, és meg mindenki másnak is, hogy a Magyar Birkózók Szövetségénél rájöttek, hogy nem ártana mindenki másnak is természetesen, de így az újságíróknak is, stáboknak, fotósoknak is a munkakörülményeit biztosítani normálisan, és lekopogom, de évek óta nincs semmilyen, legalábbis ezen a területen nincsen reklamáció. Ezt csak azért mondom el, mert ez a szakterületem, de ugye a hallgatókhoz is rajtunk keresztül jut el a versenynek a történései és eredményei, és ezúton is köszönöm, hogy az újságíró munka az és a média minden más dolga ezen a versenyen tökéletesen működik.
3: Én itt még azért hozzátenném, hogy szoktam poénkodni azzal, hogy igazából az utolsó, bocsánat, nem degradálom a pozíciókat, tehát igazából még a kávéfőzők is évről évre ugyanazok, hiszen a szervezés legvégén, amikor igazából pont arra kerülne sor, hogy képbe hozzuk a különböző stábtagokat, hogy mi is lenne a feladatuk, na azokra általában már nem szokott idő jutni, így igazából tényleg az utolsó utáni pozíciót is mindig évről évre szinte ugyanazok a személyek látják el, és itt jön képbe a Bányász Árpi, aki hosszú évek óta kétszer ugyanazt a kérdést már nem tette fel egy-egy probléma kapcsán, hanem ő is hosszú évek óta koordinálja itt, segíti a média munkatársoknak a tevékenységét, így igazából vele is félszavakból megértjük egymást, és így hozzájárul nyilván ahhoz is, hogy az ő munkájuk is gördülékenyen tudjon folyni.
2: Nem tudom, szokás-e összehasonlítani egy-egy rangsorversenyt szervezés szempontjából, de milyenek a visszajelzések a budapesti versenynek?
3: hosszú évek óta rajtam, azért tényleg minden egyes dolog keresztül folyt. Én az utolsó székláb töréstől kezdve mindenről tudomásom van. Az én munkám, illetve a kollégáimnak a munkája az, hogy kívülről ne legyen egyébként semmi látható ezen a területen. Összehasonlítás szempontjából mindig örülünk nagyon, amikor ugyanott van egy verseny, és akkor az átlagember azt gondolna, hogy ilyenkor elővesszük a mappákat, átírjuk a dátumot, Ctrl-C, Ctrl, minden megy magába, de vagy egy háború tör ki éppen, vagy éppen egy világjárvány söpör végig, vagy esetleg egy egyéb történés okozta, egyéb side eventnek kell megfelelni menet közben, tehát nincsen két egyforma esemény. Szervezés szempontjából egyelőre most az utóbbi évben nem volt a Nemzetközi Szövetségnek semmilyen olyan jellegű innovatív ötlet, ami miatt abszolút újra kellett volna strukturálni bármilyen szervezési folyamatot, úgyhogy így a szervezés szempontjából maximum egy újabb alvállalkozónak az innovatív ötletét támogatva próbáljuk színesebbé tenni fénytechnikával, sportprezentációval, vagy egyéb területtel a látványát a versenynek. Ami egyébként a legfontosabb, illetve a legnagyobb mutató, hogy miben különbözhet, az inkább a sportszakmai szempontja, melyik évben van az év, melyik szakaszában van, és idén például nagyon-nagyon komoly nevezés jött össze. A legtöbb ország azok komoly első csapatokkal jöttek, majd, hogy nem az utolsó rangsor verseny, világbajnoki válogató, tehát most mondhatnám az indiai csapatot, akik 60 fővel jöttek, kazakok, 70 akárhány fővel, első amerikai csapat, orosz csapat, fehér orosz csapat újra a saját színeik alatt versenyezhetnek nálunk. Úgyhogy inkább az, ami a sportszakmai szempontból van, az, ami látványosan komolyabbnak ígérkezik, mint ami az előző években volt.
4: És lehet, hogy Laci erre is utalt, vagy erre utalt, hogy a többi rangsorversenyhez hasonlítva. Tehát ugye vannak standardek, ugye színekben, ugye pontosan tudjuk, hogy a Nemzetközi Szövetség erre igencsak ügyel, hogy a EB-ket, BB-ket, rangsorversenyeket ugyanolyan dizájnnal adja, stb. Nyilván hasonló szervezési előírásokkal, struktúrával, de ott van-e különbség mondjuk a mongol, vagy az ágrábi, vagy mit tudom én, ez eljut-e hozzátok?
3: Van, illetve volt szerencsém már több rangsorversenyen is részt venni. Úgy gondolom, hogy a horvát szervezőbizottsággal abszolút nem lehet senkinek semmilyen kivetni valója, a másik Albániában volt. Kicsit mondhatnám úgy, hogy balkáni szervezés, tehát nem is a verseny lebonyolítása az, vagyis nem is a versenynek a kinézete, mert az, hogy a Zsiga is említette, az egy standard, tehát a Nemzetközi Szövetség 10x évvel ezelőtt bevezette, hogy minden világversenynek azon a színvilággal kell rendelkezni, inkább az egyéb körülmények azok, amik miatt bőven van különbség, tehát Albániában előfordul az, hogy reggel a szállodától elindul egy busz, ha jó időben indul el, akkor 28 perc a verseny, de én már többször utaztam egy óra felett, de senkit nem érdekel, hogy egyébként az ebéd a szállodában van, de a versenyről nem biztosítanak transfert, emiatt az albán rangsorversenynél azért igencsak jobbak vagyunk, illetve a horvátok is. A mongol versennyel kapcsolatban nem tudok sok mindent elmondani, mert ott még sajnos nem volt szerencsém jelen lenni, azonban ott a részvevői létszám az tükrözi, hogy az radikálisan sokkal kisebb, többször már majdhogy nem ingyen is kérték, hogy menjenek, hogy csak legyen valaki, nem tudna, hogy én nem tudom személy szerint, hogy az időpontja miatt, ami éppen a legtöbb szövetség felkészülés tervében nem illeszkedik, vagy pedig ott egyéb szervezési körülmények
4: miatt. Hát a földrajzi távolság nyilván, tehát
2: azt hiszem csak Törökországot Európából most, mintha azt láttam volna.
4: Igen, elképzelhető, de mindesetre kevesen vannak. Inkább Ázsia értelemszerűen, inkább ázsiaiak vesznek részt rajta.
2: Nem törvényszerű, de sok sportági szakszövetségben nincs így. Az MBS főtitkári székében két elődöd is a sportágból jött, és te is korábban birkóztál. Ez mennyire fontos a főtitkári pozíciónál, hogy meglegyen a birkózó múlt?
3: Sportági szakszövetségek tekintetében úgy gondolom, hogy majdhogy nem elkerülhetetlen az, hogy a bizonyos szakmai pozíciók betöltőjének mindenképpen legyen sportos múltja, legyen szó szakmai igazgatóról, szakreferensről, vagy egyéb ilyen jellegű pozíciókról. Úgy gondolom, hogy az egyéb adminisztratív területeken tevékenykedő kollégák, mint például pénzügy, támogatás, kezelés, jogi területek, stb. Ott igazából a törvényeknek való megfelelés az elsődleges, és ott a jogszabályoknak az ismerete, így igazából a sokkal inkább tanulható, úgyhogy úgy gondolom, hogy azokon az adminisztratív területeken nem feltétlenül fontos az, hogy valaki a sportágból jövő legyen, de a főtitkári pozíció az, ami úgy fogalmaznék, hogy egy kicsit inkább minden, tehát az imént említett területek, az egyéb bizottságoknak és minden egyéb dolognak a folyamatos koordinálása, szakmai felügyelete mind az én kezem alatt zajlik. Ott viszont elengedhetetlen az, hogy legyen azért sportági kötődés. Úgy gondolom, hogy most saját magamról beszélve, aki mondjuk 30 éve a sportágban van, és mondjuk 26 kilós koromtól, nyilván az összes edzővel, klubvezetővel, sportolóval szinte majd, hogy nem mindenkit ismerek, úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb bizalommal és tisztelettel tudnak hozzám fordulni akármilyen jellegű kérdéssel kapcsolatban, és az pozícióból adódóan nem mindig kellemes döntéseket kell hozni, vagy bizonyos határozatokat végrehajtani. Ezeket a nehezebben elfogadható ítéleteket is, döntéseket is úgy gondolom, hogy sokkal könnyebben el tudják fogadni egy sportágból jövőtől, illetve nyilván aki a sportágból jött, és majd, hogy nem minden ranglétrát végigjárva, sokkal jobban ismerem, vagy sokkal jobban ismerheti, hogyha általánosságban beszélek, sokkal jobban ismerheti a kluboknak a mindennapos kihívásait, az utánpótlás versenyzőknek a felkészítésének a nehézségeit, vagy éppen, hogy felnőtt válogatottaknak mire van szüksége arra, hogy éppen eredményesebbek legyenek. Így igazából ebben a pozícióban szerintem nagyon fontos, hogy ne csak elméleti tudással rendelkezzen valaki, hanem gyakorlatban is képbe legyen a bizonyos területekkel. Egyébként viszont, amit el tudok mondani itt a Sportági Szövetségben, hogy egy dolog biztos, hogy semmi sem biztos, az, aki nem sportágból jött, vagy nem sportból jött, vagy sportos közegből jött, ők nehezebben tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy a munkaidő az nem feltétlenül mindig 16 óra 30 percig tart, illetve az sem biztos, hogy 8 óra 00-kor kezdődik.
2: És csak
3: az
2: hétköznap.
3: Igen. Az a fajta rugalmasság, az biztos van több emberben is, de leginkább a sportos közegből jövő embereknél. Tehát nem, úgy gondolom, hogy az, hogy most én nem, vagy én a sportágból jöttem, nem feltétlenül az apparátusnak az irányításában fontos, hanem igazából így globálban egy sportági szakszövetség sikeres működésében, hiszen karkaröltve jár a sportági eredményesség, illetve a különböző háttérmunkálatoknak a koordinálása.
4: Ezt ennél szebben nem tudtam elmondani, és még szerintem Rögi nem is levegőt se vett közben, de tényleg abszolút, de megfordítanám. Tehát a sportából jönnek emberek, akik alkalmasak erre a feladatra, és itt be is fejezem, mert nem tudom ilyen hosszan elmondani, és ilyen szépen szabatosan, mint Rögi, de tényleg erről van szó. Tehát ki kell termelnie, elég csak magamra gondolni például, de nem ezt akartam mondani, de nem tudom, hogy te ezt akartad-e.
2: Én Bábszki Gergelyre gondoltam.
4: Így van, a módszertani központunknak a vezetője, aki szintén. De mondjuk nekem is újságíróként, Kraszné Bence kollégámnak, szóval másoknak is, akik ott dolgoznak, nem baj, ha birkóztunk, sőt, abszolút előnyös, főtitkárnak is előnyös, de én azt mondanám, hogy büszke vagyok a birkózásra, hogy ki tud termelni olyan embereket, akik alkalmasak erre a feladatnak, és nem azért vannak ott, mert birkóztak valaha, hanem azért, mert alkalmasak a feladatra, és hála jó Istennek egyébként birkóztak is valaha.
3: Mindenképpen, tehát nyilván egy sportágból jövő, talán egy vezető pozícióban lévő ember, mert legtöbb vezető pozícióban lévő az esetleg egy, hogy fogalmazzak, teljesen más szemlélettel lát a sportág, egy menedzseri pozíciónak tekinti a feladatokat, egy sportágból jövő pedig sokkal lelkiismeretesebben, illetve valóban a szívén viseli a sportágnak a fejlődését, fejlesztését, jövőjét, így biztos, hogy egészen másan, empatikusabban és máshogy tud hozzáállni azért a sportághoz.
4: Hát így van, érzések, emóciók, hát most a sport miről szól, nyilván ezt nehezebben éli át az, aki nem innen vétetett, ahogy azt Rögi említette.
2: Emellett megvan bármennyire is ez a menedzseri szemlélet? Tehát ez a kettő járhat kéz a kézben?
3: Mindenképpen kell, hogy járjon, de ember tervez, Isten végez, jó, hogyha az ember fel van vértezve különböző menedzseri tulajdonságokkal, amik jók elméletben, de a gyakorlatba ültetve azért általában minden teljesen más, ezért jó az, hogy valamennyire van menedzseri szemléletem is, illetve a kollégáim, akikkel együtt dolgozok, illetve az egész birkózó közösség, akiket sok-sok éve ismerek, így a kettő együtt tud jól működni, úgy gondolom.
2: Korosztályos válogatott birkózó voltál, szerepeltél kadét Európa-bajnokságon is. A pályafutásoddal mennyire vagy elégedett, mennyire volt utána ez törvényszerű, hogy maradsz a sportágban valamilyen formában?
3: Köszönöm szépen a kérdést. A pályafutást azt kicsit inkább sportági múltnak nevezném, mert pályafutása úgy gondolom, hogy egy Lőrinc Tamásnak van, vagy egy Bácsi Péternek. Úgyhogy maradjunk inkább a sportági.
4: Azért legyen még egy pár embernek, de értem, amire gondolsz.
3: Igen. Szóval sportági múltam volt, Természetesen én is kisgyerekként, mikor elkezdtem birkózni, úgy gondolom, hogy hasonlóan a többi kisgyerekhez mindenki olimpiai bajnok szeretett volna lenni. Nem tudom, hogy miért, 2,5-3 éves lehettem, amikor Repka Attila megnyert az olimpiai bajnoki döntőt, de valamiért nekem az a legemlékezetesebb olimpiai döntő, ahogy megnyerte, ahogy felemelte a kezét, ahogy eldőlt a szőnyegen, ahogy katartikus hangulatban a kommentátor kommentálta a történéseket, mindenképpen szerettem volna átélni, ám azért az idő elaladtával igyekeztem a realitás talaján maradni ezen a területen, úgyhogy én igazán csak reális célokat tűztem ki magam elé. Sok mindenki egyéb dolgot, én nekem három ilyen kitűzött célom volt, szerettem volna magyar bajnok lenni, szerettem volna egy kontinens fiadalon a címeres veszt viselve hazánk színeit képviselni, ezek mind hál' Istennek összejöttek, egy dolog kimaradt tulajdonképpen, imádtam volna egy Bundesligában is birkózni, nem kifejezetten a győzelem utáni dicsőség érzése véget, hanem az az atmoszféra, ami ott körbeveszi a csapatbanságot, szinte hihetetlen, de hál' Istennek megadatott számtalan területen átérezni ezt az atmoszférát, úgyhogy így igazából egyáltalán nem maradt bennem ezen a téren hiányérzet. Egyébként az egyetem alatt, amikor már nyilván a sikerek kicsit alább hagytak, akkor sem szerettem volna lemondani a hétvégi versenyeknek az érzéséről, úgyhogy én jelentkeztem akkor bírónak, és akkor így igazából a hétvégéket ugyanúgy versenyen töltöttem, csak már más minősítésben, és az akkor Bacsa Péter jelenlegi alelnök úr volt a bíróbizottságnak az elnöke, valószínűleg úgy kerültem én a előtérbe, és felhívott, hogy szeretnék a birkózó szövetségben dolgozni. Kezdetben egy bár szakmai pozícióról volt szó, kezdetben még picit hadakoztam ezzel, mert nem gondoltam volna, hogy valaha is a bíróasztal mögött fogok tevékenykedni, de ez volt 11 éve, úgyhogy nem bántam meg, és még kezdetben azt szerettem volna, hogy a délutánjaim az edzésekkel, illetve a hétvégéim a versenyeken tudjam tölteni. Így most kialakult 11 év után az, hogy a 7-7 napja reggeltől estig a birkózásról szól, de egyébként nem bántam meg, és hogy említetted is, Bábszki Gergőt meg még sorolhatnánk jó sok más kollégát is, igazából mindannyian a sportákból jöttünk, és annyit adott nekünk ez a sporták, hogy elképzelhetetlen volt, hogy nehogy legyen, hogy amennyit se tudunk, vissza tudunk adni ennek a sportágnak.
2: Bíráskodásra mennyire volt nehéz átállni a birkózásból?
3: Teljesen más, viszont nekem így nagyon jó, mert igazából az, aki birkózott, sokkal jobban tudja értékelni a bizonyos szituációkat. Rengeteg olyan bíró van, aki csak elkezdett bíráskodni, az meg az esetleges szabálytalanságokat, vagy tényleg a szabálykönyv szerint szeretné megítélni az abszolút nem objektíven megítelhető akciókat. Így igazából nagyon nagy előnye volt ennek. Hátránya egy picit inkább az volt, hogy amikor elkezdtem bíráskodni, akkor még aktívan birkóztam is, és egyszer-kétszer mosolycsart az arcomra, amikor egy-egy ellenfelem, akit éppen az előző hétvégén legyőztem, vagy ő győzött le ellenem, akkor kézfogással az én sípszomra ugrált és pukfencezett. Úgyhogy segítette egymást, egyáltalán nem volt nehéz az átállás.
2: Olyan volt, hogy ismerte valakit annyira, hogy tud, hogy milyen trükköket alkalmaz esetleg a szőnyegen?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, természetesen volt, és pontosan ez az előnye annak, hogyha valaki mondjuk birkózott is, vagy már hosszabb ideje bíró, látja és tudja, hogy mik azok a dolgok, amire figyelni kell, mi az, ami onnan ki fog indulni, vagy esetleg mik azok a esetlegesen negatív dolgai, azokra már előre lehetett figyelmeztetni, úgyhogy igen, természetesen ez előny is volt, és figyeltem is rá mindig folyamatosan a mérkőzések irányítása alatt.
4: Nem fogjátok elni, én is bíráskodtam, de én akkor már nem birkóztam, és a legnagyobb dicséretet nevelőedzőmtől, Széles Józsi bácsitól kaptam, Isten nyugoszta őt, aki egy meccs után azt mondta, hogy hát nem is látszik rajtad, hogy fradista vagy, és mondom, hát köszönöm szépen, ez a legnagyobb dicséret, mert nem is látszott rajtam, hogy a Fradiba birkóztam, és a Józsi bácsi volt az edzőm, úgyhogy én rögtön láttam többször is bíráskodni, szerintem amit eddig elmondott, az abszolút alátámasztja, hogy meg jól is néz ki. Na fontos, hogy néz ki, hogy megy. Megbeszéljük, de nem úgy értem, hanem az, hogy a kiállása, tehát most ebben a szempontból, de hogy még azt mondom, hogy a rossz döntést is, ez pont Péteri Lacinál mondtam, aki arancsipos nemzetközi bíró volt vendégünk is, hogy ő még a rossz döntést is úgy tudta előadni, hogy már szinte el is hitte neki mindenki, értitek? Nyilván a döntéseinek a legnagyobb része jó döntés volt.

0: eltölt el minden egyes mozzanat a dolgoknak, ahogy működik, illetve hát nyilván a mi munkánk az, ami abszolút nem látszik, mert nyilván az irodában van, viszont anélkül nem lenne semmilyen sportsiker sem, viszont vagy ebből a szempontból pedig én tényleg majdnem minden egyes érmet egy picikét magamnak is érzem, mert tudom, hogy a sarkalatos munkát, az nyilván a legsarkalatosabbat, legkeményebbet a versenyző, amellett az edző, de sokszor kell azért a lelket tartani az apparátusban is, hogy igen, mi papírmunkázunk, nekünk számítógép mögött ülve kell lenni, de sokszor el szoktam mondani, hogy egy svájci óra az egy nagyon drága óra. Annak lehet, hogy egyébként a szerkezete a legdrágább, de a mutatója lehet a legolcsóbb, viszont anélkül ugyanúgy nem működhetne az az egész óra, úgyhogy ez a kedvenc mondásom, amit többször is el szoktam mondani az apparátusban.
1: Az egyértelmű, hogy a sportolók, birkózók eredményeit hogy lehet mérni, mert erre vannak a versenyek, de hogy lehet a szövetség főtitkárának a munkáját mérni?
2: Fizetésemelés esetleg van a Petinél. Hát,
0: igen, hogyha saját magam, vagy pedig a barátaim akarnák mérni, és azt gondolnák, hogy ha emelik a fizetésemet, jól végzem, de ugye nyilván ez nem egy olyan mutató, ami mindenki számára megmutatná az eredményességét. Igazából úgy gondolom, hogy valamennyire, sőt, leginkább az állami sportirányításnak az elismerő szavai rengetegszer szoktak minket pozitív példaként említeni. Ezek azok a dolgok, hogy nincsen visszafizetési kötelezettségünk a különböző támogatásáknak a gondos felhasználásával, a pontos elszámolásából, illetve számomra az egyik legfontosabb veszőparipa az a határidő kérdése, és soha ne semmilyen határidőből nem szeretek kicsúszni. Rengetegszer van, és itt jön vissza egy picit a sportos múlt is, rengetegszer vannak olyan jellegű felettes szervektől jövő azonnali határidők, amikor szépen az aktuális munka félrehagyása, illetve a munkaidő lejártának figyelmen kívül hagyása következik, de mindig igyekszem a legpontosabb tőlem telhető, legpontosabb, legprecízebb papírmunkára. Ezek azok a dolgok, ami a tényleg többször is alelnök úrnak is, illetve egyéb szövetségekkel és sokszor pozitív példaként vagyunk állítva, vagy nálunk minden rendben működik. Ezek azok a dolgok, úgy gondolom, amik úgymond a főtitkár, mint apparátus irányítójának a munkáját leginkább tudják jellemezni.
2: Hogy mondjak egy konkrét példát, pontosan tudjuk, új sportvezetés állt fel, ugye a választások után is Kánoki Kis Attila, aki egyébként sportújságíró kollégánk, és ötösen klasszis volt annak idején, azt mondta a birkózókra, hogy hála a jó Istennek, veletek minden rendben van, természetesen akár a ranking, akár a jövő évi EB rendezéspályázat kapcsán minden segítséget megadok. Ez tökéletesen alátámasztja az előző szavakat. Tehát a konkrétan egy ember, aki az egész sportelitesnek a vezetője, boldog, hogy a részterületeken, tehát hogy nem kell, van egy millió dolog, amit most hirtelen a nyakába szakadt, és legalább ezzel nem kell foglalkozni, mert a birkózóknál minden rendben.
0: Úgyhogy igen, mi az apparátusnál általában kétszer bontunk pezsgőt, egy, amikor valakinek az érmet akasszák a nyakába, illetve akkor, amikor megkapjuk a minisztériumtól, vagy az év felett a szertől az elszámolásnak az elfogadó nyilatkozatát.
1: Milyen gyakran kell pezsgőt bontani? Utóbbi esetben?
0: Ugye nyilván az elszámolásoknak az elfogadása az nem rögtön a soron következő, vagy a következő naptári évben van, viszont így ebből a szempontból eléggé összefolyik, mert sokszor van hiánypótlás, sokszor van az, hogy a 3 évvel ezelőtti nagyobb többféle támogatás biztosít számunkra az állam, így már néha dátumot se nézzük, csak bontjuk a pezsgőt, hogy ez is rendben van kategória, mert azért eléggé összefolynak néha a dolgok, és soha nem tudom, hogy előre egy négy évvel
2: korábban.
0: Négy évre előre mutató szakmai tervet kell beküldenünk, aztán egy 3 évvel ezelőtti hiánypótlás, néha holnapra egy adatszolgáltatást, úgyhogy így néha az időérzékünk az így kicsit így elveszlik, és ha nem lenne egy táblázatban összefoglalva, hogy melyik támogatási vagy támogató jogirattal éppen hogy állunk, akkor nehéz lenne fejben tartani.
1: Nem csak az állami sportirányításban, hanem a birkózóknál is lesz változás. Lőlincz Tamás kerül az elnöki székbe. Mit vársz tőle a közös munka során? Vagy milyen munkát vársz tőle?
0: Ne szaladjunk ennyire előre az időben, ugyanis a közgyűlés csak holnap lesz. Eddig még csak a jelölés zárult le. De viccet véletérve.
2: A holnap azt jelenti, hogy pénteken, tehát magyarul a felvétel időpontja az még egyel, de mivel ő az egyetlen jelölt, akkor maradjuk abban, hogy nagyon valószínű, hogy a olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok.
0: Viccet félretélve, természetesen, amikor a közösségi médiában egyéb platformokon bejelentette az indulását, én úgy éreztem, hogy tényleg, mintha összefogta volna, hogy hirtelen a birkózó közösség az így.

0: hirtelen összefogott volna, és egyből szinte mindenki őt támogatta ebből. Ezt kezdetben a jelölési folyamat lezárult előtt, még ugye a kommentekből lehetett látni, az elismerő szavakból, a hívásokból, tehát nyilván elképzelhetetlennek tartom, hogy ilyen nagyszámú tagszervezeti jelölés után esetlegesen nem így történne. Tamás igazából pályafutását tekintve abszolút példaértékű, tehát nyilván nem csak az érmei száma miatt mondom ezt, hanem tényleg, hogy pont azt hiszem a tegnapi nap folyamán hallottam, hogy Tamás az a legfiatalabb és a legöregebb Európa-bajnokunk is egyben, ugye nyert 4 Európa-bajnokságot, úgyhogy ez azért a hosszú pályafutását is jelenti.
1: 15 év, 15 világverseny esélyére.
0: Igen, 2 olimpia. A többi is számomra egyébként abszolút, hogy amikor már nagyon-nagyon az utolsó, hogy miért megnyerte az olimpiát, azt megelőző olimpia után már nagyon-nagyon elbizonytalanodott, hogy szeretné folytatni, és számomra ez, ami még szerintem most is kirázza ideg tőle, hogy belegondolva, és az utolsó ciklusban még nyert egy Európa-bajnokság, és megnyerte a világbajnokság, és megnyerte az olimpiát.
2: Amit egy évvel eltoltak, ugye?
0: És ráadásul plusz egy évvel eltoltak, tehát a fogamat összeszorítom, és még 4 évet kibírok, a szőnyegen lett belőle 5, úgyhogy így a sportolói pályafutása terén abszolút példaértékű, és hosszabb ideje dolgozunk már együtt, úgyhogy mint magánemberként is abszolút felnézek rá, mert a legtöbb embernek szerintem, hogyha csak 1-2 érme lenne az ő érem kollekciójából, egészen biztos, hogy 2-3 méterrel a föld felett járna, ő viszont mindig is megmaradt ugyanaz az a Lőrinc Tamás. Úgyhogy én nagyon nagy izgalommal várom a közös munkát vele, eddig is borzasztó nagy boldogsággal töltött el, hogy konkrétan példaképeimmel dolgozhattam együtt, legyen szó a válogatott stábból az én korábbi válogatott edzőimről, legyen szó Bácsi Péter szakmai igazgatószról, aki hagyd nem mondjam, hogy hányszor csalta emberek is jó magam szemébe is könnyet egy-egy szőnyegen bemutatott győzelmével, küzdeni akarásával, vagy említhetem itt Bacsa Péter alelnök urat is, aki a korábbi számomra abszolút elérhetetlen bírói pályafutása után azóta is folyamatosan maradandót alkot a hazai, a nemzetközi sportvezető és diplomáciai tevékenységek terén. Tamás hosszú évek óta az akadémiának a szakmai irányítója, hosszú évek óta az elnökségünk tagja, így azért abszolút jó rálátása van a sportágunkra. Rengetegszer hasznos tanácsokkal is látott már el minket. Én úgy gondolom, hogy így lesz teljes a Magyar Birkózók Szövetségének a sportvezetése, és azt gondolom, hogyha az újonnan felálló állami sportirányításban nem lesznek radikálisan nagy változások, vagy esetleg radikálisabb struktúrabeli változások, akkor úgy gondolom, hogy a korábbi méltó hírnevünket megőrizve folyamatosan fejlődni is fogunk tudni még jobban.
2: Legyen így, ezt kívánom. Én is, és szerintem minden magyar sportkedvelő, ebből a felsorolásból is érződik, hogy jó kezekben van a magyar birkózás. Roglár Gábornak, a Magyar Birkózók Szövetsége főtitkárának köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Deák Zsigmondnak is köszönjük a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet, 2 hét múlva folytatjuk.
3: Ez volt a Karfiol Fiú. A Nemzeti Sportrádió Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban, ez pedig itt a vasárnapi Sportreggel július 19-én. Hallgassanak bennünket, érdemes, hiszen foglalkozunk kosárlabdával, atlétikával, ritmikus gimnasztikával, megismételjük a német Nándor úszónkkal készült interjút is, de foglalkozunk természetesen a ma este 21 órától kezdődő Argentina-Spanyolország labdarúgó VB döntővel, ezzel kapcsolatban elmondja véleményét majd Bene Ferenc is. Szabó Zoltán vízilabda szakértőnk is, de már hozzád fordulok, Zolihoz hasonlóan én úgy tudom, hogy te a spanyol futball nagy kedvelője vagy, sőt, Barcelona szurkolók vagytok mindketten.
2: Kiadtam.
1: Úgyhogy azt nem kérdezem meg, hogy kinek szurkolsz, de milyen meccset vársz egyébként este?
2: Hát azért Barcelona szurkolóként ez egy nehéz kérdés, ugye nyilván, mert Lionel Messi miatt azért az argentinoknak is szurkolok. Hát én azt érzem, hogy az a két válogatott jutott be, akit én szerettem volna ezelőtt. Mikor? 5 héttel? Mikor is kezdtük el ezt a VB-lázat?
1: Igen, jó, régen.
2: Ez a, igaz, a 48 csapatos VB, amelyet tudjuk, hogy Bene Ferenc sem kedvel, de majd erről is megkérdezzük természetesen. Hát és igen, és hát Szabó Zoltánnal azért nyutassuk meg a kedves hallgatókat, hogy nem csak labdarúgásról fogunk, hanem a jövő heti világkupa szuper döntőkről is majd beszélni, mind az urakról, mind pedig a hölgyekről. Na de most rátérve a kérdésedre, hogy kinek is fogok szurkolni, nem tudom. Tehát én egy jó meccs, legyen egy jó gólgazdag meccs, én azt mondom. Azért mind a két csapatnak volt már sok gólos meccse a VB-n. Én valamiért azt érzem egyébként, hogy a spanyolok behúzzák. Láttam egy olyan érdekes, nem is tudom, X vagy Twitter, vagy milyen posztot, ahol egy srác még 2021-ben azt írta, hogy szerinte majd 2026-ban a spanyol-argentin VB döntő lesz, és a spanyolok nyernek 3-2-re.
1: Tehát és ezt mikor írta?
2: 2021-ben. Tehát ez 5 éve valaki már megálmodta, hogy egy 3-2-es mes lesz. Én azt bátran
1: jó, hát ez sem übereli azokat a fotókat, ahol Lionel Messi a csecsemőjámát fürdeti. Nekem az annyira kicsit olyan morbid, vagy nem tudom, de minden esetre óriási sztori, és mindig elmondjuk, hogy a sport annyi ilyen történetet szolgáltat. Nem kérdeztél meg, de én elmondom, hogy nekem...
2: Most akarnak az 5 gólos meccset, azt te is aláírnád,
1: azt nem? Abszolút, igen. Nekem mindegy, hogy ki nyer, megmondom őszintén, mindkét csapatnak szurkolok, de igen, ahogy mondod, tehát hogy ne 0-0 legyen, és ne 11-esek döntsenek, mert szerintem annál Luci rosszabb nincs, amikor... Meg hát most VB döntő 11-esekkel elveszíteni az olyan szomorú, tehát arra biztos, hogy senki nem.
2: És tudom, akkor mikor már... volt hirtelen legutóbb, mikor büntetőkkel dőlt el. Talán 2006-ban?
1: Hát mondjuk 4 éve.
2: 4 éve?
1: Hát az argentinok.
2: Úristen, persze, azt a mindenit. De rég volt már az a Katari, jó, hát az télen igen, volt, nem emlékszik
1: rá. Így van, elfelejtjük. Egyébként nekem a titkos esélyesem a norvégok voltak, én nagyon szurkoltam nekik, és szerintem egyébként ilyen hősies és ilyen epikus volt az egész menetelés.
2: Hősi halált haltak a végén?
1: Igen, mint a vikingek, vagy nem tudom, ilyen történelmi párhuzam volt, ugye az evezéssel egybekötött, de minden, ahogy ez az egész kis nemzet úgy összeállt, és olyan büszkeség volt, tényleg olyan videók születtek, szerintem szuper jó volt.
2: Ez az a pillanat, amit a norvégok szolgáltattak többször is a VB-n, ami neked így mondjuk
1: igen,
2: akár igen, 4 év múlva
1: igen,
2: meg fog maradni?
1: Igen, ahogy a második meccs, a második evezős meccs, amikor Ødegaard odaadta a dobverőket Hollandnak, és igen, akkor ő dobott, és ütött kettőt, az egész stadion úgy üvöltött, és úgy látszott az arcán, hogy úristen, ezt nem hiszem el.
2: Tehát, akkor ez abszolút van még, ami még hirtelen eszedbe jut az elmúlt mennyi hány
1: és
2: naptól?
1: Az egész friss 40? Pénteki jelenet, amikor kihirdették, hogy a szlovén gyorsan, igen, ő vezeti a VB döntőt, és ott elsírta magát, tehát nekem ez egy olyan érzelemdús jelenet volt, és pontosan jelzi, hogy mit jelent ezeknek, még egy játékvezetőnek persze, is, tehát nem persze, csak a labdarúgóknak, hogy egy valahogy úgy fogalmazott a szakember, aki kihirdette, hogy milyen szép, amikor ilyen aranysávos igen, felsőben vagy, és nyilván ez a játékvezetőkre
2: igen,
1: utalt.
2: Igen, nekik is szólt, igen, és köszönöm, hogy megkérdezett, hogy nekem
1: neked mi
2: volt
1: már most, hogy így eszembe juttattad?
2: Fú... Hát rengeteg meccset ugye közvetíthettem is, nekem azokról, ami leginkább megmarad, amikor eldobtunk szinte mindent, amikor a argentin zöldfoki szigetek meccsen a hosszabbításban másodjára is kiegyenlített zöldfok, tehát az a dugó oda a bal felső sarokba, az rendben volt.
1: Igen.
2: Tehát
1: az... És Hajdú B. Pisti úgy fogalmazott, hogy a zöldfoki védők erre képesek, igen, tehát ő sem igen, akarta ezt elhinni, hogy védőként azt onnan elvállalta,
2: hát
1: és így.
2: Az nem volt semmi, igen, de hát rengeteg dolog lesz, amiről még beszélhetünk majd, akár Vozinjáról, ugye a Zöldfoki a kapusáról, ki tudja, hogy ő majd 40 évesen most hol folytatja.
1: Hát ami instasztár lesz, ezt, nem? Mert a követ...
2: Ez a baj, hogy ezt akartam mondani, hogy ezt erre akartam felfűzni, hogy vajon ő belőle egy celeb lesz, insta celeb lesz, és a 20 millió követőjét majd megpróbálja kiszolgálni. Vagy éppen elmegy például Miami-ba, és Messi csapattársa lesz. Több érdekes forgatókönyv is lehet.
1: De egyébként ugye az amerikai rendezéssel kapcsolatban, vagy az amerikai helyszínnel kapcsolatban voltak kritikák. Egyrészt miért van az ivószünet, amikor nem indokolt.
2: Zárt ugye csak a 22 fokra lehűtő stadionban ivószünet.
1: Igen. A reklámok miatt, viszont nekem az az újítás az nagyon tetszett, hogy nem csak a kezdő 11 sorakozott fel a himnuszokhoz, hanem a teljes keret, és én ahogy tudom, Alessandro Del Piero ötlete volt ez, tehát abszolút ilyen játékos barát, és éppen ezért kíváncsian várom ezt a segíts, 25 perces halftime show-t hát a döntő
2: hát olvashattunk
1: közben.
2: Is, hogy 20 perc lesz, az ott az első hír. Uh-huh. Aztán bejött, hogy lehet, hogy 25, én már 30-ról is olvastam, uh-huh. Hát nem tudom, tehát ez azért így a futball megcsúfolása azért valamilyen szinten, mert tehát... a amerikai foci döntőben, ugye a Super Bowl-on megszoktuk a halftime show-t, innen vették át most a fociba is, de hát ott sem nyúlik tovább nagyjából 15-20 percnél. Tehát, és hát azért látva a neveket, akik fel fognak lépni, most akár Coldplay-t olvastam.
1: Madonna, nem?
2: Madonna is volt, igen. Tehát többen vannak, akik fel fognak lépni. Tehát furcsa lenne, hogyha ők mondjuk, nem tudom, egy fél számot elénekelnének, aztán lemennének.
1: Igen, igen,
2: tehát,
1: igen.
2: Azt hiszem, öten vagy hatan vannak bejelentve, hogyha öttel beszorzom mondjuk a 3 perces átlagos dalhozt, akkor az már negyed óra, még azt föl kell építeni 3-4 perc alatt, le kell venni 3-4 perc alatt, ez 25 percnél nem lesz kevesebb.
1: És szerintem ez mondjuk a vezető csapatot érinti hátrányosan, nem? Mert teljesen kiesik a ritmusból, vagy egy minden, mint kettőd.
2: Aha. Felkészülve.
1: Hát igen.
2: De
1: igen.
2: Rengeteg olyan meccs volt már egyébként, ahol azt is néztük, hogy nagyjából 4 óra után, ugye mondjuk egy éjszakai meccsen, amikor mondjuk zenéltünk a szünetben, ott visszakaptuk volna a szót, és néztük, hogy ez a zene még nyugodtan lemehet, mert még sehol senki.
1: Igen, igen, igen.
2: Tehát ilyen 18-20 perces szünetek voltak, igen, amit te is említesz, hogy valóban ezek a úgynevezett hidratációs szünetek mennyire váltak be, de hát Infantino tagadta, hogy ez reklámszünet lenne, azért talán ezen mindenki átlátott, és mindenki rájött, hogy ez egy reklámszünet volt. Már csak azért is, mert az amerikai kommentátorok mindig ugye úgy köszöntek el ilyenkor, hogy a reklámszünet után folytatjuk. Hallgassák meg a reklámainkat. Hát igen. Úgyhogy
1: viszont alapvetően... te is, meg én is szereted a kézilabdát, és ugye ahogy ott bevett szokás az időkérés, szerintem most már itt a VB-n is a szövetségi kapitányok ezt abszolút alkalmazták, és 4/4-ben gondolkoztak. Tudom, hogy az EB-n már nem lesz ez, tehát már az UEFA jelezte, hogy ezt felejtsük el, de itt a VB-n szerintem sokan bekalkulálták, és sokan úgy küldték fel csapatot, hogy jó, akkor legyünk túl, amit 22-23 percen, és akkor utána majd még igen, korrigálunk, igen, vagy változtatunk.
2: Igen,
1: nem?
2: Amit mondasz, hogy a kis csapatokra ez jellemző is, hogy az első 15-20 percet éljük túl, aztán onnantól egy új meccs kezdődik. Hát ezt láthattuk, igen, most a világbajnokság során, hogy ez valóban így volt, de nekem, hogyha a személyes véleményemet kérdezed, nekem ezek nagyon nem jönnek be. Uh-huh. Tehát tényleg most már az, hogy lenyeltük azt, hogy bejött a gólvonal technológia, sőt, még azt mondtuk, hogy jó is, mert hogy korrekt, tényleg ami gól, a gól, ami nem gól, nem gól. De behozták a VAR-t. Hát a VAR-ral kapcsolatban már azért voltak kritikák, vannak kritikák, szerintem ne legyünk álszentek.
1: Igen.
2: Legtöbbször azért hát kétes ítélet születik még így is. Tehát, hogy azért akár a kéz szabályon el lehet gondolkodni, akár, hogy ami a 16-oson kívül falt, az belül miért nem falt, piros lap mi számít annak, mi csak a sárga lap. Persze rengeteg dolog előkerült, láttunk erre jó példát, rossz példát is, láttunk olyat is, hogy Donald bácsi ugye fogta és hát megváltoztatta a játékvezető ítéletet ugye két meccs között, és végül ugye visszatért a pályára egy amerikai csatár. Aztán ugye hát csak az lett a sport. A sport az igazolta azt a részét, ugye, hogy nem szeretik az ilyen sportszerűtlen dolgokat, és hát ugye Amerika simán kiesett Belgiummal szemben. Úgyhogy voltak érdekes sztorik ezen a világbajnokságon. Nekem ez a hidratációs szünet abszolút nem jött be. Én sem értem azt, hogy mondjuk volt olyan, hogy zuhogó esőben, vagy ha nem is zuhogó, de mondjuk csöpögő esőben, igen, 22 fokban kijönnek és frissítenek.
1: Igen, igen, igen. És visszatérve a VAR-ra, ami a legnagyobb szívfájdalmam, hogy elveszik a gól örömöt, vagy azt a felszabadult érzést. érzést, amikor valaki gólt rúg, mert az esetek nagy részében egyszerűen nem mernek örülni, mert azt várják, hogy nem vajon visszavonják, újra nézik, és de a kommentátorok hangján is ezt hallom, hogy már nem merik emelni, nem mernek olyan euforikus kiabálást.
2: Van az egyértelmű gól, akkor nyilván akkor kiabál az ember, de amikor már picit is kétes, hogy ez vajon les lesz-e, vagy volt-e kéz, vagy az a kéz az még ugye a labdabirtoklás változás előtt vagy után történt, akkor ugye már nem annyira biztos az ember. Hát legyünk őszinték, a partjelzőknek semmi dolguk. Tehát az, hogy néha beintenek az ilyen 10 méteres lest, azon kívül ugye nem nagyon intik be a lest, mert engedik tovább az akciót, hogy inkább majd a VAR megnézze. Hát nem tudom, nagyon-nagyon furcsa ez az egész, amerre a labdarúgás megy, meg ez a 4/4 is, amit említesz, hát ígérted ugye a műsorunk elején, hogy majd kosárlabda is lesz, úgyhogy szerintem itt az idő, hogy átkössünk arra.
1: Igen, de akkor még előtte azért mondjuk el, bár sokszor el fogjuk még a mai sportregenben mondani, hogy 21 órától az élőben a Nemzeti Sportrádióban hallgathatják majd az Argentina-Spanyolország VB döntőt, de akkor most valóban kosárlabdával folytatjuk. Keszi Dóra kolléganőnk készített interjút Fegyverneki Zsófiával, a Sopron kosárlabda klub ügyvezetőjével, a jövő évi keret alakulásáról. Ez a beszélgetés következik most.
3: Hogy látod ezt a keretet? Mire lesz majd képes ez a Sopron a következő szezonban?
4: Mi ugye az előző szezonban harmadikak lettünk a bajnokságban, ami ugye azt jelenti a magyar bajnokság és a FIBA szabályai szerint együtt, hogy mi ugye egy Európa kupa szereplésre készültünk ezzel a kerettel, és ennek megfelelően is alakítottuk ki a keretet. Én azt gondolom, hogy a magyar játékosainkról együtt szeretnék beszélni, akkor azt hiszem, hogy olyan magyar játékosok fogják a Sopront alkotni, akiknek van ambíciója, hogy ők szeretnének jobbak lenni, szeretnének nyilván először a magyar bajnokságban, a magyar válogatottban, aztán nemzetközi szinten is helytállni. És nagyon remélem, hogy mindannyiuknál ez be is fog bizonyosodni ebben az évben, hogy ők képesek erre, és én abszolút hiszek abban, hogy egy ilyen magyar magot tudtunk összerakni, és ez volt a cél. Szerintem sokukban van rengeteg fejlődési potenciál, ami remélem, hogy már a következő szezonban ki fog derülni. Ezen kívül a légiósainkról pedig azt kell tudni, hogy ugye Zala Friszkovec a harmadik szezonját fogja nálunk megkezdeni, aki azt hiszem, hogy emberileg is, természetesen, mint játékos is egy olyan légiós, aki abszolút beleillik itt a hosszú évek Sopron Basket felfogásába. Ő egy, én azt hiszem, hogy egy nemzetközi szinten is magasan jegyzett légiós, de tényleg az emberi kvalitásai talán még jobban kihangsúlyoznám, és nagyon megtalálta itt Sopronba azt, amit ő keres, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy Zala itt maradt. A másik légiósunk Mása Jankovics, aki egy fiatal szerb válogatottban is szerepet kapó négyes posztú játékos, akiről szintén azt gondolom, amit a magyarok kapcsán is elmondtam, hogy még felfelé megy a karrierje, ő neki még fejlődni kell. Abszolút látom az benne, hogy van benne potenciál, egy nagyon jó spanyol szezonon van túl. Érkezik még a spanyol bajnokságból egy másik légiósunk is a center posztra. Ő azt hiszem, hogy ott jó számokat hozott egy olyan csapatban, aki az Európa kupában szerepel, és az amerikai hátvéd, akiről pedig te is beszéltél, ő pedig tényleg egy fiatal, kevesebb tapasztalattal rendelkező, de azt hiszem, hogy benne is a potenciál az mindenképpen megvan. Úgyhogy, ahogy mondtad, te is egy ambiciózus és fiatal, energikus csapatot szeretnék majd látni a pályán.
3: Gondolom azért te is beszéltél már a lányokkal, és mekkora motivációt jelent mindez számukra, hogy azért tényleg egy elég neves nemzetközi kupasorozatban mutathatják meg magukat sok fiatal játékos tényleg.
4: Én azt mondom, ne szaladjunk ennyire előre, mint ahogy mondtam, akik a Sopronba érkeztek, ugye ők úgy érkeztek mindannyian, hogy az Európa kupában fogunk szerepelni. Ez a lehetőség, hogy megpróbáljuk az Euroliga kvalifikációt, ez ugye itt a magyar csapatok tekintetében történt változásoknak a következménye. Egyelőre ott tartunk, hogy ugye Euroliga kvalifikációs mérkőzést fogunk játszani szeptember 30-án, az ellenfél az 23-án fog ugye itt kiderülni, és akkor ennek függvényébe fog az eldőlni, hogy az Euroligában vagy az Európa kupában fogunk szerepelni, úgyhogy szerintem egyelőre itt tart ez a nemzetközi szereplése a Sopronnak.
3: Igen, ahogy te is mondtad, ugye sajnos a Pécs nem vállalta a nemzetközi kupaporondon való szereplést. Nektek így a Sopronnak, mint klubnak mekkora feltörést okozott ez, vagy abszolút magától értetődő volt, hogy akkor megpróbáljátok ti? Nem tudom most, hogy áll a klub anyagi helyzete, nem akarok ebben nyilván nagyon részletesen belemenni, de hogy nektek ez mekkora feltörést okozott, vagy automatikusan mondtátok, hogy oké, megpróbáljuk ezt a lehetőséget?
4: Nyilván nem automatikusan, tehát azért ezt át kell mindig gondolni, sportszakmailag is, és ahogy mondtad, pénzügyi oldalról is, úgyhogy ezeket az egyeztetéseket, beszélgetéseket megtettük, aztán arra jutottunk, hogy a sportszakmai oldalon nyilvánvalóan nem egy 5-6 évvel ezelőtti soproni keretről beszélünk, aki tényleg az Euroligának a top meghatározó csapata tudott lenni, de ahogy azt az előbb elmondtuk, szerintem egy ambiciózus keretet, meg egy olyan keretet sikerült összerakni, ami szerintem nemzetközi szinten is akár megállhatja a helyét. Pénzügyi szempontból pedig ugye mi az Európa kupára készültünk, tehát ott azt láttuk az azzal kapcsolatos kiadásokat. Nyilván az Euroliga nem teljesen ugyanaz, de mindent mérlegelve arra jutottunk, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor én azt hiszem, hogy a klub részéről is, a magyar kosárlabda szempontjából is, meg olyan szempontból is, hogy én szerintem az ilyen lehetőségekkel meg kell próbálni élni, mint volt játékos is, ezt gondolom, és ha magasan is van a léc, akkor is meg kell próbálni azt átugrani, úgyhogy ezeket mind együtt megfontolva döntöttünk úgy, hogy akkor ezt a selejtezőt megpróbáljuk.
3: Na de akkor beszéljünk erről a mai sorsolásról. Ugye, ahogy te is említetted, itt szeptember 30-án azért kell a főtáblára kerülésért egy mérkőzést játszani, mégpedig előtte egy héttel a litván Vilnius és a lengyel Poznan mérkőzik majd egymással, és nyilván ennek a mérkőzésnek a győztesével kerül össze a Sopron. Mennyit tudtok erről a két csapatról, vagy latolgatjátok már esetleg az esélyeket? Mennyit tudtok erről a két csapatról?
4: Mind a két csapatnak a kereteiből már ismertek nevek, szerintem még lesznek ebben változások, ahogy én látom a kereteiket. Igazából mind a két csapatban a litván, illetve a lengyel válogatottra építenek nagyon nagy részben, és ehhez jönnek ugye hozzá a légiósok. Ugye a Vilnius fog otthon játszani, én nagyon nagy esélylatolgatásokban nem mennék bele, őszintén megmondom, főleg azért, amit te is említettél, hogy szerintem még lesznek változások itt a keretekbe, és még fognak játékosokat igazolni. Szerintem ott 23-a előtt nagyon nem tudjuk biztosra mondani, nincsen egyértelmű favoritja szerintem ennek a párharcnak.
3: De hogyha mondjuk sikerel venni ugye ezt a selejtezőt a Sopron, akkor ott ugye a spanyol Zaragoza jöhet, francia Basketland vagy a görög Atinakosz. Ezeket a csapatokat nem tudom mennyire ismeritek. Nyilván egyébként minden csapatnál még várható változás, azért szeptember még ilyen szempontból messze van, de hogy nem tudom, mennyire látjátok erre, vagy a Sopron helyzetét hova helyeznéd így az európai kupacsapatok közé?
4: Játékosként is, meg most is tényleg szeretek lépésről lépésre haladni, és nem tartom szerencsésnek, hogyha már most az Euroliga csoportról beszélünk, hiszen még nem jutottunk oda be. Úgyhogy addig, amíg ezt az otthoni meccset, ami majd kiderül az ellenfél, hogy ki ellen le nem játsszuk, én tényleg egyelőre nem szeretnék a továbbiakkal foglalkozni. Az Euroligában úgy általánosságban nincsen már könnyű ellenfél szerintem. Amit említettél, csoport ott sincsen. Ugye ezekben a csoportokban francia bajnokok, spanyol bajnokok, az előző évi Final Six-nek a bronzérmese, tehát tényleg az európai top csapatok szerepelnek, úgyhogy itt könnyű mérkőzés egyáltalán nincsen, meg hát a másik, ahogy mondtad, hogy az amerikai bajnokságban szereplő játékosok visszaérkezése is nagyon meghatározza, hogy ki milyen erős kerettel kezdi meg a szezon, úgyhogy itt nagyon sok összetevőből jön össze az, hogy könnyű vagy nehéz, vagy nagyon nehéz csoportba kerül az ember.
3: De hát egyébként nyilván a Sopron saját magának tette magasra a létet azzal, hogy azért 2022-ben megnyerte ezt a sorozatot, illetve 18-on pedig ezüstérmes lett a klub, úgyhogy ilyen szempontból ez mekkora felelősség számotokra, hogy nyilván megpályáztak egy ilyen lehetőséget, hogyha szeretnétek nekifogni, nyilván nagyon sok minden függ még így a csapattól is, de hogy lehet így tényleg, hogy ez mekkora felelősség lehet számotokra?
4: Én azt hiszem, hogy nem kell ezt a mostani Sopront a 4-5 évvel ezelőttihez hasonlítgatni, mert egy teljesen más időszakról beszélünk. Az a generáció, aki annak a csapatnak a gerincét alkotta, az már kiment, és teljesen kicserélődött a játékos állományunk, illetve azért a versenykörnyezet is más, úgyhogy én abszolút ezt most, én azt gondolom, hogy ezt a mostani helyén kell kezelni, de azt mindenképpen tudom, hogy a Sopronnak az identitása az, hogy mi nemzetközi szinten is mindig megmértük magunkat, és szerettük magunkat megmérni. Én azt hiszem, hogy az mutatja nagyon jól, hogy az ember hogy dolgozik, hogy a nemzetközi mezőnyben mit tud elérni, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden évben szerepeljünk nemzetközi szinten, és a lehető legjobb eredményt próbáljuk meg elérni, úgyhogy idén is ez lesz a cél, függetlenül attól, hogy melyik sorozatban sikerül indulnunk. Hogyha sikerül bekerülnünk az Euroligában, akkor ott meg fogunk tenni nyilván mindent. Hogyha pedig az Európa kupában maradunk, akkor pedig az az út áll előttünk, amit eredetileg terveztünk egyébként ennek a csapatnak.
3: És nyilván nagyon sok klubot érint majd az is, hogy szeptemberben azért a női kosárlabdázók számára lesz majd egy világbajnokság. Viszont a Sopron hogy áll most, nyilván hamarosan kezdődik az alapozó időszak, mikor kezdik meg a lányok a munkát?
4: Igen, ahogy említetted, hála Istennek sok játékosunk kapott behívót a női válogatottba a világbajnoki felkészülésre, aminek nagyon örülünk és nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ennek megfelelően ezek a játékosok majd csatlakoznak, vagy nem csatlakoznak egy ideig hozzánk. Egyébként ott augusztus közepén fogjuk elkezdeni a felkészülést, és ugye a magyar bajnokság szeptember végén indul, és ugye ez a selejtező mérkőzés is ott szeptember végén lesz. Úgyhogy egy másfél hónapunk van erre felkészülni. A légiósaink is már a felkészülés nagy részében rendelkezésre fognak állni, ugye mindenki, amikor megtudták, hogy van lehetőség Euroliga selejtezőt játszani, akkor azt mondták, hogy még a szerződésük indulása előtt meg fognak érkezni azért, hogy tényleg a lehető legjobban tudjunk felkészülni, ami számomra egy nagyon pozitív dolog. Úgyhogy én bízom benne, hogy egy jó augusztus után, meg itt a szeptemberi barátságos meccsek után tudunk majd itt egy jó eredményt már szeptemberben elérni.
1: Fegyverneki Zsófiát, a Sopron női kosárlabda klub ügyvezetőjét hallhattuk. Hamarosan folytatjuk a Sportreggelt hírek és sportkronika után.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A köztársasági elnök aláírta az alaptörvény módosítását, folytatódik a Budapest-Záhony vasútvonal felújítása, egyre több felé eredelme az eső. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának növelését is. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁP vagy a KAU azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablak egész hétvégén szünet, kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A normál működési rend várhatóan holnap áll helyre. Mától a fővárosi szakaszon elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok.
0: Közlekedés.
2: Az M0-es keleti szektorában napközben a burkolatot tisztítják, a Megyeri hídtól az M4-es autóút csomópontjáig haladnak, 8 és 14 óra között mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Délelőtt sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: 10 gólos mérkőzésen Angliáé lett a bronzérem a labdarúgó világbajnokságon. Két harmadik hely birkózóinknak a budapesti emlékversenyen. Andrea Kimi Antonelli indulhat az érről a Formula 1-es belga nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Nem mindennapi összecsapást hozott a bronzmérkőzés a labdarúgó világbajnokságon, miután a szünetben már 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen Miami-ban. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A ma 21 órakor kezdődő Spanyolország-Argentina finálét az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Vánca István a 72 kg-ban nyert bronzérmet a bokcsarnokban zajló Poják Imre Varga János Kozma István birkózó emlékversenyen. Lévai mérkőzés nélkül lett harmadik, mivel a kirgiz Asan Zsasinov sérülés miatt visszalépett a küzdelemtől, Vánca pedig a grúz Johnny Hecurjaninál bizonyult jobbnak 3-1-re a bronzmérkőzésen. Andrási Márton második, Nai Dávid és Szabó Áron pedig a harmadik helyen végzett a judósok World Tour sorozatának szarajevói állomásán. A 103. Pap László ökölvívó országos bajnokság zárónapján Nyíregyházán az 57 kg-os Szűcs Szabina 12. bajnoki aranyérmét gyűjtötte be, és győzött 65 kg-ban a párizsi olimpián 5. helyezett Hámori Luca is. A férfiaknál többek között a 65 kg-ban Kovács Kruzito, 80 kg-ban a VB bronzérmes Akilov Pilip lett a magyar bajnok. Hámori Lucát Török Olivér kérdezte a döntő után.
4: Általában gól nélkül szoktad megnyerni a magyar bajnokságokat, ezúttal is így történt, de hogy láttad?
5: Az elmúlt évekhez hasonlóan minden mérkőzésen tudtam uralni a ringet, ez a döntőben is így történt, és nagyon így élveztem az egész ökölvívást. Ez egy jó magyar bajnokság volt ismét.
4: A korábbi sérüléseidre hivatkozva mit érzel most magadban, mennyire vagy mentálisan felkészülve a szófiai Európa bajnokságra, ami a legfontosabb ökölvívó esemény lesz ebben az évben?
5: Sajnos azt nem mondhatom, hogy a sérülés teljes mértékben elkerülnek, mert akkor hazudnék, viszont mindenféle kezelést kapok rá, és ez nem hátráltatja a felkészülésemet. Mentálisan áprilisban volt egy nagyon erős mély hullámom, amivel szépen elindultam most kifelé. Még közel sem vagyok a csúcsformában, de azt gondolom, hogy ez már egy nagyon jó út. Hogyha a csúcsformáról beszélünk, azt mindenképp a szeptemberi Európa-bajnokságra időzítjük, hogyha ezzel az úton megyek tovább, akkor ott bármi lehetséges.
4: Utána pedig jöhet a Los Angeles-i olimpia. Mennyit gondolsz még a párizsi ötkarikás játékokra, vagy már teljesen Los Angeles-re koncentrálsz?
5: Párizsban, ahogy kiestem az éremér való mérkőzésen, utána már másnap úgy keltem fel, hogy akkor hajrá Los Angeles, és azóta minden nap így kelek fel, és nem is tudom elképzelni, hogy én ne legyek ott.
3: A magyar férfi strandröplabda válogatott nagy csatában aranyszedben kapott ki 2-1-re a lettektől, így nem jutott be az elődöntőbe a Nemzetek Kupája 8-as döntőjében a Városligetben. Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezető edzője. A 198-szoros válogatott Lékai Máté maradt a csapatnál, a már korábban bejelentett játékosok mellett viszont távozott többek között Csörgő Kristóf, Debreceni Dávid, Füzi Dániel, Győri Mátyás, Kis Bence és Ancsin Gábor is. A szlovén Tadej Pogácsár nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 14. több mint 155 kilométeres szakaszát a mexikai Isaac del Toro előtt, így előnye összetettben már 4,5 perc a második Dan Jonas Vingegaarddal szemben. Pogácsárnak idén ez a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelme volt. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel indulhat az érről a Formula 1-es belga nagydíjon. Mögötte a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal, majd a brit George Russell a Mercedes-szel, valamint a két Ferrari-val, a monakói Charles Leclerc, illetve a brit Lewis Hamilton vághat neki a ma 15 órakor kezdődő versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Kikapott Armand Duplantis az atlétikai gyémántliga londoni állomásán. A világcsúcs tartó svéd rúdugró ugyanúgy 595 cm-ig jutott, mint Sam Kendricks, ám az amerikaiak 604 cm-ig nem volt rontott kísérlete, riválisának viszont 585-ön volt egy. Duplantis 604 cm-en sérülése miatt már nem próbálkozott. Londonban egy világcsúcs is megdőlt, a brit Josh Kerr egy mérföldön futott új rekordot 3 perc 42,66 század másodperccel, megdöntve így a marokkói Hisham El Gerouche 1999 óta fennálló 3 perc 43,13 század másodperces csúcsát. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt továbbra is a Sport reggel. Interjú következik a világbajnoki bronzérmes ritmikus tornásszal, Pignicki Fannival. Bera Emese kolléganőnk arról beszélgetett vele, hogyan alakult a VB kerethirdetése.
2: Megvan a világbajnoki kerethirdetés. Egyedül leszel ott egyéniben, hogyha mondjuk az olimpiákból indulunk ki, akkor ez nem szokatlan számodra, de azért Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon szokott melletted lenni magyar versenyző, és most itt a csapatot vegyük külön, hogyha csak az egyénit nézzük, akkor most ez a világbajnokság ebből a szempontból mennyire lesz szokatlan vagy furcsa?
3: Én úgy érzem, hogy számomra ilyen szempontból ez nem lesz szokatlan vagy furcsa, mert nagyon sokszor voltam már egyedül nagy versenyen is, akár gondolunk világjátékokra, európai játékokra, vagy akár az olimpiára is, de volt olyan világbajnokság is, ahol egyedül voltam, mert edzéstársam sajnos sérült volt. Úgyhogy ilyen szempontból én ehhez hozzá vagyok szokva, és a együttes képzés csapattal is nagyon jóban vagyok, így ők is jó társaságot szolgálnak.
2: Mondjuk ez biztos mindig megkapod ezt a kérdést, hogy azért, hogyha a ritmikus gimnasztikáról beszélünk Magyarországon, akkor évek óta mondhatjuk azt, hogy te tartod az ernyőt a sportág fölé. Ez időről időre visszaköszön, vagy ezzel igazából már nem foglalkozol, mert olyan régóta van ez így, hogy ezt is megszoktad már?
3: Alapvetően én próbálok a saját fejlődésemre és a saját céljaimra koncentrálni, és ezért dolgozok minden nap a teremben is, illetve a termen kívül is, és minden más dolgot megpróbálok kizárni ilyen szempontból a versenyről, vagy akár a gyakorlataimból.
2: Hogyha konkrétan most a világbajnokságról beszélünk, ugye az előző világbajnokság az egy picit más volt, mint a korábbiak, mégpedig a sérüléseid miatt, ugye akkor éppen egy sérülésből tértél vissza, vagy picit még benne voltál ebből a szempontból a legutóbbi világbajnokságra, hogy emlékszel vissza, és ez bármiben befolyásolja-e a mostani világbajnokságra való felkészülésedet?
3: Az előző világbajnokság Rio de Janeiroban volt, és alapvetően két dolog, két érzés jut róla szemben. Az egyik az az, hogy mivel sérült voltam, ilyen szempontból kicsit olyan érzés, mintha meg se történt volna, mert annyira készültünk rá, egész nyáron készültünk, edzettünk rám, hogy majd ott fogok tudni jól teljesíteni, vagy be fogom tudni mutatni gyakorlataimat nagyon jól. És mire pont odaértünk a verseny előtt pár nappal a sérülés miatt, teljesen számomra nem is nagyon maradt meg a világbajnokság, inkább így a túlélésért küzdöttem. Úgyhogy így volt már mindig is egy hiányérzet, mint hogyha nem történt volna meg a világbajnokság, és nem lettem volna ott rajta. Másik ilyen szempontból elég nehéz volt a sérülés miatt, hogy azt nem tudtam megmutatni azt, amire mondjuk ténylegesen képes lennék, de próbáltunk ebből tanulni, akár edzésen való felkészüléshez, akár arra, hogy fogunk tudni a világbajnokságon jól szerepelni, és megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle.
2: Ilyenkor, amikor sérülten vagy ott, vagy lennél ott egy világbajnokságon, akkor fel sem merül, hogy nem állsz rajthoz?
3: Természetesen felmerült, de ott a világbajnokság előtt még nem derült ki, hogy sérült voltam. Nekem már elkezdett fájni a bordám, vagy nem is tudtam, hogy pontosan micsoda, de a lapockám környékén, és több orvos is megnézett, többen is megvizsgáltak, és senki nem mondta azt, hogy ez komolyabb baj lenne. Mindenki arra gondolt, hogy ez egy kisebb sérülés, vagy izomgörcs, vagy valami olyan dolog, amivel simán lehet versenyezni. Így bennem ilyen szempontból nem nagyon merült föl, hogy akkor vissza fogok lépni.
2: És aztán jött egy új törés is, és nem is nagyon szeretnék a múltban beleragadni, mert hogy ne arról beszéljünk, hogy az előző világbajnokság hogy sikerült, vagy miért nem sikerült úgy, ahogy szeretted volna. Csupán csak arra próbáltam ezzel utalni, hogy ugye talán januártól végzel teljes értékű munkát ismét, most július van, a világbajnokságot majd augusztusban rendezik. Ez a 6-7 hónap, vagy 8 hónap, ez elég ahhoz, vagy akkora rutinnal rendelkezel már, hogy 6-7-8 hónap bármire elég?
3: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, ezt nagyon sok minden befolyásolja. Van, amikor azt érzem, hogy 1-2 hónap is elég arra, hogy újra jó formában lenduljak, és hogy maximumot tudjam nyújtani. de van, amikor mondjuk ez több idő szükséges, akár külső körülmények miatt, akár saját, akár testi állapotom miatt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy alapvetően a 6-8 hónap az elég arra, hogy a maximumot tudjam kihúzni magamból, de természetesen azért ez nem csak azon múlik.
2: Ugye májusban volt egy Európa-bajnokság, ahol tulajdonképpen úgy vágtál neki a versenyeknek, hogy minél jobban be tud mutatni a gyakorlataidat, te fogalmaztál így, azért mondom ezt. Az akkor sikerült, és egy világbajnokságnak pár hónappal később ugyanígy vágsz neki, ugyanezek a célok, vagy egy picit már megváltoztak ezek a célok?
3: Sajnos az Európa-bajnokságon ez nem sikerült, ott nagyon nem sikerült a gyakorlataimat úgy bemutatni, ahogy szerettem volna, sajnos több hibám is volt, amiből megpróbáltuk mostanra tanulni. Kicsit más szemszögbe próbálok ezáltal nekivágni most a világbajnokságnak, továbbra is szintén magamra szeretnék fókuszálni és a gyakorlataimnak a pontos végrehajtására, de megpróbálom kicsit változtatni azon, hogy akár ezt milyen módon vagy hogyan szeretném elérni.
2: Ugye, hogyha nem megyünk vissza egészen az Európa-bajnokságig, csak mondjuk a pekingi világkupáig, ott döntős helyezést fel tudsz mutatni, vagy fel tudtál mutatni. Ennyire konkrét célkitűzések vannak a világbajnokságra, akár szerenként lebontva?
3: Nekem a fejemben van több célkitűzés is, azonban összességében úgy tekintek erre a világbajnokságra, hogy számomra úgymond ez az első világbajnokság ennek a ciklusnak, mivel a tavalyi sérülés miatt nem nagyon tudtam megnézni, hogy jelenleg hol tartok. Így szeretném jelenleg felmérni azt, hogy hol tartok a mezőnyben, és hogy egy év alatt, ami a jövő évi kvalifikációs világbajnokságot jelenti, hova fogok tudni eljutni, vagy hogy mennyit fogok tudni fejlődni, mire van még szükség.
2: Számtalan Európa-bajnokságon, világbajnokságon, sőt olimpián is vettél részt. Ezek után, ilyen múlttal a hátad mögött egy-egy világbajnokság azért még mindig ugyanolyan izgalom, mint volt jó pár évvel ezelőtt?
3: Számomra akár minden egyes kis verseny is, akár legyen ez egy hazai magyar bajnokság, legyen egy világkupa, vagy akár egy idegen légiósként való versenyzés is, ugyanazt az izgulást, vagy ugyanazt az izgatottságot hozza ki belőlem, mert mindenhol így alapvetően a saját teljesítményemre és a maximumra próbálnék rámenni. Innék versenyre úgy állok oda, hogy ez most fontos.
2: Hogyha már te szóba hoztad az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot, amit ugye majd egy év múlva rendeznek, akkor erre csak azért kérdeznék rá, mert olvastam egy interjút, amiben azt mondtad, hogy tulajdonképpen a jövő évi világbajnokságig mindenképpen tervezel. Azt befolyásolja már, mint a folytatást, hogy az a világbajnokság majd hogy sikerül?
3: Alapvetően biztos, hogy befolyásolja, de én úgy vagyok vele, hogy addig szeretném ténylegesen csinálni, ameddig jó érzéssel töltelem, de ameddig szeretek lemenni edzésre, ameddig szeretek versenyezni, és ameddig úgy érzem, hogy van még bennem egyrészt erő, másrészt fejlődési lehetőség. Úgyhogy ilyen szempontból az eredmény nem befolyásolja ott, viszont olyan szempontból, hogy utána mondjuk milyen szinten szeretném folytatni, az biztosan.
2: De ez még megvan, ez a lelkesedés, az a jó érzés minden egyes edzésen és minden egyes versenyen?
3: Legtöbbször igen, természetesen nekem is vannak nehezebb időszakaim, nehezebb edzéseim, vagy akár heteim, hónapjaim, de összességében azt mondhatom, hogy a ritmus gimnasztikát továbbra is imádom, és minden egyes edzésen találok benne olyat, ami motivál, feldob, vagy akár fejlődésre késztet.
2: Most éppen melyik időszakban vagy?
3: Most pár pillanat éppen feltöltődés időszakában, nemrég tértünk haza egy világkupáról, és jelenleg próbálok, ez az utolsó ilyen feltöltődési lehetőség a világbajnokság előtt, és próbálok minden egyes energiát magamhoz gyűjteni, és pihentem visszatérni a terembe.
2: Most csak arra gondoltam, hogy azt mondod, hogy vannak hullámhegyek, hullámvölgyek éppen a ritmikus gimnasztikához való viszonyodban, hogy ebben hol tartasz most egy világbajnokság közelette, az azért előhozza azokat az érzéseket, amik mondjuk a hullámhegyre tesznek fel?
3: A világbajnokság közelette mindenképpen motiválóan hat, és segít abban, hogy minél fókuszáltabban és hatékonyabban tudjak készülni és edzeni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az időszak az előttem álló 3-4 hét a világbajnokságig mindenképpen motiváltan és sok erővel fog eltelni.
2: Ugye május és július az Európa-bajnokság, illetve a világbajnokság. Azt mondod, hogy most feltöltődés van. Nagyon közel van egyébként ez a két világverseny egymáshoz. Nem tudom, hogy a ti sportágatokban a formaidőzítés az mennyire lehetséges két ilyen aránylag egymáshoz közel lévő világversenyen.
3: Igen, most ebben az évben pont úgy jött ki, hogy Európa-bajnokság után nem is volt lehetőségünk leállni, se pihenni, mert már következő hétvégén versenyünk volt. Így ez most ilyen szempontból húzósabb év, de van olyan év, hogy az Európa-bajnokság korábban van május elején, közepén, vége felé, és a világbajnokság csak szeptemberben, úgyhogy akkor meg van idő köztán rendesen pihenni is. Ez az év most így jött ki, jövőre, ha jól tudom, hosszabb időszak lesz a két verseny között, úgyhogy ott akár fogunk is tudni kettő között feltöltődni.
2: Akkor a világbajnokság után lesz most egy kicsit hosszabb pihenőd, vagy nem tudom, hogy ilyenkor, hogyha túl vagy egy EB-n, VB-n.

0: Így a világbajnokság után idén is lesz egy hosszabb pihenő, ami szerintem 2-3 hetet fog jelenteni, de nem tudom, hogy még nem beszéltem meg pontosan az edzőkkel, hogy milyen hosszú lesz, de utána rögtön kezdhetjük a felkészülést, mert lesznek itthoni versenyek, és még más külföldi versenyek is még össze.
1: Mindenféle sérülésed már a múlté, ugye? Erről igazából nem is beszéltünk, de hát gondolom, hogy ha megy folyamatosan a felkészülés a világbajnokságra, akkor sérülés már nem hátráltat.
0: Igen, szerencsére az egészségem rendben van. Természetesen mindig vannak kisebb-nagyobb sérülések vagy balesetek, amikkel mondjuk napi szinten is foglalkozni kell, de összességében úgy gondolom, hogy szerencsésnek tudhatom magamat.
2: Bera Emese beszélgetését hallhattuk Pigmicki Fannival.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Dr. Béres!
5: My name is Victor, you can take a picture.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, a stúdióban továbbra is Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és visszatekintünk egy kicsit a szerdán rendezett gyulai memoriál egynapos atlétika versenyre, amelyet a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban rendeztek. Számos világsztár, többek között olimpiai és világbajnok versenyző vett részt a versenyen. A kiemelkedő eredményekről és a magyar sportolók teljesítményéről készített összefoglalót Somogyi Zsófia.
2: Kazák Luca új országos csúcsot futott 100 gáton, Molnár Attila élete második legjobbját ért el 400-on, Halász Bence idei legnagyobb dobásával a harmadik lett a kalapácsvetők között. A rúdugró világsztár, a svéd Armand Duplantis közel volt egy újabb világcsúcshoz, a 16. Gyula István Memoriál atlétikai magyar nagydíjon. Kedden rendezték a Gyula István Memoriált a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A stadion második alkalommal ad otthont a Nemzetközi Szövetség arany kategóriájú versenyének, ismét világsztárokkal, és világbajnokokkal, világcsúcstartókkal. A teljesség igénye nélkül következzék néhány közülük. Ezúttal is itt volt a sportág egyik, hanem a legnagyobb sztárja, a svéd rúdugró, a világcsúcstartó Armand Duplantis, férfi 110 gáton egy másik világcsúcstartó, az amerikai Jacobi Tarp és honfitársa a regnáló világbajnok Cordell Tincs is. Női 100 gáton az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell, a sprintereknél női 100-on az olimpiai bajnok Saint Luciai Julien Alfred, és 200-on a szintén 2024-ben Párizsban olimpiai aranyérmet nyerő amerikai Gabby Thomas is. Férfi kalapácsvetők között az olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg is jelen volt, női rúdugróknál az olimpiai és világbajnok ausztrál Nina Kennedy, női magasugrásban a tavalyi tokiói világbajnokságon aranyérmes ausztrál Nikola Olislagers is a mezőny tagja. Velük is megmérethette magát többek között Kozák Luca, Takács Boglárka, Molnár Attila, Halász Bence, Kleckner Hanga vagy éppen Bátori Liliana is. A verseny egyik fénypontja a 632 cm-es magasságra tett világcsúcs kísérlet volt, mondó Duplantis azután, hogy tavaly szintén ezen a versenyen 629 cm-es eredményével világrekordot ugrott, idén két alkalommal még javított azon, kedden pedig újabb kísérletet tett, hogy növelje a világrekordját. Bár a második próbálkozása sikerült a legígéretesebben, közel járt a csúcsdöntéshez, de sajnos leverte a lécet. Három kísérletből egyik sem volt sikeres, így 607 cm-rel nyerte meg végül a versenyt. A svéd világsztár visszatér majd ráadásul nagykövetként szeptemberben az atlétikai világdöntőre. Mondó Duplantis így értékelt Kreisz Bálintnak.
3: A második kísérletet közel volt a világcsúcshoz. Hogy értékeled a teljesítményed?
4: Kicsit visszafogott volt a teljesítményem. Örülök a 607 cm-es eredménynek. Közel voltam a világcsúcshoz, még néhány kísérlet, és biztosan meg lesz a 632-es világcsúcs.
3: Milyen volt visszatérni Magyarországra, ebbe a stadionba, ahol tavaly világcsúcsot ugrottál, három évvel ezelőtt világbajnok lettél, és szeptemberben te leszel a világdöntő egyik nagykövete?
4: Szeretek Budapesten lenni, itt ugrani, az emberek, a stadion, a város is csodálatos. Öröm itt lenni, azt érzem, itt jól tudok teljesíteni. Nagyszerű lesz visszatérni, és remélem magasra jutok majd, és megdöntöm a világcsúcsot.
3: Nem csak atlétaként, hanem zenészként is szerepelsz majd a szeptemberi világdöntőn. Hogy haladsz a dallal?
4: Igen, jól áll. Most fogunk forgatni itt Budapesten. Nagyon izgatott vagyok. Remélem, hogy mindenkinek tetszik majd.
5: What was your main inspiration for that song?
3: Mi volt az inspiráció a zenéhez?
5: A lot of World Cup songs.
4: Sok világbajnoki zenét hallgattam, például Shakira számai, de Pitbull és Jennifer Lopez zenéje is közel áll hozzám. Nagyjából ehhez hasonló energikus számot akartam készíteni. Ezek voltak a fő inspirációim.
2: Halász Bence, aki tavaly 83 méter 18 cm-es versenycsúccsal nyerte meg a versenyt, idén 81 méter 65 cm-es negyedik dobásával, idei legjobbjával a harmadik helyen zárt. A kanadai Ethan Katzberg lehengelő formában érkezett Budapestre, ötödik kísérlete 83 méter 64 cm-re szállt, ami a győzelem mellett új versenycsúcsot és az idei legjobb eredményt is jelentette. Ami a többi magyar versenyzőt illeti, Szabados Ármin 78-93-mal a hatodik, Celler Gábor 73-05-tel a hetedik, Rábo Dániel 72-47-tel a nyolcadik, míg Varga Donát 68-26-tal a kilencedik helyen zárt. Hallgassuk meg most az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető értékelését, akit Péter Ágoston kérdezett.
6: Bence, gratulálok! Szépen építetted ezt a sorozatot kísérletről kísérletre. Talán az utolsó csattanó arról beszéltél, az most nem jött ki összességében. Hogy értékeled?
7: Összességében nem lenne igaz, hogyha azt mondanám, hogy csalódott vagyok, mert gyakorlatilag megint egy nagy dobás, jó sorozat, idei legjobb eredmény, szóval összességében elégedett vagyok. Az hiányérzetem természetesen van, szerettem volna nagyobbat dobni, azt nem mondom, hogy úgy érkeztem ide, hogy most 84-et tudok dobni. Nem, egyszerűen nem vagyok idén még abban a formában, mint tavaly augusztusban voltam, ugye alapból egy hónappal korábban vagyunk, meg nem kezdtük erre még igazából a form, vagy hát elkezdtük, de hogy nagyon a forma élesítés, meg a formában hozás elején vagyunk. Technikálisan nem nagyon van kivetni való a dobásban, mindig lehetne jobban, de hogy ezek technikálisan azért egy jó dobások voltak, a sorozat is igazából a stabilitása ezt mutatja, gyorsulni kell, és akkor több métert is meg fog ugrani az eredmény.
6: Elég jól néz ki az, hogy 6-ból 6, ami a 80 méteres eredményeket illeti idén.
7: Igen, én is. Tehát ez az a stabilitás, amiről már a korábbi években folyamatosan beszéltünk, hogy ezt szeretnénk elérni, hiszen a stabilitásban lehet majd egy kiugró eredményt is elérni. Tavaly ugye a hasonlóképpen már megvolt, de ott is igazából, hogyha megnézzük, ugye igazából augusztusban kezdtem formába jönni, ami idén, hogyha úgy vetítjük le, most az a július, tehát hogy teljesen jól állunk én szerintem. Hát nehéz lenne kifogásolni tényleg amúgy a 81 méter 65-öt, hiányérzet az lehet, hogy másban is van, bennem van, de összességében azt kell mondanom, hogy elégedett vagyok a mai teljesítményemmel.
2: 12,59 század másodperces idővel újországos csúcsot futott Kozák Luca női 100 gáton. A számot az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 12.33-mal. Kozák Luca futamában a 6. helyen zárt, míg a szám másik magyar indulója Tóth Anna 13.05-tel a 8. lett. Ismét Kreisz Bálint közvetít.
8: Elrajtol a mezőny, Tóth Anna nem kapta el annyira jó rajtot, jó, viszont Kozák Luca ellentétben igen. A 3-as, 4-es, 5-ös pályán van a nagy verseny. Tóth Anna elrontott egy gátat itt az 5-ös pályán, a legnagyobb esélyes fog célba érni. Masai Russell, az olimpiai bajnok, megnyeri a Gyulai Memoriát, de Kozák Luca ott van az 5. 6. hely környékén. Fantasztikus időeredményt futott, 12.33 a győztes idő az olimpiai bajnok Masai Russelltől, és ez azt jelenti, hogy Kozák Luca nagyjából az országos csúcs környékén lehet majd. Talán inkább kicsit amögött, nem valószínű, hogy itt országos csúcsjavítás lesz. Rainy Jones a második helyen 12,47 század másodperces időeredménnyel, a harmadik pozícióban még az időeredményt nem írták ki, abból jobban lehetne következtetni Kozák Luca eredményére is. Elisha Johnson 12,49 század másodperccel, amerikai dobogó, tehát még a magyarok időeredményét várjuk meg. Kerika Hill a negyedik pozícióban zárt 12,50 századdal, ez az ő esetében egy egyéni csúcs. Következik Nadine Visser, aki 12,54-el zárt, és utána Kozák Luca eredményét írják ki, 12,59 század másodperc. Jól láttuk azt, amit a szemünkkel lehetett látni, hogy ez újországos csúcs is lehet. Kozák Luca 7 századdal megjavította azt az időeredményt, amit május végén Lengyelországban ért el, és innentől kezdve a 100 méteres gázfutás női országos csúcsa Kozák Luca nevéhez fűződik 12,59 század másodperces időeredménnyel. Gyönyörű futás, ebben a mezőnyben gyönyörűen teljesített, a 6. helyen ért célba, és ez olyan szép időeredmény volt, mint amilyennek elsőre is kinézett. Tóth Anna a 8. pozícióban zárt 13,5 századdal, neki nem jött össze a 13-on belüli futás, és az egyéni csúcsától is jócskán elmaradt. Országos csúcs javítás tehát itt a Gyulai István atlétikai magyar nagydíjon.
2: A magyar rekorder, aki korábban még májusban is országos csúcsot javított, így összegzett a verseny után Kreisz Bálintnak.
5: Mai naptól kezdve a országos csúcs 12,59 század másodperc a 100 méteres gázfutásnál. Milyen volt ez a verseny belülről, és ez a fantasztikus időeredmény?
9: Nagyon jó volt, igazából nem sokra emlékszem. Amikor bértem a célba, akkor így jöttek az eredmények, és nagyon lassan jött ki az enyém már, de bíztam benne, mint megláttam a Dimisztrét, hogy 54, hogy ez 66-nál jobb lesz. Úgyhogy nagyon örülök, összeszedett volt a futás, összeszedett volt a melegítésem, úgyhogy bíztam benne, hogyha az időjárás is jó, és tényleg tudok szépen összerakni egy futásmentáson, akkor ebből lehet nagyon jó időeredmény.
5: Más országos csúcsot futni hazai közönség előtt? Kicsit egyértelműnek tűnik a kérdés, de kíváncsi vagyok a válaszodra.
9: Persze, természetesen valamint, hogy tegnap is mondtam, ilyenkor mindenki kicsit bizonyítani akar. Azért ez a Gyulai Memorial mindig egy ilyen különleges hely a szezonban, úgyhogy nyilván örülök, hogy pont itt sikerült. Ennél talán az a jobb, amikor a világversenyen sikerül, hogy az a következő cél, hogy az EB-re nem még jobbat fussak.
5: 12.50-es futó lettél, mióta vágytál erre az eredményre?
9: Mióta 12.60-as futó lettem, úgyhogy igazából már úgy évek óta sejtettem, hogy képességileg tudok 12.60-on belül futni, de azért ez egy annyira gyors idő, hogy mindenek össze kell jönnie, és úgy érzem, hogy most jött el ez a pillanat, hogy minden összejött.
5: Ez az éveken áttartó, kitartó munkádnak a tökéletes gyümölcse, és az, ami a motivációdat még az egekbe repíti, ennél is jobban?
9: Remélem, hogy ennél még lesz még gyorsabb, de nyilván, amikor sokáig vágyik valaki valamire, és nagyon mindent megtesz, akkor azért egy pillanatra úgy hátra eldőlni, és úgy kicsit megnyugodni, de szerintem egy ilyen pár óráig tartott, mert azért még hosszú az edzés, nincs itt vége.
5: Mennyi időd lesz hátradőlni, hogy néznek ki a következő hetek itt az augusztus közepi Európa-bajnokságig?
9: Az EB-ig még két versenyem lesz, jövő étkedden egy szilver kategóriai versenyen fogok futni. Beszéltem engem, vagy vasárnap az országos bajnokságon, és rá két hétre van az EB, úgyhogy ezt a három versenyt pont úgy raktuk össze, ezért mi kellnek versenyek az EB-ig, és bíztam benne, hogy így a három versenyből valamelyiken, ha nem mind a hármon kijön egy extra időeredmény, mert az elsőn sikerült, úgyhogy az egyszerű, a következő kettőn is jól meg tudjam csinálni a futásokat.
2: Nagy figyelmet kapott férfi 110 gáton a júniusban az amerikai egyetemi bajnokság elődöntőjében 12.75-ös új világcsúcsot futó amerikai Jacoby Tarp. Nem volt kérdés, a 20 éves Tarp 12.85-tel győzött, olyan magabiztosan, hogy az utolsó métereken még ünnepelni is volt ideje. Ami a női 100 métert illeti, a mezőny tagja volt az olimpiai aranyérmes Szent Lúciai Julien Alfred, aki magabiztosan 10.27-tel lett az első. Országos csúcstartónk Takács Boglárka 11.28-al a 8. helyen zárt, míg a korábban az országos versenyt megnyerős, ezért a mezőnyben helyet kapó Brucker Lili a 9. lett 11.68-as idővel. Takács Boglárka így nyilatkozott a futam után.
5: Milyen volt ismételten hazai közönség előtt versenyezni, és hogy látod a szereplésed?
10: A hazai közönség az mindig nagyon jó érzés és csodálatos. Ennyi ember előtt futni, ennyi ember előtt, akik szinte mindegyikük nekem szurkolt, mert a bemutatásnál majdnem nagyobb tapsot kaptam az olimpiai bajnokok. Úgyhogy nagyon jó érzés ez a fajta szeretet, ezt a fajta támogatást megtapasztalni a közönségtől. Erre ugye ilyenkor van csak lehetőség, mert már évközben is sokan gratulálnak, sokan követik azt, hogy mikor hol futok, vagy milyen De itt tudom teljes testközelben megtapasztalni azt, hogy tényleg mennyien szurkolnak nekünk, úgyhogy ez nagyon érzés volt. A teljesítményemmel egyáltalán nem vagyok most elégedett, ezt majd még lehet, hogy később másként fogom értékelni, és majd hogyha jobban átbeszéljük az edzőmmel, meg visszanézem a futást többször, megbeszéljük, hogy mi hogyan lehetett, vagy miért ez lett az idődmény, ami akkor lehet, hogy másként fogom látni. Most egyelőre nem annyira tudok ebben pozitívumot találni. Nem is kifejezettem azért, mert valami óriási baleset van a futásomban, hanem azért, mert én nagyon jó állapotban érzem magam, nagyon jó formában, a bemelegítés a mellítőpályán nagyon jól mozogtam, nagyon jól sikerült, és elég magabiztosan és bizakodva léptem a pályára. Azt éreztem, hogy végre mostanra értem meg olyan szinten is ebben a mezőnybe, hogy hiába nekem van az utolsó eredményem, ettől függetlenül azt éreztem, hogy most már nem zökkenthet ki az, hogy kikkel futok, tudok magamra koncentrálni annyira, és bízni magamban annyira, hogy tudok egy jó futást produkálni. Ennek ellen az időeredmény az nem az, amit szeretnék, úgyhogy majd meg kell beszélnem az edzőmmel, hogy ennek pontosan így most itt mi az oka.
2: Férfi 100 méteren a kameruni Emmanuel Esseme 9.90-nel győzött, Ilovski Dominik 10.43-mal a 9. lett. Női 200 méteren nem született meglepetés, a 2024-ben olimpiai aranyérmes amerikai Gabby Thomas remek hajrájának is köszönhetően győzött, ideje 21.83. Szent Györgyi Zita a 8. lett 23.61-jel. Női rúdugrásban az olimpiai és világbajnok ausztrál Nina Kennedy lett az első 480 cm-es eredménnyel. A magyar rekorder Kleckner Hanga 441 cm-es magasságon háromszor is rontott, így 426-os eredményével a 7. lett a cseh Svábikovával együtt. Női magasugrásban a világbajnok és olimpiai bronzérmes ausztrál Eleanor Patterson 2 méteres eredménnyel győzött, Bátori Liliana 188 cm-rel a 7., Pénzes Júlia 184 cm-rel a 9., Fekete Fédra 180 cm-rel a 10. lett. Női távolugrásban az amerikai Moné Nichols győzött 688 méteres eredménnyel, a legjobb magyar Bánhidi Farkas Petra volt 659 cm-rel a hatodik helyen zárt, a több próbázó Krisz Sarolta a nyolcadik lett, egyéni legjobbját 635 cm-t elérve, míg a szintén több próbázó Szűcs Szabina a kilencedik lett 611 cm-rel. A nap utolsó számaként a férfi 400 métert rendezték meg, Monakóban a Gyémánt Ligán 44-47-es új magyar rekordot futó Molnár Attilával is a mezőnyben, aki ezúttal a Párizs Az olimpián bronzérmes az zambiai Muzela Samukonga mögött a második lett 44-51-jel. Samukonga győztes ideje 44-02. Enyingi Patrik 45,27 másodperces idei legjobb eredményével a hetedik, míg Plíz Balázs 45-98-al a kilencedik helyen zárt. A nap végén Molnár Attila értékelte futását Péter Ágostonnak, aki a magyar rekorder mellett a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki tisztségét aznap még betöltő Gyulai Miklóssal és Spirjev Attila sportigazgatóval is összegzett.
6: Urak, ha megengeditek, akkor Molnár Attilával kezdeném, már csak azért is, mert néhány perce azt hiszem, hogy mind a négyen közösen bámultuk az eredményjelzőt, hogy mit fog mutatni. Gratulálok, hihetetlen közel voltál a néhány napja megdöntött országos csúcshoz. Milyen volt ez a 400?
11: Köszönöm szépen. Én sokkal jobbnak éreztem, mint amit négy napja futottam. Valószínűleg fizikailag nem voltam most ott, ahol négy napja, mert a lelkemet az kihozta belőlem a közönség. Hát ilyen rendezés, ilyen szervezés és ilyen atmoszférában nem lehet rosszul futni. Tehát, hogyha én akkor nyugodtabban készülök, ha lehet így mondani, mert ha rosszul kelek föl, akkor is tudom, hogy nem lesz semmi baj. És ez így is lett, úgyhogy hálás vagyok ezért mindenkinek.
6: Igen, az atmoszféra adott volt és várható volt, de látszik rajtad az, hogy egy last minute utazás sem zökkent ki, az sem zökkent ki, hogyha az utolsó számot tiéd. Szóval egyre komolyabb rutinod van a versenyzés tekintetében is. Mennyire segít ez téged?
11: Nagyon jó érzés az, hogy versenyről versenyre tudom a legjobbat kihozni magamból. Minden verseny más, és minden gyulai memoriál más. Egyre jobban várom, és egyre nyugodtabban fekszem le aludni már az előző éjjel. Ez egészen elképesztő. Ahogy kilépek a kórumból, és a nyolcas pályára odaléptem a kórum után, már az, hogy rám néztek emberek, már az egy olyan, jó, hát nem, egyszerűen futhatsz rosszul, ez nem opció. Hogyha valaki eljött, így szurkol, ilyen lelkesen, ez tartozom annyi, vagy közöm magamból a maximumot, és ez erre elég.
6: Minden gyulai memóriál más, és mindegyik megvan a maga története. Márpedig ti szerettek történeteket mesélni ezekről a dolgokról. Ugye tegnap a sajtótájékoztatón is így volt, mind a ketten multidézéssel kezdtetek, úgyhogy most egy picit megfordítanám, és azt kérdezném, Miklós, hogy a 2026-os verzióra hogyan fogtok majd emlékezni?
12: Hát, hogy ez egy olyan esemény volt, ami méltó, azt gondolom a névadóhoz, édesapánk nevéhez. Szeretném Attilának megköszönni, hogy ilyen előadással és ilyen performanszal járult hozzá. Szeretném az összes magyar atlétának megköszönni, Attila majd mond számokat, én már elfelejtettem, mert fantasztikusan teljesítettek most a mai délutánon és estén. Szeretném megköszönni Attiláéknak, Péternek, minden szervezőnek, minden önkéntesnek, mindenkinek, aki ma hozzátett, mindenkinek, aki korábban hozzátett. Nyilván az ember a nehézségekről nem beszél, de azért voltak, akadtak, de a lényeg az, hogy itt voltunk, és a kilátogató közönség és a televízió előtt ülők is olyan élménnyel lettek gazdagabbak, mint talán az elmúlt 15 évben nem. Még akkor is, hogyha nem sikerült a világcsúcs, mert egy kicsit messze volt tőle Armand Duplantis, bár ugrott rá, vagy még egy külföldi rutintalanul versenyző 110 gátas elintegette itt a végén, örült az első nemzetközi sikerének, de a viccet félretéve én azt gondolom, hogy méltó volt az elmúlt 15-höz, és hát nagyon bízom benne, hogy már szoktam azt mondani, hogy a történet egy kerek történet, a magyar atlétika aktól szép, hogy fejezetekből áll, és még hogyha le is zárul most egy fejezet, de nem éljük, hogy írjuk tovább.
6: Attila, te is meg lettél szólítva itt a válasz közben, és hát valóban magyar sikerek részint, és Duplantis is itt volt, háromszor is ráugrott egyébként a világcsúcsra, bár a feleség jelezte előzetesen, hogy még egy trófea nem fér el a lakásban, de megkapta végül azt is. Hogyan értékeled a mait?
13: Megkapta, egyébként egy kis kulisszatitok, hogy egy ponton múlt, hogy a 110 gátas fiút megverte, tehát ez tényleg elintegette a trófeát. Fantasztikus volt a mai nap, fantasztikusak voltak a magyar atléták. Én úgy körülbelül a verseny feléig tudtam jegyzetelni. 30 fölött volt az egyéni csúcsok száma, ami az országos és a nemzetközi számokban elértek a magyar atléták. Ma 30 fölött egyéni csúcs. Soha ilyet nem értek el. 110 gáton olyan mezőny volt, ami az atlétika sportág történetében soha sehol, se olimpián, se világbajnokságon. Fantasztikus volt, nem lehet felsorolni azokat az eredményeket, nincs is értelme, aki látta, az úgyis látta, nézze újra, aki tudja. Attilának gratulálok, Bencének gratulálok, Kozák Luca országos csúcsa fantasztikus. Én azt gondolom, hogy virágzik a magyar atlétika, a Gyula István Memorial a világ egyik legnagyobb versenye, és Miklós, neked személyesen szeretném megköszönni mindazt, amit tettél a magyar atlétikáért, és amit ezért a versenyért. És azt gondolom, hogy te édesapád is, és az enyém is nagyon büszkék most. Köszönöm szépen!
6: Attila, egy picit segítesz értelmezni azokat a dolgokat, amelyek elhangoztak gyakorlatilag a számuk nyelvén? Mert az egy dolog, hogy egy győztes bejön oda az interjúzónába, a vegyerzónába, és azt mondja, hogy imádok itt versenyezni, jó a hangulat, jó a körülmények, de nem csak a győztesek, hanem tényleg a kalapácsvetők sora mondja azt, hogy az egyik kedvenc helyszíne ez. A nemzetközi mezőny hogyan ítéli meg ezt az egész versenyhelyszínt, a versenyt, a körítést? Te mit tapasztalsz?
14: Már amennyire én meg tudom ezt mondani, vagy meg tudom ítélni belülről, most már merem mondani, hogy sok nemzetközi atlétával baráti viszonyban vagyok, és tartom a kapcsolatot. Már a hotelben, már hogy odautaztunk, azt mondták, hogy már Monakóban igazából elkezdtük azt feszegetni, hogy jó, 4 nap van a kettő között, de ide akarunk jönni, mert ez minden évben jó verseny. És ez a budapesti verseny, és akkor így valaki nem érti a társaságból, akkor nem voltál még Budapest, hát akkor most már jönnöd kell. És nyilván Attila adja a helyeket, de szerintem tudja, hogy nagy verekedés volt itt a pályákért és az indulási helyekért. Én a csapattársaim közül is sokan azt mondták, jönnénk a preprogramra, mármint a verseny előtti nem hivatalos országos programra, mert jó a pálya és jó a hangulat. Mert lemegyünk reggelizni a hotelben, azt mondják, hogy jó, hát menjünk már, jöjjünk kétszer, mert jó a reggeli, jó az utazás, jó a pálya, jó az atmoszféra, és tényleg igazuk van, és nem szubjektíven beszélek, hanem én ezt tapasztalom.
6: Hát és ezt te is hozzáteszel azért évről évre. Egy záró gondolatra, nem keveset így van, egy záró gondolatra talán van időnk, mikor se rád gondoltam.
12: Hát, hogy mondjuk zárni mindig nehéz. Nem, de ezt nem lehet lezárni. Tehát a nap holnap is föl kell, menni kell tovább. Itt vannak ezek a csodálatos atléták, én azt gondolom, hogy bárhogy is lesz, bárhogy is alakul majd a dolog, akik felelősek lesznek ezért az egészért, azoknak úgy a kötelessége ezekkel a versenyzőkkel minimum így, ha nem jobban bánni majd a következő esztendőkben. Ugye félúton vagyunk Los Angeles felé, én azt gondolom, hogy a Birmingham Európa-bajnokság egy nagyon jó mérföldkő lesz, egy nagyon tájékoztató, hogy hol tartunk. És hát ez a verseny is azt gondolom, hogy már egyfajta tájékoztató, hiszen ugye egy hónap van körülbelül az Európa-bajnokságig. Te is mondtad Attilának, a legjobb magyar versenyzőknek megvan már a rutinja abban, hogy kell élesíteni majd a formát. Aztán szeptember közepén is találkozunk még itt ugye 3 nap erejéig, remélem meg lesz a lehetőségünk arra, hogy minél több magyar atléta legyen, tehát ugye itt lehet kvázi alanyi jogon kvalifikálni, most Attiláig talán vannak 3-4, és még talán a világranglistáról további 4-5-6 magyar atléta is itt lehet majd a világ legjobbjai között, tehát the best of the best, ugye, hogy szól a jelmondat, tehát a legjobbak legjobbja, azért ide bekerülni azért ez nem kis dolog. Úgyhogy folytatni kell tovább, és miután az atlétika egy egyéni sportág, én azt gondolom, hogy Attiláik már pontosan tudják, hogy bárhogy is lesz, bárhogy is alakul, itt leginkább ők azok, akik a saját maguk életét, lehetőségeit és irányvonalát megszabják. Nem szabad eltérni ettől.
1: Somogyi Zsófia összeállítását hallották.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Világ Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen

0: a Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Ez az ember tenkes kapitány.
4: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
5: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
6: Ne izgalom, tárolj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányban.
7: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: 10 gólos mérkőzésen Angliáé lett a bronzérem a labdarúgó világbajnokságon. Időközi választást tartanak ma több településen. Délelőtt még napos, délután már esős idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
1: Sporthírek.
8: Nem mindennapi összecsapást hozott a bronzmérkőzés a labdarúgó világbajnokságon, miután a szünetben már 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki öröklanglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentína játssza a finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Vánca István a 72 kg-ban nyert bronzérmet a bokcsarnokban zajló Polyák Imre Varga János Kozma István birkózó emlékversenyen. A szlovén Tadej Pogacar nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 14. több mint 155 kilométeres szakaszát, így előnye összetettben már 4,5 perc a második dán Jonas Vingegaarddal szemben. Pogacarnak idén ez a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelme volt. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel indulhat az élről a Formula 1-es belga nagydíjon. Mögötte a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal, majd a brit George Russell a Mercedes-szel, valamint a két Ferrari-val, a monacói Charles Leclerc, illetve a brit Lewis Hamilton vághat neki a ma 15 órakor kezdődő versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki, valamint alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztést már benyújtották a parlamentnek, a javaslatról a képviselők a holnapra összehívott rendkívüli ülésen már szavazhatnak is. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának növelését is. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kérni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi település vezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felsőszentterzsébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják a névjegyzékben szereplőket a szavazóhelyiségekbe reggel 6 órától este 7-ig. Ma is rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között járnak a szerelvények, Kelenföld vasútállomásra a sűrűben induló, a 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni, jelezte a BKK. A karbantartás július végén folytatódik, akkor a pesti szakaszon nem jár majd a 4-es metró.
1: Közlekedés.
8: Az M0-es keleti szektorában napközben a burkolatot tisztítják. A Megyeri hídtól az M4-es autóút csomópontjáig haladnak. 8 és 14 óra között mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
8: Délelőtt sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatjuk a Sportreggelt méghozzá vízilabdával, hiszen a magyar férfi és női válogatott is a jövő héten Sydneyben megkezdi a világkupa szuperdöntő küzdelmeit. Felkészülési mérkőzések voltak már ott Sydneyben, is elég érdekes eredmények születtek. De elsőként azt kérdezném, és nagy szeretettel köszöntjük Szabó Zoltánt, állandó vízilabda szakértőnket. Szia Zoli, jó reggelt!
2: Sziasztok, nektek is!
3: Jó reggelt!
1: Hogy ez a világkupa döntő, ez milyen helyet foglal el most idén a vízilabda sportágban? Ugye azt tudjuk, hogy Európa-bajnokság már lezajlott télen, világbajnokság vagy olimpia viszont idén nincs, szóval ez egy jó gyakorlási lehetőség, hogy nem újjon el úgy egy év, hogy nemzetközi szintéren a legjobbak szemérhetik az erejüket?
2: Teljes fölkészülés, tehát ez nem is lehet más, és nem is mond mást a szakvezetés sem. Különös tekintettel arra, hogy a jövő évi világbajnoki kvalifikáció okán nekünk nem kell aggódni, úgyhogy semmilyen más célja nincsen ennek a világkupának, azon kívül, hogy megnyerje a női és a férfi csapat is, mint hogy azért fölkészüljenek a jövő évi budapesti VB-re, és ha kicsit távolabb nézünk, akkor a 28-as olimpiára. Abban a tekintetben is egy jó felkészülés, hogy ott is kell majd utazni egy 11 néhány órát, meg most is, tehát ilyen jetlag ügyben is egy jó próba.
1: Igen, hát ugye az olimpia is majd Los Angelesben lesz, tehát lehet majd tesztelni, hogy kire milyen hatással van. A legutóbbi ausztrálok elleni felkészülési meccs után Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy még azért a finom hangolás vissza van, tehát van, akit még ez az időeltolódás kicsit megvisel, de nyilván a szerdai rajtig ez helyreáll.
2: Igen, az nem olyan jó, hogyha az ember ebéd után akar hosszút aludni, és mondjuk éjfélkor érzi úgy, hogy elkezdődött a nap. Nyilván, aki átesett már ilyen, az pontosan tudja, hogy milyen nehéz egy civil életbe is elviselni egy ilyen jetleget. Hát még úgy, hogyha azt mondják, hogy másnap ugor be, és délelőtt edzés, este meg játszunk egyet. Tehát itt azért nagyon szerencsésnek kell lenni, hogyha ezt valaki egy-két nap alatt megoldja, pláne úgy, hogy azért az is egy érdekes tény, hogy kelet felé, ha megy az ember, akkor sokkal nehezebb átállni, mint hogyha nyugat az irány. Úgyhogy én abszolút annak tudom be ezt a hektikus játékot egyébként, mert nevezhetjük így is, tehát egy jó japán meccs után egy katasztrofális védekezésre lehozott görög után egy összeszedett ausztrál. Abszolút beleillik a képbe, és semmilyen következtetést ezekből levonni azon kívül nem szabad, hogy azért az egyes játékelemek, különösen mondjuk a hátrányvédekezés az hogyan szorul kijavításra, meg egy magasabb szintre emelésre.
1: Akkor azt mondod, hogy ne induljunk is semmit abból, hogy a japánokat legyőztük 19-14-re, görögöktől kikaptunk 22-16-ra, és az ausztrálok ellen 20-11-es győzelmet arattunk. A legutóbbinál azt is mondta Varga Zsolt, hogy nagyon jó, hogy ez ilyen bunyós meccs volt, mert azért ez is felkészít sok mindenre.
2: Abszolút, tehát azért az ausztrálok, az mindig egy ausztrál-amerikai, az mindig egy kőkemény fizikai küzdelem. A japán egy teljesen más sportág, azt is mindenki tudja, hogy ellenük játszani is egy külön felkészülést igényel. Hát mondom, hogy játszottunk egy hagyományos meccset a görögökkel, azt mondjuk pont elvesztettük, de még egyszer hangsúlyozom, az égvilágon semmi jelentősége nincsen, jövő csütörtökön kell jól játszani.
3: És mi újság a hölgyekkel egyébként, ha róluk még azért kevesebbet beszéltünk, ők is ott vannak már kint Sydneyben, róluk mit tudsz?
2: Hát ők gyakorlatilag egyel kevesebb edzőmeccsel vannak, hiszen a sorsolás az úgy néz ki, illetve a lebonyolítás úgy néz ki, hogyha tovább jutunk a negyed döntőből, akkor a holland-orosz meccs tovább jutó csapatával játszunk, úgyhogy a felkészülési mérkőzések közül a hollandok le is mondták a magyar-holland meccset, ugye, és akkor ez egy kevesebb, de a pedig lejátszott mérkőzésen, ahol világrekordot jelentő 5-méteres párbajba keveredtünk bele.
1: Ugye 40 lövés döntött. Vagy után dölt el a meccs.
2: De ott is úgy, hogy elvették az ausztráltól szabálytalan végrehajtás miatt az 5 méteres, tehát ott se az volt, hogy kihagyta valaki, vagy éppen mindenki.
3: Megunta a bíró.
2: De lehet, hogy volt dolga egyébként a meccs után, csak már nem ért volna oda, de A lényeg az, hogy az is egy hasonló típusú felkészülésű mérkőzés volt, mint a fiúké. Abból a szempontból jó, érdekes az eredmény, de igazából nem számít a mutatott játék, illetve hát a lányoknál azért talán az is sokkal fontosabb, hogy egy olyan szinten megfiatalított csapat megy oda, vagy van kint Ausztráliában, akiknél azért a világverseny előtti edzőmérkőzéseknek talán nagyobb súlya van, mint egy rutinosabb csapatnál.
3: És milyen érdekes, hogy említetted ugye az oroszok visszajövetelét, azért mellettük sem lehet elmenni. Gondolod, hogy ők most dobbanthatnak egy nagyot? Mert azért már jó ideje nem láttuk őket így, főleg ugye női vízilabda fronton vannak ott az elitben, a férfiaknál kevésbé, de hát azért mégiscsak így komoly visszatérők lehetnek.
2: Abszolút sötét ló, már amennyire a nemzetközi szereplések eddigi hiányát annak lehet tekinteni, ugyanakkor azért, hát itt-ott játszottak azért edzőmecseket, és azokból azt lehet tudni, hogy komoly erőt képviselnek. Tehát szó sincs arról, hogy szétestek volna, és most keresik önmagukat, aztán majd valami lesz belőle. Én azt gondolom, hogy nagyon komolyan számolni kell velük a jövő évi világbajnokságon is, illetve hát, hogyha kijutnak, akkor az olimpián is. Az egyértelműen kijelentett, hogy a női mezőny egy potenciális éremesélyes vagy végső küzdelmet és esélyes csapattal bővült.
1: Az oroszok egyébként a férfi mezőnyben milyen erőt képviselnek? Tehát, hogyha ők visszatérnek majd, az is egy ilyen újabb riválist jelent? Tehát ők is potenciális vetélytársak lesznek?
3: Hát, ha 20 évet visszamegyünk az időben, akkor még inkább.
1: Igen.
2: Hát különösen óvatosan kell fogalmazni az oroszokkal kapcsolatban, pláne mostani időkben, hogy milyen potenciális veszélyt jelentenek, vagy mit csinálnak, de az a lényeg, hogy talán a férfi mezőnyben nem olyan erős lenne egy visszatérő orosz csapat, mint a nőiben. Róluk tényleg kevesebbet tudunk, és hát gyakorlatilag az építkezés megkezdődött ott is azzal, hogy egy teljes szerb kontingens odament, gyakorlatilag vezetőedző, mindenféle irányítást végző szakemberek, olimpiai bajnokok, stb. Tehát ott is azért a hamu alatt a parázs az ott van, de őróluk a férfi csapatról nem mernék olyan magabiztossággal nyilatkozni, hogy magas színvonalú csapattal térhetnek vissza, mint amennyire a nőknél ezt meg lehet tenni.
3: Azt elképzelhetőnek tartod egyébként, hogy mondjuk ugye Holod, aki ott van ugye a montenegrói keretben, ő ugye orosz állampolgár, alapvetően Oroszországban született, és onnan lett montenegrói válogatott, hogy esetleg lesznek olyanok, akik hát csúnyán fogalmazva visszaigazolnak az eredeti országukhoz, mert most már ugye indulhat Oroszország?
2: Volt már rá példa, nyilván Harkov is horvát, meg azért vannak egy páran, de ha jól tudom, és ez tényleg mindig ilyen bizonytalanul mondja az ember, mert szabályok azok azért vannak, hogy megváltoztassák őket, meg adott esetben visszavonjanak piros lapot mondjuk elnöki utasításra.
3: Nem tudom, mire gondolsz.
1: Vízilabdára.
2: Én azt gondolom, hogy aki idén játszik nemzetközi mérkőzést valamilyen ország színeiben, az már két év múlva nem játszhat. Tehát ez a kivárási idő, ez azt hiszem, hogy nem teszi lehetővé azt, hogy már országot váltson úgy sikerrel egy sportoló, hogy más csapatban szerepeljen majd az olimpián, mint amiben esetleg az idén szerepelne.
1: A közvélemény olyan, hogy gondolom árgus szemekkel várja, hogy Zalánki Gergellyel mennyit erősödhetett ez a magyar válogatott, de nyilván az lenne a jó, hogyha nem egy emberre fókuszálna senki, hanem a magyar válogatottra, és nyilván Varga Zsolt is valahogy így készíti fel az övéit, szóval egyetértesz azzal, hogy nem szabad ebből ügyet csinálni, most már akkor aki a vízbe száll, az nyújtsa a legjobbat, és mindig annak szurkoljunk, aki éppen játszik.
2: Abszolút értelemben véve az ő szakmai tudásával soha nem volt baj, és ez talán nem is egy újdonság senkinek sem, hogy itt nem azzal volt a gond, hogy lő, meg mekkorát lő, meg hány gólt lő, meg hogy teszi bele a saját maga szempontjából a teljesítményt a vízbe. Itt a csapatnak kellett jobbnak lenni az ő jó teljesítményétől, talán ez egy jó összefoglaló mondat. Én nekem nagyon tetszett az OTP kupán az, ahogy ő gyakorlatilag visszatért a csapatba, és ez nagyon sok jelentést hordoz. Talán azok az ellentétek elsimultak, amik voltak régebben, és tényleg nagyon jó emberi és szakmai kapcsolatokkal tud működni a csapat így együtt Zalánkival. Ha ez így van, és így marad, és így is lesz, annak mindenki örülni fog, leginkább a magyar válogatott meg, akik szurkolunk nekik.
3: Ha már a balkezeseknél tartunk, akkor az is tudva levő már pár hete, vagy talán két hete, hogy Burián Gergely majd jövőre ugye a Hajduk Dubrovnikban folytatja, és mellett ugye Tátrai Dávid is odaigazol a BVSC-től, valamint ezen a héten kiderült, hogy Molnár Erik is a Ferencvárostól kölcsönben szerepel. Így ezt látva, csak ezt a három nevet, azért komoly erősítések zajlanak ott a horvát klubnál, amely tavaly azért nem volt a csúcson, maradjunk annyiban. Jövőre azért visszatérhetnek olyan magasságokba, hogy akár mondjuk a Final Fourért harcolhatnak a BL-ben?
2: Én ezt azért nem jelenteném ki nagy eséllyel. Annak viszont örülök, hogy ők oda mentek, mert légiósként szerepelni egy top csapatban mindig azért nagyobb felelősség, mint itthon. Ezt, aki külföldön játszott, mind megerősítette, hogy azért te vagy a külföldi, tőled várják a meghatározó teljesítményt. Úgyhogy ott bele kell tenni azt a fajta plusz teljesítményt a csapat teljesítményében, amivel kiemelkedik egy légiós a csapat. Ez Búrján tökéletesen tudja, a többiek pedig majd most megtudják. De én azt gondolom, hogy nagy erősítések lesznek a Dubrovnik számára, de talán egyénenként többet profitálhatnak belőle ők hárman magyarok, mint amennyit így eredmény szinten a Dubrovnik hozni fog. A horvát bajnokságban sem lesz egyértelmű, hogy ott csúcsra érhetnek, hiszen azért a Jadran és a Mladost sem lett gyöngébb, úgyhogy biztos, hogy erősödnek, de én azt gondolom, hogy nekünk is az a jobb, meg magyaroknak, meg a magyar válogatottnak, hogyha ők egyénileg, szakmailag, pszichikailag, mindenféle szempontból erősebbek lesznek.
1: Így van. Még egy utolsó mondat erről a világkupa sorozatról, vagy szuperdöntőről, hogyha megnyeri valamelyik válogatott, az mindenképpen egy ilyen önbizalom növelő eredmény, és mondjuk a kvalifikáció, az olimpiai kvalifikáció sorozat előtt ez egy jó értékmérő lehet, vagy tényleg fogjuk ezt fel idézőjelben csak egy ilyen lehetőségnek, hogy most tényleg a legjobbak egymás ellen játszhatnak?
2: Hát az alap, a kiinduló pont ez az utóbbi, hogy persze tekintsük felkészülésnek, és jó, hogy egymásra játszak a legjobbak, de ha ezt úgy a kint lévő magyar férfi és női csapat tagjai előtt ez az ember mondjuk elvárásként fogalmazná meg, akkor minimum megmosolyognák. Tehát egy magyar válogatott teljesen mindegy, egy háztömkerülő versenyt is meg akar nyerni. Nincs olyan, hogy egy világkupán kijelentsük, hogy ez nagyon jó lesz a felkészülésre, persze a közvélemény számára ezt el lehet mondani, de amikor bemennek majd a szerdán csütörtökön a lányok, fiúk a negyed döntőkre, ott az gyakorlatilag az aznapi élet-halál harc lesz. És adja Isten, ha tovább jutnak, akkor a további mérkőzések is azok lesznek, egy magyar-spanyol a nőknél, egy magyar-horvát a férfiaknál, egyszerűen ott veszi jelentőségét az a kijelentés, hogy ez csak egy felkészülési, amikor belefújnak a síkba.
3: Igen, addig még azért aludnunk kell párat, de 13 óra múlva

0: ebben annyira azért nem, talán a spanyoloknál igen, hogy olyan azért van néhány, mint ők, de nekem a két kedvenc csapatom közül került ki, a döntőben jutott két csapat, hozzáteszem azért én a fű alatt a japánokra tippeltem, mint a titkos esélyesekre. Abszolút, hát én mindig ilyen teljes underdogokat választok mindenféle tippversenyen, de ők nagy tisztelettel ugye kiestek a braziloktól, de mondom, tehát argentin, spanyol, abszolút a két kedvenc csapat. Nem tudom, hogy annak fogok-e jobban örülni, hogy valamelyik győz, vagy inkább az lesz, hogy jobban sajnálom azt, amelyik majd végül nem.
1: De tipp nélkül nem engedünk el, azt tudod?
0: De 3-3.
1: 3-3, és büntetők után?
2: Ez jó.
0: Volt kérdés?
1: Büntetők után? Nem adjuk föl.
0: Nem tudom. Én igazából tényleg az a helyzet, hogy nem lehet megkerülni azt, hogy van egy Messi a pályán, aki egyszer már föltette a koronát mindenre 4 évvel ezelőtt, most meg a koronára tehet még egyet, vagy nem tudom, hogy milyen képzavarra lehet élni. Tehát amíg ő a pályán van, és amíg őt látjuk, addig az ember azt gondolja, hogy nagyon rossz lenne, hogyha mondjuk szélsőséges esetben az ő kihagyott büntetőjével esnének ki, vagy veszítenék el a döntőt az argentinok, és úgy nyernének a spanyolok. Nem tudok mit mondani erre, valamelyik győzzem majd a 11-es rúgásoknál, hogyha döntetlen lesz, de hogy azt nagyon fogom sajnálni, aki kiadja, az biztos.
2: És reméljük, hogy nem. Vagy hát nem tudom, hogy reméljük-e, vagy miért szurkolunk, hogy legyen a 40 büntető, mint
1: pont
2: a hölgyek vízilabda meccsén, de nyilván ez futballban annyira nem fordulhat. Egy utolsó gyors kérdést engedj meg, Zoli, hogyha egy pillanatot kellene mondani, bár még nincs vége a világbajnokságnak, ami úgy megragad benned, az mi lenne?
0: Dávozinja, hát az teljesen egyértelmű.
2: Tényleg?
0: Imádom, az átlagemberként érkezik, és a legalázatosabb világsztárként távozik. Ezekért az emberekért élek, halok, úgyhogy hál' Istennek ilyen volt ezen a világbajnokságon is, tehát az ő teljesítménye abszolút. A másik, az pedig az argentinoknak az a fajta játéka, és gyakorlatilag ez, még egyszer mondom, ez az országgal és a labdarúgással való önazonosságnak az eredménye, minden mérkőzésük utolsó negyed órája. Én azt oda tenném bármelyik sportolónak, bármilyen sportágban, hogy azt tessék megnézni, és hogyha lélekben, akaratban, szakmai tudásban, kitartásban elér arra a szintre bárki, mint amit ezekben a negyed órákban látni lehet, akkor ott nagy baj nem lesz semmelyik sportolónál sem.
2: Zoli, nagyon szépen köszönjük, ez egy tökéletes végszó lesz 21 órától, tehát Spanyolország Argentína a futball BB döntőjében, az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk Szabó Zoltánnak, vízilabda szakértőnknek.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm én is, sziasztok.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Fél nap Somogyi Zsolt jegyzete. És itt a vége. A legfontosabb kérdést kell már csak tisztázni. Címvédést látunk, és Argentina negyedszer, vagy 16 év szünet után Spanyolország másodszor lesz világbajnok. Világklasszis támadók mindkét oldalon, de melyik védelem lesz stabilabb? A két legnagyobb sztár között 20 év a különbség. Lionel Messi 87-ben, Lamine Yamal 2007-ben született. Az argentin, aki elmondhatatlanul sokat köszönhet Spanyolországnak, nyilván Barcelonának, a pályafutása befejező szakaszában talán azt lezárva készül a fináléra. A tenisztár már Európa-bajnok, és bár eddig ez nem az ő VB-je, lehet, hogy épp vasárnap ragadja magához a főszerepet. Bárhogy is alakul, emlékezetes mérkőzés vár ránk. Ahogy a bronzmeccs nem az, legyen bármilyen magas színvonalú, futball őrülteket kérdeztem az előző tornák utolsó előtti párosításáról. A csapatok alig voltak meg, a végeredmény végképp törlődött, nem érdekes, nem valódi tétmeccs, hiába érem a tét. A fináléra emlékszik a futballkedvelő, aki szerelmes a játékba, minden általa már megírt döntőről elmondja pontosan hol, kivel nézte a meccset. A legmesszebb kerülném, hogy önmagamtól idézzek, de a katari VB utolsó napján is írhattam jegyzetet, akkor is messziről. Noha sohasem szerepelt a kedvenc klubjaimban, mégis drukkoltam neki. Valami olyasmit írtam, a felhőtlen öröm, extázis mellett megkönnyebbülés lenne a világbajnoki cím, hogy ne hasonlítgassák a nagy előtt Diego Maradonához. Messi, aki az adatok szerint ezen a VB-n fél napot töltött a gyepen, bár sokak szerint sokat sétálva, gyalogoljanak kérem déltől éjfélig, és utána kritizáljunk, alig ha másolná Diegót abban, hogy a megnyert VB után elveszíti a következő döntőt. Maradona csapata 86-ban első, 90 második lett. És Messi nyugodt lehet, nem csak ő, sok kerettag is már világbajnok, nyilván duplázna mindenki, de az igazi terhet Katarban letehette. Nem nekem más a fontos, gyerekek 10 és 10 millióit érintette meg, készítettek afrikai szegénységben kéksíkos szatyorból argentin mezt, követik, másolják, rajonganak érte. Egy egész bolygó figyeli a teljesítményét, megváltoztatta kontinensek futballhoz való viszonyát. Mi többet érhet el egy labdarúgó? A szenvedély, amely a csapatát fűti, lenyűgöző, miként az is, ahogy Buenos Aires, Rosario és a többi nagyváros főterén százezrek izgulnak értük, mégis lehet, hogy vasárnap éjjel Madridban, Barcelonában, Sevillában és a többi spanyol településen ünnepelnek majd.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 10 gólos mérkőzésen Angliáé lett a bronzérem a labdarúgó világbajnokságon. Két harmadik hely birkózóinknak a budapesti emlékversenyen. Andrea Kimi Antonelli indulhat az érről a Formula 1-es belga nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem mindennapi összecsapást hozott a bronzmérkőzés a labdarúgó világbajnokságon, miután a szünetben már 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen Miami-ban. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világ bajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Az angol-francia bronzmeccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
2: Csalódott csapatok csatája, így lehetne fölvezetni a bronzmérkőzést, mind a ketten a döntőbe vágytak, két szomorú csapat, hogy nem lejátszhatnak világbajnoki döntőt. Fantasztikusan kezdett Anglia az első fél időbe, mind a két csapat 7-7 helyen változtatott. A franciák nem voltak itt fejbe a mérkőzésen, tehát a védekezésük nagyon nem volt rendben. Előrefelé Mbappé a gólkirályi címre hajtott, tehát minden szögből cseleket próbált, lőni próbált. Olyan helyzetekből is, amikor máskor passzolt, akkor is a lövőhelyzetet kereste. Ezt tudták az angolok, le is védekezték. Doué nem nagyon tudott villogni. Barcola és Dembélé a kispadon kezdett, tehát ők nem tudtak segíteni még az első fél időben. Az angolok viszont nagyon jól kihasználták a franciák helyezkedési hibáit, védekezési hiányosságait. Rashford remekül játszott, Rice olyan gólt rúgott a harmadik percbe, amit edzésen szokott, hogy labdaszerzés, végigvezeti a félpályán és 18 méterről betekeri úgy a sarokba, hogy mennyián nem is vetődik. Az angolok az első fél időben 8 helyzetet kidolgoztak, ebből 4-et gólra váltottak, 4-0-ás előnnyel mentek a szünetre, amikor mindenki azt gondolta, hogy a második fél időt már csak lejátszák kötelességből. Ahogy kijöttek, Mbappé pillanatok alatt szépített 4-1, de hát még mindig nagyon távol voltak a franciák. Viszont az angolok belekényelmesedtek a mérkőzésbe, bejött Barcola, Dembélé, Digne. A franciák lábra kaptak, egyre jobb lett a mérkőzés, jöttek egymás után a francia gólok, 4-3-ig föl is jöttek. Akkor benne volt a mérkőzésbe, hogy akár hosszabbítás is lehet, csak hát jött egy Jude Bellingham, akit becserélt a végére, utolsó 20 percre Thomas Tuchel, és ő jelentette itt a fordulópontot, adott egy olyan labdát keresztbe Watkinsnak, aki 2-1-be Spencer megcsinálta a bal oldalon, Spence megtolta 11-es, Jude Bellingham fogta a kezébe a labdát, mindenki azt hitte ő rúgja, de átadta Sakának, aki így mesterhármas szerzett. 5-3-mal már azt hittük megint, hogy lezárult a mérkőzés, akkor megint rúgtak egyet a franciák a végén, és a legeslegvégén a slusszpoint Jude Bellingham, aki remekül szállt be a mérkőzésbe, lezárta. Ez, hogy 10 gólt hozott a bronzcsata, nem gondolta szerintem sok ember, de nagyon jól szórakoztak az angol és a semleges nézők, a franciák szomorúak lehetnek, és lezárult egy korszak, Didier Deschamps elbúcsúzik a francia válogatottól, volt világbajnok szövetségkapitányként, játékosként is, fantasztikus pályafutás, legalább nem nagyon csúfos vereséggel, mert a szünet az nem nézett ki jól, hogy 4-0 volt már. Ez, hogy így fölálltak és erőt mutattak, ez azért sokkal jobb. A vereséggel távozni nem jó, de őrán sikeredzőként fog mindenki emlékezni, mert fantasztikus, amit letett az asztalra a francia válogatottal.
1: Vukovics Lászlót hallották. A kanadai erdőtüzek okozta a levegőszennyezés miatt egy ideig fennállt annak a veszélye, hogy a labdarúgó világbajnokság mai New York-i döntőjét máshol kell játszani, esetleg el kell halasztani, de végül az argentin-spanyol mérkőzést az eredeti helyszínen lehet megrendezni. A részletekről a Rádió Washingtoni tudósítója Nárai Balázs számol be.
3: A labdarúgó világbajnokság döntője előtti természetes izgalmat egy komoly aggodalom egészíti ki az összecsapás előtt, mégpedig a levegő. Pénteken nem csak New York, de az Egyesült Államok teljes északkeleti részének lakossága szó szerint a fellélegzésre várt. Már második napja borított mindent a fullasztó és füstszagú levegő, Péntekre pedig, ahogy az észak felől Kanadából érkező füst terjedt, Washington is a legrosszabb levegőjű világvárosok közé került. Szó szerint bizarr és szürreális volt a bágyatag, szűrt napsütés délben, miközben néhány száz méteres távolságban fekvő tárgyakat, épületeket is már csak kissé homályosan lehetett látni. Elő is került a vastag maszk, még a koronavírus idejéből, és nem voltam egyedül ezzel. Az elmúlt napokban az orvosok, szakemberek mindenkit arra kértek az érintett területeken, még az egészségeseket is, hogy korlátozzák a kintlétet. A légkondicionálókat pedig a belső levegő keringetésére állítsák át. A Minneapolis, Chicago, Boston, New York, Washington által határolt területen ennyire egészségtelen rég volt már a levegő, illetve legutóbb 2023 nyarán közelítette meg ezt, ugyancsak kanadai erdőtüzek miatt. A szakemberek a sporttevékenységtől mindenkit óvtak. Nem véletlen, hogy New Yorkban az év sporteseményének, a labdarúgó világbajnokság döntőjének szervezői aggódtak. Hogy akkor most mi lesz? Komoly volt a dilemma, hogy kitegyék-e a játékosokat a nyilvánvalóan egészségtelen körülményeknek, és persze a közönséget is ennek, vagy változtassanak. Manhattanben pénteken az utcán állva a felhőkarcolók csúcsát is alig lehetett kivenni. Olyan sűrű volt a levegő a több ezer kilométerről a szél által befújt füst miatt. Most úgy tűnik, hogy az aggodalmak oldódnak, és megoldódik a probléma, mert szerencsére a várt fellélegzés egy átvonuló viharzóna és délire váló szélirány miatt megérkezik. A remények szerint vasárnap itteni délutánra sem tér vissza a füstköd. Tényleg kitisztul a levegő, és tisztán, élesen hallja majd a bíró sípszavát, az a nagyjából 80 ezer ember a stadionban, meg az a néhány milliárd a világon, amikor elkezdődik a Spanyolország-Argentína világbajnoki döntő.
1: Nárai Balást hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Vánca István 72 kg-ban nyert bronzérmet a bokcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkozó emlékversenyen. Lévai mérkőzés nélkül lett harmadik, mivel a kirgiz Asan Zsaniszov sérülés miatt visszalépett a küzdelemtől, Vánca pedig a grúz Johnny Hetsurianinál bizonyult jobbnak 3-1-re a bronzmérkőzésen. Andrássy Márton második, Nai Dávid és Szabó Áron pedig a harmadik helyen végzett a judósok World Tour sorozatának szarajevói állomásán. A 103. Papp László ökölvívó országos bajnokság záró napján Nyíregyházán az 57 kg-os Szűcs Szabina 12. bajnoki aranyérmét gyűjtötte be, és győzött 65 kg-ban a Párizsi olimpián 5. helyezett Hámori Luca is. A férfiaknál többek között a 65 kg-ban Kovács Kruzito, 80 kg-ban a VB bronzérmes Akilov Pilip lett magyar bajnok. Hámori Lucát Török Olivér kérdezte a döntő után.
4: Általában gól nélkül szoktad megnyerni a magyar bajnokságokat, ezúttal is így történt, de hogy láttad?
5: Az elmúlt évekhez hasonlóan minden mérkőzésen tudtam uralni a ringet, ez a döntőben is így történt, és nagyon élveztem az egész ökölvívást. Ez egy jó magyar bajnokság volt ismét.
4: A korábbi sérüléseidre hivatkozva mit érzel most magadban, mennyire vagy mentálisan felkészülve a szófiai Európa bajnokságra, ami a legfontosabb ökölvívó esemény lesz ebben az évben?
5: Sajnos azt nem mondhatom, hogy a sérülés teljes mértékben elkerülnek, mert akkor hazudnék, viszont mindenféle kezelést kapok el, és ez nem hátráltatja a felkészülésemet. Mentálisan a háprilisban volt egy nagyon erős mély hullámom, amivel szépen elindultam most kifelé, még közel sem vagyok a csúcsformában, de azt gondolom, hogy ez már egy nagyon jó út. Hogyha a csúcsformáról beszélünk, azt mindenképp a szeptemberi Európa bajnokságra időzítjük, hogyha ezen az úton megyek tovább, akkor ott bármi lehetséges.
4: Utána pedig jöhet a Los Angeles-i olimpia. Mennyit gondolsz még a párizsi ötkarikás játékokra, vagy már teljesen Los Angeles-re koncentrálsz?
5: Párizsban, ahogy kiestem az éremért való mérkőzésen, utána már másnap úgy keltem fel, hogy akkor hajrá Los Angeles, és azóta minden nap így kelek fel, és nem is tudom elképzelni, hogy én ne legyek ott.
1: Az ökölvívó Hámori Lucát hallották. A magyar férfi strandröplabda válogatott nagy csatában aranyszedben kapott ki 2-1-re a lettektől, így nem jutott be az elődöntőbe a Nemzetek Kupája 8-as döntőjében a Városligetben. Az évtizedek óta a klub kötelékében dolgozó Kis György lett a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Ferencváros vezetőedzője. A 198-szoros válogatott Lékai Máté maradt a csapatnál, a már korábban bejelentett játékosok mellett viszont távozott többek között Csörgő Kristóf, Debreceni Dávid, Füzi Dániel, Győri Mátyás, Kis Bence és Ancsin Gábor is. Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 14. több mint 155 kilométeres szakaszát a mexikai Isaac Ter Toro előtt, így előnye összetettben már 4,5 perc a második dán Jonas Vingegaarddal szemben. A szlovén sportolónak idén ez a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelme volt. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel indulhat az érről a Formula 1-es belga nagydíjon. Mögötte a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal, majd a brit George Hamilton, George Russell a Mercedes-szel, valamint a két Ferrari-val, a monakói Charles Leclerc, illetve a brit Lewis Hamilton vághat neki a ma 15 órakor kezdődő versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Kikapott Armand Duplantis az atlétikai gyémántliga londoni állomásán. A világ csúcstartó svéd rúdugró ugyanúgy 595 cm-ig jutott, mint Sam Kendricks, ám az amerikainak 604 cm-ig nem volt rontott kísérlete, riválisának viszont 585-ön volt egy. Duplantis 604 cm-en sérülése miatt már nem próbálkozott. Londonban egy világcsúcs is megdőlt, a brit Josh Kerr egy mérföldön futott új rekordot, 3 perc 42,66 század másodperccel, megdöntve így a marokkói Hisham El Gerouj 1999 óta fennálló 3 perc 43,13 század másodperces csúcsát. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Még mindig van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Remélyszáz önös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmat!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én, a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Kétharmadik hely birkozóinknak a budapesti emlékversenyen. 16 évre vinnék le a választói korhatárt. Délelőtt még napos, délután már esős idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Nem mindennapi összecsapást hozott a bronzmérkőzés a labdarúgó világbajnokságon, miután a szünetben már 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki öröklangrista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetít. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, még Vánca István a 72 kg-ban nyert bronzérmet a bokcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékversenyen. A szlovén Tadej Pogačar nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 14. több mint 155 kilométeres szakaszát, így előnye összetettben már 4,5 perc a második Dan Jonas Vingegaarddal szemben. Pogačarnak idén ez a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelme volt. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel indulhat az élről a Formula 1-es belga nagydíjon. Mögötte a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal, majd a brit George Russell a Mercedes-szel, valamint a két Ferrari-val a monacói Charles Leclerc, illetve a brit Lewis Hamilton vághat neki a ma 15 órakor kezdődő versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki, valamint alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztést már benyújtották a parlamentnek, a javaslatról a képviselők a holnapra összehívott rendkívüli ülésen már szavazhatnak is. Támogatná a választói korhatár 16 évre csökkentését a miniszterelnök. Magyar Péter szerint végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk az ország dolgaiba. A kormányfő úgy véli, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid közölte, a biztonságos közlekedés érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást, és 6500 helyen javították a vasbetonaljak rögzítését. Erős földrengés rázta meg tegnap este Peru középső részét, a Hunin régióban fekvő Csupaka térségét. Az 5,1-es erősségű rengés következtében egy ember meghalt és többen megsérültek. Az érintett térség a Föld egyik legaktívabb szeizmikus övezetébe tartozik.
0: Közlekedés.
2: Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya felé vezető oldalon a keleti szektorban egy autó szalagkorlátnak ütközött Kistarcsa térségében. Az 59-es kilométernél a külső és a leállósávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Délelőtt sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatjuk a Sportreggelt a stúdióban továbbra is Erdei Márkovács Erika és Szabó Szilvia, és állandó futballszakértőnk Bene Ferenc is itt van velünk. Szia Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Hát pár óra van még, amíg megtudjuk, hogy ki nyeri a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, Spanyolország vagy Argentína. Az már biztos, hogy sporttörténelmi döntőt rendeznek, hiszen a regnáló világbajnok és az Európa-bajnok találkozik, és elvileg, vagy hát a tények szerint ilyenre még nem akadt példa.
3: Első két helyezett.
1: Ezt akartam kérdezni Feritől, hogy ez mennyire volt meglepetés, vagy te mennyire számítottál erre, hiszen ahogy Márk említi, igen, a világranglista első két helyezettje jutott el végül is a fináléig.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy a két, talán két legjobb csapat játssza a finálét, és különösebben a futball nem hozott egyelőre igazságtalan ítéleteket. Ugye sokan beszéltek arról, hogy a spanyol válogatott úgymond botladozva kezdte a világbajnokságot, és hogy a csoportmérkőzéseken nem kápráztatta el a rajongóit, ugyanakkor az argentin válogatott pedig hát viszonylag egy könnyebb ágon jutott egészen a négy közé, és ott is azért többször is kiesésre állt, de azért valljuk meg őszintén, és itt most a francia válogatottra gondolok, amelyik pedig egy ilyen hosszú tornán az elejétől kezdve csúcsformában van és lenyűgözi a világot, az nagyon-nagyon ritkán jut el a végső sikerig. Tehát szerintem a spanyol és az argentin válogatott, ha nem is hasonló ívet, de azért általában egyfajta ilyen győztes ívet ír le. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a két legjobb válogatott játssza a döntőt. Ugyanakkor nekem a szívem szerint a VB eleje óta a spanyolok a kedvenc válogatottam, viszont az argentinoknak meg nagyon-nagyon tetszik egyrészt a játéka, egyrészt ámulok és bámulok Messi teljesítményén, tehát egészen elképesztő, és nem csak a maga frázis voltában, hogy hát tudjuk, hogy Messi a világ egyik legjobbja, vagy valaha jött legjobb labdarúgó, de elképesztő módon lehet rá még mindig számítani, és a legfontosabbkor, amikor válsághelyzet van a pályán, amikor kútba van a csapat, és szinte egy személyben már többször kirángatta ebből a gödörből a csapatát. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nehéz minden esetre megtippelni a mérkőzést. Nagyjából a mérkőzés terveket meg lehet, de még abban sem vagyok 100%-ig biztos.
3: Picit még visszatérve a spanyolokra, hogyha visszamegyünk az időben, én mondjuk olyan 16 évet körülbelül, akkor ugye úgy kezdődött a világbajnokság 2010-ben, hogy elszenvedtek egy meglepő vereséget Svájc ellen. Ugye most ez a meglepő, hát nem vereség, de döntetlen, ugye, amit te is mondtál a csoportban, az Zöldfoki szigetek ellen volt, amit senki sem várt, onnantól kezdve pedig a spanyolok megállíthatatlannak tűnnek. Gyakorlatilag én azért elég komoly párhuzamokat vélek felfedezni a 2010-es meg az idei spanyol VB csapat között.
2: Igen, ez igaz, de én már a Zöldfoki szigetek elleni döntetlen után is azt mondtam, hogy azért nézzük meg a mérkőzésnek a képét. Tehát gyakorlatilag az első mérkőzésük volt a világbajnokságon. Ez mindig egy picit ilyenkor meg kell szokni a helyszínt, a környezetet, lassan kell játékba lendülni. Semmelyik válogatott nem adta ki magából, nyilván a kicsikre, idézőjelbe tett kicsikre való tekintettel, tehát ők a kivétel. Semmelyik nagy válogatott, amelyik a végső győzelemre is esélyes volt, nem adta ki magából a maximumot a csoportmérkőzéseken. Azért valljuk meg őszintén, a világbajnokság lebonyolításából fakadóan gyakorlatilag VB esélyes csapatként nem lehetett kiesni a csoportból, tehát olyan nincsen, hogy a 12 csoportban 8 legjobb harmadikban legalább ne legyél benne, tehát ennek a tükrében kell vizsgálni a spanyol válogatottnak a teljesítményét. Ugyanakkor, ha meg megnézzük magát a csapatjátékukat, hogy mennyire jól működik a védekezésük, mennyire jól működik az egész csapatjáték, és azért kevesen beszélnek arról, hogy szerintem a világon a legerősebb középpályás sora, beleértve a tartalékba lévő cserejátékosokat is, azért a spanyol válogatottnak van.
1: Visszatérve erre, hogy amikor egy csapat nehéz helyzetben van, vagy hullámvölgyben, akkor mutatkozik meg talán az igazi ereje és a sztárok, az egyéniségek kvalitása, hogy akkor ki tudnak-e jönni. És ahogy említetted, az Zöldfoki szigetek elleni döntetlen, az valószínűleg tudtuk, hogy nem befolyásol semmit. Ellenben az argentinok Egyiptom ellen két gólos hátrányban voltak már, én ott azért láttam az arcokon, de még Lionel Messit is mutatták, hogy az is lehet, hogy ez lehetett volna az utolsó VB meccse, és ott is valami olyan földöntúli fordítást és egy olyan erőt sugároztak, amit például az angolok ellen is, tehát tényleg ez elképesztő, amit kiemeltél az argentinokkal kapcsolatban is, és Messivel is.
2: Pontosan így van, tehát ugye a mai világban nagyon-nagyon sokan a statisztikákból, számokkal próbálják a labdarúgást leírni. A labdarúgást nem lehet, annyira komplex, hogy nem lehet számokkal kifejezni. Nyilván a statisztikák, meg a különböző viszonyszámok, vagy elemzések segítenek az edzőknek elboldogulni ebben a komplex világban, de ez valójában az érzelmek sportja, és ami az argentin válogatottban kohézió megvan, ami az argentin válogatottban a hazaszeretet révén, a csapat egymásért való áldozatvállalása terén jelen van a pályán, az egész egyszerűen szinte utánozhatatlan. És ez ilyenkor óriási erőt adhat egy játékosnak, vagy egy csapatnak, amikor válsághelyzetben tudják, hogy számíthatnak a társukra. És itt most ugye Messi világsztár mi voltát sem szabad kihagyni ebből, hiszen ő mindig akkor is hozza magát, amikor a csapat problémával küszködik, amikor mély ponton van, amikor adott esetben az ellenfél vezet, akár két góllal is, Messire akkor is lehet számítani. És azért az sem igaz, amit nagyon-nagyon jól jellemzett akár az elődöntő is, hogy nem Messit kell megverni, hanem az argentin válogatottat kell megverni. Tehát korán sem egy személyes ez a csapat. És ne felejtsük el, említsük meg Scalonit is, aki elképesztően zseniálisan keveri a kártyákat, nagyon-nagyon jól meccsel, és pillanatok alatt át tudja kalibrálni a csapatát, amennyiben szükség van rá, még az alap kezdő 11-hez képest is sokkal támadóbb szelleművé.
3: Azt elképzelhetőnek tartod egyébként így a spanyol-argentin párhuzamra visszatérve, hogy mondjuk hogy alakult nekik eddig a világbajnokság, hogy az argentinok azért rendre hátrányból kellett, hogy felálljanak itt az elmúlt pár meccsen, gondoltunk itt az angolok elleni elődöntőre, vagy akár az egyiptomi meccsre is, hogy elképzelhetőnek tartod azt, hogyha mondjuk a spanyolok lőnek akár két gólt, mint mondjuk Egyiptom, vagy akár az argentinok egy vagy két gólos hátrányba kerülnek, akkor ugyanazt a csodát meg tudják tenni egy spanyol válogatott ellen, mert azért látva a spanyolok teljesítményét, és ugye az, hogy Tuchelt mennyien szitták az elődöntő után, hogy belecserélt és védekezésre állt át a csapat. Egy korábbi kiváló spanyol játékos, Cesc Fabregas azt mondta, hogy azért nem szabad ugye belecserélni, mert akkor ilyenkor mentálisan berendezkedte arra, hogy oké, az edző azt kérde, hogy védekezzünk, akkor innentől kezdve nem fogunk támadni, és gyakorlatilag ez nyomta rá a bélyegét az angol nem továbbjutásra ugye az elődöntőből, tehát ezt a részét hogy látod? Vajon, hogyha hátrányba kerülnek a spanyolok ellen, akkor is ugyanannyi esélyt adsz nekik, mint az elmúlt meccseken?
2: Na hát először is erre a kérdésre válaszolva, én biztos vagyok benne, hogy amennyiben két gólos előnyre tesz szert Spanyolország, akkor megnyeri a világbajnokságot. Egyrésztről a spanyol válogatott csapatjátékát tekintve, az egész spanyol futballnak a DNS-ét figyelembe véve, nem tudom elképzelni, hogy egy spanyol válogatott gyakorlatilag védekezésre rendezkedjen be. Egyrésztről a Franciaország elleni De La Fuente féle mesterterv, az én úgy gondolom, hogy edzői kongresszusokon vagy konferenciákon kellene tanítani és elemezni, hiszen úgy vette ki a francia válogatottnak a méregfogát, ugye a Mbappé fémjelezte támadó sort, ahol csupa világsztár van még a kispadon is, hogy egész egyszerűen nem juttatta el, nem engedte eljuttatni a franciák által Mbappéig a labdát, tehát gyakorlatilag áthelyezte a játék súlypontját az ellenfél térfelére, folyamatos visszatámadásokkal, a középpálya mélységi passzok lezárásával megakadályozta, hogy eljusson a labda egyáltalán a francia támadókig, és gyakorlatilag szétőrölte idegileg a francia válogatottat azáltal, hogy alig volt náluk a labda. Ha ugyanez a előfordul egy ugyanilyen, akár 1-0-ás, még 1-0-ásra nem tartom lehetetlenek, de egy 2-0-ás vezetésnél egy spanyol csapat, pláne egy ilyen zsenivel a kispadon, mint De La Fuente, nem fogja azt a hibát elkövetni, amit itt nagyon-nagyon örülök, hogy Fabregast idézted, mert én az elődöntő során tettem egy merész kijelentést, pontosan az ivószünetben, amikor meghúzta Tuchel ezt a cserét, hogy Gordon helyett becseréte Konszát, és én azt mondtam élőadásban, hogy ez egy nagyon merész csere, hiszen hosszabbítással együtt még 30 perc van hátra a mérkőzésből, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes üzenet a csapat számára, hogyha egy támadót, aki ráadásul gólt szerzett, lecserélek, behozok egy védőt, és rá gyakorlatilag 10 percre még egy belső védőt, akkor az egyértelműen ezzel Tuchel azt üzente a csapatnak, azt a jelt küldte az agyakba a vegetatív idegrendszernek, hogy védekezni fogunk. Tehát gyakorlatilag kondicionálta a játékosai számára, hogy innentől kezdve nem fogunk támadni, próbáljuk meg kibekkelni a meccset, mint Mexikó ellen. Egyrészt túl korán jött ez, másrészt Argentina nem Mexikó. Tehát én is ott elmondtam, hogy egész egyszerűen lehetetlenség ilyen kvalitással rendelkező Argentina ellen csak védekezéssel kibekkelni egy mérkőzést. Úgyhogy örülök, és maximálisan 100%-ig egyetértek Fabregasszal, és nem tudom elképzelni, hogy a spanyol válogatott ugyanebben a hibába essen.
3: Érdekes, amit mondasz egyébként, mert a Fabregas interjú úgy kezdődött, hogy I heard it in Hungary, the National Sports Radio by Francesco Bene. You know? És tehát, szerintem nem ő, nem te értesz vele egyet, hanem ő értett veled egyet.
1: Ebbe biztos vagyok én is.
2: Nagyon megtisztel a munkázásod, köszönöm.
3: Bene Francesco.
1: Említetted ezt a mentális, vagy az érzelmek világban, és ezért is érdekes, hogy Luis de la Fuente ugye évek óta már utánpótlás korban együtt dolgozott a spanyol keret nagy részével. Ez mennyire lehet döntő? Tehát biztos, hogy a keret tagjai ő érte is játszanak, és ez a családias, vagy ez a nagyon összekötődő hangulat, ez biztos, hogy kijön a pályán is, nem?
2: Nagyon nagy mértékben jelen van, tökéletesen látod, és az se véletlen, hogy ennyi egy klubból érkező játékost válogatott be. Tehát gyakorlatilag pontosan erről van szó, amit említettél, hogy ez az összetartás, ez a kohézió, ez óriási erőt ad a spanyoloknak, de ezt ugyanúgy elmondhatom az argentinok részéről is, és nem véletlen, hogy ez a két csapat játssza a világbajnoki döntőt, és az sem véletlen, hogy két ilyen nagyon sikeres, és hát Scalonit is nyugodtan mondhatjuk, hogy rutinos kapitányuk van, de La Fuente pedig egyértelmű.
1: Szabó Zoltán vízilabda szakértőnk az előbb azt mondta, hogy számára a világbajnokság legemlékezetesebb pillanat az Vozinha teljesítménye volt. Feri, hogyha még nincs vége a VB-nek, és sokszor fogunk még értékelni, de hogyha mondjuk egyre, egy pillanatra, vagy egy valami bármilyen történésre visszaemlékezhetsz, akkor mi marad meg a te fejedben erről a VB-ről?
2: Hú, ez nagyon érdekes. Hát ha már így kezdted, hogy tényleg egyértelmű, hogy Vozinha az egyik legpozitívabb alakja a világbajnokságnak, és ő testesítheti meg azt az eszményképet, hogy adjunk lehetőséget kisebb országoknak is, dacára annak, hogy én nem értek egyet a 48 csapatos világbajnoksággal, és túlzottnak tartom a kvótaelosztást akár Közép-Amerika, akár Ázsia, akár Afrika irányába, de az kétségtelen, hogy a világbajnokság nem szabad Európa-bajnokságot csinálni, annak ellenére, hogy 4 éve 8-ból 5 európai volt, most meg 6 európai, tehát azért az európai dominancia az egyértelmű, dacára annak, hogy azért Argentina személyében dél-amerikai döntős is van, de a többi dél-amerikai csapat azért elég rendesen leszerepelt. Ugyanakkor, ha érzelmileg közelítjük meg ezt az eseményt, akkor én mégis Messinek azokat a pillanatait, amikor a kihagyott 11-es ellenére tevékeny részese volt a csapat győzelmének és a fordításnak, és a mérkőzés után elsírta magát. Nekem az volt eddig a világbajnokság legszebb jelenete.
3: És az még engem tényleg érdekelne, hogyha

0: A 86-os világbajnokság volt az első, amit gyerekként átéltem. Ne vegyék el azt az érzést. Már így is behoznak 3-4 perces jó szüneteket, már 4/4-ről beszélünk. Ne vegyék el a világbajnokságnak az értékét.
1: De Feri, ne haragudj, azért itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát a világbajnokság az azt jelenti, hogy 200 csapattal kellene nagyjából rendezni. Tehát attól lenne világbajnokság. Ez így csak egy bohóckodás 48 csapattal, nem?
0: Hát én úgy fogalmaztam, hogy a egészen a 32-ig a meghosszabbított selejtező tornát látjuk. Igen. Tehát számomra a csoportmérkőzések azok továbbra is VB selejtező mérkőzések voltak, és a 32 között kezdődött a világbajnokság. Én ezt váltig állítom, és nem tartom reálisnak. Gazdaságilag sem, mert nagyon nagy mértékben leszűkíti a rendezés lehetőségét. Egyrésztről szerintem már komikus, hogy lassan 5-6 ország fog rendezni egy világbajnokságot. Én számomra mindig egy maximum két rendezőnek szabadna rendezni a világbajnokságot, viszont ha 64 csapat lenne, akkor nagyon-nagyon bekorlátoznánk. Hát gyakorlatilag már Olaszország, Spanyolország se tudna egy szemébe megrendezni. Nyilván USA bármikor, de ezért is szerintem elvetendő. Másrésztről megint az lesz, hogy gazdasági érdekek fognak szerepet játszani, megint még kisebb csapatok fognak kijutni a világbajnokságra, és hiába mondja Infantino, hogy minden csapat szerzett gólt, jól megállták a helyüket a kis csapatok, egyáltalán nem állták meg jól, mert persze nem voltak 5-6, meg 8, meg 9-0-as győzelmek vagy vereségek, de ugyanakkor maga a mérkőzések annyira egyoldalúak voltak, hogy gyakorlatilag a 104 mérkőzés kétharmada szakmai meg élvezeti szempontból nézhetetlen volt. Mindenki megtanult már védekezni, nagyon jól fölálltak a saját védőharmadukba, de gyakorlatilag azt hittem lassan, hogy kézilabda mérkőzést látok, mert folyamatosan U-alakba járatták a labdát, mint a kézilabdások. Számomra az nem élvezeti faktor, hogy egy csapat csak kizárólag védekezésre rendezkedik be.
2: Na, Feri, kérlek, nyugodj meg. Szerintem Gianni Infantino is hallgat téged, nem csak Cesc Fabregas, úgyhogy reméljük, hogy akkor marad, vagy a te általad elképzett 48 csapat. 21 órától tehát spanyol-argentin labdarúgó VB döntő. Egy gyors tippet mondj.
0: Én dönthetnék, akkor 32 lenne, de megjegyünk meg a 48-ban.
2: Na, egy gyors tippet mondj.
0: Nagyon szoros mérkőzésen, drámai nagy csatában spanyol győzelemre számítok.
1: Na, a 86-os VB volt az első, amit végignéztél, akkor az argentinok, akkor most 40 évvel később akkor egy spanyol.
0: Úgy legyen.
2: Így legyen.
1: Meglátjuk.
2: Benne Ferencnek, állandó szakértőknek nagyon szépen köszönjük, és szép vasárnapot köszönöm neked, Feri, és beszélünk még nyilván a világbajnokságról is.
0: Kívánom a hallgatók.
1: És hát majd köszönöm várjuk is be a Feri természetesen a döntőre szakérteni, úgyhogy így van.
2: Hallgathatnak téged így majd van, este. Köszönjük.
0: Köszönöm szépen.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó Szia Nándi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
3: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye igen, mindig
1: igen,
3: korán
1: igen, kell. Igen, igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gegétől, Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen FIFA játékot, de szóval futball VB is hasonló.
2: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok olyan fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
1: Kinek drukkolsz?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg spanyolok is jók, nem, inkább a németeknek.
4: Jó. De azért mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyében most nem megyünk bele mélyebbe.
3: Szegény, de várjátok, hadd csapja már le Nándi, mert Szilvi rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
2: Amúgy igaza van, sajnos. De azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
3: Azért így kérdezem.
2: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
3: De az miben nyilvánul meg?
2: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktbe, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
1: De ilyen focis játékokat játszatok, vagy inkább ilyen stratégia,
2: lövöldözés? Nem, inkább lövöldözés, igen.
3: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugye Nándi a medencébe is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így a azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy mondjam azt, hogy vadállat, tehát hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
2: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk, hogy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy vadállni, hogy be vagy tojva, egy mondom, tehát hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is... Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy még se volt annyira
3: az rossz. Az máig a legfényesebb siker?
2: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen, igen.
1: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogyha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
2: Igen, ezt jól mondjam, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, az 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 45-eket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van... Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem úgy az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát jól megy az edzés, tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le az, akkor, hogyha nem az a szenvedős, és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jól, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
3: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
2: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartsuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg hárman edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Vírt Balázs féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
3: Várjál, Kovács Benedek, te és ki?
2: És a I.S. Laura.
3: Tényleg. Jó,
2: okay. És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő itt végig a Duna Arénába vagyunk, ezért itt tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellém a Ricsiék, azért gyorsan is, Holló Bazsi gyorsan, amíg nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és ez nekem is plusz.
4: Azt mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
2: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye, amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb volt én is. Ugye 21-ben hagyta az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal, most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre, de ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
3: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
2: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edze, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
4: De az még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
3: Nagyon hideg?
4: Nem, kellemes. De próbáld ki egyszer, ajánlom.
3: Tök nem tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott medence, szóval hogy az így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
2: Igen, mi a hűsítő
3: lehet. Egy kicsit ilyen
1: nem aberráltak,
3: de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást válasszanak.
2: Hát az biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól falig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de...
1: De azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
2: Igen, na hát az kemény, azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az, amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úsztak, hát ez
3: teljesen... Nekem egyszer azt mondta Rasovszki Kristóf, mikor elbét nyert, hogy nem is volt hosszú.
2: Hát igen.
3: Hogy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
2: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
3: Hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
2: Jó is, meg nem is.
3: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van.
2: Illetve, hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
3: Tehát, hogy nincs
2: javítási például igen lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire, ugye két darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs
3: De már az is hiba,
2: lehetőség.
3: Hogyha egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít?
2: Az nem feltétlen, az inkább...
3: Ez korrigál?
2: De nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Uh-huh. Ergo akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de ez nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hogy hibáznál.
1: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában ugye például Kósubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is egy szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak. Ott esetleg felkelni talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek, szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
2: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek, én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam el, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szinte már nekem ez elmúlt ez az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
3: Az, ami plusz az, igen. A nemzetközi úszóliga.
2: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úsznia, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak. És
3: kicsit hasonlít Lacira, emlékszel?
1: Igen, ő is ezt mondta,
3: mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
1: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
2: Igen, hát. Meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egyedzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye milyen technika, meg főleg a milyen sprinter edzések, és ott úsztam. Tehát, hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván meg akartam mutatni, hogy azért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt, tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edződ, de hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Teljesen, tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegben vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év, vagy hónap.
1: De pont ezért emberpróbáló vagy kalapemelést
4: érdemel,
1: hogy igen, hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap mint nap.
2: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek milyen 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelben megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanazt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
3: Nyilván majd a blokk második felébe az augusztusi EB-ről meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad 100 gyorson, ha úgy tetszik. Ugye Mirák Kristófnak hívják. Az az érdekes esett meg a Soproni országos bajnokságon, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVSZT Ferencváros gyorsváltójának első embereként közel-távol nem volt Milák Kristóf, megúszta szágyosan a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edző több pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, itt sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, fóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
2: Igen,
3: jöttél?
2: Nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körben, hogy ez egy világblokk. Nem, hogy hát nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa-bajnokságon ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
3: ez így
2: elég
3: van.
2: Jól úsztam. Uh-huh. Sőt, ahogy mondtuk, ugye azért nagy mellette is, ugye nyilván most nem azt mondom, hogy nagyobb nevek, mert ugyanúgy olimpiai bajnokok, tehát Popovics, Chalmers és társai mellett is húztam, szóval ez kicsit így nem nagyon, sokan egyetértettek, sokat nem, szóval nem nagyon jöttem rá, hogy ez...
3: De te érzel magadon valamit?
2: Ja, abszolút nem. Tehát, hogy ugyanúgy állok oda, mint hogyha bárki más lenne, de mondtam akkor is az OB-nál, mondtam, hogy lehet, hogy ez egy rossz napot fogtam ki, vagy stb. Ezt lehetne elemezni, amúgy bizt, lehet, hogy van valami köze hozzá, de ezt még nem fejtettem meg.
4: De a bántó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanolt, tehát azért hát azt még látszik, hogy az teljesen más, mint hegyéniben úsztok.
2: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet, mert nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristóffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni, ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsam is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
3: Jó, akkor nincs világfróbia.
2: Hát reméljük nincs.
3: Én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
1: És neked van. Egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
2: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsolt Bával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy azt teljesen jól látom, ami így pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletből összejött, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel a olimpia stresszével, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Romány nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
3: Csak hogy mindenki értsen, Plagányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott szóval, hogy elég komoly.
2: Igen,
3: ez
2: nagyon komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából ennyi.
3: És ő is felépült.
2: Hát teljesen, hát hogy az a legjobb.
1: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
3: Az csak a játékba jön ki.
1: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozott fel az ilyen dolgokat?
2: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni. Most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha például ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem, nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
4: Ott az olimpián egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól? Mert nem. Gondolom, ilyenkor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévőt, azt
2: nem figyeltem abszolút. Nekem a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok, az üstön, mondom, micsoda. És akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól. Úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom. Így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utána is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
4: Ha már másodpercek.
2: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg teljes a felkészülés, és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok, és labdába tudok rúgni. Az látszott.
3: És most vagyunk itt.
1: És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
2: Nem, az biztos. Amit még mondtak, hogy a célbaérkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem. Nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak. Ezt Csaba bátor a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
3: Tényleg?
2: Sokszor. Hát ugye sokszor azt vesz észre, hogy az utolsó tempónál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassabb vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
3: akkor nem maradsz a vizarat, tuti.
2: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már csak annyit, az nem nagyon gondoltam volna, hogy valaki másik lesz a futamba, és nem kerülünk be. A elnök úr által eláton is már örült, én mondtam, hogy azért várjunk, de valószínűleg azért meg lesz a döntő, és akkor ugye mindenki 8 vagy 7 ember ugye beúszott. Az nagyon kemény volt. Ez is olyan, hogyha mondjuk lehet, én vagyok a második futamba, akkor engem visznek el annyira, hogy bejussak a döntőbe, tehát annyi minden ez számít, és ezért mondtam magamnak, hogy hát egy kicsit szerencsétlen vagyok ebben a sportban ilyen szempontból, mert soha nem billent felém még úgy igazán a mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, meg illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
1: Hamarosan innen folytatjuk Németh Nándorral a hírek után.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Most csak bandukolok egy városban, valahol valaton szárszóban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Ez az ember tenkes kapitány.
3: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
4: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
3: Ne izgalj, tárolj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
5: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Andrea Kimi Antonelli indulhat az élről a Formula 1-es belga nagydíjon. Több magyar érem is született a kémiai diák olimpián. Délelőtt még napos, délután már esős lesz az idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
6: Nem mindennapi összecsapást hozott a bronzmérkőzés a labdarúgó világbajnokságon, miután a szünetben már 4-0-ra vezető Anglia, végül 6-4-re győzött Franciaország ellen. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örök ranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentína játssza a finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetít. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Vánca István a 72 kg-ban nyert bronzérmet a bokcsarnokban zajló Hoják Imre Varga János Kozma István birkózó emlékversenyen. A szlovén Tadej Pogačar nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 14. több mint 155 kilométeres szakaszát, így előnye összetettben már 4,5 perc a második dán Jonas Vingegaarddal szemben. Pogačarnak idén ez a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelme volt. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel indulhat az élről a Formula 1-es belga nagydíjon. Mögötte a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal, majd a brit George Russell a Mercedes-szel, valamint a két Ferrari-val a monakói Charles Leclerc, illetve a brit Lewis Hamilton vághat neki a ma 15 órakor kezdődő versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sport Rádió is beszámol a történtekről.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki, valamint alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az előszóló előterjesztést már benyújtották a parlamentnek. A javaslatról a képviselők a holnapra összehívott rendkívüli ülésen már szavazhatnak is. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések. Hangsúlyozta, hogy a kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne leegyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója. Hangsúlyozta, a sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. nemzetközi kémiai diákolimpián. A csaknem 10 napos megmérettetésen 92 ország több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós gimnázium, a budapesti Elte Apáczai gimnázium, valamint a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója.
0: Közlekedés.
6: Az M0-es autóúton az M1-es felé vezető oldalon a keleti szektorban egy autó szalagkorlátnak ütközött kis tarcsa térségében. Az 59-es kilométernél a külső és a leállósávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
6: Délelőtt sok napsütés valószínű, majd egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától. Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Németh Nándor a vendégünk. Szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik.
2: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, ahol Monakóban voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért. De ott jókat beszélgettünk, illetve már egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezetőmedencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál Chelmerszel volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle valami.
3: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorra kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
2: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy ugye együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évenben, amikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombattai strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor 100-at úsztam mondjuk egy második 50-re, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem rossz. Azt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
1: elintéznem. Hát felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
2: Ausztráliában még nem voltam.
3: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szembe a mixzónába, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
2: Ez... Nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
3: Ez az Indianapolis.
2: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam ugye ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes. De igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
3: De ilyenkor elsötétül a világ?
2: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül ugye összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek, és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre, szívultrahang, stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően, szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne. Úgyhogy azzal a részsel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
3: jön a
2: szédelgek, igen.
1: Ugye július 31-én Párizsban Európa-bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az idő eredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a Szingapúr Úri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a Párizsi Olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre számítasz, milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
2: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgettünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy itt nyilván a vízmélységre gondolok, ugye a párizsi medence éppen, hogy ütött a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendőmondás.
3: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
2: Így van, mert ugye egyfolytában torlottak a Covid miatt az világversenyek. Ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB-EB olimpia, ami kicsit
3: és ilyen... És még a végén rövidpályás VB.
2: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt. Mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most volt most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott kétszer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejben eléggé ott van és nyomni fogja, úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grusszé az viszont eltört a lábát, most olvastam.
3: Akkor ő
2: a
3: neki
2: szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
3: De szegénynek azért a hazai elbé az
2: ilyen. Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot, így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván 100 gyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánunk ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
3: Okay. 100 gyors az egyéni szám, Szilvi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
2: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
3: De nevezel.
2: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba vált, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt 2 Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
1: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon.
2: Így van.
1: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
2: Hát ott azért kiderül, ugye reméljük, egy döntet azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg... Hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
1: Tehát kimondhatjuk, hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
2: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most ugye a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy az, hogyha mindenki tényleg arra készül és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem, szóval az azért még messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosmo Dominiqué a mai napig, úgyhogy
3: Az nem most volt. Figyelj, ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
2: Nem. Ez, na talán ez, most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig, az olimpiai évében mindig jól ment a 200 gyors, lehet, hogy még két évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom, de nem tudom, az nagyon úgymond lutri, hogy hogy megy.
4: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy hármakat kell úszni. Csaba Bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is háromszor kell úsznatok.
2: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is. Most lehet, hogy majd egy kicsit
3: rá,
2: megszedálnak. De az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat húszunk. Mármint kevés olyan versenyző van, aki...
3: Hát aki versenyzésre készített téged, mondjuk egy középdöntőben.
2: Így van. Tehát, hogy például egy kevés azonos kategóriájú úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-at, nullát körülbelül, akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kell úszni ahhoz, hogy bejussak döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a 100 gyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem, ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és arra az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végigúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő. Azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni.

0: Kristófot nem hiszem, hogy erre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem állt oda, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve. Meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Akkor gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
1: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristó, egy Európa-bajnoki váltó arany hát, érdekében. Hát,
2: Szilvi, olyan, mint egy naív és kedves.
0: Igen. Szóval én nekem meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról, de örülni fogok neki, mert ez Kristófról van szó. Tehát,
2: hogy... Viszont egy Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kossuth Bert összeállítás, most csak mondtam
0: az,
2: négy nevet.
0: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
2: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossznak.
0: Nem, ez abszolút nem. Ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenbe. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltónk, reméljük. Bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
2: Bár csak szóljon.
0: Ugye, most egész kóstoládat ízeljük, de az Olivér, ugye az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
2: mondjuk szépen így, halad?
0: Szépen, igen. Úgyhogy neki is jött rossz az Amerika. Úgyhogy meglátjuk, az maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan, de mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is. Vagy hát az már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarországot, amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el, de utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök.
1: Nándi, tudom, hogy az úszok nem szeretik, amikor azt kérdezik, tehát, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd, hogy mivel lennél elégedett?
0: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye egyetem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a szárgyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőlem, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
2: Ezt akart mondani, hogy két érem,
0: nem? Minimum jó lenne két érem. 100-as váltó, vagy 100 gyors, vagy még a 200 gyors váltó, és 3 érem egyből. Úgyhogy
3: számolkérjük még 5 percet.
0: Így van, így kell, hát ha találunk még pár váltót.
2: Hát ott a vegyes váltói.
0: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk
2: a... Igen,
0: megtaláltuk a mellúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
1: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Csaba is akkor elégedett lesz veled.
2: Igen, mert Csaba ráugrik.
1: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: Ez volt ma a Sport reggel, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Szabó Szilviával. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, rengeteg érdekességgel, interjúval jelentkezünk, és ne feledjék, este 21 órától Argentina-Spanyolország labdarúgó VB döntő itt élőben a Nemzeti Sportrádióban. Úgyhogy hallgassanak bennünket és szurkoljanak, akár a spanyoloknak, akár

0: az argentinoknak, de ahogy hallottuk, vannak olyan emberek, akik mindkét eredménynek örülni fognak.
1: Például Szabó Zoltán, de hát így van, akkor ez egy szép végszóval, további szép napot kívánunk mindenkinek.
0: Így van, kellemes rádiózást.
2: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. 1941. július 16-án született Budapesten Mészöly Kálmán, az egykori kiváló 61-szeres válogatott magyar labdarúgó, valamint korábbi szövetségi kapitány. Ráemlékezünk a mai műsorban, mégpedig Fehér Balázs egy korábbi beszélgetésével.
6: Kijelenthető az, hogy egy sportos család volt korábban is, a Mészöly család, itt gondolok a nagybácsira, aki úszó volt. Tehát valahonnan a sport szeretete, meg a sport az innen eredt Mészöly Kálmánnál?
7: Hát valószínű, hogy innen, mert ugye Tibor nagybátyám, apámnak az öccse, Mészöly Tibor, az olimpián kim volt, amikor a Johnny Weissmüller, a Bárány, tehát volt Magyarországról is egy-két jó nevű úszó, és valamilyen szabálytalanságot csinált, elhagyta az olimpiai falut engedély nélkül, vagy valami ilyesmi dolog volt, és ezért megbüntették. Édesapám is úszással kezdett, talán kedves hallgatók tudják, hogy volt valamikor egy ilyen nevű csapat, hogy Lendület. Ez volt az orvosok, gyógyszerészek csapata, és a nagybátyámék is ott tartozkodtak ebbe a klubba, a sászárszodában volt a székhelyük, és hát fiatal gyerekek voltunk, és apukám leküldött bennünket úszni a császárszodába. A Városmajorban laktunk, és a császárszodában nem volt messze. De hát vittük az úszónadrágunkat, szólt, hogy elmentünk a vérmezőre futballozni, a úszónadrágot nem vittük, mert nem minden tetszett teljesen úgy, ahogy volt. Nem voltunk tehetségesek, de nem voltunk tehetségtelensek, de valahogy ott a baráti kör az jobban tetszett, hogy a Városmajorban összejött a társaság, és akkor a Grundon lehetett futballozni. Na, de mentünk haza. Be volt vizezve a fürdőnadrágunk, és még jó volt? Hát nagyon erős volt, meg meséltünk anyukámnak. Na, fater az úgy késő jött meg, és aztán egyszer csak előtt. Na, gyertek csak ide. Hova jártok ti? Húha! Akkor már néztem a bátyámra, hogy mondjam meg, hogy hát nem kaptunk köppenyt, nem kaptunk papucsot, nem volt úszónadrágunk, tehát tényleg igaz volt ezek, amikre hivatkoztunk, sőt, mások kapták meg a előreváltott villamosjegyet, az átszállót, meg a vonaljegyet, ugye ez volt a meg tanulóheti, 1-2-70, nekünk egyik se jött, és aztán hát ugye állandóan a Városmajorra futballoztunk, és akkor jött egy bácsi, Halász Elemérnek hívták, aki egyébként a Palotást, a Hidegkutit, a Kétszimcsákot mind ő fedezte fel a három kerületbe, és egy ilyen játékos megfigyelő volt, és akkor mondta, hogy menjünk le mind a ketten. Hát először lement a bátyám, én még akkor jártam, mert azért az úszás mellett volt 2-3 haverom, akik műugrók voltak, és nagyon-nagyon tetszett, mert akrobatának készültem, meg nagyon szerettem tornászni. Akkor még ugye csináltam ezeket a dolgokat, csak aztán volt egy olyan csacsi dolgom, hogy kifutottam, 5 méterre kellett ugrani, és kifutottam, és csak elnyúltam, és hasra estem a vízre. Beszaladtam a zuhanyzóba, sírtam, és soha többet nem akartam menni. De ennyi volt az úszásból, és akkor a papám is megtudta ezt a dolgot, és egy kicsit megfegyelmezett bennünket. És akkor egyik napról másra mind a ketten mentünk le a harmadik kerület TTV-be, és hát ott rengeteg haverunk volt, és hát ott kezdtünk ugye futballozgatni, nagyon-nagyon jó nevű emberkék jártak le, ugye a Nándi bácsiék, a Hidekutiék, a Palotás, Két Szimcsák, a Samus, rengeteg régi nagy futballista jött le oda, és akkor néztek bennünket, és akkor nézték, hát az a kettő elég ügyes két kisrác. És akkor bekerültünk a Kölyök csapatba. Na és akkor itt kezdődött el tulajdonképpen 1952-ben, kezdtünk ott futballozni a Háromkeretbe, nagyon-nagyon fantasztikus nevelőegyesület volt. Egy gyári csapat volt, mert a textilfestőgyárnak volt a csapata, és az MTK-nak volt a fiók csapata. Tehát innen jött, hogy a Hidekuti innen került, illetve Csillaghegy, és aztán ide a Háromkerület, a Szimcsákok azok már innen kerültek, Börzsei, Jani bácsi. Tehát nagyon-nagyon jó nevű játékosok kerültek innen ki. Ami nagyon-nagyon döntő volt abban az időben, ugye ez az 50-es évek, szegénység, hát nekünk aztán meg volt minden, és akkor elkezdtük a futballozást, félcipőnk tönkrement, hosszú nadrágunk nem volt, rövid nadrág, jó, amikor már volt szerelésünk, azért az már jobban nézett ki, elkezdtünk futballozgatni, de közben nekünk, a bátyámmal volt egy kis csapatunk a Városmajorba, tehát itt, ahol van a Városmajori templom, a teniszpálya, a kasepálya volt, ugye oda is jártunk labdát szedni, a Lasbóték, Bújtor, Jancsó Anti, ott még egy kicsit ütögethettünk is, de a másik sportág az egyértelműen a futball, és az megragadt mind a kettőnknek. Ami probléma volt itt az elején az, hogy ugye minden a Városmajortól mentünk ki Óbudára. Na most, ha meg tudtuk várni, ha volt annyi idő, hogy a 18-as villamos, mert akkor a 18-as jött a Murzsimon körtéről, Moszkva téren, ugye, Szélkámán téren megállt, nem ment át a hidakon egyiken sem, hanem egyenesen Óbudárt levágta, és akkor Óbudára jött a 18-as. Az jó volt, mert későbbiek során ezt megtudták, és akkor volt, hogy kaptunk vonaljegyet, meg volt tanulóheti bérletünk, tehát ezek voltak az első ilyen profi dolgok, de tulajdonképpen volt az, hogy az elején, amikor még nem mi úgy álltunk teljesen, hogy a hátul a csüttőrön ott ültünk, és meglátta a muter, a Tóriási Balét csinálta, hogy mi az Isten, hova mentek, nem mentek sehova, akkor itt maradtok a Vérmezőn, vagy a Városmajorba. Tehát voltak ilyen csintevések, ilyen maraságuk, de hála Istennek nem lett tőle semmi különösebb probléma. Volt, hogy a kalauz lehajolt, kinyitotta a hátsó kis ablakot, és a lukasztóval fejbe akart bennünket. Ő következő meg annál leszálltok, mert leestek, meg stb. Hát,
8: ez volt a tujázás?
7: Ez volt a tujázás, igen. Hát igen, ez egy csodálatos dolog volt. Meghatározó volt az egész, mert egy olyan nevelést kaptunk. Mi vallásosak, katolikusak voltunk, két nagy templom is van, ugye az esküvőm is ott volt az egyik templomban. Számított a vallás ilyen tekintetben. Hát ha elmentünk a templom előtt, és véletlenül elfelejtem keresztet vetni, apám már rögtön egy füles nyomot le, hogy nem vette észre, hogy hol megyünk, meg mint megyünk. Meg a meccs előtt, ugye akkor még nem figyeltük, hogy a televízióban, hogy a brazilok, meg mit tudom, ki keresztet vettek. Mi saját magunktól, meg a keresztapánk is, aki egy másik nagy sportoló volt, ő futballista volt a statisztikai hivatalba. Így ez a vallás azért ez nálunk bekerült, és ez kapcsolódik a Háromkerülethez. Tehát kommunista rendszer, ide kommunista rendszer, oda tartottuk a vallási, a húsvéti ünnepeket, és a különböző többi, hát a karácsonyi dolgokról, Mikulásra nem is beszélve, de lehetett érezni, hogy egy jó szellemű, tisztességes, becsületes társaság van itt, meg akik neveltek bennünket edzőként, lehető legjobbakat tudom elmondani, és ez nagyon fogott bennünket, főleg az 56-os események, amikor elkezdődtek a forradalom, eszünkbe nem jutott, hogy most itt föl kéne nyalábolni ezt, vagy azt, vagy amazt. A nagybátyám az elment, Tibor, ugye, aki Los Angeles-i, az akkor kín volt, aztán később sajnos meg is halt fiatalon, és akkor a másik nagybátyánk az elment, és mondta apámnak, hogy Kali, majd én elviszem a gyerekeket, mert itt bajban vannak. Ezeket te nem viszed sehova. Te mehetsz, ahova akarsz, ez a két gyerek sehova nem megy. És akkor mi közöttük is jöttek ezek, hogy menjünk el, meg nagyon sokan le is léptek, elmentek, de nekünk nem. És érdekes, hogy később, amikor már lehetőség lett volna, amikor már játszottam, ugye, és a Real Madrid-re játszottuk, és a Farkas Jancsi, meg én tetszettem legjobban a Muñoz nevű spanyol edzőnek, Összerej Remény bácsiknak, és mondta, hogy itt kell maradjatok, beütök a kocsi, nem kell törődni semmivel, minden el van intézve. Mondom, Emil bácsi, nem így van, mert otthon vár az anyukám, meg mindenki. Nagyon-nagyon birizgálta a csőrünket ez a kint maradás, ugye, meg jó csapatba, meg jó helyekre hívtak, meg nagyon komoly pénzt tudtuk volna keresni, de valahogy annyira bennünk volt a Háromkerülettel szembeni, itthoni érzéseink. Hiába volt, hogy ilyen úttörő gárda, meg olyan úttörő, nem az érdekelt bennünket, de az, hogy pláne az 56-os forradalomnál, hogy még többen lép, léptek le, hogy ki kell menni és le kell lépni. Nem. Szóval nem ez volt a jellemző, de ezt a három kedvbe nevelték belénk, és rengeteg olyan dolgot tanultunk meg a bátyámmal együtt, a futballba, abba a csapatba, hogy kell viselkedni, milyen egyszerűen nem voltunk kiállítva, én nem voltam egyszer se kiállítva. A Vasasban lettem kiállítva egy Fradi mérkőzésen, amikor valamelyiket összerúgtam, és aztán olyan hirtelen lezavart a játékvezető. Tehát nálunk ezek ilyen szent és sértetlen dolgok voltak, hogy a szerelést hogy adtad vissza, vagy hogy hajtogattad össze, most akármilyen vörös alakos lett, és ilyen lett, olyan lett. Szóval volt egy olyan tudatos nevelés az edzők részéről, ami kevés csapatnál létezhetett meg, és ez jelentette, hogy a három kerület ez nagyon összetartozó, kis egyesület volt, a nagyoktól kezdve egész kicsikig, és egymásért nyaralni vittek, soha nem láttuk a Balaton, Fonyód ligetre mentünk, és akkor már nagyon teltház volt, és a két mésző nem volt bekalkulálva. És mondták, hát nem fogtok tudni lejönni, gyerekek, Andris öcsi, hát valamit ki kéne találni. Nekünk van sátrunk, na akkor hozzátok. És akkor a kertbe mi letettük a sátrat, 67-szer elrepült, majdnem a szél elvitte, amikor volt egy kis vihar, de ott voltunk lenni, és nagyon jól éreztük magunkat, gyönyörű emlékekkel gondolok arra az időszakra, amikor ott játszottam a három kerületben.
6: De meghatározó volt ebben a korban, a gyermekkorban az, hogy egy ideig édesapa nélkül voltak. Hazajött 47-ben.
7: Mi jöttünk az, az egész család.
6: Németországban?
7: Mi Németországban voltunk, a húgom ott született, Braunauba, hol Hitler szülő városa. Az édesapám az a Magyar Király Statisztikai Hivatal főtanácsosa volt, tehát egy nagyon komoly beosztásba dolgozott. Ott is megvoltak a helyünk minden az égvilágon, és könyörögtek, hogy Hermésző, hogy ne menjen haza. Jöttek ilyen országokból, meg ott vannak az oroszok, meg minden, az apám engem nem érdekel, nekem látnom kell, hogy van, mint van. Szép házunk volt itthon, Budapesten. Hát sajnos semmit nem találtunk meg, és semmi nem volt. Utána nagyon-nagyon keményen meg kellett küzdeni nekünk is, gyerekeknek, de édesanyámnak elsősorban, mert édesapám többször ugye mind nyugatos, reakciós, nagyon-nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt. Hazajöttünk, akkor csak hórukos munkába helyezkedhetett el. Ő is, aki a legnagyobb végzettsége volt, és a legnagyobb menő volt a Király Statisztikai Hivatalba, akkor vett mind a hordároknak ez a kocsi, ez a kétkerekű, és akkor bútorszállítástól kezdve, gyümölcsszállításuk, akkor zöldségesekhez, és akkor mentünk, mivel letoltuk, meg költöztetés. Szóval borzasztó volt, nagyon jó volt ez a keménység azért nekünk is ilyen tekintetben, de azért gondoljon bele, hogy fél cipőbe korcsolyáztunk. Egyetlen, egyszer nem volt hosszú nadrágunk, kifújta a szél a lábunkat, mert volt egy Schweikart nevű srác, nagyon jó síelő volt a Schwab-hegyen. Azok el is mentek Németországba, mert oda tartoztak tulajdonképpen, és odaadtak a sílécüket félcipőre, az Almaréten ott síeltünk. És hát kifújta a szél a lábunkat, és volt egy nagynénénk, aki ilyen nagyságos asszonyszerű volt, és nem lehetett káromkodni, meg nagyon csúnyán beszélni előttem. Jött a Mici néni, és akkor mondtuk neki, hogy Mici néni, mint tessék megnézni a láb, hogy néz ki a lábunk, kifújta a szél. Nem merte nekünk mondani, szólt édesanyámnak, hogy gyere csak, mondd meg, hogy menjenek be a fürdőszobába, és pisíjék le egymás lábát. Én még a nyakát is lepisíltem a bátyámnak, és akkor ugye egy kicsit elmúlt ez a dolog. Kesztyű, meg ilyesmi, meg sapka. Hát soha nem is, azóta se hordok abszolút ilyen dolgokat. Nagyon nehéz volt, ugye 47 után, mikor hazajöttünk, és hát korrektül, tisztességesen felnőttünk. A húgom az ugye kint született, ő neki szerencséje volt, mert német anyakönyvi kivonat, közben beleszeretett egy német családba, sövényházi, még a nevük is ott arra Sopron és környékéről valók. Egyszer mondták, hogy mennek el turistáskodni, adjak egy nagy bőröndöt nekik. Mondom, biztos, hogy azért mentek, hogy turistán, igen, soha többet nem jöttek vissza. De szerencséje volt, mert a srác is azonnal megkapta az állampolgárságot, és a húgom is megkapta. Na most itt ebben volt egy olyan dolog, ami érdekes, hogy húgom meg volt őrülve, hogy stewardess akart lenni mindenféleképp. És akkor volt a lassabbár lányoknak a lezuhanása, ugye az IL-18-al, és az anyám is megtudta, meghalott, és mondta, hogy öcsi, megy a húgod felvételizni, intézkedjél, ne vegyék föl. Hát intézkedtem is, hogy nem vették föl. De mondjuk ez egy ilyen dolog volt, hogy tényleg annyira akart, még egyszer-egyszer el tudott menni, aztán utána le volt állítva teljesen. Ezek ugye leléptek, kimentek, hát mindenük meg lett szépen, gyönyörűen kezdtek ott létezni. Lett két kislány. Most én nagyon ugrottam. Mi lett ez a két kislány?
8: Stewardess.
7: Lufthansa-nál csak az óceán járatokon megy ez a két lány. Ott is most már ugye kis gyerekek vannak. Tehát kicsit azért messze vannak, elég sokat jártam ki, főleg mikor már befejeztem a játékot, és akkor edző lettem, meg kapitány, akkor nagyon szívesen, szeretettel vártak, rengeteg német haverom volt, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon-nagyon jó volt. Mire ki akartam térni, hogy onnan a három kerületből mindenki az MTK-ba ment. A fiúk csapata volt az MTK-nak, és apukám mondta, hogy öcsi, nem, MTK-ba nem, mert ott van a Sipos Feri, a világ legjobb középhát, hogy ez soha a büdös életben nem kerülsz be a csapatba.
9: Tüdőbecenével.
7: Igen. Egyébként óriási barátom lett, és nagyon-nagyon sokat köszönhettem a játékos pályafutásomhoz, ő rengeteget hozzátett. És akkor jött a Vasas. Elkerültem a Vasasba.
9: Ez véletlen volt?
7: Nagyon véletlen volt, de kerestek már egy centerhalf, ott pontosan közvetlenül középhátvéd poszt volt ugye centerhalf, mert a Kontakarcsi abbahagyta, a többiek, akik egy idősebbek, az mind abbahagyták, és akkor nekem szerencsém volt, hogy oda tudtam kerülni, lépésről lépésre. Az volt a szerencse, hogy már akkor ifjúsági válogatott is voltunk, a Farkas Jancsi, aki a legjobb barátom volt, és együtt kerültünk oda 58-ba, a Vasasba. Az ifjúsági válogatottba egy nagy eredményt értünk el 60-ban Bécsbe, megnyerték az ifjúsági Európa-bajnokságot, és az adott egy löketet mindenfajta értelemben. Már engem is, akkor már hívtak a B-válogatottba, Faragótól kezdve a Szőcs Jancsi, Kovács Árom, Bödör Laci, Taliga, Salgótarjánból. Szóval nagyon sok jó játékossal kerültünk össze, és mind jobban és jobban kezdtünk mi is figyelni saját magunkra. De mondom, az eszünkbe nem jutott, voltak meghívások, hogy leléptünk volna, mert nagyon nagy lehetőség előtt álltunk, mert a Real Madrid hívott, az Internacionálé, Jancsival együtt, a Farkas Jancsival.
9: Az ember vigasztalhatta magát azért azzal, hogy a Vasas az ugyanolyan jó csapat volt.
7: Igen, abban az időben nagyon, nagyon, és aztán később...
9: Hát miért menjek el, hogyha egy nagyon jó csapatban játszom?
7: Jó, de hát azért ez jó, nagy persze. Differencia volt anyagilag, minden. Nekünk azért szerencsénk volt, mert a Vasas az borzasztó rendes volt, mert ugye a lakás körülményeink nagyon rosszak voltak, és akkor már közelítettünk az esküvőhöz is minden, és a lakást kaptunk, állásunk meg volt, szóval a Vasas az nagyon-nagyon korrekt volt ilyen tekintetben velünk. Nem véletlen, hogy nem mentünk más klubhoz, akár hogy kikeresett meg, mert itt olyan, amit nem tudtunk és nem ismertünk, meg apukám se tudta, hogy olyan összetartozás volt, olyan baráti. Pláne, amikor bekerültem a csapatba, hát a Berendi, a Sárosi, Kárpáti Béla, a Radu Jóska, Radu Csordás, két Szilágyi, akinek csóklomot köszöntünk, hogy kikérte magának, hogy hogy képzelitek, hát azért nem vagyok annyira öreg. Szóval egy nagy társaság volt, amiről mi nekünk fogalma, meg a papámnak se volt fogalma. Lehet, hogy ő benne járt az, hogy hát nem egy olyan csapathoz kell menni, ami nem nekünk való, már olyan tekintetben, hogy a politikai nézetek miatt, ugye, hogy nem mindegy. Hála Istennek, hogy tényleg így volt, és ezzel soha senki nem bántott, és nem kérlektek, hogy ti kik vagytok, mik vagytok, hanem csak a futballon keresztül ítéltek meg. Tehát egy nagyon-nagyon komoly és nagyon jó csapat. Aztán később során ugye olyan hírneveket szereztünk magunknak a Vasason keresztül Dél-Amerikába, ami kevés csapatnak volt meg, hogy hexagonál tornát nyertünk, meg oktogonál tornára kimentünk, a Pelékkel játszottunk egymással szembe, egy szállodában laktunk, nagyon nagy jó barátság volt közöttünk, szóval rengeteget hozott ezek a nemzetközi mérkőzések. Már akkor is, és most ez sokkal nagyobb volumenű ilyen tekintetben, és sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni most egy kupa mérkőzése, nem véletlen, hogy mindenki anyagiaktól kezdve minden, meg az átigazolásokat is már úgy szerkesztik, úgy csinálják. De mindesetre én mégis azt mondom, hogy annak az időszaknak nagyon-nagyon drukkoltunk a Puskáséknak, én a Kocsis Anyinak voltam a drukkere, mert jó fejelt, és olyan hullámosra volt befésülve a haja, és akkor... Szóval jó, szép volt, gyönyörű volt, néha úgy mondom is, meg azért ráférne ezekre a fiatalokra, néha hát mondjuk az én csapatomnál azért mindig voltak beszélgetések, meg élményszerűen próbáltuk elmondani, hogy hogy megy ez meg a futások, hogy mennyit kell futni, meg mit kell csinálni. A csapatunk is jó volt, veretlenül nyertünk bajnokságot, nem is egyszer. és mondom, szeretetteljes összefogás volt, és a Vasas ebbe verhetetlen volt. A barátság nálunk szent és sértetetlen volt.
9: Abban az időben, a 60-as évek elején, közepén lehet mondani, hogy a Vasas uralta az NB1-et, hiszen 4 bajnoki cím volt, igen, ott közte ugye a Győrnek, a Ferencvárosnak sikerült, és csak a 60-as évek végén kezdődött, igen, az Újpest nagy sorozata. A Vasas ezt az időszakot abszolút uralta a magyar labdarúgásban.
7: Teljesen, igen. Hát jó, mondjuk az, ahogy mi oda kerültünk, Illoszi Rudi bácsi egy évvel előtte került fel az első csapathoz, meg még egy-két edző, akik azért teljesen odavalók voltak, de az, hogy egy Ilovszki volt az edzőnk, aki kegyetlen, kemény, és mindig mondtam neki, mindig büntetett, és rögtön pénz és minden. Mondom, Rudi bácsi, hát hogy van az, hát ma? Én hátul őrzök mindent, elől meg a barátom, a Farkasancsi, és ha valami van, mindkettőnket büntet meg mindig, ütre-főre akkor a büntetések. Igen, azt tanulja meg, kedves Kálmán, mindig azt a lovat kell ütni, amelyik húz. Na, ez megmaradt nekem, hogy most már tudom, akármi van, meg akár. De hát ez is jó volt, a Rudi bácsi kemény volt velünk szemben, de igazságos, úgyhogy azok nagyon nagy dolgok voltak, és az eredmények is jöttek. Akkor azért nem ilyen átigazolások voltak, lehetett, mert ugye Pál Laci az idei igazolása, ugye hát az ott azért beleszólt a szakszervezet, persze, de nem külföldi játékos volt, hanem csak a magyar NB1-ből tudtál szerezni. Nagyon megnézték a Rudi bácsi, akkor még utána volt próba, amikor ki oda kerültek, és akkor mi is elhúztuk az órunkat, a szánkat, hogy mi ezt hozták ki, de mit akar ez itt állunk, mert azért voltak ilyen dolgok, de alapvetően sokat jelentett, hogy a Közép-Európa kupa mérkőzéseink az mind nemzetközi volt, és abban is verhetetlenek voltunk, és pedig nagyon jó csapatokkal játszottunk, az olaszoktól volt egy csomó jó csapat, Atalanta, Róma, Inter. Jó időszak volt az a magyar futball, az edzések, ugye akkor kezdődtek a délutáni edzések, de amellett be kellett járni, 4 órás munkaidő kedvezményünk volt, a 8-ból, és 4-et be kellett járni. És volt egy nagyon jó főnököm, Váci úton a Magyar Acél Árugyárban dolgoztam, Farkas Dezső bácsi volt a főnököm.
9: Esztergályosként?
7: Nem.
9: De a tanult szakma az az?
7: A tanult szakmám az, az IHC-kkal együtt jártam a MOM-ba, hanem egy ilyen Gyegó nevű gyártás előkészítő gazdasági osztály, ez volt a raktárnak a neve, és ott voltam. Hát ilyen raktáros féle, de mindig lejártam a műhelybe, ott nézelődtem, mindig tetszett nagyon. De az igazság az, a MOM-ba volt igazi, mert a MOM-ba olyan eszterlapadok és olyan fajta kis csiribeli dolgot kell csinálni, hogy ott egy fogást a vérről elnézti, akkor már véged volt, és akkor már botrány volt, hogy mi van, hogy van. De az is egy nagyon korrekt, komoly dolog volt. Olyan szakmai főnökünk volt, aki nagyon-nagyon értette. Jó oktató volt, és tudta, hogy futballisták vagyunk, mert a Vasasból voltunk 6-an, itt a MOM-ba, és akkor még játszottunk a MOM 3-as osztályú műhelyének a futballcsapatába, és az is egy óriási idő volt, akkor mikor már ki megtudták, hogy játszunk, mert még nem volt akkor a nagy dírdúr a nevünk után. Mikor megtudták, akkor már balésztak, hogy a miért játszhatnak itt Ihász, Kékesi, Farkas, Mészői, 4-5-6-an ben voltunk a műhely csapatába. De az is olyan volt, vége volt, már mentünk be, Csőrsz utcába a TF felé volt egy kis vendéglő, és ott is az összefogás, összetartozás, mi nekünk akkor már volt 120 forintos kalóriapénzünk, meg ugye prémium, akkor meg tudtuk őket hívni. A másik, ami most egy kicsit talán valami ilyesmit láttam, az összetartozás. Mi akkor borzasztóan. Szóval nálunk akkor olyan összefogás volt, és ugye nagyjából mindenki tudta, ha kimész valahol futballozni, ha nem ész el eredményt, akkor ne is legyen egy forint zseppénzed se, mert szétszednek a határon. De ha véletlenül valami olyat már letettél, akkor jó, rendben van. Ugye egyrészt Terpitka elvtárs volt a MLS főnöke, és a Vám parancsnokság szintén Atya Úristene. Na most nem eget rengető nagy dolgot, de tudtunk egy kicsit azért mindig olyan dolgokat hozni magunknak. Ahhoz, hogy ez meglegyen, hát azért az meg kellett nyerni a meccseket. Mondom, összetartozás volt. Nekünk névnapok, születésnapok, meg egyebek, az mindig meg volt a csapat részéről.
9: De ez jellemző volt az ellenfelekkel is, nem? Egy kettős rangadó után, én ahogy tudom, ugyanúgy a Ferencváros a Vasas a Honvéd, vagy csak a Fradival, Újpest Honvéddal, nem?
7: Nem, se az Újpesttel, se.
9: Ez miért alakult így?
7: Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a Fradival semmi elkötelező dolog nem volt, de hát én elsősorban Rákosival és a Albert Flórival tartottam a nagy kapcsolat, és a Jancsi is, mert a Jancsi tulajdonképpen a Vágyi utcával lakott, az köpése volt ugye a Fradi pályától, és ott a bátyja ott kezdett is játszani. A Jancsi az rögtön egyenesen Vasashoz került, valahol játszott egy ilyen egész kis uli-buli csapatba. De valahogy az volt, és azt hiszem, mi nagyon sokat beszélgettünk, meg jártunk együtt sokfelé, és mindig mondta Jancsi, te milyen rendes ez a bundzsák, te milyen ez a mahos. Elküldött a anyámba, pardon, de mégis azért, hogy oktatta, meg segítette. A bundzsák, mikor oda kerültem Vasasba, center a magas, vékony, és akkor valahogy passzolt egy labdát, és bal lábbal, és valóban elizélt. Te itt akarsz játszani center alfot? Ezzel így taszajtod a labdát, nem szégyeled magad? Maradj ki, én akarod, kimaradok egy párat, rugok neked. Kimaradt velem, rugott is, még magamnak kimaradtam. Szóval volt ilyenre is figyelem. A mahos ugye az nagyon nagy szabadrugásrugó volt, és nálunk nem volt csípos, mert a csípos felé az MTK-ban az fantasztikus volt a szabadrugásai, és a mahos az meg bevágta. És akkor mindig mondtuk, hogy Feri bátyám, hát majd mi? Ne, hogy micsa itt már, miért vagyok én itt? Mit akartok ti? Mondjuk ebben ő féltékeny volt. Aztán a végén átvettem ugye a 11-es rugásokat, azt a kerületbe is én rúgtam, fiatal srác vittemre. Vasasba is egy bizonyos idő után, aztán a válogatottba is. Egyetlen egyszer hagytam ki franciák ellen. De megnyertük a mérkőzést itt a Népstadionba. De akkor valaki rüszkölt, vagy ugatott, vagy mit tudom, valami mivel zavart meg, és az megzavart. Nem tudott megzavarni, mert Kína a Gilmárnak a brazil meccsen azért mertem rugni, és olyan eléggé magabiztosan, mert Dél-Amerikában vagy ötször berúgtam neki, és mindig integetett, hogy mezli. Akkor is megváltoztatni akartam, és akkor az utolsó ötöt hátraléptem. Nem ugyanoda rúgom, és jó volt, hogy ugyanoda rúgtam, nem tudtam megfogni. És volt törődés egymással. Mi fiatal kis rácok voltunk, és nagyon sok a bundzsákék idősebb játékos, és majdnem ők mondták, hogy mit vegyél, mi az üzletre, amikor azt már autót tudtunk venni, ugye, mert azért nyertük a bajnokságot, hoztuk a vámon keresztül is a dolgokat, tehát azért közelebb kerültünk mindenhez. Nekem egy pár rokonom kim volt, és azoktól kaptam az ajándékozási papírt, hogy adja az ajándékkocsi, az Opel, amit kaptam. De már akkor is, hogy nekünk autónk volt, és az is tisztelettel, meg ahogy a viselkedésben, hogyha valaki nem úgy viselkedett, már az öregek már rögtön, állj meg te, mit tudsz, ki vagy te, vagy hogy van? Szóval, és ez nem rossz indulatból. Meg a másik az, hogy a közönségünk. Hát nem volt olyan sok, mint a Fradinak természetes, de imádták a szurkolók a Vasast, mert a bundzsákékon keresztül a Raduj, a Csordás, az két Szilágyi, a hajtás volt, és nem ismertek elveszett labdát. Ezt meg belénk plántálták. Tehát mi ezeket meg kellett, hogy tanuljuk természetesen. És lehet ilyen vagány, olyan vagány, de a pályán, hogy valaki valami olyan dolgot csináljon. Nagyon jó iskola volt, és én most ebben reménykedem, hogy most ezek az eredmények, amik az Európa-bajnokságon voltak, a közönség megtalálta a csapatot, a csapat tud hajtani a közönségért. Most leszek kíváncsi, hogy mi lesz a bajnoki mérkőzéseken.
9: Amit kapott a labdarúgástól a Vasasban, a kerületben és a családban, mindezt hogy sikerült utána, vagy hogy tudta átültetni, átplantálni az edzői munkát? Meg amikor szövetségi kapitány volt.
7: Nagyon észnékelt legyek, mert ugye mind a két fiam futballozott, illetve az egyik, mert a másik az kapus, az más megítélés, van a Kálmán, de a Géza, és ahogy engem neveltek, amilyen keményen, és ahogy mondtam, hogy mind a kettőnek, hogy ez egy olyan pálya, gyönyörű, itt akkor vagy csak jó, hogy a csúcson tudsz lenni. Tehát azért futballozni, mert most te kedvered, azt nem. Akkor menj el pingpongozni, vagy teniszezni, vagy olyan. A futball az nem. A futball az egy nagyon-nagyon korrekt, kollektív játék, és hála Istennek, hogy én, ahogy megszenvedtem mindent, azt el tudtam mondani egy gyerekének, ugye, mert volt a brazil meccsen ez a válogatottban a vállammal ez a dolog, ez borzasztó, ez mai napig is, amiket értem, a fájdalmaim voltak, azt hittem, hogy végem van, és nem tudunk vele mit csinálni. vagy volt a szemoperációm Torinóban, fejbe rúgott a Hitchens, aki pedig egy jó haverom volt, egy center csatár Angliából, és a Torinóban játszott, és az fejbe rúgott, szétszakadt a könycsatornám, ez a bal szemem, és ezt operálni kellett, de hál' Istennek megúsztam. Akkor volt a kezemmel, ez 11 hétig volt gizbe, ez a navikuláre csonttörés, és hát az Ilovszkit ismerik el, hogy bajnokságra álltunk, és mondta azt, hogy Kálmikám, van egy ortopédista barátom, és elmegyünk holnap oda. Miért, mit akar csinálni? Ha majd meglátjuk, hogy mit tud. Eddig volt egy ilyen, csináltak egy ilyen tokot, abba belevették, és akkor ilyen föntről így le volt szíjjal. De gyönyörűen meg volt csinálni, és akkor be volt bandázsra hozva. 11 hétből az első hetet nem játszottam, a többit az végig minden ebből. Bajnokságra álltunk.
9: Nem lehetett hiányozni.
7: Nem lehetett, és akkor az újpestiek vizettek, hogy a Mészőnek, mert mi hosszú dresszbe kellett játszani nyáron, hogy ne lássák, hogy mi van. És játszottunk a Partizán ellen, középpályás kupa mérkőzést, és hát ugye nagyon sok jó haverok voltunk közöttünk, egymással minden, és akkor volt egy ilyen kis, aki jött oda, és itt Mészöli, Jementi, Bogáti, Picsú, és itt kezdett izenni. Igen, mondom, majd kapsz olyat a fejedre, hogy aztán megnézted, hogy jött a szöglet, ez egy ilyen alumínium blokkba volt benne. Na, adtam neki le a földre. Árbitró, árbitró, Mészöli, és kezdte ott izenni. Álljon föl, na, de azt tudta, többet nem lehetett csinálni, mert akkor már kezdtek figyelni, és mindenki nézte, és fogták, mint a boxolók, na, megfogta a kezemet. De hát akkor már csak 2 hét volt hátra, akkor már valahogy kibírtuk. Vagy akkor nem is tettem már rá, hanem csak bandázs volt. A bandázs azt meg megfogta, az már nem volt rossz. Tehát mondjuk ilyen dolgok, akkor a sérülésem a lábammal. Szóval nem volt, hogy nem, hogy jaj, most nyafogok, meg nem, meg ezért, akkor szólt a bundzsák. Hát akkor ne futballozzál, hát ez a tudtad, hogy a futball az ilyen, ez szóval nem lehetett, mert az idősebbek is. Tehát mindenki tudott példát mutatni valamibe, hogy nincs itten prüszkölés, meg sírás, meg nyafogás, meg mit. Igen, a izét el tudod venni, a szajrét, a dox a órát, meg ők adták meg a tippet, hogy nem muszáj, lehet venni a doxába aranyat, és nem arany. Lehet venni ilyet, akkor lehet a kornavin órát venni, ami a kevesebb, de azért nagyon megy. Szóval jó dolog, és összetartozás volt, és nem azért voltak velünk kedvesek, vagy haverok, mert vasas, mert meg a párt, semmi köze nem volt hozzá. Semmi ilyen, hogy mi ezt magunknak ki erőszakoskodtuk, vagy jó volt a kollektív szellem, fradistákat nagyon szerettük, a Honvéd tívvel volt egy kis problémák, de az MTK-val nagyon-nagyon jó volt a viszonyat, ugye Sándor Csikar az volt a nekem is a kedvencem az MTK-ba. Mindenre odafigyelt a Karcsi, mint csapatkapitány. Amíg a Bozsi tudott játszani velünk, nem sokat játszott, körülbelül 5-10 meccset játszottunk, amikor kevés időre hozták be, mert meg akarták csinálni, aztán nagyon okos dolog volt, hogy megcsinálták a 100-szoros válogatottságot. 2 Szilágyi, ugye? Hát a Gyuszi bácsi 21-be született, én meg 41-be. Kárpáti Béla az 29-es volt. És akkor utána jöttek a többiek, a Sárosi Laci, Berendi, Csordás, Radúj, azt hiszem, ezek 32-esek, és utána már jöttek a többiek, 39, 40-esek, 41-esek, mi voltunk ezek a fiatalok. De olyan tisztelettel beszéltünk egymással, meg a közös vacsora, vagy ebéd, vagy születésnap. Szóval az nagyon-nagyon példaértékű volt, és nem véletlenül az egész magyar labdarúgás akkor topon volt.
5: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk megkezdett beszélgetésünket, amelyet Fejér Balázs készített korábban Mészöly Kálmánnal.
2: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
8: 2 teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
10: Nagyon jó megúszó voltam.
11: Pártáztam a rohanó szarvasok után.
12: Mondom, hát ez nem lehet.
13: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
14: Imogoszú!
15: Úszogumi!
14: Pontos!
16: Ó, magyarul!
17: A nyelvújítás előtt!
18: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
19: 10 gólos mérkőzésen Angliáé lett a bronzérem a labdarúgó világbajnokságban. Több magyar érem is született a kémiai diákolimpián, délután több felé elered az eső. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
2: Sporthírek.
19: A labdarúgó világbajnokságok történetének eddigi leggólgazdagabb bronzmérkőzésén a szünetben már 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen Miami-ban. Az így harmadik helyen végző angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentína játssza a finálét, amelyet a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetít. A 60 kg-os súlycsoportban Andrássy Márton a második helyen, Nai Dávid harmadikként zárt, és szintén bronzérmes lett a 73 kg-osok között Szabó Áron a judósok Virtus sorozatának szarajevói állomásán. A Minnesota Lynx 101-93-ra verte a Portland Fire csapatát az észak-amerikai női kosárlabdaligában. A győztes együttesben a magyar válogatott Juhász Dorka több mint 21 percet töltött a pályán, és ez alatt 12 pontot dobott, szerzett 5 lepattanót, valamint adott 5 gólpasszt. A Minnesota ezzel a 20. győzelmét aratta a ligában 6 vereség mellett. Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel indulhat az élről a Formula 1-es belga nagydíjon. Mögötte a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal, majd a brit George Russell a Mercedes-szel vághat neki a ma 15 órakor kezdődő versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
19: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a tiszás Hallerni Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztést már benyújtották a parlamentnek, a javaslatról a képviselők a holnapra összehívott rendkívüli ülésen már szavazhatnak is. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések. Hangsúlyozta, hogy a kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne leegyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója. Hangsúlyozta, a sztrájk bizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Lakástűzben halt meg egy ember a Nógrád megyei Tereskén. Egy családi ház egyik belső szobájában csaptak fel a lángok, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező tűzoltók tüzet már nem észleltek, az épületet átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták. A ház idős lakóját a hozzátartozók, míg a tűzoltók kiérkezés előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.
2: Közlekedés.
19: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Szárliget térségében az átterelt sávban egy műszaki hibás autó vesztegel, útszűkületet okozva a 48-as kilométernél. Emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométer hosszan. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
19: Egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Folytatjuk azt a megkezdett beszélgetést, amelyet korábban Fejér Balázs készített Mészöly Kálmánnal, a kiváló labdarúgó és edző 85 évvel ezelőtt, 1941. július 16-án született.
3: Ó, benne voltak sliciségek, meg mi sem voltunk ám egy egyszerű hurkatörtelékek, ahogy ne. Volt a trikotázsa a Bozsiknak, és ment a Jancsihoz, hogy kéne neki fonal. Mondta, jó, mennyi? Hát, amit tudsz hozzá. Jött a vámvizsgálat. Ki? Azt mondja, Jancsi, az ennyi. Azt mondja, Jancsi, hát mennyi? Milyen a család? Hát, nekünk nagyon nagy családunk van. Mindenki köt, horgol. Elkezdtünk dilizni, a Pali elkezdett rögni. Na, jó, na menjenek már, ne is hagyjanak békén. Szóval már ők is egy kicsit másképp. De persze megvoltak az eredmények is. Nem volt, hogy jajon vertek, és akkor na, ott jó pofáskodsz.
4: A hangulat, a lelkület az hasonló volt azoknál a csapatoknál, ahol dolgozott? Akár válogatott, akár klubszinten?
3: Hát nem. Én először ugye a Békés Csabánál tevékenykedtem, és az nekem jó volt, mert ott fiatalabb játékos is, ott szimpatizáltam velük. Na most a válogatottban az volt egy nagyon nagy szerencsénk, hogy a Mezé Gyurit, akit nagyon-nagyon jól ismertem, ugye gyerekkorunktól kezdve, ő nem volt olyan játékos mindig, hogy NB1 meg válogatott, de elméletileg nagyon-nagyon toppon volt. És amikor kerültem NB1-es csapathoz, akkor akartam, hogy jöjjön mellém pályaedzőnek. A Szarvas Laci volt még akkor, aki aztán később kiment külföldön ért, aztán hazajött akkor a Mezeivel is, meg velem együtt is dolgozott a válogatottnál. Én ahogy oda kerültem, én nem zsákban macskáztam, hogy most ez meg az. Elmondtam, hogy nekem mi a kérésem, mi a vagányság, hogy van, nem kell az. Akarsz egy szólsz, és elszíld a cigarettát. Ha akarsz inni a kis fröccsöt, meg fogod inni a kis fröccsöt. Teljesen más szisztéma szerint kezdtem a saját életemet, ahogy éltem, és ami pozitív dolog volt, és azért az volt a másik, amiért nem tudtak bántani, hogy vagányok voltunk, de azt nem lehet elmenni, hogy a Mésző nem hajt, vagy nem teszi magát oda a pályán, sérült, vagy nem sérült, vagy akármi. Ez ilyen példaértékű volt nekik, és aztán kezdtek ők is erre az egész dologra beállni, és az egymással való viselkedés. És akkor voltak a beszélgetések, akkor külön ugye leültünk minden. Nagyon sok helyen nem volt ember számba véve a futballista, és nagyon sok futballistának olyan iskolai végzettsége volt, hogy le voltak a nagy korrekt politikai vezetőktől degradálva. Ne, ez dumál, meg én meg egyszerűen mondtam, hogy maga mit csinált? Van egy pártkönyve, meg itt húzzelázza magát. Szóval mi ebben nagyon összetartók voltunk, és főleg ami azért voltunk összetartók, mert több olyan dolog volt, amire én aztán utána felhívtam a figyelmet, hogy törőcsikék. Megtaláltak nála 100 dollárt, leszállította a buszról. Mondom, ne szállítsa le, mert nem engedem, hogy leszáll. Akkor maga is le fog szállni, hogy képzeli maga. És akkor megvolt a 100 dollár. Akkor volt olyan, hogy olyan csacsik voltak, hogy volt a buszoknál ugye a hamutartó. Betették a hamutartóba. Akkor leszállítottak bennünket a buszról, és addig ők átnézték az egészet, és akkor a buszsofőr ott maradhatott. És ahogy jöttünk vissza, a buszsofőr mondja, Kálmán, a 2-es, 4-es, 6-os, 8-asnál ne üljenek vissza a székbe. Miért? Ne törődj vele. És akkor mondtam nekik, mert nem volt a dollár. És akkor ők kiszedték, hát persze, hogy megbuktak, elvették, de legalább nem buktak úgy meg, hogy le kellett szállítani. A szégyen volt ilyen, hogy leszállítottak, és akkor gyere. Ez mind buzdította egy kicsit a társaságot, a csapatot. És ez jó, jó volt.
4: Visszagondolva mindenre összességében csinálna valamit másképp?
3: Nem. Nem, mert a következő, hát most lesz a televízió, most épp néztem, Mésző a kapitány, hogy ez is, amikor ezt a filmet készítették, belementem. De nem volt róla szó, hogy majd mi, meg nem lehet káromkodás. Szóval ez ilyen volt, és akkor nem helyes, hogy állandóan a káromkodás, de sajnos ez benne volt. Meg a másik, hogy az, aki nem tud hajtani, tedd már oda magad meg, akkor ne játszál. Akkor nem, mondd meg, hogy minél nem tudsz kész. Mentünk ki Romániába. Nagyon fontos volt a román mérkőzés. A kis Salait, én azért tisztelem ezt a, nem vagyunk jóba a kapitányunkkal, de egyedül a mészői merte megcsinálni, hogy ezt a debreceni kis suhancot bemertem tenni, és azt mondtam, egy feladatod van, a Jordaneskut meg kell enned. Ha ide megy, ha oda megy, ha mit csinál, és megette a Jordaneskut. Ez egy ilyen jó dolog volt. Na most ő mit csinált? Betette ezt a kis váb gyereket, de olyan gólt rúgott, ami egy döntő jelentősége volt a Norvég-Kerelmi mérkőzés, vagy a Priskin, aki egy jó futbolista, ilyen gólt tudjon rúgni, és így, és a másik, ami egy kicsit, hát nem azonos az én dolgaimmal, de olyanokat valósított meg a csapat mellett, aminélkül egy kapitány nem dolgozhat. Emiatt tisztelem őt, mert ő azért nem magyar. Szerencsésebb helyzet volt, mert mindent megkapott, és mindent megadtak neki, mindenfajta értelemben. Én úgy tudtam dolgokat intézni, hogy jó viszonyban voltam a Górékkal, lejött a Korom Mihály, és akkor kérdezte, hogy mi van, hogy, és akkor mondtam, hogy egy két dolgot meg szeretnék mondani. Nem a szobába jut le velünk, hanem kint a Tatai edzőtábor középső kagyló, vagy akármi dolgozik. És én ott akkor mindent elmondtam, és csak nézett. Azt mondja, ez igaz. És akkor ott volt a Buda, aki a Góré volt. Akkor mondtam, hogy itt van a Buda elvtárs is. Nem tud mondani, hogy milyen célprémium van a románok ellen, mert koronavírus, ha nem nyerünk a románok ellen, mehetünk a lecsóba. Pista, és nem mondtad meg a srác, majd meg fogjuk mondani. Nem, Pista Mácsi, nem meg fogjuk mondani. Mi az, hogy meg fogjuk mondani? Hát ez nem, ez gyerekes dolog. Na most egy mésző ilyet egy miniszterre, ezt már mondani a másik miniszter előtt, és akkor néztek, hogy mi van, hogy van. Rögtön lett a dolog. Ezekért kellett, hogy ők menjenek, hajtsanak. Tehát azt mondtam nekik, ide figyelj, ha már nem a tisztességből hajtod a futballt, hát akkor legalább ezért, mert van egy kis pénz, egy kis extra. És akkor ők is elkezdtek beszélgetni egymás között, mert azért megvolt, aki visszadrótozta nekem, hogy öreg, ez nagyon jó volt, mert a srácok is. Ha volt olyan, hogy nem vagyunk Tatai edzőtáborban. Én is tudtam, hogy mit csináltunk mi, mikor mi voltunk táborban. Egy csatos üveg volt a szódavíz, ugye? A fele szóda volt, a fele bor. És ki volt téve, hogy hű az erkére. Hát ki látta, hogy az mi van, meg hogy van, csak mikor itt áll belőle. Na most megyek egyszer végig a szobákon, és előtte eltűntek már, és nagyon gyanús volt, hogy úristen, itt van, elmentek a vacsora után, és ott nézelődtem utána, hogy mi van. És megyek este végig 10 órakor, és bementem a Parocai, volt ott akkor. Nagyon kedveltem pedig a srácot. Megyek be, szóval, hello, jó estét, mi visel? A Paróka, jelentőd megszólalni. Mondom, Paróka, be vagy.
5: Én vagyok, menjél be a törőjék szobájába, és nézd meg a törőjék, hogy na, de akkor mondd meg, hogy mi van. Na, mondom, tudod mit? Csomagolj, és takarodj Főpestre. Itt tovább nem vagy az edzőtáboron. Hogy képzeled te? Besmúzolod a játékos társadat a kapitánynak? Pakoljál, és menjél. Kimentem, neki estek természetesen az egész. 5 perc jöttek, hogy bocsánat. Nincs bocsánat. Elzavartam a Paróhoz. Pedig a legkiválóbb játékosnak nem is tudott olyan pályát befutni, mert talán egyszer-egyszer visszakerült a vár, de már nem tudta azt nyújtani. Ezek nagyon komoly dolgok. Rengeteget tanultam a Zilovszki, a Baróti, hát a Baróti az egy zseni, hát az egy úri ember, egy királya volt. A Zilovszki Rudi bácsi az egy nagyon kemény, az egy 4 polgárival rendelkezett, nem volt egy lakat Karcsi bácsi, meg tudhassák, láthassák, szóval a utas ezért rúgta ki, ami nagyon csúnya dolog volt, mert a futballban nagyon otthon volt. A lakat óriási volt. Mellette ültem, meg mellette voltam. Mondja, hogy Mészői, miért jössz mindig mellettem? Mondom, nem tudja, hogy miért jövök maga mellett, mert nem szerette hazudsz. Magának öntögeti a kisvöcsöt, azt mondjuk, hogy én vagyok a pályázó, és nekem is öntögetik a kisvöcsöt, és én is megiszom. Fú, de szemét vagy te. Fú, Mészői, az anyádé. Karcsi bácsi, óriási fazon. De a sós, hát ugye az neveket nem tudott megjegyezni, de mindig ott ültem közeljébe hozzá. Hozzák a kaját, görücsék integetnek, hogy ott ülsz, szóljál neki, zsíros a kaja, kis fröccsöt. Karcsi bácsi, tessék a fogám, mi baj van? Karcsi bácsi, kicsit zsíros a kaja, lehetne kis fröccsöt? Neked? Hát természetes, de ez a sok hülye, mit akar, fazekas? Ki ilyen, mit ízik? Mondom, hát nem, hát oké, majd én fölálltam, kimentem, beintettem nekik, hogy egészségetekre megittem a kisröcsöt, és mondom a pincérnek, hogy ott volt egy asztal, a WC bejáratánál, és mondom, ide hozzon ki a pultra, a tálcába, egy olyan 20 darab kisröcsöt. Miért? Mondom, nem fognak jönni a srácok. Hát rögtön, mikor fölálltam, és mentem vissza a helyemre, mindegyik rohadt szemét. Persze, neked mi? Jó jött, méter, aradjál már te, hallgass meg, mi lesz. Kérezkedjetek ki, WC-re menjetek oda, és ott van a kisröcs mindenkinek.
3: mindenkinek le van téve. Ki kellett kéreckedni, és tették fel a kezüket egymás után. A tizediknél azt mondja a sós, mi van, húgyos Józsik vannak itt a csapatban? Meg mindenki kéreckedett ki vécére. De már akkor abban is egyben volt a csapat. És az nagyon fontos, hogy egy ilyen labdarúgó csapat perdöntő minden egyes mérkőzés, de amelyiken olyan tét van, hogy az nagyon-nagyon magas, hát úgy együtt kell legyél, hogy tényleg, mintha testvérek vagytok, és ez nem. És nem is tudtam másképp elfogadni, és egyformán próbáltam megítélni dolgokat velük kapcsolatosan. A 82-t azt nagyon sajnálom, mert sokkal-sokkal több volt abban a csapatban, és mi is ugye ez a belga Csernyitjánszki, ez milyen gólt tudott rúgni. Na mindegy, hát nem lehet visszacsinálni, bár ők erőszakosabban játszottak. És ugye hát a Kenderesi, az gyerekkori haverom, meg az ott él kín, de az már ott szerepelget, hát nem keresett még. Kicsit hátrébb van a születésnapom egy pár nappal, de a keres már, majd fogom neki mondani, hogy nem kell fővágjál, mert ez most másút, ez a magyar csapat. Nekem nagyon fájt, de csak nekem, hogy nem is akarok ebben más bele kavarni. Az rengeteget jelentett, és ezt nagyon kevesen tudják, meg a könyvemben se szerepel annyi, hogy háromszor voltam Európa válogatott, háromszor voltam világ válogatott. Na most olyan játékosok közé kerültem be, hogy az hihetetlen. Ez megint egy ilyen felejthetetlen dolog számomra. Mindegyik srác ismert a csapatokba, hol is egy jó dolog volt, közvetlenek voltak. De az, hogy Európa szintű nagy válogatottakban meghívtak, az nagyon-nagyon pozitív dolog volt, és az nagyon komoly értékű. És ezt is mondtam a fiamnak is, hogy van, mint van. Ő pedig nagyon jó úton jár, mert jó, csinálja a dolgokat, nagyon keményen, tisztességesen. Itt az MLS-ben kicsit csúnyán bántak vele, de hát ez sajnos ez benne van, az mindenkivel előfordulhat.
2: Kedves hallgatók, a Sport délelőtt első órájában Mésző Kálmánnal készült beszélgetésünket hallgathatták meg. A riporter Fejér Balázs volt.
1: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Folytatjuk a Sport délelőtt műsorát, a mikrofonnal még továbbra is Balogh Balázs. Egervári Sándor a héten ünnepelte 76. születésnapját. Most meghallgathatnak vele egy beszélgetést, amelyben mesél pályafutásáról, edzői hitvallásáról, a szövetségi kapitányságáról, és arról, hogy mi van most vele, hogy éli mindennapjait.
2: Ami örök, az pomáz, mert hogy itt ülünk most éppen a lakásodban, és hát itt is születtél.
3: Igen, én innen 100 méterre születtem a szomszédos utcában. Valamikor a bába asszony megfogta a lábamat, és megemelt. Azt mondta, körülbelül a 3 kilós lehet a gyerek. Tehát abban az időben azért nem kórházba születtünk, hanem háznál. Büszke vagyok, hogy a mai napig itt élek, itt vannak a gyökereim, ebből táplálkozom. Sok szép élmény és barátság fűződik ehhez a ma már városhoz. Gyerekkoromban ez egy 6000-es falu volt.
2: A bábasszony azt gondolom azért nem tudta megmondani, hogy majd futballista leszel, meg edző, szövetségi kapitány.
3: Nem, ezt nem. Apám bízott benne nyilvánvalóan. Apukám nagyon büszke volt a futball múltamra is, meg az edzői múltamra is. Nagy hódolója volt a labdarúgásnak. 5 éves koromban én már a stadionban voltam, 55-ben a magyar válogatott mérkőzéseit néztem. Apám nagy Kocsis Sándor Sanyinak a fanya volt, úgyhogy mondta apám, hogy ne a Puskás nézzem, hanem a Kocsis Sanyit, mert az az ő kedvence. Hát így nőttem fel.
2: Akkor sportos család volt a tiétek? Más is sportolt már előtted is?
3: Nem, én voltam egyedül ilyen kiugró. A édesapám is gyári munkás volt, anyukám is szövőnő ugyanabba a pomázi gyárba. Úgyhogy nem volt jellemző a sport hagyományok folytatása. Én voltam az úttörője a családnak.
2: De hát gondolom, hogy itt azért még zajlott javában a te idődben a grund élet, mikor és hol vettél először föl futballcipőt mérkőzésre?
3: Jaj, hát olyan 14-15 éves lehettem, amikor úgynevezett kölyök csapatba játszottunk Pomázon, és a klub megvett számunkra ezeket a régi szöges toplis futballcipőket, ormótlanok voltak. De mi nagyon büszkén, én a tükör előtt álltam, fölálltam egy székre, és úgy néztem, hogy illeszkedik a lábamra a stoplis cipő.
2: Akkor így kezdődött a futball, de hát azért eljutottál igen magas szintre.

0: Hát igen, szép lassan. 16 évesen már a Puma az első csapatába futballoztam. A pályán nőttem föl, 5 percre volt a lakhelyünktől a futballpálya. Úgyhogy én a futballpálya neveltje voltam elsősorban. Ha sötétedés kapcsán kellett hazaérnem, ha nem értem haza, akkor nagy balhé volt apám részéről, de azért viszonylag jó nevelt gyerek voltam, megérkeztem a vacsorára.
1: És akkor Pomázról hova vezetett az utat futballban?
0: 18 évesen katonának vonultunk be a Pintér Sanyival, akivel együtt végeztem a 8. általános iskolát is. A Budai Laci bácsi volt akkor a Kossuth KFS-ének a edzője, sokat tanultunk tőle is. Onnan kerültem én leszerelés után 20 évesen a budapesti Spartakuszba, ahol a Hidegkuti Nándi bácsi volt, tehát aranycsapat két meghatározó tagja edzett abban az időben. Nagyszerű közösségekben voltam, ahol sok segítőkész érett jó futballista között tanultuk a szakmát, meg természetesen a Nándi bácsiéktól.
1: Hát akkor ez már egy nagy előrelépés volt, és akkor onnan jött az NB1?
0: Hát igen, a szomszéd pálya, a Honvéd pálya nem volt messze, úgyhogy a Honvédba igazoltam 72-be, 22 évesen. Azt is tudom, hogy október 1-én játszottam az első NB1-es mérkőzésemet az Írós Győr ellen, amit megnyertünk. Tehát ezek gyönyörű élmények voltak, meghatározóak a futballkarrieremet illetően.
1: Mi volt a posztod?
0: Én elsősorban védő voltam, tehát védővénám van. Nem a romboló védő voltam, hanem a megelőző. Inkább elvettem sportszerűen a labdát az ellenfelektől, tehát jó elővételeztem a várható szituációt. Az volt a jellemző az akkori honvédos időszakomra.
1: Te akkor végül is oda kerültél Kocsis Sándor klubjához, bár sokak szerint a Ferencváros igen, volt a kedvence, de a Honvédnál játszottál, ott kik voltak akkor a pályatársak?
0: Hát a Honvédban Kocsis Lajos, Kozma Misi, Pintér Sanyi, akivel folyamatosan együtt játszottunk, Ruzsinszki, Tajti Józsi. Jó, nagyon jó csapatunk volt, de a bajnokságot nem nagyon tudott nyerni a Újpesten kívül senki. Fazekas, Bene, Dunai 2, Zámbó, csodálatos csatársoruk volt. Dobogóra a Honvéddal felértünk, de messze menő bajnoki reményeink nem voltak.
1: Hát akkor meggyűlt velük a bajot, gondolom, a bajnokságban.
0: Volt gondom Újpest ellen játszani, igen. Nem volt egyszerű. Külön-külön is el tudtak dönteni egy mérkőzést, de ők együtt zseniálisak voltak.
1: A legnagyobb sikered ez volt, ez a bronzérem?
0: Futballkarrieremben? Igen, magyar kupa győztesek is voltunk meg a bronzérem a bajnokságban.
1: Hát akkor rengeteg jó futballista volt a magyar csapatokban. Válogatottság esetleg?
0: Nem, én egyszer voltam olimpiai válogatott. Egerbe játszottunk egy csehek ellen egy mérkőzést. Többre nem futotta.
1: És a Honvédnál ott mennyi ideig voltál?
0: 4 évet voltam a Honvédban. Aztán eligazoltam egy évre Szegedre. A Szeul csapatában játszottam. Simán bemaradtunk a bajnokságban, ami kiváló eredmény volt az ottani szegedi futballélet kapcsán.
1: De hogy kerültél oda?
0: A Gújdár Sanyit kellett kiváltani, a lejárt a honvédségi katona ideje a Golyónak, és vissza kellett volna menni Szegedre. A Szeul engem igazolt le. Én voltam a kiváltója. Jól éreztem magam egy gyönyörű egyetemi városban, föltaláltam magam nagyon hamar. Sok csinos lány mellett könnyű volt a feladat.
1: De ott nem sokáig maradtál, csak egy évet?
0: Csak egy évet, igen.
1: És utána?
0: Visszajöttem az MTK-ba, Budapestre, úgyhogy a Mezei Gyuri által irányított MTK akkor nagy meglepetésre a dobogon végzett. Egy nagyon fegyelmezett csapatjátékot játszó MTK képes volt felborítani többször is a papírformát, és befutottunk a bronzéremre. Nagyszerű közösségünk volt, jól éreztem magam.
1: Ott kikkel játszottál együtt, mert azért már Honvédból hallottunk neveket, kik voltak az MTK-ban?
0: Koritár Lajos, Brűnyi Béla, Fülöp Feriék, Morgós Gabi, sok jó futballista volt, de igazából az erőnk a egységes csapatjátékban volt, ami elsősorban a Mezé Gyuri érdeme volt.
1: De ott a Nemzetközi Kupában is nyertetek valamilyen?
0: Ilyen Totó Kupa mérkőzésen szerepeltünk nagyon jól. Bayern Münchent is megvertük annak idején Münchenben. A válogatottjait nélkülöző, nem a Beckenbauerek nem voltak a pályán, de nagy bravúr volt. Ez nemzetközileg ennyi volt, sokkal több lehetőségünk nem volt.
1: És itt is fejezted be az aktív játékot az MTK-nál?
0: Igen, 81-ben, 31 évesen viszonylag hamar.
1: Volt ennek oka?
0: Volt, igen. Kiesett a csapata NB1-ből, én pedig már alacsonyabb osztályban nem akartam futballozni.
1: De te már aktív pályafutásod alatt is kacsingattál így az edzői pálya felé? Hát most különösen úgy, hogy ugye ott volt Mezei György az edződ.
0: Igen, elsősorban a Gyuri javaslatára elkezdtem a TFN a szakedzői tanfolyamot, úgyhogy én elvégeztem, mire abba hagytam a pályafutásomat, meg volt az edzői diplomám.
1: És akkor rögtön kaptál is állást?
0: Hát rögtön nem. Kellett egy pár év Mezei Gyuri által vezetett olimpiai válogatott mellett dolgoztam. Később a úgynevezett mexikói világbajnokságon a kijutó magyar válogatott pályaedzője voltam a Tajti Józsival együtt.
1: Hát azért ezek komoly állások.
0: Hát igen, meglehetősen magasan kezdtem, igen, magasra emeltem a lécet.
1: Sokat beszélnek most megint 86-ról, ugye, hogy Mezei Györgyről kiadtak egy könyvet, ő is mondott egy-két dolgot. Mondj már valamit erről a 86-os VB-ről, mert azt sírjuk vissza, azt az időszakot újra, mindig-mindig, hogy jussunk egy világbajnokságra.
0: Hát nagyszerű közösség volt, és a Mezei Gyuri egy egészen újfajta felkészülési módszert vezetett be. Mentünk spanyolországi Benidormi edzőtáborba, és télen nem a térdigérő hóba futottunk, hanem ragyogó körülmények között labdás edzésekkel kapták a játékosok a terhelést. Így aztán le tudtuk győzni abban az időben a felkészülés során még a spanyolokat is, úgyhogy. De hát abban az időben úgy jutottunk ki, hogy vertük a hollandokat, az osztrákokat, és viszonylag simán kiharcolta az a csapat a világbajnoki szereplést nagyszerű csapatokkal szemben.
1: Sőt, hát ugye sokak véleménye szerint világbajnoki éremesélyes volt legalább a válogatott.
0: Hát igen, de sajnos a helyszín és az ottani időjárás nem nagyon kedvezett számunkra. Teljesen új közeg volt, és az a fajta melós csapatjáték, ami jellemezte a korábbi évek sikereit, azt ott Mexikóban nem tudtuk megvalósítani.
1: Igen, de hát erre gondolom, hogy készültetek, vagy tudtátok, hogy ilyen körülmények lesznek.
0: Természetesen készültünk erre. Nem a tészta program miatt, de kétségtelenül egy rossz állapotba kezdtük el a világbajnokságot, tehát nem voltak meg azok a dinamikus közös együttes labda visszaszerzéseink, ami jellemezte a kontráink lehetőségét. Igen, sajnos nagy blama volt.
1: Sokan azt mondják, hogy azért, mert ott, amikor más pihent, akkor a csapatot 40 fokba edzett. Elképzelhető, hogy ez is volt probléma?
0: Hát nem. Nem. Az igazság az, hogy a orosz mérkőzés előtt, vagy szovjet mérkőzés előtt az utolsó felkészülési mérkőzésünkön kiváló fizikai állapotban voltak a játékosok. Ritmusváltásokkal én vezettem a mérkőzést egyébként, mint pályaedző. Még rá is szóltam a kiprikékre, hogy ne most sprinteljetek majd a hétvégén. Mert olyan jó állapotban érezték magukat, hogy jól esett nekik villogni. Négy napbal később meg nem sikerült.
1: Igen, éppen ezért ugyanúgy, mint az 54-es VB-ről is sok minden mond, a kering itt is volt arról szó 86-ban, hogy esetleg megmérgezték a csapat, ilyen különféle teóriák. Gondolom, ezeket te is hallottad.
0: Én meg is tapasztaltam. Tehát az öltözőben volt olyan oxigénpalack, amiből buzsborékolt a oxigén dús levegő, hittük mi azt. Utólag mondták, hogy nem biztos, hogy az oxigén volt, mert csak azon a mérkőzésen volt oda bekészítve, hanem valami központi idegrendszerre ható gáz is lehetett abból. De hát ezt csak utólag tudjuk, és bizonyítani sem tudjuk, de a feltételezés nem alaptalan szerintem.
1: Hát igen, ha különösen visszahallgatjuk a játékosok vélekedését is, hogy mit éreztek, mit...
0: Sérültek, rosszul voltak, igen. Tehát hány ingerük volt a mérkőzés kezdetén már?
1: Hát ez az, ami biztos, hogy megmarad a történelemből. Mindenkinek nagyon fájt ez a vereség, bár azért még így is tovább lehetett volna jutni. Volt még a magyar csapatban annyi, hogyha ezt a szovjetek elleni nagyverést túléli, akkor tovább jut, akkor ott még jó eredményt érhet el, vagy az már akkor ott tönkrement?
0: Bíztunk benne, nagy bravúr volt, hogy az oroszok veresége után le tudtuk győzni a Kanadát. A franciák viszont megint nagy falatnak bizonyultak a harmadik csoportmérkőzésünkön, úgyhogy Platini által fémjelzett francia válogatott akkor felülmúlt minket.
1: Igen, és hát ott sokat mondjuk azóta is, hogy egy gólon múlott tulajdonképpen a továbbjutás.
0: Igen, mert meg lehetett volna, nem is, azt hiszem kettő vagy három gól inkább, de hát sajnos leszerepelt az akkori nagyon sikeres válogatott. Sajnos szét is esett a csapat, Mezei Gyuri lemondott, és sajnos a folytatás se sikerült úgy, ahogy azt elvárhattuk volna két évvel korábban.
1: A te karrieredben ez mit jelentett?
0: Hát egy nagy csalódás volt valamennyiünknek, pláne akik mi ott ültünk a kispadon. De mindenből ebből is lehetett tanulni. Tanácsokat adtunk egymásnak. Én sok kedves figyelmeztetést kaptam a Gyuritól a későbbiek során. Én sokat tanultam tőle az ő felkészítési módszerét a csapatjáték szervezésbe. Én elsősorban az ő iránymutatására támaszkodtam.
1: Sokan azt is mondják, hogy talán éppen ez volt a baj, hogy úgy senki nem beszélt róla, hanem ez úgy ott maradt a levegőben, hogy nem jutottunk tovább.
0: Igen, igen, igen, de hát forrongottak az időben a magyar társadalom, és tehát azért a nagy változások közepette már politikai, társadalmi berendezkedést illetően is sok komoly változás volt, úgyhogy nehéz volt egy megfelelő irányt találni bárki számára.
1: Hogyan alakult a te életed? Mikor lettél önálló edző?
0: A BVSC-nél voltam először önálló, előtte a Bot Józsi irányításával, meg a Mezei Gyuri irányításával a Honvéddal bajnokságot nyertünk, ami akkor egy nagyon jó, sikeres eredmény volt, pláne úgy, hogy a Honvéddal a Mezei Gyurival való bajnokságot úgy nyertük, hogy az előző évben osztályzón maradtunk benne az NB1-be, a szempont Kazinc Barcika, aki most megint jeleskedik. Kazinc Barcika ellen játszott a Honvéd egy ilyen kiki mérkőzést, hogy benn maradjon az NB1-be. És utána bajnokságot nyertünk a következő bajnok évbe, ami egy nagyon nagy siker volt valamennyiünk életében.
1: Pedig hát azért abban az időben nem volt olyan egyszerű a labdarúgás, nem volt pénz a futballban, fizetéseket így úgy kapták a játékosok, ezekkel is meg kellett küzdened végig a pályafutásod alatt?
0: Igen, volt nehéz időszakok voltak. Volt idő, mikor a stadionok vagy a sportpályák helyére bevásárló központokat építettek. Nekem volt olyan időszakom, a MTK-val bajnokságot nyert Illés Bélával, meg Halmai Gabikkal, Lőrinc Emilekkel. Csak úgy tudtunk edzést tartani, hogy belopózkodtunk a sörgyár pályára, átugorva a kerítést, hogy edzeni tudjunk. Azért ma már sokkal jobb viszonyok vannak, az, amikor edzést alig tudsz tartani egy-egy komoly eső utáni stadionban, nem engedtek be minket. Sokkal nehezebb időszakot. Volt annak azért nevelő ereje, hogy megküzdöttünk azért, hogy tudjunk egyáltalán edzeni. Tehát örömmel mentünk, és ugráltunk át a kerítésen, hogy edzeni tudjunk. Ma erre nincs szüksége a futballistáknak, sokkal jobb körülményeket tud teremteni a jelenlegi társadalom.
1: Nézzük akkor itt a vezetőedzői feladataidat. A BVSC-nél ott 3 évet voltál?
0: Igen. A Garaba Imrét menesztette akkor a BVSC, és nagyon kell gondolkodnom az évszámokon. Nem fontos, igen. A lényeg az, hogy az első évben sikerült a bemaradást biztosítani a csapat számára. A második évben 6. voltunk, a 3. évben pedig majdnem megnyertük a bajnokságot a stadionban, egy ilyen kiki meccsen a Fradi diadalmaskodott rajtunk, mert szegény orosz veli kihagyta a 11-est. Közel álltunk nagyon ahhoz, hogy meglepjük az egész magyar futballtársadalmat, és nevelő egyesületként a BVSC legyen az NB1 bajnoka. Úgyhogy az egy szép időszaka volt, a bemutatkozás jól sikerült. A BVSC egy nagyszerű lehetőséget nyújtott számunkra, de aztán jött a társadalmi változás következtében a Kőbánya és Őrgyárnak a privatizációja, a dél-afrikai, már a szponzori támogatás nem jött, és esett össze sajnos az egyébként sikeresen működő akkori BVSC.
1: Neked hova vezetett az utad akkor az MTK-hoz?
0: Nem. Egy ideig nem is volt állásom, tehát évedzője lettem a BVSC-vel nyújtott teljesítmény kapcsán, de igazából meghívást, vezetőedzői meghívást nem kaptam, csak Érdre, ahol az MB3-ból feljutottunk az MB2-be, és egy nagyszerű közösséget tudhattam magaménak. Öröm volt köztük élni, működni. Az is egy sikeres vállalkozás volt, még akkor is, hogyha nem MB1-es szintű. De élveztem a munkát.
1: Mi volt az oka? Elgondolkodtál rajta, hogy miért nem kerestek MB1-ből?
0: Nem tudom. Igazából erre magyarázatot nem tudok.
1: És hova mentél Érdről?
0: Hát jött az MTK az első alkalommal. A Fülöp Feli a Várszegivel leültetett, és megkötöttük a szerződést. Egy jó képességű közösség volt, de nem tudtak a dobogon végezni az előző évben sem, és az első évben már bajnokságot nyertünk, ráadásul 19 ponttal előztük meg a második Ferencvárost. Aztán jött a hideg zuhany, mert nem hosszabbította meg a Várszegi a szerződésemet.
1: Én hallottam erről egy pletykát, most akkor tisztázhatjuk, hogy igaz-e, hogy állítólag hoztak ide szerb játékosokat, hogy válasszál közülük, és mondtad, hogy hát neked nem kellenek, és akkor azt mondták, ha nem kellenek, akkor te se kell lesz. Volt ilyen valóban?
0: A külföldi játékosok idehozatala az a Várszeginek a központi témája volt. Én nem igényeltem, de vitára nem volt ok, vagy lehetőségem sem, mert ő adta a pénzt, és ő mondta, jó, hát akkor nem. És akkor hozta ő ide a Hollandiából a Henten KT-t, akivel európai középmezőnybe akarta vinni az MTK-t. De hát a slusszpoén ebben az volt, hogy következő évben én elmentem a Dunaferhez Dunajvárosba, és akkori MTK-ra 16 pontot verve lettünk bajnokok éppen a MTK pályán, amikor 4-1-re nyertünk ellenük, úgyhogy a sors visszaadta nekem azt a nagyszerű érzést, hogy ismét az MTK pályán ünneplem a bajnokságot, csak éppen a másik csapatba, mert a Várszegi nem hosszabbított szerződést. Érdekes volt ez a szituáció is.
1: Amikor mondtad, hogy a BVSC-vel majdnem sikerült a bravúr, hogy élen végezetek, hát ez sikerült akkor az MTK-val is, sikerült a Dunaferrel is.
0: Igen. Hát ez egy sikeres időszak volt. Nagyon jó közösségben dolgoztam, nagyszerű játékosokkal még a vezetőkkel is nagyon jó viszonyt ápoltam, bár voltak konfliktusaim még Dunói városban is, de a játékosok kiálltak mellettem, úgyhogy...
1: Mi álltott az oka a konfliktusnak, ha egyszer egy MB2-ből feljutó csapatból csináltál bajnokot?
0: Hát, volt egy olyan kérés a Dunafel szakosztály vezetőjétől, hogy a környező településeken játszunk fel, ilyen hírverő mérkőzéseket kellett játszani. Én mondtam, hogy azzal igazából nem tudom jól fölkészíteni a csapatot, mert rúgunk 8-10 gólt, nem érek vele semmit. Inkább egymás közt játszunk 8-8 ellen. A nagy vita volt belőle, és megsértődött a vezetés, hogy mi az, hogy én nem fogadom meg az ő igényeiket, hogy miért nem afelé halad a közösségünk. És hát ki akartak paterolni a vezetőedzői székből, de a két csapatkapitánya, Jekl Tóni meg a Lengyel Feri fölmentek a elnökhöz, és mondták, hogy akkor ők se lépnek pályára, tehát kiálltak mellettem a játékosok, ami nagy erő volt számomra, és nagyon jó megerősítés, hogy jó úton vagyok a csapatépítéssel. Tehát hiteles embernek éreztették a vezetőkkel, hogy ők a Sanyi bácsival szeretnék befejezni a bajnokságot.
1: Végén, amikor neked lett igazott bajnokok lettetek, mondták, hogy elnézést?
0: Hát én nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig is Szabó, a Johnnyval, mi csak így hívjuk a klubnak a vezetőjével. Most is meghívtak, hogy a 25 éve bajnokságot nyert csapatot össze szeretnék hívni, hogy el tudok-e menni. Mondom, erre mindenképp, ha levisz valamelyik kollégám autóval, akkor örömmel megyek. Azok a nagyszerű sportemberek közé, akikkel 25 évvel ezelőtt együtt dolgoztam.
1: Igen, akkor egy kisebb fajta ilyen őrület volt, és mindenkinek nagyon tetszett a Dunafer játéka, mert hogy látványos volt, sok gólos volt, a nemzetközi kupában is jól szerepeltetek, igaz, hogy nem tudtatok Dunajavarosban játszani, el kellett menni Győrbe, de még ott is majdnem telt ház volt.
0: Igen, igen, hát hosszú autósor vezetett Dunajvárosból Győrbe, állítólag a személyautók egymást követték, zászlót és dudát lengetve. Meg tudta szeretni az egész ország azt a vidéki kis klubot, aki fölborította a papírformát. Szimpatikus volt a játékos is a pályán, elég higgadtan nyilatkoztunk mi is a magunk módján, elnök úr is, meg én, mint vezetőedző. Nem voltunk elszállva a sikereinktől, ez szimpatikus volt az emberek jelentős részének.
1: A nemzetközi kupában is lehetett volna egy áttörés, de az valamiért elmaradt.
0: Igen, volt egy ilyen csúnya történet, ami tipmix mérkőzés volt abban az időben a játékosok megrontója, és én sajnos megerősíteni, cáfolni sem tudom a dolgot, de állítólag ennek is szerepe volt abban, hogy kiestünk egy olyan ciprusi csapattól, amiktől nem szabadott volna.
1: Csalódás volt, és különben volt több is ilyen a pályafutásod során?
0: Nem, ez volt az egyetlen, amilyen feltételezések szerinti megegyezéses mérkőzés, de megerősíteni nem tudtam, vagy meggyőződni róla. Gyanúsnak gyanús volt, tehát környékezték ott a játékosokat, azt tudom, de hogy ezt fölvállalták volna-e vagy sem, ezt nem tudtam kibogozni. Nem feltételezem róluk. A futball produkál váratlan eredményeket. Én inkább elsősorban erre fogtam ezt a viszonylag meglepetésszerű gyenge nemzetközi szereplést.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Egervári Sándorral.
3: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusom

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket a 76. születésnapját ünneplő Egervári Sándorral.
3: Sok játékos ment veled BVSC-ből akár tovább, MTK-ból Dunaújvárosba. Azért ez bizonyít valamit, hogy szerettek veled dolgozni.
4: Igen, én azért elég játékos pártjegyző voltam. Volt, amikor ezt számon is kérték rajtam. De hát én abba hittem, akikkel együtt dolgozok nap, mint nap, azokkal az emberekért én is kiállok, nem csak ők én miattam, hanem én is velük együtt éltem az életemet. És véleményem szerint ez a fajta közvetlen viszony, ez sokat segített a játékosokkal való közös munkában.
3: Dunaújvárosban nem mentél, vagy menned kellett?
4: Dunaújváros, az ott is a privatizáció, tulajdonképpen a Dunafer, mint cég esett szét sajnos, mert a privatizáció ott is beleszólt a dologba, és az a fajta szponzoráció, ami korábban volt a gyár részéről, amit a Johnny szerint, a akkori elnök szerint, Szabó Johnny szerint a éves költségvetésnek az 1%-át fordították csak a sportra, mert egy akkora cég volt 10 000 munkással, mert abban az időben az acél jól működött, de ezt is el akarták venni nem a városvezetői, hanem az akkori új irányítás, aki átvette a hatalmat a gyárba, Johnnyékat lesöpörve. Sajnos ez a csapat és az akkori dunaújvárosi sport jövőjét is beárnyékolta.
3: Utána hogy kerültél vissza az MTK-ba?
4: Jaj, hát bekaptam a cumit, mert a Várszegi visszahívott engem, mert megtudta, hogy Újpesttel tárgyalok, és úgy volt, hogy fölkérnek Újpesten, és ő egy nagy riválisra lettem volna az akkori MTK-nak, és azt mondta, inkább odahoz az MTK-hoz, mert ő akkor kiépíti az MTK elé a megvásárolt Ferencvárost. Tehát ő ott taktikázott. Én örültem, hogy vissza tudok menni, mert az MTK-ban jól éreztem magam. A Fülöp Feri játékos társam volt annak idején az MTK-ban, így aztán kiváló kapcsolatot tudtunk kialakítani. Sajnos nem egészen bajnok esélyesként mentem vissza ismét az MTK-ba, akkori Ferencváros nagyon erősítette magát, többek között az én dunaújvárosi játékosaimmal, mert arról szólt a fáma, hogy ha én az MTK-ba aláírok, játékosaim mondták, hogy őket is csalja a Várszegi, de a MTK-ba nem tud szerződést adni nekik, csak a Fradiba, de ott dupla pénzért. És akkor sikerült abban az évben szintén bajnokságot nyerni egy viszonylag gyengébb összeállítású vagy játékos keretű MTK utolsó mérkőzésen. Megvertük az Újpestet, a Fradi pedig botrányos körülmények között a Debrecent nem tudta legyőzni, és meglepetésre megnyertük a bajnokságot. Tehát ez volt az MTK-val nyert második bajnokságom, és ez sem nagyon tetszett a Várszeginek nyilvánvalóan, mert ő a Fradival akart bajnoki BL mérkőzéseket játszani.
3: Nem tudom, hogy egy edző elmondhatja azt már ennyi idő távlatából, hogy voltak-e a pályafutásában kedvenc játékosai a klubcsapatokban, tehát azért sok egyéniséggel dolgoztál együtt, Orosz Feri, Tököli, Zavacki, csak így sorolom, Illés Bélát említetted már, Halmai Gabit, voltak azért kedvencek?
4: Hát én megkülönböztetett kedvencem nem volt, de elismert játékosom, akik példaértékű edzés munkával és játékos teljesítménnyel voltak, ilyen sok is volt, hála jó Istennek. Nyilván nagyon fontos, hogy csapat életében, hogy a váz az a 5-6, helyenként 7-8 kiváló képességű játékos jól érezze magát és megfelelő környezetbe kerüljön. Ez nagyon fontos volt mindig számomra. Most is vannak, akik sokat jelentkeznek telefonon, vannak, akik meglátogatnak. Éppen erre jártunk Sanyi bácsi címmel. Legutóbb a két Kovács állított be hozzám Kovács Erdi, meg a Kálmán, Kovács Kálmán, itt voltunk dobogókön, Sanyibá bejöhetünk, hát mondom, hogy a fenében itt a diófárnyékában mindig van hely nálam.
3: Ez az MTK-nál lévő bajnoki címed, ez szerződés hosszabbítást vagy kirúgást ért?
4: Nem, a következő évben másodikok lettünk, tehát ezüst érem, amit nem kell szégyenkezni, de tudomásul kellett vennünk, hogy akkor is a Ferencváros volt a legfontosabb a Várszegi számára, mert ő egy közép-európai erős nemzetközi csapatot akart építeni.
3: Veled ezt nem tudta elképzelni?
4: Nem, én vitában voltunk több esetben is, tehát az én szakmai meggyőződésem ellenére szeretett volna, volt olyan, hogy mondta, hogy Csanyikám, ezt hagyd abba, ezt a közös labda visszaszerzési törekvést, ezt nem tudja a mi csapatunk játszani. De mondtam, hogy adjál még egy hónapot, és majd működni fog a dolog. Tehát, ja, voltak konfliktusaink egyénileg játékosok kapcsán is, de soha nem volt túl nagy szembenállás, sokkal inkább óvatosan tudta. Azért ő egy dörzsölt üzletember volt, tudta, hogy lehet mahinálni a háttérben. Sok dologban megelőzte a magyar futballkultúrát az akadémiai rendszerrel, úgyhogy én utólag is csak jókat tudok rá mondani, még akkor is, hogyha sok esetben szinte egymással szembe mentünk a szakmai törekvéseinkkel.
3: Ha már szakma, ugye játékosok is voltak, akik követtek téged, de hát volt állandó stábod is.
4: Igen, nagyszerű emberekkel dolgoztam. Nyilván a sikerek nem csak a vezetőedző múlnak, hanem a kollégáimon is, segítőim, meg a játékosok együttes törekvései mentén, úgyhogy volt a Pülöskei Gabi is, volt az MTK-ban, aztán a Kenyeres Imre.
3: A trokoni szálak is vannak.
4: Az Imre, igen, a hugomnak a férje, úgyhogy sógor.
3: Hány évet dolgoztatok együtt?
4: Hát az Imivel több évet, Dunajvárosban is együtt dolgoztunk. Egy nagyszerű sportember, aki annak idején az MTK ifi csapatának volt, a Kovács Zoliéknak, Komodi Laciéknak a ifi edzője. Nagyszerű képző pedagógus volt az Imi, úgyhogy nagyszerű segítség volt számomra.
3: Te voltál akkor az MTK edzője, amikor elment az áram a kupa meccsen? Nemzetközi kupa meccsen?
4: Nem.
3: Nem akkor nem?
4: Nem, az a Garami Józsi bácsi volt, igen, emlékszem rá, a svéd csapat.
3: Akkor Rabocki Balázs védett, és ugye vitted is Dunajvárosba.
4: Igen, hát akkor egy nagyszerű kapus volt a Babos Gabi. Babos Gábor volt az első számú kapusa az MTK-nak, és ott volt mögötte a fiatal szintei fikorban a Rabocki, aki nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy többet védjen, mert azért a Babos Gábor akkor az ország legjobb kapusa volt.
3: Az MTK után már jött a válogatott?
4: No, nem, voltam kint Kuwaitban is edzősködtem, és amikor onnan visszajöttem, akkor U20-as válogatottnak a szövetségi edzőinek kért fel a Kisteleki Pista, az akkori MLS elnöke, és egy nagyszerű eredmény tudtunk elérni ott.
3: Sokan azt gondolták, hogy majd az új nagy generáció bekerül majd a nagy válogatottba, hát azért ahhoz képest talán kevesebben jutottak el. Nyilván vannak olyanok, akik sokszoros válogatottak lettek, mint Gulácsi Péter.
4: Így van, ott is volt egy nagyon komoly mag, aki nemzetközi szintű futballista volt. A külföldi szakemberek véleménye alapján is a Gulácsi és a Kóman Vladimir német Krisztián páros kiemelkedett a akkori válogatottból, de nagyszerű közösség volt, akik jól fölkészítettek korábbi ifi válogatott szinten, tehát annak idején a Bozsik program kiválasztottjai voltak, Mezei Gyuri és a Boti Józsi irányításával. A Boti Józsi később a U15, U17-es, U19-es válogatott edzőjeként állandóan versenyeztette ezeket a gyerekeket, úgyhogy egy nagyszerűen fölkészített közösség volt. Én csak belecsöppentem ebbe, nyilván kikértem a Boti Józsi tanácsát, de nagyszerű eredményt ért el az akkor ez a fiatal Csikó csapat, aki nagyon népszerű volt, mivel fiatal emberekről volt szó, az egész ország nagy figyelemmel és rokon szemmel követte a eredményeinket.
3: Akkor már automatikus volt, hogy innen majd előrelépsz szövetségi kapitánynak?
4: Nem, de a döntéshozók úgy gondolták, hogy azért ez elégségesnek kell, hogy legyen, hogy aranyérmére vezettem néhány csapatot, tehát van komoly szakmai munka és eredmény mögöttem, és az, hogy a válogatott fiatal emberekkel ilyen bravúrt hajtottunk végre, ez feljogosított engem vagy minket, a közösségünket arra, hogy szerepet kapjunk a nagy válogatottnál.
3: Hogy értékeled ezt a szövetségi kapitányi időszakodat?
4: Hát erre szokták mondani, hogy volt jó is, meg rossz is. Elég szélsőséges eredményeket értünk. A holland 8-1-es vereség kapcsán mondta nekem a Mezei Gyuri, hogy Sanyikám, ne aggódjál, az, aki ilyen hosszú idején keresztül irányít egy csapatot, az rúg is 8-at, meg kap is 8-at. Vagy azt mondja, én esetemben rúgtunk is 6-ot, meg kaptunk is 6-ot. Benne van a futballban, hogy váratlan eredmények is születhetnek. Sajnos a vége rossz lett. De hát ez így szokott lenni egy edző karrierben, hogy menni akkor kell, hogyha vereség van. Győzelmek idején minden más játékosokkal sikeresek, ami egyébként igaz is.
3: Neked volt akkor egy mondatod, nem biztos, hogy jól idézem, hogy a mi válogatottunk az egy szerethető válogatott.
4: Jó, én azt szeretnék, mert az U20-as válogatott is egy népszerű volt, az idős nyugdíjas nénik állítottak meg a bevásárlóközpontban, hogy ezek a fiatal emberek milyen ügyesek, meg milyen aranyosak, természetesen, igen. De szerettem volna a nagy válogatottnál is egy olyan csapatot, amelyiknek az eredményeit vagy a mérkőzéseit nézve szimpatikussá, szerethetővé váljon. Ez most is fenntartom, ez alapvetően fontos egy klub életben is, hogy Dunajvárosban egy szerethető csapat volt, de nem csak a dunajvárosiak szerették, hanem Győrben is szerették, Debrecenben is szerették, és büszkék voltak arra előmenetelre, amit a Dunafer végrehajtott abban az időben.
3: Több volt ebben a magyar válogatottban?
4: Hát ez a nem egészen a legjobb ényét mutatta az akkori válogatott. Hozzá kell tennem, hogy nekem én örömmel dolgoztam a játékosokkal, de nem voltak még Szoboszlaink vagy Kerkez Milosok abban az időben, Márko Rossz idejében, és elsősorban az ő érdeme alapján majd sikeresebb, erősebb szakmai felkészültségű játékos állomány áll rendelkezésre a magyar csapatnak, úgyhogy voltak nagyszerű futballisták, mint Gera Zolik természetesen, akikkel öröm volt együtt dolgozni, de ilyen kaliberű játékosok, mint hogy Liverpool bajnok csapatának a játékosa szerepel a magyar válogatottban, ez azért egyedülálló a futballunk történetében, utóbbi évtizedek, nyilván nem beszélve a aranycsapatról.
3: Mi lett a válogatott után?
4: Hát én nem nagyon szerettem volna munkát vállalni, de beesett azt hiszem 2015-16-os bajnok évbe, fejeztem be végleg az edzői pályafutásomat Miskolcon. Egy viszonylag sikeres évet produkáltunk, simán bemaradtunk, és tervezhetően előre tudtunk volna lépni, csak nem volt meg a segítség hozzá, és én akkor bejelentettem, hogy én ahhoz, hogy csak vegetáljunk ezen a 7.-8. helyen, én ehhez nem adom a nevem, én inkább lemondtam a klubbal való együttműködést.
3: Ez volt az utolsó állomásod?
4: Igen.
3: Hát az már jó régen volt, 10 éve.
4: Hát igen, de hát azért én is kiöregettem, 75 évesen már, nekem már sokkal nehezebb lenne ezekkel a fiatal emberekkel megtalálni a közös hangot. Mások lettek a játékosok is, mások az igények, sokat változott a utóbbi évtizedekben a magyar futball állaga is, a játékos állománya is.
3: Volt egy problémád, egészségügyi problémád, sokan aggódtak érted. Hogy vagy most, mi a helyzet veled, mondd el a hallgatóknak, kérlek.
4: Az igazság az, hogy már hetedik éve történt ez az agyvérzés, és a korábbi énem az egy boldog, felszabadult, mozgékony sportoló nyugdíjas volt, de sajnos a mozgás ma már nem öröm, hanem kínlódás számomra, hogy eljussak egyik pontról a másikra. Tehát a agyvérzés következtében a bal oldalam az nem működőképes, a kezemet nem tudom megmozdítani, csak hogyha a másik kezemmel fölemelem, így aztán öltöztetni, fürdetni, etetni kell. Sajnos az a fajta énem az megszűnt. Télen a négy fal között, ilyenkor nyáron jobban érzem magam, mert van egy elektromos kerekes székem, ahol el tudok menni a pomázi futballpályára a gyerekek közé, élvezni az edzésen vagy a mérkőzésen való jelenlétemet. De hát ez ma már ez egy nehéz időszak az életemben. Voltak szép évek, voltak nagyszerű magánéletbeli szépségek, gyerekeim felnevel, most az unokáim, ma tudom, magam mellett a szomszédban laknak, úgyhogy meg vagyok én a magam módján, sajnáltatni nem akarom magam, próbálok együtt élni ezzel a teherrel, amit most rám akasztott az élet. De jól vagyok, köszönöm az érdeklődést, jól eszem, jól alszom, és nem fáj semmim. Úgyhogy itt tartok, a mozgásom az nem javul.
5: Hát én jó egészséget kívánok neked, aztán azért látom, hogy az eseményeket követett tisztában vagy a sportélettel.
4: Természetesen igen. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy.
2: Kedves hallgatók, ezzel a Sport délelőtt mai adása véget ért. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs.
1: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: The voice of Kempo. Duff. Bobby Six.
1: Six real out here.
0: Brain. High grade option. Yeah, didn't they? Good lot, no.
2: A sporthely mai házigazdája a TCO, a kiválasztottak Kempo Ese. Minden egyes szóra magyarázatot kapunk, de ami fontos, a sportág a Kempo, a helyszín az Érdi Harcművészeti Központ. Tartsanak velünk, én Beró Emese vagyok.
0: Those in the land of his bugger, right? Gorilla glow make lungs feel instant smoke, this steel shoe feels that.
2: TCO, a kiválasztottak Kempo Ese. Sok mindent kérdeznék ezzel kapcsolatban, és kérdezek is, Antal Róbert edző ül itt mellettem. Szóval kezdjük az elején. TCO, mit jelent?
3: Hát a TCO az egy angol szónak a rövidítése, ez a chosen ones, ez magyarra kiválasztottak, és ez onnan ered ez a történet, hogy régen még nem volt meg minden edzői papírom, és igazából csak hobbiként csináltuk ezt az egészet, és nem anyagi forrásként, nem az, hogy nagy sikereket érjünk, hanem csak, hogy szórakoztassuk magunkat. Ez tényleg egy ilyen 10 éves történetről van szó, és csak azokkal szerettünk volna edzeni, akik a barátunk, akiket mi választunk ki, és így lett a kiválasztottak. Ez most már kiforta magát, és most már nem így néz ki, de ez a kezdete.
2: Tehát a kiválasztottakra választ kaptunk, a Kempóra választ kapunk remélhetőleg, mert azért szerintem ez egy olyan sportág, ami talán nem olyan népszerű, és ebben meg is cáfolhatsz, vagy ráerősíthetsz, de azért, hogyha azt mondod, hogy Kempó, akkor nem biztos, hogy minden sportszurkoló egyből tudja, hogy mi az. Mi az? Össze lehet ezt röviden foglalni, de hogyha egy picit hosszabban, az sem baj.
3: Oké, hát a Kempo az eredetileg egy japán eredetű harcművészet. Ez egy kevert történet, ami régen a karatét, a judót meg a jiu-jitsut keverte össze. És a mai modernebb Kempóról beszélünk, a Zenbukán Kempóról, ez a mi Kempo stílusunk, ezt egy magyar ember találta ki, dr. Harnos Imre. És ez a lényegében nagyon hasonlít a mai modern MMA-hoz, ami elég híres és felkapott így a UFC által is, és igazából mi ütünk, rugunk, földharcolunk, tehát minden, ami a kevert harc szépségét adja, azt mi csináljuk. Ezen kívül a Kempo egy picit több, mint az MMA, mert mi egy harcművészet is vagyunk, tehát mi formagyakorlatozunk, önvédelmet tanulunk, használunk fegyvereket, meditációt, tehát igazából ez a sokszínűség, és ez ami így bevonza az embereket, és mondtad, hogy nem túl népszerű, igen, ez nem túl népszerű. Kezdve úgy hirdettük, hogy Kempo MMA, és sokan jöttek MMA-zni, és végül kempóztak.
2: Hogyha már harcművészetekről beszélünk általában, akkor azt hiszem, hogy talán mondjuk lehet, hogy leginkább szülőként, akik sportágat választanak a gyerekeknek, talán tartanak ettől, mert hogy ott megütik, ott megrugják. Te is beszéltél itt akár fegyverekről, akár rugásról, ütésről, és lehet, hogy féltik a gyerekeket. Ugyanakkor van egy olyan olvasata is a történetnek, hogy azért, aki harcművészetet űz, ő a mindennapi életben is ennek nagyon nagy és nagyon sok előnyét látja. A szülők, hogyha mondjuk ebből a szempontból közelítjük meg, melyiket tartják fontosabbnak? Van olyan, aki azért jön, hogy mondjuk önuralmat tanuljon az ő gyermeke?
3: Igen, nálunk még annyit elmondok, hogy egy elég nagy Kempo csoport vagyunk mi itt Magyarországon, mi 120 taggal működünk, és mindenkinek más az indítatása, hogy miért kezdi el a Kempót, de a 120-ból azt mondom, hogy szerintem most már 110, nem azért van itt, hogy sportoljon valamit, hanem hogy valahova valamilyen rendszerhez tartozzon. És nekik az, hogy harcművészet tanulnak, nekik van egy ilyen harcművész elvünk, ez odafel is van festve a falra, amikor bejöttél, biztos láthattad is. Nekünk ezt meg kell tanulni, és mint egy ilyen ima, mi ezt így mondjuk magunknak, és így képezzük magunkat, hogy az élet minden percében így éljük az életünket, mint egy harcművész. És szülőnek ez a legfontosabb. Tehát mikor ők hívnak, és sok a gyerek tanítványom, ők nem azt mondják, hogy a gyerek ütni, rúgni akar, hanem tartozni valahova, és önbizalmat, és egy fegyelmet, és egy kiállást tanuljon. És nálunk az első edzés az ingyenes, első edzés után meg rögtön beleszeretnek ebbe a rendszerbe. Tehát nálunk az, hogy megütjük és megüljük a másikat, az csak egy mellékes dolog, nekünk nagyon fontos a személyiség fejlesztése.
2: És ez már az első edzésen is visszajöhet? Tehát már van ennyi hatása, hogy már érzi a gyerek akár az első edzés után is, hogy ez ilyen?
3: Nálunk az első edzés, amit érezni fog a gyerek, hogy nagyon befogadó a közösségünk. Nekünk van egy olyan harcművész elveink is, hogy legyünk tiszteltudók, és elfogadjuk a másikat. És rögtön, hogyha bejön egy gyerek, kicsit bátortalan, félbánja a sorba, látja, hogy többen itt vannak, már nagyobb övesek, vagy mondjuk ügyesebbek, hogy nagyon kedvesen bánnak vele, besegítik a sor végére, adnak rá kesztyűt, párba állnak vele, és ez amit érez, hogy mintha már ide járna 1000 éve. És úgy megy haza a gyerek, hogy itt kedvesek voltak vele, nem bántották, szerették őt, és szeretné folytatni.
2: Tehát akkor a mentális része ennek sokkal fontosabb, mint a fizikális?
3: Igen, ez egyértelmű. A fizikális része is nagyon fontos, de ez adja igazából az egésznek a fűszerét. Hogyha csak a fizikális részre mennénk rá, akkor lehet, hogy lennénk itt 20-20 legkeményebb arcom, de most vagyunk 120-an, és szépen sem mindenki erős lesz valamiben. Vagy egy állóharcba, vagy egy földharcba, vagy egy formagyakadba, vagy egy önbizalomba. Úgyhogy ez nagyon fontos.
2: De ugye azért vannak itt versenyzői csoportok, tehát versenyezni járnak a gyerekek, az idősebbek is. Egy-egy ilyen versenyen azonban én feltételezem, hogy leginkább a fizikai adottságok, illetve a fizikális mi volt a sportágnak domborodik ki.
3: Igen, hát a mind a mellett, hogy tényleg, hogy meséltem, hogy mennyire fontos ez a mentális rész, azért mi itt azért meggyűrögetjük a másikat, és igen, sokat versenyzünk, így csak az Zambukán Campóban egy évben 9-10 verseny van, mindegyik versenyre, hát már 5 éve mindegyik versenyen részt vettünk, és mindig a top 5-be tudtunk így bejutni, tehát az 5 legjobb csapatban. Ugyebben nálunk egy versenyen van állóharc, van földharc, vannak vegyes harcok is, formagyakorlatok, technikai számok, úgyhogy sokat versenyzünk jó eredményekkel, és hát ez is kifelé egy ilyen tök jó a szülőknek, hogy látják, hogy mind a mellett, hogy tiszteletudóak vagyunk, és segítjük mondjuk a bajba jutottakat, azért mi azért, ha kell, oda is tudunk csapni a másiknak.
2: Majd, hogyha megteszed és belesünk egy edzésre, akkor majd kérdezek egy-két dolgot, hogy mi az, amit látni kell. Viszont amit látok rajtad, az a te ruházatod. Erről mondanál egy pár szót, hogy ez miért fontos?
3: Igen, mi gíbe tartjuk az edzéseket, és mi gíben is edzünk. Ugyebár, mint hogy mondtam, az eredeti rész ez a karate, judo, jiu-jitsu, onnan származik, tehát mi is megadjuk ennek a harcászatnak a tiszteletét, úgyhogy mint a karatésok, meg a judosok, mi is így edzünk. És van nálunk egy övrendszer, mi a fehér övtől egészen feketővig el tudunk menni. Ez is nagyon fontos, mert hogyha valaki nem találja a helyét mondjuk a versenyzésben, vagy az a cél, hogy csak lejön edzésre neki kevés, akkor egy vizsgarendszer tud magának felállítani, és hogy neki az a motiválós húzó erő, hogy készül is gyakorolni a következő övvizsgára. Úgyhogy gíben edzünk, de nem mindig gíben edzünk. Attól függ, hogy milyen versenyszabályban indulunk.
2: Egyébként ez az övvizsga, vagy ezek az övvizsgák, ezek mondjuk kötelezőek? Tehát, hogy aki ezt már komolyan veszi, neki előírás, hogy ezeken részt vegyen, és sikeresen vegyen részt?
3: Nem, én amúgy semmit nem erőltetek senkinek. Tehát a versenyzés se, a vizsgát se, azt erőltetem, hogyha valakinek van valami célja, akkor azt csinálja rendesen, de ha csak az a cél, hogy járjon edzésre, akkor azt várom el, hogy járjon edzésre. A vizsga, én azt szoktam tárcsolni, hogy egy fejrövet érdemes mindenkinek megcsinálni, az nagyjából ott tényleg nagyon nincs kivétel. Fejrövön ott nem kell semmi technikai számot megtanulni, itt igazából a harcművész elveit, a dojo etikettet, ezt kell nekik elmondani itt a csapat előtt, és onnantól kezdők fehérövesek lesznek. Tehát ez tényleg nem egy túl nagy felkészülést igényel, de nekünk fontos, hogy ő tisztában van vele, hogy mi mit képviselünk.
2: Ha már edzésről beszéltünk, akkor besétálhatunk, és akkor megnézhetjük a kicsiket. Éppen gyerekedzés zajlik. Antal Róberthez fordulok ismét. Azt látjuk, hogy karikák vannak lent a földön, és a pincurok ezeken ugrálnak, de mit is látunk igazából?
3: Igazából ez egy gyors reflex és ügyességi feladat. Ugye a gyerek edzéseken mi nagyon szeretjük a játékos mozgást így előtérbe hozni. Itt nyáron most a gyerek 1 és a gyerek 2 csoport van összevonva. A gyerek 1-es csoportok azok az 5 évestől kezdve egészen a 9 éves korig. Úgyhogy nekik nagyon fontos az a játék, hogy a kempót úgy szeretessük meg velük, hogy igen, játszásszerűen. Hogyha másik irányba nézze, ott az egy női edzés megy, ott már konkrét technikai dolgok, mert zsákolnak, ütik, rúgják a zsákot. Úgyhogy nagyon vegyes itt a felhozata. Hogyha ez a része lemegy, ennek a játszós részek, akkor valószínűleg technikázni fognak a segédedzővel.
2: Lehet, hogy abba is majd belehallgatunk, de hogyha ide pillantok a hölgyekre, akik tényleg ütnek, rúgnak egy homokzsákot, akkor ennek is megvan a jó technikája, hogy kell ütni és rúgni egy homokzsákot?
3: Igen, ugyebár hát maga az ütésben mondjuk nincs túl sok ütés, amit így meg kell tanulni, viszont azt nagyon-nagyon meg kell tudni tanulni, az egyenes ütés, horogütés, felütés, úgyhogy tényleg ezt ilyen örök élet évekig tudjuk gyakorolni, van jó technikája, a zsákok különböző erősségűek is, van a könnyebb zsák, azt inkább a gyerekeknek szoktuk adni, hogy ne törjön nagyon bele a keze, és van az erősebb, testesebb zsákok, azt a nagyobb embereknek, úgyhogy igen, megvan mindenek a technikája. Ahogy Petra kollégám vele üzemeltetik ezt az egészet, én vagyok az edző, meg a háttérmunkás, úgyhogy mi ketten csináljuk ezt.
2: Szia!
4: Mészáros Péter.
2: Bera Emese. Akkor Mészáros Péterhez is két kérdés gyorsan. Úgy fogalmazott itt Robi, hogy háttérmunkás, ezt hogy kell elképzelni?
4: Hát lényegében az elején úgy alakult ki, hogy ketten kezdtük el az egész egyesületet vinni és szervezni. Neki nagyobb affinitása van a csapat összetartásához, meg az emberekkel való foglalkozáshoz. Én megviszem az összes többit, a pénzügyi részt, a bérléseket, a táborszervezést, tehát az ügyintézés részét, és így egészítjük ki egymást, és így lesz egy jó csapat.
2: De egyébként magában a sportágban is benne vagy? Tehát te is edzésen is részt veszel?
4: Ugyanúgy részt veszek benne, igen. Én is gyűjtögetem az öveket. Kicsit le vagyok maradva tőle, tehát nem olyan intenzitással, de azt gondolom, hogy ez ebbe a pozícióban, meg ebbe a korba elnézhető.
2: Meg hát amit felsoroltál, hogy mi mindent csinálsz, azért gondolom, hogy időt sem nagyon van rá, de te hogy kerültél egyébként a Kempóval kapcsolatban?
4: Úgy kerültem a Kempóval kapcsolatban, hogy durván 8 évvel ezelőtt kerestem valamilyen sportot, ami munka mellett csinálta, és nem vesz túl sok időt igénybe, és akkor találtam rá Robiékra, akkor még nem Kempó volt, hanem egy funkcionális edzést tartottak, és ott, amikor lementem erre az edzésre, akkor láttam, hogy csinálnak földharcot, állóharcot, és így ismerkedtem meg Robiékkal, az akkori csapattal, illetve magával az egész sportággal, és utána csatlakoztunk a Kempóhoz. Tehát az elején még nem is Kempóval foglalkoztunk, hanem kevert harccal és funkcionális edzéssel.
5: Figyelj! Figyelsz! Jó, egyszerű lesz a kombináció, jó? Gyerek kettő együtt dolgozik, ezért próbáljuk egyszerűsíteni. Bal egyenes, jobb egyenes, visszahúzom a kezemet, megy egy körívesz combra, vissza lerakom, és két lábra fogok bevenni, elejtem a testsúlyomat, robbanok be a két lábra, döntöm le, megyek egy oldalsó leszorításból, ennyire lenne a feladat, mutatjuk még egyszer. Tehát, bal egyenes, jobb egyenes, megy a combos, rakom vissza a lába, elejtem a testsúlyomat, megyek a két lábra, és jövök ki oldalsóba. Megvolt, ott is figyeltre?
6: Meg most
5: rázol!
6: Osz!
5: Nem
6: hallom! Na mehet, gyorsan, gerintjén
5: rázol! Megvan a párnak, hogy csime!
2: Közben Robihoz fordulok megint, hogy látjuk, hogy a gyerekek lábán van egy sípcsontvédő, vagy lábfejvédő, valami ilyesmi.
3: Igen, a védő felszerelés az nálunk úgy néz ki, hogyha most a vegyes, az alviadal technikákat gyakorolják, amikor van állóharc, meg földharc is benne, hogy boxkesztyű van rajtuk, fogvédő, szuszpenzor, és lábszárvédő, hogy nehogy megsérüljön a lábuk. Hogyha egy kicsit komolyabb csapat, vagy nagyobbakkal gyakorlunk, akkor fejvédőt is szoktunk kérni, hogy legyen rajtuk fejvédő is. Nyilván maga az edzésen ez a sérülés, elkerülés, ezek nagyon fontos. Persze, hogyha verseny van, akkor ez nem mindig jön össze, de mi törekszünk arra, hogy minél kevesebb sérülés történjen. Ami fontos, hogy a gyerekeknek az egy 8 vagy 10 unciás boxkesztyű legyen, a felnőtteknek minimum 10, de egy nagyobb súlyútól az egy kicsit nagyobb boxkesztyűt várunk el, és a sípcsontvédő olyan legyen, hogy védje a sípcsontot, meg a lábfejet is. Az, hogy kinek milyen stílus, milyen dizájnnak, az bármilyen, ami nekik szimpatikus. Most nyár van, most nem gíben edzenek ők, de alapjáraton gíben vannak, mint ahogy én is.
2: A meleg miatt nem?
3: Igen, most a meleg miatt ezt így engedjük, hogy akkor nekik ne kelljen. Felnőtt versenyeken amúgy a felnőttek az verseny szabályától függően 50-50 valamikor gíben kell bunyózzunk, valamikor meg gí nélkül bunyózunk mi is. Ez az edzések is valamikor gíben, valamikor gí nélkül.
0: Six life, them so we rich, claim so we hype. Money tick up in a pocket, so you're damn right. You never dead there when the six I get a fight. Now I owe a name in a limelight. Some boy get nine night.
7: Some see vote the grace for the high road.
0: Shabby Dan, give me 4 pawn.
8: Én akkor Szűcszavó Levente vagyok, 5. kius, Érden kempózok, 6. vagyok, 12 éves, 6 éve kempózok.
2: Hogy kezdted el? Hogy találkoztál ezzel a sportággal?
8: Hát véletlen találkoztam vele. Elsős voltam, suliba voltam, és elvittek engem egy idézőjelbe tornaórára. Hárman mentünk el, 3 gyereket vittek el, és engem már ugye első edzésen meg is dicsértek, meg minden, és ez adott nekem egy motivációt, aztán folytattam, és hát itt tartok.
2: Az első edzésen mi történt? Azon kívül, hogy megdicsértek, mi az, ami rögtön megtetszett, és azt mondtad, hogy te ezt szeretnéd még sokáig csinálni?
8: Hát az első edzés az még egy másik csapatnál volt, egy régebbi csapatnál, nem ide jártam régebben. Ott igazából csak normál ütögetések voltak, zsákra, pajzsra, igazából könnyökütések is ilyenek voltak, és azt is érték meg, hogy hogy ütök könnyökütést, tehát ilyenek voltak, és ez fogott meg.
9: De valaki ezt megmutatta, hogy hogy kell ütni, vagy odaállítottak egy homokzsák elé, hogy most próbáld meg úgy ütni, ahogy szeretnéd, de voltak olyan mozdulataid, amiből azt gondolták, hogy te erre termettél.
8: Hát megmutatta az edző, aztán ugye nekünk kell csinálni, ez minden edzésen így van, hogyha feladat van, akkor is az edző megmutatja, és akkor mit csináljuk a feladatot. Ez is így volt, és ugye otthon is folytattam, otthon is ütöttem mindent, és már ennyire megtetszett, úgyhogy igen.
9: Amikor először oda mentél, akkor korábban neked volt már bármiféle tapasztalatod küzdősportokkal?
8: Hát amikor még elkezdtem, még akkor is aikidóztam, de az egy ilyen, szerintem fél év, három hónap, nem aikidóztam sokat, de azelőtt aikidóztam.
9: A kempó az miben más? Miért sokkal jobb számodra, mint bármi más?
8: Hát amiatt, mert nagyobb kihívás a kempó, sokkal több fajta küzdelem van benne, sokkal több fajta technika. Az aikidó igazából nekem nem tetszett, mivel a, nem tudom, túl egyszerű is volt, mármint ez nem túl egyszerű, viszont voltak benne olyanok, amik nekem például nem jöttek be annyira, mint a kempóba, és sokkal, nem tudom, nekem a közösség se tetszett, itt meg a közösség is nagyon jó, úgyhogy amiatt nem tetszett az annyira.
9: Versenyzel is?
8: Igen, minden évben jó pár versenyen részt veszek, már szerintem 5 éve, ha jól számolom, igen, 5 éve versenyzek folyamatosan, vizsgázok, úgyhogy igen.
9: Amikor elkezdted, akkor úgy kezdted el, hogy te majd versenyző is szeretnél lenni, vagy ez jött lépésről lépésre, és elértél arra a szintre, hogy azt mondták, hogy akkor most már próbáld ki magad versenyen, ami aztán annyira tetszett, hogy úgy gondoltad, hogy akkor lehet, hogy ez a jövőd.
8: Hát ez először egy lehetőség volt, hogy elmehetünk versenyezni, hogyha szeretnénk. Én elmentem, először nagyon izgultam, de már ott is szereztem helyezést, úgyhogy büszke voltam magamra, és onnantól megtetszett.
9: Ezt gondolom, szerintem azért egy átlagos sportszurkoló, nyilván te benne vagy, te nem így látod a kempóról, vagy mi keveset tud. Mesélnél egy versenyről, hogy hogy néz ki egy verseny?
8: Hát a tradicionális versenyszámokban van a formagyakorlat. A formagyakorlat az arról szól, hogy minél szebb és csiszoltabb technikákkal mozdulatsorokat kell végigmutatni.
9: Tehát ott akkor nem küzdesz senkivel, ott egyedül mutatod be azt, amit kell.
8: Igen, egyedül kell bemutatni, és akkor van ebből a szinkronformagyakorlat, amikor többen csináljátok ugyanazt egyszerre. Aztán van önvédelem, amikor másokon mutatsz be önvédelmet, ők az ukék, ők azt jelentik, hogy ők segítenek neked, és akkor el kell játszaniuk egy támadónak a szerepét, és akkor megmutatod, hogy hogy védekeznél. Ugye nem ütöd meg semmi, csak megmutatod, hogy hogy védekeznél ellene, és ezt pontozzák, és ebből döntik el, hogy kié volt a legjobb. Nagyjából ennyi. Meg van fegyverrel is, van fegyverrel is formagyakorlat, azzal neked kell kitalálni mozdulatsorokat, és igen, abból is már indultam, mindenből indultam, nagyjából még önvédelemből nem, de formagyakorlatból, fegyveres formagyakorlatból, ezekből mind indultam.
9: Hosszú távra tervezel ebben a sportágban?
8: Igen, nekem nagyon tetszik, meg nagyon jónak tartom, mert az egész életre megtanít ez a sport, meg megtanít arra, hogy hogyan viselkedj, hogyan legyél fegyelmezett az iskolában, bárhol az utcán, úgyhogy én azt hosszú távon tervezem.
9: Tehát az életeden, a mindennapjaidban érzed magadon azt, hogy esetleg nem kapod fel olyan gyorsan a vizet, vagy nem úgy reagálsz egy-egy szituációra, tehát ezt így kell elképzelni, hogy az életre is tanít?
8: Igen, hát itt ugye az önuralomra tanít, a fegyelmezettségre, minden ilyesmire, és igen, hogyha például valaki felhúzza az agyamat, akkor könnyebben uralkodok magamon, mint mondjuk ezelőtt.
9: Kijöttünk közben, mert hogy bent nagy a zaj, hiszen elkezdődtek az edzések. Kárász Klaudia ül itt mellettem, akinél nem lövök mellé, hogy babapocakkal ül mellettem. Egyrészt, mert jól látható, másrészt pedig a férjed beavatott már a titokba. Először is gratulálunk, és sok egészséget, boldogságot kívánunk, de az egészség az összefér. Egy kismama szabad, hogy küzdősportoljon?
10: nem valószínű, hogy szabad, vagy ebben a formában legalábbis, vagy ahogy így a legtöbben gondolnánk. Hát mérsékelten a kontakt jellegét nyilván mellőzve esetleg, ha problémamentes a várandóság, ez a harmadik babám egyébként, úgyhogy van már tapasztalatom, de ugye egy zsákhasználat, vagy bármi olyan gyakorlat, ami nem jár olyan pulzus növekedéssel, ugrálással, én szerintem abszolút megengedett.
2: Tehát ezt a sportágat lehet kontaktmentesen is űzni. Próbálom nagyon laikusan megközelíteni ezt a történetet, mert szerintem számtalan hallgatónk van, aki talán azt sem tudja, hogy mi az a kempó. Úgyhogy beszéljünk egy picit erről, hogy mi a kontaktos változat, illetve mi a kontaktmentes változat.
10: A kontakt az, mint egy bármilyen laikusként is elképzelhető harcművészetnél, vagy küzdősportnál, ugye az ütések, rúgások, mivel ez egy vegyes harcművészet, földre vitel, birkózását, ezek nyilván nem valók egy kismamának. Én azt gondolom, még a legegészségesebb állapotban sem, de ugyanúgy használunk bokzsákot, esetleg, hogyha valaki megtart egy ilyen pontkesztyűt, amibe bele lehet ütni, de nyilván ezt sem olyan erőbedobással, intenzitással, nem olyan ránézésre sem olyan fit formában, mint ahogy az ember ezt így el tudná képzelni. Én próbálom ezt moderálni, ha pedig úgy érzem, hogy most hetekig nem, akkor nem.
2: De az edzősködés az tart továbbra is, ebben az állapotban is, ugye?
10: Igen, igen, azt szerencsére tudom, de hát akiknek én tartok ilyen női edzést, azok most jelenleg az utolsó néhány hetemben, ők olyanok, akik már azért régebb óta itt vannak, és akkor elég egy mondat, egy mozdulat, és már értik, hogy mit szeretnénk nekik mondani. Ők csak zsákot használnak, tehát nem kempóznak tulajdonképpen, mert én nem vagyok ugye úgy kempó edző, tehát, hogy én ilyen saját testsúlyos edzéseket tartok inkább.
2: De akkor térjünk vissza a kempóhoz, és egy picit azt mondod már harmadik baba, akkor beszéljünk arról, hogy amikor éppen nem babát vársz, sőt, hogyha visszanézünk a kezdetekre, akkor te hogy kerültél kapcsolatba egyáltalán a kempóval?
10: Én úgy kerültem kapcsolatba, hogy mi nagyon régóta együtt vagyunk a férjemmel, annak ellenére, hogy még viszonylag fiatalok vagyunk, a középiskola óta ismerjük már egymást, és ő mindig is benne volt ebben a világban. Én pedig annyit tudtam a harcművészetekről, hogy van egy játék a Tekken, az egy ilyen harcművészetes, küzdősportos játék, kicsit hasonló, mint a Mortal Kombat, amit talán ismertem, és én nekem az nagyon tetszett, és nekem is az egyik kedvenc karakterem ebben a játékban, ő kapuérázott, ami szintén egy küzdősport, harcművészet, és nekem ez mindig is nagyon tetszett, és amikor megismerkedtünk, ő akkor nagyjából akkor kezdett a férjem először is kapuérázni az akkori edzőjével, és egy idő után én is elkezdtem lejárni, mert ugye ez egy kicsit ilyen táncos jellegű mozgásforma, az pedig ugye szerintem nők számára is, több nő számára is vonzó lehet, hogy nem egy olyan kemény vonalú sportág ebből a szempontból, és akkor így szépen lassan belefolyt a kempó világába, keresett egy olyan harcművészetet, ami összetett ennyire, mint a kempó, zenbukán kempó egész pontosan, és nekem nagyon megtetszett az övrendszer. Tehát, hogy nagyon motiváló volt az, hogy nem csak eljárunk az edzésekre és fejlődünk, hanem hogy így egyre színesebbek az övek. Valamiért ez így bevonzott engem, és hát így itt maradtam.
2: Úgy fogalmaztál, hogy egy nagyon összetett sportág, ezt hogy kell érteni?
10: Nem csak fizikálisan kell érteni, bár úgy is egyébként itt korábban mondtam, hogy ütések, rúgások, földrevitel, a földön való harc, emellett van különböző olyan tananyag a vizsgákban, tehát nem csak abból áll egy vizsga, hogy valaki bejön, és akkor megmutatja a tudását, hogy miért üt, miért rúg, hanem elméleti része is van, illetve olyan tanításai, amiket így az életben a legtöbben beépítenek szerintem a életritmusukba, életvitelükbe, abba, hogy hogyan élnek munkájukba, a családjukkal való viselkedésbe. Szóval, hogy van mögött egy ilyen eszmei rendszer, ami szerintem tök vonzó lehet olyas valakinek, aki nem csak lejön az edzésre kétszer egy héten és hazamegy, hanem kicsit így próbál egy ilyen irányvonalat keresni az életben.
2: De amikor azt mondtad, hogy nagyon megtetszett ennek az összetettsége, meg ez az egész sportág, akkor mindez mögötte volt? Tehát már a kezdetekben tudtad, hogy ez ezt is hozhatja magával, hogy esetleg az élethez is máshogy állsz majd?
10: Igen, már elég hamar beleolvastam a vizsgaanyagba, és először még nagyon felfoghatatlan volt, hogy ezt hogy lehet mind megtanulni, de abszolút, igen, itt a termünkben a falon egyébként látható is néhány olyan pont, hogy milyen elvek szerint él egy harcművész, egy zenbukán kempó harcművész, és minden abszolút úgy van megfogalmazva, hogy egy ilyen laikus kívülálló is szerintem megérti és elgondolkodik rajta, hogy valóban egy zenbukán kempó nélküli életbe is ezek nagyon fontos értékek.
2: Mi számodra a legfontosabb ebből, vagy ezekből?
10: Szerintem ez a korral változik. Olyan pontok vannak benne, mint mondjuk ne veszítsd el az önuralmad, ami szerintem minél fiatalabb az ember, annál fontosabb. Ugye, amíg még valaki mondjuk kamasz, vagy a 20-as évei elején jár, és sok ember elég vehemens, nagyon fontos megtanulni, hogy miért ne veszítsük el az önuralmunkat, és mindegyik ponton végigmegy szerintem az ember az életében, de...
2: De bocsánat, ezeket... Tanulni kell, vagy lehet tanulni? Ez nem olyan, hogy az emberben vagy megvan, vagy nincs meg.
10: Szerintem lehet tanulni ezeket, igen, egyébként, és tök fontos az, hogy látom, hogyha bizonyos helyzetekben nekem, vagy akár a gyerekeimnek sikerül betartani egy-egy ilyen pontot, vagy egy-egy helyzetben úgy viselkedni, amire ráhúzható bármelyik ilyen elv, akkor az egy ilyen tök nagy büszkeség, hogy igen, ezt megcsináltam, és azért csináltam meg, mert ezt valamikor én megtanultam.
2: De a gyerekeidnek próbálod te megtanítani ezt, vagy azért megvárod, amíg ők ezt a saját bőrükön vagy megtanulják, vagy megtapasztalják?
10: Hát nálunk mindkét lányom levizsgázott már fehérövre, ez pont az első mérföldkő, és ott már tananyag ez. És azt vettük észre, hogy azért nyilván sok pontot bizonyos korban még nem annyira tudnak úgy értelmezni, úgyhogy igen, igyekszünk mindezek mellett megtanítani nekik otthon mi is, ugye a férjemmel együtt, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor mindig elmondjuk, hogy de tudod, hogy egy kempós az így viselkedik, vagy úgy csinálná, és akkor egyébként azt látom, hogy azért úgy a saját szintjükön tök megértik.
2: Mennyi idősek ők?
10: 6 és 4.
2: Akik először jönnek le, ők azért jönnek, mert hogy tudják, hogy mi az a kempó, és szeretnék kipróbálni, vagy ide jönnek, mert hogy hallottak valamit a harcművészetről, harcművészetekről, szeretnék kipróbálni, tehát melyik az általánosabb, vagy melyik a gyakoribb?
10: Vegyes, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem legtöbben nem tudják pontosan. Amennyi információt ők látnak így hirtelen, szerintem az annyi, hogy ütés, rugás, tehát, hogy így állóharc, földharc, igazából ezt csak utána tudják meg, hogy itt egyébként van önvédelem, fegyverek, formagyakorlatok, és így szimpatikussá válik azoknak az embereknek, akik mondjuk, nem tudom, kevésbé élik ezt a harc részét, viszont mondjuk a formagyakorlatok tetszenek nekik, ugye az is, ahhoz is tök jó egy fejlődés, egy testtudat, de szerintem nem tudják pontosan, hogy mire vállalkoznak ezeken az edzéseken, és akkor utólag derül ki számukra, meg hát a legtöbben úgy jönnek, hogy valakitől már hallották, aki esetleg már csinálja, úgyhogy ez azért egy jó kérdés, mert nagyon vegyes.
2: És egyébként úgy van, hogy aki valahonnan hallott, szeretne idejönni, lejön első alkalommal, akkor őt azért így rögtön megfogja nyilván a közösség, amit már említettél, meg úgy ez az egész? Tehát, hogy aki egyszer már rászánja magát, hogy lejön, ő nagy eséllyel itt is marad?
10: Szerintem ez is ilyen időszakos és változó. Vannak időszakok, amikor úgy érdekes, hogy jönnek hetente 2-3 új ember, és akkor ők maradnak is. De nem törvényszerű, mert sokan úgy érzik, hát, hogy nincs elég önbizalmuk, vagy ilyesmi, hogy kevesek ide. De egyébként, aki meg tudja azt ugrani, hogy mindenki elkezdte valamikor, és hogy ne másokhoz mérje magát, ez is egy fontos tanítás, hogy ugye az egyéni haladásunk ne függjön másoktól. Aki ezt meg tudja ugrani, és már így a kezdetektől így tud hozzáállni, szerintem ők maradnak.
2: A Sporthely mai házigazdája kiválasztottak Kempó Ese volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
1: Yo, Central Village, BJ, South Spring, Rosettes, High Grade Auction, yo, Squashman, La Boss, yo, Daddy One, Big Voice, Six.
11: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
12: Ez az ember tenkes kapitány.
13: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
14: Sok ember takasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
15: Ne izgalunk, szállod csak holnap itt a hajnalban lefejezik a kapitányodat.
16: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perckor. A Dunán.
11: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ma este eldől, hogy Argentina negyedszer, vagy Spanyolország másodszor lesz aranyérmes a foci VB-n. Halálos áldozata is van a Kijevet ért rakétatámadásnak. Hideg front hoz felfrissülést. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
11: Sporthírek.
2: A labdarúgó világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New Yorki finálét, amelyet a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetít. A bronzérem sorsa már eldőlt, miután egy 10 gólt hozó mérkőzésen a szünetben 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Vihar miatt elmaradt a spanyol labdarúgó válogatott utolsó edzése a ma esti argentinok elleni világbajnoki döntő előtt. A szombati tréninget először elhalasztották, majd törölték, igazodva a helyi hatóságok biztonsági előírásaihoz. A címvédő argentinok gyakorlását meg lehetett tartani, igaz 45 perces csúszással. A viharos időjárás miatt nem tudott elutazni New Yorkból Miami-ba a bronzmérkőzésre Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, mert a repülőgépét nem engedték felszállni. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydney-ben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében a spanyolokkal csap össze. Minnesota Lynx 101-93-ra verte a Portland Fire csapatát az Észak-Amerikai Női Kosárlabda Ligában. A győztes együttesben a magyar válogatott Juhász Dorka több mint 21 percet töltött a pályán, és ez alatt 12 pontot dobott, szerzett 5 lepattanót, valamint adott 5 gólpasszt. A Minnesota ezzel a 20. győzelmét aratta a ligában 6 vereség mellett.
11: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakétatámadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak. Lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Ismét iráni célpontokat támadta levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsaország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és drón támadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztést már benyújtották a parlamentnek, a javaslatról a képviselők a holnapra összehívott rendkívüli ülésen már szavazhatnak is. Az országos diák tanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára Rákosszent Mihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet, hogy a 25 kilovoltos felső vezeték miatt
17: a vonat tetejére mászás életveszélyes.
11: Közlekedés.
17: Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bagnál sövényt vágnak a belső sávban mozgó munkavégzés mellett a 40-es és az 50-es kilométer között. A munkavégzés mögött több kilométer hosszú a torlódás. Több baleset is történt a fővárosban, egyrészt a Váci úton a Dráva utca irányába, valamint a Kőbányai úttól nem messze a Pongrác úton. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
11: Időjárás.
17: Egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
11: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: 10 gólos mérkőzésen Angliáé lett a bronzérem a labdarúgó világbajnokságon. Andrea Kimi Antonelli indulhat az érről a Formula 1-es belga nagydíjon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A labdarúgó világbajnokságok történetének eddigi leggólgazdagabb bronzmérkőzésén a szünetben már 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen Miami-ban. Az így a harmadik helyen végző angolok részéről Bukayo Saka 3-szor, míg a franciáktól Kylian Mbappé 2-szer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentína játssza a finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Az angol-francia bronzmeccset a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László elemezte.
2: Csalódott csapatok csatája, így lehetne fölvezetni a bronzmérkőzést. Mind a ketten a döntőbe vágytak, két szomorú csapat, hogy nem lejátszhatnak világbajnoki döntőt. Fantasztikusan kezdett Anglia az első félidőbe, mind a két csapat 7-7 helyen változtatott. A franciák nem voltak itt fejbe a mérkőzésen, tehát a védekezésük nagyon nem volt rendben. Előrefelé Mbappé a gólkirályi címre hajtott, tehát minden szögből cseleket próbált, lőni próbált. Olyan helyzetekből is, amikor máskor passzolt, akkor is a lövőhelyzetet kereste. Ezt tudták, az angolok le is védekezték, Doué nem nagyon tudott villogni, Barcola és Dembélé a kispadon kezdett, tehát ők nem tudtak segíteni még az első félidőben. Az angolok viszont nagyon jól kihasználták a franciák helyezkedési hibáit, védekezési hiányosságait. Rashford remekül játszott, Rice olyan gólt rúgott a harmadik percbe, amit edzésen szokott, hogy labdaszerzés, végigvezeti a félpályán és 18 méterről betekeri úgy a sarokba, hogy mennyián nem is vetődik. Az angolok az első félidőben 8 helyzetet kidolgoztak, ebből 4-et gólra váltottak, 4-0-ás előnnyel mentek a szünetre, amikor mindenki azt gondolta, hogy a második félidőt már csak lejátszák kötelességből. Ahogy kijöttek, Mbappé pillanatok alatt szépített 4-1, de hát még mindig nagyon távol voltak a franciák, viszont az angolok belekényelmesedtek a mérkőzésbe, bejött Barcola, Dembélé, Digne, a franciák lábra kaptak, egyre jobb lett a mérkőzés, jöttek egymás után a francia gólok, 4-3-ig föl is jöttek, akkor benne volt a mérkőzésbe, hogy akár hosszabbítás is lehet, csak hát jött egy Jude Bellingham, akit becserélt a végére utolsó 20 percre Thomas Tuchel, és ő jelentette itt a fordulópontot, adott egy olyan labdát keresztbe Watkinsnak, aki 2-1-be Spencer megcsinálta a bal oldalon, Spence megtolta 11-es, Jude Bellingham fogta a kezébe a labdát, mindenki azt hitte ő rúgja, de átadta Sakának, aki mesterhármas szerzett, 5-3-mal már azt hittük megint, hogy lezárult a mérkőzés, akkor megint rúgtak egyet a franciák a végén, és a legeslegvégén a slusszpoént Jude Bellingham, aki remekül szállt be a mérkőzésbe, lezárta. Ez, hogy 10 gólt hozott a bronzcsata, nem gondolta szerintem sok ember, de nagyon jól szórakoztak az angol és a semleges nézők, a franciák szomorúak lehetnek, és lezárult egy korszak, Didier Deschamps elbúcsúzik a francia válogatottól, volt világbajnok, szövetségkapitányként, játékosként is, fantasztikus pályafutás, legalább nem nagyon csúfos vereséggel, mert a szünet az nem nézett ki jól, hogy 4-0 volt már. Ez, hogy így fölálltak és erőt mutattak, ez azért sokkal jobb. A vereséggel távozni nem jó, de őrán sikeredzőként fog mindenki emlékezni, mert fantasztikus, amit letett az asztalra a francia válogatottal.
1: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallották. A 23. labdarúgó világbajnokság tehát a ma 21 órakor kezdődő Spanyolország-Argentina döntővel zárul, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. A rádió washingtoni tudósító Janárai Balázs összegyűjtött néhány érdekes adatot a VB-vel kapcsolatban.
3: A világbajnokságról már a döntő előtt számos statisztika született. Nézzük a gólszámokat. A bronzmérkőzésen született 10 gól, harmadik helyért zajló meccsen rekord volt. 1982 óta pedig a leggólgazdagabb BB mérkőzés volt. A 48 csapatban 1248 játékos léphetett pályára. 9340 perc volt a hivatalos játékidő, persze a hosszabbítások nélkül. 10 apa-fia páros volt, vagyis ahol olyan játékos lépett pályára, akinek édesapja is részt vett világbajnokságon. Különlegesség, hogy a francia Zinedine Zidane fia a család származási országa, azaz Algéria színeiben lépett pályára. A gólszámláló a bronzmérkőzés előtt 297-en állt. A bronzmérkőzés ezt 307 gólra növelte, azaz majdnem 3 gól per mérkőzésre az átlagot. Az egyik legnagyobb fordítás Belgiumé, hiszen a 32 között a 85. percben még 2-0-ás hátrányban álltak. Azt fordították meg úgy, hogy a hosszabbítás utolsó pillanataiban állították be a 3-2-es végeredményt a javukra. De az elődöntőben Argentina fordítása még nagyobb tét mellett vetekszik ezzel. A németekkel 1954 az első világbajnoki címük óta először fordult elő, hogy 3 egymást követő VB-n nincsenek ott a döntőben. Azaz a 2014-es világbajnoki címük óta. Brazília rekordhosszúságú ideje nem szerzett világbajnoki címet, ami most már 28 évre növekszik. Ráadásul 1990 óta első alkalommal fordult elő, hogy nem jutottak legalább a negyed döntőbe. A mai döntővel első alkalommal történik meg az, hogy a világrangsor első és második helyezettje csap össze, de az is, hogy az aktuális Európa-bajnok az aktuális Copa America bajnokkal. Ezúttal a statisztika igazolta a maximális papírformát, vagyis az elődöntőbe a FIFA ranglista első 4 helyezettje jutott be, ebben az értelemben tehát nem volt meglepetés csapat. Az életkorral is sokat foglalkoztak a statisztikusok. A 40-esek klubja rangos, Ronaldóval és Modriccsal. Ikonikus lett az a megjelent fotó 19 évvel ezelőttről, amelyen akkora Barcelona 20 éves tárgyaként Lionel Messi, a csecsemő Lamine Yamalt tartja a kezében. Most mindketten a pályán lesznek egymással szemben. A fotó egyébként úgy készült, hogy Yamal szülei sorsoláson nyerték a fénykép lehetőségét Barcelonában. Ráadásul Lamine Yamal Messi 10-es számú mezét örökölte meg a katalánoknál. Rekordok fűződnek Mbappé, Ronaldo és Messi nevéhez. Lionel Messinek még esélye van arra, hogy visszavegye a világbajnokságok gólkirályi helyét, hiszen Mbappé az általa a bronzmérkőzésen szerzett 2 góllal átvette a vezetést, most 22 góllal áll, megelőzve a 20 gólos Messit. A világbajnokság gólkirályi trónján is hasonló a helyzet. Jelenleg Mbappé ül ott, 10 góllal. Hogyha Lionel Messi 2-t szerez ma, akkor osztoznak a trónon. Ha annál többet, akkor az argentiné a gólkirályi cím.
1: Nárai Balázs a mostani VB-vel kapcsolatos összegyűjtött néhány érdekes adatát hallották.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A 103. Pap László ökölvívó országos bajnokság zárónapján Nyíregyházán az 57 kg-os Szűcs Szabina 12. bajnoki aranyérmét gyűjtötte be, és győzött 65 kg-ban a párizsi olimpián 5. helyezett Hámori Luca is. A férfiaknál többek között a 65 kg-ban Kovács Kruzito, 80 kg-ban a VB bronzérmes Akilov Pilip lett magyar bajnok. Hámori Lucát Török Olivér kérdezte a döntő után.
4: Általában gól nélkül szoktad megnyerni a magyar bajnokságokat, ezúttal is így történt, de hogy láttad?
5: Az elmúlt évekhez hasonlóan minden mérkőzésen tudtam uralni a ringet, ez ma döntőben is így történt, és nagyon élveztem az egész ökölvívást. Ez egy jó magyar bajnokság volt ismét.
4: A korábbi sérüléseidre hivatkozva, mit érzel most magadban, mennyire vagy mentálisan felkészülve a szófiai Európa bajnokságra, ami a legfontosabb ökölvívó esemény lesz ebben az évben?
5: Sajnos azt nem mondhatom, hogy a sérülés teljes mértékben elkerülnek, mert akkor hazudnék. Még viszont mindenféle kezelést kapok rá, és ez nem hátráltatja a felkészülésemet. Mentálisan a háprilisban volt egy nagyon erős mély hullámom, amivel szépen elindultam most kifelé. Még közel sem vagyok a csúcsformában, de azt gondolom, hogy ez már egy nagyon jó út. Hogyha a csúcsformáról beszélünk, azt mindenképp a szeptemberi Európa-bajnokságra időzítjük, vagy ha ezen az úton megyek tovább, akkor ott bármi lehetséges.
4: Utána pedig jöhet a Los Angeles-i olimpia. Mennyit gondolsz még a párizsi ötkarikás játékokra, vagy már teljesen Los Angeles-re koncentrálsz?
5: Párizsban, ahogy kiestem az éremért való mérkőzésen, utána már másnap úgy keltem fel, hogy akkor hajrá Los Angeles, és azóta minden nap így kelek fel, és nem is tudom elképzelni, hogy én ne legyek ott.
1: Az ökölvívó Hámori Lucát hallották. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydneyben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében a spanyolokkal csap össze. A Minnesota Lynx 101-93-ra verte a Portland Fire csapatát az észak-amerikai női kosárlabda ligában. A győztes együttesben a magyar válogatott Juhász Dorka több mint 21 percet töltött a pályán, és ez alatt 12 pontot dobott, szerzett 5 lepattanót, valamint adott 5 gólpaszt. A Minnesota ezzel a 20. győzelmét aratta a ligában 6 vereség mellett. Tadej Pogacsár nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 14. több mint 155 kilométeres szakaszát a mexikói Isaac del Toro előtt, így előnye összetettben már 4,5 perc a második dán Jonas Vingegaarddal szemben. A szlovén sportolónak idén ez a negyedik, összesen a 25. szakasz győzelme volt. A célba érkezést követően Váregyi Benyámin készített interjút Tadej Pogacsárral, akinek szavait Székely Dávid tolmácsolta.
6: Az ilyen pillanatokért érdemes dolgozni, és ezért szeretjük a kerékpár sportot, gondolom te is ezért szereted. Minden szurkolónak meg kell köszönöm, aki eljött ide az utak szélére. Tényleg nagyon felejthetetlen volt látni ezt a közönséget ott a domboldalon. Soha nem láttam ilyet még. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és azt gondolom, minden kerékpáros, minden versenyző nagyon komolyan tiszteljük egymást, és mindannyian egy nagyon jó sót produkáltunk, és jó látni ezt a fajta versenyzést. De nagyszerű show, és te voltál a legjobb ismételten ezen belül. Mesélj kérlek a támadásról fölfelé a hágra. Tudtam, hogy Isaac talán nincsen 100%-os állapotban magához képest, úgyhogy vártam az utolsó 2 kilométer, hogy megnézzem, van-e bármilyen támadás. Aztán a végén a Decathlon és aztán Jonas is elég komoly tempót diktált fölfelé. Egyesével szakadtak fel a versenyzők. Én viszont jól éreztem magam, úgyhogy voltam vele az utolsó 2 kilométert. Megpróbálom, jól ismerem, ráadásul nagyon komoly nézőmennyiség volt. Egyszerűen ilyenkor csak egy plusz töketet ad, hogy felérett célba. Úgyhogy megpróbáltam, és igen, jó érzéseim voltak. Végül azt ki is használtam. Az UE pedig első második lett, hiszen Isaac végül második lett, és van egy 4,5 perces előnye, egy újabb tökéletes nap. Igen, tényleg egy tökéletes nap. Ezt a szakaszt már az elejétől kezdve bekarikázva figyeltük. Nagyon jól ismerem ezt az etapot. Csodálatosan szép, és igen, hihetetlen rész ez kerékpározáshoz. És nagyon jó emlékeim vannak innen, és mi csapatként egy újabbat nyertünk. Bejelölted már az elején. A holnapit is bejelölted már? Hát a holnapi az igen kicsit nehezebb. Nem akarom túlmagyarázni. De igen, a holnap az kemény nap lesz számunkra szerintem. De készek leszünk, hogy harcoljunk, és meglássuk, mi is történik. Nagyon sok opció van.
1: Tadej Pogacsárt hallották. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel indulhat az érről a Formula 1-es belga nagydíjon. Mögötte a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-al, majd a brit George Russell a Mercedes-szel, valamint a két Ferrari-val a monakói Charles Leclerc, illetve a brit Lewis Hamilton vághat neki a ma 15 órakor kezdődő versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről. Kikapott Armand Duplantis az atlétikai Gyémántliga londoni állomásán. A világcsúcs tartó svéd rúdugró ugyanúgy 595 cm-ig jutott, mint Sam Kendricks, ám az amerikaiak 604 cm-ig nem volt rontott kísérlete, riválisának viszont 585-ön volt egy. Duplantis 604 cm-en sérülése miatt már nem próbálkozott. Londonban egy világcsúcs is megdőlt, a brit Josh Kerr egy mérföldön futott új rekordot, 3 perc 42,66 másodperccel, megdöntve így a marokkói Hisham El Gerouj 1999 óta fennálló 3 perc 43,13 század másodperces csúcsát. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. A mai vendégem egy nagyon érdekes személyiség lesz. Egyrészt nagyon könnyű megegyezni a nevét, másrészt ehhez a névhez már nagyon könnyű, nagyon szép sikereket társítani, és valahol rokon lelkek is vagyunk, én ebbe bízom, sőt azt is mondhatom, hogy biztosan rokon lelkek vagyunk, mert hasonló foglalkozást választottunk, vagy hasonló foglalkozás irányába terelt minket az élet. Jégkorong a szakmája, ezen belül beutazta a félvilágot szinte, Európát, a tengeren túlon szintén kipróbálta magát. Nagy tehetség, a nehéz szakmán belül is a nehezebb részt fogta meg, és azt választotta. Nagyon szükséges ez is az irányadó út az életében, aminek köszönhetően úgy beszél, úgy nyilatkozik, úgy viselkedik, ahogy. Két gyermek édesapja, és saját bevállása szerint a legfontosabb jelenleg számára a család és a gyerekek. Ez egy nagyon-nagyon szép gondolat, szuper Leventétől. Szia, Levi!
2: Szia, Pista! Nagyon örülök, hogy itt lehetek veled.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hát ugye nem véletlenül mondtam, hogy bízom benne, vagy hát nem is tudom, hogy ez jó szó, hogy bízni abban, hogy valakire azt mondjuk, hogy rokon lélek, amikor a kapus posztról van szó. Hát tőlem nagyon sokszor megkérdezték, hogy hogy lesz valakiből kapus. Nagyon nehezen tudok rá magyarázatot adni, viszont rengeteget tudok róla beszélni. Cserébe most felteszem neked ezt a kérdést, hogy lesz valakiből kapus, ráadásul jégkoron kapus, mert hogy vízilabdába eltalálnak és fejbe lőnek és testen lőnek, ugye az a feladatunk, hogy valahogy valami olyasmit csinál, mint egy józan ember sosem tenne meg, hogy ami felé repül, az elő nem ellép, hanem odalép elé, tehát megpróbálja lezárni azt a szöget, ahol az maga mögé tudna jutni. Hát valahogy ezt meg kellett változtatni a fejünkbe, de hogy lesz valakiből jégkorong kapus, ahol azért van egy korong, és 100 plusz kilométer per órával száguld a korong feléd, jó esetben feléd, és nem csak az van benne, hogy azt téged eltalál, hanem el is kapod, ami számomra érthetetlen, mert én azt hiszem, hogy jók a, azt hittem akkor, hogy jók a reflexeim, de hát amikor megnézek egy olyan sportágat, első jégkorongot, amikor a tévében szinte nem látom a korongot, ki kell menni élőbe, hogy lássam a korongot, olyan sebességgel megy a játék. Hozzáteszem, nekem borzasztóan tetszik a jégkorong, és ott valaki kapus akar lenni, ez vagy azért van, mert, és ezt talán mondhatom, hogy nem teljesen világos neki a világ, és ezt csak azért merem mondani, mert a kapusokra szokták mondani, hogy egy picit más univerzumban, nem, hogy más világban, más univerzumban léteznek, vagy azért, mert te nagyon szereted a kihívásokat, és azért lett a kapus, mert az egy óriás kihívás.
2: Nekem az a véleményem, hogy minden kapusnak megvan a kis saját története, és általában ez karrier után szokott szerintem megfogalmazódni, bennem biztos, hogy karrier után fogalmazódott meg, hogy nekem mit is jelentett a kapusság, én miért lettem igazából kapus, miért ezt választottam. Borzasztó egyszerű egyébként, hogyha valaki leül is, és tényleg a szívem éjjéről átgondolja ezt az egészet, számomra teljesen egyértelmű volt az, hogy a kapus a legnagyobb felelősség, az én véleményem szerint. A kapus a kezdete vagy a vége mindennek, ugye a pályának is, vagy egy akciónak, tehát vagy gól, vagy nem. És nekem nagyon-nagyon imponáló volt az, hogy azt láttam, hogy játékosból van rengeteg, egy hoki csapatban 22, kapusból meg csak egy, vagy nyilván kettő, mert ugye van egy tartalék kapus. De hogy az akkor, hogyha ebből tényleg egy van, én ezt a 4 éves fejemmel így összeraktam, 4,5, hogy hát akkor biztos nagyon-nagyon fontos, és akkor biztos, ez egy különleges dolog. Na és akkor egy picit ugye tovább ment a jégkorong kapus kisgyerek fantáziája. Milyen állat a szerelés? Úristen, ezek a nagy mamutok, tehát akkoriban még ugye bőrmamut volt lószőrrel töltve, tehát az egy kicsit megázott, akkor 20 kiló is lehetett, megszívta magát jól, és akkor az egy jó plusz edzés volt, meg hát a lepkés kesztyű, meg a botos kesztyű, ami ugye régen úgy nézett ki, hogy az is egy ilyen nagy barna bőr volt, ugye, és nem tudom, te emlékszel rá, talán lyukacsok voltak rajta. És én azt elneveztem keksznek, mert úgy nézett ki, mint egy darab keksz, csak ilyen jó nagyba. Úgyhogy én annyit fantáziáltam erről, aztán ugye az észak-amerikai kapusokat, amikor először volt szerencsém látni, hogy ők hogy néznek ki. Tehát az egész egy ilyen óriási nagy lovagi páncélzat, egy nagyon komoly felszerelés. Ezt úgy gyerekként elkaptam a fantáziámat. Ez nektek vízilabda kapusoknak nem adatott meg.
1: Jó, majdnem mesztelenül.
2: És akkor még az ember tovább ment, mert minden évben, amikor már ott volt, hogy a profiknál jön a szereléseknek a kiválasztása, vagy a maszknak a festése. Tehát azt még felnőttként is, profiként is úgy várta az új felszerelését, legalábbis én úgy vártam, de a többi kapustársam is szerintem hokiba meg tud erősíteni. Mint a karácsony jön az új szerelés, és akkor milyen lesz, és hogy fog kinézni, mert ugye profiknál már, hogyha szerencsés helyzetben vagy, akkor te állítasz össze mindent, tehát hogy mennyire legyen betörve, hogy hol legyenek a csattok, a szíjak, tehát minden annyira milliméterre ki van dolgozva, akkor a dizájn, meg innen, mert jól is kell kinézni. Úgyhogy borzasztó összetett dolog ez az összes többi sportákhoz képest, ahol ugye van kapus, a jégkoron kapus, mert személyiséget is ki tud fejezni mondjuk egy nagyon jól eltalált maszkfestés például, hogy mit akarsz reprezentálni. Olyan művészi alkotások vannak manapság már csak a kapus maszkokról, hogyha beszélünk, hogy egészen elképesztő, úgyhogy nagyon összetett dolog, és ezekkel jó játszani, mert ez a része is, amellett, hogy ugye nekem mindig az volt az érzésem, bármeddig is játszottam, hogyha belépsz az öltözőbe, én amikor beléptem, mindig átváltottam egy gyerek üzemmódra, tehát végig gyereknek tudtam magamat érezni, és ez a kapusság ezekkel a felszereléses dologgal, ez még inkább hozzáad ehhez a gyerekkori fantáziáláshoz.
1: Tehát akkor szumázva az egészet, egyrészt nagyon menő a kapus, mert hogy kívülről úgy öltözik, és ad egy olyan karaktert az egész csapatnak, hogy ő ott áll egyedül. Másrészt, hogy a felelősségvállalás az, ami neked így vonzó az életben. Tehát akkor most már mondhatjuk az életben, és amúgy az nagyon tetszett, amit mondtál, hogy az, hogy miért lesz valaki a kapus, az utána fogalmazódik, mert bennem is jóval utána, mert nem is fogalmaz, nem is, hogy megfogalmazott, hanem felmerült egy kérdés, hogy azért vagyok ilyen, mert kapus voltam, vagy azért, mert ilyen a karakterem, azért lettem akkor kapus, tehát hogy azért passzol nekem, vagy passzolt, úgy éreztem azt, hogy én kapus legyek. Bár én nagyon sokáig küzdöttem a góllövésnek a hiányától, tehát hogy nem tudsz gólt lőni, és nem tudsz olyan sikeresen, és nagyon sokszor, és nem is sikeresen, hanem inkább, hogy ünnepelt, mert ugye, ha egy játékos kihagyja a büntetőt, akkor mindenki sajnálja, hogy szerencsétlen, hogy kiadta, de te kapsz félpályára egy gólt, akkor lenéznek, hogy milyen potya gól. Pedig ugye egy gól, tehát teljesen mindegy, és valóban úgy van, és nagyon elcsépelt, hogy a kapus nem hibázhat, mert a kapus mögé jut a labda, vagy a korong, akkor az egy gólt jelent, tehát hogy ott, ha 10 lövés van, akkor 10-et kell védeni, ha 2, akkor 2-t, viszont a játékost addig tömik labdával, vagy koronggal, amíg egyszer csak be nem lövi, és ha a 10-et lövi be, akkor is örülnek neki. Nyilván más egy olyan sportágban, ahol 1000 különféle statisztika van, és ezeket te megint csak láttad, és másképp, ahogy most beszéltem már a kapusposztról, meg ahogy pár ilyen szlenget is bedobtál, azért az érződik, hogy ahogy végigjártad a világot ebben a sportágban, azért ez a sportág egy borzasztóan profin működő rendszert mutat egész világszerte, tehát hogy itt azért a statisztikáknak köszönhetően, meg a mérőszámoknak, meg ennek a iszonyatos nagy háttérbázisnak köszönhetően azért ti mást láttok ebből a sportágból, mint a nézők. Tehát, hogy neked valószínűleg másképp jön le egy mérkőzés, másképp nézel egy mérkőzést, mint egy egyszerű szurkol, aki azt látja, hogy van egy védés, van egy jó passz, meg van egy gól. Hanem te más látsz, hogy ki hányszor van helyzetben, kinek kéne ott lennie. Tehát azért úgy nagyon érdekes, hogyha belelátna valaki a fejedbe, hogy te ott látsz egy jégkorong mérkőzést. Te szurkoló vagy amúgy jégkorong mérkőzéseken? Te tudsz, úgy tudom, hogy szakértőként jelen vagy benne, de hogy tudsz úgy nézni mérkőzést, hogy csak így szurkolsz, hogy leülsz, és nem ragadnak meg neked elemek a mérkőzésből, vagy pillanatok, és azt mondod, hogy hát ezt nem így kellett volna, hogy úristen, ez milyen jó volt, vagy a másiknak kéne ott lennie. Tehát, hogy tudsz csak úgy nézni egy jégkorong mérkőzést, hogy nem elemzed?
2: Szerintem, én elsősorban a sportág szurkolója vagyok, tehát és nincs olyan jégkorong mérkőzés, szerintem meg semmilyen mérkőzés bármilyen sportágban, ahol az ember nem tudna kiragadni valami olyat, amit mondjuk még nem látott, pedig már mennyi mindent látott, és tényleg ezeket a kis apró dolgokat nyilván nagyon sokat kell nézni ahhoz, hogy a apróbb dolgokat is az ember észrevegye, de ez olyankor tök jó érzés, hogy van tényleg még, amit az ember nem látott meg, ami, és igen, de elsősorban mondom szurkolóként, tehát simán inkább a játéknak a szeretete, mint az elemzése miatt nézek hokit.
1: Tehát akkor csak leülsz, nézed, teljesen nyugodtan végig tudod nézni.
2: Hát meg amikor szakértek, akkor is gyakorlatilag az érzéseimet, a tapasztalataimat, az, hogy mit látok, és éppen arról mi jut eszembe, tehát ezért élvezem ennyire például azt a munkát, ahol szakérteni kell, mert én nem csinálok más, tényleg csak az érzéseimet adom vissza, hogy egy-egy szituációt én hogy látok, és azzal talán, aki hallgatja, eljut oda, amiről te mondtál, egy kicsit belelát a fejembe, én azt mondom, ami a fejemben van, és amit érzek.
1: Ez jól esik szerintem mindenkinek, meg nagyon nagy segítség, mert más, teljesen más szint az egy mérkőzésnek, hogyha valaki olyan adja át az információt, aki megélte, aki magas szinten tudta ezt a sportágat űzni. Na de, milyen szerepet vállal, vagy milyen pozíciót tölt be egy jégkorongban a kapus? Mert van ott is ilyen megcímkézése a kapusnak, hogy más, mint a játékosok, pozitív vagy negatív irányban?
2: Ja, abszolút. Abszolút létezik ez, és sokan ebből nyilván viccet csinálnak, de hogyha az ember belegondol valójában abba, bár pont a nem kapusok nem tudnak annyira azért belegondolni, tehát engem borzasztóan lesújtott minden egyes alkalom egy pillanatra, tehát hogyha meg kell adni magad, és elvesztettél egy csatát, az borzasztó érzés. Te pontosan,
1: csata az mit jelent?
2: Egy lövés, de legyen szó akár edzésről, akár mérkőzésről. Borzasztóan idegesített maga a tény edzésen is, hogyha mondjuk a korongokat úgy kellett összeszedni, hogy na akkor tegyük be a korongokat a kapuba, és akkor lesz valami, a korongok útban vannak. De szó sem lehet róla. Tehát nálam nem lehetett korong a kapuba, mert egyszerűen irritált maga a fizikai jelenléte a korongnak, hogyha a kapuban volt, és nem mondjuk a lepkés kesztyűnbe. És ez nem vicc, tehát ez egészen pontosan így volt. És talán ez is hozzásegített engem ahhoz, hogy szép karriert tudtam befutni, és egészen a csapattársakig, tehát a csapattársak nagyon egészen kiskortól már nekik nagyon nagy köszönet jár, mert ők kényszerítettek arra, hogy akár csak gyerekkori viccelődésből, vagy tényleg az, hogy a haverjaidat mondjuk legyőz egy gyakorlaton belül, hogy én pedig megadtam a tiszteletet, hogy tényleg minden edzésem, minden mérkőzésem, minden lövésre ugyanúgy koncentrálni, jobbá tegyem őt. Hát most ott állok, és csak ellövi mellettem, attól ő miért lesz jobb. Tehát én megkövetelem azt, hogy ő is a lehető legnagyobb erőbedobással próbálja nekem gólt lőni, én pedig ugyanezt viszonzom neki, és ez egészen pici kortól már bennem volt, hogy nem létezik olyan, hogy valaki legyőzön, és ha legyőz, akkor mondom, akár edzés szintre lebontva, akkor azon dolgozni kell.
1: Most két különböző dologról is beszéltünk akár, tehát az, amit elmondtál, lehet két különböző dolog. Egyik, hogy már gyerekkorodban rájöttél erre, hogy azzal te neveled őket, vagy tanítod őket, vagy képezed őket, hogy nem engeded, hogy belőjék csak úgy könnyen a gólt, vagy erre csak később jöttél rá, tehát hogy a kapusnak ez is egy feladata önmagában, hogy nem veheted azért könnyelmen az edzés sem, meg egyetlen, amúgy teljes mértékben egyetértek, és nekem is ez volt az alapfelvetésem, hogy akárhányan lőtek egyszerre, mindegyikre 100%-osan oda kellett figyeljek, hogy belem azt a meccset, és ezt is nagyon-nagyon szimpatikusan mondtad számomra, hogy mindegyik egy harc, mindegyik egy meccs, minden egyes lövés egy külön mérkőzés. Tehát, hogyha egy mérkőzésen van 30 lövés, vagy 25 lövés, teljesen mindegy, az mindig csak egy, és mindegyik csatát meg kell nyerni, a csata pedig az egy lövés, ami a következő, és edzésen ugyanez volt, hogy én nem szeretem a könnyű gólokat sosem, mert egyrészt bozasztóan féltem, hogy hozzászokok ahhoz, hogy nem lesz meg bennem az érzés, hogy zavar, hogy gólt lőttek, és hogyha edzésen nem fog zavarni, akkor lehet, hogy már meccsen se fog annyira zavarni, én pedig bozasztóan szerettem, hogyha ez nekem fáj, hogyha gólt kapok. Teljesen mindegy, hogy egy kiszolgáltatott helyzetből, vagy potyagolt. De hogy erre te már akkor rájöttél, vagy csak egyszerűen versenyeztél azért, hogy bemenjen a kaputba a korong?
2: Nem, egy gyerekként még ez ösztön volt, de aztán minél idősebb lettem, azért ezeket az ösztönöket úgy elővettem, az emlékeket, nagyon sokat beszélgettem a szüleimmel, már amikor profi voltam, ezekről a dolgokról, hogy beszéljenek, meséljenek nekem arról, hogy én gyerekként milyen voltam, hogy éltem meg ezeket a dolgokat, bár nekem is nyilván nagyon-nagyon sok emlékem van, de még több emlék, még több információ. Aztán tehát nem, ez végig egy ilyen, és amit említettem még a legelején, beléptem az öltözőbe, és gyereknek éreztem magam megint a játékos társakkal együtt. Egy-egy edzésen, hát hogyha jó felfogású csapatod van, akkor ott edzésen is óriási nagy verseny van, hogy valaki gólt lő-e, akár edzésen, vagy pedig védés lesz a vége.
1: És te kipróbáltad azt a helyzetet is ebből kifolyólag, amikor nagyon kényelmesen érezted magad, mert stabil pozíciód volt, és tudtad, hogy senki nem fog kiszorítani.
2: Mármint honnan?
1: A kapuból.
2: A válogatottból?
1: Hát a kapu.
2: Van a kapuból, aha.
1: Igen. Van olyan pozíció, amikor azt gondolod, hogy na itt ez megmozgathatatlan, és kipróbáltad azt is, amikor nagyon küzdeni kellett azért, hogy előre tudja lépni, hogy meg tud magad tartani.
2: Fú. Erre legjobban szerintem úgy tudok válaszolni, hogy nem véletlen az, hogy nekem nagyon-nagyon sok klubcsapatom volt a karrierem során, tehát én viszonylag sűrűn váltottam csapatot. Ennek két oka volt, és ennek tudatos okai voltak, pont a kényelem, amiről beszélsz. Tehát én minden egyes alkalommal kerestem azt a lehetőséget, hogy hol tudok még egy nagyobb kihívást, még egy új környezetben, tehát én folyamatosan szerettem tesztelni magam, hogy fogom tudni megállni a helyemet egy másik ligában, másik városban, más csapattársakkal, más struktúrában, más országban, tehát kulturális különbségek is, ugye. A másik meg kihasználtam a lehetőséget tudatosan, hogyha már van lehetőség arra, hogy egyik évben Olaszországba, aztán a németekhez, aztán svédekhez, Észak-Amerika, stb., miért ne használjam ki? Tehát miért ne lássak világot, miért ne próbáljam meg magam új és új helyeken, főleg, hogyha sikerült, és ez volt mindig az elsődleges szempont, egy kicsit szakmailag is kihívást találni a dolgokba, ami mondjuk az előző évnél szakmailag egy kicsit többre tartottam, tehát soha nem voltam az, aki nagyon sok jó helyen játszottam, és imádtam mindenhol játszani, de valahogy soha nem volt bennem az az érzés, hogy itt most én jó helyen vagyok, és akkor én itt most évekig, és valami mindig hajtott, hogy az új, és a felfedezés, és ez arra tudom datálni, amikor először mentem Észak-Amerikába játszani, ugye 98-ba, Ottawába, akkor még nem volt az internet világa olyan, hogy kettőt kattintasz, és pontosan tudod, hova mész, és ez ma el van véve a mai fiataloktól. Tehát én fölültem a repülőre, és a full totál ismeretlenbe mentem felfedezni a világot. Tehát nem volt az, hogy Google Maps bármi, és hogy három kattintással minden információd megvan a csapatról, a játékosokról, a helyről, a városról, a stadionról, mindenről, és a kalandvágy az végig bennem maradt, és én mindig szerettem felfedezni új csapatokat, ligákat, országokat, városokat, bajnokságokat, és ez nagyon-nagyon színessé tett én szerintem.
1: Na most ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Az egyik, hogy megtaláltad-e, mert hogy a sok klubnak azért megvan az előnye és meg a hátrány, és az előnyeit felsoroltad, hogy rengeteg emberrel találkoztál, nagyon sok barátra tettél szert, valószínű nagyon sokat csiszolt ez a személyiségeden, rengeteg várost, kultúrát tapasztalhattál meg, és ez viszonylag rövid idő alatt, úgyhogy egy tevékenységhez köthető az egész, magához, a sporthoz. Tehát ennek van egy jó része is, meg van egy talán egy kevésbé jó része is, ami nekem így elméletileg így felsejlik mögötte, hogy miért nem jó az, hogyha csak kevés helyen vagy, és miért kell egy újat keresni, miért nem lehet azt mondjuk megoldani, hogy azt a gondolatot elengeded magadtól, hogy neked ott kell megöregedni, ezt most tegyük félre, mert ugye a sportban nem nagyon lehet megöregedni, csak kiöregedni belőle mondjuk 30 pár évesen, vagy 40 évesen, vagy egy picit fölötte, hogy az nincs, hogy egy-két helyen vagy, és ott fölépíted úgy az egészet, hogy megléped az újdonság által magad elé állított, vagy eléd állított korlátokat és feladatokat, utána már van egy megszokási fázis, amikor belelépsz abba, hogy most már ismered a környezeted, a szurkolókat, a hangulatot, a bajnokságot, a csapatodat, az ellenfeleket, nagyjából van egy dinamikája az egész életednek, és akkor azt próbálod finom hangolni még jobban, hogy még jobb legyél ott, hogy nincs ilyen benne, hogy nem csak addig jutok el, hogy akkor megismerem, és akkor egy picit már kezdek új felé kacsingatni, vagy és ezt most nem azért mondom, mint hogyha ez lenne a vélemény, de csak a saját magam így képzelt véleménye, hogyha én ilyen helyzetben lettem volna, hogy hogy nem unom meg azt, amikor már csak kicsiket lehet lépni előtt, amikor már csak tizedeket lehet faragni, hogy én a saját egyéni jobbomat elérjem, vagy századokat, hanem lépek tovább, és akkor ott újra kialakítok egy újabb közösséget, ott megint egy újabbat, hogy ez nem egy menekülés, tehát nem nevezhetjük ezt is, vagy akár egy menekülésnek, hogy amikor már az lett volna, hogy már megszokod, ők megszokják, és már igazán egy nagyon komoly és apró lépések, és nagyon komoly munkát kell beletenni, nem mint hogyha az addig nem lett volna komoly természetes, hanem már nem okoz olyan nagy élményt az, hogy piciket lehet csak előrépni, és nem ezekkel a mérföldes csizmákkal lehet, és akkor tényleg új helyekre mész, és rengeteg új impulzust kapsz, hogy nem lehet, hogy téged az hajtott, hogy az új impulzusokat kap meg, és erre a sport tök jó, mert mindig versenyhelyzet elé állít, és akkor versenyeztél a magánéletbe is. Lehet, hogy saját magad, vagy nem tudom kivel, mert bevallom őszintén, látok olyan embereket a környezetemben, ezek a nyughatatlanok, akik soha nem tudnak megállapodni, és egyszerűen így nézem, hogy de mit hajszol. Tehát, hogy rengeteg mindent elértek, és most nem rólad van szó, rengeteg mindent elértek, mégis valahova rohannak, valahova sírnak, és én így állok és nézem, hogy vagy én csinálok valamit rosszul, és nem veszek észre a világba, ami után rohannom kéne, vagy ők még nem találták meg azt, amit keresnek. És ez nem biztos, hogy a sportban van, ez valahol máshol a háttérben is lehet. Tehát ez a két dolog, hogy...
2: Igen, értelek. Én azt tudom elmondani, hogy ugyanazt éreztem akkor, amikor ebben a flowban voltam, hogy akkor szezon végén mondjuk csapatot váltok, és hogy semmi szorongás, hanem hogy akkor megint kaland, és ilyen gyerekes boldogságot éreztem, hogy akkor most megint felfedezhetek egy újabb hokibázist, egy kultúrát, átélhetek megint egy új szurkolói bázis. Na vajon ők hogy szurkolnak? Na vajon ott milyen az öltöző? A stadion, tehát felfedeztem, és ez karrier után is abszolút a mai napig így érzem, hogy fú, de jó döntés volt meg, és most már ugye, akkor az ember nem gondol arra, hogy milyen hosszú lesz a sportolói karriered, most már visszavonul sportolóként tényleg elmondhatjuk, hogy pikpak elszállt, de milyen jó, hogy játszottam itt is, ott is, amott is, úgy tudok oda menni ezekre a helyekre, mint a másik, harmadik, negyedik, ötödik otthonom, mert éltem ott egy-két évet, tehát a közösség része voltam, huzamosabb ideig, életvitelszerűen ott voltam, és ezekre a helyekre mondhatom azt, hogy hazamegyek. És még egy nagyon nagy boldogság, hogy amikor ezekre a helyekre én ellátogatok, és éppen jövő héten fogok utazni ott tovább a 67-hez, mert akkori edzőm 90. születésnapját fogja a klub ünnepelni, hogy külföldön mennyire szeretettel fogadtak mindenhol, ahova elmentem, akár már a családdal látogatni, megmutatni a családnak, hogy na, apa itt is játszott, a gyerekeknek átélik egy országnak, városnak, csapatnak úgymond az impulzusait. Tehát ezt apaként átadni, ez egy óriási nagy boldogság, és tényleg azt átélni, hogy most voltunk Olaszországban, fönt a hegyekben, Asziágóban játszottam, karácsonykor mentünk, és látogattuk meg a srácokat, és meg a klubot, amilyen szeretet fogadott, és egy nagy derbit játszottak Bolzánóval, teltház előtt kaptam egy meszt, kihívtak a pálya közepére, egy évet játszottam a Sziágóba, és akkora szeretet fogadott, hogy eszméletlen. Tehát ezekért a dolgokért gondolom azt, hogy ez egy tök jó döntés volt, de akkor, mondom, gyerekként kalandozzunk, és menjünk, és fedezzünk fel.
1: Nagyon jó, hogy ezeket most itt egyrészt, hogy így beszélsz róla, másrészt, hogy megemlíted a családot, meg a gyerekeket, mert ez egy óriási ajándék nekik, hogy meg tudod adni teljes magabiztonsággal azt, hogy utazni kell, és látni kell, és úgy fogadnak téged, hogy ők látják azt, hogy az emberek megnyitottak akkor arra, amikor egy teljesítményt le tudsz tenni, és mondjuk ez nem kopik meg, hogyha évekkel később visszamész, és ugyanúgy fogadnak, szerintem ez egy óriási érték nekik. Másrészt neked egy óriási boldogság lehet, hogy ezt meg tudod adni a családodnak és a gyerekeknek, valamint nyilván az, hogy még mindig ismernek, és mindig úgy fogadnak, és mindig szeretettel gondolnak rád azért a munkáért, amit te ott hagytál, akár egy, akár több éven keresztül. Na de ennek a műsornak mégiscsak az a cím, hogy sportolók slágerlistája, és valamilyen szinten azért el kell, hogy kalandozzunk a zene felé. A zene milyen szerepet játszott az életedben, mert van, aki úgy sportol, hogy szereti a csöndet, és nincs semmilyen olyan szám, vagy zene, vagy most stílus, ami végigkísérni szinte az egész sportolói pályafutását. Neked szerves része volt a zene a sportolói pályafutásán, vagy akár most?
2: Hú, végig. Tehát én először, amikor életemben először tévéképernyőjén szerepelhettem, az pont egy István a Király Rock Operából énekeltünk dalukat Vitrai Tamás önjelölt című műsorában a testvéremmel. 5 éves voltam. Azért zenész családból származom édesanyámnak a részéről. A bátyám is zenélő, zeneművészetit végzett, ő gitáron művész. És én 6 évig zongoráztam, úgyhogy igen, abszolút szerves része az életemnek a zene.
1: Melyik irányzat? Tehát mi az, amit sportolóként szoktál, vagy van-e olyan egyáltalán, ami sportolóként, speciálisan sportolóként szoktál hallgatni, a mérkőzéseket, vagy ami jön?
2: Annyira szerte ágazó, tehát a komoly zenétől, a jazzen át, a kemény rockig, a rappig, a hip-hopig, tehát annyiféle irányzat van, amit kedvelek, tényleg nem, akár mondjuk a kínai népzene, tehát olyan dolgokra tudok néha rábukkanni, hogy eszméletlen. Úgyhogy, ja, igen, a zene az ott van.
1: Nem csak a zene, de a színművészet is közel áll hozzád, és azért biztosan sokan tudják róla, hogy te szinkronszínészként is dolgoztál, meg színészként is még gyerekkorodban. Az a világ, az nem hiányzik?
2: Ó, dehogy nem. Tehát színpadon állni, főleg, tehát nekem a legnagyobb szerepe Indul a Bakterházban volt, ugye bendegúzként, nem a filmes változatban, hanem a színházi változatban.
1: Akkor nem kaptál azt, te is kaptál óriás fülest?
2: Hát hogyne, tehát ott Revicki Gábor volt a Bakter, Kerekes József volt a Lókereskedő, Tóth Judit volt a Banya, tehát olyan színész ikonokkal állhattam egy színpadon, ami teljesen felfoghatatlan azután, hogy igazából én sportkarriert futottam be, hogy olyan hihetetlennek tűnik, de nagyon-nagyon hamar, és ezt is már felnőttként tudtam elsősorban úgy reálisan átgondolni, hogy nekem mi jött be ezekbe a dolgokba, a zenébe, a színészetbe, a sportba. Én borzasztóan szerettem szórakoztatni. Tehát én nagyon szerettem azt, és már kiskoromtól akár a jégpályán, vagy bármilyen színházi, vagy szinkron szerepembe, hogyha valaki megnéz, vagy meghallgat engem, akkor az mosolyal az arcán távozzon. És ezt mindenre le tudtam vetíteni, akár hogyha otthon kicsikén még édesanyám, még baráti társaságának énekeltem, vagy csináltam bármit, akkor nekem az egy nagyon nagy boldogság volt, hogyha az emberek szemében örömöt láttam. Ugyanez volt, ugye sokan elmondják azt, hogy sok sportoló nyilván a közönségért játszanak, de ez, ha valaki belegondol, tényleg így van, hogyha valaki átgondolja. Tehát azért játszunk, hogy örüljenek az emberek neki, és jó érzéssel menjenek haza, hogy valamire emlékezzenek. Ez volt a színházban is. Ha nevettek, tapsoltak, akkor az ember úgy volt vele, hogy jó munkát végzett, és megérte.
1: Hány éves korodban volt?
2: Hát 12-3.
1: És mellette megjékonogoztál.
2: Hát persze. Tehát, és annyira egyensúlyt hozott az életembe, tehát így visszagondolva megint csak, hogy a saját gyerekeimet nézve és figyelve, hogy ez a zene, a sport, a színjátszás, az iskola, tehát hogy minden, tehát milyen baromi jó egyensúly volt, és mennyire élveztem, nem éreztem semmi olyat gyerekkoromban, hogy erre nincs idő, arra nincs idő, a szülői háttér nagyon kellett, nyilván hoztak ide-oda, edzésről a szinkron stúdióba, tehát voltak ilyen dolgok, de és föntartotta bennem az érdeklődést a másik iránt, tehát voltak olyan időszakok, amikor mondjuk a Bakterházra készültünk, hónapokig nem tudtam edzésre járni, mert egyszerűen nem volt idő rá, mert próbáltuk a színházban a darabot. De annyira vártam, hogy mehessek már edzésre, és volt, amikor meg a hoki szezon volt olyan, hogy a színházi dolgokat kellett háttérbe szorítanom, és olyan jó egyensúlyt tudott, hogy mindegyiket repekedtem, hogy már mikor, és ez a várakozás, ez annyira nagy energiákat busztolt akkor, hogy amikor lehetőségem volt úgy mind a kettőre koncentrálni egybe, vagy csak az egyikre, vagy a másikra, akkor tényleg oda tudtam tenni mindent, ami bennem volt.
1: Most pedig elmegy egy kis zenére, és tovább hallgatjuk Szuper Levente zenéjét.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A zene után folytatjuk Szuper Leventével, mai vendégemmel. Tehát, hogy ez nem kérdés, hogy lehet-e tanulni amúgy a sport mellett, hogyha mellette még színészkedni, meg arra készülni, tanulni is lehet, és mellette nem megyei szinten sportolgatni.
2: Vannak erre jó megoldások.
1: Igen, de elképesztő mennyi energiád. Most is érezni az energiádat, de hogy akkor mennyi energiád lehetett, hogy tanulni a szöveget, iskolában megfelelni, edzőnek megfelelni, és akkor még gondolom a szülőknek is valamilyen szinten megfelelni. Tehát azért volt egy megfelelési kör, ahol azért mindenhol helyet kellett álljál.
2: Csak ez, hogy fűzem hozzá, hogy a szüleim, főleg édesanyám szavait idézem most, hogy ő azt mondta, hogy borzasztóan élvezte ezt az időszakot, hogy engem láthat sportolni, láthat színészkedni, és hogy láthatja a fejlődést, és akkoriban a szülőknek, és én is ezt próbálom követni, jelen pillanatban nagyon komolyan, volt ideje arra, hogy figyeljenek ránk, volt idejük arra, hogy beszéljünk nekik az érzéseinkről, érdeklődtek az érzéseink, nem volt az, hogy a folyamatos rohanás és alig van idő figyelni a részletekre, úgyhogy ő ezt nagyon élvezte, ezt az időszakot az elmondása szerint, és még a tanulásra csak annyit, hogy ugye említetted a műsor elején a nevemet, hogy könnyű megjegyezni, és hogy valahogy teljesen pozitív módon azért az mindig bennem volt, ugye már csak a nevem miatt sem szeretnék támadási felületet adni semmilyen olyan dologba, amiben belekezdek, hogy a nevemmel viccelődni lehessen. Ez a suliba is így volt. Én borzasztó mód figyeltem tudatosan órákon, nem nagyon voltam benne a hülyéskedős brigádban, mert egyszerűen tudtam azt, hogyha nem figyelek, és nem tanulom meg a dolgoknak a nagy részét ott, akkor kevesebb időm lesz majd színészkedni, edzésre, meccsre járni, mert az iskolában is úgy voltam, egyszerűen nem lehet az, hogy én csak éppen, hogy csak valamilyen tanuló legyek. Én szerettem volna jó tanulni, én szerettem volna tudatosan már gyerekként is okos lenni és érteni dolgokhoz. Ez érdekes, hogy ez így volt.
1: Nyugtass meg, hogy gyerekként azért néha ezeket el tudtad engedni, és csak úgy lenni a világba is.
2: Ó, simán, mert mondom, ezek nekem ezt adták, tehát a hoki is, attól függetlenül, hogy borzasztóan és véresen komolyan vettem, mondom, mindig ott volt az, hogy én most a játszópajtársaimmal vagyok, és őket meg szeretném jobbá tenni, hogy legyen már ez egy jó, tök komoly dolog, attól függetlenül, hogy tök jól el vagyunk. A színházban is borzasztóan élveztem, hogy ott lehetek, ugye már csak a próbákra visszagondolva, rengeteg nevetés ott a próbák alatt a Revickiékkel, meg a többiekkel, tehát fú.
1: Hogy fogadták a sportban a színészkedés és a színészkedésben a sportot, valamint az iskolában, ahol mind a kettővel bementő, hogy figyelj, elnézést tanítóbácsot tanítani, én most vagy edzésem, vagy meccsen vagyok, vagy színészkedek, és hát most vagy a tanulással sose volt gond, és mindenkit valahogy így össze tudtál fonni. Egy érdekcsoportot csináltál saját magadért, hogy mind a három dolgot tud csinálni.
2: Nagyon tudatos kisrác voltam, ezt már szüleim is mondták már gyerekként is, csak akkor én nem tudtam nagyon hova tenni ezt a kifejezést, hogy megvolt a bizalom mindenhol, és ez nagyon-nagyon fontos dolog volt, és azóta is a legfontosabb kérdés. Így van, megvolt a bizalom az iskolába, a tanáraim felé, az igazgatóság felé, hogy az én tanulmányi eredményeimen nem fog csorbítani az, hogyha hiányozni fogok a próbák miatt, a mérkőzések miatt, külföldi túrák miatt, stb. Mert tudták a gyakorlatból, hogy én el fogom vinni a tanulnivalót, akár mérkőzésre, buszon, stb. Nem fogok lemaradni, és be is bizonyítottam, hogy nem fogok lemaradni, nem maradtam le. Megértették ezt a színházi körökben is, hogy nekem van a sport, és nyilván gyereknek is kell lennem, és iskolai feladataim is vannak. Úgyhogy a bizalom kialakítása az összes területen megtörtént, és zseniálisan működött.
1: Sportot nem említetted, akkor ott is elfogadta az edző.
2: Igen, ezt nem is kellett említenem, mert tudjuk, mi lett a vége, tehát abszolút egy olyan megértő közeggel tudtam kommunikálni, és mindennek az alapja tényleg az őszinte kommunikáció volt, amiben én is részt vettem. Tehát nem csak a szüleim, mint gyerekén, én is ott ültem ezeken a megbeszéléseken, engem is hagytak beszélni, tök jó, hogy ez így volt. Én is elmondhattam az érzéseimet, mit gondolok dolgokról, Érdekes utazás volt, de a bizalom kialakítása, igen, már gyerekként nagyon-nagyon jó pozitív leckét kaptam arról, hogy kommunikációval, bizalomfejlesztéssel, az emberekhez való hozzáállással, pozitív hozzáállással mennyi kapu ki tud nyílni?
1: Hát nézd, egyelőre úgy néz ki, hogy a beszélgetésünk felébe vagyunk még csak, de hát véletlenek nincsenek. Tehát, hogy ez egyre jobban szilárdul meg az a hitem, hogy véletlenek nincsenek, mert azért nem lesz véletlenül valakiből eredményes az élet bármilyen területén is. A színészetet, amikor ugye a sport kialakult, hogy akkor most már van egy irányod, és utána már nem iskola, meg színészet, vagy szinkron, akkor el tudtál mindent úgy egyszerre engedni, hogy akkor mindent magad mögé, vagy mindent a sport mögé, és akkor csak a sport és csak a jégkorong létezett számodra? Vagy bejött valami más helyette?
2: Ez azért helyettük. Nagyon egyszerű döntés, 17 éves voltam, ugye gyermekként bajnoki címet nyertünk a Ferencvárossal, én Fradi nevelés vagyok, tehát és tényleg nem győzöm mindig a klubnak megköszönni azt a türelmet, tényleg én nagyon sokat hiányoztam ám edzésekről, és tolerálták, mert megvolt, ahogy mondom, a bizalom. Fradistaként lehettem először felnőtt játékos, ugye egyből bajnoki címet nyertünk, 16 éves voltam BS-be, tehát ház előtt, Fradi közönség előtt, ez megadatott nekem. És utána, hogy választani kellett, annyira egyszerű volt, kaptam egy külföldi ajánlatot. Tehát először Németországba mentem egy évre, és akkor utána mentem Észak-Amerikába.
1: De ez már menedzser? Tehát ez
2: nem, az még a német túra az még úgy volt, hogy összevágtunk édesapámmal videókat, videókazettán küldtük ki csapatoknak, és a Krefelddel, akihez végül oda kerültem, velük már találkoztam U15-ben is egy tornán, ahol el akartak vinni Németországba, csak akkor még úgy voltunk vele, hogy még az iskolát azért úgymond fejezzem be, meg azért ott még kicsi voltam, de 17 évesen megkaptam ezt a lehetőséget, lejött a rózsaszín köd, hogy akkor ez még komolyabb útra terelődött, és akkor nekem tényleg a célom Észak-Amerika, és szeretnék a világ legjobbjai között játszani, szeretnék oda kerülni, és akkor beszippantott a külföldi légkör, hogy ott mi van, és akkor ugye Németországban, meg tovább Észak-Amerikában, ahol meg tényleg a bölcsője van, és a rabja lettem, és a rajongója lettem, és mindent próbáltam magamba szívni, tudást, akár jégen kívül, akár edzői szinten, vezetői szinten, amit láttam, hogy épül föl a rendszer, mindent elsajátítani, hogy miért működik, miért van életben, miért rajonganak ennyire érte, és hogy én ennek a része vagyok, és hogy úristen, milyen jó lenne, hogyha már akkor gyerekként, amikor először kikerültem, hogy milyen jó lenne, ha ez itthon is így tudna működni.
1: Amikor először kimentél külföldre, vagy amikor elindult ez a külföldi irány az életedbe, sose érezted azt, hogy te milyen pici vagy, és nem ijedtél meg sose attól, hogy milyen nagy feladatok előtt állsz, amikor esetleg felismerted azt, hogy hova kerültél, és mit kell neked megoldani? Mindig úgy ugrattál bele az egészbe, hogy ebben nincs lehetetlen, és a végére tudsz járni bárminek is? Tehát nem volt olyan érzés, hogy azt mondtad, hogy úristen, ez
2: egyszer
1: kell ez nekem?
2: Egyszer, de nagyon... Nagyon jó választ kaptam, és onnantól kezdve pedig nem nagyon csalódtam igazából a rendszerben, a profi rendszerben. Amikor először mentem ki Észak-Amerikába, U20-ról beszélünk, az edzőtáborba, hogy akkor én most ott vagyok, bekerültem a világ legjobb junior bajnokságába, ott tovább, ráadásul Kanada fővárosában, és akkor én oda megyek, meghívott a csapat, és akkor jó. Bepakoltam mindent, hogy akkor én most ott leszek egy évig, megérkeztem, és az edzőtáborban azzal szembesültem, hogy vannak 80-an, van 8 kapus, amelyikből az egyik már a tavalyi, tehát ő biztos, hogy ott fog maradni, tehát kvázi heten versenyeztünk azért, hogy egy helyért, és hát mindenki kanadai volt. Na és akkor azt éreztem, hogy úristen, megérkeztem magyarként, fogalmuk se volt a csapattársaknak semmi, hogy hol van Magyarország, magyar légiós, hát úristen, vannak itt csehek, oroszok, akik próbálnak bekerülni, svédek, finnek. De jó, hát azért nézzük meg, és sikerült ebbe a csapatba aztán bekerülni, az első évben bajnoki címet is nyertünk, és hogy valóban a letett munka, és az odaadás, és a testbeszéd, és a kicsi apró részletek, amiket ott figyeltek, technikailag nem voltam, és soha nem voltam én annyira képzett, mint egy kanadai, vagy egy finn, vagy egy svéd, aki tanulta a kapusságot. De megtaláltam a módját annak, hogy a korongot a kapunk kívül tartsam. És ez volt a legfontosabb szerintem, ami az edzőm elmondása szerint is megadta nekem azt a lehetőséget, hogy én oda bekerüljek, amikor voltak az exit meetingek, és már a csapat hirdetés, és akkor elmondta, hogy ugye Dominik Hasekhez hasonlított egy picit, ami nagyon megtisztelő volt, mert ugye ő volt az, aki fullan ortodox módon, de valahogy megtalálta a módját annak, így van, hogy ne kapjon gólt. Én is a full ösztönös kapusok közé tartoztam, aztán nyilván nagyon nagy kihívás és öröm volt, hogy Észak-Amerikában el is kezdhettem úgymond a fundamentáját az egésznek letenni. Tehát, hogy rájöttem arra, hogy mennyi mindent nem tudok, és a legtöbb dolog az ösztönösen alakult ki bennem úgy, hogy néztem a tretyákot a tévébe, és próbáltam a mozdulatait leutánozni egy oktató videóján. Tehát az egész egy olyan Alice csodaországban sztori volt, nem beszélve a körítésről, tehát életem első NHL-es élménye, egy előidény meccs, aztán az idény meccset is mesélem. Akkor fél időnél cseréltek be, életemben először léptem jégre a Saddle Dome-ba a Calgary Flames mezében, és éppen emberelőnyben voltunk, és azon kaptam magam, hogy már állok egy pár perce a kapuba, és az egyik hátvédtársam jön oda hozzám megkérdezni azt, hogy ha-hó, minden rendben van? Egyszerűen kikapcsolt az agyam, és szerencsé, hogy még nem jött lövés a kapunkra, vagy bármilyen támadás, mert nem voltam ott, gyönyörködtem a Saddle Dome-ba, gyönyörködtem a közönségbe, NHL-mest hordok, tehát úristen. A másik pedig az első olyan meccs, ahol beöltöztem rendes alapszakasz mérkőzés, az pont a Madison Square Gardenben volt, ugye a Rangers ellen, tehát besétálni úgy a Gardenbe, hogy te nem egy nem néző alkalmazott vagy, néző vagy bármi vagy, te a show-nak a része vagy, és hogy játszunk a Rangers-el, a padon ültem, nem jutottam szóhoz, de ott voltam a Gardenbe, és hú, és akkor az ember azért visszagondol arra, hogy honnan indult, és megtanulja egy életre minden egyes percét élvezni annak, hogy ő most hol van, és hogy kik tettek mennyi mindent azért, hogy ez létrejöjjön, és hogy úristen.
1: Nagyon-nagyon kellenek azok az extrém helyzetek az életben, hogy értékelni tud saját magadat is, meg azt is, aminek köszönhetően te odáig jutottál, de ki vagy kik voltak azok, akikhez nyúlni tudtál, vagy akiket fel tudtál hinni, vagy akik segítettek neked abban, amikor egy picit így elengedted az egészet, hogy ez menni fog, nem fog menni, elbizonytalanodtál, vagy egyszerűen csak azért egy embernek el kell mondani az érzéseit valakinek, és nem mindenki jégkorong szakértő, és nem okvetlen szakmázni kell olyankor, amikor megfáradsz, akár mentálisan is, egy felkészülésben, és úgy érzed, hogy el fogsz veszni, hogyha ezt nem tudod valakivel megbeszélni. Nem tudom, hogy akkor milyen volt a csapatrendszere, milyen volt ott az a háttér, ami a sportolókat ebben segítheti, vagy segíthette, hogy ezeket kivel tudtad megosztani, mert viszonylag korán, hát nagyon korán kerültél ki. Nem tudom, hogy nyelvekkel hogy álltál, hogy egyből nyitottak feléd, egyből nyitottál mindenki felé, és ki tudtad-e fejezni, amit amúgy magyarul is nehéz kifejezni, tehát saját anyanyelvünkön, hogy mit érzünk, nem, hogy külföldön, teljesen más kultúrába, egy idegen nyelven, hogy ezt te hogy tudtad megoldani, hogy tudtál ventilálni, ki volt az, aki neked ebbe segített, ha egyáltalán segített, vagy egyszerűen csak magadba feldolgod, aztán is mentél tovább.
2: Nagyon sokáig semmiféle mentális problémám nem volt, tehát úgy ment az egész, mint a karikacsapás, hogy én bekerültem tényleg, mint Alice csodaországba, hogy szívtam magamba a tudást, és élveztem a pillanatot, semmi különösebb célt akkor, de mindig nagyon, nagyon picike kis részcélok voltak, hogy úristen, most akkor legalább védjek, de minél több lehetőséget kapjak az edzéseket kihasználni 100%-ig, hogy egy olyan közegbe tudok én edzeni, olyan komplexumokba tudok használni bizonyos eszközöket. A személyi edzők azért vannak ott, hogy velem dolgozzanak külön vagy csapatszinten, tehát bárhogy. Tehát nagyon sok idő után jött el igazából a talán egy pici mentális holdpont, és nagyon-nagyon kevés volt ebből az egész karrierem során. ugye a gyermekeim édesanyja, a feleségem Emese, vele 99 óta vagyunk egy pár, és nagyon sok helyre ő eljött velem, ahol játszottam tényleg a saját életét. Úgymond akkor még nem a feleségem volt, csak barátnőm, de beáldozva, hogy az én karrieremet segítsen, és segítse, és ott legyen támaszként. Tehát azért neki borzasztó nagy köszönet jár, hogy elviseli egy jégkorong kapusnak az életét, és mindent, ami a profi sporttal jár. Tehát úgy gondolom, hogy egy család, ahol van profi sportoló, pontosan tudja, hogy miről beszélek. Én pontosan ezért fejeztem be, úgymond időben, hogyha számokat nézzük, ideje korán a karriert, ugye 32 évesen vonultam vissza, pont ezek miatt, a dolgok miatt, de
1: miatt?
2: És természetesen édesanyámék is, tehát amikor olyan volt, akkor ott voltak, és mindenben segítettek, amikor már nagyon extrém helyzet volt, mert általában meg tudtam magammal beszélni.
1: 32-egy kapus életében nagyon-nagyon
2: korai. És amiatt igen, hogy én nem szerettem volna az apuka lenni, ugye akkor 32 évesen született az első gyermekünk, Aliz lányom, és nem szerettem volna az a férj és apuka lenni, akinek még mindig a karrier az első az élete. Valaki profi sportol, akkor nem létezik más. Tehát akkor mindenki, aki körülötte van, akkor hozzáigazítja az életét. Én nem tudtam elképzelni azt, hogy apaként én azt fogom csinálni, hogy megszületik a gyermek, éjszaka föl kell, sír, etetni kell, tisztába tenni, stb., hogy akkor én le tudom annyi, hogy én nem kellek, mert nem kellhetek, mert másnap edzés, meccs, utazunk, készülnöm kell, edzőtábor, stb., ilyen torna, olyan torna. Nem, tehát én szerettem volna jelen lenni, és a saját édesapám féltett a döntéstől egyébként, hogy ideje korán visszavonulok, de olyan jó jelzéseket kaptam az élettől, hogy azért minden évben, amikor lejárt a szerződés, de utolsó évet Észak-Amerikában per Kazaksztánban töltöttem, és ugye a következő szezonra volt egy ajánlatom Franciaországból és egy Norvégiából. Egyik helyen sem játszottam még, nem játszottam Norvégiában sem, Franciaországban sem, és olyan jó dolog volt az mindig, hogy valahonnan érdeklődnek, akkor szerződés, mindig összerázkodtam, amikor jött valamilyen ajánlat, azt megvizsgálni, utána járni, és ez nem történt meg. Nem dobbant meg a szívem, amikor úgy volt, hogy na most hova kéne játszani, és azért az ember megkapja ezeket a nagy jelzéseket az élettől, és ha figyel rájuk, akkor tudja is őket értelmezni. Én szerettem volna tényleg, mint első számú ember a családban, mint apa ott lenni minden egyes pillanatnál, ahol csak tudok. Ezt profi sportolóként úgy érzem, hogy nem tehettem volna meg, és akkor a szuper család továbbra is élhette volna Levente életét, csak most már egy gyermekkel, az pedig úgy nálam nem fért bele, és nem kerültem abba a hibába, mint a többi sportoló, majd hogy sok sportoló esetleg, hogy nem tud mit kezdeni az élettel a profi sport után. Bennem ez tudatos volt, és abszolút egy jó döntésnek bizonyult.
1: Most pedig elmengek ki zenére, és tovább hallgatjuk Szuper Levente zenéjét.
0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A zene után folytatjuk Szuper Leventével, mai vendégemmel. Hát a civil életre készülni kell, mert ugye van egy szakma minden élsportolnak, és lényegében azon túl nem is lát nagyon-nagyon sokáig, felnőtt koráig, vagy hogyha egyáltalán fel lehet nőni egy versenysportban, vagy élsportban, meg még azt is megkockáztatom, hogy teljes mértékben nem is lehet felnőni, mert ugye elmész egy irányba, és ahogy említetted, hogy az edzők azért vannak, hogy téged kiszolgáljanak, lényegében azért van egy rendszer, hogy azokat a szereplőket, akiket úgy hívunk, hogy sportolók, azokat kiszolgálják, és neked ne legyen más gondod, vagy problémád az életben, mint az, hogy te edzél, és jól játszel, tehát azt a teljesítményt, amiért amúgy ők körülötted vannak, és segítenek, azt te ott le tud adni. Tehát mint termék funkcionál, aztán, hogyha nem működsz, mint termék, akkor kicserélnek, tesznek egy másikat, és akkor te mehetsz ki az életbe.
2: Tehetsz a piacra vissza.
1: Igen. Az a kérdés, hogy mennyire vagy akkor kész az életet, tehát mennyire válsz felnőttél, mennyire lehet felnőtté válni a versenysportban, mert nekem azért ezzel kapcsolatban vannak kétségem, és elég sok sportolót látok. Az, hogy 32 éves korodban abba hagytad, egyrészt nagyon-nagyon szép, amit elmondtál, hogy a családod lett az első számú célpont az életedben, hogy ennek szerettél volna élni. Szerintem a kettőt azért meg lehet valahogy osztani, de ez az én vélemény, és mindenki másképp gondolja, de ahogy láttam, ebben is maximalista vagy, tehát hogy ez a maximalizmusod azért nem nagyon levetkőzhető egyetlen témában se, amit eddig érintettünk. Nem jött vissza sosem az a gondolat, hogy mi lett volna, ha még akkor játszol, vagy nem volt az, és most minden lelkiismeret fordulás nekem, mert most már talán könnyebb így 44 évesen visszatekinteni 12 évre ezelőttre, vagy 5 évvel ezelőttre, vagy 10-re csak, hogy van egy éves szüneted, és akkor utána, hát lehet, hogy akkor meg kellett volna, vagy el kellett volna, hogy a gyerekek miatt is jól lett volna, vagy hiányzik az a közeg, vagy hiányzik az az érzés, mert attól függetlenül, hogy azt mondjuk, hogy jó tudatosan abba hagyni egy nagyon intenzív sportolói pályafutást, azért vannak abban olyan örömök, amiket most azért mosolyogva közvetítettél itt felénk, hogy milyen jó volt ott rácsodálkozni, és rátszoltak, hogy figyelj, ébreszt tőle, mert mindjárt jön a lövés, hogy mindjárt jön, azért nem csak mi támadunk, hanem néha az ellenfél is jön felénk, hogy ezek az érzések azért nagyon az életben nem találhatóak meg, vagy hogyha megtalálhatóak, azért az fel kell ismerni, hogy azok ott vannak. Tehát, hogy kizökkenni egy olyan sportolói millióból, ahol te vagy az egyik főszereplője, fontos vagy benne, nagyon sok mindenkinek idegennek is fontos vagy, majd utána lecserélni ezt egy civil életre, ami semmilyen nem rosszabb, csak egy teljesen más világ, és ott megtalálja ugyanezeket az érzéseket, amiknek köszönhetette függővé válsz a jégkorongtól. Tehát, hogy szerintem nem lehet úgy egy élsportot csinálni, vagy nem lehet úgy valaki szuper eredményes, már hogy ez nem vicc, de hogy érted, tehát hogy nem lehet valaki csúcson, ha nem válik függővé attól, amit csinál. Tehát valahol a vízilabda az én életemben, valószínűleg a jégkorong a te életedben egy függőséget okoz. Tehát az a fajta rutin, hogy reggel kelsz edzés, aztán ebéd, aztán pihenés, aztán megint edzés, és ez egy beáll, és akkor ilyen pavlovi reflex, hogy szombat vagy hétvégén meccs, az edzések azok így működnek, az edzés után van az ebéd, utána pihenek, tehát hogy ilyen reflexszerűen működik az egész, és hogyha ez hirtelen vége, akkor egy hiányérzet van, hogy ezt, de akkor ezzel most mit kezdek? Tehát ezt a függőséget lehet-e, ha van függőség nálod, vagy volt, becserélted-e a családra, vagy menet közben nem jött-e az, hogy azért ez nem tudja azt az érzést generálni bennem, bár talán ezt nehéz kimondani, viszont nem szégyen, hogy a kettő teljesen különböző, maga a család, és ott funkcionálban, és a sport, vagy munka, ahol azért szintén meg tudod magadat találni, és önmegvalósítani, hogy nem hiányzott sose az érzés, az a pozíció, az a szeretet, az a bármi, az a millió, amit a maga a sport tudott neked megadni, és hogy így 32 évesen befejezted, nem ugrottál volna vissza egy picikét még a kapuba?
2: Kapusként nagyon sokat foglalkoztam önfejlesztéssel is, és megtanultam szerintem annyira jól kommunikálni magammal, hogy az érzéseimet le tudtam fordítani a racionalitásnak a nyelvére. Amikor kiderült, hogy Aliz érkezni fog, abszolút reálisan én azt tudtam magamnak mondani, hogy érkezik egy élet a családba. Hát még jó, hogy az lesz az első, hát nehogy már, és abszolút egy olyan minden egyes fanatizmusomat, és ahogy mondod, az összes ezzel járó dolgot egy pillanat alatt el tudtam engedni azzal a tudattal, hogy egy élet érkezik a családba. Annyira természetes dolognak tűnt az egész, hogy elmondani nem tudom, viszont a Jóisten kegyelméből megkaptam azt a lehetőséget, hogy tényleg úgy zárjam le, és ez már a visszavonulásom után a világbajnokság, amin úgy védtem az itthoni VB-n 2013-ban, hogy én már egy visszavonult kapus voltam, és egy éve nem játszott. Tehát az a megtiszteltetés, hogy a szövetségi kapitány engem megkeresett többször is az évben, de többször visszautasítottam, hogy én azt nem vállalom, mert én már civil vagyok, meg hát hogy legyek én a válogatott első számú kapusa az áprilisi VB-n, hogyha nem játszom, nem edzem, én már civil vagyok, iskolába járok, egyetemet elkezdtem akkor, már a Vasasnál dolgoztam szakmai vezetőként, tehát hogy? És aztán valahogy elkapott az a flow, megkért, hogy egy edzésre menjek le, és ha érzem a flow-t, akkor és nyilván elkapott, meg minden, és 3 hét ilyen gyors talpaló edzőtábor után a csapattal én levédtem a világbajnokságot itthon már, mint visszavonult sportoló, és életem talán egyik legjobb VB-jét tudhatom magam mögött, ugye Kazaksztánt legyőztük, akkor életünkben először érmet nyertünk, a főjutás nem sikerült az utolsó meccsen, utolsó előttünk 2-1-re kikaptunk az olaszoktól, és utána hetekig beteg voltam, tehát komoly fizikai fájdalmaim voltak, hogy tehát úgy játszottam egy VB-n, te pontosan tudod, milyen az, hogyha felkészülés nélkül játszik az ember, vagy bármi, de megadatott, hogy hazai közönség előtt legyen az utolsó mérkőzésem a válogatott színeibe. Tehát volt egy úgynevezett, tényleg egy last dance, amikor már úgy, hogy nem az volt az életem, de megadatott ez.
1: Most viszont tényleg elmenjünk, egy kicsit zenélünk, és belehallgatunk azokba a zenékbe, amik a kedvenceid, vagy amik végigkísértek az életedem, vagy amit ajánlasz nekünk, hogy hallgassunk mi is. Itt majd a Gergő meg fogja vágni.
2: Yes.
1: Jó, mert eddig úgy volt, hogy mindent átugrottunk, minden szünetet. Van valami, amit szeretné, hogy megkérdezzek, vagy valamilyen irányba még a jégkorongot mozgassuk?
2: Hát mozgathatjuk, csak melyik részét. Igazából bármelyiket. A magyar hokiban nem vagyok benne most már majdnem harmadik éve. Ugye szakkommentátorként továbbra ezt is tudom, a zenécselt, de a hoki nem tartozik most az életem
1: mindennapjaihoz. Szuper Levente zenéi után visszatértünk, újra beszélgetünk Szuper Leventével. Levente, bejártad a világ azon részét, ahol jegyzik nagyon komolyan a sportágadat, vagyis a jégkorongot. Az alapján, a tudatosság alapján, amit itt demonstrálsz, nem csak a jégkoronggal, hanem a saját életeddel kapcsolatban, és nagy bizonyossággal lehet állítani azt, hogy azért a jégkorongról tudsz ezt-azt. Játékos szempontból sose voltam játékos, de játékos szempontból azt mondom, de csak a kapuból látod a játékot, de sokszor sokkal hasznosabb, mert rálátsz a játékra, és ez ilyen szempontból sokkal nagyobb képet ad. Ez talán sokkal nagyobb segítséget tud adni akár már egy szakértőnek, vagy egy edzőnek is, vagy egy olyan véleményformálónak, aki el tudja mondani a sportágról a véleményt, akár idehaza, akár külföldön. Mégis ott tartunk, hogy szakértőként vagy már csak jelen magában a jégkorongban. Ez miért van szerinted? Tehát miért van az, hogy ha valaki kimegy külföldre, és a sportágban magasan jegyzett országokban, klubokban, csapatokban játszik, magába szívja a tudást. Nekem így nem úgy tűnik, hogy én nem értek a jégkorunkhoz olyan szinten, meg aztán végképpen, ahogy te. De hogy nem tehát gondolom érzed igényét annak, hogy megolvastam is több interjúban, nyilatkozatban veled kapcsolatban, hogy szeretnéd átadni azt a tudást akár kapusoknak, meg kapusedzősködtél is, vagy akár szakmailag a sportág bármely területén, hogy te ezt így meg tud osztani, és nem okvetlen kell azt szerintem, hogy valaki megmondja mindig a tutit, és csak ő neki legyen igaza, de vélemény, egy véleményként biztos, hogy elmegy. Tehát, hogy mégsem vagy benne a sportágban, hogy ez neked köszönhető, vagy ez így alakult, vagy nincs kedved, vagy nem látsz erre semmilyen olyan extra motivációt, vagy nem érzed a fontosságát, tehát hogy tudom még ezt sorolni, de ettől függetlenül nem vagy benne a egyik jégkorongban sem tett semmit, sem külföldön.
2: Így van. Ugye most ez a most induló szezon a harmadik, hogy a jégkorong úgy a közvetítéseken kívül nem napi része és szerves része az életemnek. Ennek azért nagyon sok oka van, de az egyik legfontosabb az, hogy ugye azért 10 évet dolgoztam sportvezetőként, edzőként, szakosztályigazgatóként, mindent csináltam azért a magyar hokin belül, de egy idő után tényleg azt éreztem, és erről hangsúlyozom, senki nem tehet, hogy teljesen más szemüvegen keresztül látom a dolgokat. Ez nyilván azért van, mert nem idehaza szocializálódtam. Én máshogy képzelek el egy rendszert, akár beszélünk utánpótlás fejlesztésről, vagy kapus fejlesztésről, vagy már a profiknál, hogyha a profi sportról beszélünk, más mozgató rugók mozgatják a dolgokat az én agyamban, mint amit itthon tapasztalok, és egyszerűen nem szerettem volna jó emberi kapcsolatokat felrúgni azzal, hogy én állandóan nem értek egyet, vagy sokszor nem értek egyet a dolgokkal, és egyszerűen így alakult, hogy egyszerűen másképp látom én a dolgokat, az összefüggéseket, hogy mi hogyan épül fel. És a végén már tényleg azon kaptam magam, hogy sokkal jobban foglalkoztatnak azok a dolgok, mint például, meg sokkal több időt töltök azokkal a dolgokkal, hogy a problémáimat megoldjam mondjuk a sportágon belül, vagy bármi ilyesmi, mint amit az otthon lévőkre koncentrálok időben. Úgyhogy jelen pillanatban ez most így alakult. Nem hiszem, hogy én bármilyen ajtót bezártam volna, most csak úgy van, hogy így van.
1: Akkor most lényegében csak annyi, hogy kiléptél azon az ajtón, amit nyitva adtál magad mögött. Most engedett, hogy a dolgok történjenek, és nem úgy állsz hozzá, akár mikor sportoló voltál, hogy minden energiádat arra fordítod, de ilyen szempontból meg talán azt is mondod, hogy könnyebb volt sportolnak lenne, mint sportvezetőnek.
2: Hát abszolút, és sokkal több időt azért elvesz az ember életéből. Nyilván, hogyha az ember sportvezető, mert mindenre is kell figyelni, különösen itthon, amikor nagyon sok különböző dolgot kell egy embernek a kezébe tartania, olyan dolgokat is mondjuk, amihez nem feltétlenül ért, hanem amire jobb helyeken mondjuk külön csapatok és tábok vannak. Úgyhogy igen, tehát én úgy érzem, hogy azért az elmúlt időszakban nagyon-nagyon lenyugodtam, abszolút észreveszek nagyon sok olyan dolgot, amit észrevettem mondjuk korábban is, csak nem tudtam benne mondjuk kiteljesedni, itt most akár az otthoni növénytermesztésről, zöldséggyümölcs, vagy akár az otthoni kerti munka, vagy az otthoni bármilyen dolog a ház körül, vagy tényleg azoknak a jelentősége, hogy a gyermekeknek tényleg a mindennapjaiban úgy tudok jelen lenni, ahogy mindig is szerettem volna, és a programjaimat, hogy szervezem őket, mindig azzal kezdem, hogy a család és a gyerekek. Tehát ez nem egy kimondott dolog, csak hogy frázisokat az ember persze tök jól mond, és jól hangzanak dolgok, de ténylegesen így éljük az életünket, hogy a gyerekekre való figyelem, az ő fölkészítésük az életbe, az élethez, a mi segítségünkkel, mint szülők, mert nincsenek a gyermekek könnyű helyzetbe, de megtaláltam igazából a dolgaimat mostanában, tehát mint egyéni edző, személyi edző, azért foglalkozom gyermekekkel egyénileg, tehát én velük edzem egy az egybe, igyekszem tudást átadni, kognitív képességeket, reakciót, mozgáskultúrát tanítok nekik, valamint edukálok, előadásokat, prezentációkat tarthatok egészséges életmód kérdésében, táplálkozás, stb. Stresszkezelés, ilyen dolgokban, úgyhogy a tudás átadás megmaradt az életemben, és nagyon élvezem. Csak most kikerültem egy olyan közegből, amiben benne voltam 40 évig, és mindenkit ismertem, tehát amióta nem vagyok benne napi szinten a magyar hokiba, elmondhatom, hogy azóta nőttem föl talán igazán, hogy más közegekben is mozgok, és ott van a mindennapi életem. Nyilván sok mindenkivel tartom a kapcsolatot a mai napig, De mondom, tehát ez hogy tényleg azért tapasztalatot, tudást a mai napig át tudok adni, az jó érzés, és fontosnak tartom.
1: Mondhatjuk azt, hogy lezártad akkor a sportolói pályafutásodat egyenlőre a sportszakán, vagy a sportvezetőit is, vagy azt az nem is lezártad, de picit nyitva vagy, és talán nem baj, hogyha olyan esetben, amikor úgy érzed, hogy az már nem komfortos, és kilépsz belőle, egy kicsit távolabbról kezded el vizsgálni az egészet, és hagyod, hogy a dolgok történjenek, ez egyáltalán nem minden esetben szűr rossz megoldásokat, inkább jókat, és ez nem csak tehát nem a magát az eseményeket formálja, hanem adott esetben akár téged, vagy a látásmódodat, és ez hozhat egy olyan eredményt, hogy majd esetleg vissza kedvet kapjál, vagy egy olyan lehetőséget, ami visszaszív magába a rendszerbe, de ha a sportolói pályafutásodat nézzük, és részben a sportvezetőit, elégedett vagy vele, vagy le tudod úgy zárni, hogy most a 44 éves tapasztalatoddal úgy, hogy már kiléptél, és már civil életben azért már nyomokat hagysz, és ugye van a család, aki neked meghatározó irányítod az életedben, és ha most visszatekintesz, mert ugye amíg sportol az ember, addig nem látja önmagát, hogy ő mit csinál, meg ez jó, vagy nem jó, vagy érték, vagy nem érték az, amivel foglalkozik, vagy ez egy visszatérő lehetőség volt, és amúgy elmulasztottad, vagy milyen nagy dolgot csináltál, és akkor föl se ismert, hogy úristen, ez mekkora dolog, hogy én ennyi helyen voltam, meg ennyi barátot szereztem, meg ennyi mindent láttam, és ezt teljesen természetesen tudom elmesélni, és nem is vagyok tudatában annak, hogy az emberek ezt hogy látják, tehát hogy hát ez úristen, mekkora dolgok, hát ez három életet leélt ez az ember 20 év alatt, hogy ha visszanézel a sportoló és sportvezetői pályafutásod, akkor van hiányérzeted, vagy van az, amit esetleg másképp, vagy máshogy csinálnál? Vagy amit még szeretnél valahogy belepréselni? Vagy amit ott hagytál, de azt el kellett volna hozni?
2: Én ezt pontosan magamba úgy beszéltem meg magammal, úgy tudom ezt lemérni, hogy jelen pillanatban milyen életet élek, és hogy milyen a hangulat a közvetlen környezetemben élőknek. Tehát azt tapasztalom otthon, hogy egy nagyon nyugodt, bizalomra épülő, szeretetteljes családi környezet van. A gyermekeim boldogak, mosolyognak. Úgy olyan kapcsolatunk van velük, hogy tényleg bizalmi és nem felületes, és a félelmeiket megosztják velünk. Ez borzasztóan fontos dolog, és van időnk, lehetőségünk ezekre a részletekre odafigyelni. Én emberileg így tudom levonni azt, hogy bennem mi zajlik. Tehát az én úgymond tükörképen vagy következő kicsi énem azok a gyermekeim, és őket figyelve tudom azt mondani, hogy jelen pillanatban, ami most van, x óra, x perckor, az tökéletes úgy, ahogy van. És megélni azt a pillanatot ide is, hogy itt beszélhetek veled. Valószínűleg egy néhány évvel ezelőtti felgyorsult Szuper Levente azt látta volna benne egy picit, hogy ez is egy feladat, és akkor utána lesz egy másik, és hogy honnan jöttem, hova megyek, de abszolút nem erről van szó, és hogy ezeket a pici részleteket, amiről beszéltem neked, hogy most már időm van átélni is, megélni is, utána tehát haza fogok menni, ezt el fogom mesélni a gyermekeimnek, hogy itt voltam, veled beszélhettem, és akkor már ez egy beszélgetés velük is, hogy Gergely Pistivel beszél. Ki is ő? Hát ő egy világklasszis válogatott vízilabda kapus volt. És akkor az már egy beszélgetés, hogy velem mi történt a mai nap, és hogy utána meg, hogy velük mi történt. Úgyhogy ebből tudom lemérni azt, hogy nincs hiányérzet, nincs, mert akkor is valószínűleg, amikor bizonyos döntéseket hoztam az életben, akkor is el tudom mondani azt, hogy a jelenben éltem, azt próbáltam megélni, és a lehető legjobb döntés hozni most, hogy így van, és itt beszélgetek veled, ez a lehető legjobb döntés volt, hogy most eljöhettem ide, és majd várom, hogy mi lesz a következő percben.
1: Szerintem ez egy nagyon-nagyon kerek válasz volt, és tehát nem azt kerested azokat a pillanatokat, amik hiányoznak az életedből, ez viszont azt feltételezi, hogy amikor abba hagytad, akkor valóban ez egy tervezett dolog volt, hogy abba akartad hagyni, mert nem csak azt az élet szakaszodat tervezted meg abban a pillanatban, vagy az abban a gondolatban, amikor megszületett az fejedben 32 évesen abba hagyod a sportot, hogy akkor ott vége az életednek, hanem hogy sokkal tovább gondolod az életedet, és szerintem ezt nagyon sokan elhibázzák, hogy azt hiszik, hogy a, ha vége a sportolói pályafutásnak, akkor vége az életnek. Tehát ilyen kilátástalan jövő vár rájuk, ahogy sokan azt hiszik, hogy ha olimpiát jelnek, ott minden más lesz, de közben kiderül, hogy nem lesz semmi olyan nagy, olyan kardinális változás, ami miatt ők egyrészt abba hagyhatnák a sportot, másrészt megvilágosodtak volna, tehát sem okosabb nem leszel egy olimpia aranyéremtől, adott esetben boldogabb sem, hozhat ugyanannyi nehézséget, mint amennyi jót. Minden azon múlik, ami a veled kapcsolatos beszélgetésben szerintem minden hallgató számára így világossá vált, hogy hogy gondolkozol. Tehát, hogy az, hogy neked milyen a tegnapod, milyen a már és milyen a holnapod, az azon múlik, hogy hogy gondolkozol most.
2: És hogy milyen döntéseket hozok. És még csak annyit, hogy ugye, hogy megtervezett volt ez a 32 évesen, jól hangzott, hogy nekem a család lesz mindig az első, és én úgy szeretném élni az életemet, de nem tudtam azt, hogy valóban milyen érzéseket fog belőlem azt kiváltani. Az a pillanat, amikor megtudtam azt, hogy érkezik Alice kislányom x hónap múlva. Nem tudtam én azt előre, hogy de olyan érzéseket váltott ki az belőlem, amit aztán, mint említettem, megtanultam lefordítani a racionalitás nyelvére, hogy úristen, akkor tényleg nekem lesz az első, valahogy éreztem, hogy nincs most akkor helye itt másnak, mert tényleg éljük meg a pillanatokat, és tekintsük úgy a következőre, hogy az is jobb lesz, és a következő még jobb lesz egy kicsit, és úgy alakítani az emberi kapcsolatokat magad körül, hogy az emberek boldogak legyenek körülötted, és akkor minden jó.
1: Most pedig elmengek ki zenére, és tovább hallgatjuk Szuper Levente zenét.
0: Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás elő!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Ma eldől, hogy Argentína vagy Spanyolország lesz aranyérmes. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnök feladatait. Hidegfronthoz elsőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
12: A labdarúgó világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentína játssza a New York-i finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. A bronzérem sorsa már eldőlt, miután egy 10 gólt hozó mérkőzésen a szünetben 4-0 vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, még a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örök ranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újra érmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. Vihar miatt elmaradt a spanyol labdarúgó válogatott utolsó edzése a ma esti argentinok elleni világbajnoki döntő előtt. A szombati tréninget először elhalasztották, majd törölték, igazodva a helyi hatóságok biztonsági előírásaihoz. A címvédő argentinok gyakorlását meg lehetett tartani, igaz 45 perces csúszással. A viharos időjárás miatt nem tudott elutazni New Yorkból Miami-ba a bronzmérkőzésre Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke, mert a repülőgépét nem engedték felszállni. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydney-ben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében a spanyolokkal csap össze.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. Idehaza az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiénia, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára a Rákosszent Mihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet, hogy a 25 kV-os felső vezeték miatt a vonat tetejére mászás életveszélyes. A Dunából mentettek ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva a kereső lámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelet nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak, végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára.
0: Közlekedés.
12: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév augusztus 10-ig. A szerelvények csak a Közvágó híd és Székesszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére.
0: Időjárás.
12: Északnyugat felől hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati-délnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar. A szél helyenként megerősödhet, éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A zene után folytatjuk Szuper Leventével, mai vendégemmel. Nem akvetlen szeretnék kiszakadni az aranyhal effektusból, tehát 3 nap előre, 3 nap hátra, és ez a világunk. De hogy azért csak előbbre gondolkozol te is, és ugye a családoddal kapcsolatban is biztos megvannak azok a képek már a fejedben, hogy fog alakulni a család életed, a gyerekeknek az élete, mit fognak tanulni. Tehát valószínűleg azért gondolkozol ennyire előre, mert ha csak abból indulok ki, hogy jó kapus voltál, és hogy az az elméletem, hogy miért lesz valaki kapus, azért, mert olyan beállítottságú, és azért olyan személyisége van, vagy azért van olyan személyisége, mert kapus lett, és ez formát élni, de valamennyire előre kell látni a jövőt, tehát, hogy egy támadásnak mi lesz a vége, amikor jönnek rád, és úgy próbáld irányítani a védelmet is, hogy az majd megszűlje azt a lövési lehetőséget, ami neked a legkomfortosabb, és a legnagyobb százalékkal tudod védeni. Tehát valószínű nekem az jön, hogy valószínűleg így gondolkodod az életben is, hogy úgy próbálod a helyzetet, vagy az életedet irányítani, hogy az abba az irányba menjen, amerre te szeretnéd, vagyis mik a jövőbeni tervek, van-e bakancslistád, amit még szeretnél nagyon összehozni, vagy ami most lépjünk ki a mostból, a holnapból, hogy úgy rúgjuk el a lasztit jó messzire.
2: Hát ugye mondtad, hogy igen, egy kapus, és hogy a tervezés, hát ugye a kapusként mit csináltunk? Beláttuk az egész pályát. Ugye minden részvevő előttünk volt, ugye hokiba egy másik dolog, hogy még a kapu mögött is van egy pici tér, tehát
1: nekünk ez azért... nagyon speciális.
2: Igen, az összes másik sportákhoz képest, ahol a kapu van, tehát itt még van egy kicsi mögöttünk is, de mi belátjuk a pályát. És azért minden egyes szituációhoz, akár támadáshoz, akár védekezéshez, mert azért azt nem sikerült az életben, és nem is akarom megváltoztatni, hogy szinte minden életszituációt a sportvilágára le lehet fordítani, hogy mi van egy öltözőben. Hát az van nálunk otthon, mi van a sportpályán, stb. Tehát igen, és akkor ezeknek megfelelően pedig a folyamatos csapatépítés. Tehát, hogyha sport nyelvre lefordítva, hogy mi van otthon, csapatépítés zajlik, és igazából a maximális teljesítmény kihozatala mindenkiből, ami örömet jelent az embereknek nálunk. Úgy kifejezett bakancslistás cél, hogy mit szeretnék akár pozíciókban, akár feladatokban, egyszerűen most úgy nincs, mert megvan jelen pillanatban az élet, hogy mit csinálok. Ugye azért nagyon a sporttal is összefügg, ugye már csak az egyéni képzések miatt, meg edzéslátogatások miatt, megmondom az étrenddel kapcsolatos dolgaim, előadások, prezentációk. Tehát egyelőre nem érzek semmi olyat, hogy ezt még kéne, vagy azt még kéne. Kinyitni a világot minél tágasabbra. Ugye azért be voltam szűkülve jó sokáig a hoki világába, de olyan jó, hogy kinyílt nagyon sok felé, és elmondhatom, hogy egyelőre azért még tanulom, és folyamatosan tanulom ezt az új helyzetet, hogy a komfortzónámon kívülre kerültem, és baromira élvezem, mert ez is egy új utazás, ahol tényleg az elsődleges cél az, hogy a körülöttem lévők harmóniában legyenek. Tehát egész egyszerűen ez a mostani cél. Minél egészségesebben éljünk, figyeljünk egymásra, mert az is nagyon nagy feladat. Pisti, biztos vagyok benne, hogy te is így gondolod, hogy már csak az, hogy figyelünk a másikra, már az is időt kell fordítani rá. Nem lehet csak egy beszélgetést 3-4 mondattal letudni, arra is időt kell szánni. Aztán arra, hogy azt megértsd, akkor arra, hogyha egészségesen akarsz élni, akkor úgy kell mondjuk táplálékot is készítened, meg előkészülni hozzá, hogy az olyan legyen, nem pedig valahol készen megvenni, vagy otthon összecsapni. Tehát hogy ezekre mind idő kell, és ezekre most borzasztóan tudatosan odafigyelek, mert most jelen pillanatban ez a helyzet, ezek a legfontosabb dolgok. És hát, nem a kérdésedet akartam kikerülni, csak egész egyszerűen ez a...
1: Abszolút.
2: Ez a nagyon egyszerű dolgok vannak ez most ez az életemben.
1: Tehát, hogy abszolút megválaszoltad azt, amiről az egész elmúlt egy óra alatt beszélgettünk, és én nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél a jelenléteddel, és hát köszönöm, hogy figyelmet szánhattam rád, mert nagyon jól esett, és ezt a beszélgetést még nagyon sokáig tudnám folytatni veled, mert tényleg egy jó síkon mozgunk, úgy érzem, és rengeteg hasznos információt tudtunk átadni nekem, átadni a hallgatóknak, ebben csak bízni tudok. Én magam nevében azt mondhatom, hogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon jól éreztem magam ebben a beszélgetésben, és rengeteg dolgot megerősítettél bennem, rengeteg dolgot megnyitottál bennem, és ha te így működsz a környezetedben, akkor tényleg egy boldog környezetben élhetsz, és valószínűleg jól látod azt, amiben élsz, és nagyon sok jó döntést hoztál már az életedben, különösképpen azért, mert olyan boldog vagy, amilyennek itt elmondtad, és be is mutattad, és szerintem ez a rossz szóval irigylésre méltó, mert ez mindenkinek csak saját, a maga döntései múlik, hogy mennyire boldog vagy nem boldog, de rengeteg követendő példát adtál, vagy mutattál ebben a beszélgetésben, amit tényleg köszönök, Levi. Úgyhogy valamikor a jövőben majd bízom benne, hogy folytathatjuk, és nagyon sok sikert kívánok neked, bár nagy célokat így, vagy hát nagy célokat, ez sem jó kifejezés, mert célokat megfogalmaztál, hogy ezt tud tovább
2: folytatni. De kinek folytatni. Mi a nagy cél, tudod, tehát?
1: Nem, az is már nagy cél, hogy ezt tovább tud folytatni ebben a hangulatban, ahogy most itt vagy, és azért ez nem egy kis feladat. Tehát fenntartani valamit, egy állapotot, az nem kis feladat. Valamit elérni az sem, de azt fenntartani meg iszonyatosan nagy munka, valamikor megy flowba, és valamikor ez úgy néz ki, hogy ez magától gurul tovább, valamikor érzed, hogy lassul, de ez munka nélkül nem megy. Úgyhogy úgy néz ki, hogy az a sok munka, amit te beletettél a sportba, akár a színészetbe, akár az iskolába, akár az életedbe, ez még benned van, és ezt most is beleteszed a saját és a családod életébe. Ez neked kitartások, sikert kívánok.
2: Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy itt lehettem.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: 4 év várakozás, több tucat mérkőzés, és most elérkeztünk a csúcspontra. Már csak 90, vagy talán 120 perc választja el a két talpon maradt óriás egyikét a halhatatlanságtól. Ki emelheti magasba a trófeát, és ki írja be magát végérvényesen a futballtörténelembe? A világ legérdekesebb sporteseménye, a döntők döntője. Labdarúgó világbajnoki döntő élőben 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Mi vagyunk a bajnokok, barátom, és harcolunk a végsőkig. Mi vagyunk a bajnokok, mi vagyunk a bajnokok. Nincs idő a vesztesekre, mert mi vagyunk a világbajnokok. Hát hevenyészve így lehet lefordítani azt a bizonyos Queen dalt, amelyet 1977-ben írt Freddie Mercury, és azóta szinte minden nagy sportesemény végén felhangzik, és vélhetően a 23. foci világbajnokság végén is fel fog hangzani. Hát úgy nagyjából 8 vagy 9 óra múlva. A mai körkapcsolás is körülbelül eddig a dalig tart majd, és a fő téma természetesen a labdarúgás lesz, és a foci világbajnokság döntőig tart a mai körkapcsolás 2026. július 19-én. És a 23. labdarúgó világbajnokság 39. napján a döntő előtt 6 órával a rendhagyó foci órában, a rendhagyó külön kiadás a foci órában, és itt van természetesen a foci óra két állandó szereplője, Elbert Gábor, a Pécsi Tudomány Egyetem egyetemi docense, aki sportkócs is még mellékállásban, illetve Simon Zoltán, az NB1.hu felelős szerkesztője. Hát szervusztok!
3: Szia, szép napot, estét kívánok!
4: Szia, jó világ... szurkolás mindenki!
2: Hát, de erről fogunk beszélgetni. Urak, először három egyszavas jelzőt mondjatok nekem, ami eszetekbe jut az elmúlt 38 és fél napról, vagyis a 23. labdarúgó világbajnokság első 103 mérkőzéséről.
4: Lionel Andrés Messi.
2: Ezek jelzők?
4: Igen.
2: Jó, akkor ezt el fogod majd magyarázni, hogy Lionel Andrés
4: Messi.
2: És Messi. Ha ezeket te jelzőnek tartod, és nem főnévnek, hát, akkor majd ezekkel kezdünk, hát, Gábor.
4: Így hívják a világ labdarúgó, legjobb labdarúgóját, akiről szól ez a világ.

0: világbajnokság és a kiről a döntő is szól.
1: Na, akkor hadd jusson szóhoz Gábor is, és utána visszakapod a szót nagyjából egy olyan 5,5 órára.
2: Köszönöm
1: és akkor beszélhetsz ezekkel az urakról.
3: Az első a csodás.
1: Csodás.
3: Második az valamiféle ellentéte a botrányos.
1: Botrányos?
3: Igen.
1: Ez érdekes a kettő.
3: Jelzőként, hogy jelzőként, igen. Mert ugye csodát meg botrányt mondtam volna. Igen. Kettő egyszerre.
1: Ja, kettő egyszerre, csodás, botrányos,
3: hát
1: igen.
3: Ne, ez az első kettő, és a harmadik mondjuk a játékos.
1: Játékos.
3: Mint jelző, tehát nem mint
0: mondok fölé. Azért én is, tehát, hogy komolyan szenvedély.
1: Igen.
0: FIFA ellenesség.
3: Ezeket FIFA
1: ellenesség. Igen.
0: És ha kell még egy támadó foci.
1: Támadó foci. Na, akkor kezdjük az utóbbival.
0: A támadó focival?
1: Mert ezt én csípőből cáfolnám, ha nem én lennék a műsorvezető, hanem ott ülnék, ahol Gábor ül a balszékben.
3: Nem, én...
0: Középső védő voltam, amikor futballoztam, soha nem álmodoztam olyan felesleges dolgokról, hogy majd én leszek a világ legjobb futballistája. Természetesen én is szerettem volna gólt fejelni Brazília ellen a döntőben a mi legnagyobb és legszebb stadionunkban, vagy a Maracanában. És ezért én a mai napig így nézem a mérkőzéseket, hogy magam elé képzelem a teljes pályát. Nagyon jó szélsőket látok, nagyon jó olyan futbolistákat, akik képesek eldönteni a mérkőzéseket, látok center nélküli csapatokat, látok centerre építő csapatokat, akik ellen mind nagyon nehéz védekezni, és emberfeletti melót kell ebbe beletenni. De nekem nagyon tetszik, hogy a legtöbb csapat a támadó focit lendületes játékkal akarja megoldani. Ugye tegnapi bronzmérkőzésennek méltó ünnepe volt, és csak gratulálni tudok a két csapatnak, az angoloknak, hogy belekezdtek, a franciáknak, hogy feltámadtak, és utána együtt vitték tovább ennek a csodás ünnepnek az ívét.
1: És gratuláljuk az edzőknek is, hogy nem rakták be a ketrecbe a játékosokat, és hagyták őket futballozni, mert ilyet nem láttunk, igen, akkor bronz... 102 meccsen.
0: Igen, most bronz meccsen, tehát ugye szoktuk mondani, hogy a csalódottak csatáján inkább a fájdalmakkal teletűzdeltek csatájának hívnám, de a labdarúgás ünnepe volt, és több mérkőzésen láttam majdnem ilyen jó focit, ilyen jó hozzáállást van, amikor periódusokban elég csak az argentinok feltámadásaira gondolni. Sok gól volt, nem akármilyen gólok voltak, és én nagyon remélem, hogy ez az irány halad majd. Én azt a focit szerettem, ami lendületes, vannak egy az egy elleni játékok, párharcok, van egy center középen. A Tili Toliról továbbra is megvan a véleményem, de tudom, hogy miért szükségeltetik.
1: Gábor, én támadó foci?
3: Én alá tudom ezt támasztani, ha megnézed a négy csapatot, amelyik az első négy helyen végez ezen a világbajnokságon, akkor mind a négy eredményes támadó focit tud játszani. Az angolok egyszer változtattak ezen, és ki is estek. Tehát én azt gondolom, az argentinok támadó foci az extra, a spanyoloké egész más stílus, ha tetszik, van benne Tili-Toli, amikor vezetnek.
0: Elismerem.
3: De hogy az abszolút működött a franciákkal, a franciáknál szintén támadó foci van, ami sablonokra épül, és mérsékelten tartalmaz intelligenciát, és van az angoloké, aki ugyan azt mondta Tuchel, hogy ez az angol DNS-ben van benne, és azért este ki, szerintem meg, ha hagyta volna az angol DNS-t érvényesül, és nem nyúl bele, akkor lehet, hogy az angolok játsszák a döntőt.
1: Hát ezt láttuk a bronzmérkődés az első félidőben.
3: Igen, Kane és Bellingham
1: mérkő. A B csapatuktól
3: bizony. Tehát én azt gondolom, hogy az Olinak ebben lehet teljesen igaza, ez a négy csapat, ez sokkal inkább testesíti meg a támadó focit, mint sem a második, harmadik szándékból való játékot, ami egyébként eléggé elterjedt a világ futballjában. Tehát én inkább mondom azt, hogy az Olinak igaza van, mint sem, hogy nem.
1: Én annyiba támadnálak téged.
3: Jassz! Tudod, az előtte beszélgettünk, és megsértettem a lelkedet, én ezt tudom.
1: Ez egy dolog természetesen.
0: És még nem voltam itt.
1: De még nem voltál
3: van
1: itt.
3: Van egy személyeknek a megítélésében, nem egyeztünk.
1: De nagyon nem.
3: Nagyon nem. És valószínűleg nem is fogunk.
1: Jótékony homály egy ennek a személynek.
0: Megvan.
1: Sose lesz meg, de majd adáson kívül. Elmondhatod a tippedet, nem erről
3: de
1: szól.
3: De olyan, hogy elmondja adásba is, hogy
1: arról beszélgettünk, Gábor azt mondja, hogy ez a négy csapat, aki az elődöntőben volt, ez fantasztikus támadó futballt produkált, egyetértek. És a maradék 44?
3: Oké, de hát azért kerültek.
1: A 48 csapat volt itt, a maradék 44.
0: De ez a támadó foci jutott a legtovább.
3: Az a kérdés, az volt a kérdés, hogy mi jut eszünk be. jelzőként, most amennyire támadó foci jelző, de hát mindjárt ti szakmátok, mint újságíró, de hogy én azt gondolom, hogy Zolinak igaza van, tehát végül is ezen a világbajnokságon a támadó focira épülő játékot játszó válogatottak jutottak a legtovább. Igen, pont.
0: A vagány
3: kreatív. És azok a csapatok, amelyek mondjuk egy Csehország, amelytől sokkal többet vártam én személyesen, az hát bátorság nélküli, hogy csúnyábbat nem mondjak, nem támadó focit játszott, kiesett, és lehet ezt még sorolni. És mondom még egyszer, az angolok is egyszer változtattak azon, amit jól tudnak, és átálltak öt védőre, amit szerintem nem gyakoroltak. A Gordon, aki ott a gólt rúgta, nem értette, hogy miért kell lejönnie, és miért jön helyette Konszá. Tehát én azt gondolom, hogy a Zolinak igaza van ebben. Úgyhogy veheted a másik ötöt sorra.
0: És amikor ugye megszerezték az angolok a vezetést, ott azért nem csak elszánt tekintetű argentinok voltak, tehát bizony, ott kellett bizony. Pár perc, míg rendezték a sorokat, tehát ott a Messi volt rendben, valamint az Enzoék ott a középpályán flowba kerültek, de amikor a Lisandro Martinezéket mutatták, hogy ott voltak már sárga lapok is a védelembe, ott azért voltak ilyet tekintetek, és én Dibu Martinez meg egyszer nem láttam sátlatnak, akkor így láttam.
3: Van. És egy nagyon érdekes egyébként az argentinok, mert nem is tudnának nem támadó focit játszani két 173 meg egy 175 centis belső védővel. Ugye, jól mondom?
0: Hát a Romero néha magasabb van, vagy 180-tól függ, mekkora stoplit vesz föl, hogy
3: de
0: kijön ugye
3: szembe. De a másik belső védő 173.
0: Igen, tehát, és az Otamendi sem, az, hogy 850 centi a súlypont emelkedés,
3: az más kérdés. Az egy másik kérdés, és simán lefejegették a kerékén. Oké, Laci, mehetünk tovább.
1: Jó,
3: kiveséztük mi kettőt.
1: A játékos futball. Ez volt a te egyik jelző.
3: Én azt mondom, hogy játékos.
1: Játékos.
3: Mint jelző, és ez egy ilyen nagyon összetett fogom, nagyon gondolkodtam, hogy itt mondjak erre, mert hogy ebben nekem benne van az, hogy most abban az óriási szerencsém az részem, hogy 4 napot nyaralhattam Görögországban, és nem fogod elhinni, hogy a mondjuk ilyen általános iskolás korú gyerekek, függetlenül attól, hogy lányok vagy fiúk, mindenki futballmezben volt. Nyilván az érintett országok, tehát az angol gyerek, meg a francia, meg a spanyol gyerek a saját mezében, mármint a saját országa, de hogy még német gyerekek is voltak Messi meg Ronaldo mezben. Tehát, hogy olyan hatással van ez a játék az emberekre, gyerekekre, felnőttekre, hogy tényleg, tehát a kislányok is mindenki ott az étteremben, különböző világsztárok, futballvilágsztárok mezében ültek, de volt olyan kislány, aki Messi mezben volt, valamelyik baltikumi országból volt a család, és a 4 nap alatt őről nem jött le a Messi mez. Tehát, és én azt gondolom, és most hát egy kicsit így kiráz a hideg, miközben én mondtam, saját hatásom alá kerültem, hogy figyelj, hát ennél többet mit lehet? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy millió dolog miatt lehet szídni ezt a VB-t, ugye én is azt mondtam mások jelzőnek, hogy botrányos. Na de hát az, amit ez a játék tud, amilyen hatása van, ha nézted tegnap a francia-angol bronzmeccset, és láttad 0-3-nál a francia kisgyerekek tekintetét, a lelát, hogy néztek körül a pici gyerek, és nem értették, hogy ez hogy fordulhat elő. Szőke, kékszemű kisgyerek ott néz, hogy hát ez hogyan? Tehát, hogy én azt gondolom, a játékosságot ez alatt értem. Nem fele a pályán, hogy játékos az, ami történik. Egyébként nagyon sok csoda játékosság van, tudnék sorolni milliónyi pici sztorit, ami fantasztikus, hanem az, hogy ez a játék, ez a futball nevű csoda, ez milyen elképesztő hatással van emberekre, gyerekekre. Ez elképesztő. A két elődöntőt azt úgy néztük, ugyanabban a vendéglátói egységben, az elsőnél a francia nemzeti csatornát kapcsolták be. A spanyol-francián, a másodiknál pedig a BBC-t néztük. És az a hatás, amivel csak az, ami a tévéből áradt volt az ott lévő emberekre, meg az, hogy különböző kultúrák ütköznek, tehát a franciák egyébként a botrányoshoz sorolandó, mit tudom én, hogy hívják ezt a reklámszünetet hivatalosan, alatt reklámoztak a francia francia tévé az reklámot adott.
1: Hát azért van.
3: Oké, okay, az a BBC megbeszélgetést
1: adott. A BBC nem adott reklámot, tehát ez a csodája, okay, hogy ugye közszolgálati tévéként.
3: Ez egész, ez egy csoda, amilyen hatással az embereket tud lenni, és én nagyon sok sportot szeretek, nagyon sok felé dolgoztam, és még remélem fogok is, de hogy az, amit a futball tud, az semmi más nem tudja.
0: A barátnőm Lisszabonban volt, és előző este érkezett, amikor volt a Spanyolország-Portugália mérkőzés, és ő is egyből, hát nyilvánvalóan küldte nekem a képeket, hogy Lisszabon díszbe öltözött, de nem csak portugál díszekbe, hanem az ott lévő turisták is ugye az erkélyekre, ablakokba tették ki a zászlaikat, mezeiket, még svédek is voltak, ugye, nagyon sokan voltak Európa bármely részéből, és ők is büszkék voltak arra, amit át lehet élni egy futballmérkőzés kapcsán, egy világbajnoki találkozó kapcsán. Teljesen jó képeket és videókat küldött a drámáról, a katarzisról, amiket átéltek, és én például soha el nem tudtam volna képzelni, bár ugye a választék az ugyanaz, hogy Lisszabonban, az ír kocsmában angolok voltak az argentin meccs előtt, hogy tehát akkor már az ír is jó, csak ne argentin legyen, csak ugye ebbe most nem menjünk bele. És amikor megszerezték
3: igen,
0: a vezetést...
3: Igen, olvastam a kiírásodat, ugye?
0: Igen, csak te tudtad is értelmezni, hogy mit írok, és... olyan extázisba kerültek, hogy megszerezték a vezetést, és szó szerint remegett az épület, pont akkor lépett be Alexandra a helyiségbe, viszont amikor a gólokat kapták, tehát a síri csend és a döbbenet az nem megfelelő jelző szerkezet, hogy visszatérjek az adás elejére, hogy ki lehessen fejezni, amit ott átéltek.
3: A gyaloggalopot lehetett idézni.
0: Hát itt szerintem a temetés 4, körülbelül így a Nem keresztapa szinten, ugye?
1: De mi ismerjük a VB-s elejtezőkről,
0: igen, és sajnos. De az egész város pulzált, és volt Portóban, és ott is ugyanez volt, és ez azok után, hogy Portugália ugye már kiesett. Volt, amikor az jött, már majdnem 2 hete kiesett, de a várakozás az megmaradt, és ugyanez van most Magyarországon is, hát nem tudok úgy föllépni egy közösségi média felületre, de jó volt, hogy délelőtt nem működött, hogy ne arról kapnék értesítést, hogy menjek ide meccset nézni, menjek oda meccset nézni, ugye közösségi programok.
3: Laci is jön, ne csak dolgozik.
0: Vendéglátóipari helyekre. Hát én nézem otthon majd a meccset, és hallgatom a Sportrádiót. Én ezt a megoldást választom, mert nekem ez tetszik, ez áll hozzám közel. De tényleg semmi máshoz nem hasonlítható ez a láz. És akkor most gondoljunk bele, hogyha ha kin lennénk egy világbajnokságon. Biztos, hogy nem tudnék most itt ülni, hogyha döntőt játszanánk.
1: Ha döntőt játszanánk, hát egyelőre jussunk ki egy
0: nagy álom
1: csapat.
0: Volt?
1: Nagyon nagy álom volt.
0: Nem beszélgetünk, addig még megvalósul?
1: Hát azért nem tudom, hogy tudnánk-e addig beszélgetni, amíg megvalósul. Igen, ez annyira döbbenetes, hogy magyar válogatott 2-szer is világbajnoki döntőt játszott. Tehát 2-szer is ugye úgy ültek le a magyar szurkolók valahova, nem tudom hova, Dunapartra, vagy valami vendéglátó egységbe, ha egyáltalán 38-ban volt vendéglátóipari egység, sokat nem tudunk arról.
3: Nem emlékszel?
1: Én nem emlékszek, 54-esre sem emlékszek, de...
0: Mind a két esetben nagy rend lehetett, azért csend, fegyelem.
1: Az 54 az érdekes lehetett. Tehát
0: a rádió
1: közvetítette, bőven, így van az 54-es világban.
0: Apukámik is a házból összegyültek 2 lakásba, úgyhogy
3: ez
0: zseniális lehetett.
3: Én ilyen összegyűlésen Moszkvai olimpiára emlékszem, hogy fölmentünk a 10. lángékhoz, mert nekik volt színes tévéjük.
1: Moszkvai olimpiára?
3: 80, ezekhez 80, igen.
1: Igen, édesapám a 78-as világbajnokságra vett színes televíziót.
3: Nekünk még nem volt, arra emlékszem.
1: És annyira csoda volt, mikor szórták ott az argentinok azokat a szerpentineket, amikor a kékfehérbe láttuk az argentint, addig azt hittük, hogy egyébként fehérbe játszanak, akkor derült ki, hogy kékfehér a mezzet. Kiderült, hogy a brazilok sárga mezbe játszanak, ott azt hittük, hogy fehérbe játszanak.
3: Akkor döntött el anyukám, hogy megkérjük a lányokat, hogy menjünk fel, ez Moszkva olimpia, amikor Vitár Rubi bácsi közvetett az ökölvívást, és elmondta, hogy hát a fekete-fehér tévékészülők. Én már úgy fogom elmondani, hogy szalonképes legyen, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni a két versenyt. Talán a kubainak az okniába a csík az vastagabb. Ugye most helyesen úgy mondjuk, hogy a kubai afroamerikai származású volt, míg nem az ellenfele, pedig mondjuk észak-európai.
1: Igen, és így lehetett megkülönböztetni az okninak a csíkjáról.
3: Szóval akkor döntött el, édesanyám, nézzük ezt színesbe, hogyha lehet.
1: Egy kicsit mellékszáll, melyik volt az első VB, amit már követtetek?
3: 78-as.
1: 78? Abszolút.
0: Nekem a 86-os a nagy sikerű. Ó,
3: de fiatal.
1: Akkor legalább láttad a magyar válogatott. Te még láttad a magyar válogatott a világban.
0: Még láttam, és
1: sírtál egész éjszaka, gondolom.
0: Bömböltem, tehát nem sírtam. Hát amikor megkérdeztem aput a VB előtt, hogy ugye megnyerjük a világbajnokságot, megsimogatta a fejemet, és ezt én igennek vettem, és ugye az első csalódás is, hogy egyből rájöttem a 4. percbe, hogy ez nem így lesz, és így néztem is rá, és nagy élmény volt visszanézni a franciák elleni vereséget, azért, mert a Gábor itt mellettem ülve elmondta pár héttel ezelőtt, hogy ugye egy gól kellett volna még úgyis, hogy tovább jussunk a csoportból, és az utolsó 30 perc bot voltak a helyzeteink.
3: Bizony.
0: És én ezt a meccset nagyon régen néztem vissza, és itt sok sokkal másabb szempontok alapján figyeltem, és így úgy elkezdtem szurkolni, hogy rúgjunk már egy gólt, hogy lehet, hogy jobb, hogy ezt akkor még nem fogtam föl, és a saját egészségem miatt lehet, hogy jobb, hogy nem vagyunk ott a VB-n, de ki vagyok én, áldozzatok, föl, menjünk.
3: A magyar-francia VB-n az mindig érdekes, hogy a 78-ban meg mindkét csapat azon a színű mezben játszott volna, ezért a meg nem mondom melyik kis településen a szertárostól kértek a franciák, és zöld-fehér csíkos mezben játszottak ellenünk.
1: Igen, de mind a ketten az adon színű mezet vitték, és ugye nekünk maradhatott, mert mi voltunk a mezválasztók, igen. Így a franciáknak kellett változtatni. Igen, ez egy érdekes dolog egyébként, ha már nem akartam szóba hozni, de ha már 86-os VB szóba kerül, ugyebár azt hiszem a Covid idején adta le a magyar televízió mind a három mérkőzést a 86-os világbajnokságra. Én nagyon-nagyon figyelmesen végignéztem, és hát igazából tényleg csak egyetlen fél időnk volt vállalható a franciák elleni második fél idő. Tehát a szovjetek ellen minden perc vállalhatatlan volt, Kanada ellen is minden perc vállalhatatlan volt. Kanada is vállalhatatlan.
3: Igen,
1: volt.
3: Igen, csak
1: most nincs helye a legjobb 32 között a Kanadának, vegyünk őszintén.
3: Azért szerintem a... Hát, hogy mondjam, ha most...
1: Hát, ha rendezők.
3: Figyelj, azért...
0: Kopán negyedikek lettek de hát tavaly, és lefociztek Argentinát az elődöntőben.
3: Az a török válogatott, amelyik 8-at rúgott nekünk két meccsen, az esett ki először. Szóval, hogy én attól tartok, hogy innen Budapestről nekünk kellő alázattal kell egyébként kritizálni a futball szakmaiságát ennek a világbajnokságnak, mert ezek fényévekkel járnak előttünk.
1: Jó, akkor beszéljünk tényleg, akkor haladjunk egy picit sorba, és utána visszatérünk ezekre a bizonyos jelzőkre. Haladjunk sorba, én azt mondom, hogy a világbajnokság az elődöntőkig egy tükörsima világbajnokság volt, gyakorlatilag meglepetés nélkül. Vegyük sorba, hogy kik estek ki a csoportkörben. Ki esett a csoportkörben, ugyebár három európai válogatott. Csehország, ez meglepetés számomra. Skócia, ez nem meglepetés. Emlékszünk rájuk az EB-ről, egy vállalhatatlan csapatról beszélgetünk.
3: De azért most már ott vannak komoly futballisták. McTominay tavalyi szezonban a Szériá A legjobb futballistának választott. Nem az mostaniban, hanem még egyel előtte.
1: Törökország a harmadik. De most Törökországért fáj a szívem. Mert azért két mérkőzésen 55 kapura lövése volt, az már az bal szerencse.
3: 62, de igen.
1: Az lehet, hogy
3: tehát
1: 62,
3: sok, igen.
1: A harmadik meccsen pedig nyertek. Tehát a harmadik meccsen, tehát Törökországnak szerintem ott lett volna a helye a legjobb 16-ban. Kicsit meglepő nyilván egy dél-amerikai veszett el a csoportkörben.
3: Az nekem az nagyon fájdalmas.
1: Uruguay, de Uruguay nekem... csak a neve van.
3: Nem, bocsánat, a világ legjobb edzője ül a kispadján, vagy szerintem a világ futballjára legnagyobb pozitív hatással lévő edző. Ott nekem ezért fájt nagyon, és hát ugye van egy nagyon híres kapusuk, a Muslera, aki a kapuba állt, senki nem értett, hogy miért ő véd egyébként, és mind a három meccs elment rajta. És nekem nagyon fáj az Uruguay, mert én BSZ-nek a munkát mindig nagyon figyelem, és ez most minősítetetlen lett végül sajnos.
0: Argentina után Mexikó és Uruguay a két kedvencem, ugye ha Magyarország nincs ott a világbajnokságon, és én ugye nagy Copa America fanatikus is vagyok, a sokkal jobban szeretem az Európa-bajnokságnál. Uruguaynak volt egy nagyon jó dinasztiája, de azért Valverdét leszámítva én szerintem most nincsen extra klasszisuk, Bielsa nekem is hatalmas nagy kedvencem, csak végül mindenhol megbukik és föllázadnak ellen a játékosok. Tehát a
3: azért játékra... fogalmazkodj, hogy a futballra
0: igen,
3: való
0: igen,
3: hatása,
0: én pontosan tudom, igen, hogy amilyen meglátásai vannak a labdarúgással kapcsolatban, azok mind zseniálisak és előremutatóak, mert ő a foci jövőjét is látja. Viszont az emberekkel sajnos úgy néz ki, hogy nem tud bánni. A közösség is megérthetné talán a zsenit. De én Uruguaytól most nem vártam többet. Én azt néztem ki belőlük, hogyha megvan a csoport második hely, akkor ott Argentina elhozza a napfelkeltét. Ugye még az is beszédtéma volt, hogy lehet, hogy lesz Argentina-Spanyolország már egyből a 32 igen. között. Hát a kettő között maradt a kijelentésből.
1: Igen, ugye Uruguay teljesítménye gyakorlatilag az eredmény értékeltetlenek. Tehát Szaúd-Arábia...
0: És a csehek nagy csalódás.
1: Szaúd-Arábia, Uruguay ugye 1-1 volt, akkor Uruguay kikapott egy kiki meccsen ugye Spanyolországtól, és az Öldfogi szigeteken játszott 2-2-t. Ez utóbbira majd később visszatérünk, de akkor még maradjunk mindig a kiesőknél, mert azért ez felvet egy-két kérdést. Tehát mindössze 3 európai csapat esett ki a 16-ból. Egyébként ugye 4 olyan csoport volt értelemszerűen, ahol 2 európai csapat volt, a többi csoportban, amivel szét lettek szorban. Tehát,
3: hiszen 12 csoport volt és 16.
1: Csoport, tehát csak 4 olyan csoport volt, igen.
3: Abszolút.
1: Tehát Csehország, Skócia, Törökország. Törökország egy fájszé, a másik kettő nem. Nyilván Uruguaynak...
3: Érdekes, hogy pont fordítva vagyok, de nem kell, hogy egyetértsünk.
1: Cseheket én kedvelem, de amit nyújtottak a VB-n, az nem volt helyük a 32-ben.
0: Nekem mostantól a skótok érvérzik a szívem.
1: Tényleg?
0: Mostantól, hogy...
3: Hát az, amit a figyelj, tehát hogyha megnézned majd, hogy ott a skót szurkolók mit műveltek, nekem majd nagyon szenzációs tanítványom, Szekeres Szabolcs, aki sokáig volt technikai vezetőnél, most pedig a Magyar Labdarúgócsik Zala megyei vezetője, és ő küldött nekem számos videót, én meg tovább a Zolinak, hogy mit műveltek a skót szurkolók Amerikában, hogy őrítették meg a népet, hogy voltak kint baseball meccsen, hogy a baseball játékosok azt mondták, hogy ilyet ők még nem értek meg, szóval hogy Zolinak van igaza abban, hogy a skót futballt van miért szeretni.
1: Nekem egészen közeli élményem van a skótoknak a bostoni teljesítményéről, mert egy nagyon kedves ismerősöm ott volt személyesen, aki egy Egyesült Államokban él, és akkor én pont Bostonba járt, és elmondta, hogy ez valami egy készen lenyűgöző. Tehát amit műveltek a skótok, egy európai emberről van szó, tehát azért nem amerikairól, és ő volt, ott volt egyébként, szintén irigyeltem, New Yorkban lakik, a Times Square-en ott volt, amikor 30 ezer norvég emezett a Times Square-en. Ha szenvedélyről beszélgettünk, vagy játékosságról, akkor valóban ezek az abszolút pozíciók.
3: Ilyen magyar jégkorong volt, amikor Száporóba följutott a válogatott, és ugye Zürichben játszották a meccset, és akkor már nem voltam államtitkár, de a srácok meghívtak az első két meccsre, ami nyilván mi lett van Szlovákia meg Kanada. És ugye a szlovák mind a kétszer elképesztő hangulat volt, de ugye ez Zürichben ez egy hétvégi családi esemény, és két nyugdíjas bácsi volt a rendfenntartó, és volt a csarnok 95%-a magyar volt, a többi csak szlovák, és az veszélyes volt. Másnap Kanada ellen kikaptunk nagyon, ott meg olyan ünnep volt, hogy a Nemzetközi Szövetség elnöke azt mondta nekem, hogy valami olyan szabályt kéne hozni, hogy a magyarok mindig ott legyenek, mert hogy ez kell a jégkoromnak. És ez a skótok csodája.
0: A kanadai kapitány mondta, hogy a magyar válogatott szurkolótáborát leigazolná, ugye? Igen. És akkor még csak a skótokhoz annyit, hogy ugyanott most New Yorkban 5 millió argentin van. Az mi lehet?
1: Mikor is lesz hangod?
0: Van kint tudósítón, kapom a videókat, és egész egyszerűen nem érnek át a 20-25 másodperces videók. Nincs térelő New Yorkban.
1: Igen, igen, visszatérek gondolatra, hogy a Kanada mérkőségében játékosok mesélték, azt hiszem Kangyal Balázs ugyanebben a székben mondta néhány hónappal ezelőtt, hogy egyik kanadai játékos megkérdezte tőlük, amikor ünnepeltek a 0-9 után a magyar szurkolók, hogy de figyeljetek, rosszul láttuk. De ti nyertetek? Nem mi nyertünk, kérdezte a kanadai. Mondta Bill, hogy hát ti nyertetek, de nekünk ilyen szurkolóink vannak. És viszont a szurkolóink nem, nem eladóak. Mondta, hogy ezek a szurkolók nem eladóak. Tehát ezek
2: minket, nem?
1: Igen, úgyhogy mindenki irigyelte. Hát erre visszatérünk majd, ha lesz időnk egyébként, hogy mi a helyzet jelenleg ugye New Yorkban, ha első kézből tudsz beszélni, viszont akkor beszélj még hicikét tényleg az első kör kiesőiről. Mert Csehország, Skócia, Törökország, Uruguay. Afrika egyetlen csapatot veszítette, Tunéziát.
3: De a Tunézia ki is lógott lefelé.
1: De ezek szerint az afrikai kvóta rendben van. Ellenben Ázsia a 9 országából 7-et elveszített. Dél-Korea, Katar, Szaúd-Arábia, Irak, Jordánia, Üzbegisztán, Irán. Azért gondolkozom már a FIFA ezen.
3: Oké, de hogy a te nem vitatva az igazadat, de te kizárólag sportszakmai szempontot hát veszel ülök, figyelembe.
1: A
3: de hogy ennél egy picivel a dolog összetettem, mert ugye
0: mekkora
3: ez
0: piac?
3: Üzlet, az üzletben igen, hogy mekkora a piac, tehát ugye Matyi Dezsőnek annak idén 2012-ben...
1: Az üzbék piac azért nem meg a Jordán az piac azért...
3: De azért nem gyenge a Jordán nyilván piac.
1: Nyilván a Katarit nem tehet.
0: Azért olaj nagy hatalom
3: ott azért. Tehát üzlet, tehát mondom, 2012-ben Matyi Dezsőt a PMFC tulajdonosát próbáltam meggyőzni, hogy igazoljunk egy indiai játékost. Mert hogy... Tehát igazolsz egy indiai játékos, nem tudsz olyan kevés meszt eladni, hogy az ne legyen érezhető bevétel. Tehát, hogy... És a másik, amit nem szabad elfelejteni,
1: de
3: hogy
1: nem sportszakmai érvekkel.
3: Én nem mondtam, hogy sportszakmai érvek, sokféle érv van. Az egyik, és nekem is a legerősebb a sportszakmai, a másik, ez szavazatvásárlás, most lehet, hogy a vásárlás az kemény szó, de az, hogy annak idején Katárban volt a VB, és nem Ausztráliában, mert én sportszakmailag sokat veszítettem, majd egyszer elmesélem, az is egy üzleti vállalkozás, az öbből menti országok szavazata megvan egy időre, Ausztrália meg egy szavazat. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, futball szakmailag, ha jelent nézzük és nem a potenciált, akkor nyilván ebben nincs vita egyébként. Ha már 48, akkor az sokkal jobban tetszik nekem, hogy legyen 64, mert ugyanúgy 32-ből megy az egyenes kiesés, csak nem kell számolgatni a harmadikokat, sokkal kiszámíthatóbb, észszerűbb és sportszakmailag vállalhatóbb lenne. Tehát mindig azt mondom, hogy a 8, 16, 32, 64, 128, 254 az mind számolható a sportban.
1: 254-ben abban kellett egy-két lakatlan szigetet azért fel kell brutósítani 11 emberrel, hogy valaki képviselje.
3: Mondom, de most is volt egyébként olyan, amire elsőre azt mondjuk nagyképűen, lakatlan sziget, 250 ezer lakos van, aztán ők ott vannak, mi meg nem. Sőt, még jól is szerepeltek.
0: Igen.
3: Tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog, nem vitatva azt, hogy Ázsia az elmaradott a többiek.
0: Na, szakmailag igen, csak még egy dolgot ugye a piacról, hogy én ugye honlapot szerkeztek, nagyon sok honlapon, és szoktam látni a Nemzeti Sportban egy bizonyos összeállítást a honlapok látogatottságainak a listáiról, ami szerintem egy téves közlés, bár van, amelyik honlap ennyi emberrel. Ezzel a szegmenssel foglalkozok, míg máshol 15-ször annyian vannak, és minden sporttal foglalkoznak. Azon kívül nem mindegyik kattintás, és nem mindegyik néző, és most szigorúan üzleti szempontból mondom, nem ér ugyanannyit, a vásárló erő miatt. Ez ugyanolyan dolog, hogy nem mindegy, hogy a hirdetésed Szomáliában jelenik meg, vagy egy öbölmenti monarchiában, ahol gazdagabb körülmények között élnek az emberek. Sajnos ugye a verseny miatt vannak egyenlőtlenségek a világban, túl nagy, ez nekem sem tetszik, de Ázsiának a jelentős része olyan felvásárló erejű lakossággal rendelkezik, hogy én szerintem a többi sporták hibázik, például a kosárlabda, a kézilabda, a vízilabda, hogy ezekre a piacokra nem kívánnak valahogy betörni.
1: Hát most a kézilabda világbajnokság is 32 csapattal zajlik. Vegyük úgy, hogy nagyjából ezek közül 20-ban nem ismerik a kézilabda szabályait
0: de
1: sem.
0: De a piacok majd fejlődnek.
3: Jó,
0: és
3: hát
0: elindulnak.
3: Ez a beszélgetünk majd a szabályokról, meg a szabályok alkalmazása a VB-n azért az megér egy misét, és ott nem biztos, hogy egy véleménye leszünk az Olival.
1: Erre nyilván fogunk beszélgetni, de akkor egyetlen gondolat erejéig azért térünk vissza erre a lebonyolításra, mert ugyebár, igen, azt mondja Gábor, hogy 64 csapattal igazságosan egyetértek. Ez, hogy 48-ból 32-t csináltak, ez egyszerűen nevetséges volt. Én felírtam magamnak, és akkor mondjatok még egy...
3: Ebben most teljesen egyetértünk, Laci. Eljött a pillanat.
1: Jó, akkor azzal fogjuk kezdeni a második részt a beszélgetés, hogy melyek voltak azok a találkozók, amelyek szerintem érdekesek voltak a csoportkörben. Én 6-ot írtam össze, írjatok ti is össze néhányat itt a szünetben, úgyhogy hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést Simon Zoltánnal és Elbert Gáborral.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Zárásához érkezett a labdarúgó VB, visszaáll az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatár. Hidegfronthoz esőt, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New York-i finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetít. A bronzérmet magyar idő szerint ma hajnalban Anglia szerezte meg, miután 4-0-ás fél idő után 6-4-re győzött Franciaország ellen. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örök ranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újra érmet világbajnokságon. Legutóbb 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világkupa szuper döntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydney-ben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében a spanyolokkal csap össze. A bajnok NKA Universitas Pécs csapatától az olasz Castelnuovohoz igazolt Varga Aliz válogatott kosárlabdázó. A Campobassoi klub legutóbb elődöntős volt az olasz ligában, a következő idényben pedig az Eurókupában is érdekelt lesz. A Minnesota Lynx 101-93-ra verte a Portland Fire csapatát az észak-amerikai női kosárlabda ligában. A győztes együttesben a magyar válogatott Juhász Dorka több mint 21 percet töltött a pályán. Ez alatt 12 pontot dobott, szerzett 5 lepattanót, valamint adott 5 gólpasszt. A Minnesota ezzel a 20. győzelmét aratta a ligában, 6 vereség mellett.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. Írja az Index. Visszáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonitné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust. Már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor miniszter. A tárcavezető hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Szerdáig kell jelentkezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait.
2: Közlekedés.
4: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév augusztus 10-ig. A szerelvények csak a Közvágóhíd és Székesszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére.
2: Időjárás.
4: Északnyugat felől hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati-délnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar. A szél helyenként megerősödhet. Észak általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 5 óra és 20 perc múlva kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság döntője, amelynek egyik résztvevője Spanyolország lesz, és ennek apropóján hallgattuk meg ezt a Viva España című dalt a Bombontól, és hát ezzel a dallal emlékeztünk Szolnoki Péterre, az együttes énekesére, aki egy héttel ezelőtt múlt vasárnap hunyt el. Nyugodj békében, Péter, azt hiszem, hogy a dalaidat mi nagyon-nagyon sokszor fogjuk játszani itt a Nemzeti Sportrádióban, illetve sok-sok rádióban, és ez így is van rendjén. Na és akkor folytatjuk, hogy a foci órának a rendkívüli kiadása. A stúdióban továbbra is Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, illetve Simon Zoltán, az mi1.hu felelős szerkesztője, és a labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatban Zoli három jelzőt mondott: szenvedély, FIFA ellenesség és támadó futball.
2: És hogy Lionel Andrés Messi.
1: Igen, erre majd visszatérünk, illetve Gábor miket mondott, azt mondja: csodás, botrányos és játékos. Na most, hogyha megengeditek, én is összeírtam néhány dolgot az ördög ügyvédjeként. Tehát én kimondottan gonosz dolgokat írtam, de én egy gonosz ember vagyok veletek ellentétben, tehát egy jó indulatú emberek vagytok, én pedig egy gonosz ember vagyok, és amíg ültem a metrón a határúttól a Göncz Árpád központig, addig én 13+1 dolgot írtam össze a világbajnokságról, bármelyikbe belekapaszkodhatok, de ez egy igazi gonosz embernek a megjegyzése VB-ről. 4/4 mérkőzések, kiállítása száját eltakarva beszél egy játékos, nyilvánvaló kiállítást érő szabálytalanság után is pályán maradhatott Messi, jogosan kiállított amerikai játékos automatikus eltiltását törölték Donald Trump kérésére, Salvadorban és az Egyesült Államokban vezető bíró kapta a két elődöntőt, Venezuelában vezető a bronzmérkőzést. A lebonyolítás feltételezte a megegyezéses mérkőzéseket a csoportkörben, főszerepre vágyott néhány videóbíró, például a nicaraguai Tatiana Guzmán, és néhány videóbíró kimondottan lapított, pedig szólnia kellett volna. Elcsalt első félidőket láttunk minimális kockázatvállalással. 16+8+4, 28 egyenes kieséses meccsből gyakorlatilag egy volt, amelyen borult a papírforma, és talán kettő, amelyen kisebb meglepetés született, a többi papírforma volt. Bebizonyosodott, értelmetlenül osztották el a kvótákat a földrészek között, horrorisztikus jegyárak igazi szurkolók helyett világháló szurkolókat vonzottak a stadionba. Az utazás szervezők VB-je volt ez? A döntő jegyárai 500 000 forinttól kezdődnek, és több millió forintig tartanak, és 20 perces lesz a szünet, és Vincic bíró döntőt vezetésével akarja kiengesztelni a FIFA, az UEFA szlovén elnökét. Na, ezek jutottak nekem eszembe, és akkor bármi be lehet kapaszkodni, ha veszi a levegőt, és a Messi kiállítását akarja megvédeni.
2: Nem az, hanem csak egy játékos neve volt benne. Nem tudom, tehát lett belőle valami.
1: Messzire gondolsz, hogy nem állították az első mérkőzésen?
2: A többi játékos nem szabálytalankodott, vagy...
1: Ez egy kirívó szabálytalanság volt, amiért kiállítások jártak.
2: Ez a dolog lényege, hogy az emberiségre jellemző, hogy mindig a legjobbat akarja letaszítani a trónról, és mivel képtelen rá, ezért megpróbálja befeketíteni. Az egy dolog, hogy nem ment ki a spori, hogy megnézze, hogy mi, hogy történt, de... Az ég egyött a világon, semmilyen jelentősége nem volt, mert egyértelműen a jobb csapat jutott tovább, de és utána is.
1: És a két meccsre eltiltják.
2: Mi?
1: Mert esetleg az argentin elnök nem tudja a FIFA elnökének, Infantinónak a telefonszámát.
2: Az a szerencsétlen fűnyíró, meg falánc, és ki nem nézem abból az emberből, hogy bármit el tud intézni, mert az volt a nagyszerű ötlete, hogy privatizálni kell Argentinában a futballklubokat, 4 nap alatt majdnem a teljes kormánya belebukott, úgyhogy szerintem ő ne csináljon semmit, jobb a csöndbe marad. Azon kívül eltiltás, nem eltiltás. Ilovszky Rudi bácsi mindig azt mondta, hogy aki a játékvezetővel vagy a pályatalajával foglalkozik, az nem ért a futballhoz, mert mind a két mérkőző fél ugyanazon a pályán játszik, és ugyanaz a bíró vezeti a meccsüket. Én inkább arról beszélnék, hogy Lionel Messi nyerte meg a legtöbb párharcot a világbajnokságon, és látom magam előtt, hogy a rátámadó védőknek, meg középpályásoknak így a fülére odaszól az Infantino, hogy engedd el, hagyj rúgja be a labdát, vagy ha nem, akkor repülőgépekből fogjuk szórni azt a bizonyos port, ami miatt kipusztul az emberiség, és különben is a Messi miatt lapos a föld. Tehát ez nem már, ha Cristiano Ronaldo Portugáliája nyerte volna meg a világbajnokságot, akkor én gratulálok minden portugál szurkolóknak, és ugyanezt fogom tenni, hogyha Spanyolország nyeri meg a VB-t, mert megérdemelten nyerné meg a világbajnokságot. A legesélyesebb volt a torna előtt is, a döntőnek is sokkal esélyesebbje, mint a Argentína. Én viszont nem foglalkozom azzal, hogy a Jamalt miért nem állították ki, vagy mit tudom én, milyen dolgok voltak ott, a focit kell szeretni, azt kell élvezni. Lehet olyan focit is nézni majd, amikor robotok és gépek döntik el, hogy mi hogy történik, az olyan sok sikert kívánok majd mindenkinek. Ne játsszuk már meg azt, hogy mi hibátlan emberek vagyunk, és akkor a bírónak is mindig hibátlannak kell lennie, ez nem így van. Ne mástól várjuk el a tökéletességet. Amit mondtál játékvezetőkről is, hogy az miért baj, hogy egy bíró venezuelai, nem azt kell nézni, hogy ő venezuelai, hanem az, hogy milyen játékvezető.
1: Nem lát futballmeccseket
3: sem. Miért nem lát
2: futballmeccset? Dél-Amerikában nincsenek futballmeccset.
1: Egy Salvadorban vezető bíró, azért ne hasonlítjuk össze egy Olaszországban, Németországban, Angliában, vagy Spanyolországban vezető bíró.
2: A bírókat azokat hagyjuk, mert a legalja és a leggyengébbek. Én szerintem nem az számít, hogy honnan jön, tehát az előítélet származásból kiindulni, az nagyon messze vezet.
1: De nem vezet hétről hétre olyan fokú mérkőzéseket, olyan hőfokú találkozókat, átverik ezek a dörzsölt fickók.
3: Akkor vegyük el, nem. Én azt gondolom, hogy a második elődöntőben a mezőny egyik legjobbja játékvető volt. Persze. Tehát az parádésan fújta.
1: A második például ki kellett osztani négy sárgalból, és akkor nem történik ez a pankráció.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy kiváló játékvetés volt, remek.
2: Tehát ez férfiak küzdenek a labdáért, tehát ne játsszuk már el a piperköltséget.
3: Én azt gondolom, a második elődöntőn a játékvető a mezőny egyik legjobb volt. Az első nem. Ott az elsőn ugye én meccs előtt azt mondtam a párnak, hogy ott ugye az a kulcsa a mérkőzésnek, hogy melyik bal hátvéd fog nagyobbat hibázni, a Diny vagy a Kukurella. Uh-huh. Ugye a Diny hibázott nagyobbt, és hogy a játékvető mennyit fog hibázni. Tehát ott ez ezen múlt valóban, az nagyon hamar látszott, hogy az a játékvető ahhoz a meccshez nem tud fölnőni, ebben ezt én adom, de én jegyzeteltem, tehát a 4-4 szerintem az botrány. Tehát, hogy az futball ellenes cselekmény volt ez a hidratációs szünet. Az, hogy ez el van rendelve, hogy kötelezően 3 perc szünet, az tényleg 4/4 lett, az alapjaiban változtatja meg a futballt, mind ahogy a csoport mérkőzések során számos olyan esetet láthattunk, amikor a hidratációs szünet vagy reklámszünet után egészen megváltott a mérkőzés. Ez egy kötelező időkérés, ami lehet gondolkodni egyébként, csak akkor hívjuk úgy.
2: Erre csak mondhatok, hogy hány mérkőzésen volt az, hogy az utolsó 10-15 perc ment élmény számba?
3: Sok.
1: A nagy többségben. Pont az első fél időket olyan szinten csalták el a futballisták.
3: De ez is normális.
2: Nem, ez a hidratációs szünetnek köszönhető, mert ott nem isznak, mert melegük van, hanem energiakészleteiket töltik fel. Tehát ott nem csak vizet isznak, hanem gyorsan felszívódó szénhidrátot, ugyanúgy, mint az országúti kerékpárosok, ugyanúgy, mint a triatlonisták, ugyanúgy, mint a hosszú távúszók. Tehát ezt felejtsük már el, hogy a futballban volt egy szabály, hogy leteszünk két kapukat, és ez így marad életünk végéig. A labdarúgás azért fogja elveszíteni vezető pozíciát csompás mellett, mert annyira bigott, konzervatív felfogás veszi körül, hogy az valami hihetetlen. Hát nem jobb, hogy a 80. perctől a 110-ig, most így a rendes játékidei hosszabbításokat beleszámítom, az utolsó pillanatig történhet még bármi. Nem jobb, sokkal jobb. Nem jobb, hogy sokkal több jobb mérkőzés volt a kieséses szakaszban is, meg a csoportmeccseken is, mert tudtak újítani a csapatok, tudtak változtatni a csapatok. Ennyi gólt, ilyen gólokat nagyon rég lehetett látni világversenyen, és ez azért van, mert tudnak regenerálódni mérkőzés közben is. Megtöri a meccs ritmusát, megváltoztatja a mérkőzés ritmusát is, de ezáltal sokkal jobb meccseket kapunk cserébe. Tehát kimeltünk a korlát mellé támaszkodni a jegenyefák alá, nézhetjük a 2x45 perceseket, de azért Magyarországról kritikát megfogalmazni tehát jussunk ki a világbajnokságra, és utána, mert addig ez nagyon, nagyon rosszul néz ki, hogy mi, akik nem tudunk semmit felmutatni, azt hiszük, hogy a marokkos mondatainkkal...
1: Nem nekünk újságíróknak kell kijutni a világbajnokságra, nekünk újságíróknak az a feladatunk, hogy véleményt mondjunk, illetve
2: Én mondom is a véleményemet.
1: Nem nekünk kell kijutni a VB-re.
2: Én mondom is a véleményemet, tök jó, hogy van a hidratáció szünet, mert sokkal jobbak a meccsek, hajrái.
3: Ezt meg kell kutatni. Én nekem nem tetszik. Én sokkal inkább vagyok ebben Jürgen Klopp, meg számos nálamnál a futballban nagyobb dolgokat produkáló ember mellett, hogy ez más. Lehet, hogy jobb lesz. Én éppen az öt cserével is úgy vagyok, hogy nem tudom, hogy az jobb vagy rosszabb tőle a futball, de egy egész más, az biztos. De ha haladunk tovább, a szájeltakarás az nem bizonyította nekem ezen a VB-n a létjogosultságát, hogy azért piros lap jár. Az nem. A Messi piros lap, figyelj, ha ott sérülés történt volna, akkor az egy komoly vita lenne. Én is éreztem azt nem egy esetben, hogy akár az argentinok, akár az amerikaiak, mint korábban Dél-Korea, kaptak segítséget a játékvezetést, ami nem von le semmit a csapat érdeméből. Tehát azért azokat, hogy Egyiptomban meg kellett nyerni 0-2-ről a meccset, de 2-2-nél ott a Szala ellen volt két legalábbis gyanús megmozdulás. Szerintem jogosan vették el Egyiptom második gólját. Azt nem értem, hogy miért nem nézik meg. Tehát, hogy felsorolod a videóbíró kérdését, abban nagyon régóta, legalább azóta, amit a vadpistát bántják, hogy a Honvéd miatt esett ki, ami nyilvánvaló szerintem szamásság, mert ugye...
2: Nagyon sok helyzetet hagyott ki abban a bajnokságban.
3: Igen, tehát azért a Honvéd azért mindent megtett, hogy kiesett, nem azon az egy szituáció múlott, de hogyha ott kihívják a vadpistát, és megnézi, akkor legalább ő dönti el, tehát látja, hogy miről dönt, és akkor még mindig dönthet úgy, hogy az nekem tetszik, vagy nem tetszik. Ezt hiányoltam például az argentin-egyiptom mérkőzésen, a Szalával szemben az én megítélésem szerint kétszer is szabálytalankodtak, amiből aztán a kontrából gólt rúgott Argentina, és mondom, ha megnézi a játékvezetést, úgy dönt, hogy szerinte nem volt falt, azt elfogadom, nehéz lett volna úgy dönteni, mert legalább olyan falt volt, mint amire elvette a második gólt. Volt egyébként, ha már videóbíró, mert azt is ugye soroltad ebben, volt, amikor kihívták a játékot, őt megnézte, és mégis megadta az amerikaiak második gólját Ausztrália ellen, ami nyilvánvaló les volt, hiszen a lesen álló játékos tudatosan akadályozta a védőt abban, hogy közbeavatkozzon. Ebben egységesíteni kellene. Mondom, azzal nekem nincs bajom, tehát hívják ki, döntse a játékot, hogy rosszul dönt, az sokkal inkább el tudom fogadni, mint hogy az argentin-egyiptom meccsen a francia játékvető a maga francia stílusában között, hogy már pedig ő nem fogja megnézni. Szerintem az nem jó.
2: Az nem jó, de azt is el kellene fogadni, hogy hibátlanul nem fognak a bírók meccset vezetni.
3: Nem, azt mondom, hogy hibátlanul.
2: Bocsánat, hogy 10 bíró. A felfogással sem, mert mindenki másképpen ítéli meg.
3: De azt mondom, hogy jöjjön ki, nézze meg, és döntsön már, ahogy
2: persze,
3: akar,
2: hogy
3: ennyi.
2: Ki, a Szala helyzetet is meg kellett volna néznie.
1: Bocsánat, én még a videóbíró után
3: említettem
1: egy hölgyet, a nicaraguai Tatjana Guzmánt. Valószínűleg sokan nem tudják, melyik meccset döntötte elő. A Paraguay-Németország mérkőzés döntötte videóbíróként. Egy szögletet követő beívelésnél ugye 8 pár húzikálja egymást. Gyakorlatilag 8 párnál lehet 11-est ítélni. Igen, 8 párnál lehet 11-est ítélni, és 8 párnál lehet kifele ítélni
3: szabadulát.
1: Ez a hölgy, ez a senki által nem ismert nicaraguai Tatjana Guzmán kihívta a bírót, és arra vette rá, hogy a tackle lökését szabálytalanak ítélje meg, ez esett ki Németország. Egy csomó videóbíró pedig lapított, és nem merte kihívni a vezetőbírót, ennél sokkal nyilvánvalóbb szabálytalanságnál. Ez a videóbíró intézménynek így nincs értelme, egyetlen értelme van csak a lesek megítélésénél.
3: Én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb a vitatott eset.
1: Igen, én úgy érzem, nagyon sok volt
3: sokkal
1: a videó.
3: Sokkal kevesebb. De nem a videóbíróból fakad.
2: De Németország sem emiatt esett ki, hanem, hogy eljutott tovább.
3: Tehát Németország egy rossz csapat volt.
1: Németország tovább jutott volna, hogyha tátok a gólját megadják.
3: Nem kellett megadni a gólját, mert szándékosan akadályozta a kapust az ötösen belül.
1: Minden szögletnél ugyanígy akadályozza a kapust.
3: Ezt mondta a párnak, hogy az lesz a következő szabálymódosítás a labdarúgásban, hogy szögletnél a labda érintésség nem lehet az ötösen belül támadó. Ez lesz a következő szabálymódos.
2: Picit kosárlabda.
3: Menjünk tovább. Az elődöntő bíróról beszéltünk. Én is azt gondolom, hogy itt egyetlen egy dolog kell, hogy döntsön, hogy az egy alkalmas vagy nem alkalmas. Szerintem az első játékvezető az nem tudott fölnőni a feladathoz. A második elődöntőben a mezőny egyik legjobbja volt. Szerintem,
2: nem
3: ezt mindig hozzáteszem, jó? Nem baj.
2: Nem is, az a jó.
3: Azért tettem hozzá, hogy szerintem. A lebonyításban egyetértek veled, hogy a 48 csapat, tehát hogy ha osztott kettővel a számot, és a végén nem tud kijönni kettő, akkor az nem jó, de tehát nem lehet lejátszani egyenes kiesésben, de egyébként nem tudsz olyan lebonyolítást kitalálni, hogy ne lehessen.
1: Hogy ne tudnám, a 78-as, de zseniális lebonyolítás volt a 78-as, amikor 16 csapat volt.
3: Utána középdöntő volt.
1: Két 8-as, tehát két 4-es csoport volt a 8 között, és nem volt elődöntő. Ez azt jelenti, hogy három elődöntőt vívtál gyakorlatilag, mert hogyha egy döntetlent játszottál a legjobb 8 között, az esetleg elmehetett a
3: magyar
1: döntőt.
3: Szempontból mi volt ennek nyerett. Az igazságtalansága?
1: De a magyar szempontból...
3: Mi volt? Hát az volt, hogy a Palotai Kalcsi bácsi nem vezethette a döntőt, mert rábíztak a brazil-argentin, az volt a legnehezebb meccs. Persze. Szóval, de hogy a 82-es lebonyolítás, ahol nem volt a harmadikoknál esély a továbbjutásra, ugye az osztrák-német páros az Anschluss jegyében kigolyozta Algériát. Tehát, hogy...
1: Azért viszont, de akkor álljunk meg egy szóra, felírtam, hogy hat komoly mérkőzés volt szerintem a csoportkörben 72-ből. Dél-Afrika, Dél-Korea, Marokkó, Skócia, Ausztrália, Törökország, Paraguay, Törökország, Spanyolország, Uruguay, Norvégia, Szenegál. Ennél többet nem tudok mondani, ellenben...
3: Ami komoly meccs volt?
1: Ami kiki mérkőzés volt, ami... A többinél uli-buli meccsekkel
2: jutott a szurkolója, vagy nem uli-buli egyik meccse, hanem a legfontosabb meccs annak a nemzetnek és annak a válogatottnak.
3: Az egy más kérdés, hogy hogy álltak bele, tehát hogy volt, aki direkt
2: védekezett,
3: másod-harmad szándékkal állt bele. Ha nyílt, sisakos futballt mondod, akkor kevés ilyen meccs volt, de ez mindig így van.
2: De védekezéssel is tovább lehet jutni.
3: Kézilabda EBVB-t megnézel, ott hány jó meccset látsz?
2: Akkor én is kérdezem, hogy akkor a 2016 EB-n a magyar válogatott csoportjában hány tétmeccs volt, komoly meccs?
1: 2016-os EB volt, amikor a Portugáliával voltunk egy csoportban, igen, megvertük Ausztriát, Portugáliával játszottunk.
2: Melyik döntetre. Volt komoly meccs a emberiség szempontjából?
1: Az emberiség szempontjából nagyon fontos az Ausztria elleni győzelem, mert az döntött a továbbjutásra.
2: De itt, az emberiség szempontjából.
3: És az azon volt, hogy a Stébezolit jobbek bevitték be.
2: Én meg arról, hogy akárhova elmész a világba, senki nem beszél arról, hogy mi volt a 2016-os EB-n a csoportmeccs, hanem jobb is, mert mi azt ünnepeljük, hogy csoportot nyertünk, Izland hatodik lett, a harmadik Portugália meg első. Kinek mi a fontos? Lehet, hogy neked nem voltak fontosak a csoportmeccsek, én viszont legalább 68-at megnéztem, mert imádom a labdarúgást, az Új-Zéland, hogy volt az, vagy melyik volt Irán?
3: Igen, neked volt egy
2: igen, igen, voltak ilyen happy-jeim, mert őket még nem láttam játszani, és ezek zseniális mérkőzések voltak. Nem látok ilyen meccseket, lehet, hogy soha többet nem is fogok látni. Tehát ez a Én ezzel nem értek egyet, ennyi mérkőzésnek volt kiemelt tétje, de ott mindegyik mérkőzésnek kiemelt tétje volt. Hát most a jordánokat mi miért nézzük le, ők kijutottak, mi nem jutottunk ki nekik, ott mind a három meccs az

0: órával ezelőtt, hogy még a nyaralóhelyeken is mindenki mezzekbe jár, a gyerekek imádják, ezért van a nyert
1: kell árulni a jegyeket, amennyiért megveszik. Ez a másodlagos kereslet. Most ha azt mondtad, hogy 500 ezer forint, most azért az egy VB döntőre nem egy nagy összeg, én szerintem.
2: Meg ha el tudsz adni 80 ezer jegyet ennyiért, na, akkor miért adnád olcsóbban? Az, hogy te meg én nem leszünk ott. Miért baj a Vincsics?
0: Nem, a Vincsicsek az a gondom, és akkor ez érdekes.
2: Ki vezetné szerinted a döntő, hogy nálad?
0: Én első pillanatban Vincsicsek mondtam. Abszolút. De nem érzitek azt, hogy egy kicsikét ugye összeugrott a FIFA és az UEFA, és akkor most beszéljünk, és ez utolsó téma ebben.
2: Beszéljünk erről, igen, ez egy botrány. Tehát bocsánat, hogy ha arról beszélünk, hogy a világ legvállalhatatlanabb embereit sorolt föl, akkor én szerintem az Infantino és a Trump benne lesz.
0: Igen?
1: Ki se hagynám őket, tehát ők különkoz.
0: Ez az öntő tényleg beszélgessük.
2: Tehát Balogunnak eltiltása után szerintem a FIFA elnökének le kell mondania.
0: Holnap. Úgy kell kezdeni a napot.
2: Hát egyetértek vele.
0: Azonnal le kell mondania, tehát ilyen a földön nincs.
2: Hogy a Vincsics nem tett róla, hogy nem. Pont ugyanabból az országból származik, mint az UEFA alkalmatlan elnöke.
0: Csak annyit akartam mondani ezzel.
2: Ő a legjobb játékvezető.
0: Igen, csak hogy nem akartak ezzel kedvezni az UEFA egyébként szlovén elnökének, ugye
2: bár Cseferinnek,
0: mert nagyon Cseferin is neki ugrott. Egyébként láttátok a VB-n? Én egyetlen meccsen nem láttam a Cseferint.
2: Nem, de azt mondd meg nekem, hogy ha nem a Vincsics, akkor ki?
0: Én abszolút.
2: Tehát a legjobb játékvezető.
0: A legjobb játékvezető.
2: És hozzáteszem, biztos láttad, amikor megnevezték, hogy ő lesz a döntő játékvezetője, hogy ott tapsot kapott, és pásztázott a kamera, és a szemekben nem volt irigykedés, vagy dű. Az volt a szemekben, hogy ez így rendben van. És az egy óriási dolog, hogy egy kelet-európai vezetet, és akkor egy pici három mondatban emlékezzünk meg arról, hogy jó volna újraéleszteni a magyar játékvezetést. Mert azért voltak nekünk játékvezetőink, akik vagy vezettek nagy világverseny döntőt, vagy jó eséllyel pályáztak rá, és most a környékén nem vagyunk. Tehát, hogy a tavasszal nem vezetnek a játékvezetők nemzetközi meccset, úgyhogy én nagyon sokukkal jóba vagyok, és nagyon jó embernek tartom őket. Ez egy rendszerhiba, ezen kéne dolgozni, mert a válogatottat is segítené, ha lenne játékvezetőnk.
1: Hát én kaptam az MLS-től egy közleményt, hogy melyik konferencia, liga, selejtező, meg mit tudom én, mint szerepelnek majd a játékvezetőink, meg szerepeltek. Én ezt úgy döntöttem, hogy az NB1.hu-ra biztos nem tesszük ki, tehát ez a szint, tehát fejlődik a magyar játékvezetés, nem fejlődik.
0: Ez egy másik történet. Most 5 órával a világbajnokság döntő előtt 5 percben beszélgessünk a döntőről. Azt hiszem, Zolinál az esélyek azt hiszem egyértelműek.
1: Egyértelműen Spanyolország a döntő esélyesen.
2: Nem
1: ügyesen csinálom, mert ezt gondolom, és ezt mondtam
0: a Róka is.
2: Az elején is ezt
1: megismétlem azt, akkor a szó szerint, amit a foci órában mondtam a világbajnokság előtt az utolsó adásban, Spanyolország és Argentína teljesítményét az utolsó mérkőzésük után kell megítélni. Ők nem azért mentek oda, hogy az első csoportmeccsen villogjanak, nem azért mentek oda, hogy a csoportból tovább jussanak, hanem azért, hogy világbajnokok legyenek. Spanyolok megnyerték a Nemzetek Ligáját, szerintem ez egy tök jó lebonyolítási módszer, nekem az jobban tetszene, mint ez a tömeg VB egyébként. Ugye Európa bajnoki címvédők, Argentína ugye 4 vesztes döntő után Messivel picit visszavonult, visszatért, és amióta Scaloni lett a kapitány, ugye megnyert mindent, ahol elindult, 2 Copa Amerikát, egy világbajnokságot, és akármi lesz ennek a döntőnek a végeredménye, akármi történik, egyik csapatnak az érdemein sem fog változtatni, egyik sem lesz jobb tőle, egyik sem lesz gyengébb tőle, ha Messi kihagy 8-11-estől nem lesz gyengébb futballista. Úgyhogy én remélem, hogy mint a labdarúgás ünnepe fogja föl minden játékos is ezt a találkozót. Tudom, hogy hatalmas tét van, mert a megítélésükön szerintem, ha valaki érzelmi intelligenciával is rendelkezik, akkor ezen nem változtat. Spanyolország abszolút esélyes, ám a 80. perc, ahogy én ezt mindig szoktam. A 80. percig soha senki ne írja le Argentínát, de amúgy sem, mert ők futnak a legtöbbet, ők a legszenvedélyesebb, ők vállalják fel a legtöbb párharcot. Közöttük van az az ember, aki a legtöbb párharcot megnyerte, a legtöbb pontos paszt adott, és a világbajnokság legjobb játékosa lesz. Remélem újabb aranyéremmel a nyakában, de 80% Spanyolország győzelmének esélye.
0: A szenvedélyt meg is magyaráztad azon jelzők közül, amit az adás elején mondtál, és a jellemet.

0: Ezért majd.
1: Jellemezte.
0: Mert ugye olyanok, mint a paragvaiak, hogy lehet, hogy nekünk nem tetszik, nekik meg az nem tetszik, hogy ilyen tutyimutyikkal játszanak, tehát sok színűek
1: van. Tehát argentin szurkolóként azt mondod, hogy Spanyolország az esélyes a találkozónk, de nyilvánvalóan egy nurra megnyerhető a 80. perc után Argentina.
0: Egy gól vagy nem lesz.
1: Kettő.
0: Egy gól nem lesz.
1: 6-4 se lesz valószínűleg.
2: Azt szoktam ilyenkor mindig nézni,
0: hogy... De Argentina győzelmét szeretném, de Spanyolországot tartom az esélyesebb.
1: De nem Róka és a Holló?
0: Nem, őszinteség.
1: Őszinteség.
0: Hát most ez ugyanolyan, hogyha Vasas játszana a Barcelonával, hogy ki az esélyesebb.
1: Világos.
3: Nyilván a Vasas.
1: Itt nem a Vasas Barcelonáról beszélgetünk, mert Spanyolország, Argentina, hál' Istennek közel van egymáshoz, és emiatt várunk egy nagyon jó meccset.
2: Szóval én azt gondolom, az argentinok mellett szól Lionel Messi, az argentinok mellett szól, amiről beszéltünk szintén hetekkel ezelőtt a VB elején, az a hihetetlen szenvedély csapaton belül és az országgal, meg a szurkolókkal, meg az egész, az elképesztő az argentinoknál. Ami az argentinoknál kockázati tényezőt jelent, az a két szélső hátvéd, különösen a jobb hátvéd pozíciója. Szerintem, ezt mindig hozzáteszem.
0: De nagy párharc lesz Kukurellyával.
2: Ja, pontosan, tehát hogy igen, tehát hogyha sarkítani akarom, akkor az, hogy a Kukurellyel lesz-e rosszabb, vagy a Molina. Ez egy komoly kérdés, bár annyi szerencsük van az argentinoknak, hogy a Jamal jobb oldalon játszik. Tehát mint a franciáknak pehjük volt, hogy a leggyengébb játékosuk volt az ellenfél legjobbján. A spanyoloknál az óriási erő az a csapatszintű intelligencia, ami elképesztően erős, az, hogy rendkívül jó futballistáik vannak. Nagyon érdekes, hogy mindkét kispadon rendkívül intelligens és felkészült edző van. Tehát, hogy míg a... Igen, ráadásul még Tuchelnek az angoloknál volt... egy A-terve, és nagyon bízom benne, hogy a B-tervet ott találtak, és nem előre készült erre, mert akkor még nagyobb a baj. A Scaloninak volt BCDE-terve, és az látszott is, hogy támadni akart, és mit cserélt két szélső hátvédet, hogy jöjjenek a beadások. Azon kívül egyébként, ahol még az argentinok szerintem erősebbek, az a kapu. Tehát azt gondolom, hogy a kapus poszton az argentinok erősebbek, ami a
1: mentálisan, vagy pedig tudásban? Mert mentálisan szinten. Nagyon erős az a fickó, az biztos.
2: Szerintem minden szinten.
0: 2018-ban még a kapu mögött túl szerintem az egy jobb kapus.
2: És ami még a spanyoloknál kockázati tényezőt jelenthet szerintem, azon túl, hogy csapatszinten rendkívül intelligens csapat, hogyha bajban vannak, akkor lesz-e vezér. Mert hogy nincs egy olyan klasszikus vezére, mint régen volt Puyol, vagy Ramos, vagy Busquets, vagy még régebben Butragueño, Santillana. Tehát, hogy ezt a fajta karaktert, egy személyes karaktert azt keresem ebben a csapatban. Lehet, hogy van, csak én nem látom. Tehát szerintem egy elképesztő érdekes mérkőzés lesz. Az argentin, ugye a forgatókönyv az eddigiek alapján az lehet, hogy a spanyolok szereznek vezetést, nekik az jó, mert akkor el tudják dugni az Zoli által kevésbé szeretett tikitakával a labdát, de az argentinok meg nem egyszer élettek föl, és a végén hozták a mérkőzést. Tehát szerintem egy óriási stratégiai, majd később taktikai csata lehet ez.
0: Igen, és Scaloni nagyon jól tud cserélni, de az argentinokról még tudni kell, hogy én ezt úgy látom, ezt a VB döntőt, hogy Spanyolország játszik a spanyol-olasz-angol vegyes felvágott ellen, ami ugye Argentina, ugye spanyol gyarmat volt. Aztán a 19. századtól rengeteg olasz bevándorló is érkezett, ugye ők alapították meg a Boca Juniors, de Argentínában is az angolok szerettették meg a labdarúgást, ugye van a New Old Boys nevezetű csapat, Lionel Messi és Lionel Scaloni nevelő egyesület, egy bizonyos Gabriel Batistuta is ott kezdte el a pályafutását, ők szervezték meg az angolok az argentin bajnokságot, azóta se lehet nyomon követni, hogy most éppen ki melyik bajnokságban van, meg hogy szerepelnek, úgyhogy megvan bennük minden, de a spanyol játék intelligencia és csapategység azt szerintem tökéletesen visszajelzi azt, hogy beszélhetünk játékosokról, kit állítottak ki, kit nem állítottak ki, ki milyen formában van, de ennyi intelligens, futballintelligens és nem csak futballintelligens ember, mint a spanyoloknál van, egyetlen egy másik csapatban sincs, mert lehetsz ügyes, hogyha nincsen eszed a játékhoz a szív mellett.
1: Hát ez volt a Foci Óra extra Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal kevesebb, mint 5 órával a 23. labdarúgó világbajnokság döntője előtt. Köszönöm, urak, hogy itt voltatok, és nagyon jó szórakozást, szurkolást kívánok nektek estére.
2: Mi vártunk volna téged is, de azt mondtad, dolgozol.
1: Hát én dolgozok, én itt leszek.
4: Legyen olyan szenvedélyes,
1: azok a hallgatók, akik minket hallgatnak, kénytelenek lesznek engem elviselni a következő órákban, és még talán a világbajnokság döntője után is. Az viszont egészen biztos, hogy a következő 22 percben zenéket fogunk sugározgatni, méghozzá olyan zenéket, amelyek kapcsolatosak a döntő két résztvevőjéhez. Tehát Spanyolországhoz, illetve Argentinához. Kezdjük egy olyan dallal, amely Spanyolországhoz kapcsolódik, a Neo Familia Don Quixote-ról énekel.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú! Úszogumi!
7: Pontos! Ó, magyarul!
8: A nyelvújítás előtt!
9: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
10: Ez az ember tenkes kapitány.
11: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
12: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
13: Ne izgalunk, tárul csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
9: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perckor a Dunán.
0: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: Zárásához érkezett a labdarúgó VB. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes látja el a köztársasági elnök feladatait. Idegfronthoz esőt. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
14: Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New Yorki finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. A bronzérmet magyar idő szerint ma hajnalban Anglia szerezte meg, miután 4-0-es fél idő után 6-4-re győzött Franciaország ellen. Az angolok részéről Bukayo Saka háromszor, míg a franciáktól Kylian Mbappé kétszer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örök ranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újra érmet világbajnokságon. Legutóbb 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydney-ben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében a spanyolokkal csap össze. A bajnok NK Universitas Pécs csapatától az olasz Castelnuovo-hoz igazolt a Varga Aliz válogatott kosárlabdázó. A Campobassói klub legutóbb elődöntős volt az olasz ligában, a következő idényben pedig az Eurókupában is érdekelt lesz. A Minnesota Lynx 101-93-ra verte a Portland Fire csapatát az észak-amerikai női kosárlabda ligában. A győztes együttesben a magyar válogatott Juhász Dorka több mint 21 percet töltött a pályán. Ez alatt 12 pontot dobott, szerzett 5 lepattanót, valamint adott 5 gólpasszt. A Minnesota ezzel a 20. győzelmét aratta a ligában 6 vereség mellett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
14: Átmenetileg Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el holnaptól a köztársasági elnök jogköreit. Sólyog Tamás tegnap aláírta a 17. alaptörvénymódosítást, amely hatályba is lépett, ezzel pedig ma éjféltől megszűnik az államfő mandátuma. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszoncsiné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lobniczi Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson. Így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor miniszter. A tárcavezető hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítéséért az Európa Tanács főtitkára. Alain Berset a labdarúgó világbajnokság befejezése után arról egyeztetne a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására.
0: Közlekedés.
14: Az M80-as autóúton Körmend elkerülő szakaszán egy furgon és egy személygépjármű összeütközött. A 163-as kilométernél teljes útzárat vezettek be a balesetnél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére.
0: Időjárás.
14: Északnyugat felől hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő zápor-zivatar, a szél helyenként megerősödhet. Éjszak általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. június 19-én vasárnap 5 perc múlva lesz 3:45. Ez azt jelenti, hogy 4 óra és 20 perc múlva kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság döntője Spanyolország és Argentína között. A következő percekben két olyan kollégával fogunk beszélgetni, pontosabban két olyan kollégával készült beszélgetést hallgathatnak meg, akik közül Deák Horváth Péter az 1998-as világbajnokságról tudósította a Magyar Rádió hallgatóit, Novoti Zoltán pedig csatorna hangunk rengeteg világbajnokságon járt, úgyhogy az ő emlékei következnek a következő bő fél órában. Katona László beszélgetett Deák Horváth Péterrel és Novoti Zoltánnal.
2: 1954. Ugye én 40-ben születtem, és 54-ben a magyar aranycsapat, amelyik ugye olimpiát nyert korábban, hát volt a nagy esélyes, és a világon mindjeinket tartották a legjobbnak. Tehát én is azt hittem, hogy világbajnokok leszünk. 14 éves voltam, úgyhogy minden mérkőzést eszetlenül követtem. Akkor televízió még nem volt Magyarországon, tehát a rádió közvetítés volt az alap. Szepesi György úgy közvetített, hogy ott voltam a pályán, bármelyik csapat ellen, a pálya bármelyik sarkában, és egy-két napra rá megérkezett a filmfelvétel, úgyhogy a híradó moziban vetítették azt, úgyhogy ott voltam minden egyes ilyen filmérkezésnél.
3: Péter?
4: Az én korosztályom egy picit más, mint Zorié, mert én 1966-nál kötök ki, amikor már volt televíziós közvetítés, de persze a rádiói Szepesi György is közvetítette azt a világbajnokságot, többek között a magyarok brazil verését. Az egy legendás mérkőzés volt, elképesztő bravúr, hogy legyőztük Brazíliát. Farkas, bene, Farkas, nem félünk a Farkastól. 3-1-re nyertünk, világra szóló esemény volt, ugye Anglia volt a helyszín, és ezzel párhuzamosan valahogy ez a futballáz, már mennyire én gyerekként érzékeltem, úrrá lett az országban. Nem csak akkor, hanem egy picit később is, mert a trafikok rászoktak arra, hogy milyen jó lenne, hogyha gombfoci csapatokat árusítanának olyan játékosoknak a fényképeivel, akik abban az időben hősök voltak, vagy hősökké váltak. És elhoztam, itt van az asztalon néhány gombfoci, ez hát nem is tudom hány évesek már, az egyik mondjuk egy zöld-fehér ferencvárosi csapat, de Albert Florian képe van rajta, mert az akkori válogatott ugye nem volt még meg. Ő volt ugye a magyar csapat egyik hőse, esze, irányítója. A másik egy West Ham United-es gombfoci, az van ráírva, hogy United, és az, hogy Hurst. És egy elmosódott fekete-fehér kép. És azt is tudjuk ugye, hogy Geoff Hurst volt ennek a világbajnokság az egyik hőse, a hosszabbításos döntő.
3: Az a gól is elmosódott egy kicsit. Ami
4: hát igen, ugye, de három gólt szerzett a németek.
2: Szerintem nem mosódott el az a gól, de mondja tovább, Péter.
4: És azért a West Ham United, mert érdekes módon, ugye szebb napokat látott ez a londoni csapat, Bobby Moore a csapatkapitány játszott akkor ott, Geoff Hurst a gólzsák, és Martin Peters. Tehát három ember a West Hamből az angol kezdő csapatban. És ez olyan volt, hogy az ember járt-kelt az utcákon akkor, és vagy a televíziót nézték az emberek akkor, a világbajnoki döntés a magyar csapat környéken, vagy a rádiót hallgatták. Ez elképesztő volt, és engem belerántott, beszippantott ebbe az örvénybe, hogy az, hogy labdarúgó világbajnokság, akkor kezdtem fölfogni 8 évesen, és akkor kezdtem gyűjteni az embertelen mennyiségű gombfoci csapatokat, hogy én is lejátszam a magam világbajnokságát. Hát számomra így kezdődött.
2: Hát én ugye idősebb vagyok, de mi is gombfociztunk, mi még nem a trafikokba vásárolt fényképes gombokkal, hanem az egyszerű téli kabát gombokkal, amiket mi magunk ragasztottunk össze és reszeltünk le. És hát én nekem volt akkor a tekintélyem a barátaim között, hogy én voltam Magyarország. Tehát nekem nem voltak ilyen, de volt nálunk Anglia, Franciaország, minden más csapat, és forogtak ezek a nevek. Nem csak a 66-os, hanem még az 54-es nevek is, meg aztán később, ahogy haladtunk előre. De erre a brazil meccsre, ha visszatérünk, visszatérek, ez valóban az egyik legnagyobb élmény, ha nem a legnagyobb. És ennek igen nagy különlegessége az, hogy ragyogóan játszott a magyar csapat, hogy lefociztuk a brazilokat, hogy ezen a meccsen négyen játszott, mindegy ki jól játszott, de négyen különlegesen jól. Említette Péter Albert Flóriánt, akinek ez volt élete egyik meccse, egyik legjobb meccse, és nem lehetetlen, hogy ennek alapján lett egy év múlva ő az aranylabdás megválasztott játékos. Aztán Farkas János, aki két csodálatos gólt lőtt, igaz, hogy a másodikat a játékvezető nem adta meg, de az első, és Beneferi a harmadik, aki azon a világbajnokságon minden ellenfelünknek rúgott egy gólt, és ott a jobb szélen ragyogó dolgokat művelt, az ő beadását lőtte be Farkas, és van egy negyedik, akit kiemelnek a nemzetköziek, Mészöly. Tehát Mészőnek nem csak a nagyjából hátvéd vagy kicsit fedezett játéka, hanem az akaratereje, a szívossága, tehát az, hogy felkötött karral is játszott, és azért 11-esből ő is rúgott egy gólt a braziloknak. És ez a brazil győzelem nem csak a látottak alapján ennyire érdekes, kiemelkedő, hanem 1954 és 1966 között labdarúgó világbajnokságon a brazilok 11 győzelmet arattak, és két döntetlenjük volt, és kikapni csak a magyaroktól kaptak ki 54-ben és 66-ban. És aztán ezzel én 2000-ben találkoztam Fortalezában, ott volt a sportújságíró kongresszus, ahol a brazilok azt mondták máig, sőt elvittek utána São Paulóba egy futballmérkőzésre, ahol a díszpáholyba ültettek, mert hogy magyarok vagyunk. És rögtön emlegették ezt a két mérkőzést, és természetesen ugye aranycsapat játékosait először, és aztán nem Albertékat másodszor, és egyszerűen nem értették, hogy hogyan történhetett az meg, hogy az a magyar csapat, amelyik 54-ben és 66-ban legyőzte őket világbajnokságon, 86 óta nincs ott a világbajnokságon.
3: Ennek a beszélgetésnek a témája leginkább a különböző emlékek, történetek lesznek, és megvoltak már az első élmények, de mi az, ami mondjuk személyes, ami azt jelenti valójában, hogy egy világbajnokságon ott voltatok mindketten, átélhettétek a világbajnokság, a mundiálnak a szépségét. Péter?
4: Nekem egy és egyetlen, ez 1998 Franciaország Párizs Zoliva. Érdekes különben az egész, mert lehet, hogy maga a körítés fontosabb volt talán, mint maga a világbajnokság. Érdekes azért is, mert a franciák megnyerték ugye 3-0-ra döntőt. Ronaldoval a brazilral valami történt, állítólag valamiféle epilepsziás rohamot kapott, ezért Zagallo kapitánynak kétségei voltak, hogy beállítsa Ronaldot a csapatba, végül betette, de nagyon rosszul játszott a brazilok sztárja. És...
2: Sőt, itt még hadszúja közben, hogy nem tette be, mert megkaptuk ugye az összeállítást Ronaldo nélkül,
4: így van,
2: aztán
4: így
2: egyszer csak új összeállítást kaptunk Ronaldóval. Tehát azért ott is fene tudja, hogy mi történt, hogy egyszerűen lehet, hogy kényszerítették, hogy betegye.
4: Ugye arról van szó, vagy az utóéletéről még egy mondatban, vagy zárójelben, hogy kongresszusi meghallgatást tartottak ez ügyben. Tehát a brazilok voltak éppen politikai szintre emelték Ronaldo hiányát. Hogy tényleg epilepsziás roham, vagy másfajta manipuláció, mi történt? De Ronaldónak játszania kellett, és Ronaldo játszott. De ami a körítést illeti, és ezért tartom ezt fontosnak, ez a három tenor koncertje volt a döntő előtti napon, az Eiffel-torony tövében, a Marsmezőn. 150 ezeren voltunk ott. Azért mondom többes szám első személyben, mert mindketten mi is ott voltunk, Luciano Pavarotti, Placido Domingo és Josep José Carreras, a három futballrajongó, akik már összerántották a szurkolókat 1990-ben, hiszen az volt a három tenor első föllépése. Akkor Caracalla fürdőben, Rómában tartott a koncertet, 100 000 akarták megnézni személyesen a helyszínen, de csak 6 000 jegy volt. Ezzel csak arra célzok, hogy a labdarúgó világbajnokság egy bizonyos ponton, vagy pontnál, valamikor a 90-es évektől kezdve nem pusztán sporteseményként létezik, vagy létezett, hanem sokszor ezek a koncertek, vagy más szórakoztató ipari ágak is bekapcsolódtak ebbe az eseménybe. De egy biztos, hogy az a francia válogatott Zidannal és a többiekkel, az a hihetetlen ünneplés a Champs-Élysées-en, amikor 1 millió ember ment ki ünnepelni őket, azért ez mégiscsak ünneppé tette ezt a 98-as VB-t, és ez olyan érzés volt, tehát Zoli, lehet, hogy neked nem annyira, hogy belecsobbansz a hűs habokba, és hagyod, hogy az örvények vigyenek, és viteted magad, és szárnyalsz, hogy ez is érdekes, ez is új, ez szenzáció, ez is sztár, Jézus atyám, mi történik itt? Úgyhogy én így éltem át ezt az egészet.
2: Igen, ez a marsmező, ez nagy élmény volt, kétségtelen, és tulajdonképpen sok minden más, de hát nem véletlen, hogy Domingo mondta azt, hogy a két dolog lényeges a világon, a zene és a sport, vagy a sport és a zene. Hát mondhatnám azt is, hogy az emberiségnek 5 közös nyelve van, hogy a pénz, a politika, művészetek, ebben van benne a zene, a szex és a sport. Tehát ezek az, amik az emberiséget valahogy összehozzák. Na, de azt kérdezted, hogy személyes. Hát én ugye 1978-ban voltam először labdarúgó világbajnokságon Argentínában. És az első mérkőzés, amit Szűcs Ferenccel közvetítettünk, az egy Olaszország-Franciaország mérkőzés volt. Ugyanis hát a néhány mérkőzésre volt pénzünk már, mint hogy megvegyük a vonalat, a közvetítés lehetőségét, tehát a magyar csoport meccseit közvetítettük továbbá, ha már a magyar csoport meccseire megvolt a helyszín, azokat a mérkőzéseket, amelyek azon a helyszínen bonyolódtak le. A nyitó mérkőzést a címvédő Németország játszotta, ezt Szepesi György és Vas István Zoltán közvetítette Buenos Airesből. A második nap ugye már jöttek a csoportmeccsek, akkor volt a Magyarország-Argentina, fordítva Argentina-Magyarország mérkőzés, ami megint csak Szepesi Vas. És utána pedig egy napra rá, érdekes, hogy nem ugyanazon a napon játszottak, egy napra rá volt ez az olasz-francia Mar del Plata-ban. Tehát mi Szűcs Ferivel Mar del Plata-ban voltunk. Tehát a világbajnokság hangulata, érdekessége, és még egy, hogy a magyar válogatott ugye interkontinentális selejtezőn jutott ki erre a világbajnokságra, hiszen nem elég, hogy itt, amíg Görögországon és Szovjetunión kellett itthon túljutni Európában, még egy mérkőzést, egy interkontinentális selejtezőt kellett játszani Bolíviával. Hát itthon 6-0-ra győztünk ellenük, a visszavágon 3-2-re, magaslati levegő, 3600 méter, ott még lépni is nehéz, nem hogy futni és futballozni. Most a magyar csapat olyan jól ritkán játszott, mint Bolíviában, mert hát pontosan passzoltak, tudták, hogy futni nem nagyon lehet, és győztek 3-2-re. No hát, ezek után mindenki azt hitte, vagy sokan azt hittük, de még Baróti Lajos szövetségi kapitány is úgy hitte, hogy az argentin, francia, olasz csoportból, azért tessék a mai csapatok erejét nézni ezeknek, hogy az argentin, francia, olasz csoportban mi tovább juthatunk. És az első mérkőzést Argentinában elveszítettük úgy, hogy hát enyhén szólva a játékvezető nem mellettünk volt. Nagyon gyorsan Csapó Károly szinte a világbajnokság leggyorsabb góljával megszerezte a vezetést. És aztán jöttek az argentinok, hogy mondjam, mert a Passarellával az élen, vagy akárkik, a többiek, azok egyszerűen felnégyelték törőcsiket. És mi ezt a Mar del Plata-i sajtóközpontban néztük Szűcs Ferivel, a Mar del Plata-i játékvezetőkkel közösen. És a lengyel bíró, azt hiszem a lengyel, nem biztos mellett, hogy a Velszi, az megszólalt a második fél idő elején, hogy törőcsiket ki fogják állítani. Mi így néztünk a Ferivel, hogy miből gondolja azt, hogy azért, mert nem létezik, hogy ő ezt kibírja, hogy ne rúgjon vissza. És akkor azonnal kiállítják. És ez be is következett. És akkor Nyilasinál is elpattant a cérna, őt is kiállították. Tehát kikaptunk 2-1-re, de úgy, hogy még Nagy Lacinak volt egy nagy gólhelyzete. Hát most az ember erről hosszan beszél, itt gyalogatjuk a sebeinket, de hát ezt azért mondtam, hogy sokfelé játszottunk, és utána a magyar válogatott mérkőzéseinek közvetítéseiben nem nagyon lelt örömünk, mert kikaptunk az olaszoktól és a franciáktól is, és hát nem olyan játékkal, mint amilyennel kijutottunk.
4: Itthon ugyanezt hogyan éltük át? Ugye itthon voltam, ugye fiatalember voltam már, késő este éjfér felé közeledünk az időeltolódás miatt, kiürültek az utcák. Amikor a Magyarország-Argentina mérkőzés megkezdődött, az utcán nem volt senki. Ellenben meleg volt, nyitva az ablakok, és lehetett hallani a közvetítést, a rádió és a televízió közvetítést mindenhonnan. Bílódtak a képernyők, jött a rádió hangja, és amikor Csapó a 8. vagy 9. percben... Az 5. percben, igazad van, megszerezte a vezetést, hát azt a hangrobbanást, azt el lehet képzelni. Ez valami hihetetlen. Eufória. Döbbenet volt. Hogyha nem élem át, akkor azt mondom, hogy jó, hát ezt valaki elmesélte. Igen. Szóval csak arra akarok utalni, hogy a várakozás hatalmas volt, és a csalódás is természetesen utána.
3: Közvetítésekről egy kicsit, itt szó volt a 78-as világbajnokságról, de talán van azért egy olyan mérkőzés, amire nagy örömmel emlékeztek vissza, amit a helyszínen közvetíthettetek. Péter, mondjuk akkor 98-ból?
4: Inkább tudósítottunk, színes anyagokat adtunk, tehát a mérkőzést én legalábbis nem közvetítettem, úgyhogy dobom tovább a labdát.
2: Javítom Pétert, hogy még te is közvetítettél, de hát ilyen háztömb körüli módon, telefonon. Egy-kettő, hogy egy közvetítőhely általában három ülésből állt. És például Knézi Jenő volt olyan előzékeny, hogy a három helyből az egyiket, azt legalábbis átengedte nekem. Nem tudom, hogy te voltál-e Jenővel egy meccsen, mert ez a másik kérdés.
4: Hogy.
2: Átengedte, és telefonon, tehát nem végig, hanem időnként valamit közvetítettünk. Meg nem mondom, hogy, de tudom, hogy például, amikor az olaszok kihagyták a 11-es, azt közvetítettem. Sikerült közvetíteni, és a elődöntő döntőben pedig a nézőtérről közvetítettünk a Péterre, vagy jelentkeztünk. Hát mindegy, ott voltunk, beszámoltunk, tudósítottunk, rajta voltunk az eseményeken. Érdekes volt. De hogyha most egy meccset, fene tudja melyiket emelje ki az ember ilyenkor, de hát nekem mindenhogyan a 86-ost kell kiemelni, még akkor is, hogyha a 82-es közelebb áll a szívemhez. Hiszen 86-ban, Mexikóban tulajdonképpen egy pici argentin egyéni játékká tette a labdarúgást. Diego Maradonáról van szó. Ugye Vas István Zoltánnal, Molnár Dániellel, Horváth Gyulával voltunk innen azon a világbajnokságon. A világbajnoki döntőt Vas Pistával ketten közvetítettük, de nem csak a döntő az érdekes, hanem már a legjobb négy között az elődöntőbe jutás, vagy egy ütemben korábban az argentin-angol mérkőzés, nem az elődöntőbe jutásért vívott harcolt. Amikor az 51. percben Maradona gólt fejelt, és hát én közvetítettem, Maradona fejjel gól. Volt valami furcsaság, angol kapus megkergeti a bírót, a közönség az lelkes, meg kicsit morajló, Vas Pista pedig a mellettem ül is, már a cigaretta volt a kezében, így elegánsan, ilyen kérdő tekintettel, tehát nem, hogy ki segít engem is mutat, hanem így kérdőjellel így a karjára mutatott, hogy hát ez kéz volt, hát utána kiderült, hogy kész. Hát nem volt akkor még talán a tévébe se ismételtek, vagy ha igen, az már csoda volt, de nem, hogy VAR nem volt. Na, de ezt

0: Az argentin elődöntőt is, ahol Maradona megint két gólt lőtt, és az egyik az ugyanolyan volt, mint az angolok elleni csodagól. Tehát, hogy nem a véletlen műve. És akkor jött az argentin-német döntő. Ugye azt is Vaspistával közvetítettük. Egy felejthető első félidő volt ott. Tehát ilyen tapogatózok, biztonságra megyek, nem tudom mire. És akkor a döntőben pedig, már az első fél időben 1-0-ra vezettek az argentinok egy Brown fejes góllal, de utána még Valdano szerzett gólt 2-0, az ember már úgy hátradől egy kicsit, és akkor hirtelen 3 vagy 2 perc alatt a németek a 80. perc táján kiegyenlítettek, 2-1, 2-2, na mégiscsak a németek, és akkor volt Maradonának egy olyan zseniális passza, amivel Buruchagát ki tudta ugratni, és meg volt a győztes gól. Tehát közvetítés szempontjából ez is igen érdekes és fontos, és egy ilyen értelemben egyéni játékká váló világbajnokság volt, örömteli. De nekem, ha egyénileg kell mondani, nekem a 82-es világbajnokság ízlet tetszett jobban, sok mérkőzésével és a döntőjével is, meg Paolo Rossival.
1: Mennyire ízlik nektek mondjuk ez a jelenlegi világbajnokság? Most már nem 32, hanem 48 csapatos. Mi az, ami megmaradt leginkább emlékek szempontjából? Mi az, ami igazán fontos, és akár mérföldköve lehetett a futballvilágbajnokságunknak számotokra, Péter?
2: Hát Zoli emlegette a politikát meg a pénzt, amit belopózott ebbe a körbe, ez vastagon itt van. Szóval az az igazság, és azon kapom magam, saját magamat kapom rajta, hogy a körítés hova tovább már fontosabbá válik, mint maga a játék. Hogyha ez a VAR például, hogy a videóbíró. Emlékeztek rá nyilván, hogy Laci, te is láthattad, 1994-ről beszélünk, a döntőről, amikor Púl Sándor vezette ezt a mérkőzést. 18. perc, Pasadena, Rosbaul stadion, és elérkezett Sándor nagy pillanata. Ugye az történt, hogy Romário a leshatárról lépett meg, és tiszta helyzetben vezette pályuk az olasz kapus kapujára a labdát. Púra sípjába fújt, les. És az a vicces, hogy a paraguayi partjelző, egy bizonyos Venancio Zárate nem emelte föl az ászlaját. Na de ott nem volt VAR, hogy gyerekek, álljunk meg, nézzünk meg még 24-szer, hogy 4 centivel előre volt-e vagy sem. Nem, Púl ott volt középen, azt mondta, hogy les. Valami hetedik érzéke azt súgta, hogy ez les, és látta, és les volt. A partjelzőtől mehetett volna ész a kapui gól, és akkor egy les gól juttatta volna előnyhöz az egyik csapatot. Ez a VAR, ez nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolog. Mondom, persze nyilván most beszélünk, vagy beszélhetünk játékosokról, egyéniségekről, de még csak egy picit a pénzről, ami nagyon visszatetsző, arról van szó, hogy bevezették ezt a bizonyos ivószünetet, vagy hidratációs szünetet. Ez azt jelenti, hogy meccsenként a reklámidő 4 perc 20 másodperc. 4 perc 20 másodperc, mert az első 20 másodpercet és az utolsó 30 másodpercet nem tölthetik úgymond reklámon a televíziós társaságok. A többi időt viszont igen. És hogy ez összeadód, ez plusz 4 perc 20 másodperc a mérkőzés kellős közepén. És gyémántáron mérik a másodperceket, és ezekből a percekből, másodpercekből igyekszik vissza szedni a lóvét, már bocsánat a kifejezésért, mert hogy a FIFA, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség majd legközelebb még följebb srófolja a közvetítési díjakat, mert hogy emberek, hát lehetővé tettük, az, hogy a játékos mit szól hozzá, hogy a szakvezető mit szól hozzá, hogy egyébként zuhog az eső, de hidratációs szünetet tartunk, ez teljesen mellékes. Ez nagyon-nagyon-nagyon visszatetsző, legalábbis számomra ez nagyon nem tetszett.
1: Hát a futballisták pedig már tavasz, nyár, ősztél mindig futballozhatnak. Megvan nekik a lehetőségük. Tehát szünetre már nincs semmilyen módon, úgyhogy ez se érdekli
0: hát
1: valószínűleg
0: sőt,
1: a FIFA-t.
0: Tegyük hozzá, hogy ha már erről van szó, hogy mi belegondolunk, hogy nekünk jaj, de rossz, hogy éjjel vannak a meccsek, meg azért van 21 órakor, meg 19 órakor is, és hogyha arra gondolok bele, hogy a 3 távoli országban 4 időzóna van, és 6-7-8-9 óra eltérés hozzánk képest, tehát amikor nálunk 19 órakor látunk egy mérkőzést, és az mondjuk éppen Los Angelesben játsszák, akkor az azt jelenti, hogy az ottani 12 óra. Tehát nem a legideálisabb időjátékra. és hát ezzel magam tapasztalva szembesültem már 68-ban olimpián Mexikóban,

0: Miután a labdarúgó mérkőzések 12 órakor kezdődtek. És az ember széttárta a karját, hogy miért. Azt mondták, hogy mert a kultúrában ez a legfiatalabb. A mexikói kultúrában már ott a helye az Isten tiszteletnek reggel, és ott a helye a bika viadalnak délután. A futballra a 12 óra maradt, mert hogy akkor még esti világítás nem volt, ugye? És hát ezt érezni a mostani világbajnokságon is. De érdekes, én most még két dologhoz kapcsolódok és csapongok, tehát mint amikor marokkózik az ember, és a kihegyezett pálca véget megemeli, hogy megbozdul-e a másik pálca, vagy nem. Szóval az egyik, hogy Péter említette Puhl Sándort. Tehát legyünk azért büszkék arra, hogy Zsolt István, Palotai Károly, Puhl Sándor, Kassai Viktor vezetett. Hát persze többen voltak, akik magyar játékvezetők világbajnokságon fölbukkantak, de Zsolt István például 66-ban az Anglia-Uruguay nyitó mérkőzést vezette. És mint ilyen, a királynő pályájához kénytelen volt följárulni, és onnan kapott is valamit. Egyébként 3 világbajnokságon vett részt Zsolt, egyesek szerint 4-en. Palotai Károly, ő volt 3 világbajnokságon 74-78-82-ben, és ő vezette a nagyon kritikus és kiélezett argentin-brazil mérkőzést, ugye Dél-Amerikában, és az első 15 percben elég sokszor fújt a sípjába, de tekintélyt, rendet teremtett, és utána szépen lement a meccs. 0-0 lett a vége, ami aztán azért kedvezett az argentinoknak, mert sajátságos módon ott ugye csoportmérkőzés után is csoportmérkőzés következett be, és az argentinok sosem egy időben játszottak a többiekkel, hanem mindig később. Tehát tökéletesen tudták, hogy nekik az utolsó mérkőzésen 4-0-ra le kell győzni Perut. Nem bízták a véletlenre, 6-0-ra nyertek, Peru kapuját pedig egy argentin bajnokságban védő kapus védte. És aztán Puhl Sándor, itt már Péter említette, hogy Puhl játékvezetésével mindenki elégedett volt, és a mérkőzésen körülbelül 3 elég nagy hibát elkövetett, és senkinek nem tűnt fel. De Péter a jót emelte ki, én azt mondom, aminél fejbe lehetett volna vágni, nem. Tehát annyira elfogadták, annyira vagány volt egyébként, hogy hittek neki. És Kassai Viktor, aki egy spanyol-német elődöntőt vezetett le 2010-ben sárga lap nélkül. Tehát ez is érdekesség és kunszt. És megint csak ugye a csapongásban eljutok oda, hogy Péter a West Ham-et említette annak idején, Bobby Moore-t meg a többieket, hogy az idei világbajnokságra megjelent a FIFA világbajnokságok története című műve, könyvnek nehéz nevezni, de azért elég vaskos alkotás, ahol minden világbajnokságról szépen írnak, és közbe beszúrva egy-egy játékost kiemelnek, és 7 játékost emelnek ki, és meglepetés majd, hogy kik ezek. Giuseppe Meazza. Tehát aki 34-38-ban kicselezett, mindenkit lőtte a gólokat, és ma a San Siro stadion az ő nevét viseli. Bobby Moore. Tehát egy 66-os VB, ami után Bobby Charlton kapja meg az aranylabdát, hogy Bobby Moore-t emeli ki, a csapatkapitányt, a hátvédet, a védőjátékost, az eleganciát. Pelé. Hát ez Pelé szinte egyértelmű, ugye, amit ő művelt, akármire gondolunk, tehát ahogy egy Gerson által előreívelt labdát felugorva, mellre vett, és még mielőtt lepattant volna belőtte, hihetetlen, illetve pontosabban átemelte a kapuson, hihetetlen mozdulattal, és sok mindent lehetne Peléről mondani. Franz Beckenbauer, a császár, tehát aki nem csak játékosként lett világbajnok, hanem szövetségi kapitányként is. Egyébként ebben megelőzte őt Zagallo, a brazil, és követte Deschamps, a francia játékos és kapitány. Vagy Paolo Rossi, aki, hát ahogy az egész olasz csapat azon a spanyolországi világbajnokságon, sem csináltak az elején semmit. Az olaszok 3 döntetlennel jutottak tovább, több lőtt góllal, mert az ő gólarányuk 2-2 volt, a többieké meg 1-1, meg 0-0, vagy ki tudja, hogy. Tehát így jutottak tovább. És aztán az még egy érdekes dolog volt, hogy 4-es csoportok után nem jött be a legjobb harmadik, hanem a 2 csoport első, a 12 csapatból 4-3-as csoportot csináltak. És az olaszok megkapták Argentinát és Brazíliát. Nem rossz, ugye? És akkor Argentinát legyőzték 2-1-re, 2 rossz góllal, majd legyőzték, bocsánat, Argentina ellen nem lőtt gólt Rossi, de győztek 2-1-re, legyőzték 3-2-re Brazíliát, 3 Rossi góllal, az elődöntőben Belgiumot 2 Rossi góllal, és a döntőben is Rossi fejes gólja nyitotta meg a gólok sorát. Tehát egy ilyen játékos. Aztán Diego Maradona, róla már nem kell többet beszélni, beszéltünk, és végül Ronaldo, de nem Cristiano, hanem a fenomén, a brazil.
1: Itt van a gombfocin, Ronaldo, de itt az Inter csapatának a 9-ese.
2: És ha már Ronaldo és akkor az ikonok, hogy a VB kapcsán kik azok, akik egyből tényleg az eszetekbe jut? Hát itt volt egy felsorolás, de akkor lehet bővíteni a névsort?
1: Lehet bővíteni Mbappéval például, a franciával, de még
0: Messivel is, Messivel, a tartunk.
1: Jó, így van, hát Messivel természetesen a nagy öreggel. A gólkirályság dukál neki, bár mind a két játékosnak van erre esély, akik játsszák ezt a játékot, ezt a futballt. Hát néha meg akarják ölni a focit, vannak ilyen csapatok, mert más út nincs, tehát Paraguay számára sem volt más út a franciák ellen, mégis a franciák kapták a sárga lapokat, Paraguay pedig durváskodott és feszítette a húrt. Ezek az egyéniségek, vagy Olise, Jamal, hogy a fiatalokat emlegesse, Kubarsi, a tínédzser környéki fiatalokat, ők azért biztató jelenségek és üdejelenségek. Beszéltél arról, hogy jó-e az, hogyha a létszámot emelnek. Üzleti szempontból biztos nagyon jó, de én azt mondom most, hogy jó, mert hogy abban a korban élünk, amikor minden elérhető az interneten. Szóval az, amit Zöldfoki Szigetek, vagy a Zöldfoki Köztársaság művelt, hogy ugye a rendes játékidőben ki sem kapott, döntetlenekkel esett ki, ez valami hihetetlen lökés a kis országnak. Az, hogy Norvégia 5. lett, a nem éppen világverőnek tartott Norvégia, még azzal együtt is, hogy sokat vártunk tőlük, de megláttuk azt a 100 000-es pirosló tömeget Oszló utcáin, vagy utcáján, fő utcáján, terején, vagy ránéztünk a nézőtérre, amikor a vikingek eveztek piros mezben, az valami olyan hihetetlen dolog és eufória, amiért lehet, hogy érdemes futballvilágbajnokságot rendezni, vagy hogyha 21. századról kérdeztél. Az én kedvenc csapatom, bevallom, ez a belga, a 2018-as belga válogatott, Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois. Ennek az utóélete azért most is jelen volt, hiszen az öregedő, kiöregedő De Bruyne és Lukaku még mindig kulcsember, Courtois védi a kaput, megsérült, ki tudja, mit hoz a jövő, de ők játszották ezt a játékot, támadni akartak, gólt lőni akartak, nem precíz gépezetként működnek, vagy működtek, mint mondjuk a spanyolok. A spanyolokat lehet szeretni, az a hideg precizitás, az főhajtásra érdemes.
0: Hát
1: de nem a spanyol az én kedvenc csapatom, ez csak hozzáteszem.
0: A spanyol labdarúgás történetében azért a csúcs a 2010-es világbajnoki cím.
1: Így van.
0: Amikor összesen 8 gólt rúgtak egy világbajnokságon. Tehát ilyen kevés gól a VB-t nyerni nem lehetett. És az utolsó 4 mérkőzésük 1-0 volt. De hát most akkor megint azt mondom, hogy csapongok, ha már Péter a viking evezést említette, azért vannak ilyen dolgok, mint a mexikói hullám. 1970-től is ez azóta is divat, amikor a közönség egyszerűen elkezd, hát nem tudom mondani,
1: olyan
0: mozgásokat, vagy magát szórakoztatja, vagy próbálja ezzel fölrázni a unalmas játékot. Tehát aztán volt a szerpentin konfetti eső Buenos Airesben, tehát egyszerűen nem látná semmit, mert valami onnan kieresztették, valami csodával még fújták is, ki tudja. Aztán volt a vuvuzela, ez a rettentő hangzású dél-afrikai hangszer, amit utólag mégis azt mondja az ember, hogy kedves volt, szerethető volt, színfolt volt, és akkor jött a vikingevezés, ami szerintem, hogy mondjam, a nemzeti összetartozás jelképe is, vagy ha nem is nemzeti, akkor a viking összetartozás jelképe. Ha meg játékosok, hát ugye én elsoroltam egy más listát, Péter is hozzátette a nagyokat, és akkor van még egy érdekes lista. Ezt is azt hiszem a FIFA tette közzé, nem biztos, hogy a világ 5 legragyogóbb és egyben legbalszerencsésebb labdaművésze, akik nem nyertek világbajnokságot, de oda tartoznának. És ebben érdekes módon benne van a brazil Zico, aki 3 világbajnokságon volt, és egy bronzére még jutott csak, miközben ő volt a karmester, a játékmester. Ott van Cruyff, a holland, akinek 1 világbajnokság jutott, aminek a döntőjét elveszítették a németekkel szemben, és meghatározó egyéniség volt, eleve a holland futball, a totális futballal megváltoztatta a labdarúgást a 70-es évek táján, és ennek Cruyff volt az egyik mestere. Eusebio, aki a 66-os világbajnokságon egymaga fordította meg a mérkőzést a koreaiak ellen, amikor 3-1-re vezetett Korea, és 5-3-ra győzött Portugália, Eusebio 3 vagy 4 góljával. Érdekes módon Ballack a negyedik ebben a sorban, a német játékos, aki a 2000-es évek elején volt, és akkor benne van az ötösben Kocsis Sándor, a magyar játékos, aki az 54-es világbajnokságon 11 gólt szerzett. És ha jól meggondolom, hogy a 4-et a németeknek, 3-at a koreaiaknak, 2-2-t a braziloknak és Uruguaynak. Mi akkor azért az előző világbajnokság döntőjének résztvevőivel játszottunk. Brazilok ellen 4-2, Uruguay ellen 4-2, Kocsis. Kocsis Uruguay ellen a hosszabbításban fejelte a 2 gólt. És a 11 gólból 7-et fejelt. Tehát ragyogó játékos volt. És persze azt hiszem, hogy ez a mi beszélgetésünk is olyan, a kérdések is olyanok, a ráadott válaszok is olyanok, hogy sok mindenki marad, és bármeddig lehetne beszélni róla.
2: Zárásként még annyi, hogy szerintetek mit hoz a labdarúgó világbajnokság a jövőt illetően, és itt nem arra gondolok, hogy 64 csapat marad, de a 48, hanem úgy összességében. Meddig lehet fokozni a VB-k hangulatát?
0: Hát az a kérdés, mennyire vevő rá a közönség. Egyelőre úgy néz ki, hogy igen. De hogyha a mérkőzések jegyárait nézzük, akkor úgy néz ki, hogy ez egy rétegnek. És amíg az a réteg fizetőképes, addig nagyon jó. Most a plebejus, az egyszerű nép, az marad az utcai kivetítőknél, vagy otthoni tévénézésnél, de mindenféleképpen kell, hogy közösségben nézze. Tehát minél többen is, akkor megvan ott a hangulat, hogy kedvenc csapat, kedvenc játékos, várt eredmény, meglepetések, ezek mind jöhetnek. Úgyhogy a labdarúgó világbajnokságnak véleményem szerint egyértelmű, hogy van jövője, van múltja, van jelene, és van jövője. Tehát majd nagyon sok dolgot írtak már. Tehát, hogy a FIFA leírt azt, hogy ha a sportról van szó, a labdarúgó világbajnokság kétségkívül a világ legnagyobb sója. Aztán egy David Plitt nevű úr írta, hogy mindig csalódást érzek, ha azt hallom, a labdarúgás élet-halál kérdése, mert hogy sokkal több annál. Tehát ezek is érdekes dolgok. Magyar sportújságíró írta, hogy az emberi civilizáció egyik csúcs teljesítménye a futballvilágbajnokság. Domingót már idéztem, hogy 2 igazán fontos dolog van a világon, a zene és a futball. Igaz, azt hiszem, hogy én sportot mondtam akkor, de a futball a lényeg. És azt is észre kell venni, hogy a futball megteremtette a saját olimpiáját, világbajnokságát, legalább akkora érdeklődés övezi, mint az 5 karikás játékokat, és ez a játék már régen túlmutat a labdarúgásán. Globális iparággá fejlődött. Tehát amíg ezt az iparágat tovább lehet fejleszteni, fejleszteni fogják. És bizony városok, országok életére van hatással, akár a torna idején, akár egyetlen mérkőzés napján. Tehát voltak már háborúk olimpiai selejtező után, például Salvador és Honduras között, de lehet, hogy rossz ott, hát Közép-Amerikában volt ilyen.
1: De sok minden nem lehet hozzátenni. Az, hogy növeljék a létszámot, vagy sem, hogy növeljék, az kicsit arra rémel, hogy sokkal többen találják meg önmagukat a csapatban, és lesznek büszkék arra, hogy ők mondjuk a zöldfoki köztársaság állampolgárai. Amiért én aggódom, hogy nem kapnak megfelelő védelmet a játékosok. Tehát lehet tépni, lehet csípni, lehet rúgni, lehet harapni a játékvezető szemenemrebben. Azt sugallja minden, hogyha én nem mutatom föl a sárgalapot, és nem büntetem meg a vétkest, akkor minden mehet tovább. A húrt addig fogjuk feszíteni, amíg nagy baj nem lesz. Én ettől félek, remélhetőleg csak az ördögöt festem a falra, ne legyen így. Egy biztos, hogy valóban egy óriási showműsor ez most is, és a jövőben is az lesz.
0: Igen, hát én egyénileg már a 48 ellen is tiltakoztam, vagy tiltakoznék, és most ugye Infantino már belengedte a 64-et. Hát úgy látszik, hogy itt sok minden üzleti kérdés, és egy bizonyos értelemben azért lehet nemzeti kérdés is, mert a világbajnokság idejére egy nemzetet összekovácsol, az biztos, legyen az Curaçao, Zöldfoki szigetek, vagy akár az Egyesült Államok.
2: Deák Horváth Péter, Novotny Zoltán, köszönöm szépen.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
3: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Már csak a döntő maradt, a VB bronz az angoloké. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. A hangmérnök Bredák József nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Zárásához érkezett a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New York-i finálét, melyet az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetít. A bronzéremért magyar idő szerint ma kora hajnalban az angolok a franciákkal találkoztak, hogy mi történt a mérkőzésen, arról Olasz Gergő számol be Önöknek.
6: 10 gólos mérkőzésen szerzi meg a bronzérmet Anglia, vereséggel távozik a francia kispadról Didier Deschamps. A végeredmény a bronzmeccsen Franciaország, Anglia 4-6. A harmadik percben mindössze 132 másodpercnyi játékot követően megszerezte a vezetést Anglia. Declan Rice csapott le Doué rossz passzára, az angol középpályás vezette egy kicsit a labdát, aztán 22 méterről a bal alsó sarokba juttatta azt. Nem sokáig tartott csupán az egy gólos előny, hiszen a 18. percben megduplázta ezt az angol válogatott. Rice a balról végzett el egy szögletet, aztán a beívett labdáját Konsa 6 méterről csúsztatta a bal alsó sarokba, így már 2-0-ra vezetett az angol válogatott. A 37. percben aztán jött a harmadik angol gól, Henderson mentett, aztán jött egy kontra az angoloktól, Saka remekül ugratta ki Rashfordot, ott volt egy kisebb kavarodás, Rashford lövését még hárították, na a franciák mennyar révén, majd Saka lövését is előbb blokkolták, de aztán Saka második próbálkozása már utat talált magának a hálóba, majd a félidő végén jött a negyedik angol találat is. Saka duplázott, ezen remek passzát követően 16 méterről a bal alsó sarokba rúgta ballal a labdát. 4-0 volt a félidőben. Ki gondolta volna ekkor még, hogy ez egy izgalmas találkozó is lesz? Azt hiszem talán senki, de a 48. percben már jelek jöttek, hiszen Upamecano harcos labdaszerzését követően egy kontrából végül Olise passzolt Mbappéhoz, aki 8 méterről ballal a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Aztán az 54. percben Mbappé ugratta ki Barcolát, ő a 16-oson belülre tört, majd 7 méterről a jobb alsóba lőtt. Ekkor már 4-2 volt az állás, zárkoztak a franciák. A 66. percben meg is remekhettek volna az angolok, hiszen egy gólra zárkoztak a francia válogatott tagjai. Dembélé passza után Olise kényszerítőzött Mbappéval, és Mbappé 10 méterről a bal alsó sarokba lőtte a labdát, ezzel 10. világbajnoki találatát jegyezve, Olise pedig lehagyta Pelét az örök ranglistán, ez a 7. gólpassza volt egy világbajnokságon belül. Az utolsó negyed órában többet támadtak a franciák, akár még az egyenlítés is meg lehetett volna, de Olise 7 méterről a kapu mellé lőtte a labdát, aztán a 87. percben mesterhármasig jutott Saka, 11-esből a bal alsó sarokba rúgta a labdát. A 96. percben úgy nézett ki, hogy a végén még jöhet egy tuszpoén, mert Upamecano megint labdát szerzett, Dembeléhez passzolt, aki a jobb oldalról 11 méterről a jobb alsóba lőtte a labdát, ezzel 5-4 volt az állás, de még mindig vezettek az angolok. Majd a 98. percben Jude Bellingham érkezett, aki Sakától kapott egy remek labdát, végigvezette a pályát gyakorlatilag a 16-oson belül, 3 védőjátékost is elküldött csellel, majd utána nagyjából 5 méterről a kapuba lőtte a labdát, és lezárta a találkozó lényegi kérdéseit. Anglia tehát a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronzérmese, és vereséggel búcsúzik Didier Deschamps a francia válogatott kispadjáról azután, hogy világbajnoki arany és ezüstérmes is lett, a bronz most nem jött össze neki. A végeredmény még egyszer a bronzmérkőzésről: Anglia, Franciaország 6-4.
5: A mérkőzés után elsőként Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya nyilatkozott.
7: Nagyon nehéz bármit mondani, hiszen már mondjuk 4 mérkőzés óta. Elképesztő volt egyébként az első félidő, aztán egy nagyon turbulens második félidő következett. Lehet látni, hogy mekkora különbséget jelent egy nap ide vagy oda. Nagyon-nagyon fáradtak voltunk, kiszívtak minket az előző hetek, úgyhogy nagyon nagy elismerés és tisztelet a mentalitásért, amit mutattunk az összes nehézségen átmenve. De ez brilliáns teljesítmény volt. Hogy féltem-e? Féltem a meccs, a mérkőzés fizikai kívánalmaitól, tudjuk Franciaországnak a gyorsaságát, sebességét, és hát nekik sokkal jobb volt az időzítés, egy nappal többet tudtak pihenni, hogy megemészék az előzőeket, illetve a kis kevesebbet is kellett utazniuk, mint nekünk. Mi folyamatosan melegben játszottunk, nagy magasságban játszottunk, sokat játszottunk időben is, úgyhogy fizikai tekintetben aggódtam. Láthattuk a különböző húzódásokat, szélmérséket, fáradtságot, de a mentalitás miatt soha nem aggódtam. Mint mondottam, ez a csapat valami nagyon különlegeset tett le az asztalra, és ezt megint megmutatta. Egész egyszerűen csak frissebb lábak voltak, mások már fáradtak voltak, és megint Franciaország egy teljes erőt bedobással játszott, és hát sikerült elkerülni azt, hogy ők egyenlítsenek, és aztán egy büntetővel sikerült, és egy brilliáns bróla megnyerni. Azt gondolom, hogy mi mindent jól csináltunk. Morgan Rogers tekintetében volt talán annyi érzésem, hogy ő talán valami további speciálisat is tud volna hozzátenni, de azt láthattuk, hogy nagyon sok erő ment ebben, nagyon sok volt, mint mondottam, a játék menete, de Bukayo bemutatta, hogy ő valóban egy kulcsjátékos, nem is volt egyébként efelől kétségem, és már nem is tudtam számolni a gólok számát, de tényleg megérdemelte. Hát lehet látni, szerintem mindent lehetett látni ma, ott van a képességünk arra, hogy igenis bezárjuk ezt a szakadékot, de arra is megvan a képességünk, hogy megint megtörténjen ez a különbség, hiszen 8 évvel ezelőtt ők voltak a bajnokok, aztán 4 évvel ezelőtt nem, de ott voltak a döntőben, aztán a Nemzeti Ligája döntőjében. Mint mondottam, be kell zárnunk ezt a különbséget, ezt a szakadékot, ez most sikerült, ma megvertük őket, a következő majd Spanyolország ellen ezt meglátjuk. Az ilyen meccsek és az ilyen meccsek, mérkőzések visszaadják az embernek az energiáját. Persze fáradtak vagyunk, holnap is érezni fogjuk a fáradtságot, a fájdalmat, úgyhogy ez egy ideig tart majd ennek kiheverése, de összességében ez több energiát ad neked, mint amit elvesz.
5: Thomas Tuchel után halljuk a leköszönő francia mester Didier Deschamps értékelését.
7: Elveszítettük ezt a mérkőzést, az első félidő borzalmas volt, de reagáltunk erre. Képesek voltunk arra, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtsunk a második félidőben, és két lehetőségünk, esélyünk is volt arra, hogy kiegyenlítsünk, de sajnálatos módon ez nem sikerült, és ez az én hibám. hiszen az első fél időben nem jól végeztem a munkámat. De legalább egy olyan mérkőzést láthattunk, ami nagyon jó volt. Persze sokkal jobb lett volna harmadikként zárni ezt a tornát, de nagyon sok nagy ambícióval kezdtük el ezt az egészet, hiszen nagyon sok pozitív dolgot tettünk. Teljes mértékben elrontottuk a spanyol mérkőzést, és ez a csapat is ma nagyon jó teljesítményt nyújtott, de ez nem vész el, ez a sok energia, hiszen ennek a csapatnak kiváló labdarúgó képességei vannak, nagyon sokan fiatalok a csapat tagjai közül, és óriási nagy anyagot jelent, ez nyersanyagot jelent, alapanyagot jelent majd a jövőre nézve. Ez egy nagyon nagy kaland volt ezzel a francia csapattal. 8 hét telt el, miután elkezdtünk felkészülni, 8 hetet töltöttünk együtt, ez nagyszerű volt, csodálatos volt, és ezért is vagyunk talán ennyire csalódottak. Sport szempontból vagyunk csalódottak, ez nyilvánvaló, de megvolt a lehetőségünk arra, hogy érzelmeket generáljunk, és több 10 millió francia nekik köszönhetően képes volt osztozni ebben az érzelemben. Csalódottak vagyunk, de ilyen a világbajnokság. Nagyon sok köszönetet kaptam már nagyon sok embertől, és nekem is köszönetet kell mondanom rengeteg embernek, hiszen itt vannak a segítők, a csapat, akik tele voltak bizalommal, önbizalommal, és tényleg személyes, emberi választások voltak, és mindannyiunknak az volt a szándékunk, hogy olyan messzire jussunk, amilyen messzire csak tudunk, és hogy ez a francia csapat a csúcson legyen. És a futballban, a labdarúgó pályafutásban nincsen ennél szebb dolog, mint mikor a francia mezt viselheti az ember. Én 25 évig viseltem ezt, és nagyon örülök ennek.
5: A bronzmeccsen tehát Anglia-Franciaország 6-4, az angolok 60 év után szereztek újra érmet világbajnokságon, amikor is legutóbb 1966-ban megnyerték a hazai rendezésű VB-t. A franciáknál ezúttal duplázó Kylian Mbappé 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki öröklangvista élére állt. De hogy gólkirály lesz-e, az persze még kérdéses, ma este ugyanis az eddig 8 gólnál járó Lionel Messi még utolérheti, sőt le is előzheti. Nem hiába beszél szinte mindenki róla a mai döntő előtt is, például a spanyolok aranylabdás középpályása Rodri is.
8: Messi, nem hiszem, hogy szükség lenne elmagyarázni, mit jelentő játékosként és mit jelentő Argentínának. Számomra egyértelműen ő minden idők legjobb játékosa. Olyan játékos, aki képes volt vezetni a válogatottját és megnyerni a katari világbajnokságot, illetve jelen esetben bejutni a döntőbe. De szerintem Argentína sokkal több, mint Messi. Úgy vélem bebizonyították, hogy nagyon kiegyensúlyozott csapatról van szó, csúcsminőségű játékosokkal, és őszintén szólva úgy gondolom, hogy mostanában mi vagyunk az a két csapat, amelyik, hogy úgy mondjam, csapatként a legjobban játszik. Tehát nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk Leót, de a többi játékosukat is.
5: Az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni is megemlítette csapatkapitányát, de nem csak erről beszélt a tegnapi sajtótájékoztatón.
9: Amikor látod, hogyan ünnepelnek az emberek, mennyire boldogok, az óhatatlanul megérint. Egyszerűen nem lehet közömbösnek maradni. Mindig is azt mondtam, hogy értük játszunk. Az argentin válogatott a népért, az országért, a családjainkért, és mindazokért lép pályára, akik izgatottan várják a mérkőzéseinket. Szerintem visszaszereztünk valami igazán értékeset. Az, hogy az emberek újra argentin mezben ülnek a televízió elé, és egy Newell's Drucker átölel egy Rosario Central szurkolót, vagy egy Boca Drucker egy River Plate szurkolót. Ez talán a legnagyobb érték, amit elérhettünk. Mi ezt látjuk, érezzük, és nagyon fontos is számunkra. Hogyan is ne érintene meg minket? Ami a csapatot illeti, majd vasárnapra kiderül, milyen állapotban lesznek. Nem sok időnk volt edzeni, mert péntek este csak 11 órakor érkeztünk meg. Az edzést is lerövidítettük a sajtótájékoztató miatt, így a meccs napi tréning különösen fontos lesz. Jelen állás szerint azonban mindenki rendben van. Nyilván ilyenkor beszélni kell Messiről is. Az, hogy 39 évesen ismét döntőbe jutott, egészen elképesztő teljesítmény. Ezért mondom mindig, hogy élvezzük ki ezt az időszakot. Pontosan úgy, ahogy Diego Maradonával történt. 10 vagy 20 évvel később már csak még jobban hiányzik az embernek. Most viszont még itt van velünk. Értékelnünk kell mindazt, amit ő tesz. Ő már legenda. És ugyanez igaz erre az egész játékos csoportra is, amely csodálatos éveket adott Argentínának. Mindig lehet hinni abban, hogy az argentin futball képes a legnagyobb sikerekre, de elérni ezeket rendkívül nehéz. Ez a csapat viszont olyan eredményeket ért el, amelyek néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűntek.
5: 21 órától tehát eldől, kié lesz az aranyérem, címet védenek-e az argentinok, vagy 2010 után ismét a spanyolok ülhetnek a világ trónjára. A mérkőzést még egyszer az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
3: Nemzeti Sport Krónika.
5: A folytatásban kosárlabda. A bajnok NK Universitas Pécs csapatától az olasz Castelnuovohoz igazolt Varga Aliz válogatott kosárlabdázó. A Campobassoi klub legutóbb elődöntős volt az olasz ligában, a következő idényben pedig az Európa kupában is érdekelt lesz. A Minnesota Lynx 101-93-ra verte a Portland Fire csapatát az észak-amerikai női kosárlabdaligában. A győztes együttesben a magyar válogatott Juhász Dorka több mint 21 percet töltött a pályán, és ez alatt 12 pontot dobott, szerzett 5 lepattanót, valamint adott 5 gólpaszt. A Minnesota ezzel 20. győzelmét aratta a ligában 6 vereség mellett. Az érről induló Kimi Antonelli a Mercedes világbajnoki összetetben vezető olasz versenyzője nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Másodikként a Ferrari monacói pilótája Charles Leclerc, míg harmadikként a Red Bullos holland Max Verstappen végzett. Folytatás jövő hétvégén a Hungaroringen. Hallgassák meg a dobogósok futam utáni nyilatkozatait.
10: Kimi Antonelli, csodálatos győzelmet szereztél. Egész hétvégén megvolt a tempód, nagyon erős teljesítmény nyújtottál, higgadt maradtál. Főleg amikor Maxon is harcoltál, jött egy virtuális biztonsági autó, vissza kellett venned a győzelmet. Leclerc is nagyon gyors volt. Nem történt össze semmilyen nyomás alatt. Milyen érzés visszatérni a győzelmi ösvényre? Nagyon jó újra itt állni futamgyőztesként. Volt pár nehéz hétvégém és futamon, és keményen meg kellett ezért küzdeni. Az első helyet elveszítettem a virtuális biztonsági autó alatt, de utána sikerült visszakapaszkodnom, és visszaszerezem az első helyet. Nehéz volt, mert Sárd gyors volt mögöttem, de sikerült végül kitartani az élem. Gratulálok! Sárd, nagyon agresszívan versenyeztél ma. Ugye Silverstone-ban nyertél, és most is azért eléggé megnehezítetted Kimi dolgát. Tartottad vele a lépcsőt, és kontrolláltad végig a futamot. Szerinted versenyképes leszel a szezon további részében is? Hittem a végéig ebben. Persze kellett egy kis szerencse is a virtuális biztonsági autóval. De viszonylag jó volt a tempom. Volt 5-6 köröm a kemény keveréken, amikor eléggé szemetem az első tengelye. De aztán talán megjött a tapadás, és tényleg jobban érzem már magam az autóban. Vár egy rang munka, de egyértelműen előre léptünk. Gratulálok. Max, mindent megpróbáltál ezen a hétvégén. Ott volt a szélárnyék az időmérő. Érdekes stratégia volt a rajtnál, és azt gondoltam, hogy meg lehet az első hely, de aztán ugye egy nyomás kellett majd kiállod. Elégedett vagy? Igen, tényleg mindent megtettem a futam során. Az első etap nem volt rossz, a második etap egy picit nehezebben alakult, de azért Kimivel mi se jöttünk ki a virtuális biztonsági autós időszakból, de az, hogy itt lehetünk a dobogon, ez mindenképpen egy jó eredmény. Mindent beleadtam, és ez a harmadik hely, ez egy jó eredmény. Sok pontot szereztél valóban. Kimi, az utóbbi futamokon ugye nagyon vezettél, sok ponttal vezettél, az viszonylag csökkent, de most megint megnövelted ezt az előnyödet. Milyen érzés ez, mentálisan ez milyen volt? A lendület az mindig megvolt igazából. Az eredmények nem jöttek igazából. Ma pedig volt egy kis szerencsém is az, hogy most ekkora az előnyöm, de minden lehetőséget próbálok kihasználni, mert láthattuk, hogy valóban nagyon gyorsan változhat a helyzet a bajnokságban. Úgyhogy folytatnom kell, így kell teljesítenem tovább, és hozzam kell az eredményeket, és meglátjuk, hogy az év végén ez mire lesz elég. Így tovább, köszönjük szépen!
5: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Nemzeti Sport Krónikába. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
12: Négy év várakozás, több tucat mérkőzés, és most elérkeztünk a csúcspontra. Már csak 90, vagy talán 120 perc választja el a két talpon maradt óriás egyikét a halhatatlanságtól. ki emelheti magasba a trófeát, és ki írja be magát végérvényesen a futballtörténelembe. A világ legérdekesebb sporteseménye a döntők döntője. Labdarúgó világbajnoki döntő élőben 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Itt a Nemzeti Sportrádióban az elmúlt percekben Bon Jovi klasszikusát hallhatták, a Born to Be My Baby-t, amelyet az 1988-ban kiadott New Jersey albumról vettünk, és hát nem véletlenül New Jersey, hiszen egészen pontosan 3 óra és 12 perc múlva a 23. labdarúgó világbajnokság döntőjét New Jersey-ben rendezik a MetLife Stadiumban, vagyis már alig több mint 3 óra van, csak ez a bizonyos döntő, Spanyolország és Argentina vívja ezt a döntőt, és természetesen a Nemzeti Sportrádió élő egyenesben közvetíteni, majd a találkozó után még elemzünk is jócskán, úgyhogy érdemes lesz minket hallgatni a következő órákban is. Említettem tehát, hogy valamivel több mint 3 óra van a világbajnokság, a labdarúgó világbajnokság döntőig, és kevesebb mint 168 óra van a 41. Formula 1-es magyar nagydíjig. Ugyebár 40 nagydíjon vagyunk túl, és a jövő héten érkezik hozzánk a szágúdó cirkusz, és jövő vasárnap lesz a 41. magyar nagydíj, viszont néhány perccel ezelőtt ért véget a 2026-os világbajnokság 10. futama, a belga nagydíj, erről beszélgetett Zsoldos Barnával Szabó Bence.
2: Véget ért a Forma 1-es belga nagy díj, és megtudtuk, hogy Kimi Antonelli húzta be ezúttal a győzelmet, és növelte előnyét a világbajnoki összetetben. Én ahogy figyeltem, egyébként ez egy kifejezetten izgalmas futam volt, Leclerc is volt az élen, Verstappen is jól ment, ugye ő az első háromba végzett mind a két pilóta. Te hogyan láttad ezt a versenyt most?
3: Valóban eseménydús verseny volt igazából, ahogy arra számítottunk, rajt utáni pillanatok meghatározók voltak. Ott Verstappen egy pillanatra átvette a vezetést az Órusban Antonellitől, de aztán rögtön vissza is vette az olasz első helyet. A világbajnoki állás szempontjából pedig nagyon fontos, hogy Russell, aki a harmadik helyről indult, az akkumulátor miatt tempót vesztett az Órusban, azt mondta, hogy semmi elektromos hajtása nem maradt, és aztán az ötös kanyarban, a lökomban, a külső íven próbálta visszaelőzni Hamiltont, de összeakadtak. Ugye a sportfelügyelők 5 másodperces büntetéssel sújtották Hamilton, de Russell sem okolta a honfitársát, mert az ilyen rajt utáni kavarodásokban ez benne van. Ő is leszorító erőt veszített, nyilván nem szándékosan hajtott bele. Ettől függetlenül Russell kiesett, és most már így 50 pont a hátránya Antonellihez képest. Ráadásul a tempója sem az igazi, egész hétvégén panaszkodott, úgyhogy ez több szempontból is egy nagyon értékes diadal volt Antonellinek.
2: Ugye az elmúlt hetekben láthattuk azt, hogy Antonelli volt az, aki kevésbé szerencsés. Ilyen tekintetben az a kérdés ötvődik fel bennem, hogy ennyire megbízhatatlan a Mercedes?
3: Az idény elején igen, az volt, mind a ketten szenvedtek technikai problémákat. Russellnek is megvolt a maga pack sorozata, Antonellinek is. Most így többé-kevésbé ez egyébként kiegyenlítette egymást, ami pedig ma történt, az nyilván nem technikai hiba volt. Egy szerencsétlen első körös baleset, de így most már elég nehéz lesz visszajönni a Russellnek, mert nem csak a pontkülönbség nagy, hanem a tempója sincs meg.
2: Ugye itt a világbajnoki összetetről lejtettél szót, ugye Russell kevésbé áll jól most ebben az összevetésben, ellenben a Ferrari meg egészen jónak tűntek. Ugye Hamiltonnak volt problémája, ugye mondtad, időbüntetéssel is küzdött, de azért Leclerc szépen tartotta magát, és hát vezette is a futamot.
3: Mindenképpen számít a verseny meglepetésének. Ugye ő nagyon szerencsés volt a virtuális biztonsági autó időzítésével, pont amikor második alkalommal érvénybe léptették, akkor ott volt a box bejárat előtt, és ez azt jelenti, hogy azokhoz képest, akik normál körülmények között cseréltek kereket, 7,5 másodperccel jobban járt, és ez pont elég volt ahhoz, hogy a kerékcserék után Antonelli elé jöjjön ki. 4 másodperc volt közöttük a különbség. Nyilvánvalóan a Mercedesnek megvolt itt is a tempó fölénye, de nem feltétlenül akkora, mint az időmérőn, és Antonelli sem akkora ütemben kezdte ledolgozni a hátrányát kezdetben, mint gondoltuk. Viszont azért szép lassan közeledett, és nagyjából 10 körrel a vége előtt meg is tudta előzni Leclerc, sőt ez egy kikerülés volt gyakorlatilag. Egyébként a monakói versenyző utána sem játszott annyira alárendelt szerepet, egy ideig tartotta magát 1 másodpercen belül, az ugye plusz elektromos energiát jelent, de a végén azért Antonelli el tudott szakadni 2 másodperccel, úgyhogy megnyerte a versenyt.
2: Hamiltonnak rossz futama volt?
3: Igen, ugye neki pekesen jött ki ez az első körös kavarodás, nyilvánvalóan ő is időt vesztett azzal, hogy koccant rászerel, és valószínűleg az autója is sérült valamelyest. Annyiból szerencséje volt, hogy ő is a virtuális biztonsági autós szakasz során tudott kereket cserélni, tehát az az 5 másodperces büntetés az gyakorlatilag kiegyenlítődött ott, viszont valószínűleg későn szóltak az egyik szerelőjének, hogy még szeretett volna állítatni az első szárnyon, így nem csak nem sikerült módosítani a beállításokon, ami ugye az autó vezethetőségét is rontotta, de még el is ütötte szegény szerelőt. Ugye azt mondták a csapatnál elsőre, hogy jól van és nem történt probléma. Reméljük a későbbi hírek is ezt erősítik meg, de ugye ezzel is nem csak időt vesztett Hamilton, hanem a megfelelő beállításokat sem tudta megtalálni, és így negyedik lett 17 másodperces hátránnyal. Azt gondolom, hogy amikor ilyen kalandos az ember versenye, akkor többé-kevésbé ez kármentésnek megfelel.
2: Ami pedig ugye, hogyha már a helyezéseket nézzük, akkor Verstappenről szerintem érdemes egy kicsit beszélni. Ugye én is itt említettem, hogy azért így azért nagy futama volt. Ugye tegnap volt arról szó, hogy nem biztos, hogy fogja tudni tartani a tempót, de hát végig még ott maradt a ilyen értelemben a dobogón.
3: Így van, Verstappennek mindenképp nagyon pozitív futama volt, és hogyha megnézzük, hogy az időmérőn úgy lett több mint 0,3 a hátránya, hogy kapott szélárnyékot, tehát nagyjából az egykörös tempó a realitást tekintve az azért egy 5-6 tizeddel elmarad a Mercedesétől. Az, hogy normál körülmények között alig 10 másodperccel ért a győztes Antonelli mögött a célba, az mindenképp megsüvegelendő egy ilyen pályán, ahol sok az egyenes és nagyon fontos az energia visszanyerés is. Ebből mindenképp erő meríthet a Red Bull, mert Silverstone-i verseny az nem sikerült jól, tehát még a kiesése előtt is nagyjából fél perces lemaradásba került. Most ez a 10 másodperc, ez mindenképp biztató, és szerintem a Ferrari és a Red Bull is építkezhet erre az eredményre a Hungaroring előtt, ahol egy nagyon rövid célegyenes van, és a pálya többi része azért inkább közepes és lassabb tempójú kanyar.
2: Majd rá is térünk erre, de ugye most így nézve az eredményt azért Hadjer, illetve Norris is bent végeztek az első 10-ben, 6. illetve 7. helyen, ugye mind a kettőjüknek volt rajbüntetése.
3: És mind a ketten hátulról indultak, valóban Norris a 13. helyről, Hadjer pedig a 21-ről, nagyon szépen feljöttek. Hadjert segítette a futamelei biztonsági autós időszak, és utána a virtuális biztonsági autós időszak alatt még egyszer kereket tudott cserélni, tehát minimális idővesztességgel, viszont nagyon jól is kezelte az abroncsait, nagyon hosszú etapokat futott, és igazából ez a 6. hely, ez többé-kevésbé a Red Bull szintjének a realitás. Én azt gondolom, hogy ha nincs ez a rajtbüntetés és egy optimális időmérőt teljesít, többé-kevésbé akkor is a 6. helyről vág neki, és lehet, hogy ebben a pozícióban is végez. Úgyhogy ez a hátrasorolás annyira nem is hátráltatta most, és Norris is nagyon szépen teljesített, ő is nagyon jól óvta a gumiait, volt egy rövid időszak, amikor még nem cserélt kereket, hogy az első helyen haladt. Neki az jött nagyon pekesen, hogy a box kiállása elhúzódott, beakadt az egyik kerék, és ez plusz 5 másodpercet jelentett. Valószínűleg enélkül Hadjert megelőzte volna, és lehet, hogy még Piastrit is megszorongatta volna az 5. helyén.
2: Hogyha a Red Bull alatti csapatokra tekintünk, akkor mely pilóta vagy együttes istáló, mondhatjuk így, szereplése volt számodra a legpozitívabb?
3: Hát ami most már hetek és nagy díjak óta látszik, hogy a Racing Bulls nagyon erős teljesítményt nyújt, tulajdonképpen feljöttek 5. erőnek, azért az idény elején inkább ezt az Alpine foglalta el, úgyhogy ez most is testet öltött például Lindblad 9. helyében, de ami még meglepőbb, az Bortoletto 8. helye az Audival. Azért az Audinak voltak mindenféle problémái az elmúlt hetekben, hónapokban, megbízhatósági hibák, tempó hiba, vagyis tempóhiány. Most viszont a fiatal brazil abszolút kihozta a lehetőségeiből a maximumot, és ezek nagyon értékes pontok a csapat jelen helyzetében.
2: És hogyha visszatekintünk a világbajnoki versenyfutásra, hogyha a tendenciákat vizsgáljuk, akkor mondhatjuk talán, hogy annak ellenére, hogy most nyert a Mercedes Antonelli személyével, azért a Ferrari csak-csak közeledik?
3: Én azt gondolom, hogy igen, például Silverstone előtt is azt mondták a csapatnál, hogy ezen a pályán, azon a pályán óriási lemaradásba kerülnek majd, nem játszanak majd meghatározó szerepet a győzelemért folyó csatában, aztán végül mégis úgy alakult, meg is nyerték azt a futamot. Itt is még az időmérő arra engedett utalni, hogy ebből azért egy nagyobb lemaradás is kisülhet, mert ha csak az egykörös tempót nézzük, ott egy fél másodperces lemaradás, akkor a 44 körös futamon ez akár egy 20 másodperc is lehetett volna. Azért ennél sokkal jobb volt a Ferrari, és így is a hajrában azért Antonellinek meg kellett dolgoznia ezért a győzelemért. Nyilvánvalóan azt figyelembe véve, hogy Leclerc szerencsés volt, de én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre halad előre a Ferrari, és azokon a pályákon, amelyeken nincs ilyen sok egyenes, és nem ilyen hosszúak, mint a soron

0: és azért egy olyan versenyző esetében, aki az első 10 futamból 6-ot megnyert, azért nehéz nem favoritként tekinteni rá. Viszont a Hungaroring szerintem kidomboríthatja akár a Ferrari, akár a Red Bull erősségeit, és nyilvánvalóan ezt figyelembe véve abban reménykedünk, hogy egy több csapatos, több pilótás versenyt láthatunk majd a győzelemén.
1: És gondolom akkor te a helyszínről figyeled majd az eseményeket?
0: Így van.
1: Russellről tettünk említést a legelején. Szerinted az ő szituációja, az mennyiben fog változni a jövőt tekintve, mert én nagyon frusztráltnak érzem őt.
0: Mindenképp frusztrált, és lehet is, mert nem találja a válaszokat, folyamatosan új problémák alakulnak ki előtte, és csak a kérdőjelek vannak a szem előtt jelenleg. Igazából az elmúlt hónapokat, hogyha megvizsgáljuk, akkor úgy tűnik a nyilatkozatai alapján, minthogyha mindig valami más sújtaná, vagy hogyha nem értené pontosan, hogy micsoda. Azért hallhattuk Miami-ban, akkor arra hivatkozott, hogy ez a típusú aszfaltcsík és ez a típusú aszfalt réteg nem fekszik neki. Aztán utána Monakóban is teljesen váratlanul egy nagy vereséget szenvedett, azon a nyúlfartnyi pályán 4/10 maradt el Antonellitől. Akkor utána most Silverstone-ban és itt a végsebesség hiányára panaszkodott, és hiába vizsgálják az adatokat, abszolút nem látják, hogy mi az oka annak, hogy bizonyos egyenesekben tempóhiánnyal küszködik, pedig csütörtökön még azt mondta, hogy a telemetriai adatokat átvizsgálva igazából látja, hogy mit kellene másképp csinálnia, aztán amikor ezt másképp csinálta a szabad edzéseken és az időmérőkön, akkor arra jött rá, hogy igazából valami más probléma van, ezt a Mercedesnél sem értik, úgyhogy egy olyan zsákutcába került Russell, amiből most nagyon nehezen látszik, hogy lenne kiút, és nyilvánvalóan az is most csorbítja a lehetőségeit, hogy nem tudott részt venni ezen a futamon, tehát néhány kanyar után kiesett, pedig ez is egy jó tanulság lett volna számára.
1: Antonelli barátkozhat, vagy barátkozik szerinted azzal a gondolattal, hogy mi lesz, hogyha ő világbajnok lesz, vagy ez látszik rajta, látsz rajta bármit?
0: Egyelőre nem, és igazából annyira friss élmény még a tavalyi idény, amikor gyakorlatilag akkor is itt a nyár közepén, nyár végén szinte bajnokot hirdettünk Piastri és a McLaren személyében, aztán az ősz egy teljesen más forgatókönyvet hozott, tehát csapaton belül, a McLarenen belül Norris abszolút megfordította a helyzetet, és Verstappen is egy több mint 100 pontos hátrány dolgozott le, éppen csak lemaradt a VB címről. Úgyhogy lehet itt a nyár közepén akármekkora is az ember előnye, meg akármilyen kényelmes pozícióban is lehet, azért ne felejtsük el, hogy még nagyon-nagyon sok van hátra, és hogyha Russell hirtelen mondjuk most a jövő héten épp a Hungaroringen ráérez erre az autóra, mert talál valamit a beállításokban, és eljön az áttörés, azért ez a két győzelemnyi különbség, ez még mindig nem a világ vége.
2: Zsoldos Barnával Szabó Bence beszélgetett annak az apropóján, hogy a 2026-os Formula 1-es világbajnokság belga nagy díja, ez egyébként a 10. verseny volt idén, néhány perccel ezelőtt ért véget, egyébként 2026. július 19-én 2 perccel múlt 6 óra, ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 3 óra múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság döntője, de ha már a Forma 1 szóba került, akkor ugye ne feledjük el, hogy ez volt a 10. nagydíj, és a 11-re Magyarországon kerül sor, és kevesebb, mint 168 óra múlva, hogyha minden jól megy, akkor már véget is ér a magyar nagydíj, úgyhogy az ottani eseményeket fogja a véletlen Zsoldos Barna majd összefoglalni önöknek itt a Nemzeti Sportrádióban. Igen, hát Belgiumban pakolnak, összerakják az alkatrészeket, berakják a kocsikat a kamionba, és Irán Magyarország, hiszen még egyszer mondom, jövő héten már Magyarországon köröznek a világ leggyorsabb autói. Ez lesz a 41. magyar nagydíj. Egyébként a Nemzeti Sportrádió nem csak a délutáni adásokban, a körkapcsolásban és a hazafutásban foglalkozik majd részletesen ezzel a magyar nagydíjjal, hanem délelőttönként is, a holnapi nap során például a visszajátszásban felelevenítjük az eddigi 2026-os versenyeket, illetve visszatekintünk röviden a magyar nagydíjakra, illetve egy külön beszélgetés lesz a tavalyi jubileumi 40. magyar nagydíjról is. Aztán kedden, szerdán, csütörtökön pedig részletesen fogjuk felidézni ezt a bizonyos 40 évet, hiszen 1986 óta köröznek nálunk a világ legjobb autóversenyzői. Igen, érdekes, hogy került ide ez a verseny annak idején, hiszen Bernie Eccleston mindenképp akart egy versenyt a vasfüggöny mögött is, hiszen ne feledjék, a 80-as évek második felében még erősen ketté osztott volt.

0: Európa. Nyilvánvalóan az ő álma a Moszkva volt, hiszen a Szovjet Birodalom fővárosában rendezni versenyt, ez egy egészen különleges dolog lett volna Eccleston számára, de hát akkor tájban azért nem volt könnyű a szovjet vezetőkön keresztül vinni, hogy egy ilyen igazi kapitalista mételjel mérgezzék meg az ottani szocialista embertípusokat. Így aztán Bernie Eccleston Magyarországot választotta, és azt hiszem, hogy tökéletes választás volt, és 1986-ban már először bőgtek fel a motorok a gödöllői dombságban, és hát akkor tájban még csak 5 éves szerződést kötöttek a Forma 1 urával az akkori illetékesek, és ezt folyamatosan meghosszabbítgatták. Kicsit talán féltünk is 1990-ben, hogy sikerül-e a folytatást is kieszközölni, akkor egyébként Thierry Boutsen nyert 1990-ben, nem akármilyen versenyt követően. Sikerült meghosszabbítani a szerződést, és ezt követően folyamatosan rendeznek magyar nagydíjakat. Még egyszer mondom, jövő héten már a 41-re kerül sor, és az első 40-et részletesen összefoglaljuk majd a visszajátszásban kedden, szerdán, illetve csütörtökön, és nem csak a nagydíjakkal foglalkozunk, hanem egy picikét bemutatjuk azt a kort is, amikor azt a bizonyos futamot rendezték. Kicsikét lesz benne zenei kitekintés, lesz politikai kitekintés, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas műsorok lesznek majd a képzeletbeli 10 órai és a valóságos déli szó között, hogyha jövő héten hallgatnak bennünket, hiszen még egyszer mondom, a Forma 1 41. magyar nagydíja előtt izgalmas Forma 1 történelmi műsorokat tűzünk napirenden. Nos, hát ennyit erről, 6 perc elmúlt, egyébként 6 óra, ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 3 óra múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság döntője, amivel természetesen kiemelten foglalkozunk itt a mai körkapcsolásban is, de hát nem csak labdarúgás van a világon, hallhatták itt az elmúlt percek során, hogy foglalkoztunk Forma 1-jel, hamarosan pedig kerékpár versennyel foglalkozunk, hiszen azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy zajlik a Tour de France.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú! Uszogumi!
10: Pontos! Ó, magyarul!
11: Még a nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. július 19-én vasárnap, 4 perc elmúlt, 4:07, ez azt jelenti, hogy 2 óra és 41 perc múlva kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság döntője Spanyolország és Argentína között, de hát én ígértem labdarúgáson kívül más sporteseményeket is. Nemrég a Formula 1-jel foglalkoztunk, most pedig, ahogy ígértem, a Tour de France-al, a francia kerékpáros körversennyel, ugyanis a belga Remco Evenepoel nyerte a francia kerékpáros körverseny a Tour de France 15. szakaszát, mögötte azonos idővel ért célba az összetettben vezető szlovén Tadej Pogacar. Előnye kereken 5 perc a belga előtt. A korábbi kétszeres Tour de France győztes Jonas Vingegaard számára ugyanakkor véget ért az idei verseny, miután csúnyán bukott a szakaszon. Remco Evenepoelt hallják.
2: Hát akartam most már egy normál szakaszt is erre a túlra, nem csak időfutamat, biztos óriási érzés. Hát csodálatos, tényleg elképesztő sok érzelem van most bennem. Elképesztő nap volt, nagyon kemény kezdés, eléggé rosszul éreztem magam az elején, de egyre jobban lettem a szakasz során, és igen, az IF-nek meg kell értenie, hogy a legjobban, aki valaha volt, versenyzek egy ilyen emelkedőn, és próbál megnyerni a szakaszt Iszakkal, és nekem ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy tudom követni ezt a tempót, mert tényleg elképesztő tempó volt, és azt is meg kell értenie mindenkinek. Nagyon sok kritikát kaptam, hogy nem tudom túlélni az emelkedőket, komoly emelkedőket. Hát egy csodálatos érzés. Saját magam számára is, mindenki körülöttem, tényleg nagyon mindent jelent. Egy édes revansz ez, és ott volt az ered, amikor igazán kellett. Igen, nem igazán számítottam semmilyen támadást már Iszaktól, de azért elment az utolsó meredek részen, kemény támadás is volt, aztán megint megpróbálta 400-al a vége előtt, ami nekem végül is a tökéletes út volt, hogy utána már én hajrázzak. Egyszerűen csak próbáltam ezt a rendületet vinni a lehető legkeményebben, és vinni tovább, és menjeni ezt a csodálatos szakaszt, tényleg elképesztő. Voltam ezen a hegyen 20-szor legalább, amikor itt edzőtáboroztam. Csodálatos, hogy megvett ez a győzelem, és hogy így mehetek a pihenő napra ezzel az érzéssel. Nyilvánvalóan az összetett miatt vagy itt. Nagyon-nagyon csináltátok ezt a csapattal, de hát nyilván rossz hír azért az Jonas miatt. Igen, rossz hír igazából a csapat saját maga számára, de a verseny számára is. Ez egy nagyon rossz hír, senkinek nem kívánsz ilyet, de hát egész egyszerűen, tehát utána újra össze kell szedned a gondolatodat, koncentrálod és maximumot adnod. Mi pedig azon voltunk, hogy Tadejjel, Iszakkal együtt térjünk be a célba, és az, hogy ilyen nagy különbséggel sikerült ezt megtenni, az csodálatos. Most egy jó pillanat, aztán egy csodálatos kell jön, és újra szakasz győzelem a cél. Elképesztő, hogy megtaláltam a legjobb lábaimat a túron, ezen a túron, és abban bízom, hogy jól tudok regenerálódni, és aztán utána menni az utolsó hétre. Nagyon sok versenyt nyert egy világbajnokságot, nyert egy Liest, de úgy tűnik, hogy ez a szakasz tényleg nagyon sokat jelent neked. Egyértelműen nagyon kemény verseny nyerni, és most szerencsés vagyok, ezért elég sokat sikerült már a pályafutásom során, de azért a túron az ilyen kemény hegyi szakaszokon nagyon nehéz legyőzni ilyen versenyzőket, mint Tadejt, meg Jogász, tehát főleg Tadejt, hogyha amikor van erre lehetőség, akkor két kézzel kell megragadni, és számomra ez az első igazi klasszikus hegyi szakasz, amit egy összecsoportban meg tudott nyerni, ez azt mutatja, hogy előre léptem, és abban reménykedem, hogy a következő hétre is megőrzöm, mert nincsen vége. De hát ez egy nagyon-nagyon szép volt. Bravo!
1: Ő volt Remco Evenepoel. Egyébként a mai szakasz során bukott Jonas Vingegaard, aki Pogacar legnagyobb üldözője volt az elmúlt hetekben. A dán kerékpáros számára véget ért a Tour de France, csapattársa szintén Viszmás Davide Picanzoli arról is tett említést, hogyan szerette volna segíteni Vingegaardt.
2: Próbáltunk egy kicsit várni rá, de utána mondták, hogy már fel is adta. Azt kell mondjam, nem tudom, hogy mi történt Jonasszal, ami biztos, hogy ilyen, talán már látunk pár videót, és akkor jobban tudjuk, hogy mi történt. Nyilvánvalóan úgy voltak azért, hogy segítsétek Jonaszt, és így most, hogy már nincsen, milyen érzés volt így versenyezni, hogy a mentőautóban van. A határozottan egy borzasztó pillanat volt számunkra, főleg amikor versenyben vagy. Én is dolgoztam már előtte az emelkedőn, és ott is voltam, nem tudom, hogy mit kell tenni, de beérkeztem a célba, holnap pihenő nap, és aztán próbálok összeállni magunkat a következő hétre is tervezgetni.
1: Ő volt Davide Picanzoli, aki összetettben jelenleg a 16. helyen van. A szörnyű dolog ezért ez Jonas Vingegaard. Sokan azt gondolnák, hogy olyan komolyabb bukások, komolyabb sérülések ezen a kerékpáros versenyen nem történtek, de tényleg itt 40 km/h fölötti sebességgel mennek a versenyzők, és hát tényleg szörnyű, hogy ilyen súlyos sérülés történhet. Egyébként a Tour de France nagyjából a kétharmadánál tart, és még 6 futam van hátra. A holnapi szabadnapot követően minden nap jönnek a további futamok, és egy hét múlva, vagyis július 26-án vasárnap lesz majd a befutó, természetesen a szokásoknak megfelelően Párizsban, és természetesen a szokásoknak megfelelően mi is követjük a Tour de France-nak az eseményeit itt a Nemzeti Sportrádióban, és ne feledjék, például jövő héten ugyebár magyar nagydíj lesz a Formula 1-ben, úgyhogy az is rengeteg témát ad majd nekünk. No, de hát hamarosan jön a labdarúgó világbajnokság döntője, egészen pontosan 2 óra és 34 perc múlva, hát ez is rengeteg témát ad, úgyhogy érdemes lesz a következő órákban is a Nemzeti Sportrádióval és a körkapcsolással tartani.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Megszűnt Polt Péter védettsége is. Szeles, helyenként esős idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New York-i finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. A bronzérmet magyar idő szerint ma hajnalban Anglia szerezte meg, miután 4-0-ás fél idő után 6-4-re győzött Franciaország ellen. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydney-ben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében a spanyolokkal csap össze. Egy éves szerződést kötött a PIK Szeged a 22 éves sokszoros korosztályos válogatott irányítójával, Csörgő Kristóffal. A Ferencvárostól távozó játékos a 2026-27-es szezon végéig kötelezte magát a Tiszaparti Egyesülethez. Az élről induló Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetetben vezető olasz versenyzője nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Másodikként a Ferrari monacói pilotája Charles Leclerc, még harmadikként a Red Bullos holland Max Verstappen végzett. Antonellinek ez volt pályafutása 6. futamgyőzelme. Sikerével tovább növelte előnyét összetetben. Folytatás jövő hétvégén a Hungaroringen a 41. magyar nagydíjjal.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmány módosítás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdas László közösségi oldalán azt írta, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. Hozzátette, Polt Péternek ezután számot kell adni a tetteiről a hamarosan felálló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Jövő hétre ígérték a kínai szakemberek a vonatbefolyásoló rendszer szoftver hibáinak javítását. Ezután lehet megkezdeni a személyszállítás teszt üzemmódját a Budapest-Belgrád vasútvonalon, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy amennyiben a próbajáratok tökéletesen közlekednek, akár szeptembertől megindulhat a személyszállítás. Hozzátette, hogy a biztonság továbbra is az elsődleges szempont. Ezért szeldátumok ígérgetése helyett őszintén és transzparensen fognak kommunikálni a beruházás állásáról. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tókörnyéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ottalvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek. A napközis programok ennél jóval olcsóbbak.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán Biatorbágy térségében a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás autóúti csomópont előtt két gépjármű összeütközött. A 17-es kilométernél a sávzárás megszűnt, a sérült gépjárművek félreálltak a forgalomtól elzárt területre, de a torlódás több kilométer hosszú.
0: Időjárás.
2: Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett. Jelenleg a Dunántúl és a középső ország rész északi tájain van érvényben riasztás. A várható heves széllel kísérte záporok, zivatarok miatt. Akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható. Csupán a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan zápor, zivatar. A szél élénk. És megerősödik néhol, hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, tetszületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Yeah, come on, take a little trip with

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. július 19-én vasárnap egészen pontosan 3:47 van, ez azt jelenti, hogy egészen pontosan 2 óra és 4 óra múlva kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság döntője Argentína és Spanyolország között, és én meg tudom tippelni, hogy a holnapi Nemzeti Sport első 2 oldalán mit fogunk olvasni, de hát az egy dolog, hogy én mit tippelek, viszont az igazán illetékes most elmondja nekünk, hogy tényleg mit olvashattunk holnap a Nemzeti Sportban, úgyhogy köszöntöm a telefon vonal túlsó végén Estót Jánost, a Nemzeti Sport holnapi lapszámának a vezető szerkesztőjét. Szóval János, jól tippelek, hogy azért első 2-3 oldalt elviszi a labdarúgó világbajnokság döntője?
2: Szép estét kívánok, hát telivel találtál a tippeddel, minket most pillanatnyilag nem az érdekel elsősorban, hogy mikor kezdődik a mérkőzés, hanem az, hogy mikor fejeződik be. Reményeink szerint van egy kis rátartásunk, de még úgy is be fog férni a teljes tudósítás, hogy a halftime show, ez a félidei show akár fél órásra is elnyúlhat. Hát reméljük, hogy valamelyik csapat megkegyelmez nekünk, és ha eldől rendes játékidőben a meccs, akkor nem lesz semmi problémánk. Természetesen nem csak a döntővel foglalkozunk, visszatekintünk a flúgos futamot jelentő bronz mérkőzésre is, illetve Csisztó Zsuzsa kolléganőmnek sikerült beszélnie a Nemzetközi Sportoságíró Szövetség labdarúgó munkacsoportjának belga tagjával, Rudi Nguyen sportújságíróval, akivel arról beszélgettek, hogy vajon mi volt a belga sikeres szereplésnek a titka, mikor az aranygenerációval már éppen csak mutatóban maradt meg néhány játékos. Mert sikeres volt ez a szereplés, már csak azért is, mert emberileg is összeállt a belga válogatott, mondja Rudi Nguyens, és egységes közösségé vált, ezt értékelték a szurkolók is, azok a szurkolók, akikkel egyébként a nemzeti csapat viszonya érezhetően megromlott a katari VB és a németországi EB után. Van egy interjúnk, mondhatni, hogy egy exkluzív interjúnk minden idők egyik legzseniálisabb vízilabdázójával, Kásás Tamással, aki hétfőn tölti be az 50. életévét. Én először nem akartam elhinni, de ránézve a naptárra bizony ez igaz. Kásás Tamás 50 éves lesz. A sportszeretők rajongása természetesen a mai napig töretlen az irányába. Ő azonban a csapat, a háromszoros olimpiai bajnok csapat egyik vezére a visszavonulása óta nem nagyon keresi a nyilvánosságot, végképp nem a reflektorfényt, de most kötélnek át, és Kovács Erika kolléganőmmel beszélgetett. Hát a vízilabdáról talán a legkevesebbet, de arról, hogy hogyan él, mivel tölti a napjait, arról részletesen beszámolt. Hogyha már egy klasszis pólósról esett szó, egy másik nagyszerű sportemberről is megemlékezünk, nevezetesen Németh Miklósról, ennek pedig az apropója, hogy 50 évvel ezelőtt lett olimpiai bajnok a nagyszerű gerelyhajító, az 1948-as londoni kalapácsvető bajnok Németh Imre fia, még pedig az első dobásával, ami 94 méter 58 lett, világcsúcs. A népsport mellékletébe idézzük föl ezt a versenyt. És ha szabad még egy interjúra felhívni a figyelmet, ez Sallai Rolanddal, a válogatott csatárával, a Galatasaray jobb hátvédjével készült, aki csak nem 67 mérkőzésen szerepelt az előző idényben, és bajnok lett a török együttessel. Beszél családjáról, a világbajnokságról, a törökök hangulatáról, a VB-t követően, valamint arról is, hogy milyen tervei vannak a folytatást illetően, és azt is elárulja, hogy a három bajnoki érmének van-e már speciális, különleges helye valahol a sallai otthonban, sallai lakásban. Nagyjából ezt tudtam ajánlani, de természetesen foglalkozunk a Formula 1-jel, foglalkozunk a Tour de France-szal, és sok-sok más hétvégi vasárnapi eseménnyel is.
1: János, hadd kérdezzek már egy kulisszatitkot tőled. Én annak idején az 1990-es világbajnokság során a Népszínház utcában laktam albérletben. Akkor a találkozók, ha jól emlékszem, a döntő és az elődöntő 20 órakor kezdődött, és a lefújást követően éjfélkor már a Blaha Lujza téren meg tudtam venni az újságot. Tehát a világbajnoki döntő lefújása után már komplett tudósítást tudtam olvasni a Blaha Lujza téren éjfélkor. Most hogy működtök? Egy órával később kezdődik ez a döntő. Hogy fog beleférni ez a holnapi lapszámba?
2: A lapszámba természetesen beleférne, és a nyomda jó indulatával sincs probléma, abszolút segítőkész. A terjesztés az, ami meghatározza a lapzárta időpontját, és ami megköti a kezünket, hiszen nekünk arra is gondolni kell, hogy az újság eljusson vidékre az előfizetőkhöz, illetve akik az újság árusnál vásárolnák meg a nemzeti sportot is. Ennek viszont kötött időpontja van, és aztán hát ha véletlenül nem ér véget a rendes játékidőben a mérkőzés, akkor ahogy annak idején is volt ez egyébként, akkor egy mutációval a budapesti változatba már részletesen be tudunk számolni az éjszakában nyúló meccs eredményéről is, de még egyszer mondom, nekem az a nagy reményem és az a nagy álmom, hogy valamelyik csapat eldönti a meccset, és akkor nem lesz túlórázás a mai éjszakában.
1: Ez ugye már azt jelenti, hogy ha rendes játékidőben eldől a találkozó, akkor nagyjából 22-55 környékén tudnak világbajnokot hirdetni, ezek szerint azt akkor olvashatják a holnapi lapszámban, viszont a hosszabbítás van, az olyan 23-30 körül ér véget, 11-es rugások 23-45, akkor azt már nem olvashatják ezek szerint a hallgatók, olvasók csak egy nappal később.
2: Hát annyiban hat pontosítsalak, hogy valóban 23 óra körül lenne vége a mérkőzésnek, hanem lenne a halftime show. Uh-huh. A halftime show azonban az előzetes hírek szerint, és egyébként van egy ilyen szórakoztató betét program a Super Bowl-on is, ez fél óra szokott lenni, tehát jó esetben, ha nincsenek sérülések, nincs veszekedés és egyebek a pályán, akkor azért ez olyan 4:12 magasságában ér véget, ami még nekünk jó. Hát ha hosszabbítás van, akkor természetesen már a mutációra kell készülnünk. Természetesen hát ugye ott is az a nagy kérdés, hogy a 11-es párbaj lepöröge 5-10 perc alatt, mert hogyha 2-3 órán át rugdossák a 11-eseket, akkor mondjuk azzal is bajba leszünk. De szerintem erre nem kerül sor. Legalábbis én nagyon remélem.
1: Igen, hát az valószínű, hogy azért 11-es párban 6-7-8 perc alatt leszokott pörögni. Még egyetlen kérdés, most egy teljesen megbojdult méhkas a Nemzeti Sportnak a szerkesztősége? Tehát tucatnyi kollégád van benn jelenleg, és mindenkinek ki van osztva a feladat a döntővel kapcsolatban?
2: De természetesen így van, de hát azért itt egy nagyon rutinos csapat van, különösen a futball rovatban, úgyhogy jó néhány ilyen eseményen vagyunk már túl, és hát tudunk edződni is, hiszen az utóbbi időben akár a bajnoki mérkőzések, akár a bajnokok ligája mérkőzések is belecsúsznak az éjszakába, előszeretettel kezdenek 9 órakor a csapatok, este 9 órakor, úgyhogy már van rutinunk abban, hogy hogy lehet ezt a feszes tempót tartani, de igen, hát most mindenki úgy van, mint a színészek a színpadra lépés előtt, hogy most már kezd az adrenalin szint emelkedni. Hát nem beszélve arról, hogy nagyon sokaknak vannak kedvencei a két csapatban, ők persze külön is várják ennek a mérkőzésnek a kezdését.
1: Na hát ez nálunk is így van a Nemzeti Sport Rádióban. Köszönöm szépen Estót Jánosnak, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőinek, hogy ezeket elmondta nekünk. És akkor, ha már szóba került a bizonyos halftime show, akkor elmondom, hogy a tervek szerint Justin Bieber, Shakira és Madonna is fellép ezen a bizonyos halftime show-n. Hát azt mondják, hogy ez nem lesz több, mint 11 perces, hát nem tudom. Nyilvánvalóan azért, ahol egy Justin Bieber, egy Shakira és egy Madonna is pályára lép, azért 11 percben nehéz lesz őket bezsúfolni, és ugye már még fel kell építeni a színpadot, utána el kell bontani a színpadot, ugye erről beszélt Estót János, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, hogy azért ez időt vesz igénybe, és ez kicsikét átalakítja a labdarúgást is. Na most az amerikai szervezők azt mondják jelenleg, azt ígérik legalábbis, hogy ez a bizonyos 11 perces műsor és a színpad építés és pakolás nem fog többet igénybe venni, mint 17-18 perc, és elképzelhető, hogy az első félidő lefújása és a második félidő kezdete előtt nem fog több eltelni, mint 20 perc. Na most, hogy ez a 20 perc mennyivel más szituáció, mint mondjuk, amikor 15 perces normál szünet van, ezt majd természetesen el fogja mondani Bene Ferenc, aki ugyebár gyakorló edző is, és szakkommentátorként végigkövette az egész világbajnokságot itt nálunk, és akkor ezzel is árultam, hogy Bene Ferenc lesz az egyik szakkommentátora az eseménynek itt nálunk a Nemzeti Sport Rádióban, és itt lesz Vukovics László is. A másik szakkommentátorunk, aki végigkísért az eseményeket az elmúlt 39 napban, igen, nincs mese és nem elhallás, 39. napjánál tart ez a világbajnokság, június 11-én kezdődött, hát azóta rengeteg éjszakát töltöttünk ébren, remélem, hogy önök közül sokan voltak, akik hallgattak bennünket az éjszaká során, szóval Bene Ferenc és Vukovics László lesz a szakkommentátor a 21 órakor, vagyis 2 óra és 3 és fél perc múlva kezdődő világbajnoki döntő során is regő és László Pál, illetve Tóth Béla fogja a mérkőzést közvetíteni. Hát még egyszer mondom, nem akármilyen eseményről van szó, és természetesen elemezzük is az eseményeket. Addig egyébként majd hamarosan átnézzük a két csapatnak az útját, Argentinának, illetve Spanyolországnak az útját a világbajnoki döntőig. Kollégánk Reisz Bálint Spanyolországban tartózkodik, milyen szerencsés, el fogja mondani, hogy a spanyolok milyen hangulatban és hogyan várják a világbajnoki döntőt, és így próbálkozunk majd egy amerikai kapcsolással is, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas órákat ígérhettek a világbajnoki döntőig, aztán a világbajnoki döntő természetesen önmagáért fog beszélni, hiszen csak 4 évente van világbajnokság, ez a 23. világbajnokság. Az eddigi 22 világbajnokság során ugyebár összesen csak 8 világbajnok volt, vagyis csak 8 olyan válogatott volt, amely felemelhette az éppen aktuális trófeát, ugyebár 1970-ig a Jules Rimet trófeát, 74 óta pedig ezt az új világkupát, amit most adnak át. És nagyon érdekes, hogy a 8 győztesen kívül csak 5 olyan ország volt, amely szerepelt döntőben, tehát összesen az eddigi 22 világbajnokság során, amely véget ért, mindössze 13 olyan válogatott volt, amely szerepelt az utolsó meccsen a döntőben, és miután már az elődöntőbe is 4 olyan válogatott jutott be, amely korábban nyert világbajnoki címet, így idén sem fogunk új világbajnokot avatni, sőt, még csak új világbajnoki döntő sem, hiszen azt hiszem, hogy pontosan tudja mindenki, hogy az argentin válogatott 3 alkalommal szerzett világbajnoki címet eddig, és az argentin csapat a címvédő, tehát próbálja megvédeni a címét, a spanyol válogatott pedig 2010-ben Dél-Afrikában ért a csúcsra. Hát természetesen sokat fogunk még erről beszélgetni, úgyhogy maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval, hallgassák a körkapcsolást 2026. július 19. amikor már csak 2 óra és másfél perc van a világbajnokság döntőig.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 2026. július 19-én 4 perccel múlt 7 óra, vagyis kevesebb, mint 2 óra múlva kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság döntője. Argentina és Spanyolország között nézzük először végig az argentin csapat útját a döntőig. Szabó Bence összeállítása következik.
3: Lionel Messi másodszor is világbajnok lesz. Ez az egyik legnagyobb kérdés az este 21 órától kezdődő Spanyolország-Argentina döntő előtt, ahol az ibériaiak a második, míg a dél-amerikai ország legjobbjai a negyedik VB címükért játszanak. Az argentinok címvédőként jutottak ismét a fináléba. Érdekesség, hogy ugyanezt az 1986-os győzelem után 1990-ben is megtették. Azonban akkor az Egyesült Németország ellen 1-0-ás vereséget szenvedtek. De ha már argentin VB döntők, ez a hetedik alkalom, hogy eljutottak a fináléig. Az eddigi

0: Ból háromszor győztek és háromszor veszítettek a torna utolsó meccsén. Ha a mostani esélyekre tekintünk, akkor a fogadóirodák szerint Spanyolország indul jobb helyzetből. Azonban ezen a VB-n az argentinok sokszor megmutatták, hogy lehetetlen helyzetből is képesek felállni. Vegyük sorba ezeket a meccseket. A nyitó találkozójukat Algéria ellen játszották, Lionel Messi pedig ezen a meccsen mesterhármas lőtt, Argentina 3-0-ra nyert. Messi 3 góljával beállította Miroslav Klose 16 gólos VB rekordját, amelyet a következő meccsen már túl is szárnyalt, de ne rohanjunk ennyire előre. Az Algéria-Argentina meccs után így értékelt Lionel Messi.
1: Minden, amit most megélek, egyszerűen fantasztikus. Szerencsés vagyok, hogy valóra válthattam minden álmomat, sőt, még annál is többet, mint amit valaha remélni mertem, egyénileg és csapatszinten egyaránt. Élvezem ezt az időszakot, de nagyon. Csodálatos csapat vesz körül, jól érzem magam, és szerencsés vagyok, hogy a pályán is azt csinálhatom, amit mindig is szerettem. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, mert tisztában voltunk vele, hogy nagyon jó játékosaik vannak, dinamikusak, intenzívek, és ha hagyjuk őket játszani, képesek helyzeteket kialakítani ellenünk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy végül is jól védekeztünk, amikor nem nálunk volt a labda. Szerencsések voltunk, hogy megszereztük a vezetést, és ezután kézbe tudtuk tartani a mérkőzést, még ha nem is teljesen megszokott módon, vagyis labdabirtoklással. Egy nagy torna első mérkőzései, különösen a világbajnokságon, mindig nehezek. A legutóbbi világbajnokság tapasztalataiból is tudjuk ezt, és most is azt látjuk, hogy senki semmit nem ad ingyen. Ami a rekordot illeti, nyilvánvalóan megtiszteltetés ott lenni Klose és a többiek mellett, akik előtte jöttek. Ronaldo is ott van, de nem hiszem, hogy ez bármit is jelent. Mbappé 2 gólt szerzett, és ő is ott van a dobogon. Végső soron ez csak egy statisztika. Bár büszke vagyok arra, hogy mindegyikkel versenyezhetek.
0: Argentina a következő meccsén a csoportkörben Ausztriával találkozott, akik ellen 2-0-ás győzelmet arattak Messi 2 góljával. Ezzel a 39 éves klasszis túlszárnyalta Miroslav Klózét, és ekkor 18 góllal vezette a VB örök góllövő listáját. A meccs után az argentin csapat védője, Lisandro Martínez így nyilatkozott.
2: Kiváló mérkőzés, mondanám én. Ilyen a labdarúgás, mind a két csapat kezdeményezett. Nos, intenzív mérkőzés volt, úgy gondolom, hogy okosan játszottunk, sokat kellett mozgatnunk, járatnunk a labdát. Küzdöttünk, szenvedtünk, de úgy gondolom, hogy megérdemeltük, hogy behúztuk ezt a meccset. Mit lehet hozzáfűzni még ahhoz, amit a 10-es számú argentin játékos csinál, a végig történetek legjobb játékosa? Egyszer élvezi a mérkőzést, látszik rajta. Nem lehet senkivel se összehasonlítani. Ott van egyedül, legelül, egyszerűen csak élvezze a játékot. Nincsenek szavaim erre. Óriási érzelmet érzek, amikor látom őt. Értékeljük, hogy argentin. Nagyon egységesek vagytok, és ki vagytok éhezve a sikerre. Igen, mindig azok vagyunk, az üzenet teljesen nyilvánvaló. Sok mindent nyertünk már, mérkőzésről mérkőzésre haladunk, és így is jutottunk el idáig, úgyhogy folytassuk is hasonlóképpen.
0: A csoportkör zárásaként a VB újonc Jordánia volt Messiék ellenfele, aki nem kezdett ezen a meccsen. A szövetségi kapitány Lionel Scaloni több cserejátékosának is lehetőséget biztosított. Az első játékrészben Lautaro Martínez és Lo Celso is betalált, a második félidőben azonban a jordánok Tamari révén szépítettek. Ezután jöttek a cserék, és Lionel Messi is, aki a 80. percben szabadrugásból talált be. Ezzel Argentina 3-1-re győzte le Jordániát. A meccs után a kapitány Lionel Scaloni így értékelt.
3: Sikerült játékperceket adnunk olyan játékosoknak is, akik korábban még sosem léptek pályára VB-n, és ők ezt igazán megérdemelték. Nagyon jó meccset játszottak, és végtelenül boldog vagyok, hogy mindenkinek tudtam perceket adni, mert ez rendkívül fontos. Különösen Lo Celso esetében, aki először játszott világbajnokságon. Nem is akárhogy. Nyilván Messivel is igazán elégedett vagyok. Kiváló esténk volt.
0: Ezután következett a Lionel Scaloni vezette válogatottnak a VB meglepetés csapata, a Zöldfoki Szigetek, akik a címvédő ellen majdnem hogy meglepetést okoztak. Ugyanis Argentína hiába vezetett Messi góljával, a rendes játékidőben egyenlítettek a zöldfakiak. Ezután következett a 2x15 perces hosszabbítás, ahol az argentinok vezettek, azonban gyorsan jött az egyenlítés. A dél-amerikaiak a 111. percben csak betaláltak, ezzel lezárták a párharcot. Argentína hosszabbítás után 3-2-re győzte le a Zöldfoki Szigeteket. Messi így értékelt a meccs után.
4: Tudtuk, hogy ez nagyon kemény mérkőzés lesz, hiszen a zöldfokiak sem Uruguay, sem Spanyolország ellen nem kaptak ki. A legnehezebb az volt, hogy megszerezzük az első gólt, és aztán rátaláljunk a saját ritmusunkra. A baj az volt, hogy nem tudtunk megfelelően nyomást gyakorolni. Tudtuk, hogy semmit nem adnak ingyen, mindenért meg kell harcolni, de a mi csapatunk ebben nagyon erős. Elfáradtunk, ezért a legfontosabb most az, hogy pihenjünk, előre tekintsünk és a pozitívumokkal távozzunk.
0: Ezután a VB egyik legnagyobb fordítása következett. Argentina, Egyiptom, a legjobb 8 közé jutásért. A kommentátor Olasz Gergő és Katona László.
5: Jön is Assurtól a centerezés, mondom én, de aztán inkább még egy cselt meghúz, engem is átvert a lövővel. Most jön csak a beadás a második hullámból, és vezet Egyiptom. A 14. percben megszerzi a vezetést az észak-afrikai együttes. Ibrahim a jobboldali belső védő fejjel az argentinok hálójába.
6: Hassan a 16-osom, a jobb lábára cselez. Középre be, érkező ember, gól! Zico! Na ez most már lehet, hogy érvényes. 2-0 Egyiptomnak. 5 méterről bevágta a labdát Martinez kapujába.
5: Most a 16-os előterébe kerülnek megint az argentinok, Messi a 16-os csücskénél kapja, megjön a centerezése, egy fejes! Ezt már nem sikerül hárítani, de ki tudja, hogy les volt-e. Romero nagyon a les határon lépett ki, az egészen biztos, egyelőre úgy tűnik, hogy érvényes lesz a találat, de azért várjuk meg a videóbírószoba elemzését, mert lehet, hogy Romero lesen tartózkodott, mondom én elsőre, és nagyon mutogatják ezt az egyiptomi hátvédek is, hogy kitolták bizony a védekezésüket, amikor jött Messi centerezése. Nem volt les. Ez szinte biztos vagyok benne, hogy nem volt les, úgyhogy szép itt Argentina. Elakad egy egyiptomi lábban, aztán jön az ismétlés, most középre kerül a labda. Julián Álvarez nem tud kapu felé fordulni, de Lionel Messi gólt lő! A 84. percben egészen biztosan szabályos találat születik, és Lionel Messi akkor felébredt az utolsó negyed órára. Teljesen üresen megy Lautaro Martínez, egy picit hosszú neki a labda, de bőven be tudja még ezt futni az Inter csatára. Rabiára vezetheti rá. Várja, hogy érkezzenek a csapattársak. Jön át a hosszúra a labda! Megnyeri valószínűleg a mérkőzést az argentin válogatott. Enzo Fernández fejese. 3-2-re vezet Argentina Egyiptom ellen. A rendes játékidőben nagyon úgy néz ki, hogy még eldönti a mérkőzés sorsát az argentin csapat.
0: A negyed döntőbe jutott át az argentin csapat, azonban a legjobb 8 között sem vált könnyű ellenfél a címvédőre. A hatékony védekezéséről ismert Svájc volt az ellenfél. A kommentátor Szalai Kristóf és Olasz Gergő.
6: Messi szöglete, most fut neki az argentin, jön be középre, van fejes és vezet Argentina! Alexis McAllister a gólszerző! A 10. percben valószínűleg tudatos figura, hiszen az előbb a jobb oldalról is Messi az ön fejét kereste a röviden, akkor csak megcsúsztatta McAllister, most bal oldalról pedig megint jól jött be Messi sarokrúgása, és McAllister a hosszúból csúsztat. Rávezeti Molinára, Endoy, jó a bepassz, Ricardo Rodriguez a argentin védelem mögött, és és lövi ezt most már Endoy. Azt lehet mondani, hogy teljesen megérdemelten egyenlít Svájc. Nagyjából 3-4-5 perce már ott az argentin 16-os előtt passzolgattak. Kapitulál megint Argentina, és a momentum az egyértelműen svájci. Eddig a második fél időben teljesen jogos az egyenlítés. Nagyon magára húzta Lionel Scaloni válogatottja Svájc csapatát. 112. perc. Julián Álvarez! Julián Álvarez eldönti! Ez a nagy kérdés, hogy eldönti-e vagy sem? Az egész VB-n nem volt egy jó megmozdulása. Én már lekiabáltam őt a pályáról. Scaloni fent hagyta, nem véletlenül. Mekkora gólt rúg az Atletico Madrid támadója, te jó ég! 3-1 Lautaro Martínez kiugratja Thiago Almadát. Eldönteti Thiago Almada 16-osan belül egy csel. Thiago Almada kipattan, Lautaro és az a vége! Lautaro Martínez pontot tesz az íre. Argentina kiüti Svájcot és készülhet Anglia ellen az elődöntőben.
0: A meccs után nyilatkozott az argentinok 8-szoros aranylabdás sztárja Lionel Messi is, aki először arra a kérdésre adott választ, hogy különleges-e számára, hogy először találkozik majd karriere során az angolokkal, ráadásul egy világbajnoki elődöntőben.
7: Sí, la verdad que sí, que siempre empecé a jugar contra las selecciones grandes, no me pasó nunca contra...
8: Igen, ez igaz. Mindig különleges élmény a nagy csapatok ellen játszani. Anglia ellen még soha nem fordult elő velem. Ez az első alkalom. Szóval ez egy különleges mérkőzés lesz. Egy világbajnoki elődöntő. Most pihenünk egy kicsit, aztán a felkészülési a főszerep. Nagy erőfeszítések ára jutottunk el idáig, hosszú mérkőzéseket játszottunk egymás után, és hát néha ez meg is látszik. Szerintem ez a csapat, már mint Svájc, ahogy már korábban is mondtam, mindig küzd. Volt benne akarat, de a vége felé egy emberrel kevesebben maradtak, és akkor tudtunk elkezdeni szabadabban futballozni. Az volt a cél, hogy hosszabb ideig többet birtokolhassuk a labdát, ők pedig elkezdtek visszahúzódni, és átadták nekünk a mérkőzés irányítását. Nyilvánvaló, hogy számukra az, hogy egy emberrel kevesebben maradtak, teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét.
0: Következett tehát az elődöntő Anglia-Argentina, ami már csak a két ország történelme miatt is egy különleges találkozó. A kommentátor Regős László és Németh Kornél.
9: Tisztáznak az argentinok, de röviden, így újra Rodgershez kerül egy jobb oldali beadás. Helyzet, gól, vezet Anglia, Gordon a gólszerző a mérkőzés 55. percében. Kane húzódott vissza a mélységbe, és talán az az indítás volt a kulcs, még hogyha Tagliafico tisztázott is, de a lecsorgót Rice hozta el, aztán Rodgersnek tette, Rodgers pedig a jobb oldalról tökéletesen adta középre. Oda a kapus és a védelem közé, a hosszú oldalon pedig Gordon érkezett, megelőzte a védőjét, és közvetlen közelről a kapu jobb oldalába lőtte a labdát. Az 55. percben Anglia megszerzi a vezetést.
10: Argentin szöglet, Messi nagyon gyorsan elvégezte. Ezúttal kicsiben jött, Messi visszakapja a labdát. Messi a 16-os csücskénél visszateszi lövésre. Enzo Fernández gól! Ki nem ér a jobb alsót, Enzo Fernández! Nem tudják kibekelni az angolok! Nem is lehetett ez kibekelni! Hiába hozott be 6 védőt Tuchel! Ráfáznak! Mert ölni akarták a foci, csalni a játékot, az argentinok pedig egy átlövéssel Enzo Fernández bombagoljával egyenlítenek.
11: Az argentinok pedig a bal oldalról próbálkoznak. McAllister a 16-os vonalán üresen, kapufa, a jobb oldalban, bocsánat, a bal oldali kapufa. Óriási mázlia van az angoloknak, de micsoda mázlia. Messi lefelé viszi, ott a beadás, gól! Vezet Argentina, Lautaro! Hogy nem tudják hosszabbításra sem menteni, hanem úgy tűnik, hogy kiesnek. És nem coming home, hanem going home. Atyavilág! És megint megcsinálja Argentina, ugyanúgy, mint ahogy megcsinálta Egyiptom ellen. Megcsinálja Anglia ellen is. Végeredmény Anglia-Argentina 1-2.
0: Így tehát Argentína a 7. világbajnoki döntőjére készülhet, ami előtt így nyilatkozott a szövetségi kapitány Lionel Scaloni.
12: Amikor látod, hogyan ünnepelnek az emberek, mennyire boldogok, az óhatatlanul megérint. Egyszerűen nem lehet közömbösnek maradni. Mindig is azt mondtam, hogy értük játszunk. Az argentin válogatott a népért, az országért, a családjainkért, és mindazokért lép pályára, akik izgatottan várják a mérkőzéseinket. Szerintem visszaszereztünk valami igazán értékeset. Az, hogy az emberek újra argentin mezben ülnek a televízió elé, és egy Newell's Drucker átölel egy Rosario Central szurkolót, vagy egy Boca Drucker egy River Plate szurkolót. Ez talán a legnagyobb érték, amit elérhettünk. Mi ezt látjuk, érezzük, és nagyon fontos is számunkra. Hogyan is ne érintene meg minket? Ami a csapatot illeti, majd vasárnapra kiderül, milyen állapotban lesznek. Nem sok időnk volt edzeni, mert péntek este csak 11 órakor érkeztünk meg. Az edzést is lerövidítettük a sajtótájékoztató miatt, így a meccsnapi tréning különösen fontos lesz. Jelen állás szerint azonban mindenki rendben van. Nyilván ilyenkor beszélni kell Messiről is. Az, hogy 39 évesen ismét döntőbe jutott, egészen elképesztő teljesítmény. Ezért mondom mindig, hogy élvezzük ki ezt az időszakot. Pontosan úgy, ahogy Diego Maradonával történt. 10 vagy 20 évvel később már csak még jobban hiányzik az embernek. Most viszont még itt van velünk. Értékelnünk kell mindazt, amit ő tesz. Ő már legenda. És ugyanez igaz erre az egész játékos csoportra is, amely csodálatos éveket adott Argentínának. Mindig lehet hinni abban, hogy az argentin futball képes a legnagyobb sikerekre, de elérni ezeket rendkívül nehéz. Ez a csapat viszont olyan eredményeket ért el, amelyek néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűntek.
0: Érdekesség, hogy amióta profi labdarúgásról beszélünk, azóta sosem játszott még magyar futbolista az argentin első osztályban. Egyedül erre Waltner Robertnek volt esélye, aki 2002-ben a Boca Juniors igazolt játékosa volt, azonban odaigazolása után megsérült, így végül nem lépett pályára a Boca színeiben. Ellenben a kötődése megmaradt az országhoz, és a mai napig szurkol Argentinának a labdarúgó tornákon. Őt kérdeztem a döntő előtt.
13: Nem csak argentin szurkoló vagyok, hanem a Messi szurkoló is vagyok, lehet ezt így mondani, mert nem hiszem, hogy még egyszer vala is látunk ehhez hasonló játékos, mert ő a világ legjobbja. Tehát én a Maradonán nőttem föl, 1986-os világbajnokságon a Maradonát láttam játszani, beleszerettem az argentinokba azóta, és Maradona volt a minden, de Messi túlszárnyalja, tehát hogy 39 évesen ilyen teljesítményt nyújtani a válogatottba, de ez csak azt mutatja, aki focizott és tudja, hogy milyen 39 évesen regenerálódni egy meccsen, és olyan időjárásban, amikor meleg van, bár valamik meccsen nem volt az, de akkor 120 perc a 120 perc, és ezt még megviseli egy 25-26 éves játékos is, nem hogy egy 39 éves. Én még 37 éves koromig fociztam, és mondjuk ha szombaton játszottam egy meccset, akkor körülbelül olyan szerda magasságában éreztem magam jó állapotban, hogy megint terhelhető voltam. Na most meg a Messi 4 naponta játszik meccset, és ez egy sorozatterhelés, mert folyamatosan nem tudom most már hány hete sorozatterhelést kap. Tehát ez egy rendkívüli teljesítmény, nem csak statisztikában a góljai, a gólpasszai, meg a passzai, meg a cselei, a játéka, hanem ez fizikálisan is bírja, mert mondják, hogy mekkora zseni, mert hogy tehetségből játszik, meg stb. Hát azért nem. Hát ez szervezetét neki föl kellett készítenie arra, hogy ezt a sorozatterhelést ezt elviselje a szervezete, mert ha nem lenne fölkészítve, akkor ebbe belesérülne, de ő nem sérül bele, és húzza a csapatot a hátán. És hogy nézni lehet nem csak Messit a gól öröme utána, hogy örül a góljainak, nem csak egy szimpa öröm, hanem több az. Lehet látni az arcán azt a, hogy ez több, mint egy szimpla öröm, tehát ő, mint egy kisgyerek, mint hogyha az első gólját tudná a válogatottba, vagy élmény nézni, és a csapatot is, tehát én nézem azt benne az öltözőben, amikor megünnepli közösen, hogy milyen mentalitása van az argentin játékosoknak, én ott értem egy évig közöttük, de én ezt közelből láttam, és visszaadja az a pár perces videó is, hogy tudnak örülni az öltözőben, amikor tovább jutnak. Átjön azokból az örömből a videókon is, hogy mennyire összetartanak, mennyire összezárnak, összefognak, és egymásért küzdenek, és ez meglátszik a pályán is, hogy nincs nekik elveszett napta az utolsó percig küzdenek, hajtanak egymásért, az országukért, a hazájukért, tehát ez szerintem ez szenzációs. Ez a tévé, ahogy visszaadja, mindig a tévé azért orzít egy kicsit, tehát élőbe ez még hatványozottabban minden ezek igazak lehetnek, mert a tévé nem ad vissza mindent, mint ahogy a szurkoló tábor se adja vissza, tehát magasan az argentin szurkolók a legjobbak. Ezt lehet hallani, hogy a tévé azért visszaad valamit belőle, de most én néztem Boca Juniors meccset is annak idején, és nem adja vissza a tévét. Tehát ott élőben az a szurkolás, az valami olyan pluszt adhat a játékosoknak. Ebben mindenkinek benne van ebben a szereplésben a része, ahogy a szurkolóknak, a játékosoknak, és ott van ez az egymásért való küzdés, a szövetségi kapitányuk, hogy összerakta őket, majd együtt vannak, hogy szerintem ez örülhetünk azt, hogy ezt láthatjuk, mert szerintem nem fogjuk még egyszer látni, és hogyha Argentinát is nézzük a jövőbe, mondjuk 4 év múlva, Messi nélkül már nem olyan lesz, más lesz a varázsa, úgyhogy nagyon örülök, hogy láthatom ezt a VB-t. Az ezelőtti is nagyon tetszett, tudta überelni az argentin válogatott eddig az ezelőtti VB-t, és Messi is tudta überelni saját magát az ezelőtt VB-hez képest.
0: Hát igen, azért argentin meccseket nézni ezen a világbajnokságon nem volt unalmas, mert rengeteg fordítás volt ugye itt az argentinok kapcsán. Mit vársz majd itt a döntőtől? Ugye itt elsődlegesen azt mondják, hogy Spanyolország az esélyes, de hát Argentina már olyan helyzetekből felállt, amiből szerintem kevesen gondolták, hogy képesek rá.
13: Igen, egy döntő azért mindig más. Az meg, hogy Argentinának van tapasztalata, hogy milyen világbajnokságot nyerni, mert most nyertek pár évvel ezelőtt. Szóval rutinos játékosok küzdenek a csapatkapitányukért, a Messinek az utolsó lehetőség, hogy még egyszer világbajnokságot nyerjen. Óriási a motiváció, nyilván a másik oldal az is hatalmas a motiváció. nem tudom, azt érzem, hogy közelebb van Argentina, ahhoz hiába a statisztika ide vagy oda, meg egy gólt kaptak a spanyolok. A fiam a spanyoloknak szurkol, én az argentinoknak, úgyhogy otthon nem tudom, mit csinálok a fiamban, lehet, hogy beragasztom a száját, és úgy nézzük a meccset, viccből mondtam, de tényleg, hát valamelyünk örülni fog a családba. A lányom argentin fan, úgyhogy együtt nézzük ezt a meccset. Én bízom benne, hogy a Messi miatt is, hogy mivel szerintem az utolsó meccse lesz a válogatott mezbe, bár szerintem ő még játszhatna 43 évesen is a világbajnokságon, és akkor minden rekordot megdöntene, de így is szinte már a rekordoknak a nagy száma az ő nevéhez fűződik, tehát ez hihetetlen. Remélem, hogy egy nagyon jó mérkőzést láttunk, egy színvonalasat, tehát nem egy unalmasat, hogy jó lenne, hogyha a mérkőzésnek a nagy részébe olyan lenne, mint például az angolok ellen a utolsó 20-25 perc, mert addig azért csorgott a játék, tapogatták egymást, óvatosak voltak, nem nyíltak annyira ki, aztán egy gól mennyit változtatott az egészen, hogy betaláltak az angolok, és teljesen megváltoztatta az egész játékképét. Úgyhogy jó lenne, hogyha döntőbe, nyilván örülnék, hogyha az argentinok szerezték meg a vezetést, de ez jó lenne, hogyha az első 10 percbe tennék meg, mert akkor teljesen más mérkőzést tesz, mint hogy azért óvatosan neki nem fognak úgy kinyílni, visszaállnak. Mindig egy gól megváltoztat egy mérkőzést, hogy valamelyik csapatnak gólt kell szerezni, és remélem ez az argentin lesz, és akkor egy nagyon látványos, mondjuk egy ilyen 3-2-es argentin győzelmet el tudnék képzelni.
0: A világbajnoki döntőt este 21 órától rendezik, amit természetesen közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban is.
2: Szabó Bence összeállítását hallhatták a világbajnoki döntő egyik résztvevőjéről, Argentináról. Argentína mellett Spanyolország lesz a világbajnoki döntő másik résztvevője. És lesz pedig valaki, aki egészen biztos, hogy ott lesz a döntőn, hiszen az elmúlt 38 nap során is rengeteg mérkőzésen láthattuk személyesen. A Rolling Stones legendás frontemberéről, Mick Jaggerről van szó, de valószínűleg láthatjuk majd őt is a döntőbe. Az viszont egészen biztos, hogy most itt a Nemzeti Sportrádióban 4 perccel fél 8 előtt meghallgattatjuk Mick Jagger legismertebb számát. Jöjjön a Satisfaction!
14: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Polgár Judit sakknagymestert javasolják köztársasági elnöknek. Viharos széllel érkezik a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New Yorki finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. A bronzérmet magyar idő szerint ma hajnalban Anglia szerezte meg, miután 4-0-ás félidő után 6-4-re győzött Franciaország ellen. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 10-10-es rendes játékidő után 5 méteresekkel 16-15-re jobbnak bizonyult az Egyesült Államok csapatánál a Sydney-ben rendezett felkészülési tornán. Nemzeti együttesünk a szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében a spanyolokkal csap össze. Egyéves szerződést kötött a PIK Szeged a 22 éves, sokszoros korosztályos válogatott irányítójával, Csörgő Kristóffal. A Ferencvárostól távozó játékos a 2026-27-es szezon végéig kötelezte el magát a Tiszaparti Egyesülethez. Az élről induló Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetettben vezető olasz versenyzője nyerte a Formula 1-es belga nagy díjat. Másodikként a Ferrari monacói pilótája Charles Leclerc, míg harmadikként a Red Bullos holland Max Verstappen végzett. Antonellinek ez volt pályafutása a 6. futamgyőzelme. Sikerével tovább növelt előnyét összetettben. Folytatás jövő hétvégén a Hungaroringen, a 41. magyar nagy díjjal. A belga Remco Evenepoel nyerte a francia kerékpáros körverseny a Tour de France 15. szakaszát. Mögötte azonos idővel ért célba az összetettben vezető szlovén Tadej Pogácsár. Előnye kereken 5 perc a belga előtt. A korábbi kétszeres Tour de France győztes Jonas Vingegaard számára ugyanakkor véget ért az idei verseny, miután csúnyán bukott a szakaszon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Polgár Judit sakknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőknek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Egyre többfelé okoz károkat a vihar. A katasztrófavédőkhöz a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A 7-es főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta.
0: Közlekedés.
2: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév augusztus 10-ig. A szerelvények csak a Közvágó híd és Szigetszent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére.
0: Időjárás.
2: Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett. Jelenleg a Dunántúl és a középső ország rész északi tájain van érvényben riasztás a várható heves széllel kísért záporok, zivatarok miatt. Akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható. Csupán a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Négy év várakozás, több tucat mérkőzés, és most elérkeztünk a csúcspontra. Már csak 90, vagy talán 120 perc választja el a két talpon maradt óriás egyikét a halhatatlanságtól. Ki emelheti magasba a trófeát, és ki írja be magát végérvényesen a futballtörténelembe? A világ legérdekesebb sporteseménye a döntők döntője. Labdarúgó világbajnoki döntő élőben 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Az előbb hallott zene volt a végső visszaszámlálás a Európa együttestől, és mi is már a végső visszaszámlálásnál tartunk, hiszen 1 óra és 17 perc múlva kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság döntője. Spanyolország és Argentína között. Néhány perccel ezelőtt már Argentína útját végigvettük a döntőig, természetesen az esélyegyenlőség jegyében Spanyolország útját is végigvesszük. Cserjés Bendegúz összeállítása következik.
2: Botlás az első meccsen, elképesztő csapatösszhang, a legnagyobb esélyes Franciaország kiütése. Ez Spanyolország 2026-os VB útja a döntőig. Az imént hallott zenerészlet nem másról szól, mint Don Pancho táncáról. Hát valószínűleg sok százezren táncoltak még Spanyolországban, amikor kiderült, hogy a csapat a döntőbe jut.

0: Spanyolország először az 1934-es VB-n vett részt, ahol a negyeddöntőig jutott. Azóta 16 világbajnokságon szerepelt, de csupán egyszer 2010-ben nyerte meg a trófeát Dél-Afrikában, Hollandia ellen. Az ibériai félszigeten azóta vágynak a végső győzelemre, hiszen 2014-ben a csoportkörben estek ki, majd 2018-ban és 2022-ben is már a negyeddöntőben búcsúztak. Ezúttal viszont ezeket nemhogy túlélték, hanem egyenesen a fináléig jutottak, ahol az ellenfél Argentína lesz. A spanyol labdarúgásról akkorában a Las Palmasban futballozó Dajka Lászlót kérdeztem.
1: Én amikor kikaptunk, akkor összeroskadva a lehajtott fejjel ültem az öltözőbe, és a csapatkapitány odajött, és azt mondta, hogy mi a baj, László? Hát mondom, kikaptunk. Azt mondja, hogy megtettél mindent? Mondtam neki, hogy megtettem mindent. Akkor emelt fel a László, ez itt nem divat nálunk, hogy lehajtjuk a fejünket, mi kis csapat vagyunk, készülünk a következő mérkőzésre, és azt próbáljuk megnyerni. Hát többet nem hajtott, nem mertem lehajtani a fejemet. A csapatkapitány elmondta, hogy az ott egy másik világ.
0: Egyébként ez a teljes spanyol labdarúgó mentalitásra jellemző?
1: Igen. Igen. Tehát én ha visszatérítem az eseményeket, ha jól emlékszem, a spanyol labdarúgás 50 éve nem tud kicsúszni a világ élvonalából, vagyis a harmadik, negyedik helynél egyébként talán soha nem volt. Nem VB-t számolok, meg Euróbajnok, stb., hanem összességében, mikor besorolják a csapatokat a világba. Tehát annyira színvonalas a futballjuk, és annyira felkészültek, és amit a mai napig tapasztalok, hogy mindig van valami tartalék, amit elő tudnak húzni, és nagyon érdekes a mentalitásuk, ezek a pszichés dolgok. Megfigyeltem hosszú-hosszú évek alatt, ahogy a spanyol csapat akkor se játszik idegesen, amikor 0-0. De amikor megszerzi a vezetést, az a maradék feszültség is, ami rajtuk volt esetleg, még az is lemegy, és olyan szinten kezdenek el passzolni és labdát tartani és alakítani a helyzeteket, hogy hihetetlen. Kevés országban tapasztalom ezt a fajta mentalitást, és ahogy megszerzik a vezetést, azt a fajta nyugalmat. Nálunk sokszor akkor kezdünk idegeskedni, amikor megszerezzük a vezetést, vagy vezetünk.
0: Spanyolországa a csoportkörben először az újonc zöldfoki szigetekkel találkozott, és nagy meglepetésre gól nélküli döntetlen lett a végeredmény. A mérkőzés után így nyilatkozott Rodri.
2: Nem sikerült, nem tudom, hogy mit mondjak. Tudtuk, hogy a türelem lesz a legfontosabb dolog. Mindent megtettünk, egyszerűen nem sikerült gólt rúgnunk. Végül is nagyon nehéz egy ilyen csapat ellen játszani. Egyszerűen jobban kell, gólra törőben kell játszanunk.
0: A folytatásban aztán megemberelte magát a spanyol alakulat, és Szaúd-Arábia ellen magabiztos 4-0-ás győzelmet ért el. A gólszerzők Yamal, Oyarzabal 2 góllal és Tambacti öngól. A csoportkör utolsó találkozóját pedig Uruguay ellen vívta a spanyol csapat, és a végeredmény már a 42. percben beállt Baena gólja révén. Uruguay-Spanyolország 0-1, az európai csapat tovább jutott a csoportból első helyen 7 ponttal. A kieséses szakasz előtt Cucurella nyilatkozott.
3: Nagyon motiváltak vagyunk. Végre eljött az egyenes kieséses szakasz, amire mindannyian vágytunk. Alig várjuk már, hogy pályára lépjünk. Az látszik, hogy a világbajnokságon nincs könnyű ellenfél. Az első csoportmeccsünk után sokan meglepődtek, és azt hitték, hogy nem játszunk jól. De szerintem mostanra egyértelmű, hogy minden VB résztvevő csapat rászolgált arra, hogy itt legyen. Ég bennünk a vágy, hogy jó teljesítménnyel tovább jussunk. Az osztrákok stílusához hozzá vagyunk szokva, de mi a saját játékunkra fogunk figyelni, és ha a megfelelő szinten játszunk, akkor sok lehetőség.

0: A kieséses szakaszban először Ausztria volt az ellenfél, a spanyolok pedig kegyetlenek voltak.
1: Spanyol akció. Pedri 16-os csücskéhez, Cucurella újabb keresztezés és ott a vezetés. Oyarzabal révén megszerzi a vezetést Spanyolország Ausztriával szemben. Walmoker lőhet lassan, belelépek védő, Cucurellához pattan, Cucurella tovább Götri, Baena a bal szélen, a 16-oson belül jön a centerezés, megszerzi a második gólt a spanyol válogatott Pedro Porro fejes góljával. És újabb spanyol gól van, Cucurella újabb gólpasszát, Oyarzabal váltja gorra, Oyarzabal duplázik.

0: A kieséses szakasz következő mérkőzése igazi csemege volt előzetesen, hiszen ibériai rangadót rendeztek, azaz Portugália volt az ellenfél. A mérkőzés egyetlen gólját Merino szerezte a 91. percben.
1: Spanyol szabadrúgás, 6 perc a hosszabbítás, amelyben a pillanatban el is kezdődött. Ferran Torres egy remek kiugratás, ott a helyzet, és vezet Spanyolország! Elaludt a portugál védelem, Mikel Merino pedig kihasználja az ittszert. Remek labdát kap a csapattársától, és a 91. percben a hosszabbítás megkezdése után egy villámgyors szabadrúgást követően nem rendeződik a portugál válogatott időben. Merino remek labdát kap, és kihasználja az ittszert.
0: Jöttek a negyeddöntős párharcok, Spanyolország Belgium ellen játszott.
2: Pedro Porro teljesen tisztán a belga kispad előterében. Jamal vissza Pedro Porrohoz, lesz-e belőle beadás? Lesz beadás, Olmo! Courtois kijön, gól, vezet Spanyolország! És a meglepetést, amit meghúzott De La Fuente, Fabián Ruiz! Tessék, hát ezért kezdett Fabián Ruiz! Vezetnek a spanyolok a belgák ellen! Most jön Belgium, egyébként ezt a forgatókönyvet, ahogyan most áll a meccs, Doku közben a labdával, Doku viszi le az alapvonal felé, teszi középre, lesz-e belga lövés, első szándékra nem, Rosszár visszafelé csúszik, most már tolják kifelé a spanyolok, nem lesz belőle lövő helyzet, most egy középre ívelt labda, ez is lepattan a spanyol védelemről, elképesztően védekeznek az Európa bajnokok egyébként, aztán De Ketelare az, aki a jobb oldali beadás után megtöri a spanyolok gól nélküli rekordját.
1: Pedri kapja közben a spanyolok támadásban, tehát Cubarsí elő. Messziről Cubarsí, Lammensfield kipattant, gól! Meg itt Mikel Merino.
2: Jön előre továbbra is Spanyolország. A labda az előnyben lévő spanyoloknál. Ez egy gyönyörű akció. Egy lapos beadás, Nico Williams elől pedig jön a mentés. Hölgyeim és uraim, letelt, és nincs ráadás ráadása. Spanyolország elődöntős a 2026-os világbajnokságon, miután a legjobb 8 között 2-1-re nyer Belgium ellen.
0: A mérkőzés őse ezúttal is Mikel Merino lett. Ő következik.
3: Nos, hogy is érezze magam? Boldog, még nem esett le. Azt hittem, hogy jó sokáig tart majd, de megint csak bekövetkezett. Úgy tűnik, hogy nincs véletlen, mindig fel kell készülni, és bekövetkezett persze. Nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon boldog. Hozzá lehet ehhez szokni, és lehet, hogy továbbra is így folytatódik? Bárcsak így lenne a folytatás is. Meglátjuk, hogy mi zajlik majd. Még két mérkőzés a világbajnokságból, ez gyakorlatilag egy valóra vált álom. 16 éve Spanyolország nem jutott el egy elődöntőig. Hozzászoktunk már a válogatott sikereihez, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez azért több, ez egy világbajnokság, egy történelmi valami, és ez már túlmutatta a labdarúgáson, ez már szociológia, igen, ez már egy társadalmi jelenség, ez egyesíti az országot, az egész világot, az egész világ követi ezeket a mérkőzéseket, és nagy örömet szerezhetünk nem csak Spanyolországnak, hanem világ jó részének is. Most pedig Franciaország, amely talán Spanyolországgal együtt a leginkább csillog a VB-n. Valóban egy elődöntőn nem is lehet másra számítani, csak két elit válogatottra. Mikel, gratulálunk és köszönjük, hogy ekkora boldogságot okozol nekünk.
0: Az elődöntőben két gigász, Franciaország és Spanyolország találkozott egymással. A VB győzelem fő esélyesének számító franciák az egyenes kieséses szakaszt eddig kapott gól nélkül hozták le, Svédországot, Paraguayt és Marokkót is kiejtve. Aztán kisebb meglepetésre a spanyolok megtalálták franciák ellenszerét.
4: A második percben járva 0-0 a találkozó állás, a tét a döntőbe kerülés, pikáns csata a francia-spanyol összecsapás.
1: Laport kapja meg, szintén aki átlépi a felező vonalat. Kukurellia most már Real Madrid védőkép kapja a bal oldalt. Jön is a beadás, be a 16-oson belülre. Oyarzabalhoz nem jut el. Aztán Digne nem tudja kivágni ellenben. Jamalt megrúgja, 11-es. Milyen érdekes eset. Talán az Anglia-Horvátország mérkőzésen volt valami hasonló. Akkor Luka Modric rúgta le az egyik angol játékost. Hát Jamal igazából testi erejét, mindenét bevetve a labda felé sodródott.
4: nagyon megrúgta őt Díny.
5: Hajár Zabál tehát a 11-essel vele szemben Menyan, 22. perc, Hajár Zabál belövi! A kapunak a bal oldalát választotta, Menyan érezte az irányt, de hárítani a francia kapus nem tud. Hajár Zabál megszerzi a vezetést Spanyolország javára, ezen a világbajnokságon 5. gólját jegyzi Hajár Zabál. A 16-os környékén a spanyolok tovább teszi Rodri, egy finom érint is Yamaha, visszakapja a Yamaha helyzetben, még tovább, és mellé Fabián Ruiz hagyja ki. Gyönyörű játék volt a spanyol válogatott részéről, Menyan hibáját követően a saját büntető területen, saját büntető területének a környékén adta el a labdát a francia válogatott, és egy érintőből Rodri, Yamal, Olmo két érintés követően sorokkal tovább Yamalnak, aki önzetlen éleszögből bepasszolt a középre, de Ruiz kihagyta. Ruiz veszi le, aztán tolja ki a jobb oldalra, Porro, előtte ott van Yamal, inkább befelé indul Porro, Olmótól visszakapja Porro helyzetben, és belövi! 2-0 a spanyolok javára. Porro és Olmó összjátékát követően Pedro Porro két gólosra növeli a spanyolok előnyét. És Porro korábban betalált az osztrákok ellen, és itt ezen a világbajnokságon is érdekesség, hogy a 23. válogatott mérkőzés ez, és a második gólja, tehát csak a világbajnokságon volt eddig eredményes Porro, és mivel ez már az 58. perc történése, hát óriási bajba kerülnek a franciák. Mindez ugye abból fakad, hogy nem tudtak felszabadítani a franciák a saját büntető területük környékén. Begyűjtött a labdát Ruiz, ugye volt már egy próbálkozás, amikor megpróbálták Yamalt megtalálni a 16-oson belül. A visszapattanó labda maradt a spanyoloknál, és egy érintőből Olmo úgy pöccintette vissza a labdát estében a 16-oson belülre érkező Porrónak, hogy rögtön zicserben találta magát a támadásba belépő jobb hátvéd. Pedri már 20 méterre a kaputól, tolja ki a bal oldalra, Baena a 16-oson belül akár lőhet, Benyesi egyfejes, és mellé Ferran Torres. Hát ott volt a fejében a harmadik gól.
4: Mbappé kap egy indítást, Simon már megint kijön a kapujából, de üres. Dué akár megszerezheti a szépítőgól, Dué belelövi Simonba. Ez már védés akkor így. Bal oldalról olyan 25 méterre a kaputól Dué, ha megemelte volna a labdát, akkor lehet átíveli a spanyol kapuson. Egyébként nagyon kijött a saját kapujából Unai Simon olyan 35 méterre megint, de el is kellett fejelnie valójában Mbappé elől. Ilyen söprögető típusú Neuer féle kapus játszik most éppen Unai Simon. Spanyolország megnyeri a mérkőzést, lefújja a salvadori játékvezető a találkozót, és 2-0-ra megnyeri az elődöntőt.
0: Az óriási győzelem után elégedetten értékelte a gólszerző Pedro Porro.
6: Egy álom vált valóra. Elmondhatatlanul boldog vagyok. Elsősorban a csapat hozzáállása miatt, hiszen a mérkőzés első percétől az utolsóig fegyelmezettek voltunk. Mindent beleadtunk, és ennek meglett az eredménye. Ott vagyunk a döntőben. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a torna egyik legnagyobb esélyesével játszottunk, de tökéletesen végrehajtottuk a tervet. A döntőbe jutás kulcsa az volt, hogy sikerült kikapcsolni a franciák erősségeit, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
0: A mérkőzésről így vélekedik Dajka László.
7: Hát ez annyit szeretnék hozzáfogni, hogy én is Franciaországot vártam a végső győzelemre. Mert ugye a kezdete a spanyoloknak úgy nem annyira tetszett, tehát a franciáké az abszolút meggyőző volt. Én is a franciákat vártam. Azt érdekes módon találkoztak a franciákkal, és valahol az a fajta futball, amit játszik a spanyolok, és arra még rá tudnak tenni még egy lapáttal mentálisan és fizikálisan is, és az első 15 percet, 20 percet leszámítva, én úgy gondolom, hogy a franciák addig uralták a játékot, tehát jobban futballoztak. Viszont, amint említettem, ahogy megtörtént ez a, én buta 11-esnek nevezem, akik így oldalba rúgnak, mint ahogy a Yamalt oldalba rúgták, megtörtént a 11-es, megszerezték a vezetést, és onnantól kezdve én egy abszolút nyugodt és tudatosan futballozó, határozott elképzeléssel futballozó spanyol csapatot láttam, és teljesen megérdemelték a győzelmet.
0: Spanyolország tehát a VB döntőbe jutott. A menetelés során Hajár Zabál 5-ször, Merino és Porro 2-szer talált be, Baena, Yamal és Fabián Ruiz pedig 1-szer. Spanyolországa a torna nagy részén az elvártaknak megfelelően teljesített, Franciaország ellen pedig bebizonyította, hogy kiemelkedően jó a csapatmunka, ami a döntőben is a legnagyobb fegyvere lehet, természetesen az egyéni teljesítmények mellett. A finálét így várja Dajka László, a Las Palmas korábbi játékosa.
7: Azért csak összekapják magukat, mert ahogy mondom, hogy iszonyatos tartalékok vannak ebben a válogatottban. Én úgy gondolom, hogy most is, a döntő előtt is megvan, abszolút megvan az esélyük a győzelemre, de azért hozzáteszem, hogy ez az argentin csapat borzasztóan agresszív, borzasztóan tudatosan, amíg lehet tördeli a játékot, és amikor kell, akkor azért ezek is tudnak futballozni. Esélyesnek a spanyolokat tartom, de van egy olyan érzésem, hogy, és elnézést a kifejezésért, vért fognak a világbajnoki győzelemért. Én is azt mondom, hogy nehéz mérkőzés lesz, én egy gólos spanyol győzelmet várok.

0: Jelenbe bizonyították, hogy nagyon kiegyensúlyozott csapatról van szó, csúcsminőségű játékosokkal, és őszintén szólva úgy gondolom, hogy mostanában mi vagyunk az a két csapat, amelyik, hogy úgy mondjam, csapatként a legjobban játszik. Tehát nyilvánvalóan figyelembe kell vennünk Leót, de a többi játékosukat is.
1: 2026. július 19-én vasárnap egészen pontosan este 8 óra van, és egészen pontosan 1 óra múlva kezdődik a Spanyolország-Argentina labdarúgó világbajnoki döntő. Hát természetesen az előttünk álló 1 órában is ezzel a mérkőzéssel foglalkozunk, mint ahogy a körkapcsolás eddigi részében is többnyire ezzel foglalkoztunk. Kreisz Bálint kollégám Spanyolországban tartózkodik jelenleg, és hát gondolom, hogy azért Spanyolországban igencsak más hangulatban várják a mérkőzést, mint itt nálunk Magyarországon, pedig hát nálunk is tudjuk jól, hogy rengeteg ilyen kivetítők előtt lehet nézni a találkozót. De hát milyen a hangulat Spanyolországban? Szervusz Bálint, ha jótól Valenciában vagy.
2: Szia Laci, így igaz, köszöntöm a hallgatókat is. Itt vagyok Valenciában, a város központjában, a város szívében. Fantasztikus a hangulat. Egész nap érezni lehetett, hogy ez a nap más lesz, mint a többi, hiszen rengeteg spanyol mezes ember volt. Délelőtt azért még csendesen telt, ez a spanyol életritmushoz hozzá tartozik, hogy azért 10-11 óra környékén ők még éledeznek. Nem nagyon volt hangzavar vagy hangorkán, de ahogy közeledett a délután, egyre több dudát lehetett hallani, az autósok csak úgy véletlen egymás mellett elhaladva elkezdtek dudálni, és köszöntötték egymást, kürtöket is lehet hallani. Rengeteg spanyol mezes szurkoló van, szinte az emberek 85-90%-a vagy spanyol, vagy Real Madrid, Barcelona, Valencia mezben van, de egyébként vannak bátrak is, argentin mezes szurkolókat is lehet látni szép számmal, de hozzá kell tenni, hogy nagyon békés a hangulat, és azért látszik, hogy két latin kultúrájú ország találkozik egymással, a spanyolok és az argentinok jó viszonyt ápolnak egymással, már csak Messi miatt is rengeteg olyan szuvenírbolt van, ahol lehet ilyen közös sálat vásárolni, ami mondjuk a Bajnokok Ligája mérkőzéseken szokott lenni, hogy az egyik fele az ászlónak az egyik csapaté, a másik fele a másiké, viszonylag gyorsan legyártották ezeket, mert már most ott van a boltokban, hogy New York 2026. július 19-e, világbajnoki döntő, és az egyik felén spanyol zászló, spanyol felirattal, a másik felén meg szintén spanyol felirattal Argentina, hiszen ott is ugye ez a hivatalos nyelv. Messi zászlókat lehet látni, meg Messi mezeket, a spanyoloknál Lamine Yamal, az, aki a legnépszerűbb így az utcán sétálók közül itt Valenciában, ugye azért ez a város viszonylag közel van Katalóniához, még hogyha annak hivatalosan nem is része, ez meglátszódik mondjuk a mezek összetételéből, de most már elképesztő hangulat, és a főtér fele, ahol óriás kivetítőn lehet majd követni a történéseket, már most alig lehet bejutni, és most, amikor egy kicsit kijöttünk, hogy legyen térerő, akkor is szembe velünk több ezer ember jött. És emellett még van egy Roger Arena nevű helyszín, ahol koncerteket rendeznek az év több időszakában, most ott ingyenesen biztosítják, akik előzetesen tudtak regisztrálni, hogy nézhetik a világbajnokság. Ez 20 ezer ember befogadására alkalmas. Szerintem a szabadtéri kivetítő a legnagyobb, amit a valenciai önkormányzat szervezett, az még nagyjából 15-20 ezer embert fogad be, és emellett is van több bár, meg szabadtéri helyszín, ahol lehet követni. Szóval szerintem egy 100-150 ezer ember biztosan nézni fogja élőben a szabadtéren, vagy az arénában, és emellett ezeknek a 90% azért nyilván spanyol szimpatizáns, de azt mondom, hogy egy 10% nagyjából az argentinoknak szurkol.
1: Említetted, hogy gyorsan legyártották a mezeket, amelyen rajta van a két résztvevő a világbajnoki döntőnek, hát majd kíváncsi leszek rá, hogyha Spanyolország megnyeri a világbajnokságot, akkor hány perccel a lefújás után fogsz látni először Spanyolország világbajnok 2026 feliratú mezzet? Nyilván erre most még nem tudsz válaszolni, de majd egy későbbiek során elmeséled nekünk. A csekéke földrajzi tudásom alapján azt hiszem, hogy Valencia ez egy tengerparti város. Na most a tengerparton is van valami jambori? Hogy mit láttál a nap során?
2: Igen, délelőtt voltunk kint a tengerparton, akkor ott igazából a mezekből lehetett azt érzékelni, hogy itt ma világbajnoki döntő lesz, tehát azért nem lehetett úgy az utcán sétálni, vagy tömegközlekedésre felszállni, hogy ne legyen legalább egy-két, de akár 5-10 spanyol mezes is. Most is egy erkélyen beszélek, és folyamatosan az elmúlt 5 percben csak spanyol mezesek jöttek el, legalább 40-50-et megszámoltam, és azt gondolom is ez volt. Nem tudom, hogy oda szerveztek-e most estére programot, egy elég nagy szabadstalan területe van.

0: Valenciának. A város szívétől nem sokkal kijebb, de ott egyelőre igazából külön árusok sem voltak feltétlen mezárusok, ott igazából csak a strandolók mezben mentek ki, ebből lehetett értékelni azt azért, hogy itt egy világbajnoki döntő lesz.
1: Hát 30 évvel ezelőtt még abszolút adekvát lett volna a kérdésem, de talán még ma is az, újságos standoknál jártál-e? Mert nyilván 30 évvel ezelőtt az újságos standokat ilyenkor egy VB döntő előtt beborították az újságok. Van még ilyen? Tehát még nyomtatott sajtóterén van őrület a városban, vagy ez már kiment a divatból?
0: Nem, nem sok helyen van egyébként, főleg vasárnap nem, azért itt nincs teljes boltzár vasárnap a hét utolsó napján, de azért sok olyan üzlet van, akár élelmiszerboltok is, amik nem nyitnak ki ezen a napon. És nyilván Magyarországon is, aki mondjuk dolgozott, nyomtatott újságírásban, azt tudja, hogy a vasárnapi lapszám terjesztés az jóval nagyobb költség, úgyhogy emiatt Spanyolországban sem lehetett látni. Viszont nagyon nagy kultúrája van a rádiónak, hogyha már egy rádióban beszélgetünk, úgyhogy a rádió előszeretettel foglalkoznak a mai világbajnoki döntővel, és egyébként voltunk ma a Mestalla stadionban egy bejáráson, lehet menni ugye különböző stadionokba túrákra, és ott is a túravezető mondta, hogy rettentően várja a mérkőzést. Spanyolországnak nagyon sokat jelent ez a mai világbajnoki döntő, hiszen ne felejtsük el, hogy nekik eddig egy világbajnoki címük van 2010-ből, tehát akik mondjuk a fiatalabb generációhoz tartoznak, azok nem biztos, hogy arra a mérkőzésre emlékeznek Dél-Afrikából, úgyhogy ez az idősebb generációnak is egy nagyon nagy siker lehet, mert eddig ők is csak egyszer látták világbajnoknak a saját hazájukat, és a fiatalabbaknak meg végképp, mert sokan ezt még nem érték át.
1: Bálint, te hogy vagy felöltözve? Milyen mezben vagy?
0: Hát én spanyol zászlót vettem, meg van egy olyan magyar, aki spanyol válogatott is volt, úgyhogy az ő mezét vettem fel, biztonság kedvéért kíváncsi voltam, hogy felismerik, eddig egy ember volt, aki tudta, hogy ki ez a Puskás, és felismerte a magyar mezről, úgyhogy próbáltuk azért így exportálni a magyar érzést, de egy spanyol zászlót is veszreztünk, hogy autentikusak legyünk, és be tudjunk olvadni a tömegbe.
1: Ó, Puskás mezben vagy, és nem lapogatják a hátadat, és nem ölelgetnek. Hát igen, Madridba kellett valószínűleg ahhoz menni, hogy a Puskást.
0: Hát igen, az kicsit arrébb van, és ugye Valencia az inkább Barcelonához van közel. Aha.
1: Akkor a Cibor vagy kocsis mezbe kellett volna talán menned, de azt hiszem abból kevesebbhez lehet hozzájutni Magyarországon, mint Puskás mezhez.
0: Igen, igen, igen.
1: Na, köszönöm szépen, hát jó szórakozást kívánok neked, köszönöm Kreisz Bálintnak, rádiónk kollégájának, munkatársának, hogy aki a helyszínről Valenciában elmondta, hogy milyen ott a hangulat, és közben így a találkozó előtt 52 perccel megjöttek a kezdőcsapatok is, és hogyha már megjöttek, akkor nem fogom önmagamban tartani ezeket, megosztom önökkel. Spanyolország kapujában Unai Simon, Porro, Kubarski, Laporte és Cucurella, vagyis papíron négy védővel játszik Spanyolország. Rodri és Ruiz lesz a két védekező középpályás, vagy mondjuk így a szűrő. Jobbról Lamin, Yamal fog támadni, balról Baena és papíron a világbajnokságon számomra nagyon-nagyon jó benyomást keltő Olmo lesz, és elő pedig ugyebár az az Oarzabal, akit sokan, hogy is mondjam, kicsit negatív kritikákkal illettek, hogy hát egy ilyen játékos hogy lehet a spanyol támadógépezet közepén, hiszen sokkal nagyobb játékosok voltak a múltban a Spanyolország támadógépezetében, de azt hiszem, hogy Oarzabal abszolút bizonyította, hogy ott van a helye, aztán, hogy majd ezen a világbajnoki döntőn bizonyítja ezt, bizonyítja, hogy sem ez majd a jövőnek a zenéje. Az argentinoknál a kapuban természetesen Martínez, igen, ez nagyon érdekes, Unai Simon és Martínez személyében két igazán koboly klasszis kapus van mindkét oldalon, tehát az argentinok kapujában Martínez, Montiel, Romero, Martínez, Tagliafico, papíron, tehát négy védővel állnak fel ők, papíron 4-4-2-es felállást alkalmaznak, de Paul, McAllister, Fernandez és González a négy középpályás, ők fognak ugye védekezni és támadni is, és elő pedig természetesen Messi és Álvarez. Ez az összeállításról majd sokat fogunk beszélgetni, hiszen hamarosan érkeznek majd a szakkommentátorok is ide a stúdióba, de természetesen még van idő, 50 perc múlva kezdődik a találkozó, maradjanak addig is velünk, hiszen igyekszünk mindenféle friss hírekkel és egyéb információkkal is szórakoztatni önöket innen a Nemzeti Sportrádió stúdiójából.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 2026. július 19-én vasárnap, 1 perc múlva lesz 49, vagyis 46 perc múlva kezdődik New Jersey-ben, az Egyesült Államokban a 23. labdarúgó világbajnokság döntője. Beszélgettünk már spanyol hangulatról néhány perccel ezelőtt a Spanyolországban, Valenciában tartózkodó munkatársunkkal, Kreisz Bálinttal beszélgettünk erről, most pedig beszélgessünk egy Amerikában élő magyar emberrel, Nárai Balázzsal, a washingtoni tudósítónkkal, vele a labdarúgó világbajnokságról Katona László beszélgetett.
2: Köszöntöm a hallgatókat is. Itt a Washington belvárosi szurkolói zóna kezd megtelni. A mérkőzés előtt hosszú sorok alakultak ki a beengedésnél, 2 órával a mérkőzés kezdete előtt nyitották meg a kapukat. Gyűlnek a szurkolók, és azt tudom mondani, hogy többségben vannak a argentin mezet viselő szurkolók, és Messi neve a leggyakrabban feltűnő név a pólókon, a mezeken, de természetesen vannak spanyolok, az egészen biztos, hogy a szurkolótáborok megértik egymást, hiszen mindenki spanyolul beszél, és itt most az uralkodó nyelv a szurkolói zónában a spanyol lesz, de láttam itt számos más nemzet mezét is, itt látok egy hollandot, de brazilt is láttam, kolumbiait, norvég mezt, szóval azért, aki a futballvilágbajnokságot követte az elmúlt bő egy hónapban, az azért ide kijön itt Washingtonban, aki nem tudott átmenni a döntőre, vagy éppen nem kapott jegyet rá.
3: Megnyugtatsz bennünket, azért lesz döntő, mert itt az elmúlt napokban volt valamiféle információ áramlás, hogy bizony egy kicsit az időjárás közbeszólhat.
2: Így van, az időjárás, illetve az időjárás a szél, az uralkodó szélirány, hiszen New York és ide Washington fölé is befújta a kanadai erdőtüzek füstjét, és tényleg igazi füstköd alakult ki New Yorkban is, itt Washingtonban is az elmúlt napokban. Szerencsére bejött egy esősebb és szelesebb, illetve megváltozó szélirány, és az kicsit kitisztította a levegőt. Itt Washingtonban én ma reggel még azért egy kicsit füstösnek éreztem a levegőt, de már nincs az a köd, nincs az a homály, amit még pénteken itt a várost is ellepte, mindenki maszkot viselt, vagy nagyon sokan maszkot viseltek. Szóval ez most elhárul, ez az akadály úgy tűnik, hogy elhárul, és hogy New Yorkban is elhárul, és nyugodtan szurkolhatnak majd, akik ott vannak a stadionban, vagy akik New Yorkban is a szurkolói zónában vannak. Egyébként azt még elmondom, hogy itt mellettem éppen zajlik már egy argentin-spanyol mérkőzés, hiszen felállítottak egy mini labdarúgópályát, és ezen éppen egymással argentin és spanyol mezviselő szurkolók csapnak össze, főként gyerekek.
3: Az argentinok például mondjuk az angolokkal nem szimpatizáltak, de látsz-e valamit a spanyolokkal kapcsolatban, hogy mennyire kedvesek hozzájuk? Hát a közös nyelv az megvan.
2: A közös nyelv megvan, és én azt látom, hogy itt azért barátkozás van, és hogyha Messi az egyik gyakran feltűnő név, akkor a másik, Lamine Yamal, aki a spanyol szurkolók nagy részének a mezén van, tehát ő a másik szár, és ugye a két labdarúgó között pedig van egy kapcsolat, hiszen megjelent az elmúlt napokban az a 19 évvel ezelőttről származó fotó, amin Lionel Messi tartja a csecsemő Lamine Yamalt még Barcelonában egy a család által elnyert fotózáson. Szóval, hogy itt azért baráti a hangulat egyelőre. Még van egy kis idő a mérkőzés kezdetéig, és majd meglátjuk, de valószínűleg a szurkolásé lesz a főszerep, és nem egymással foglalkoznak majd.
3: Milyen egyéb információid vannak? Például Donald Trump, amerikai elnök átadja majd a VB trófeát?
2: Így van, ugye az a terv, hogy az elnök követi, élőben követi. Pénteken volt egy a FIFA tiszteletére adott New Yorkban adott fogadás, és ott az elnök úgy fogalmazott, hogy ő úgy látja, hogy a futball, a labdarúgás, az európai féle labdarúgás, a soccer, amit ugye itt soccernek hívnak, az nemzeti sportá válik itt az Egyesült Államokban, és azt mondta, hogy ez így is fog maradni, és reményét fejezte ki, hogy a FIFA a férfi labdarúgó bajnokságot majd legközelebb is, vagy a közeljövőben ismét az Egyesült Államoknak ítéli. Ugye nagy esély van arra, hogy a női labdarúgó világbajnokság néhány éven belül, 2030, ha jól emlékszem, nem 2032, szóval a közeljövőben az Egyesült Államokban kerül majd megrendezésre. Van néhány érdekes statisztika is, amit már előre közöltek. Például ez volt a legdrágább, a jegyárakat illetően a legdrágább világbajnokság, 11.310 dollár volt az átlagos jegyár, ami azért nem kis összeg, és azt pedig, hogy 307 gól született eddig, az is egy érdekes statisztika, és 1248 játékos vett részt itt a világbajnokság mérkőzésein. Ugye a többségét a mérkőzéseknek itt az Egyesült Államok területén bonyolították, de ne feledjük el, hogy Kanada és Mexikó is helyszín volt, és ennek örömére, vagy ennek tiszteletére Donald Trump meghívta a két ország, Mexikó és Kanada vezetőjét, Mexikó elnöke lesz ott a döntőn, és Kanada miniszterelnöke, és az egy érdekesség, hogy azért politikai jellegű konfliktus vagy vita mindkét országgal van, mindkét ország vezetőjével van Donald Trumpnak, de úgy tűnik, hogy a sport ezt a konfliktust ezt egyelőre feloldja. A napokban még Kanadát vámokon fenyegette meg Donald Trump, ami miatt azért, amiért nem tudták az erdőtüzeket kellően megfékezni. Szóval talán ezek a konfliktusok is a döntőre majd elhalkulnak, és mindenki szurkolni fog, az elnök is szurkolni fog, aki saját bevallása szerint, vagy saját elmondása szerint minden sporthoz nagyon ért, a konfliktus is természetesen.
3: Bár ez nem feltétlenül a sporthoz kapcsolódik, de akkor az amerikai-iráni konfliktus meg újra megjelent így a VB legvégén. Ez milyen hatással van, ha egyáltalán van valamilyen hatással a futball VB-re?
2: A világbajnokságra ezek a fejlemények közvetlenül nem gyakorolnak hatást, de például itt a szurkolói zónában, hogyha zászlókat és mezeket említünk, akkor van egy napernyő, ami alatt iráni szurkolók ülnek, és náluk kint van az iráni zászló, mégpedig a jelenlegi rezsim előtti, tehát a történelmi iráni zászlót vették ki. Ők így tüntetnek, mondjuk így megvannak, hogy itt vannak, és természetesen ugye azért az iráni csapat részvétele a világbajnokságon az egy különleges pont volt, némi politikai feszültségre is okot adott, az iráni a vendégszeretetet, vagy a vendéglátást hiányolták az amerikai részről, vagy a fair, a méltányos elbírálást hiányolták amerikai részről, amit az amerikaiak cáfoltak. Tehát ebben az értelemben ez a jelenleg zajló amerikai-iráni konfliktus, sőt háborús helyzet beszivárgott ide a világbajnokságra, de miután ugye az iráni csapat nem sokon múlott, de nem jutott tovább a csoportkörből, így ez a konfliktus, ez a nyílt konfliktus, ami a világbajnokságra beszivároghatott volna, ez nem volt jelen, de mondom, szurkolók azok vannak, és talán az igaz lesz, hogy az elnök legalább a labdarúgó döntő ideje alatt nem fog olyan bejegyzést tenni, amiben Iránt bírálja, vagy valamilyen más módon beavatkozna. Talán egy Irán elleni ellencsapást sem fognak végrehajtani a labdarúgó VB döntője alatt, hiszen arra az elnöknek kell utasítást adnia. Talán ez egy előrelátható, előrejelezhető tényező.
3: De aminek biztos örül nem csak Donald Trump, hanem az amerikai, vagyis a kanadai, valamint a kanadai, mexikói elnök, illetve hát a vezetők, annak biztos örülni fognak, hogy ez a világbajnokság azért sokat hozott nekik. Vannak-e számadatai itt leginkább, akár arra gondolok, hogy hányan voltak-e három országban, vagy csak Amerikában, és hogy mennyi pénzt mozgatott meg valójában ez a futballvilágbajnokság?
2: Igen, egyelőre adatok nincsenek, pontos adatok nincsenek. Ugye, amiből lehet talán következtetni az az, hogy a szurkolók, akik a mérkőzésekre jegyet váltottak, ugye az a milliós számot közelíti, vagy éri el, és hogyha azt veszik, hogy az átlagos jegyár 11.310 dollár volt, akkor a bevétel is komoly volt. Arra nem kaptam választ, a múlt héten tartott Andrew Giuliani, az amerikai szervezőbizottság elnöke egy sajtótájékoztatót, és ott nem kaptam választ arra, hogy milyen módon oszlik meg az Egyesült Államok és a FIFA között a jegyár bevétel, de mindenképpen tehát közvetlen bevétel is van, és ami nagyon fontos, és amit nagyon sokszor emlegetnek, az pedig a turizmus itt az Egyesült Államokon belül, és az a 11 város, ahol a szurkolók voltak, de itt Washingtonban is ellátogattak nagyon sokan. Ott komoly bevételről számoltak be. Tegnap előtt a Dallasi Szervezőbizottság elnöke is tartott egy sajtótájékoztatót. Ő azt mondta, hogy ők számokat még nem tudnak mondani, de arra számolnak, és azzal számolnak, hogy nem csak a bevételek, a világbajnokság idején befolyó bevételek, de a hosszú távú turizmus számára is nagyon fontos további hatása lehet, hiszen nagyon sokan megismerték a városokat, az Egyesült Államokat, nagyon sok felvétel megjelent arról, hogy turkolók legyenek azok a európaiak, ázsiaiak, vagy éppen afrikaiak is az arab világból szerették az amerikaiak vendégszeretetét, vagy azt a hangulatot, ami itt fogadta őket, szívesen jártak gyors éttermekbe, vagy Texasban cowboy kalapot vettek, és rodeóra jártak. Szóval ebben az értelemben ez mind-mind természetesen gazdasági vonatkozással is bír, és nagyon sok bevételt jelent. Turizmus számára nagyon sok bevételt jelent. Talán amiből még következtetni lehet, hogy a bárok, azok nagyon-nagyon sűrűn kellett, hogy utánpótlást rendeljenek a világbajnokság ideje alatt. Ugye legendás volt Boston, ahol a skót csapat játszott többször, és a skót turkolók alkoholfogyasztási kapacitása az olyan komoly volt, hogy ott aztán tényleg kiitták a bárokat a készleteikből, ez pedig természetesen még továbbra is le lehet mondani, hogy ez pedig bevételt jelentett ezeknek a vendéglátóhelyeknek, szállodáknak, és ilyen jellegű diskurzus folyik egyelőre, még fontos számok nincsenek, tehát a Dallasi Szervezőbizottság vezetője is azt mondta, hogy az összesítésre még egy kicsit várni kell, de nagyon pozitívan zárták ezt a világbajnokságot, nem csak a hangulat miatt, hanem a bevétel miatt is.
3: Na de akkor egy kis személyes vonulat, hogy számodra milyen volt ez a világbajnokság, és kit vársz végső győztesnek?
2: Számomra itt a washingtoni szurkolói zónában telt, és hát emlékezetes, abból a szempontból is emlékezetes, hogy a július 4-e és az Egyesült Államok függetlenségének ünnepe, az egybefolyt a világbajnoksággal, tehát innen nem messze, gyakorlatilag a következő blokkon túl volt a 250. évfordulós eseményhelyszín, és hogyha az ember ott állt, akkor is látta a kivetítőt, miközben ment a mérkőzés, akkor július 4-én az amerikaiak pedig ünnepelték a 250. évfordulót, tehát egybefolytak ezek az ünnepek, ez nagyon érdekes, nagyon izgalmas volt. És itt barátokkal azért pont mérkőzést megnéztünk, például az argentin angol elődöntőt nagyon izgalmas volt, és a másik pedig, ami meg fog maradni, hogy nagyon jó helyen áll ez a szurkolói zóna, hiszen hogyha az ember a nagy kivetítőt, az óriás kivetítőt nézi, akkor a háttérben pedig a Kapitólium épülete van közvetlenül a kivetítő mögött, szóval emlékezetes mindenképpen, és félhetően a szurkolóknak is az lesz majd, akik most már tényleg egyre jobban megköltik ezt a füves területet. Ez a füves terület nagyjából egy futballpálya méretével egyezik meg. Itt most ülnek, fekszenek, vagy éppen állnak és szurkolnak majd a argentin vagy a spanyol csapat szurkolói. Hogy én kit várnék, kit várok győztesnek? Igazság szerint nem tudom, hiszen ha a rangistát nézzük, akkor a világrangista első és második helyezettje játszik egymással, tehát kiegyenlített verseny lehet. Talán még egy érdekes statisztika, hogy ilyen sem volt még, a papírforma az igazolódik abból a szempontból, hogy a világbajnokság elődöntőjébe is a világbajnokság első, vagy a világranglista első, második, harmadik és negyedik helyezettje került. Én egy jó mérkőzésre számítok, Argentina és akkor így címet védenek.
1: Ő volt Nárai Balázs, 2 perc múlva lesz, 8:30, 32 perc múlva kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság döntője, és még a hírek előtt egy kis színesre hadd szórakoztassam önöket. Nagy Antal volt ugyebár a csapatkapitánya annak a csapatnak, amely utoljára, annak a magyar válogatottnak, amely utoljára szerepelt labdarúgó világbajnokságon, hát bizony ennek már 40 éve van, és Nagy Antal a Nemzeti Sport online-on a következőket mondta a döntő előtt. Eredetileg francia-brazil döntőt vártam, utána az angoloknak szurkoltam, de nem a szimpátiám döntött. Az argentin játékosok annyira erőszakosak, olyan idegesítő futballt játszanak, hogy kíváncsi vagyok, Spanyolország meddig bírja. Ha meg kell neveznem, melyik válogatottat érzem esélyesebbnek, a spanyolt mondanám, egyértelműen rokonszenvesebb a futballja, ebből következik, hogy minden bizonnyal Argentina lesz a világbajnok. Hát ezt mondta Nagy Antal, aki a csapatkapitánya volt az 1980 86-ban Mexikóban rendezett labdarúgó világbajnokságnak utoljára akkor szerepelt válogatottunk világbajnokságon. Hát ezek voltak nagy Antalnak a gondolatai, hamarosan pedig két szakkommentátorunk, Bene Ferenc és Vukovics László fogja elmondani a várakozását a világbajnoki döntővel kapcsolatban, amely 31 perc múlva kezdődik, de addig hírek itt a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Döntőjéhez érkezett a labdarúgó világbajnokság. A miniszterelnök Polgár Judit sakknagymestert kéri fel államfőnek. Szeles, helyenként esős idő várható a folytatásban. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Zárásához érkezett a labdarúgó világbajnokság. Ma este 21 órától Spanyolország és Argentina játssza a New York-i finálét, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít. A bronzérmet magyar idő szerint ma hajnalban Anglia szerezte meg, miután 4-0-ás fél idő után 6-4-re győzött Franciaország ellen. Egy éves szerződést kötött a PIK Szeged a 22 éves, sokszoros korosztályos válogatott irányítójával, Csörgő Kristóffal. A Ferencvárostól távozó játékos a 2026-27-es szezon végéig kötelezte magát a Tiszaparti Egyesülethez. Szőke Alex megnyerte a kötött fogásúak 97 kg-os súlycsoportját. A bokcsarnokban zajló Polyák Imre, Varga János, Kozma István birkózó emlékverseny zárónapján. A világ és Európa bajnoki ezüstérmes Szőke a döntőben az orosz Jermolenkót verte 5-1-re. Az élről induló Kimi Antonelli, a Mercedes világbajnoki összetetben vezető olasz versenyzője nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. Másodikként a Ferrari monakói pilótája a Charles Leclerc, míg harmadikként a Red Bullos Holland Max Verstappen végzett. Antonellinek ez volt pályafutása 6. futam győzelme, sikerével tovább növelte előnyét összetetben. Folytatás jövő hétvégén a Hungaroringen a 41. magyar nagydíjjal. A belga Remco Evenepoel nyerte a francia kerékpáros körverseny, a Tour de France 15. szakaszát, mögötte azonos idővel ért célba az összetetben vezető szlovén Tadej Pogácsár. Előnye kereken 5 perc a belga előtt. A korábbi kétszeres Tour de France győztes Jonas Vingegaard számára ugyanakkor véget ért az idei verseny, miután csúnyán bukott a szakaszon.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Holnap találkozik Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judittal, és felkéri, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja el a köztársasági elnöki tisztséget. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Úgy fogalmazott, Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte is tiszteletet vívott ki. Magyar Péter azt írta, hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha a sakktörténet legeredményesebb női játékosa elvállalná a felkérést. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály visszaállítja a korábbi fideszes parlamenti többség által megválasztott 70 éves felső korhatárt. így Polt Péter volt legfőbb ügyész, valamint Haszonisné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lobnici Zoltán is távozik az alkotmánybírói posztjáról. Másokból szűnik meg Hende Csaba megbízatása, ugyanis egy korábbi jogszabály szerint nem lehet alkotmánybíró az, aki országgyűlési képviselő választáson már nem választható. Mivel az alaptörvény 17. módosítása 12 évben korlátozza a parlamenti képviselői ciklust, Hende Csaba már nem indulhatna választáson. Egyre több felé okoz károkat a Bihar, a katasztrófa védőkhöz a Balaton déli partjáról. Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak is egy kidőlt fa akadályozta.
0: Közlekedés.
5: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév augusztus 10-éig. A szerelvények csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére.
0: Időjárás.
5: Holnap országszerte sok napsütés várható, csak nyugaton, délnyugaton lehet záporzivatar, az élénk szél néhol megerősödik. A hajnali 15-20 fok után 26-31 fok valószínű, a következő napokban enyhül a hőség, és helyenként esőre és zivatarokra is lehet számítani.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Négy év várakozás, több tucat mérkőzés, és most elérkeztünk a csúcspontra. Már csak 90, vagy talán 120 perc választja el a két talpon maradt óriás egyikét a halhatatlanságtól. Ki emelheti magasba a trófeát, és ki írja be magát végérvényesen a futballtörténelembe. A világ legérdekesebb sporteseménye a döntők döntője. Labdarúgó világbajnoki döntő élőben 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 2026. július 19-én vasárnap, 4 perc múlva lesz 3:49, ez azt jelenti, hogy 19 perc múlva kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság döntője Amerikában, New Jersey-ben. Spanyolország és Argentína csapatai között is megérkezett a stúdiónkba az ország leghiggadtabban elemző szakkommentátora, az edző szemével látott eseményeket mindig közérthetően prezentáló Bene Ferenc, illetve az ország legszenvedélyesebb szakkommentátora, az eredménye sikeres pályafutással a háta mögött a pályán átért érzéseket a hallgatók felé mindig tökéletesen átadó Vukovics László. Szervusztok!
2: Tiszteltek, köszöntjük a Nemzeti Sportrádió hallgatókat.
1: Kezdjük Vukovics Lacival. Mi a véleményed? Kár, hogy vége a világbajnokságnak 5,5 hét után, vagy jó lesz most már néhány focimentes este éjszaka?
3: Hát szerintem Feri nevébe is mondhatom, hogy mi nagyon élveztük a világbajnokságot. Az elején a csoportmeccseken azért volt egy kis viszolygás bennünk, meg egy kis félelem, hogy sok a mérkőzés, és úgymond kis csapatok milyen teljesítményre lesznek képesek. De megmutatták, hogy remek mérkőzéseket játszottak, hát csak a teljesség igénye nélkül egy zöldfoki szigetek vereség nélkül megy haza. Olyan meccsek, ott a Kongó 78 percig vezet Anglia ellen, de most nem megyek végig, de a kis csapatok is bizonyították, hogy igenis rátermettek. Viszont a végén azért az győz, hogy a papírforma érvényesül, ami nagyon ritka, hogy a világranglista első 4 helyezettje jutott be az első 4 közé, ami tulajdonképpen a maximális papírformának felel meg. Az, hogy most az elődöntőből kijutott a döntőbe, láthattuk, hogy lehetett volna fordítva, és mondjuk a Franciaország-Spanyolország mérkőzésen nem lehetett volna fordítva, csak a meccs előtt, amit láttunk ott a mérkőzésen nem lehetett volna fordítva. Én sajnálom, hogy vége lesz, de a játékosoknak, ha belegondolunk, 47 nap volt, amióta együtt vannak, tehát már majdnem az edzőtáborozásokkal együtt 50 nap, tehát az kegyetlen sok. Hát tudom, az edzőtáborokban 2 hét is rengeteg, hát ennyi napot együtt eltölteni, az nagyon sok idő.
1: Fede, neked is hiányozni fog? Vagy éjszaka alhatsz, esténként nyugodtan ülhetsz otthon a családoddal?
2: Igen, én a csoportmérkőzések, amikor besűrűsödtek a mérkőzések, akkor volt egy kis holtom, de most már szinte hiányzik, hogy nincsen hajnali 2-kor találkozó. Én azért a csoportmérkőzésekkel mindig úgy ülök a világbajnokságokon, hogy egy picit éljük túl, és alig várom a kieséses szakaszt. Ez most hatványozottan igaz volt. Én nekem az a véleményem, hogy a 48 csapat az talál, és azt mondom, hogy sok, a 64 meg aztán végképp agyrém szerintem, de a kieséses szakasz azért már meghozta azokat a drámai csatákat, amiért szeretjük a világbajnokságot. És én picit sajnálom, hogy vége lesz.
1: Hát azt hiszem valamennyien sajnáljuk. Mondjuk én annyira nem voltam jó véleménnyel a mérkőzések többségéről, mint amilyennel ti voltatok, de Feri, hogyha már át van szó, nem tudom megállni. Egy edzőhöz való kérdést szeretnék neked feltenni. Ugyebár láthattuk ezt a bronzmérkőzést, 6-4-re verte meg Anglia-Franciaországot. Na most 3 nappal később pedig Anglia sokak szerint azért bukott el az elődöntőben, mert az edző túltaktikázta az utolsó néhány percet. Tegnap meg úgy tűnt, hogy egyszerűen elengedték a játékosokat. Akkor mi a jó megoldás? Az edző mondja azt nekik, hogy világsztárok vagytok, úgyis tudtok mindent magatoktól, mert mintha ezt láttuk volna a bronzmérkőzésen.
2: Hát először is, amit az első félidőben Franciaország művelt, az én úgy gondolom, hogy a nemzeti válogatott mezének a megcsúfolása volt, tehát abban nagyon határozott véleményem van. Ugyanakkor a 4-0-es vezetés tudatában az angolok meg egy kicsit lezártnak tekintették a találkozót, és úgy gondolom, hogy azért volt ilyen, hát szakmai szempontból nagyon csúfos ez a mérkőzés, bár dacára annak, hogy látványos volt, de szakmailag szerintem értékelhetetlen volt. Ugyanakkor azért az, hogy Rashford és Saka így reagált erre a találkozóra, ilyen pozitívan és ilyen nagyszerű futballt mutattak be, azért az egy újabb arcú csapás, én úgy gondolom Tuchelnek, hiszen meggyőződésem, hogy teljesen más lett volna a találkozó végkimenetele, ami az elődöntőt illeti, amennyiben őket cserélte volna be, nem pedig visszakalibrálja a csapatát védekező felfogásra.
1: Hát ez volt a bronzmérkőzés. Erre fogunk emlékezni, az biztos, mert általában a bronzmérkőzésekre nem szoktunk emlékezni. Ez úgy meg fog maradni még évtizedek múltán is, hogy aztán mi lesz a döntő, ez nyilván most még előttünk áll. Kicsit más utat járt be azért Argentína és Spanyolország. Tehát számomra azért ez az argentin út nem tűnt olyan túlzottan nehéznek, hiszen az zöldfoki szigeteket verte meg Argentína, de csak hosszabbítás után, aztán Egyiptom volt az ellenfél, és Svájc, amellyel szemben sokáig ember előnyben járt. Tehát A spanyolok útja ezzel szemben egy kissé komplikáltabbnak tűnt. Ausztriát mondjuk simán verték, de hát azért Portugáliát és Belgiumot kell utána legyőzni, majd a bombaformában lévő Franciaországot.
3: Igen, hát kezdeném egy kis multidézéssel, hogy ugye Argentina 1978 Kempes, 86 Maradona, 2022 Messi, és Messi lehet az, aki ismétel ez a három világbajnokság Argentinának, és ami a két országot összekötti, az Alfredo Di Stefano, aki Argentinában született, argentin válogatott is volt hat alkalommal, egy kétszeres aranylabdásról beszélünk, és spanyol válogatott volt sokszoros, hát és ami összeköt minket magyarokat vele, az Puskás Ferenc és a Real Madrid, ahol együtt játszottak sokáig. De az argentinok útját kérdezte, hát most egy csapat nem tehet arról, hogy kivel találkozik, de azokat kell megvenni, de ha megnézzük az argentinok útját, hát hányszor voltak a kiesés szélén? Hát Egyiptom ellen már mindenki leírta őket, de mondhatok...
1: 2-0 volt Egyiptomnak, igen.
3: Pontosan, és a 78. percben sikerült szépíteni, de mondhatom a zöldfoki szigeteket, ahol nagyon nehezen jutottak tovább, Svájc ellen is megszenvedtek, tehát az argentinoknak, én azt gondolom, ezen a VB-n nem játszanak jó focit, de amikor kell, mindig megrázták magukat. És hát van egy Messiük, aki fantasztikus, 39 éves, Jamal meg 19, azért ez is kuriózum lesz a döntőbe. Előkerült egy kép ugye az interneten, hogy még fürdette kisbabaként Messi Jamalt, hát fantasztikus, hogy ilyenek ennyi év után előkerülnek. A spanyolok útja pedig, ők is egy 0-0-val kezdtek, azért ne felejtsük el, hogy pont a zöldfoki szigetek ellen nem találtak a kapuba, de hát ez csoportmeccsöken ez még benne van. Utána olyan futballt mutattak be, hát egy gólt kaptak az egész világbajnokságon. Itt most a latin stílusok fognak találkozni, de mégis egy kicsit más, mert az argentinok az egyéniségekbe bíznak sokkal jobban, Scaloni elengedi a játékosokat sokkal szabadabban, természetesen megvan a védekezésben, hogy kinek hol van a helye, Messin kívül mindenkinek kell védekezni, de a spanyoloknál egy olyan olajozottan működő gépezet van, és egy olyan csodálatos edzőjük van, aki azt nyilatkozta, hogy ő utazó társakat keres, nem pedig csak a legjobb játékosok, tehát nem a 11 legjobb játékos fogja a legjobb csapatot alkotni, hanem akiből ő egységet tud kovácsolni, és ő emelte ki pont ezt, hogy ennyi napon keresztül együtt lenni, és egy összezördülése volt, ez szinte hihetetlen. A döntőben megjósolhatatlan, hogy mi lesz, hogy most kioltja egymást, ez a gépezet, hogy most Fabián Ruiz játszik, vagy Pedri, szinte mindegy, de az argentinoknál kivennél mondjuk Messit, akkor az nem mindegy. Nyilván van ilyen játékos a spanyoloknál is, de a spanyoloknál megvan egy gépezet, ami nagyon jól működik, az argentinok meg abba bíznak, hogy egyénileg meg tudnak villanni.
1: A spanyol gépezet egyik tagja, Cucurella nyilatkozott is a találkozó előtt.
4: Itt vagyunk, ugyanúgy, mint Argentinának, van egy talizmánunk, ami talizmánunk már Cucurella. Mi a helyzet a mérkőzés előtt? Ez egy rendkívül fontos találkozó. Nem szeretném, hogyha még idegesebb lennél, de mi a helyzet? Elégedetre vagyok. Tudjuk azt, hogy föl kell venni a harcot, be kell melegíteni, felkészülünk a mérkőzésre. Az utolsó utasításokat nyilván megkaptátok a mestertől. Van újság a stratégiában, illetve a taktikában? Igen, hát nekünk mindig azt mondja a mester, hogy élvezzük a játékot. Ez a legfontosabb dolog. Legyen kedvünk, tele vagyunk motivációval.
1: Ő volt Cucurella, a spanyol válogatott bal hátvédje, aki akaratán kívül a videó korszak, a VAR korszak egyik legvitatottabb esetének volt a főszereplője, ugyebár két évvel ezelőtt az Európa-bajnokságon a németek elleni negyeddöntőben, de ez már a múlt időm, a Cucurellának a pályán kell bizonyítani. Megvan a kezdőcsapatok, Feri, röviden, hát milyen mérkőzés alakulhat ki ezekbe a kezdőcsapatok? A papíron én úgy látom, mintha a spanyolok egy 4-2-3-1-es felállással állnak, fel, az argentinok pedig a 4-4-2-es felállást preferálják, de ezt igazából te látod jobban.
2: Igen, ez így van, de viszont van két érdekesség. Hát az egyrészt, hogy Nicolás González személyében bekerült a baloldali középpás pozíciójába egy viszonylag új játékos, akit eddig többnyire padról alkalmazott Scaloni. Másrésztről pedig továbbra is Fabián Ruiz élvezi a bizalmat, ugye Pedrivel szemben. Már ebből is kiderül, hogy azért a spanyolok belső középpályája véleményem szerint erősebb, mint az argentinok, és sőt, azért a 4-4-2-es játékrendszer az úgy alakul, hogy biztos vagyok benne, hogy Julián Álvarez lesz az, aki inkább a csúcsék pozíciában mozog, és Messi egyfajta teljesen szabad játékosként többnyire visszalépegetve a középpályára, vagy kimozogva az oldalon alakra teljesen szabad státuszt kap. ezért is nagyon nehéz védekezni az argentin válogatott ellen, hiszen mindig Messi jelenti azt a fajta labda környezetébeli létszámfölényt az általa megtestesített támadójátékkal, de ugyanakkor fordítsuk meg ezt az egészet, és mi van amennyiben, hogyha a spanyolok ugyanazt a stratégiát választják, mint a franciák ellen, akkor nagyon sokat lesz náluk a labda az ellenfél tér felén, és erre viszont az argentinoknak fel kell készülnie, hiszen ha belegondolunk, igazából McAllister és Enzo Fernández, a két belső középes fog inkább a védekezéssel foglalkozni, tengelybe hangsúlyozom, Messi és Julian Álvarez azért kevésbé, és hát azt nem felejtsük el, hogy itt azért a Rodri, Fabián Ruiz, Olmóval szemben 3-2 elleni játékhelyzetek alakul ki. Tehát valószínűleg vagy az lesz a megoldás, hogy Julian Álvarez visszalépeget, vagy De Paul és Nicolás González fog jobban belfelé húzódni.
1: Laci, te ugyan csatár voltál, de nyilvánvalóan azért a védő csapattársaid elmesélték, hogy milyen, amikor egy Messi szintű futballista ellen kell pályára lépni. Tehát ilyenkor azért másképp gondolkoznak a védők, meg a védekező emberek? Tehát kicsit úgy, hogy is mondjam, hogy finoman fogalmazzak, tehát hogy kicsit olyan, na jó, nem fogalmazom, ezt tudod, hogy mit akarok mondani.
3: Hát óriási élmény meccs előtt, meg meccs után. Közben borzalmas. Tehát őt leszerelni egy az egybe lehetetlen. Tehát ha ő átveszi a labdát, akkor nincs esélye a védőnek, hogy csak csapatvédekezéssel odatolódva, megkettőzve, akkor is valamit mindig kihoz belőle. Látjuk, hogy a legkevesebbet futja, de hát a legcélirányosabban mindig meg tud villanni. Most a jobb lábára húzta ki a labdát, amivel győztes gólpaszt varázsolt Lautaro Martínez fejére, de ugyanúgy tudják, hogy balra viszi, akkor is elviszi, és 39 évesen is megcsinálja. És még, hogy Luis de la Fuente, ugye egy rendkívül olyan edző, aki nagyon jól össze tudja rakni a csapatjátékot, és érződik az a csapat egység, ami a spanyoloknál megvan. És Messit pont kiemelt egy példát, ezt nagyon gyorsan elmondom, hogy a Sevillánál volt utánpótlás edző, követő emberfogással fogták a Messit, mint még ifi játékos, 70 percig nem rugott gólt, lecserélte azt a játékost, aki fogta meg, kapott egy sárgalapot, 4-et rugott a Messi 20 perc alatt. Na most ezen örlődik, hogy most követővel fogja vagy ne, de én nem hiszem, hogy feláldozza a csapatjátékot, tehát nem fogják Messit követővel fogni, akinek a területére bejön, az fogja átvenni.
1: Azt hiszem, hogy a 86-os VB dönt előtt írta Schumacher a könyvében, mikor mentettek a németek az argentinok elleni világbajnoki döntő, azt mondta, hogy itt két mérkőzés fog zajlani, 10 argentin fog játszani 10 német eszembe, illetve Maradona fog Mateusszal szembe játszani, mert ugye Mateusz feladata volt Maradonát.
3: Lett volna.
1: Egyszer mozdult meg, egyetlen passzolt Maradonánk azon a meccsen, az el is döntött a világbajnokságot. Laci, még egy kérdés hozzád. Több mint 5 hete zajlik a világbajnokság. Sokan mondják, hogy ilyenkor számít az, hogy melyik csapat játszott kedden elődöntőt, és melyik csapat játszott szerdán elődöntőt. Ugyebár hamarabb jutott be a spanyol válogatott, egy nappal később játszott Argentína. Számíthat ez?
3: A statisztikák azt mutatják, hogy számít, igen. De most 5 napot pihentek. Tehát még az is, aki később játszott, az is 5 napot pihent. Ez most szerintem nem fog számítani. Az viszont igen, hogy Messi már 39 éves. Uh-huh. Erre meccsre biztos, hogy összeszedi magát, de hát sorolhatjuk, hogy az argentinoknál jóval idősebb játékosok vannak, de hát ez egy világbajnoki döntő. Tudjuk, hogy milyen mentalitás van. A Pablo Giral, az argentin speaker, nem tudom, láttátok-e, hogy közvetítette Lautaro Martínez gólját, hát én beleborzongtam, komolyan úgy ordított, hogy az egész Argentinának az egész érzelem benne volt, hogy miről szól a futball Argentinába. És ez az erő, ami adja nekik azt, hogy föl tudnak támadni, bíznak magukba, tudják, hogy meg tudják csinálni, és végrehajtják azt, amit nem csak elképzelik, meg is valósítják, mint ahogy a példa mutatja.
1: Feri, a két edző között egészen furcsa kapcsolat van, mert Scaloni elmondta, oké, egyébként, ha jótól Spanyolországban él, hogy De la Fuente neki a mestere volt. Tehát ez kinek segítség ilyenkor? Tehát, hogy egy De la Fuente tanította a Scalonit. Ez olyan kapcsolat, mint a Van Gaal Mourinho kapcsolat például, és aztán a 2010-es BL döntőben legyőzte Mourinho Van Gaalt.
2: Én úgy gondolom, hogy mind a két csapat maximálisan ismeri a másikat, tehát ilyen hatalmas új húzásokat nem lehet majd felfedezni. Itt két dologról fog szólni. Egyrésztről van egy fantasztikusan működő spanyol csapatjáték, amelyik ha dominálni tud, és gyakorlatilag meg tudja akadályozni, hogy eljusson Messiig a labda, mondhatni ilyen egyszerűen, hiszen Messi, bátran mondhatom, hogy talán a minden idők legjobb labdarúgója. Tehát én láttam felvételeken játszani Pelét és Cruyffot, láttam élőben a lelátóról Ronaldót, szedtem labdát Maradónának. Egész egyszerűen ilyen játékost én legalábbis a nagyjából 40 év alatt nem láttam, de hát szerintem elképesztő labdarúgó, de hát ezzel nem mondok újat. A spanyol stratégia biztos vagyok benne, hogy az lesz, ahogyan a franciák ellen, hogy egész egyszerűen el se jusson a labda gyakorlatilag az argentin támadókig, és nem utolsó sorban, leginkább Messiig.
1: borzalmas lehet egy ilyen játékos ellen játszani. Mi az, ami különleges ebben? Azt mondja Feri, hogy a világ valahelyett legjobb csatáráról beszélgetünk.
2: Hát gyorsan én mondok annyit, hogy amikor a legnagyobb bajban van a csapata, akkor is ki tudja hozni magából legtöbbet.
3: Uh-huh. Hát a Magyarország kétszer is játszott Argentinával a világbajnokságon, hát a 82-esről Sallai és Garaba kapta azt a feladatot, hogy ketten fogják Maradonát. Nekem volt szerencsém beszélni velük többször erről. Azt mondják, hát láttuk őt a kijáratnál a meccs elején. Közben azt megrugni se tudtuk. Hát azt mondja, egyszerűen úgy vette a talbát, arra fordult, hogy embertelen játékos ott Maradona is, és Messi ezt a teljesítményével talán még megspékeli. Hihetetlen, hogy Argentina tényleg ilyen zseniket ad a világnak, és nagyon szerencsések vagyunk azért, mint Cristiano Ronaldot is ide venném, és Messit, hogy mi nekik a pályafutásukat végigkövethettük.
1: Hát most már csak 4 perc is kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság döntője. A találkozó két kommentátora Regős László Pál és Tóth Béla lesz, és természetesen Bene Ferenc és Vukovics László a szakértő hozzászólásával segíti majd az eligazodást, úgyhogy hamarosan kezdődik a mérkőzés a 23. labdarúgó világbajnokság döntője Spanyolország és Argentina között.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: New Jersey-ben elhangoztak a himnuszok a világbajnoki döntő előtt, az argentinok átszellemült arccal harsogták a saját himnuszukat, a spanyolok viszont nem énekelték, ennek egyszerű magyarázata van, a spanyol himnusznak ugyanis nincs szövege, ezért nem énekeltek a spanyol játékosok, viszont akik tudnak beszélni és kiabálni is, és láttatni önökkel az eseményeket, az Regős László Pál, illetve Tóth Béla, ők kommentálják a VB döntőt, tietek a szó.
3: És megígérem, hogy mi sem fogunk himnuszt énekelni. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat.
4: A történelem során először az Európa-bajnokság és a Copa America győztese vívja a világbajnokság döntőjét.
3: Spanyolország másodszor, Argentina pedig negyedszer hódíthatja el a világkupát. Utóbbi ráadásul címet védhet, amire ezidáig csak Olaszország és Brazília volt képes.
4: A spanyol válogatott piros mezben hazai szerelésében lép pályára, és Luis de la Fuente szövetségi kapitány nem változtatott a kezdőcsapaton, ahhoz a 11-hez képest, amely a franciák elleni győztes elődöntőben kezdte a mérkőzést. Unai Simon a kapuban, a védelemben Pedro Porro, Cubarsí, Laporte és Cucurella, előttük a középpályán Rodri és Fabián Ruiz, majd Yamal, Olmo, Baena, elő pedig Oyarzabal a támadósorban.
3: Az argentinoknál Lionel Scaloni három pozícióban változtatta meg azt a kezdőcsapatot, amelyet pályára küldött az elődöntőben Angliával szemben. Bekerült a csapatba Montiel, Depol és González is. Érdekesség, hogy a katari döntőhöz képest is három helyen tér el a mostani összeállítás. Martínez a kapuban csak úgy, mint a legutóbbi világbajnoki döntőben, az aranykesztyűs hálóőr, tehát a gólvonal előtt. Montiel, Romero, Martínez, Tagliafico a védelemben, a középpályán Depol, McAllister, Fernández és González bekerült, tehát a kezdőcsapatba, és először van ott a kezdő felállásban Nico González Argentina csapatában, elől pedig Álvarez és Messi, utóbbi a harmadik világbajnoki döntőjét játsza, eddig csupán Cafu volt képes három világbajnoki fináléban is pályára lépni.
4: Ő abból a háromból kettőt meg is nyert 1994-ben, valamint 2002-ben, utóbbiban ráadásul csapatkapitányként diadalmaskodott. A Lionel Messi pedig az első csapatkapitány lehet, aki kétszer is győzelemre vezeti egy világbajnoki döntőben saját válogatottját, hiszen sem az olaszoknál 34-ben és 38-ban, sem a braziloknál 58-ban és 62-ben nem ugyanaz a játékos volt a válogatott csapatkapitánya.

0: másodperceken belül elkezdődik a mérkőzés, Slavko Vincsics sípszavára ebben a pillanatban kezdetét veszi a 2026-os világbajnokság döntője, az argentin válogatott kezdte meg ezt a találkozót. Tagliaficonál van a labda, a balhátvédig kerül hátra, a felpassza viszont nem jó, Porro vágja vissza a mezőnybe, majd az argentinok is átrugják a másik térfélre, végül Unai Simonnál a spanyol válogatott kapusánál köt ki, aki mindössze egy gólt kapott ezen a világbajnokságon, még a Belgium elleni negyed döntőben a belgák vették be Simon kapuját, előtte viszont 5 mérkőzésen, majd utána a franciák elleni elődöntőn is érintetlen maradt Simon kapuja. A labda a spanyol válogatottnál saját térfélen a védelemben járatják.
1: Laporte az, aki körülnézi és gurítja oda Cubarsihoz. Cubarsi és Yamal még meg sem született a spanyol válogatottból akkor, amikor Lionel Messi már bemutatkozott a világbajnokságon. 2006-ban Szerbia és Montenegro ellen játszott első világbajnoki mérkőzését Messi. Ez a pályafutása során a 34. alkalom, amikor világbajnokságon szerepel. Spanyol támadás építés, de még a kezdeti fázisban Laporte viszi át az argentinok térfelére, Olmo, aztán egy jó váltás Baénával, kinn a bal szélen már Cucurella kéri el, ott az argentinok térfelének közepén Baéna forgatja oda Fabián Ruizhoz, Fabián Ruiz pedig elszórja a labdát látszólag, Nico González csapott le rá, jöhet majd egy szabadrúgással az argentin válogatott, mert Ruiz megrúgta ellenfelét. A mérkőzés játékvezetője a szlovén Slavko Vincsics, 46 éves, másodjára vesz részt a világbajnokságon, és a mai a 6. VB mérkőzése Vincsicsnek.
0: Spanyolország és Argentína eddig mindössze egyszer találkozott a világbajnokságok történetében, 1966-ban, akkor a csoportkörben 2-1-re győzött az argentin válogatott. Tagliafico kapja meg a labdát, már a spanyolok tér felén bemutat egy szép cselt, majd Julián Álvareznek passzolja, Álvarez visszaadja a védelembe, illetve hát Enzo Fernándeznek, aki oda-vissza húzódott a két közép hátvéd közé. Most már Romérótól kapja és adja tovább Lisandro Martíneznek. Olyár Zabá próbálja megzavarni ott az argentin védőket. Tagliafico kapja az oldalvonalnál, McAllisterhez passzol, McAllister vissza Enzo Fernándeznek. Az argentin térfélen jár körbe-körbe a labda. Az argentinok minden egyes mérkőzésüket megnyerték, igaz volt olyan válogatott, amelyet csak hosszabbításban sikerült legyőzni, például a Zöldfoki szigetek, amely egyébként a spanyol csapat dolgát is megnehezítette még az első mérkőzésén a spanyoloknak. 0-0 gól nélküli döntetlen lett annak a meccsnek a végeredménye. Argentína pedig aztán az egyenes késéses szakaszban Zöldfoki szigetek mellett Svájcot is hosszabbítás után tudta csak legyőzni, de legyőzte, és ezzel újra itt van a világbajnoki döntőben 2022 után ismét. A labda az argentinoknál, saját térfelén még mindig az argentin labdajáratás, McAllister teszi tovább, de Paul pedig hátraadja a védelembe Romérónak, nagyjából 20 méterre saját kapujától Romero, vissza is adja Emiliano Martíneznek. A kapus a bal kezéhez játsza, ahol névrokon a Lisandro Martínez várja a labdát, Tagliafico pedig pontatlanul passzolja McAllisterhez. A labda kimegy az oldalvonalon túlra. A 4. percben Spanyolország-Argentina 0-0, a spanyolok jöhetnek bedobással.
1: A mérkőzés helyszíne a New York-i MetLife stadion, 82.500 néző fér be ebbe a létesítménybe. Az időjárás kiváló, 28 fok, szikrázó napsütés, ott ugye 15 óra van még csak, akkor, amikor megkezdődik a mérkőzés, és a pálya talaja is kiválóan előkészített. Szabadrúgása jön majd Spanyolország a felezővonal közeléből a baloldalról. Baénát rántotta le Montiel a játékvezető megítélése szerint. Ebben a stadionban a spanyolok és az argentinok is először játszanak ezen a világbajnokságon. Ami érdekesség, hogy 2016-ban ebben a létesítményben veszítette el a Copa America döntőjét Argentina Chilével szemben. Ugye egymás követő években maradt alul a fináléban a kontinens tornán az argentin válogatott. Majd később hosszabban beszélünk róla. Yamal beemeli a 16-oson belőre, Olmótól visszakapja, Yamal lő és Dibu Martínez véd. A mérkőzés első helyzetét az 5. percben a spanyolok alakítják ki. Yamal a jobb oldalon megkapta a labdát, beemelt a 16-oson belülre. Szerencsésen megpattanva jutott el Olmóhoz, aki a földön lekészítette a labdát. Az érkező Yamal elé éles szögből a jobb oldalról próbálkozhatott Yamal. Martínez védett, argentin hiba. Rodri kiugratja Yamalt, Yamal középre, ebbe meg belelép Lisandro Martínez, úgyhogy az argentinok ezt a támadást elhárították, de a labda megint a spanyoloknál.
0: Jamal visszább teszi, megcsúszik ott Kubarsi fején, aztán rosszul ért bele Laport, és ezzel pedig Messi indult. Kijön a kapujából Simon, el tudja rúgni, és végül Rodri az, aki el tudja piszkálni az argentinok elől, úgyhogy nem tudott az üres kapura lőni Nico González, megszerezte a labdát a spanyol válogatott. Hát most picit felgyorsultak itt az események, a 6. percben járunk, gól egyelőre nincsen, de spanyol helyzet már akadt, és most is a spanyolok hozzák feljebb a labdát. Cucurella kapja a bal szélen, visszateszi Baenának, Baena pedig bejátsza a középpályára, ahol Fabián Ruiz várta a labdát. Ruiz egy sorra hátrébb játsz a Laportnak, beszorul most az argentin csapat, Laport egészen az argentin térfél közepéig merészkedik közép hátvéd létére, Baenával játszik össze, mert kikerül a bal oldalra, lesz a beadás ez a kérdés, ott van Baena, visszaadja Fabián Ruiznak, Ruiz bejátsza a középpályára Rodrinak, Rodri pedig a bal oldalról átfordítja a jobb szélre, ahol Jamal várta. Jamal Tagliafico kíséri, nem is tud a kapu felé fordulni a spanyolok fiatal játékosa, inkább hátra teszi a védelembe Kubarsinak, most pedig már megint Rodri, aztán újra Kubarsi a labdával. Julián Álvarez támadja Kubarsit, de ő így is fel tudja játszani a középpályára, most pedig már Pedro Porronál a jobb szélen, maga biztosan járatja a spanyol válogatott, most viszont Julián Álvarez egészen a kapusig üldözi ezt a labdajáratást, Unai Simon kijátsza a bal oldalra Laportnak, ő pedig Cucurellát hozza játékba.
1: Elkéri Olmo, ő lépett vissza teljesen a saját térfelére, Cucurella, és megint a védelemben a labda. Egy döntő az örökké valóságnak, ez életünk fináléja, így és hasonló címekkel harangozták be ezt a találkozót spanyol és argentin médiumok. A labdával Rodri már az argentin térfélen átemelni a bal oldalra, Montiel csúsztatja Cucurellához, 25 méterre a kaputól a spanyolok, Olmo forgatja vissza Porróhoz, ő lépett be középre, egy kényszerítő, Porró visszakapná, és a játékvezető továbbat int, pedig Porrót már akasztották, és hát estében nem tudta átvenni a labdát, amit visszasarkaztak neki. Vincsics úgy tűnik, hogy a falhatárt elég magasan húzta meg. Szép volt a játék, Porró az akcióba lépést követően visszakapta volna Oyarzabaltól, de hiába akadt fenn egy argentin játékoson Porró, a játékvezető továbbot intett, az argentinok pedig tisztázni tudtak. A mérkőzés 8. percében járunk, megint a spanyolok vannak ott az argentinok térfelén, Olmo fordul, a bal szélen indul Cucurella, de Montiel olvassa a játékot, szerel, sőt, McAllisterhez passzol, aki tisztán várja a labdát, igaz, szereli őt a visszalépő Oyarzabal. Oyarzabal már Jamaltól kapja, megtorpan egy picit, ketten voltak körülött, és nem tudta a csapattárshoz visszajátszani, Tagliaficót pedig feldönti Jamal, jöhet majd egy szabadrúgással a balszérről, saját térfeléről Argentina a 8. percben 0-0-ás állásnál.
0: Ez a 6. alkalom, hogy a címvédő bejut a világbajnokság döntőjébe, az eddigi 5-ből 2-szer fordult elő címvédés, ugye erről már volt szó, hogy az olaszok 38-ban, valamint a brazilok 62-ben tudták ezt megcsinálni. Rajtuk kívül Argentina is volt már címvédőként VB döntőben 1990-ben, amikor is ugye Argentina, Németország vagy NSK döntőt rendeztek, már sorozatban második alkalommal, hiszen ugye 86-ban is ez a párosítás volt a döntőben, 90-ben viszont a címvédés nem sikerült Diego Maradonáéknak. Most viszont ismét az argentinok dobhatnak, most ráadásul a spanyol térfél közepéről, mert hogy Fabián Ruiz passza az nem volt pontos Pedro Porrónak a bal oldalról, majd Tagliafico végezheti el ezt a bedobást, és húzódik is feljebb természetesen a teljes argentin válogatott. Lisandro Martínez is már a spanyol térfélen, éppen neki dobja vissza Tagliafico a labdát. Martínez aztán bejátsza Romérónak, aki a saját térfelének közepén helyezkedik, ő pedig hazaadja Emiliano Martíneznek. Verőfényes napsütés egyébként New Jerseyben, remek időjárás az Amerikai Egyesült Államokban. Ez a passz most nem volt jó Lisandro Martínez-től, kimegy a labda a felező és az oldalvonal találkozásánál, dobhat a spanyol válogatott a mérkőzés 10. percében, az állás gól nélküli döntetlen.
1: Természetesen a döntő helyszínén illusztris társasága VIP-ban is. Donald Trumpnak éppen Ronaldo vitte fel a világkupát, azt a világkupát, amit majd a mérkőzés legvégén odaad az amerikai elnök, illetve a FIFA elnöke valamelyik csapatkapitánynak. És ugye itt a brazil Ronaldóra gondoltam. A labdával majd az argentinok következnek, be is dobták most már a saját térfelükön. Egész pontosan Romérónál a labda, bevonja a kapust, Martínezt is. ahogyan korábban már említettem, itt ebben a stadionban veszítette el a Copa America döntőjét 2016-ban Argentina 11-es párbajban Chilével szemben. Abban a 11-es párbajban Messi elhibázta a saját lövését. Az volt talán a legmélyebb pontja a válogatott pályafutásának Lionel Messinek, mert hogy az volt sorrendben a harmadik elveszített fináléja a válogatottal. Ugye 2014-ben a VB döntőjében, 15-ben és 16-ban pedig a kontinens torna fináléjában maradt alul Argentínával. Jamal kapott egy hosszú indítást, nem tudta bent tartani a labdát, úgyhogy bedobásra következik Argentina a mérkőzés 11. percében, és ezt a spanyolok hiába kaparintják meg, azonnal visszaszerzi a labdát a dél-amerikai együttes.
0: Aztán ismét a spanyolokhoz kerül Rodri a középpályán, minden argentin játékos saját tér felén, Messi is ott van az argentin térfél közepén, akkor, amikor Cucurella játsza be a kezdőkörben helyezkedő Laportnak. Laport visszaadja Cucurellának, akit most Depaul támadna meg, Baena kapja, Baena viszont mond jelen fennakad, az argentin jobb hátvédről pattant ki a labda, dobhat így a spanyol csapat, aztán Montiel egy picit még ott ütközik is Baenával, véletlennek átszázta azt hiszem, de ezt a játékvezető nem vette, hiszen Baena sem vette nagyon zokon, a játék a bedobás után zavartalanul folyik tovább, Pedro Porro pedig egy keresztlabdával igyekszik Baenát kiugratni, Baena meg is szerzi Montiel mellett, és visszajátsza Cucurellának, picit most felszakadozott az argentin középpálya, úgyhogy Rodrinak esetleg van egy kis területe, de mire ezt kimondom, már Fernández is visszazár. Rodri leteszi Ruiznak, egy beadás, ez pedig Lisandro Martínez sarokkal teszi ki az alapvonalon túlra, úgyhogy a mérkőzés 12. percében jöhet az első sarokrúgás a 2026-os világbajnoki döntőben, ezt a szögletet pedig a spanyol válogatott végezheti el, egy jobb oldali szöglet következik, és amin Jamal sétál ki, hogy elvégezze.
1: Feltehetően tehát ballal ível majd a sorokból, de Baenának inkább ott hagyja Jamal, úgyhogy a jobblábas Baena ívelhet a jobb oldalról a mérkőzés 12. percében az első szöglet. Vincic rendezkedik még a büntető területen belül, néhány argentin szurkoló pedig imádkozik a lelátón. Az első rögzített játékhelyzet tehát, a jobb karja a magasban Baenának, ível be a kapu elé, át a hosszú oldalra, Olmo leveszi, aztán tisztáztak előle, Romero vágta ki, a bal oldalon begyűjti Ruiz, Olmo átnyesi a jobb oldalra Jamalhoz, Jamal szépen maga elé teszi, Jamal befelé indul, jó a csel, aztán a 16-os környékére Baenához, Baenáról tovább pattan, illetve két argentinról pattant vissza Jamalhoz, Jamal pedig kiengedte, dobhat majd a spanyol válogatott a 13. percben, és ezt majd Pedro Porro fogja elvégezni. Spanyolország másodjára szerepel világbajnoki döntőben, 2010-ben az első finálét azt megoldották méghozzá sikerrel, Iniesta 116. perces góljával verték meg Hollandiát 1-0-ra, az az első világbajnoki címe a spanyol válogatottnak.
0: Az argentinok pedig 7-szer vannak világbajnoki döntőben, náluk felemás a mérleg, 3 győzelem és 3 vereség, már az első VB döntőben ott voltak 1930-ban, egyébként azóta most fordul elő először, hogy két olyan nemzet játsza a VB döntőt, amelynek ugyanaz az anyanyelve, akkor Uruguay Argentina volt, szintén a spanyol anyanyelvűek csatája, és Uruguay került ki győztesen egy hazai rendezésű VB-n. A labda Unai Simonnál, a spanyolok kapusa saját 16-osán belül passzolja oda Laportnak, Laport pedig előre éveli ott a bal oldalon helyezkedő Oyarzabalnak, felpattan a labda megint az égbe ott a felezőnél, végül Martínez fejeli el, de spanyol lábakra kerül. Rodri kapja most a térfél közepén, a spanyol térfél közepén, kiveli a jobb oldalra Pedro Porrónak. Porró egy szép lapos passzal megjátszott Oyarzabalt középen, tőle azonban elpattan a labda, hogy aztán megint csak visszakerüljön a spanyolokhoz, mégpedig Pedro Porróhoz. Ez viszont egy rövid passz, Rodri aztán megmenti, és Olmónak továbbítja a felezőnél, McAllister ad egy hatalmasat Olmónak, Olmó a bokáját fájlalja, és akkor érkezik Slavko Vincic a helyszínre, McAllister is reklamálnak a spanyolok is, egyelőre nem úgy tűnik, hogy a lapot előkapja a játékvezető. A felezőnél történt az eset, McAllister egy picit elkésett, spanyol szabadrúgás következik. 15. perc, fordulok a stúdióban helyet foglaló szakértőinkhez az első szűk negyed óra tapasztalatairól. Beszéljetek, kérlek.
2: Először is világosan kirajzolódtak a mérkőzés tervek. A spanyol válogatott igyekszik a játék súlypontját áthelyezni az argentin térfélre, és nagyon markánsan jelen van az a bizonyos 3-2 elleni létszámfölénye játékrendszerekből adódóan a spanyol válogatott részére. Ezt úgy próbálja kompenzálni az argentin válogatott, hogy a szélső középpások beljebb húzódnak. Erre a spanyoloknak meg az a válasza, hogy a két szélső védőt feljebb játszatja, ugye, ahogy eddig is láthattuk őket, Cucurellát és Pedro Porrót. Tehát megy a taktikai csata, az argentin válogatott pedig egyelőre próbálja a spanyol játékosokat kizökkenteni, és kontratámadásokban minél veszélyesebb akciókat vezetni.
1: És valóban sárga lap nélkül maradt ez a McAllister belépő, a megítélt szabadrúgás pedig már a spanyolok elvégezték, és veszélyt ebből nem alakítottak ki. Martinez, az argentin kapus a saját büntető területén belül dajkálja a labdát, és hát addig fel nem veszi, amíg közelebb nem lép hozzá Oyarzabal. Itt ebben a világbajnoki döntőben nagyon nagy a korkülönbség Messi és Yamal között, a két sztárt azért sokféleképpen összehasonlították egy közös kép miatt is az elmúlt napokban. Messi a földön, aki egyelőre az első negyed órában nem volt túl aktív, keveset jutott el hozzá a labda, őt borította fel most Baena, hát könnyökkel eltalálta a hátát Messinek a spanyol szélső, jöhet majd a kezdőkör közeléből ez az argentin szabadrúgás. Messi a második legidősebb játékos, aki VB döntőben szerepel. Dino Zoff ugye 40 éven túl szerepelt már egyszer világbajnoki döntőben, most Messi csupán 39 éves és 25 napos, még a rekorder Dino Zoff 1982-ben 40 évesen és 133 naposan védett. Yamal és Messi között a korkülönbség 20 év és 19 nap ezen a világbajnoki döntőn.
0: De Paul fogja elvégezni az argentinok szabadrúgását, jó 40 méterre a kaputól, íveli be a 16-oson belülre, és éppen hogy csak lemarad róla, ott a hosszú oldalon berobbanó Nico González, a labda pedig így elhagyja a játékteret az alapvonalon túl, spanyol kirúgással folytatódik majd a találkozó, sőt, ez már meg is történt a 17. percben, Cucurella teszi be Fabián Ruiznak. Amit szembetűnő volt az iménti Messi ellen elkövetett szabálytalanságnál, hogy ezért az argentin csapat reakciója jóval nyugodtabb volt, mint amikor az angolok borították fel Messit a térfélen, akkor mindenki számon kérte ezt az angolokon. Yamal laposan teszi középre, Martinez vetődik ki a kapujából, és meg is fogja Yamal beadását. Nem volt igazán pontos a spanyolok ifjú sztárjának a középletett labdája. Batalla Fico mellett szépen elvitte. De nyilván itt az imént ecsetelt Messi-féle szituáció azért magyarázható az országok közötti haragos vagy éppen békés viszonnyal. Unai Simón íveli előre a labdát, de ez a spanyol kispadon köt ki, úgyhogy dobhat az argentin válogatott a mérkőzés 18. percében. Továbbra sincsen gól a világbajnoki döntőben. Spanyolország-Argentina 0-0.
1: A labdával pedig Argentina ezekben a pillanatokban. Romero az, aki a saját tér felén tovább gurítja De Paulhoz, ő pedig haza Emiliano Martinezhez. Feljebb lépnek a spanyolok, Olmo és Oyarzabal vezényli a letámadást. Kénytelen Lisandro Martinez előre emelni, és tovább pattan a hátáról. Úgy tűnik, hogy Nico Gonzáleznek a 16-os környékén járt már. Porro választott el a labdától a spanyol jobb hátvéd. Olmo megint a földön Martinez mellett, a felezővonal közelében az események sora, és Yamal is a földre kerül, Tagliafico áldásos tevékenysége miatt. A játékvezető végül is a sípjába fújt, és én hát azt hiszem, hogy itt könnyen lehet, hogy még az argentinoknak ítélte a labdát a játékvezető. A jelekből erre következtetek, és valóban lehet, hogy elsősorban azt látta szabálytalannak a játékvezető, hogy Tagliafico átkarolta Yamal, minden esetre a spanyolok végezhették el a szabadrúgást. Baena hozza már, Ruiz az argentinok tér felén a 19. percében a találkozónak, Cucurella kéri el, ő kénytelen visszafelé gurítani, és megint csak Laporte az, aki belép ebbe a spanyol akcióba. Egy szöktetési kísérlet, Baena a bal oldalvonal mellett Romeroval viaskodik. Hát Romero addig taszigálta ellenfelét, amíg el nem veszítette az az egyensúlyát, meg el ne fogyott a pálya. Jöhet majd megint a spanyol válogatott. Hát valóban a test a test elleni küzdelem ezen a mérkőzésen dívik, és sok a párharc eddig New Yorkban.
0: A 20. percben az argentin válogatott jöhet bedobással saját 11-es pontjának magasságából. Montiel Fernandeznek dobja oda, Fernandez pedig kap egyet Olmótól. Most Olmót kell figyelmeztetnie a játékvezetőnek. Enzo Fernandez pedig a földön, ugye az angolok elleni elődöntőben lőtt egy nagy gólt a 16-oson kívülről. Azzal egyenlített az argentin válogatott már a mérkőzés végjátékában, és valóban Olmó picit későn ért oda Enzo Fernandezre. Jogos a szabadrúgás, amelyet az argentin válogatott végezhet majd el. Onnan a saját 16-osa mellől, a jobb hátvéd pozícióból. A mérkőzésnek a 20. percében járunk, tehát továbbra sincsen gól a spanyol-argentin világbajnoki döntőn. Lionel Scaloni az argentinok szövetségi kapitánya, a második lehet a történelem során, aki szövetségi kapitányként megvédi a címét. Ugye még a 30-as években az olaszok szövetségi kapitánya Vittorio Pozzo nyert egymás után két világbajnokságot, de az 58-as és a 62-es brazil válogatottat nem ugyanaz a szakember irányította, úgyhogy Scaloni 38 után lehet az első, aki kapitányként címet véd. Előrevágják a labdát az argentinok, amelyet a spanyol védelem visszarúgod a sűrűjébe, végül Yamal és McAllister párharcából előbbi kerül ki győztesen, és ezen indulhat akár a spanyol ellentámadás. Lisandro Martínez lép közben a felezőnél, a labda De Paulhoz jut, De Paul leteszi Messinek a kezdőkörben, az argentin kapitány visszaadja Enzo Fernándeznek, aki pedig kijátsza a jobb oldalra Montielhez. Montiel a közép hátvédnek Romérónak passzolja, akitől aztán visszakerül a labda Montielhez előre ívelni, ebbe viszont belelép ott a szélen Baena. Most Olyár Zsabá próbál labdához jutni Romero mellett, Olyár Zsabá viszont már lesről indult ezek szerint, úgyhogy argentin szabadrúgás következik a 16-os előteréből. Ez gyorsan le is gurítja Romero Fernándeznek, aztán újra Romérohoz kerül, ő alányúj, de Cucurella elcsípi a labdát, aztán Baena nem tudja bentartani, argentin bedobás jön a 22. percben.
1: Mindig a saját tér felén Argentina, inkább ott hagyja a labdát De Paul, hadd dobja Montiel, ő veszi a kezébe, hajítja be McAllisternek, illetve Enzo Fernándeznek, ő pedig előre vágja. Hát ezzel akár megindulhat Argentina, ezek szerint nem volt lesen Nico González, Messi emel, Nico González külsővel tovább, de ellenfélhez kerül, és akkor most emeli a zászlaját a partjelző, és valóban lesen volt, azt hiszem, hogy még akkor Nico González, amikor a csírája kibontakozott ennek a támadásnak. Korábban említette Laca a két szövetségi kapitányt, illetve Lionel Scaloni történelmi lehetőségét. Ehhez a mesterét kéne legyőznie Lionel Scaloninak, mert hogy akkor, amikor 2017-ben megszerezte a legmagasabb edzői képesítést, a Pro Licencet, Spanyolországban szerezte meg Scaloni, és nem más volt a mentora, mint Luis de la Fuente, és a két szakvezető között a barátság azóta is tart, sőt, mi több, nagyon sokszor cserélnek egymás között tapasztalatot. Egy argentin hiba, ebből lehet spanyol helyzet, Olyár Zabán mellől testtel sodorja tovább a labdát Enzo Fernández, ezt szedi fel a kapus Emiliano Martínez, Olyár Zabán pedig lehet, hogy azért nem ért bele aktívabban ebbe a labdába, mert úgy érezte, hogy lesen volt, minden esetre ebből baja nem származott Argentínának. 23. perc a mérkőzésen, még az ivószünetet megelőzően járunk, Spanyolország-Argentina 0-0 a világbajnokság döntőjében.
0: Rodri teszi Baenának, Baena pedig szökteti Cucurellát, Cucurella megpróbálja elvinni De Paul mellett, a beadásába viszont belelép az argentin középpályás, De Paulról kipattan a labda az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhet egy újabb spanyol szöglet a mérkőzés 23. percében, ezúttal a bal oldalról, ez lesz a második sarokrúgás a meccsen, ezt is a spanyolok végezhetik el. És megint ott van Baena kezében a labda, de Yamal ezúttal is elsétál arra felé, a szöglet zászló felé, úgyhogy még az is lehet, hogy ő fogja beívelni a szögletet, amíg Laporte felér a 16-oson belülre, Romero már át is karolja őt ott középen, de be van Olyár Zabá, vagy Rodri is, Baena adja be végül, ez Emiliano Martínez kezébe kerül, magabiztosan húzza le az argentin kapus Baena sarokrúgását. A spanyolokról már elmondtam, hogy egyetlen egy gólt kaptak eddig 7 mérkőzésen. Az argentin védelem nem lehet ennyire büszke a kapott gólokra, hiszen 7 meccsen 7 kapott gól állott az argentin csapat neve mellett. Mindössze az első két csoportmeccset Algíria, valamint Ausztria ellen tudta lehozni kapott gól nélkül az argentin válogatott. Persze, hogyha többet lő, mint az ellenfél, akkor az is, ez is így is világbajnoki döntőt érhet. Ezt itt rántják le a spanyolok a középpályán. A mérkőzés 24. percében, ott még az argentin térfélen volt szabálytalan Rodri, a másik csapatkapitány az argentinek sztárjával, úgyhogy majd argentin szabadrúgással folytatódik a mérkőzés, továbbra sincsen gól, és akkor most jön az első fél idő hidratáció szünete, mi pedig megyünk a stúdióba Vukovics Lászlóhoz és Bene Ferenchez.
3: Jelen pillanatban azt látjuk, amit a mérkőzés előtt gondoltunk, hogy a spanyolok birtokolják többet a labdát, de most nagyobb hibaszázalékkal játszanak, mint az eddigi mérkőzéseken. Gondolok itt például a Fabián Ruizra, aki két ki nem kényszerített hibát is elpasszolt, ami eddig nem volt jellemző a spanyolokra. Mind a két csapat rendkívül óvatos. A játékvezetőnek nagyon nagy szerepe van Vincsicsnek, hogy mikor kezdi el a sárgalapokat osztogatni, ameddig nem, az Argentinának kedvez, mert sokkal nagyobb vérmérséklettel mennek bele a párharcokba, próbálják is a fizikai fölényüket érvényesíteni. A spanyolok a jobb oldalukon Yamal révén többször oda tudtak kerülni veszélyes helyzetbe, a mérkőzés eddig legnagyobb helyzete is Yamalnak volt, amit balra le akart passzolni, de ott végül is nem jó megoldást hozott, védte Emilio Martinez. Volt még egy beadás lehetősége is Yamalnak, az nem sikerült. Messi teljesen észrevehetetlen eddig, de nála ez nem jelent semmit, mert ő egyszer fog villanni, vagy kétszer, és abból úgy is történik valami. Tehát a spanyoloknak, ha a saját játékokhoz visszatérnek, és mennek egy kicsit bátrabban játszani, akkor el fog kezdődni a még nagyobb spanyol fölény. Viszont a labdabirtoklásban az argentinoknak föl kell jönni, mert ők most egyelőre le vannak ülve, és a tegnapi meccshez viszonyítva kevés gólt fogunk látni szerintem ezen a mérkőzésen, mert nagyon félnek egymástól a csapatok.
2: Egyetértek Lacival azzal kapcsolatban, hogy Yamal és Tagliafico-nak a párharca az egy külön pikantériát ad ennek a mérkőzésnek. Úgy érzem, hogy ott azért történhet döntő fordulat a találkozón. Illetve Messihez visszatérve, nagyon-nagyon érdekes, ahogy a spanyol válogatott azonnal próbálja elszívni a területet Messi elől, vagy szabálytalanságára azonnal megállítani, még mielőtt a térfélre áttérne. Egyértelmű a spanyoloknak a törekvése, hogy minél inkább helyezzék át a játék súlypontját az argentin térfélre, és lehetőség szerint az argentinok ki se jöjjenek onnan. És ez olyannyira így van, hogy a spanyoloknak az elsődleges fegyvere ezen a találkozón a visszatámadások lehetnek. Tehát gyakorlatilag minden egyes labdavesztésüket azonnal többszörös létszám fölénnyel próbálják kompenzálni, az elveszített labdát rögtön körbezárva az ellenfelet, és arról a területről nem kiengedve a labdát, illetve a labdás játékost, ahol elveszítették a labdát. Ez azért lehet veszélyes, mert az argentin válogatott egy labdaszerzés után megpróbál azonnal nyitni és átmenni támadásba, fölvesz egy támadási alakzatot, és ilyenkor, ha elveszítik a labdát, vagy a spanyolok ugye értelemszerűen visszaszerzik, akkor duplán vagy többszörösen sebezhetővé válik az argentin válogatott. Tehát itt gyakorlatilag az átmenetek, magyarán szólva a labdabirtoklás váltások után következő 2-3 másodperc lehet sorsdöntő a találkozó során.
1: Hamarosan véget ér az első ivószünet ezen a mérkőzésen, és azt azért már korábban említettük, hogy mekkora párosítás ez ebben a világbajnoki döntőben, mégiscsak két kontinens bajnoka, regnáló Európa-bajnok és az aktuális Copa America győztes találkozik. A FIFA világranglistán az első volt Argentína, a tornát megelőzően a második Spanyolország, tehát tényleg a legrangosabb párosítás jött össze itt ezen a világbajnokságon, ami a finálét illeti, és mégiscsak történelmi ez a párosítás abból a szempontból, hogy világbajnokság döntőjében még nem találkozott egymással Spanyolország és Argentína. Szabadrúgással következik majd a spanyol válogatott a saját térfeléről, mert hogy McAllister, a Liverpool középpályása kézzel ütött bele a labdába, de McAllister gólt fejjel. Miközben nagy hiba, Julián Álvarez majdnem elcsípte a labdát, Kubárci tette vissza röviden, Unai Simon a kapujából kilépve 16 méteren tudott tisztázni. Hát Kubárci a fiatal 19 éves hátvéd, tőle ritkán látható átadási hibát követel azzal, hogy röviden játsza haza Unai Simonhoz, de a kapus együtt élt a játékkal és tisztázott, és valóban, amit Vukovics László említett, hogy sok a hiba, a kelleténél sokkal több a hiba a spanyolok játékában, már a saját térfelén is egyébként a spanyol válogatottnak.
0: Yamal próbál lefordulni most ellenfeléről, és földre kerül a spanyolok szélsője, sípol is Vincsics, úgyhogy szabadrúgást kap a spanyol válogatott, Tagliafico rántotta le a felezőnél, de még spanyol térfélen, sőt nem csak lerántotta, még meg is rúgta egy picit Yamal Vátliát, jogos a szabadrúgás, ez pedig már el is végzik a spanyolok. A labda Pedro Porrónál, ő játsza vissza Kubárcinak, aki ezúttal jól teszi tovább Laporthoz, Rodri húzódik be a két közép hátvéd közé, meg is kapja a labdát aztán Laporttól, a spanyolok csapatkapitánya, neki két éve már Európa-bajnoki trófeát magasba emelhetett csapatkapitányként. Porró kapja most a jobb oldalon, Olmo kérni elől az argentin térfélen, Porró nem meri bevállalni ezt a kockázatos paszt, mert hogy González és McAllister is zárta azt a passávot, úgyhogy inkább Kubárcinak tette hátra Porró. és akkor most játsza fel Olmónak, Olmó nem tudja átvenni, Lisandro Martínez csap le rá, és adja haza Emiliano Martíneznek, akit Baena megtámad, és picit szorult helyzetben most az argentinek, argentinok, Cucurella meg is szerzi egy átmeneti pillanatra, hogy aztán Enzo Fernández rúgjon bele egy akkorát, amekkorát csak tud, át a spanyol térfélre, sőt ki a pályáról. A spanyolok jöhetnek majd bedobással saját 16-osuk vonalából, a jobb oldalról Porro fogja majd elvégezni ezt a bedobást, és a labdát már meg is kapta a csapattársától, aki olyan labdaszedő szerepben tetszelget most ott a kispadon helyezkedve. Porro egy nagyon kockázatos bepassz, és erre Depau csaphat le, aztán Cucurella inkább hazafejeli Unai Simonnak. Hát ez is egy hajmeresztő megoldás volt a spanyol védelemtől, de Simon már ki is gurítja Cucurellának, aki nagy lendülettel indul el az argentin kapu irányába. Már az argentin térfélen a spanyol támadás, de visszazár a dél-amerikai csapat, a világbajnoki címvédő, miközben Fabián Ruiz kiadja a jobb oldalra Yamalnak. Nyamára visszalépő Nico González, ott van vele szemben Tagliafico is, egy mélységi passz, Olmóhoz nem jut el, és ki is engedi végül Emiliano Martínez, úgyhogy a 31. percben, amikor 0-0 az állás a Spanyolország Argentina világbajnoki döntőben, a címvédő argentin válogatott jöhet kirúgással.
1: Yamalnak is kevés megoldása ül eddig ezen a mérkőzésen. Ő egyébként a harmadik legfiatalabb, aki VB döntőben pályára lép 19 évesen és 6 naposan. Tőle még fiatalabban szerepelt világbajnoki fináléban 1958-ban Peli, aki akkor 18 éves sem volt, és 1982-ben a későbbi győztes olasz válogatottban Giuseppe Bergomi 18 esztendősen és 201 naposan játszott. Ez a két játékos előzi meg tehát a vonatkozó rangsorban Lamine Yamalt. A labdával a jobb szélen a spanyolok, Yamal fordulna Tagliafico mellett, Porro próbálta kiugratni, Tagliafico szerelt, úgyhogy már az argentinok a védelemben a labdával, Romero kíséri a labdát, ott van mellette Oyarzabal, és Oyarzabal szorítja kifelé, Romero pontosan játsz a De Paulhoz, ott a sarok mellett Montiel, jönnének előre az argentinok, de elveszítik a labdát, Cucurella, Rodri, benéz középre, inkább Fabián Ruizhoz passzol, a bal szélen maradnak a spanyolok a 16-ossal, egy magasságban Baena, jó a csel, középrenyesi, és mellel készíti le Romero a társnak, aki tisztázni tud. Először a mérkőzésen most beszorulnak nagyon az argentinok, de a spanyolok nem tudnak kapura lőni, nem tudnak kapura lövést elérni, sőt, visszaszorulnak a saját térfelükre. 32. perc a találkozón, 0-0 a világbajnokság döntőjében.
0: Pont az argentin válogatott nem nagyon tudja kihozni a labdát a saját térfeléről, annyira magas a spanyolok letámadása, és sokszor meg is szerzik már ott a spanyolok térfelén a labdát, nem véletlenül irányítja így a mérkőzést eddig a spanyol csapat, és Lionel Messi sem volt ugye sokat játékban, ahogy erről szakértőink is beszéltek itt a hidratáció szünetben. Most viszont az argentinok járathatják, Tagliafico teszi tovább, McAllister még az oldalvonalnál bent tartja, aztán Rodri mellett elesik, és kap egy szabad rúgást. Az argentin válogatott, a spanyol kispad elől végezhetik majd el a világbajnoki címvédők, mert hogy Rodri ott rántotta le az oldalvonalnál McAllistert. A bal oldalról jöhet majd az argentin szabadrúgás, és sétál ki oda Messi is, de ott van a labdával Rodrigo De Paul is, Slavko Vincic pedig mutatja az argentinoknak, hogy honnan kell pontosan elvégezni ezt a szabadrúgást. Érkezik előre a 16-os vonalához Romero, jönnek a jól fejlő argentinok, miközben a lelátóról természetesen szűnni nem akaró buzdítás mindkét csapat irányába. Messi és De Paul tehát a labda mögött, nagyjából a térfél közepéről, De Paul legurítja Messinek, aki tovább teszi, mégpedig Fernándeznek, aztán újra Messi a labdával, a bal szélen indulna előre, Yamal mellett átfűzi, de ott van Fabián Ruiz, aki kisegíti Yamalt, és ezzel indulhat esetleg a spanyol csapat. Kap egy rúgást ott Pedro Porro, Julián Álvareztől, a szabadrúgást pedig már meg is ítélték, és el is végezték a spanyolok. Rodri kapja most a középpályán, még saját térfélen, átíveli a jobb oldalra, ahol most Olmo húzódott vissza. Olmo mellett ott van Porro, a jobb szélen a Yamal, középen Oyarzabal. Olmo azonban inkább Rodrinak passzolja, aki visszaadja aztán Fabián Ruiznak. Porro kapja ismét. A jobb oldalon indulna a spanyol válogatott, Yamal ezúttal nem tud kapu felé törni, inkább megint visszagurítja Porrónak, hogy aztán Rodri kapja. Érkezik Laporte is a spanyol támadással, minden mezőnyjátékos argentin térfélen. Megint csak védekezésre kényszerül a címvédő. Cubarsi adja vissza megint Laportnak, aki egészen a szélre teszi Cucurellához. Cucurella visszaadja Laportnak. Egyelőre beadni nem fogja Laport, mert hogy Oyarzabal sincsen középen, csak most tér be, amikor Cucurella kapja a labdát, az alapvonaltól élesen középre teszi, kivágják az argentinok, de már Cucurella lesz sem volt, jelzi a játékvezető, illetve hát az asszisztens jelzi a játékvezetőnek, a játékvezető pedig a sípjába fúj, úgyhogy nem bedobással, hanem végül szabadrugásra jöhet az argentin válogatott, akkor, amikor a mérkőzés 35. percében továbbra is 0-0 az állás.
1: Minden esetre egyre nagyobb a nyomás most az argentin válogatotton az elmúlt percekben az ivószünetet követően, mintha egyértelműen Spanyolország érvényesítené az akaratát. A szabadrúgás a les miatt az argentinok tér feléről jár, fennmaradnak a spanyolok, és egyelőre Romero nem is igazán tudja azt, hogy kit válasszon célpontnak, áll a játék még, és valóban nagyon magasan a felező vonal közelében meghúzzák a védelmi vonalukat a spanyolok. A labdával már Lisandro Martínez a bal szélen, Nico González próbált átemelni Porro felett, jöhet majd egy bedobással Argentina, onnan a bal szélről feltehetően Nicolas Tagliafico végezheti majd el ezt a touchot, ott is van a Lyon bal hátvégének a kezében a labda, dobja előre, ez Nico Gonzáleshez pattan, megküzd a labdáért két spanyol közepette González, Rodri elválasztotta a labdától, aztán Rodrival szemben a szabálytalanság, az aranylabdás középpályás került a földre, megint csak pontrúgást ítél a játékvezető, addig sanyargatta Tagliafico Rodrit, amíg szabálytalanságot nem látott Vincsics játékvezető. Unai Simon a büntető területén belül még a labdával, Cubarsí, és most az argentinok maradnak fönn, Porro ível előre Olmo felé, elfejel, illetve mellel teszi tovább Romero, aztán ott a bal szélen már Tagliaficótól a csel, középen Enzo Fernández majdnem elveszíti, három spanyol körülötte, Olmo szép csellel tisztára játsza magát, ott van a bal szélen Cucurella, aki sarkazva tenni maga elé, és Montiel szerel. Szépen tisztázott Montiel, mert egy pillanatra úgy tűnt, hogy Cucurella legyorsulhatja őt, ám ezt követően az argentin jobb hátvéd kihasználva azt, hogy némiképp elveszítette az egyensúlyát, Cucurella tisztázott egészen határozott becsúszó szereléssel. Úgyhogy mintha a spanyolok egyre több időt töltenének az argentin térfélen, de egyelőre eredménytelenül gól nélküli állásnál a 38. percben.
0: Viszont most is ott vannak, ezúttal a jobb oldalon igyekszik Jamal, Porrohoz kerül, aki visszateszi inkább hátra Cubarsínak, de Cubarsí is az argentin térfélen helyezkedik. Rodri egy szép mélységi passz Baenának, Oyarzabal visszaadja Olmohoz, Olmo 23 méterre nagyjából az argentin kaputól, Cucurella kapja bal oldalon, egy lapos beadás, Romeróról kivágódik, vissza Cucurellához. Cucurella van ott a 16-os oldalvonalánál, Olmónak adja. Olmo beíveli középre, elfejeli Lisandro Martínez Baena elől, Porro pedig, mintha egy argentin kézzel rúgta volna a labdát, nem fúj azonban a játékvezető, Rodri pedig Julián Álvarez elől fedezi a labdát vissza Cubarsínak, Álvarez pedig talán picit meg is rángatta ott Rodrit, úgyhogy jöhetnek a spanyolok. Pedro Porro imént hevesen reklamált, hogy Julián Álvarez kezére pattant a labda, Vincsics azonban tovább engedte a szituációt, Álvarez a teste mellett tartotta a kezét. Most pedig ismét jön előre a spanyol válogatott, Laport révén Cucurellához teszi a bal oldalon, előtte Baena kéri és kapja a labdát. Baena a bal szélen a 16-os sarkánál rávezeti egy-két argentinre, aztán játszaná meg Olmót, de ez végül az argentinekhez kerül, akik nem tudnak egyelőre felszabadítani. Lisandro Martínez 16-oson belülről íveli előre a bal oldalra, ott viszont csak Porro tartózkodik. A spanyolok jobb hátvédje. Most az argentinok is elég pontatlanul játszanak, már amennyire hozzájuk kerül a labda, mert hogy inkább csak vaktában rugdossák előre, hogy minél messzebb legyen a kapujuktól, és minél távolabb szorítsák a spanyol labdatartást onnan a 16-os környékéről. Igaz, helyzetig nem jutnak egyelőre a spanyolok sem. Na talán most Olmohoz kerül, aztán Oyarzabal ellövi, Martínez véd. A 16-osról bombázott Oyarzabal bal lábbal, de középre jött a lövése, hiába volt benne erő. Martínez rá tudott vetődni, és meg tudna fogni a labdát. A 39. percben a második védése ez Martíneznek, ugye még a mérkőzés elején egy Jamal helyzetnél kellett hárítani az argentin kapusnak, viszont akkor is és most is hárított, úgyhogy továbbra is 0-0 az állás.
1: Most Cubarsí emeli előre a felező vonal közelébe, onnan pedig egy rossz fejes argentin részről, bedobással következik majd a spanyol válogatott, amit már el is végeztek. Unai Simon a saját kapujában most a labdával, Laport A bal szélen Cucurella, ível előre ballal jó hosszan, futtatja Baénát, Baéna, Montiel hibázik mellette? Nem, javított végül is. Enzo Fernández az, aki elhozza, és McAllister már a kezdőkörben. Előre nem tud játszani, kénytelen visszafelé gurítani a hátvédekhez. Fernández tolja ki a jobb oldalra, Depol, és lehet gyorsítani akár Messi révén a játékot. Az argentinok már ott vannak a spanyol térfélen. Depol a jobb oldalvonal mellett visszafelé kénytelen vinni a labdát. Megint csak a belső hátvédeknél, Romero-nál, McAllister, Enzo Fernández ki a jobb oldalvonal mellé, Montiel, Messi, 25 méterre, jó a passz, Álvarez tovább teszi még, Montiel lassan be lehet adni, fölpattan a labda 16-os csücskénél, egy visszakészítés, azt meg elviszi Oyarzabal, akit meg megrúg Lisandro Martínez. Itt az első sárga lap a mérkőzésen, 41 percet, illetve egész pontosan 40 percet kellett rá várni. Lisandro Martínez kapja, miután még a spanyol térfélen megrúgja azt az Oyarzabalt, aki elcsipte előle a labdát, és végül is elkaszálta, közre fogta Oyarzabal lábait a Manchester United argentin belső védője. 41. perc, tehát az első sárga lap egy argentin játékosi. Gólszerzőt viszont még nem tudtunk kiáltani. Spanyolország-Argentína a világbajnokság döntőjében 0-0.
0: Kubarsi adja oda Pedro Porrónak a labdát, hátul adogatnak a spanyolok. Kubarsi most visszakapja Porrótól, és Laportnak játsza, aki feladja középre Fabián Ruiznak, vissza Laporthoz, aztán megint Ruiz a labdával a pálya kellős közepén, de már átlép az argentin térfélre a spanyol akció. Rodri kinne bal oldalon Cucurella várja, a passza nem jó, de szerencsésen pattan spanyol szempontból vissza Rodrihoz, aki ezúttal inkább hátrafele teszi a biztonságba, mégpedig Aymeric Laportnak, aki megint csak Rodrit játsza meg. Rodri egyelőre nem tud fölfelé passzolni, ott van ugyanelől Olmo is, Baena is, Oyarzabal is, de egyikük sem volt megjátszható. Cucurella viszont az a bal oldalon nem lódul meg, inkább megint csak visszaadja Rodrinak, aki fáradhatatlanul szervezi a spanyol játékot. Egy mélységi passz, amely most megtalálja ott elől Oyarzabalt. Oyarzabal lemekül ugratja ki Porrót. Porró a jobb oldalról íveli be középre a labdát, a hosszú oldalon azonban nincsen érkező spanyol. A labdáját elszalad Emiliano Martínez, és talán arra vár, hogy egy spanyol játékos oda lépjen hozzá, és felvetesse majd vele a labdát, mert hogy első szándékból nem vette fel. Hát Baénának kellett volna talán érkeznie a hosszún, de mivel Oyarzabal visszalépett a támadás közepette, ezért végül Baena érkezett középen a középcsatár pozícióban, Cucurella pedig nem ért fel ott a hosszú oldalon a támadással. Elvégzik az argentinok itt a labda ki labdát elkezdik kihozni, de megint csak megfojtja a spanyol csapat az argentin labda kihozatalt, és az ellenfél térfelén szerez labdát az Európa bajnoki címvédő, ezúttal Porrónál a jobb hátvédnél a labda. A 43. percben járatják a spanyolok az argentin térfélen, 0-0 az állás.
1: Fabián Ruiz kéri el, Cucurella 25 méterre, Cucurella lő, és mellé surran a labda. Közelített a 16-oshoz Cucurella, 22 méteren döntött úgy, hogy picit balról ballal megpróbálja. Hát szinte suhant a fű alatt ez a lövés, és mellé, a bal kapufa mellé zúdult. Vetődött Martínez talán, hogyha beljebb meg kapura meg, akkor ki tudja ütni az argentin kapus. Ez most végül is nem jelentett számára munkát. A földön pedig lemarad Lisandro Martínez. Kérdés, hogy kell-e ápolni, kell-e cserélni. Emiliano Martínez mutatja, hogy csere szükséges, úgyhogy lehet, hogy a védelmet meg kell majd bontania Lionel Scaloninak, mert hogy Lisandro Martínez könnyen lehet, hogy nem tudja folytatni a játékot. 44. perc. Mi változott az ivószünet után, kérdezem a szakértőinket, és mondjuk ez az esetleges Martínez sérülés mennyiben írhatja át az argentin terveket?
2: Először is az ivószünet óta még nyomasztóbb és még egyértelműbb lett a spanyolok labdabirtoklási fölénye, és ez a labdabirtoklási fölény azért lehet egy picit aggasztó az argentinok számára, mert ez nem az a klasszikus, amikor hátul járatja két belső védő labdát passzívan, hanem kifejezetten az ellenfél térfelén, és sőt, egyre inkább az ellenfél 16-osához koncentrálódott ez. az ebben a veszély, amennyiben ez tovább állandósul, azért gondoljunk bele, hogy az mekkora koncentrációt vesz igénybe egy ilyen spanyol válogatott ellen, folyamatosan betömni a lyukakat, folyamatosan zárni a mélységi paszt, és folyamatosan koncentrálni ahhoz, hogy el se jussanak lövőhelyzetig a spanyolok. Ez nagyon-nagyon energiaigényes, tehát ha az argentinok ezen nem változtatnak, akkor az a mérkőzés utolsó szakaszában bizony gondot jelenthet számukra.
0: 45. percben folytatódik a mérkőzés, Otamendi érkezik a védelem tengelyébe. Lisandro Martinez helyére sérülés miatt tehát már az első félidőben cserélnie kell Lionel Scaloninak, az argentin válogatott szövetségi kapitányának. A labda viszont most az argentinoknál, Nico González indulna a bal oldalon, fennakad Pedro Porrón, de kimegy a labda az oldalvonalon túlra, úgyhogy argentin bedobás következik, és másodperceken belül azt is megtudjuk, hogy hány perc lesz a ráadás a világbajnoki döntő első fél idejében. Tagliafico bedobja a labdát Enzo Fernándeznek, aki visszaadja Romérónak a védelembe, Messi lép vissza és adja Romérónak a labdát. Romero most hátrafordul és az adja egészen Emiliano Martinezig. Otamendi mutatja Romérónak, hogy jöhet akár neki is a labda. Martinez azonban inkább előre éveli, és ez talán pontos is Álvareznek, aztán megcsúszik a labda a füvön, és így Unai Simon előbb ér oda, mint az argentin támadó, hatalmasat rúg bele a spanyol kapus, visszafejlik az argentinok a spanyol térfélre, Kubarsi veszi át, és adja haza megint csak Unai Simonnak, aki megint egyből rúgja előre, vissza az argentinok oldalára, Otamendi elfejeli, ráadásul pontosan meg kell iszterezni, Nico González forgulódik Olmo mellett, a bal oldalon indul a González, szépen viszi a Porró mellett, Olmo azonban visszaér, és picit lelassítja, aztán Porró besegít Olmónak, labdát szerez a spanyol válogatott, ott a saját térfalin a 16-os környékén. Kubarsi átteszi a bal oldalra Cucurellának, aki De Paul támad meg. De Paul előre íveli, és kimegy a labda az oldalvonalon túlra. Argentin bedobás következik, most már a hosszabbításában járunk az első félidőnek. 4 perc a ráadás, ebből szűk egy már el is telt.
1: Elvégezték a bedobást az argentinok, Enzo Fernández a felező vonal közelében. Montiel megkapja az oldalvonal mellett, De Paul gyorsít, és akkor el lehet futni Montiel beközépre laposan, ez nem volt pontos, elvitték a spanyolok, hiába kerül oda a büntető területen belülre a labda, ezt Unai Simon a kapus gyűjti be, és már dobja ki a csapattársakhoz. Kérdés, hogy mi fér még bele itt a 4 perces ráadásba. Porró a jobb szélen, visszafelé gurítja Kubarsihoz, Messi ilyenkor, aki legelőrébb helyezkedik az argentin válogatottból, de hát azt nem mondanám, hogy intenzíven támadja a labdás spanyol játékosokat. Megint a hátvéd sorban a labda, Kubarsi néz előre, közelebb húzná magához Álvarezt, így gurítja haza egészen Unai Simonhoz, és bevonják a játékba most már Laportot is, a baszk, egyébként franciaországi születésű belső védőt, aki a Bilbao játékosa. Olmo kéri el a kezdőkör mellett, tolja ki a jobb oldalra, a világbajnokságon 2 gólt jegyző Pedro Porróhoz. Megint Olmo a felező vonal közelében jár még a spanyol válogatott Fabián Ruiz, BL győztes a Paris Saint-Germainnel, világbajnok is lehet egy idényen belül, ez a 21. században Roberto Carlosnak, Sami Khedirának, Julian Álvareznek és Rafael Varannak sikerült. A labdával pedig most már az argentin válogatott már csak azért is, mert Vincsics látott egy szabálytalanságot Messivel szemben, Messi lépett vissza a saját térfeléről, saját térfelére, megszerezte a labdát Ollar Zabal mellett, aki addig-addig piszkálódott ott, amíg a játékvezető le nem fújt azt a rúgást, amit ért Messi lábán Ollar Zabal. A hosszabbításból eltelik 3 perc, egy még hátra van, 0-0 a spanyol-argentin összecsapás a világbajnoki döntőben.
0: Az argentin szabadrúgást pedig Romero végzi el, felpasszolja McAllisternek, akitől vissza is kapja a labdát, most pedig már Messinél, aki leteszi Enzo Fernándeznek. Ez az indítás viszont borzasztóan hosszú volt, Unai Simonig kerül megint a labda, aki felveszi és már ki is gurítja Laportnak. Van tehát még egy perc a jelzett 4 perces hosszabbításból, amikor Laport a saját térfelének közepén teszi tovább Kubarsihoz. Kubarsi a jobb hátvédnek Porrónak játsza, ő már az argentinek oldalán helyezkedik. Jamalnak felpasszolja, Jamaltól visszakapja aztán Porró, és megint csak Kubarsihoz kerül a labda. Az argentinok vissza rendeződnek saját térfelükre, egyedül Messi van ott a spanyolok oldalán, de ahogy az előbb, úgy most sem végez igazán intenzív letámadás, persze ezt eddig a VB-n nem is nagyon láttuk tőle, ennek ellenére azért a 8 góljával kulcs szerepe van abban, hogy itt van az argentin válogatott a fináléban, a góllövő lista élén, viszont már Mbappé ugye, akik tegnap 2-szer is betalált, és így már 10 gólos a világbajnokságon. Most megszerzik a labdát az argentinok egy rossz ívelést követően, Romero gurítja haza. Emiliano Martineznek, aki ballábbal íveli előre a labdát, mégpedig oda Nico González felé, viszont letelik a 4 perc, így Slavko Vincic lefújja az első félidőt. Nincsen gól egyelőre a világbajnoki döntőben, Spanyolország-Argentina 0-0. Volt néhány spanyol helyzet, kapura lövés, Yamal is próbálkozott, Oyarzabal is, valamint Cucurella is. Ezek közül 2 találta el az argentin kaput, mind a 2 védte Emiliano Martinez. Egyelőre spanyol mezőnyfölény, de gól nélküli döntetlen. Jövünk hamarosan a második félidővel, addig a szó a stúdióé.
4: Hát a stúdióban pedig néhány percig beszélgettünk erről az első játék részről, de már most felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ez a bizonyos szünetbeli show műsorról nem maradnak le, hogyha velünk tartanak, mert itt a rádióban is adni fogjuk. Hát nem volt még ilyen a labdarúgás történetében, az amerikai sportokban, pontosabban az amerikai focinban, az NFL-ben szokásos az, hogy a bajnoki döntőben egy jó hosszú koncertet adnak. Hát nyilvánvalóan ez kicsit megváltozott, változtatja a labdarúgást, de ez egy másik történet. Viszont milyen volt az első játékrész? Nem éreztétek fáradtnak ez az argentin csapatot?
3: Mind a két csapat nagyon fáradt, nem túl élvezhető első félidőt láttunk. Óriási élmények ott tud lenni a helyszínen, de a jegyárakat forintosítva mondanám, hogy a legolcsóbb egy 3 millió forintba került, a legdrágább pedig 15 millióba. Tehát itt, aki kimegy erre a meccsre, azt ismételni tudom, hogy óriási élmény, de eddig fociból nem kapott sokat, mert óriási a tét, a csapatok nem mernek kockáztatni, a spanyolok nagy labdabirtoklási fölényben vannak, ők még kidolgoztak 2 helyzetecskét, gondolok itt Yamalnak az első félidőben, amit már említettünk az elején, a jobb szélről tükörszélsőként kapott egy labdát, és ballal próbálta a hosszút lőni, de Emilio Martinez védett, és volt még Oyarzabalnak egy lövés, amikor kijátszották szépen, és 17 méterről a védő próbált blokkolni, Emilio Martineznek végül is nem kellett nagy bravúrt bemutatni, de ez a két lehetőség volt. Cucurellának a lövését nem nevezném helyzetnek, az 25 méterről a bal szélről volt, majdnem a 16-os sarkától. Az argentinok lejátszottak úgy egy fél időt, hogy Unai Simonnak labdához se kellett érnie, sőt, még ezek az XG-k, meg ezek a statisztikák sokszor csalókák, hogy kapufa mondjuk nem kaput eltaláló lövés, stb. De az argentinoknak még olyan lehetőségük se volt, amiből utolsó passzos szituáció lehet. Tehát ők nagyon visszafogottan játszanak, és a kérdésed, hogy mennyire fáradtak, nagyon. De ez nem jelenti azt, hogy Messi például ne tudna megvillanni, mert ő minden meccsen egyszer-kétszer meg fog villanni, attól függetlenül, hogy a spanyolok remekül eltüntették őt az első félidő jelentős részében. 2 került elő, amikor saját térfélén csinált 2 cselt, és visszahúzták, tehát az argentinok térfelén. Az ellenfél kapuja előtt semmit nem tudott tenni. Itt a cseréknek lesz döntő jelentőség, akik bejönnek, ugye az argentinoknak van egy Lautaro Martinezük, de hát a csatár akkor tud megélni, hogyha ott vagy a kapu előtt, és jönnek minőségi beadások. Az ilyen meccseken, ahol ennyire nincs helyzet, nagyon fölértékelődnek a pontrugások, a szögletek, a nagy bedobások, az olyan szituációk, meg a sárgalapok. A Vincic játékvezetőnek óriási felelőssége van abban, hogy mennyi sárgalapot és mikor fog kiosztani, hogyha elkezdi osztogatni, akkor az argentinok előbb-utóbb nem mernek úgy rugdosódni, és sokkal könnyebb dolga lenne a spanyoloknak. Az argentinok, ha nem tudnak váltani, akkor előbb-utóbb gólt fognak kapni.
4: Hát a jegyárakra visszatérve kicsit rossz májúan mondhatnám, hogy aki ki tud fizetni itt Amerikában 3 millió forintnál nagyobb összeget egy jegyadókat, az nem érdekel a labdarúgást. Tehát mindegy, hogy mit néz, valószínűleg az szórakozni ment oda, azért, hogy a közösségi oldalakról különböző fotókat tegyen fel, és elmondhassa majd különböző társaságban, én ott voltam a világbajnokság döntőjén, bár nem tudja egészen pontosan, mi ez a szakker világbajnokság. Na, visszatérve a komoly dolgokra, Feri, én már többször megfogalmaztam az elmúlt 103 mérkőzés során azt a véleményemet, hogy olyan egyfélidősek ezek a mérkőzések, a többségük. Tehát az első félidőben az igazi rondan újságíró kifejezéssel szólva tapogatózó játékot látunk, és ugye a második félidőben kezdődnek a találkozók. Nem tudom, neked van-e ilyen érzésed?
5: Azért általános statisztika, és ez a Bajnokok Ligájára is átmenthető, hogy igazából a kérdések általában a második félidőben dőlnek el, tehát akkor jönnek be a cserejátékosok, akkor fáradnak a futballisták, tehát önmagában ezzel nincsen probléma. Én egyetértek Vukovics Lacival, Messivel kapcsolatban, de pont ezt a problémát kezdem egyre inkább érezni az argentin válogatottnál, hogy gyakorlatilag úgy nézett ki az első félidő, hogy folyamatosan az argentin térfélen van a labda, és a spanyolok gyakorlatilag betolják az argentinokat a saját kapujáig ezzel az óriási 65-35%-os labdabirtoklási fölénnyel, és gyakorlatilag a labdaszerzések után nincsenek meg azok a bizonyos 2-3 másodpercek az átmenetek után, amiből lehetne építkezni, rendszeresen ki kellene jönni a visszatámadásaikból, a spanyolok visszatámadásaikból, de ez nem sikerül, és itt elsősorban messzire visszatérve nem lehet azt várni, és egész egyszerűen bármennyire is a világ valaha volt legjobb labdarúgójáról beszélünk, nem lehet azt elvárni tőle, hogy egyedül nyerje meg ezt a világbajnokságot, a világbajnoki döntőt.
4: 4 kilométert futott Messi, azért az nem kevés, a 9 passz talán az kevés.
5: Igen, de ez olyan statisztika, amit GPS mér, ennek több, mint a fele séta. Tehát Messivel kapcsolatban nem a futás teljesítményt kell nézni, hanem a mérkőzést eldöntő villanásait, de hangsúlyozom, hogy én szerintem, ha a Scaloni helyében lennék, akkor egyértelműen arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezt nem Messi fogja megnyerni ezt a világbajnokságot, hanem Argentína. Először is föl kell javulniuk középpályán, mert nem hatékonyak az átmeneteik. Gyakorlatilag amiről beszélünk, és amit Laci is említett, hogy hát Unai Simón szinte nem ért labdába ezen a mérkőzésen, és az argentinoknak azok a bizonyos veszélyes kontra

0: Igen, de a spanyoloknak van egy merinójuk, aki kétszer beszállt és kétszer döntött. Uh-huh. Tehát úgy, hogy sokan ki se vitték volna a világbajnokságra, mert nagyon keveset játszott a bajnokságba. De az ikonokra visszatérve, hát Messi megkerülhetetlen. Hát ő bármit csinál, mindig van egy-egy olyan villanása, vagy lehet olyan villanása, amit a spanyolok is tisztában vannak, ő pedig tisztában van a Barcelonán keresztül a spanyol futballal. Uh-huh. Tehát oda-vissza ismerik egymást. Az argentinok nagyon tartanak a spanyoloktól, az látszik, tehát nem mernek fölfutni, nincsenek meg most azok a gyors játékosai. Nico González próbált meg egyszer-kétszer elindulni, de nem, hogy csak lekettőzték, volt, hogy hárman támadták meg, esélye nem volt. Egy lehetősége lehetett volna, amikor hátára esett egy indítás Nico Gonzáleznek, és abból úgy pattant teli a labda, hogy majdnem helyzetbe tudott kerülni. Ezen kívül nem tudok olyan lehetőséget mondani, amikor az argentinok gólszerzési lehetőség közelében lehettek volna.
1: Hát most olyan dolog következik a világbajnokság döntőjében, labdarúgó VB döntőjében, ami eddig még soha nem volt, ugyanis egy szünetbeli koncert lesz, amelyet a Coldplay frontembere Chris Martin rendez, és ebben a műsorban olyanok lépnek fel, mint Justin Bieber, Madonna, Shakira, vagy az koreai BTS együttes. Hát ez egy nagyon érdekes, egészen más jellegű szórakozás. Hallgassunk bele ebbe a bizonyos koncertbe, úgyhogy dőljenek hátra. Nem, ez még továbbra is a Nemzeti Sportrádió, nem kapcsoltunk el, de a világbajnokság döntőjében ez a koncert zajlik.

0: Hát ez volt az, ami még soha nem volt labdarúgó világbajnokság döntőiben. Fél idei show 11 percben először Madonnát hallhatták, ezt követően jött a BTS együttes, ez egy 7-tagú koreai banda, aztán Justin Biebernek a Hallelujah című dala, és a végül Shakirát hallhatták, és közben például a Muppet Show-nak a sztárjai is zenélgettek, láthattuk magát Miss Ruffy-t is, azt hiszem, hogy nem túl fiatalok emlékezve a bizonyos Muppet Show-ra, Miss Ruffy-re és a két gonosz öreg úrra, akik minden előttek onnan a páholyból. Hát, urak, mi is lőhetünk el az első fél időre, hogy térjünk vissza a labdarúgó mérkőzésre. Gólt nem láthattunk a Spanyolország-Argentina labdarúgó világbajnoki döntő első 49 percében, de hát amint Vukovics Laci mondta itt néhány perccel ezelőtt, helyzet is igazából talán csak kettő volt.
1: Igen, sokat elemeztük az argentinok és a spanyolok játékát, és ugye sokszor szóba került Messinek az észrevétlensége gyakorlatilag, de hát nagyon sokat, nagyon nagy figyelmet és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a spanyolok a megállítására. De én azt mondom, hogy Messit nem szabad leírni, tehát továbbra is a második félidőben akár egy villanás is eldöntheti a mérkőzést. Annak ellenére, hogy én azt vallom, hogy egyedül ő kevés lesz ehhez, tehát szükség lesz a társakra, de az ilyen típusú zsenik azért egy ilyen mérkőzést el tudnak dönteni, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek a második félidőre. És ha még zsenikről van szó, akkor ne felejtsük el Dela Fuentét és Scalonit, akiknek hát egyrészt zseniális gondolataik vannak, és elképesztően látják a futballt, arról nem is beszélve, hogy van olyan kispadon lévő játékosuk, nem is egy, akivel szintén el lehet dönteni egy ilyen mérkőzést.
0: Itt a szünetben ebben a bizonyos showban láthattuk Madonna mellett Ronaldót és Ronaldinho-t is. Na most Messit leszámítva vannak-e ilyenek a mostaniak között? Ronaldo és Ronaldinho szintűek.
2: Hát azért Messit leszámítva szerintem ekkora klasszisok nincsenek. De a spanyolok ereje a csapati játékban van, ott is vannak kiváló futballisták, csak most a világ legjobb futballistáját emeltük ki, hát ilyen szintű nincsen. De azért az első félidőtől játékban egy picit kevesebbet kaptunk, mint vártuk, de a labdabirtoklásban erre gondoltunk, hogy a spanyoloknál lesz nagy részében a labda. Azt azért nem vártam, hogy az argentinok ennyire defenzíven játszanak, de belejátszik az is, hogy ez a világbajnokság utolsó mérkőzése, ahogy mondtátok, a 104. mérkőzés, rendkívül fáradt mind a két csapat, és tényleg nem lehet várni, hogy csak Messi villanjon, valamit biztos fog tenni hozzá, vagy egy olyan szituáció most, hogy gól lesz belőle, vagy nem, azt nem lehet tudni, de hogy olyan labdát fogadni, vagy lesz egy szabadrugása, egy megvillanása, ilyen lesz. De a spanyolok, ha így folytatódik a mérkőzés, akkor előbb-utóbb fognak találni valami rést az argentin falon, mert ahogy telik az idő, és minden jobban járatod a labdát, rákényszeríted az ellenfelet avval, hogy nagy nyomást gyakorolsz rá, akkor előbb-utóbb becsúszik a hiba, ezért kell minden nagyobb iramban játszani, és a spanyoloknak is vannak olyan cserejátékosai, gondolok itt Ferran Torresre, vagy Merinóra, aki állandóan gólt tud rúgni, vagy Pedri be tud jönni Fabián Ruiz helyett. Tehát ez mind-mind hozzátesz, mert a támadójáték nem attól lesz hatékonyabb, hogy feltétlen csatárt cserélsz, hanem az adott helyen, jó helyeken szerzel labdát, vagy gyorsítani tudod a játékot, mint például Dani Olmo, aki nagyon jó mélységi passzokat ad, vagy Rodri, amiből a spanyolok most is csináltak egy párat, csak az utolsó passzokat nem sikerültek. De az argentinok játékába ez nem érződött az első fél időbe. Ha ezen nem tudnak változtatni, Scaloni nyilván megpróbál ezen változtatni, de ha rendkívül fáradt a csapata, hogy mondjuk egy spanyol gól mit váltana ki az argentinokból, meddig láttuk, hogy mi volt Egyiptom ellen, mi volt az Ötvözi-szigetek ellen, hogy az mit váltana ki az argentinokból, ezt nem tudjuk, ezt akkor tudjuk meg, vagy tudnánk meg, ha megszerzi Spanyolország a vezetést.
0: Igen, ez érdekes, amit mondasz, hiszen az Ötvözi-szigetek kétszer is egyenlített Argentina ellen, az Egyiptom gyakorlatilag kiütötte Argentinát, kettő gólos előnyben volt. Svájcból kellett emboló kiállítása, hogy Argentina talpra álljon, így is csak hosszabb.
2: Angliáról ne is beszéljünk.
0: Angliáról meg ne is beszéljünk, ugyebár. Ezeket ütni kell, ezeket az argentinokat, akkor hajlandóak futballozni, hogyha kést oda teszik a nyakukra, és akkor azt mondják, hogy na akkor most kezdünk el futballozni?
1: Nagyon érdekes mérkős lenne, amennyiben a spanyolok gólt szereznének, de azt viszont nem tudom elképzelni, hogy mondjuk két gólos spanyol vezetésre vissza tudna jönni Argentina, még egy gólos is nagyon határeset, és hát egyrésztről azt se felejtsük el, hogy az edzők egyik rémáma, hogy sérülés miatt belső védőt kell cserélni, az megtörtént az argentinokkal. Egy játék megszakítás ellőve, és nem utolsó sorban ugye egy kényszerű csere. Tehát azért ilyenkor az edzők szeretik a védelmet stabilan látni, azért a Romero, Lisandro Martinez páros azért jobban össze van szokva, mint nyilván Otamendit is becseréltem már, nem is ugye az elődöntőn is, de azért ez egy taktikai repertoárnak a szűkülését jelenti. Most nagyon kíváncsi leszek, hogy a szünetbe cserél lesz Scaloni, amennyiben nem, ez esetben csak kizárólag két játék megszakítása lesz, és abból a másodikat, tehát az utolsót biztos, hogy az utolsó 10-15 percre fogja rakni, hiszen azért sokkal előbb cserélni az utolsó játék megszakítási lehetőséget, azért az nagy kockázattal járna. Tehát szerintem az argentin válogatott alapjában nem tudatosan húzódik ennyire mélyen vissza, hanem a spanyol válogatott rákényszeríti őket. Kicsit hasonló a mérkőzésnek a forgatókönyv, mint a franciák ellen találkozó, azzal az egy kivétellel, hogy nem szerzett gólt Spanyolország.
3: Elképzelhető, hogy ezt a spanyolok még egy 45 perces félidő, meg esetleg még kétszer 15 perc során is így fogják játszani tovább, darálni, és előbb-utóbb csak bekerül a labda az argentin kapuban?
2: A spanyoloknak megvan az alapjátékuk, attól nem térnek el, csak ha rákényszerítenék őket, de mint látjuk, ez a világbajnokság, ha egyik csapat sem tudja, akkor ezt ők csinálják a legjobban a világon. A Franciaország ellen volt kérdés, hogy ki oltja egymást a rendkívül gyors francia támadó négyes és a spanyolok, és nulla helyzeten tartották Franciaországot. Unai Simon mondjuk egyszer 40 méterre kijött Mbappé elé. Azt azért hozom fel ezt a szitút, mert akkor kapusra vezette volna Mbappé a labdát, ha nem védekezi le Unai Simon. Most is volt egyébként egy ilyen kijövetele egy argentinhoz, tehát 40 méterre kim volt a kapujától. Azt tudom ismételni, hogy ha a spanyolok folytatják ezt a játékot, és az argentinok nem tudnak váltani, akkor előbb-utóbb, mint ahogy Jamal előtt nyílt lehetőség, Oyar Zabal előtt, Cucurella baloldalt, Bainá lekerült azért 3-4-szer. A spanyolok többször ott voltak az argentin védelem mögött, ott a beadások egy kicsit pontosabbak, vagy Oyar Zabal lövése, vagy Jamal jobb döntést hoz. A spanyoloknak most már voltak lehetőségek, és ha ez folytatódik, akkor Argentina előbb-utóbb hátrányba fog kerülni, ami már sokszor volt a VB-n.
3: Szeretik.
2: Na de egyet ne felejtsünk el, hogy nem játszott még Spanyolországgal. És Spanyolország egy gólt kapott a világbajnokságon egészen idáig. Az egy nagyon érdekes meccs lenne valóban. Én azt gondolom, ez a forgatókönyv a legvalószínűbb, hogy ugyanebben a mederbe fog folytatódni a mérkőzés. Meglátjuk, hogy Argentinából ez mit hoz majd ki.
3: Hát a szervezők azt ígérték, hogy az első félidő lefújása után és a második félidő kezdőrugása között nem fog eltelni 20 percnél több. Jelenleg az órára nézek, 26 percre fújták le az első játékrészt. Ez azt hiszem, hogy ez kicsikét más sport így már, és nem tudom, hogy nem fognak-e cserélni az argentinok. Na, ez hamarosan kiderül, mert adjuk vissza a szót a két kommentátornak, Regős László Pálnak és Tóth Bélának.
4: Leandro Paredes pedig már ott van az oldalvonal mellett, és gyűjti be Walter Samueltől az utolsó instrukciókat, hogy vajon mi lesz a feladata itt a második félidőben. A középpályán változtat tehát Lionel Scaloni, azt még azért itt a visszatérő játékosokat bogarászva nem tudtuk kitalálni, hogy vajon ki helyett érkezhet majd Paredes. Minden esetre az biztos, hogy egy olyan játékosát dobja be Lionel Scaloni a folytatásra, aki ezen a világbajnokságon rendszeresen szerepet kapott. Nico González hozza le a pályáról, illetve Nico González az, aki nem tér vissza a második félidőre az argentin játékosok közül, és ez a csere azért is lényeges, mert kényszerből már ugye sérülés miatt egy játékmegszakítást elhasznált Scaloni mester, és most, hogy a félidőben cserélt egyet, maradt úgy három csere lehetősége az argentin szakvezetőnek, hogy még van két játékmegszakítás a tarsolyában. Letelt a visszaszámlálás, megkezdődik a második félidő, a spanyol válogatott indította útjára a labdát, 0-0 tehát, és ez a 26-28 perces félidő vajon melyik csapatot zökkentette ki a ritmusból, az kiderül a következő percekben.
5: A spanyolok kezdték a második félidőt, de a labda már az argentin válogatottnál a védelemben. Otamendi viszont majdnem elveszíti, sőt elveszíti. Jamal felé jön Oyar Zabal labdája, de érkezik Romero, és elbúrintja Jamal elől. Úgyhogy most már az argentin válogatott jöhet előrébb. McAllister hátrafelé teszi inkább a biztonságba. Paredes, ez egy rossz labda, Oyar Zabal, sőt inkább Baena gyűjti be. Baenának adja Oyar Zabal, Baena befelé cselez 17 méterről, ellövi, és megint csak véd Martinez. A második félidő első percében már rögtön veszélyeztet a spanyol válogatott, egy eladott labda, egy rutintalanul keresztbe passzolt labda, amire lecsapott Baena, aki megcsinált egy jó csejt, ott a 16-os előterében Fernandezzel szemben aztán középről lőtt, de nem ment eléggé szélre a labda, úgyhogy Martinez védésének köszönhetően marad a 0-0 az állása a Spanyolország-Argentína világbajnoki döntőn. Most pedig már Unai Simon éveli előre, Cucurella tovább teszi, de ő is pontatlanul, ezt Montiel csípi el, és már McAllisternek játsza aki kiíveli a jobb szélre De Paulnak. De Paul kukorájával szemben visszaadja Montiel-nek, most a spanyol csapat szorul be, Messi kapja, és Messi már tovább is adja Paredesnek, aki ezúttal pontosan passzol vissza Romérónak, Romero pedig át a túloldalra a másik közép hátvédnek Otamendinek, aki pedig már Tagliafico-t játssza meg a bal oldalon. Tagliafico előrefelé nem tudja vinni a labdát, így ő is kénytelen hátrafele passzolni Otamendihez, aztán pedig végül Martinezhez, a kapushoz kerül a labda, aki pedig már Romérót játssza meg. Most szépen pontosan adogatnak ide-oda az argentin játékosok, nem kerül a labda a spanyolokhoz, és egy jó indítással indul a Montiel a jobb oldalon. Óriási versenyfutás, Laporte becsúszik, a labdát találja el. Kérdés, hogy kiről ment ki a labda, mert hogy Montiel is csúszott, Laporte is csúszott, és a labda talán ott pattogott egy picit kettejük lába között. Talán inkább Montielet bele egyébként utoljára, viszont a reakcióból ítélve az argentin válogatott jöhet majd a mérkőzés 48. percében, mégpedig az első argentin szöglet következik.
4: És erre azért elég sokat kellett várni. Svájc ellen, ugye a negyed döntőben az első sarok rúgásából gólt ért el Argentína. A jobb oldalról ballalível Messi jön a labda be a kapu elé, élesen a rövid kapufához. Lehet ismételni, mondom én, de a spanyol játékosok mutatják azonnal Vincsics játékvezetőnek, hogy bizony ez argentin játékosról ment ki, úgyhogy kirúgás következik majd, hiába próbálták az argentinok meggyőzni az ellenkezőjéről a szlovén játékvezetőt. Már a spanyolok hozzák előre, a jobb oldalon Porro, McAllister lép hozzá közelebb, úgyhogy visszafelé passzol Kubárcihoz, Rodri a saját 16-osának környékén adogat a spanyol válogatott, Unai Simon unja meg és rúgja előre, teljesen céltalanul eljut a poszttársához, Emiliano Martinezhez a labda, a környékén nem volt ennek az érkező labdának spanyol játékos. Már az argentinok, a bal szélen Tagliafico, befelé mozog ő is, kénytelen visszapasszolni a hátvédsorba, ott pedig Paredes az, aki ilyenkor hátra mozog, Otamendi pedig egyre feljebb lép. Érdekes itt a védelemnek a felállása most, Romero húzódik ki teljesen az oldalvonal mellé, a visszazáró Montiel az, aki átvehette a labdát, rápördítette aztán Baénára, úgyhogy dobhat majd Argentína, ráadásul újabb cserék készülődnek az argentin kispad előtt, már Facundo Medina ott van teljes menetfelszerelésben, akár ő érkezhet csereként tehát a pályára. A szakvezetők közül elsőként tehát Scaloni kezdi el a lapjait kijátszani. 50. perc a mérkőzésen, továbbra is a saját tér felén adogat az argentin válogatott, Romero gurítja oda De Paulhoz, De Paul-t zavarja visszafelé Baena, sőt meg is rúgja, úgyhogy jöhet majd szabadrúgással Argentina a jobb oldalvonal mellől. A mérkőzés 50. percében, a világbajnoki döntőben gól nélküli állásnál.
5: Medina mellett pedig Molina is ott volt a kispadnál már teljes felszerelésben, ugye kettőt már cserélt Lionel Scaloni, ebből az egyiknél volt játékmegszakítás, ugye mert Paredes a félidőben érkezett, még az első félidőben Lisandro Martinez kellett sérülés miatt lecserélni, a helyére érkezett Otamendi, most pedig hogyha Medina és Molina érkezik, ez azt jelenti, hogy két hátvéd jönne az argentin csapatba. A Tagliafico viszont a bal hátvéd megy előre, és már ott van az spanyol 16-os magasságában, onnan adja vissza a labdát Julián Álvareznek, aki pedig még egyel hátrébb teszi Paredeshez, most pedig már Romero a labdával visszakerül a labda, tehát az argentin védelembe, ott a jobb oldalon próbálkoznak az argentinok, Montiel kap egy nagyot Baenától, szabadrúgáshoz jut az argentin válogatott, az argentin kispad elől, már a spanyol térfélen, de ott közel a felezőhöz, ezt addig ha fogják már egyből felívelni oda a 16-os előterébe, vagy a 16-oson belülre, az 51. percben, tehát Bayern a szabadrúgása után, De Paul végzi el a szabadrúgást, és egyelőre nem jönnek a cserék, Romero előreiveli McAllister felé, ez pontatlan, Yamalhoz kerül a kezdőkörben, a második fél időben talán először ér labdához Lamine Yamal, visszaadja Cucurellának, Yamal át sodródott a bal oldalra, Cucurella bejátsza Laportnak, aki most a pálya kellős közepéről teszi oda Kubárcinak a jobb oldalra, egy szabálytalanság labda nélkül Rodri kapott egyet, mégpedig a cserekén beálló Paredes-től, azonnal körbeveszik most a játékvezetők a szlovén játékvezetőt, és elkezdik lögdösni azt a Laportot, meg egymást is, hoppá-hoppá, Olmo is a földre kerül, hát Paredes pályára lépésével Kicsit felforrtak az indulatok a pályán, kap is egy sárgalapot azonnal 6 perc játék után az argentin középpályás. Rodri még mindig a földön, nem volt nála a labda, és hasonló szituációban az argentin-angol elődöntőben egyébként egyszer Bellinghamet fajtolta Paredes teljesen fölöslegesen. Most is picit csak inkább úgy jelezte Rodrinak, hogy ott van ő is a középpályán, úgyhogy most már nehezebb dolga lesz. Hátulról válla a könyökkel lépett bele oda Rodrinak, vagy Rodri hátába, Paredes pedig megkapja tehát a sárgalapot. Ő a második lapos ezen a mérkőzésen. Lisandro Martínez után Paredes is megkapja tehát. 52. perc, az 53. kezdődik, Spanyolország-Argentina 0-0, de fokozódik a feszültség.
4: És úgy tűnik, hogy Paredes most már minden spanyol játékosnak bemutatkozik, mert hogy Olmóval is volt némi adok-kapok addig, amíg állt a játék, és Vincs is nem figyelt oda. A szabadrúgás követően már a spanyolok Rodri emeli át a jobb oldalra, picit vissza kellett ezért lépni a Porrónak, Kubarsi már a saját tér felén Spanyolország, Rodri emeli előre tengelyben, rossz helyre fejeli Otamendi, nem csapattárshoz, De Paul viszont Cucurella mellett nem tud a másik térfél irányába fordulni, visszagurítja Emiliano Martínez rossz helyre, Rodri emeli oda Olmóhoz, Olmót szereli Paredes, és a labda most már McAllisternél, üldözi azért még Olmó argentin riválisát, egy váltás Tagliafico-val, ebbe meg belenyúl Porró, jöhet majd bedobással Argentina a bal oldalról, és úgy tűnik, hogy Medina hiába készülődött a kispad előtt, és készülődik folyamatosan, nem cserél Lionel Scaloni. Könnyen lehet, hogy Tagliaficónak van valami gondja, baja, kivár még egyelőre az argentin szövetségi kapitány, nem változtat. Újabb szabálytalanság. Valóban sok a test a test elleni küzdelem a második fél időben is. Most Julián Álvarezt borították fel a spanyolok. Szabadrúgással következik Argentina saját térfeléről. 9. perc a második játék részben, és egyelőre sok érdemleges említést érdemlő esemény a második fél időben nem történt. Egy sárga lap, amit Paredes kapott, a labdával pedig megint csak az argentinok. Saját térfelén Romero odagurítja Montielhez, Montiel pedig eldobja, illetve ellöki a labda fölül, az a Baena, aki kíséri folyamatosan Montielt visszafelé. Akár gyorsíthatnak az argentinok.
5: Jamal viszont közbelép és visszapöcköli Porrónak, Porró hazadja Unai Simonnak, a spanyolok szinte azonnal megszerzik a labdát a szabadrúgást követően, amely most már Laportnál, Laport Rodinak adja, aztán visszakapja a középhátvéd, és hátraadja Unai Simonnak. Simon egy picit kockázatos passz az üresen maradt kapu előtt, de Kubarsihoz eljut a labda, aki már Porrót játsza meg, Porró beíveli a kezdőkörbe Ruiznak, Ruiz egyből Olmóhoz, nagyszerű a játék, Oyarzabal rágyorsíthat, előtte Ruiz a bal oldalon üresen, Baena visszakapja Oyarzabal, picit röviden, egy óriási mentés ott Otamenditől a 16-oson belül, marad a labda viszont a spanyoloknál, hát 3-3-ba mentek most a spanyolok, és nem sikerült lejátszani, picit talán túl bonyolították itt a végén. Most viszont Rodrinál a labda az argentin térfél közepén, ahonnan kíveli a jobbszélre Jamalnak. Jamal a 16-os sarkánál a labdával befelé cselesz, elesik, viszont már előtte pontatlanul tette tovább, és nem is történt szabálytalanság a játékvezető szerint, úgyhogy fordulhat az argentin válogatott De Paul, visszalép Messi is oda a saját térfelének közepére. Ő adja haza végül Martineznek, aki íveli föl a felezőhöz. Ott Laport fejeli vissza, Laport az arcához kap, Álvarez mellett esett el, és került a földre, vele vívott fejpárbajt, elfejelte a labdát a spanyol középhátvér, de lehet, hogy bele kapott valahogy Álvarez oda Laport arcába, de itt volt egy óriási lehetőség az imént, amikor is Oyarzabal tette fel Ruiznak a 16-oson belül, Otamendi viszont óriásit mentett a visszakészített labdánál. Az 56. percben a spanyolok végezhetnek el szabadrúgást a felezőtől, az állás továbbra is 0-0.
4: Argentinának pedig továbbra sem volt kapura lövése ezen a mérkőzésen. Spanyol akció, Olmó mélységindítás, már a 16-oson belül Olmó középre, Cucurella előtt ott volt a helyzet, de tisztázott Montiel. Nagyon okosan második hullámba gurította vissza a labdát az alafonal közeléből Olmó, érkezett Cucurella, tehát a bal hátvéd, illetve hát a spanyol csapatnak az egyik védekező tagja kísérte a támadást a tengelyben, és lépett be oda a kapu elé a bal hátvéd pozíciójából Cucurella, előle tudtak tisztázni, nem más, mint Montiel, aki kivágta a labdát a kaputól 9 méteren állva, szöglettel következik majd Spanyolország a mérkőzésen, ez a harmadik sarok rúgása hispán együttesnek. 57. perc, Montiel rendezget ott benn az ötösön belül néhány társat, néhány spanyolt, Vincsics pedig Romérót emeli ki a tömegből, és hát a belső védőnek, a Tottenham belső védőinek magyaráz, hogy ne karolja át ellenfelét. Jön a szöglet, 57. perc, kicsiben a labda Jamal, most a beadás a kapu elé, ez nem lesz igazán jó, kimegy, Laport nem tudja bent tartani, úgyhogy kirúgással jön majd a folytatás. 57. perc, 0-0, mennyiben változott a játékképe a szünet óta, kérdezem a szakértőket, akkor, amikor Argentina cserél, és érkezik Nahuel Molina.
1: Gyakorlatilag a játéképe nem változott. Meggyőződésem, hogy az argentin válogatott ebből a sok apró szabálytalanságból, illetve kakaskodásból próbálja kizökkenteni a spanyolokat, amelyek válogatott egyre inkább kezdi elkapni a fonalat, és nem utolsó sorban Scaloni és Pared ezt azért hozta be, hogy stabilizálja a középpályát, tehát a középpálya tengelyében továbbra is létrejön az a bizonyos fölénye a spanyoloknak, ugye Fabián Ruiz, Olmo és Rodri részéről rendkívül labdabiztos a spanyol válogatott, és Dani Olmónak a mélységébe indulásaiban egyre több a veszély, hát ennek szólnak a cserék is.
5: Elvégzik a kirúgást az argentinok, Martínez lepasszolta Otamendinek, akitől visszakapta, aztán az ívelés az nem volt pontos, úgyhogy jöhet bedobással a spanyol válogatott. Kubarsi kapja Porrótól, Rodri visszalép megint a két közép hátvéd közé. Ott van most Messi és Álvarez is Rodri mellett, aki így inkább továbbadja Laportnak a labdát. Laport megjátsza Kukuráját, aki átlépi a felezőt és bejátsza a középpályára behúzódó Oyarzabalnak, aki visszaadja a Rodrinak. Rodri Kubarsihoz játsza, saját tér felén egyelőre a spanyol válogatott ezekkel a pontos passzokkal. Fabián Ruiz kapja most a jobb oldalon, ő megjátsza Jamalt. Jamal, őt üldözik az argentinok, nem nagyon hagyják szabadon mozogni a spanyolok fiatal sztárját, visszaszerzi a labdát, aztán a spanyol válogatott Laporthoz kerül most. Laportot megtámadja Enzo Fernández, Kubarsinál biztonságban a labda, ő pedig feljátsza már Fabián Ruiznak, megint csak az argentin térfélen már a spanyolok Olmo kapja. Olmo most elég szabadon ott az argentin térfél közepén, Otamendi kilép rá, Olmo megjátsza Jamalt, Jamal pedig továbbadja Fabián Ruiznak, a bal oldalon üresen Kukurella, Ruiz inkább Rodinak passzolja. Rodri tovább teszi Olmónak, Olmo egyelőre nem indul előre, hanem inkább Pedro Porróhoz játsza. Porró elindul befelé, már most üresen a szélen, Porró elesik Paredes mellett, és kap egy szabadrúgást a spanyol válogatott. Nagyjából 20 méterre az alapvonaltól, a kaputól egy picit messzebb, mert hogy a jobb összekötő helyéről jöhet majd ez a spanyol szabadrúgás. Paredes elkésett, és hátulról eltalálta Pedro Porró vádliát. Az argentinok középpályása sárga lappal birtokában, nem volt egy veszélytelen megmozdulás ez Paredes-től, persze reklamált azonnal a játékvezetőnél, ő nem érezte magát szabálytalannak, és ez több is, mint 20 méter az alapvonaltól, és elég éles szög, na persze nem elképzelhetett, hogy ezt akár kapura lője Lamine Yamal, ott van Oyarzabal is a labda mögött, ott van Baena is, de a labda Yamal kezében, ő fogja letenni oda, ahol kijelöli a labda helyét Slavko Vincsics a sprével, aztán majd kilépi a 9 métert a játékvezető, és felállítja az argentin sorfalat is, amelyet természetesen Emiliano Martínez igazít el. Ez nagyjából a 16-os vonalán van a sorfal helye, Martínez pedig igazgatja. Hárman is ott vannak a labda mögött, ott van Oyarzabal, ott van Jamal, és ott van Baena. 61. percben 0-0-nál, tehát spanyol szabadrúgás következik.
4: Nagy tehát a kupak tanács a spanyol válogatotton belül, jó néhány kiváló rúgó technikával bíró játékos van a spanyol válogatotton belül. Még továbbra is hárman a labda mögött, a sorfal még a 16-oson kívül, ebből ítélve a távolság legalább 25 méter. Baena elfut, Jamal, ő a labda mögött, ellövi bele a sorfalba, Baenához pattan, jön egy beadás, ebbe meg belecsúszik egy argentin, ott van még a sorokban, na kigyűjti be, sikerül elérni, hogy az argentin csapat jöjjön majd bedobással. Julián Álvarezt tapsolja meg az argentin szurkolósereg, ő harcolt meg ezért a labdáért. Kettő változtatás a spanyol válogatottnál is. Luis de la Fuente lekapja az ötgólos Oyarzabalt. Ezen a tornán ötször talált be a baszk csatár, számára a VB döntő befejeződött. Csak úgy, mint Fabián Ruiz számára, A két változtatás pedig úgy teljes, hogy Ferran Torres érkezik, és Pedri. A középpályán tehát egy megszokott csere. Pedri és Fabián Ruiz azért egymást váltotta ezen a VB-n, és elől Ferran Torres egy folyamatos opcióként, általában csereként lép pályára, de az némiképp talán meglepetés, hogy Oyarzabalt, az eddigi legjobb gólszerzőjét hozta le a pályáról De La Fuente mester. Ezek az első változtatásai a spanyol szövetségi kapitánynak, és újabb spanyol szabadrúgás következik majd, de ezúttal a jobb oldalvonal mellől nem kapura lövése kecsegtet ez a szög, hanem inkább egy beadással azonnal Torrest, a becserélt játékost rúgták meg, talán pont Paredes volt az, aki feldöntötte ellenfelét. Úgyhogy szabadrúgás, 62. perc.
5: Bayern lepasszolja Jamalnak, Jamal a 16-os sarkánál, Tagliafico-val szemben, Tagliafico-t Álvarez is segíti, Jamal a földre kerül, de nem volt szabálytalan ezek szerint Tagliafico, mert hogy kirúgást ez az asszisztens. Argentína jöhet tehát Emiliano Martinez révén, majd nagy volt a küzdelem ott Jamal és Tagliafico között, de talán egy picit könnyen adta meg magát a spanyolok szélsője, jöhetnek az argentinek. Ami pedig Oyarzabal cseréjét illeti, így biztosan 5 góllal zárja majd a világbajnokságot a spanyolok csatára. Ez egyébként holt versenyben a legtöbb, amelyet spanyol játékos valaha szerzett egy világbajnokságon. Emilio Butragueño 86-ban és David Villa 2010-ben szerzett ugyanennyi gólt egyetlen VB-n. Messi, McAllisternek játssza, közben lépnek azonban a spanyolok, aztán megszerzi, vagy Paredes lelassítja a spanyol akciót, inkább így mondom, miközben Rodri adja vissza a megszerzett labdát Kubarsinak, Kubarsi kiemeli a sűrűjéből, remekül adja oda Pedro Porrónak, ő pedig a felezőnél már éveli Ferran Torres felé, ez pontatlan, Romero elfejeli, ez is rossz, mert hogy Olmo szerzi meg ott az argentin térfél közepén, Pedri pedig már kukurájának teszi, Baena kapja most a bal szélen. Baena Molinával szemben, ott is hatalmas a küzdelem, Baenát aztán földre viszi Molina, miközben már nem volt ott a labda, de mehet tovább, mert Pedri nehez kerül. Pedri továbbadja Olmónak, Olmo ellövi messziről, kipattan Martinezről, és az alapvonalon túlra kerül így a labda. Hát nem volt szerencséje Martineznek, de ugyanakkor szerencséje is volt, mert hogy pont előtte pattant le Olmo lövése, így nem tudta megfogni, és aztán olyan szerencsétlenül, vagy szerencsésen pörgött, hogy kis hián a kapuba pattant a labda, azok után, hogy Martinez védte ezt a próbálkozást, végül a kapufa mellett sorgott ki az alapvonalon túlra. Ez pedig azt jelenti, hogy jöhet egy újabb spanyol szöglet a mérkőzés 64. percében, ez már a negyedik spanyol sarokrúgás, a második félidőben. Jamal fogja majd jobbról beívelni, de egyelőre még nem teheti ezt meg, mert hogy most Otamendit kell figyelmeztetni a játékvezetőnek, aki Rodrira figyel. Ott a 16-oson belül fent van természetesen Laporte, Kubarsi, ott van Ferran Torres és Dani Olmo is a 16-oson belül a spanyoloktól. Jamal jobboldali szöglete a 65. percben a rövid oldalra laposan, kivágja McAllister, de nem pontosan. Pedro Porro visszaadja Jamalnak a 16-os sarkához. Jamal most magasan íveli be, egy csúsztatás, argentin fejről megy ki a labda. Paredes mentett a spanyol támadók elől, úgyhogy a 65. percben jöhet az 5. spanyol szöglet, ezúttal a bal oldalról.
4: És az argentinoknak ezúttal védekeznie kell, itt a második félidőben az ivószünethez közelítve, általában ez a jellemző, Baena be a kapu elé, Martinez mellé jut, ott van még a labda, Olmo fejelné oda, Romero az alapvonalon begyűjti, tisztázott, és elől nincsen társ, úgyhogy Cucurella gyűjti be, és gurítja egészen haza Unai Simonhoz. Hát Unai Simon félő, hogy berostásodik ott a saját kapuja előtt, mert nagyon keveset van játékban a spanyol kapus. Visszazárnak most a spanyolok, feljebb lépnek az argentinok, Kubarsi kapja meg a saját térfelén a jobb oldalon, Porróval a váltás, megint Kubarsi, De Paul üldözi a labdát, és Unai Simon támadta, a kapus előre nyújtja, ott sikerül elbólintania egy argentinnak, viszont visszakerül a spanyolokhoz. Pedri, Olmo, Cucurella. Cucurella már az argentin térfélen. Kinn a bal szélen kapja Baena, 16-os mellett, meghozza Molina mellett, jön egy beadás, lecsúszott, és hiába fejelte ki, illetve ez a butaság, hogy Tagliafico kifejelte, mert hogy akár engedhette volna a labdát, így ajándékozott egy szögletet Spanyolországnak. Tehát következik majd a 6. sarokrúgás spanyol részről, és ebben a fél időben én úgy számolom, hogy ez már a 4. szöglete a spanyol válogatottnak. Úgyhogy szakmányban rugdossa most a sarokból a labdákat a spanyol együttes, na de lesz-e vajon ennek eredménye? Már a 67. perc.
5: És ezúttal is Lamine Yamal a jobb oldali szöglette. Ballal íveli be középre, McAllister a rövid oldalon kifejeli. Pedro Porros kerül megint csak, aki fejjel tovább Yamalnak. Yamal átveszi, két ember között próbál átjönni, még az alapvonaltól be tudja adni. Egyfejes Martinez véd. Ferran Torres próbálkozott 6 méterről, de középre jött éppen Martinez keze közé a labda. Úgyhogy ez már a spanyoloknak egy nagyobb helyzete volt, mint amit eddig bemutattak. Ugye itt a második félidőben Baena próbálkozhatott, aztán Olmo egy-egy 16-oson kívüli lövéssel, most Ferran Torres fejesét kellett védenie Emiliano Martineznek. Nagy a spanyol fölény, ez a labdabirtoklásban is megmutatkozik, 63%-ban az Európa bajnoknál a labda, míg a VB címvédő Argentina 37%-ban tartja magánál a labdát. 67. perc, földön egy argentin játékos a 16-os környékén, míg Ferran Torres sétál lefelé, és nem csak ő, hanem a teljes spanyol és a teljes argentin csapat, jön ugyanis a hidratációs szünet. Mi pedig megyünk a stúdióba a 68. percben, 0-0 az állás.
2: Óriási fölényben játszik Spanyolország, de nem lehet egyértelmű kimondani, hogy biztos, hogy megnyeri a világbajnoki címet. Argentinában bárhogy játszik, hát hányszor bebizonyította már ezen a VB-n, hogy föl tud állni hátrányból is, és meg tudja fordítani a mérkőzést. Ebben a mérkőzésben nincs benne igazán, hogy az argentinok nagyon gól tudnának szerezni, de Messi még mindig nem villant meg, és nála tudjuk, hogy bármikor elképzelhető ez. Az argentinok próbálják kizökkenteni a spanyolokat a játékból, nagyon keresik a testi kontaktust. Paredes nagyon veszélyes argentin szempontból, hogy a kiállítás sorsára juthat, mert túlpörögve jött be a mérkőzésbe, nagyon hamar besárgult, azóta se bír az indulataival, és ha hátrányba kerül Argentina, létszámhátrányba, akkor az döntően befolyásolhatja a végkimenetelt. A spanyolok ott vannak az ellenfél kapuja előtt, most már rúgják a szögleteket, volt egy parádés támadásuk, amikor Olmo és Oyarzabal játszott össze, de az utolsó pillanatban tudtak tisztázni az argentinok, az egy fantasztikus támadás volt, de végül is nem végződött góllal. A spanyolok, ha ezt folytatják, azt nem fogja bírni Argentina, akkor előbb-utóbb meg fogják szerezni a vezetést. De az argentinok rendkívül fáradtak. Ők már most, ha alá lehetne írni és elfogadnák, akkor vállalnák azt, hogy menjenek a 11-esek, nyerjen, aki jobban rúgja, vagy jobban védi a kapusa. Nem tudnak váltani, nagyon úgy néz ki, hogy Scaloninak már csak egy cseréje maradt. Paredes önveszélyes, tehát őt lehet, hogy tényleg le kell cserélni, hiába csereként vitte be, ezen gondolkozik szerintem erősen Scaloni, vagy pedig Lautaro Martinez behozni, de azt már említettem, hogy hiába hozol be csatárt, hogyha nem vagy fönt az ellenfél kapuja előtt, csak messziről, hátulról fogod elrugdosni a labdát, akkor nem tudja megjátszani, mert a spanyolok megfojtják az argentinok kijövetelei csírájába, és csak elrugdosni tudják a labdákat, nem tudnak minőségi támadást vezetni. Yamal oldalán nagyon sokszor lejutnak a spanyolok, éles helyzetek alakulnak ki. Emilio Martinez a mai nap nem túl magabiztos, ettől még lehet a VB kapusa. Itt most egy számít, a mai meccsen mind a két edző ezt vallja, hogy itt nem szépen kell játszani, meg kell nyerni a mérkőzést. Ez a kint lévő nézőket nem vigasztalja, mert ők egy jó futballt szeretnének látni, ha nem is 10 gólt, mint a tegnapi mérkőzésen, de Argentinától is egy nyíltabb lehetőséget.
4: Érdekesség egyébként, és e felé halad a mérkőzés, hogy egy gól akár el is dönteti ezt a világbajnoki döntőt, és ehhez fűződik, hogy 1994 óta 7 alkalomból 6-szor mindig az a válogatott nyert, amelyik az első gólt szerezte. Ugye egyetlen kivétel 2006, amikor hiába kerültek előnybe a franciák, az olaszok végül is fordítottak, illetve hát egyenlítettek, és aztán a 11-es párbajban jobbnak bizonyultak. Kettő csere, Romero és De Paul hagyta el a pályát az argentinoknál, úgyhogy megint csak ahhoz nyúlt Scaloni, hogy a rendes játékidő vége előtt bő 20 perccel kihasználta az összes csere lehetőségét. Lekapta tehát De Pault a pályáról, valamint a másik belső védőt, Romérót. Ugye a két belső védőjét már valamilyen formában elveszítette ezen a mérkőzésen Lionel Scaloni, és itt Romérót kellett tápolni az ivószünet közben, úgyhogy feltehetően az is kényszer szült a megoldás, hogy a másik közép hátvéd is most már a kispadon a kezdők közül. Na de hogy kik érkeztek a pályára, azt elmondja Laca.
5: Érkezett De Paul helyére a szélre Simeone, a védelembe pedig az a Medina, aki már hát nagyjából 20 perce készülődik ott az oldalvonal mellett, hogy beálljon. Ugye először még csak Molina érkezett az 58. percben, aztán most végül az ivószünetet követően Simeone mellett ott van a pályán Medinai Simeone ugye kezdő volt az angol válogatott ellen az elődöntőben, most pedig a 70. percben csereként érkezett a pályára. A szélső Messinél a labda a felezőnél, három spanyol közül teszi vissza, hátul pedig a csereként beállt Otamendi adja vissza Emiliano Martineznek, ő a bal oldalra íveli ki a labdát. Ott átveszi Tagliafico, megjátsza Medinát, Medina lapos felpassza, megtalálja Julián Álvarezt, aki viszont visszalép mélyen az argentin térfélre, aztán hazadja Emiliano Martineznek. Tartja most a labdát az argentin válogatott, de hát nem nagyon tud közelebb kerülni, nemhogy a spanyol kapuhoz, egyelőre a spanyol térfélhez sem. Molina kapja, a jobb hátvéd felpasszolja az oldalvonalra párhuzamosan, Simeone labdához ír először a VB döntőben, de el is veszíti, aztán Baena is elszórakozza, Paredeshez kerül. Paredes Molinának, Molina belerúg egyet, kicsit céltalanul, ezt Rodri kezeli le, de ő is pontatlanul teszi tovább, McAllister pedig már indítja a bal oldalon megíramodó Tagliafico-t. Tagliafico felnéz, hogy érkeznek-e középen, egyelőre nem, úgyhogy inkább visszaadja McAllisternek, de már ott vannak a spanyol térfélen az argentinok. Paredes megjátsza vissza Otamendit, a védelembe került tehát a labda, aki a jobb hátvédnek Molinának passzolja, szép a kényszerítő ott, Molina pedig Messi hozza a játékba, Messi a jobb oldalon üres Simeone, Simeone az oldalvonalnál beteszi laposan középre, ez levágódik a spanyolokról, és ezzel most indulhat egy spanyol ellentámadás, Baena lép át a felezőn, de ő is lelassít, inkább megvárja a társakat, megvárja a többieket, amíg a középpályán Rodri és Pedri is feljebb ér, Pedri kapja, ő pedig Pedro Porrónak játssza. A 73. perc, továbbra sincsen gól a VB döntőben.
4: Olmo Jamalhoz, Jamal elmen a Tagliafico mellett, nem sikerült, a labda pedig marad az argentinoknál, jönnének előre most már Julián Álvarez révén, Álvarez cselekbe bonyolódik, három spanyol körülötte, nem tudta magát tisztára játszani. Egyre nagyobb bajban tehát Argentina, mert a védelmet azt hát majdnem minden ízében át kellett valahogy szerveznie Lionel Scaloninak. A labdával a spanyolok, kiteszi Pedri a jobb oldalra, visszafelé gurítja Porro méghozzá Cubarsihoz, Cubarsi a felezővonal közelében teljesen tanácstalan, Pedrit választja, Pedri pedig megindul be középre a pálya tengelyébe, ismételten Cubarsi ott, Enzo Fernández kellemetlenkedik egyébként a labdás játékosok mellett, Jamal szép csellel, majd a külsővel a beadás, ez nem jó. És kérdezem Bene Ferencet, állandó szakértőnket, hogy ezek a kényszerű változtatások mennyiben rendezték át az argentin védelmet?
1: Nagyon nagy mértékben problémát jelentenek Scaloni számára, hiszen kényszerű cserével, főleg, hogyha ez belső védőkre történik, és itt most már gyakorlatilag a négy védőből hármat kényszerűségi okokból le kellett cserélni, ezáltal sokkal kevesebb mozgástere van a kapitánynak az előrejáték változtatására, már pedig szükség lenne rá, főleg középpályán nagyon-nagyon gyengén muzsikál egyenlő az argentin támadósor, úgyhogy gyakorlatilag Scaloniéknak most hát nem marad más lehetőségük hátra, mint vagy várni egy spanyol hibára, vagy kibekkelni a találkozót, hiszen a hosszabbításban még egy csere lehetőségük lesz. Az argentinok számára a lehető legrosszabb forgatókönyv eddig, hiszen gyakorlatilag Scaloni nem tudta a kedvenc cseréit végrehajtani a találkozó során.
5: Újabb spanyol cserék most a 75. percben. Olmo és Baena hagyja el a pályát spanyol részről, tehát elől változtat Luis de la Fuente is, és érkezik Mikel Merino, aki többször bizonyult már nyerő embernek ezen a világbajnokságon, mellette pedig Nico Williams is ott van most már a pályán, ő jön tehát a szélére, ő Baena helyére, Merino pedig oda középre, Ferran Torres mögé, nem olyan támadó középpályásnak. Argentin bedobás, Paredes húzza aztán előre, de ott nem tud labdához jutni Álvarez, visszafejeli Cubarsi a labdát, megcsúsztatja azt Merino, aki már is a földre kerül, kapott egyet a tarkójára a spanyolok cserejátékosa, kimástól, mint Paredes-től, ott a középpályán késett egy ütemet az argentin, Merino meg tudta csúsztatni, aztán pedig ütköztek a levegőben Paredes-szel. A szabadrúgást már Pedri elvégzi, Cubarsi továbbadja a jobb oldalra Rodrinak, aki egészen kiteszi a szélre Pedro Porrohoz. Jamal kapja most, visszaadja Rodrinak, betömörül saját térfelére az argentin csapat, amikor Cubarsi felpasszolja. Ferran Torres, Mikel Merino viszont nem jut el a labda, aztán csak visszaszerzik a spanyolok, és éppen Merino az, aki megjátsza most már Rodrit. Rodri az argentin térfél közepén egy keresztlabdával a bal oldalra íveli, Nico Williams is játékba avatkozhat így, Williams elindul befelé, és be is passzolja Pedrinek, Pedri visszaadja Cucurellának, Cucurella pedig megint csak Pedrit hozza játékba. A balszéről indul el befelé, Pedri Ferran Torresnek adja, aki visszaadja Cucurellához, most újra Rodri a labdával, aztán megint csak Pedri, Pedri el is lőheti, jön a lövés, és ezt is védi Martinez. A 16-os falaláról lőhetett kapura Pedri, méghozzá bal lábbal, de nem találta el igazán jól, köszönhetően talán annak is, hogy az argentin játékosok azért ott lögdöstek, utána nyújtak Pedrinek, de az argentinok már is elveszítik a labdát saját térfelükön, és Lamine Yamalhoz kerül így a labda. Yamal Ferran Torresnek adja, Torres a 16-oson belül már vissza Yamalnak a jobb oldalra, Yamal egy remek csel, visszakészíti, de pontatlanul Medina húzza ki a sűrűjéből. Spanyol bedobás következik, és egyre nő a spanyol fölény.
4: 77. perc, a spanyoloknál a labda, Cubarsí ellövi, Cubarsí, Martínez véd, maga előti, ott van még a játékon belül a labda, az alapvonalról emelték be a spanyolok, Nico Williams még a bal oldalon, rátekeredik a labdára és kiharcol egy szögletet. Jöhet majd a bal sarokból tehát a spanyol sarokrúgás, Cubarsí lette meg a belső védő egy átlövéssel Martinezt, aki fogni nem tudta, ütötte a kapu mellé, és valóban még az alapvonalról Torres valahogy be tudta húzni a kapu elé, hogy ne teljesen szabaduljon fel az argentin kapu. Szöglet a mérkőzésen, ez már a 7. spanyol sarokrúgás a mérkőzésen, 78. perc. Nico Williams ívelhet majd a bal oldalról, jobb karját a magasba teszi, Nico Williams a kapu elé élesen, és már harsant a fütty. A játékvezető újra el fogja végeztetni a szögletet, mert hát most Medinát látta szabálytalannak ott a büntető területen belül. Ugye Medina belső védőnek érkezett Otamendi helyére, illetve Otamendi mellé. Ez a belső védő páros most az argentinoknál, Otamendi a jobb oldali. Jön a szöglet megint, Williams most szabályosan, ez viszont túl magas Cubarsínak, aki hiába emelkedett, nem tudott bólintani, a labda elszállt a feje fölött, át a túloldalra, bedobásra következik majd Argentína. És szóba került már többször, hogy nagyon fásultnak tűnik az argentin válogatott, de ez abból a szempontból talán nem meglepetés, hogy eddig ezen a világbajnokságon ők játszottak többet. Ugye emlékezhetünk rá, hogy kétszer is hosszabbításban jutottak túl ellenfelükön, a legjobb 32-ök között a zöldfoki köztársaság ellen, és Svájccal szemben is a negyed döntőben túlóra kellett ahhoz, hogy kiharcolják a továbbjutást. A spanyolok ezzel szemben spóroltak maguknak 60 percet, mert hogy mindig rendes játékidőben győzték le ellenfelüket az egyenes kieséses fázisban. Lassan belépünk a mérkőzés rendes játékidejének utolsó 10 percébe. Spanyolország, Argentína a világbajnokság döntőjében 0-0.
5: A labda pedig Laportnál, aki Cubarsíhez passzolja saját térfelén a spanyol csapat. Picit lassult most a játék itt az elmúlt percek rohanásához képest. Laport fölnéz, aztán végül Cucurellát választja. A bal hátvéd az oldalvonal a párhuzamosan játsza meg Nico Williams-t, aztán Pedri most már. Pedri visszaadja Rodrinak, Rodri pedig Cubarsíhoz passzolja vissza. Cubarsí Pedro Porrót játsza meg a jobb oldalon, már Yamal visszaadja Pedro Porrónak, a felezőnél jár egyelőre a spanyol akció, újra Yamal a labdával, Porró, Yamal, ide-oda adogatnak egymás között, aztán végül Yamal az, aki Cubarsít játsza meg a védelemben. Cubarsí most adja vissza oda a jobb oldalra Porrónak, szépen lassan épül ez a spanyol akció, már a 80. percben járunk, amikor Rodri feljátsza Pedrinek, a jobb oldalon pedig Pedro Porró iramodik meg. Porró be is tudja adni, és érkezik a labda, aztán kivágódik végül Tagliafico-ról. Jöhet egy újabb spanyol szöglet. Ez már akkor, amikor elkezdődik a rendes játékidő utolsó 10 perce, és jön a 7. spanyol sarokrúgás a mérkőzésen. Ebben is egyértelmű a spanyol fölény, de hát labdabirtoklásban is most már 64-36 a százalékos arány a spanyolok javára a labdabirtoklást illetően. Ami pedig a kapura lövéseket illeti, hát az argentinok még nem próbálkoztak ilyennel, pedig már 80 perc eltelt. Pedrinél labda 16-oson Yamalhoz indít, aztán jön a jobb oldali beadás, van egy fejes és van egy újabb Martinez védés. Nico Williams adta be az alapvonalról, Laport érkezett a hosszú oldalon, Emiliano Martinez viszont magabiztosan fogta ezt a próbálkozást is. Aztán egy óriási kirúgás, ez átkerül egészen Simonig, Simone pedig felborítja ott Cucurellát. Hát Simone is, Simonét sem kell félteni, hogyha a kemény játékról van szó. Most is lökött egyet Cucurellának, épp fedezte hátra a labdát. és hát nem volt Messi a Simeone-nak, mint hogy felborítsa a spanyol bal hátvédet. Egy olyan világbajnoki döntő volt eddig, amelyen nem született gól, éppen az Egyesült Államokban, 1994-ben, akkor is egy dél-amerikai és egy európai csapat találkozott, a brazil és az olasz, ott 11-esek döntöttek a gól nélküli döntetlent követően a brazilok javára, de rendes játékidőben 0-0 már volt például a spanyolok eddigi egyetlen világbajnoki döntőjén, amikor is 2010-ben a hollandokat a hosszabbításban győzték le. Most a rendes játékidőből még van bő 8 perc, aztán lesz még hosszabbítás is a második félidő végén, a spanyolok pedig továbbra is támadásban, de gól egyelőre nincsen.
4: Nico Williams a bal szélen, mélyen az argentin térfélen, Cucurellához visszagorít, a labda Laportnál, elkéri tengelyben Pedri, üres terület előtte Pedri, laposan Merinohoz, aki teljesen feleslegesen pörgette fel, McAllister szöktette volna a társat, Enzo Fernandezt, aki hiába került a földre, szabálytalanság nem történt, ráadásul méltatlankodott az elmaradt sípszó miatt Fernandez, hevesen mutogatott, gesztikulált a játékvezető felé, és ezért kap egy sárga lapot. Tehát bajba sodorta magát Enzo Fernandez ezzel, hogy hát szerint elmaradt egy szabadrúgás, és ő ezt nagyon látványosan nem fogadta jól, ezért a sárga lap, amit Vincsics felmutatott neki. 83. perc, és ha már szóba került a korábbi világbajnoki döntő közül az a néhány, ami 0-0-ás döntetlennel ért véget 90 perc alatt, ugye azért azt tegyük hozzá, hogy ez volt a jellemző inkább a 21. században. A legutóbbi két finália az elkényeztetett minket, a 2018-as 6 gól, valamint a 2022-es 4 gól rendes játékidőben, ugye Katarban még a 2-2-es végeredményre a hosszabbításban rápakolt egyet-egyet a francia és az argentin csapat is. Hát itt egyelőre 0-0, és hát az mindenképpen árulkodó az argentin csapat támadó játékát illetően, hogy 84. perc és kapura lövése sem volt a címvédőnek. Egészen elképesztő. Laporte fejeli vissza, megcsúsztatja Merino, Torres lekészíteni Merinónak. Yamal talán lesről lépett vissza, a zászló lemarad, a spanyolok viszont maradnak az argentin térfélen, minden mezőnyjátékos, tehát a címvédő oldalán. 84. perc, gól nélküli állás, de egyre nagyobb spanyol fölény.
5: Ukrája adja Nico Williamsnek, elesik Williams, de nem történt szabálytalanság Vincsics szerint, úgyhogy már fordulhat az argentin csapat. Messi kapja a labdát a jobb szélen, átlépi a felezőt és indítaná Molinát, ez picit hosszúnak tűnik. Laporte előnyösebb helyzetben, visszaadja Simonnak, Simon pedig előre éveli. A középpályán aztán egy szabálytalanság, ezúttal nem veszekszik Fernandez, ő is érzi, hogy megtörtént a falt, de a gyors szabadrúgást meg tudja akadályozni, így is az argentin középpályás újra elvégezheti Rodri, vagy akár Pedri ezt a szabadrúgást. Most már a 85. perc.

0: A közelében Williams és Jamal is, de jön közelebb Pedri is. Porro azonban inkább visszafele, hátrafele dobja Kubarsinak. Kubarsi Rodrit játsza meg a középpályán. Rodri Pedrinek, Pedri Kubarsinak. Visszahúzódik megint csak a teljes argentin csapat. Messi is a saját térfelének a közepén. Hát mondjuk úgy, hogy zárja a passávokat, de azért ő továbbra sem fektet olyan hatalmas energiát a védekezésbe. Laporte kapja most Kubarsitól. Kubarsi visszaadja, illetve Laporte visszaadja Kukurellának, aztán most már Kubarsinál a labda. Kubarsi a jobb oldalra passzolja Porrónak, McAllister lép oda, és ki is megy a labda McAllisterről, aki aztán rárúgja a reklámtábláról, onnan visszapattan a pályára, végül csak ott kerül Porró kezébe. A 86. percben 0-0-nál spanyol bedobás, és aztán spanyol akció kibontakozóban.
1: Nico Williams mellel teszi maga elé, befelé indul vele szemben Molina, Nico Williams még egyszer visszafelé szerelték őt, viszont Pedrihez pattan vissza. A labdával már Laporte, a felezővonal közelében a spanyolok bevonják Simont is. Ugye Luis de la Fuente szövetségi kapitánynak egy változtatási lehetősége még van, adott esetben tehát tudja még frissíteni a csapatát a hátralévő percekre, mert hogy a 90-ből már csak 4 van, hátra plusz a hosszabbítás. A spanyolok most a saját térfelükön járatják a labdát, elől Álvarez és Messi, ez a két játékos az argentinok részéről. Merino jött vissza, kérte el, és megjátsza Rodrit. Rodri előtt van terület, a jobb oldalra gurítja. Jamal vele szemben Tagliafico. Jamal vissza Rodrihoz, 20 méterre, 25 méterre a kaputól. Merino belöbböli, Ferran Torres ellövi, mellé pottog. Ferran Torres elvált az őrzőjétől, és a löbbölt labda, amit kapott csapattársától, Merinótól tökéletes volt, picit éles szögből a jobb oldalról próbálkozhatott, 11 méterről kapásból lőtte el, illetve talán pont pattant előtte, és nem tudott kellőképpen ráfordulni. Torres valóban megpattant, és azután tudott lőni, le is rúgta a földre Torres, és ez így nem volt veszélyes Martinez kapujára. Azért a spanyol válogatott támadó hatékonyságát, illetve a kidolgozott helyzeteknek a minőségét jól mutatja, hogy a várható gól mutatója a spanyol együttesnek 9-10. Tehát egyetlen egy gólt sem tudnak jegyezni ez alapján, egy teljes gólt az XG mutatójuk szerint. De hát nem ez számít, hanem a lőtt gól, és az továbbra sincsen. A világbajnokság döntőjében 0-0, jönnek előre továbbra is a spanyolok, de a rendes játékidőből egyre kevesebb van hátra, 88. perc.
0: Laporte a labdával felpasszolja az argentin térfélen helyezkedő Pedrinek, aki a bal oldalra éveli Williams felé. Williams egy testcsellel elküldi Molinát, aztán épp hogy bent tudja tartani Williams, visszaadja Kukurellának. Kukurella még egyel beljebb Rodrihoz passzolja, Rodri pedig tovább játsza Pedro Porrónak, aki most behúzódik középre. Így a szélen egyelőre csak Jamal. Porro inkább visszaadja így Rodrinak, aki most íveli ki megint a bal oldalra Williamshez. Williams két argentin játékossal szemben visszateszi Pedrinek, aki érkezik segíteni. Pedri bejátsza megint a középpályára, sőt a védelemvel, vagy egy védőnek, Kubarsinak, aki felpasszolja most a labdát Merinohoz. Merino a 16-oson belül tovább teszi, arrébb rúgják az argentinok, de nem szabadul fel a kapu, mert hogy Jamalnál a labda. Jamal még egyet tol rajta, aztán még egyet, de keresi a lövőhelyzetet, de egyelőre nem találja. Jamal még mindig tovább Rodrinak. Rodri ki a bal oldalra, a 16-os sarkánál helyezkedő Williamshez. Williams rávezetheti Molinára, nem sikerül átfűznie. Molina leszereli, és Molina bent tartja a szögletzászlónál most a labdával. Így viszont kirúgja végül Molina. Dobhat a spanyol válogatott, Kukurellá kezében a labda. Molina passza nem volt jó a társnak, Kukurellá. Bedobja Laportnak, Laporte fel a középpályára. Teljesen beszorul az argentin csapat, de hát már hosszú percek óta, szerintem a második fél idő hidratációs szünete óta igazából nagyjából ez a játékképe. Most a 89. percben Kubarsi passzolja föl Rodrinak, Rodri távolról ellövi fölé. Talán picit elsiette most a spanyol válogatott csapatkapitánya, előtte nagyjából 23-24 méterről, miközben volt területe, talán még közelebb is vihette volna, ő viszont ezt nem tette meg, a kaput pedig nem találta el. 90. perc is elkezdődött, Spanyolország-Argentína 0-0.
1: A játékképe valóban olyan, mint a A második elődöntőben az angol-argentin, miután az angolok megszerezték a vezetést, akkor a fölényben játszanak most a spanyolok. Igaz, az argentinok nem teljesen adták fel a támadások lehetőségét, viszont az a tűz, az a hév, az hiányzik a spanyolok játékából, mint ami az argentinok játékában megvolt az elődöntőben. Messi már a spanyolok térfelén, Cucurella szerel, jöhet majd egy bedobással Argentin.

0: Argentína, 90. perc. Kérdés, mennyit tesz rá Slavko Vincic, mennyi lesz még a hosszabbítás itt, mielőtt jönne a túlóra, mert egyre közelebb a 2x15 perces hosszabbításhoz. Jöhet tehát a bedobás, és a jordán játékvezető, a tartalék játékvezető Adam Mahadme felmutatja 4 perc hosszabbítást, tehát az ivószünet 3 perce plusz 1. Ferran Torres a földön, ő volt a szabálytalan. A játékvezető tehát Ferran Torres-t látta szabálytalannak, holott talán sokoknak úgy tűnhetett, hogy Otamendi rántotta magára ellenfelét. A 4 perces hosszabbítás pedig ebben a pillanatban már meg is kezdődött. Az argentinok szabadrúgásával Medina saját tér felén visszagurítja Emiliano Martinezhez. Kijött most a szorításból Argentina is, hát lélegzetvételnyi szünethez jutott, és talán fel is lélegezhet. Martinez nyújtja előre, ez nem pontos Giuliano Simeone-nak, ráadásul McAllister a középpályán le tudja venni az égbe lőtt spanyol labdát, Messi gyorsít. A jobb oldalon Simeone-val a váltás, és Messit ütközik le. Hát itt most nehogy kitörjön a palota forradalom, Vincic-sel szemben jó néhányan szövegelnek, Vincic mutatja, hogy ezért sárgalap nem jár. Laport állta útját Messinek, Messi már régen elpasszolt a labdát, amikor ment volna tovább, Laport pedig ott volt abban a sávban, ahol elfutott volna Messi. Szabadrúgás jár mindenképpen, a játékvezető sárgalapot nem mutatott fel. A hosszabbítás második percében járunk, a világbajnokság döntőjében Spanyolország-Argentina 0-0.
1: Jön előre Otamendi, és jön előre Medina, jönnek a jól fejlő argentin játékosok. Az argentin kórusa lelátón pedig rákezd. Lehet, hogy a rendes játékidőben most utoljára kezd rá ilyen intenzitással az argentin szurkolói had. A labda mögött ott van Messi, és ő passzolja ki a jobb szélre, mégpedig Simeone-nak, akitől vissza is kapja most Messi. A spanyolok visszahúzódnak saját érfelükre, Fernández kapja, Fernández vissza Messinek, Messi 17 méterre, tovább pattant tőle a labda, nincs szabálytalanság, de nincs spanyol kontra, mert hogy ez Paredesé, Paredes bejátsza Álvareznek, a jobb szélen üresen Simeone, Simeone beteszi középre, Simon vetődik ki, és Simon megfogja a labdát. Egy veszélyesnek tűnő argentin támadás, lehetőség, ez viszont egy spanyol kontra. Nico Williams gyorsított rá, 3-3-ban a spanyolok, üres a hosszú oldal, Williams ellövé, Martinez véd. Martinezről kipattan a labda, és elfejeli onnan a sűrűjéből a visszahúzódó Álvarez. Jöhetnek így a spanyolok. 93. perc, egy óriási szabálytalanság és egy sárgalap, mégpedig a második sárgalapja ez Enzo Fernándeznek. A 93. percben Enzo Fernándezt kiállítja Slavko Vincic játékvezető. Egy kicsit fölösleges sárgalapot a felezőnél, nem hiszem, hogy elérte volna ezt Fernández, kontrát indított volna az argentin válogatott, de hát nem volt erre nagy esélye, mert Kubarsi jóval előnyösebb helyzetben volt, Fernández pedig elkésett, Vincic pedig hát nem sokat gondolkozott ezen. Kubarsi a felezőnél elrúgta a labdát, Fernández pedig oda lépett Kubarsi jobb lábára. Szerintem jogos a sárgalap, de mit gondolnak erről a szakértőink a stúdióban?
2: Teljesen jogos a sárgalap, ilyen felelőtlenséget nem szabad csinálni, hát ha a hosszabbításba gondolkozunk, itt még van egy perc, utána 2x15 az 31 perc, az rettentő sok idő egy spanyol válogatott ellen, és most nagyon nehéz helyzetbe hozta a csapatát. Az argentinok minden mozdulatán látszik, hogy már a 11-esekre játszottak, már 30 perccel ezelőtt is, Emilio Martinez lassan veszi fel a labdát, húzzák az időt, keresik a testi kontaktusokat, most próbálják a játékvezetőt kizökkenteni, megint a spanyolokat fenyegetik, azt gondolják, hogy nem lesz több sárgalap vagy kiállítás. Kíváncsi vagyok, hogy a játékvezető mennyire tud úrrá lenni a feladatán, mert például Paredesnek már nem szabadna a pályán lenni, de ő még leghangosabban most is vezényli az argentinokat. Itt, ha a futballról fog szólni, már pedig nagyon nehéz lesz visszazökkenteni, és a spanyolok, ha azt meg tudják állni, hogy nem mennek bele ebbe az adok-kapokba, amit az argentinok most próbálnak kierőszakolni, hogy a játék ne a fociról szóljon, hanem minden más körülményről, hogy körül már kiállítottak, akkor most már minden vitás kérdés a miénk legyen. Tehát most próbálják lelki hadviseléssel befolyásolni a játékvezetőt. Egyébként Enzo Fernández most sétált csak le a pályáról, egész eddig győzködték a játékvezetőt. Mondjuk olyat nem láttam még, hogy visszavonja valaki, mondjuk a VAR időszakában elképzelhető, de hát ez egy nagyon csúnya szabálytalanság volt. Az argentinok örülhetnek, hogy mondom, hogy Paredes révén még a pályán tudott maradni. A spanyolok előtt itt most egy perc van hátra, itt a hosszabbításba kell gondolkozni. Én szerintem Nem nagyon tudom elképzelni, hogy kibírja 30 percet argentin emberhátrányba, úgyhogy már egy nagyon fáradt csapatról beszélünk, aki teljesen az erejével elkészült. Itt a spanyoloknak lesz 3-4 helyzete szerintem, ha egyet berúgnak, megnyerik a világbajnokságot.
0: Ez a világbajnokság döntőinek sorában a 6. kiállítás, és itt amíg ment a szövegelés Vincsicsnél, addig történt egy érdekes jelenet, hogy Cucurella úgy mondott oda valamit Messinek, vagy egy pillanatra oda tette a kezét a szája elé, Messi pedig jelentkezett Vincsicsnél, hogy hát itt szájátakarás történt. A VAR megnézte, és valóban azért itt a lassítások alapján nem volt ez olyan szájátakarás, ami miatt bármit kellett volna Cucurellával tenni, mondjuk kiállítani. Ez a kiállítás elsősorban majd a 2x15 perces hosszabbításban nyújthatja be a számlát. Most viszont még a rendes játékidő hosszabbításában járunk. 96. perc. Jönnek előre a spanyolok, ugye? A játékvezető a 94. percben a jelzett ráadás utolsó percében mutatta fel a piros lapot. A jobb oldalon Yamal, rávezeti Tagliafico-ra. Yamal a 16-os csücskénél szerelik őt. Julián Álvarez megjel a labdával, elől nincsen társ, azért megpróbálja itt megtalálni Cucurella, tovább Ferran Torrest elkaszálják. Szabad rúgás következhet majd kiváló pozícióból, szemben a kapuval, olyan jó 20 méterről. Paredes söpörte el Torres lábait. Paredes, kiemelem, mert hogy van sárga lapja Paredesnek, de megúszta a kiállítást egyelőre az argentin középpályás, pedig egyértelműen Torres lábát találta el. És mondom, a szög ennél a szabadrugásnál tökéletes, van jó néhány kiváló rugótechnikával megáldott spanyol játékos a pályán, de hát egy világbajnokság döntőjének a 97. percében, ugye a 104. mérkőzésen, hogy ki tudja ezt úgy kapura lőni, hogy abból gól is legyen, Yamal vagy Porro.
1: Vincsics talán most azt is mérlegelte, hogy 2 perccel ezelőtt kiállított már egy argentin középpályást, és lehet, hogy nem tenne jót a mérkőzés hangulatának egy újabb argentin piros lap, már ahogy ezt ők tudomásul vennék, mármint az argentin játékosok, és ezért talán ezért sem adott sárga lapot. Minden esetre ott van a labda mögött Yamal, és ott van Porro, miközben a játékvezető a sorfalat igazgatja, valamint igazgatja ezt természetesen Emiliano Martínez is a kapuból. Az argentin sorfalattól 1 méterre ott van 3 spanyol játékos is, akik szintén takarják a kilátást Emiliano Martínez elől. 5 tagú egyébként az argentin sorfal. A 98. perc kezdődik, meg kilépi a távolságot Yamal is, kilépi Porro is. Kérdés, hogy melyikük fogja elvégezni. Hogyha ebből nem rúgolt a spanyol válogatott, akkor alig, ha nem jöhet a 2x15 perces hosszabbítás. Vincsics sípjára vár a 11 spanyol, meg a 10 argentin a pályán, na meg mindenki más, aki követi a világbajnoki döntőt, akár a helyszínen, akár bárhol a világban. Vincsics még mindig rendezkedik, túl közel vannak a spanyolok az argentin sorfalhoz. Na, mikor fogja elvégezni a szabadrúgást a spanyol csapat? A sípszó felhangzik, Yamal fut neki, Yamal ellövi, Martínez véd hatalmasat. A bal felsőből tolja ki az argentin kapus Yamal szabadrúgását. Pontot ment el a labda, ahol takarták a kilátást a spanyol játékosok, de Martínez nem zavarta meg. Egy nagy bravúrral kivédte a labdát. A kis szögletet pedig már elvégezték a spanyolok. Williams középre teszi, tisztáz az argentin csapat. Vincsics pedig lefújja a rendes játékidőt. 98 percig tartott az első, hát 90 perc, vagy hát a rendes játékidő, de gól nem született az argentin a Spanyolország világbajnoki döntőn 2026-ban egyelőre. Hogy a hosszabbításhoz-e, az majd hamarosan kiderül. Most viszont megyünk ismét a stúdióba.
3: Ja, itt a stúdióban kicsit döbbentre állunk mi is az események előtt. Megmondom őszintén, sokáig a 94-es világbajnoki döntőre gondoltam, amelyet az Egyesült Államokba vívtak, aztán most már az elmúlt percekben a 2010-esre, amit szintén Spanyolország vívott, de térünk vissza erre a találkozóra. Feri, hát nyomasztó, egészen elképesztő nyomasztó, hogy az egyik csapat egy világbajnoki döntőben ekkora előnyben, ekkora fölényben játszhasson, és mégsem tud nemhogy gólt szerezni, de még csak komoly helyzetet sem kialakítani.
4: Igen, két irányból közelíteném meg az eseményeket. Ez is a spanyol válogatott oldaláról én maximális egyetértek veled, hogy Ekkora nyomasztó fölényben van egy csapat, több mint 90 percen keresztül. Most a kiállítás utáni időszakot még talán ne is vegyük ide, de a spanyol válogatott a kapcsolatban, ha valami kritika érheti őket, akkor az az, hogy nincs igazából teteje a csapatnak. Tehát olyan Mbappé vagy Haaland szintű támadó, aki az ilyen nyomasztó fölényben lévő csapatnál akár beadásokra pontos érkezéssel, akár kétvédő lekötésével mondjuk a középpályások számára mondjuk tízes pozícióban, mert azért Dani Olmo is adós a gólokkal. Tehát gyakorlatilag nincs elég teteje ennek a válogatottnak, ráadásul azt se felejtsük el, hogy Baena személyében nem találták még igazából a megfelelő minőségű baloldali támadót sem. Tehát itt azért bizony kihívásokkal küzdik ez a spanyol válogatott, és ha valami miatt esetleg úgy alakul, hogy nem nyernék meg ezt a döntőt, akkor talán ez ennek köszönhető. Argentin oldalról viszont újabb óriási probléma előtt Tászkálóni, és ez egy már egyre jobban kezdem sajnálni, hiszen elképesztő jó edző, és elképesztő nagy taktikus, és fantasztikusan olvassa a mérkőzéseket, ezt lehetett látni az eddigi találkozó során, de most gondoljunk bele, hogy úgy kell belenyúlni a mérkőzésbe, hogy elveszítette a szélét a csapatnak, hiszen gyakorlatilag a kiállítással most döntenie kell, hogy a két ég közül leveszi az egyiket, mert nyilván Julian Alvarez visszahúzta a végén, és Messit hagyta föl negyedül center pozícióban, de vajon Julian Alvarezzel lehet-e bírni a szélét? És ezáltal ugye nyilvánvaló, hogy ha oda középpályást fog cserélni, akkor elveszíti azt a lehetőségét, hogy ugye a kedvenc cseréjét Lautaro Martínez becserélje, tehát és már csak egyetlen egy változtatási lehetősége van, úgyhogy egy újabb kényszerű cserének a csapdájába került Scaloni. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy oldja meg ezt a szakmai feladatot.
2: A nagy kérdés az, hogy lehet-e úgy világbajnokságot nyerni, hogy nem, hogy kapura nem lősz, helyzeted nincsen. Ez csak egyféleképpen tudja megcsinálni Argentina, ha vagy talál egy gólt, vagy 0-0-al kihúzza és 11-eseket megnyeri. Én erre megmondom, ezt én jelen pillanatban kevés esélyt látok, mert a spanyolok eddig is óriási fölényben voltak, most létszámfölényben lesznek, helyzetet biztos, hogy fognak tudni kialakítani, ha más nem, akkor ilyen szabadrugás pozíciók, beadó pozíciók rengeteg lesz. Ha ott vissza tudják készíteni 18-20 méterre lövésre, előbb-utóbb utat fog találni az argentin kapuba. Az argentinok teljesen elkészültek az erejükkel. Feri már említette, hogy három helyen kellett a védelemben cserélniük, tehát már az a megszokott csapat sincs a pályán, nincsenek meg azok az automatizmusok, amik kellenének ahhoz, hogy a védekezés olajozottan működjön. Itt most azt tudod csinálni, hogy Messi, akitől nem elvárható, hogy 39 évesen a 8. mérkőzésén, még ha a világbajnoki döntőről is van szó, hogy amikor nincs náluk a labda, ő hajtsa azt. Tehát ha belegondolsz abba, hogy létszámfölényben vannak a spanyolok, Messi már nem nagyon tud a védekezésben részt venni, tehát akkor két emberrel több van a támadás építésbe, ami brutális nagy szám ezen a szinten, egy olyan válogatott ellen, aki a világ legjobban passzoló csapata. És én erre alapozom azt, hogy a spanyolok ki fogják használni azt, hogy valahol megtalálják ezt a 10-8 elleni játékot, most Messit levettem a védekezésből, nyilván ott lesz, de nem fog tudni hozzátenni sokat a védekező részhez, legfeljebb avval, hogy esetleg egy-egy faltot kialakít, hogy addig is tudja húzni az időt Argentina. Itt az lesz a kérdés, hogy a 2-3-4 helyzetéből Spanyolország valamelyiket gólra tudja elváltani.
3: Nekem pedig ismét eszembe jut a 90-es világbajnoki döntő, amikor ezersebből vérzett Argentina, és akkor volt egy Maradónája, és mindenki Maradónától várta a csodát, és a 9 vagy a 80 valahanyadik percig tartotta is Maradona szinte egyedül a csapatot. Hát most Messi tartotta, de hogy tudja, még 30 percig ez kiderül a folytatásban, szó ismét Legős László Pálé és Tóth Bélái.
0: És lesz szó még az 1990-es VB döntőről, Laci, ne aggódj! A labdával a spanyolok, mert hogy Spanyolország indította útjára a hosszabbítást. Kétszer 15 perces ráadás, tehát a világbajnokság döntőjében. 2022-ben is volt erre példa, az argentinok most is túróráznak, viszont 4 évvel ezelőtt 2-2 volt az állás, most 0-0. Az ellenfél pedig most Spanyolország, nem pedig Franciaország Argentina számára, és Franciaországgal szemben nem voltak emberhátrányban a 2x15 perces ráadásban. A spanyolok jönnek előre. A labdával Porro, Rodri nyesi át Nico Williamshez a bal oldalra. Nico Williams megtartja, aztán Molina mellett befelé passzol Cucurella, 20 méterre a kaputól Pedri, Cucurella visszakapja Nico Williams, Cucurella mozog be mélységbe, de labdát nem kap. Visszafelé játszott a Nico Williams, Laporte, Pedri, A labdával most már Kubárci, Kubárci vár ki és forgatját a jobb oldalra, Jamal nem indul meg befelé, inkább betolja középre Porrónak, Porró megint Jamal, rövid passzos játék most, Jamal visszakapta Torrestől, Porró 25 méterre kaputól, Torres meg elválasztják a labdától, Tagliafico pedig ütközik ellenfelével Porróval, argentin szabadrúgás következik. Tehát ez az Enzo Fernández kiállítása 6. volt a világbajnokságok döntőinek sorában. 1990-ben az argentin csapatból két játékost állítottak ki, Dezottit és Monzont. Kiállítás sorsára jutott még 1998-ban Desai a francia együttesből, 2006-ban a hosszabbításban Zinedine Zidane, szintén a francia válogatottból, és 2010-ben akkor, amikor a spanyolok is ott voltak a pályán Johannesburgban, Johnny Heitingát küldték le idő előtt zuhanyozni a holland együttesből, úgyhogy megint csak ember előnyben a világbajnokság döntőjében a spanyol válogatott.
1: Egy szabadrúgást ível előre Emiliano Martinez, de ez nagyon hosszú volt mindenkinek, ki is ment az alapvonalon, úgyhogy jön most egy spanyol kirúgás, Unai Simonnak kell elmennie a labdáért. Hát a két kapus közül Martineznek volt jóval több dolga, akár itt a 98. percben 10 védést is bemutatott, illetve hát a 98-ban csak egyet, de összesen a meccs során 10-et is, miközben Ferran Torres a 16-oson belül az alapvonalnál visszateszi Jamalnak, Jamal épp hogy nem tudja átvenni, érkezik vissza Álvarez, és ő piszkálja el, Jamal elől Tagliafico, aztán újra Álvarez, magasan teszik ide-oda az argentinok, és ez talán hiba volt, mert hogy Pedrihez kerül, Pedri a 16-os vonalánál íveli középre, Nico Williams fejjel, Martinez véd. Egy újabb bravúr az argentin kapustól, és hozza ki a labdát az argentin válogatott, McAllisternél van most, de elő nem nagyon lehet kit megjátszani, McAllister annyit elintéz, hogy egy szabadrúgást kiharcol az argentin válogatottnak a saját térfelének közepén, felborította őt épp az imént helyzetbe kerülő Nico Williams, aki igazából remekül csúsztatott, Martinez valóban nagy vetődéssel tolta ki a labdát onnan a kapu jobb oldalától. A labda az argentinoknál, tehát Tagliaficónál, az ember hátrányban játszó argentin válogatott saját térfelén járatja ide-oda. Most Medina pontatlanul ível előre, de Porró is borzasztóan rosszul ér bele. Kimegy a labda az alapvonalon túl. Emiliano Martinez fog egy kirúgást elvégezni, aki hát lehet, hogy eddig a mérkőzés legjobbja. 94. perc, Spanyolország-Argentina 0-0.
0: És ez volt a 11. védése, tehát Tim Howard, a rekordot tartó kapus, az lehet, hogy hát úgy figyelheti ezt a találkozót, hogy Martinez veszélyezteti az ő csúcsát. 2014-ben az amerikai kapus a belgák elleni mérkőzésen védett 16-szor 120 perc alatt. Itt 11 hárításnál járt tehát Emiliano Martinez, de hát csupán 4 perc telt el a 2015 perces hosszabbításból. Spanyol szabadrúgás követően a felezővonal közelében a spanyolok, lesz majd még egy spanyol változtatás, érkezik majd Zubimendi a középpályára. A labdával Porró, már az argentinok térfelén Spanyolország, Rodri rárugja egy argentinra, Giuliano Simeone rossz helyre fejeli, ő kerül bajba, de végül megmenti, fejjel tudta tovább tolni, Messi elől pedig valahogy még elsodorta a labdát Kubárci. Laporte megelérte a saját térfelére és gyűjti be. Pedri Cucurella a bal szélen. Az most már egyértelmű, hogy a spanyol válogatott nem igazán örülne annak, hogyha itt 11-es párbajba torkollan a mérkőzés. Ember előnyben szeretnék lezárni a nyitott kérdéseket még a 120 perc alatt. A labdával Jamal a jobb szélen, visszafelé gurítja Porróhoz, Kubárci, minden mezőnyjátékos az argentin térfélen, Rodri forgatját Nico Williamshez, Williams befelé indul, egy beadási kísérlet, de Giuliano Simeone ezzel akár meg is lódulhat a labdaszerzés követően, végül kipattan róla a labda, jöhet majd berobással a saját térfelének közepe tájékáról Spanyolország a mérkőzés 96. percében, a világbajnokság fináléjában 0-0.
1: El is végzi a bedobást a spanyol csapat. Laporte volt az, aki végül bedobta a labdát Pedrinek, Pedri pedig már Rodrihoz játsza, és azonnal ott van a spanyol válogatott az argentin térfélen. Porró középre teszi laposan, továbbpat a labda Merino felé, egy helyzet, Vid Martínez, aztán Williams belövi, de már sípol a játékvezető. Nem érvényes Nico Williams gólja. 96. percben a hálóba kerül a labda, és talán azt fújta le, hogy Merino és Martínez ütközött ott középen a 16-oson belül, a 11-es pont tájékán, Martinez a földön, fájlalja a combját, az argentin válogatott kapusa, miközben a játékvezetőt, Slavko Vincsicset most a spanyol játékosok veszik körül. Dühöng Williams, Porro tette be laposan a labdát, beleért még középen Ferran Torres, és így került Merinohoz, akiről levágódott először Otamendi, és aztán estében rugott kapura, nem találta el a labdát Porro, Martinezről kijött, és így pattant Williams elé, aki az üresen maradt kapuba passzol, de talán nem a Martinez ellen elkövetett mozdulat, hanem előtte az Otamendivel szemben elkövetett szabálytalanságot fújta le a szlovén játékvezető. Minden esetre a gól érvénytelen, úgyhogy a 97. percben továbbra is 0-0 az állás.
0: Mit gondolnak erről a szakértőink, Bene Ferenc és Vukovics László?
4: Valószínűleg helyben fogják hagyni a támadó szabálytalanságot, hiszen helyesen említettétek, Otamendivel szemben lehetett szabálytalanság. Egy picit defenzívnek érzem ebben a szituációban a játékvezetőt, nem szeretné, hogy erről csámcsogjanak az újságok meg az internetes fórumok. Igazából nyilvánvalóan az argentin védő rájátszott erre az ütközésre, tehát gyakorlatilag a labda fedezése érdekében elkezdett hátrálni Merino, és hát Otamendi nagyon szépen eljátszott a szabálytalanságot. Ennyire nem súlyos a helyzet, természetesen Martinez révén sem, hogy ápolni kelljen, de hát az argentinoknak most már egyetlen egy célja és stratégiája lehet, hogy kihúzzák a 11-esekig a találkozót.
0: Zajlik tehát az ápolása Emiliano Martineznek, és itt azért a két szövetségi kapitánya az oldalvonal mellett egy nagy taktikai csatába bonyolódik bele. Azt korábban említettük, hogy Zubimendi már játékra kész állapotban a kispad előtt. Ez lehet az ötödik változtatása De La Fuentének, és ugye a hosszabbítása révén még lesz egy csere lehetősége, az argentinoknak pedig egyetlen maradt a hosszabbítás miatt. Hogy látjátok, hogy hogyan sakkoznak majd a szakvezetők, hogy kik érkeznek a pályára? Rövidre zárja ezt a kérdést De La Fuente, mert Zubimendi mellett érkezik egy belső védő, Eric Garcia, úgyhogy most már erre is reagálhattok.
2: Itt most Luis De La Fuente a játékügyesebb embereket hozza be a pályára, mert már csak Messi van az argentinoknál egyedül elől, de ő már nem nagyon tud labdához érni, mert nincs a labda az argentinoknál. Itt arról fog szólni a hátralevő idő, hogy a spanyolok szerintem futószalagon fogják gyártani a helyzeteket, a szabadrugásokat, a szögleteket, ami ott közelről jön, és abból, amit láttunk most, például ebből, amiből gól lett, de visszavonták, vagy az előbb a Nico Williams fejesénél, ebből egy kicsit pontosabbak lesznek a spanyolok, fölteszik az íre a pontot. Az argentinok már nagyon várják a 11-eseket, már lépni alig bírnak, ők már csak avval foglalkoznak, hogy eljussanak a 11-esekig.
1: Rodri és Laporte jutott a lecserélés sorsára, a csapatkapitányát is lehozza tehát De La Fuente, és akkor érkezik Zubimendi, valamint Eric Garcia. Mind a ketten első mérkőzésükön lépnek pályára a 2026-os világbajnokságon, egy döntőnek a hosszabbításában. Kukureja indítja közben Williams-et a bal oldalon, Williams egy becsúszó szerelés Simeone-től, és ezzel akár indulhat egy argentin ellentámadás, ez a passz viszont borzasztó, Merino szerzi meg az argentin térfél közepén. Merino Porróhoz passzolja, aki aztán Jamalhoz játsza a jobb szélre, Jamal beteszi középre Zubimendinek. Zubimendi nézi, hogy a bal oldalon indul-e Kukureja, Kukureja pedig indul, és meg is kapja a labdát a bal hátvéd. Aztán beteszi Pedrinek középre, Pedri alány, jól érkezik Merino középen, egy nagy mentés a közép hátvédektől. Medina volt az, aki kivágta a labdát, és erre indul a Messi, Messi lerántja ellenfelét, aztán kapura lövi ugyan jó 35 méterről, de már sípolt Vincsics játékvezető, Kubarsi harcolta ki ezt a szabadrúgást, úgyhogy ismét a spanyoloknál a labda. A 100. percben jöhet majd a spanyol szabadrúgás a spanyol térfélről.
0: És hát talán a FIFA-nak azt át kellene gondolnia, hogyha az Amerikai Egyesült Államokban van egy VB, akkor a döntőt ne ott rendezzék, hanem valami más országban, mert 94 példájából és ebből kiindulva a gól nélküli mérkőzés garantált. Spanyol támadás, azért ezt a góltalanságot ezt még meg lehet változtatni. Pedri át a jobb oldalra, Porro a 16-os csücskénél, most a beadás át a hosszúra, kifejelték Nico Williams elől, Molina csúsztatta ki. A túloldalon begyűjtik Kukureja, visszakerült tehát a spanyolokhoz. Eric Garcia, aki gyakorlatilag a középpályára érkezett, nem is a védelembe, minden mezőnyjátékos természetesen az argentin térfélen. Ott a labda Zubimendinél, a 16-os környékén továbbra is Spanyolország. Kubarsi most nem próbálkozik átlövéssel, teszi ki a jobb oldalra, Jamal vele szemben Tagliafico, Jamal visszafelé, Porro, Pedri megáll, Jamal ellövi, mellé kanyarítja. Nagyon rossz próbálkozás volt, 101. perc, Hát azért összességében Jamalnak eddig hiányzik ezen a mérkőzésen az a nagy villanás, ami akár benne van egy-egy mérkőzésen, akár a Barcelona együttesében, akár a spanyol válogatottban. Utolsó csere lehetőségét is kihasználja Lionel Scaloni. Belső védő érkezik. Marcos Senesi, méghozzá Julián Álvarez helyére. Úgyhogy azt hiszem egyértelmű a célja Scaloninak, kihúzni valahogy ezt a 120 percet kapott gól nélkül. Senesi személyében ismételten egy belső védő a pályán, ráadásul Álvarez egy csatár hagyja el a gyepet.
1: Hasonlóképpen cserélt ugye Thomas Tuchel az angol-argentin elődöntőben, csak teljesen más volt a szituáció, mert 1-0 vezetett akkor az angol válogatott, amikor felküldte a középhátvédeket, és viszonylag jól játszott, vagy hát hatékonyan játszott az angol csapat az argentinok ellen, és mégis változtatott. Most lehet, hogy nincsen más választás a Scaloninak, csak az, hogy a túlélésre játszik, mert megint csak támad a spanyol csapat. Jamal a jobb oldalon, visszaadja Porrónak, Porró pedig bejátsz a középre Zubimendinek. Zubimendi az argentin térfél kellős közepén adja tovább Pedrinek. A bal oldalon ketten is üresen. Williams kapja végül, előtte indul Cucurella. Williams inkább középre íveli, egyfejes mellé megy Merino csúsztatása. Megint Merino érkezett középen, ahogy az imént is néhány perccel ezelőtt, a meg nem adott gól előtt, most viszont Williams beadására fejjel érkezett Merino, de a csúsztatás egy picit pontatlan volt, elsuhant a labda a bal alsó mellett, lerázta magáról pedig ott középen az emberét, viszont a fejes nem volt elég pontos, de veszélyeztetnek, egyre többet veszélyeztetnek a spanyolok. A 103. percben járunk, a hosszabbítás első fél idejéből van még 2 perc, amikor már is visszaszerzi a spanyol válogatott a labdát, és Pedri révén jön előre. Gól viszont továbbra sincsen.
0: Zubimendi, még a saját tér felén Pedri, Eric Garciához továbbít. Zárkózik a bal szélen Cucurella, valamint Nico Williams. Williams visszagurítja Cucurellához, Pedri kéri el, most már ismételten az argentinok oldalán. Porró nem ér bele, Jamal kapja meg a jobb szélen, Jamal vissza Porróhoz, Pedri 25 méterre a kaputól át a bal oldalra, Williams a 16-os csücskénél, egy csel Molinával szemben befelé húz Williams, lassan lőhet, ellövi bele az argentinba, aki bevetődött, Paredes volt az. A labdával Messi, mert hogy ezzel meglódulhatnak az argentinok, Messi külsővel lövi az égbe Giuliano Simeone felé, Simeonét feldönti Cucurella, nincsen szabad rúgása. Játékvezető határozott mozdulattal mutatja, hogy nem történt falt. Egy keresztlabda most Jamal veszi le, talán a keze segítségével. Hát itt most az argentin kispad berohan a pályára majdnem. Tüntetnek egyrészt azért, mert Giuliano Simeonét szerintük Cucurella egyértelműen, hát akár egyértelmű gólhelyzetben tüntette el, döngölte a földbe, a játékvezető ott határozottan intett, hogy nem volt szabálytalanság, hozzáteszem, hogy Cucurella is a labdát figyelte, csak hogy mint Simeone, úgyhogy talán nem volt a loboncos spanyol azzal tisztában, hogy ott van előtte Simeone. Versenybalesetnek minősíthető, de megint csak kérdezem a szakértőket, hogy mit gondolnak erről az egre paprikásabb hangulatról.
4: Hát a paprikás hangulat az egyértelműen az argentinoknak kedvez, azért ez egy bevált stratégiája az argentin válogatottnak évtizedekre visszamenőleg, hogy amennyiben érzik, hogy az ellenfél jobb, akkor próbálják azokat kizökkenteni, úgymond indolens magatartással, fetrengéssel és a játék tördelésével. Most ennek a tipikus példát láthattuk.
1: A 105. percben Lionel Scaloni, az argentin válogatott szövetségi kapitánya sárga lapot kapott, reklamálás miatt, ő is itt a Simeone Cucurella esetet kérte számon. 3 perc a ráadás a hosszabbítás első fél idejében, most telik le a 105. perc, úgyhogy most még 3 perc van ebből a játék részből. A labda pedig most az argentin válogatottnál, megkapja ott Paredes az argentin térféren, és ő adja még egy sorral visszább Otamendinek. Otamendi hazadja Emiliano Martíneznek, ő pedig állítgatás nélkül rúgja át a spanyol térfőre, Porró veszi át, jöhet ismét a spanyol válogatott, Zubimendi feljátsza, ott középen megkapja Ferran Torres a 16-os vonalán, elesik, nem történt szabálytalanság, Tagliafico mellett tűnt el Ferran Torres, előre ívelik az argentinok, de ez sem jut messze, Zubimendi rúgja vissza, emeli vissza a 16-oson belülre, ezt is elfejeli az argentin védelem, most Messihez kerül, Messi lejátsza Simeonénak, igazából ők ketten vannak elől. mindenki más védekezik az argentin csapatból. A labda ott van a spanyol válogatottnál, Pedri révén szerzik meg. Pedri egy picit körülményes volt, Simeone pedig nagyon harcosan lecsap a labdára, megjátsza Messit. Messi meg is tudja tartani a jobb oldalon, és a bal oldalon is van induló ember. Messi pedig észreveszi a bal oldalon felhúzódó Medinát, aki elől végül Pedro Porro tudja kitenni az oldalvonalon túlra. A 107. percben a hosszabbítás első félidejének ráadásában argentin bedobás a 16-os vonalától a spanyol térfélen.
0: Néhány argentin szurkoló pedig már extázisban a lelátón, Medina kortyol, frissít, pedig nincsen ivószünet. Bedobására próbálja rávenni, valahogy Jamal, miközben Torres, hát eltüntette maga mellett Tagliafico-t, pedig aztán nem bűvész Torres, tehát azért itt az eltűnős varázslatokban ő nem feltétlen jeleskedik, mintha volt, lett volna egy ilyen ütő mozdulat féleség, valóban ellökte magától Torres Tagliafico-t teljesen indiferens helyzetben. A játékvezető csupán figyelmeztette a spanyolt, miközben Giuliano Simeone csúszik rá Cubarsira, jöhet majd bedobással a szöglet zászló mellől, milyen a saját térfeléről a spanyol válogatott Porro. 108. perc, a 2x15 perces hosszabbítás első fél idejének végén járunk. Az argentinok ott vannak még a spanyol térfélen, Jamal bólintja tovább már az oldalvonalon túlról, Tagliafico meg elrúgja a labdát dühében, a játékvezető egy korábbi ütközés miatt megállította a játékot, Merino került a földre, hát nem mondom, hogy ki, Paredes volt az, aki alá tartott. Paredes azért itt sárgola birtokában eléggé kimeríti annak a repertoárját, hogy sárgalappal a zsebében egy játékos milyen faltokat követhet el. A labdával továbbra is a spanyol térfélen a spanyol válogatott, de egy ütközés miatt most jöhetnek szabadrúgással a hispánok. Hát teljes az eklektika itt az első fél időben, a 2x15 perces hosszabbításban, és azt hiszem, hogy Slavko Vincic nagyon jó döntést hoz azzal, hogy véget vet a küzdelemnek most legalább egy percre. Fordulnak a csapatok, és jön majd a hosszabbítás második fele. 0-0-ról a világbajnokság döntőjében Spanyolország, Argentina 105 perc után, tehát döntés nélkül. Na de mi dönthet? Mi lehet az az egy, ami eldönti ezt a világbajnoki döntőt? Bene Ferenc, Vukovics László, ti látjátok-e?
2: Annyi lehet, hogyha a spanyolok higgadtak tudnak maradni, és nem hagyják magukat kizökkenteni, ami roppant nehéz, Luis de la Fuentének ez most a fő feladata, hogy ne hagyják magukat felültetni a provokációnak. Itt most minden lesz, ami a futballal nem kompatibilis, tehát itt keveredni fognak a küzdősportágak, a teátrális jelenetek, a szappanopera, tehát itt lesz fetrengés, lesz belépő, minden. Simeonénak igaza volt, meg Cucurella faltolta ott, de hát pont ő ne reklamáljon, aki előtte három olyat csinált. Paredes 5 sárgalappal játsza végig ezt a mérkőzést, már értem ez alatt azt, hogy már rég ki kellett volna állítani. Tehát ha az argentinok meg tudják nyerni ezt a világbajnokságot, most függetlenül attól, hogy kikinek szurkol, helyzet nélkül játsszák le a mérkőzést, egyetlen esélyük az, hogyha a 11-esig eljutnak, vagy ne adj Isten még a Messi zsenialitása, de Messi már annyira elfáradt, hogy már szinte lépni nem bír. Én azt gondolom, hogy mit az utolsó 15 percben jönnek majd a spanyol helyzetek, és most már szerintem ezt nem fogja bírni Argentina.
3: Hát Laci, 115-118 perce bírják végül is. Volt 20-valányi kapura lövése a spanyoloknak. Most már mosolyog, hogy kibírják ezt a 17 percet, ami hátra van.
2: De ez már nagyon fáradnak, tehát itt már lineárisan...
3: Kevesebben is vannak, igen. De.
2: Egyre jobban és jobban mélyre kerülsz, és előbb-utóbb el fog csúszni, nem fog odaérni, egy 16 méteres falt, vagy egy 11-es, vagy... De itt már valaminek történni kell, ami a spanyolok meg is érdemelnék.
3: Hát, nekem egyre jobban emlékeztetett a meccs a 2010-es világban egy döntőre, amit szintén a spanyolok játszottak, Redibe belefolytottam a szót.
4: Igen, hát igazából nagyon jól látjátok az érzelmeket. Próbálom egy picit racionálisan nézni a találkozót, nyilván nehéz is. Van az a kategória, amikor egyébként Scaloni előtt is le a kalappal a három kényszerű csere ellenére és a nyomasztó spanyol fölény ellenére taktikailag kihozza a mérkőzésből, ami benne van maximálisan. És De La Fuentét is meg kell, hogy dicsérjem, hiszen folyamatosan úgy kalibrálja a csapatát, hogy egyre támadóbb legyen. Egész egyszerűen van az a kategória, amikor a játékosoknak meg kell nyerni a találkozót. Hát ne felejtsük, azért nem az edzők futballoznak. Itt azért különösen Eric Garcia cseréjére hívnám fel a figyelmet, hogy Laporta helyett érezte, hogy ezt már Kubarsiék is megoldják, és főleg egy középpályás védekezéssel. Tehát Eric Garcia személyében egy labdabiztos középpályást hozott be, vagy védőt hozott be, aki szinte középpályásként futballozik. Az összes középpályását lefrissítette, két támadóját a háromból. Hát egész egyszerűen most már Williamséknek meg kell oldania.
3: Ismét a kommentátoroké a szó.
1: Mert hogy folytatódik a világbajnoki döntő, Spanyolország-Argentina 0-0. Itt a kapuralövésekről volt szó a kis szünetben, ugye 19 spanyol mellett 0, azaz 0 argentin próbálkozása az eddigiek alatt, de másban is megmutatkozik a spanyol fölény, az összes paszt, hogyha nézzük, 453 a spanyolok neve mellett, 130 mindössze az argentinok mellett, ami pedig a támadó harmadot illeti, ott 251 átadással rendelkeznek a spanyolok, és csak 51-jel az argentinok. Most is támadásban a spanyolok, Pedro Porro íveli a hosszú oldalra, Williams visszafejeli, ott a helyzet, gól! Vezet Spanyolország! A 106. percben Ferran Torres talál be az argentin kapuba, és itt van a gól a hosszabbításban, nincsen újabb gól nélküli mérkőzés az Egyesült Államokban rendezett döntőket illetően. Ferran Torres 7-8 méterről bebombázza az argentinok kapujába. Porro beadása egy picit hosszúnak tűnt, de Nico Williams megmentette a hosszú oldalon, visszafejelte a második hullámba, ott pedig üresen érkezett Torres, és védhetetlenül bombázta be a kapuba. 1-0 vezet Spanyolország, hát nem bírja ki az argentin válogatott. Ismét a szakértőké a szó.
2: Luis de la Fuente lehozta Ollar Zabalt, aki 5 gólos, de micsoda érzékkel Ferran Torres-t rakta helyére, eddig is becserégette, de egymás mellett voltak. Ferran Torres eddig adós volt a gólokkal, de ha létezik fontos gól, akkor ez az. Pedro Porro beadása hosszúnak tűnt, nagyon jól Nico Williams visszafejelte, és Ferran Torres olyan 10 méterről ballal, a jobb kapufával szembe egy pattanás után gyönyörűen fölvarta a jobb felső sarokba. Nagyon szép gól, maximálisan megérdemeltem vezet Spanyolország, de hát tudjuk azt, hogy a labdabirtoklás nem egyenlő mindig a győzelemmel, de itt most ma Argentina nem hogy csak nem lőtt kapura, még helyzet ecskéje se volt, tehát utolsó passzó szituációja sem, teljesen elkészültek az erejükkel, most kell félni attól, hogy ne menjen át a mérkőzés egy nagyon nagy durvaságban, amikor az argentinok azt érzik, hogy már nincs esélyük, nehogy eldurvuljon nagyon a mérkőzés.
0: Ezen a világbajnokságon először eredményes Ferran Torres, és lehet, hogy élete egyik legfontosabb találata ez. Ferran Torres tehát az, aki megtöri ezt a góltalanságot ebben a világbajnoki döntőben, és neki a válogatottban a pályafutását figyelembe véve 65. válogatottságán a 24. gólja, vezet tehát Spanyolország az Európa bajnok. És történt mindez a hosszabbítás második felének első percében, tehát sok van még hátra, de hát az argentinok, akik tényleg úgy tűnik, hogy teljesen elkészültek az erejükkel, ember hátrányban mit tudnak még mutatni? Van-e bennük annyi szív, annyi tűz, ami alapján begyötörnek egy gólt? Szabadrúgás, Paredes íveli a felezővonal közeléből a spanyol 16-oson belülre, egy csúsztatás, Unai Simon vetődik rá a labdára. Otamendi bólintotta tova, Unai Simon pedig az 5 és feles környékére kirobbanva rá feküdt a labdára. Jönnének előre tehát az argentinok, de hát a spanyolok pont abban jók, hogy valahogy tudják menedzselni az időt előnyben, és most már tényleg az a cél a számukra, hogy akkor, amikor még van hátra 12 perc, valahogy megőrizzék ezt az egy gólos előnyt.
1: Talán abból is tanulhatnak, amit az angolok mutattak az elődöntőben, akik ugye 1-0-ás előnyüket nem tudták megtartani, és nagyon magukra húzták az argentin válogatottat, de hát akkor ember előnyről nem volt szó, itt viszont a spanyolok nem csak gól előnyben, hanem ember előnyben is vannak, hiszen Enzo Fernández a 93. percben a második sárgalapja után kiállította Slavko Vincic, a döntő játékvezetője, és a spanyolok birtokolják a labdát, most viszont eladják, megszerzi a jobb hátvéd Molina, a felpassza levágódik egy spanyol játékosról, aztán Ferran Torres veti bele magát Otamendi ívelésébe, kipattan a labda az eddigi egyetlen gól szerzőjéről, Otamendi pedig már el is végzi a bedobást. Jöhet az argentin válogatott, amely most jut át a felezőn, egy ívelés a jobb oldalra, ahol Messi veszi át, Messi kukurája mellett forgolódik egy picit, a spanyol térfél közepén bejátsza középre Paredesnek, aki pedig kiadja a szélre Molinának, majd megint Paredes a labdával Williamsről pattan le, de Otamendihez kerül, Otamendi pedig Messinek adja. Messi indítása nem jó, Pedro Porro takarít, de csak visszakerül Messihez, őt is szerelik, most pedig már ott van Medinánál. Medina, ő sem tudja át szuszakolni ott a spanyol falon, inkább visszafele játsza Senesinek, Senesi pedig Otamendihez passzol, jöhet ismét az argentin válogatott a kezdőkörben egyelőre, most viszont már onnan is kijöttek, és közelítenek a spanyol kapuhoz. 110. perc, 1-0 vezet Spanyolország.
0: Még egy indítás előre, Unai Simon merre veszi, aztán a lábai előtt a labda megvárja, míg Messi közelebb lép, és csak akkor veszi kézbe a spanyolok kapusa. A 20. kapura lövése szült eredményt a spanyol válogatottnak. Azzal érték el tehát azt a gólt, amivel előnyben a hispán válogatott, és nagyon közel ahhoz, hogy Carles Puyol, David Villa, Iker Casillas, Iniesta példáját másolva 2010 után 2026-ban megszerezzék a második csillagot a címer felé, a spanyol címer felé, mert hogy ez lehet a második világbajnoki címe a spanyol labdarúgó válogatottnak. 111. perc, saját térfelének mélyén a spanyol csapat, Porro előre a jobb szélen, Yamal tovább sodorja, Merino visszaveszi, megrúgják őt, szabadrúgás a spanyol válogatottnak, Tagliafico volt az, aki odarúgott, és azért itt az argentin válogatottból egyrészt McAllister kapott egy sárgalapot, másrészt már jó néhány játékos biceg, valahogy botorkál, tényleg minden baja van már ennek az argentin válogatottnak, hátrányban is vannak, nem csak gól hátrányban, hanem ember hátrányban is, és hát a tüdejükön már alig fér be levegő, a fülükön, a bőrükön, ahol tudják, ott veszik a levegőt, a megfelelő oxigén számot, ami még kell ahhoz, hogy fussanak. 112. perc. A labdarúgó világbajnokság döntőjében Spanyolország-Argentina 1-0.
1: És a labda a spanyoloknál. Pedri a középpályán, Messi megtámadja, Pedri viszont már szabadul a labdától, Ferran Torresnek játssza, aki Eric Garciának adja vissza, Cucurella, Williams, labda biztos nagyon ez a spanyol válogatott. Pedri megint ki a balszélre, Williamsnek talpon a teljes spanyol kispadot, van most pont előttük a játék, ott folyik, ott zajlik, azt láthatja a spanyol kispad is, hogy Pedri tovább teszi Zubimendinek, Zubimendi vissza Kubarsinak, a kezdőkörben játszik ott össze Kubarsi és Yamal, aztán Zubimendi is érkezik, Cucurella kapja a bal oldalon, most pedig már Ferran Torres indítja Williams-et a bal oldalon, Williams középen nincsen társ, Williams-re kilép Senesi, Williams tartja a sarokban, aztán sarokkal teszi oda Cucurellának, és most sípol a játékvezető. Williams Lesztről indult egy 18-20 másodperccel ezelőtt. Argentin szabadrúgás következik. Emiliano Martinez jön, és viszi feljebb jó néhány méterre a labdát, hogy onnan rúgja előre a 16-os vonalától. Mennek előre az argentin játékosok. Hát nekik most már mindent vagy semmit alapon kell támadniuk, hiszen már a 113. percben járunk. 7 perc van a 2x15 perces hosszabbítás második fél idejéből, de elfejlik a spanyolok, és ezzel Ferran Torres kilép a les határól. Torres ittszerben, Torres ellövi, bent van, belövi, kérdés, hogy nem volt-e les, de már magasban az asszisztens zászlaja. Ferran Torres lesről indult, úgyhogy marad az 1-0, és jöhet szabadrúgással az argentin válogatott.
0: András Kovacsics az asszisztens ezt behúzta, és hát millimétereken, centimétereken múlt, hogy valóban lesen volt Torres. Elvégezték a szabadrúgást az argentinok. Jönnek előre, Messi a jobb szélen, Molinával a váltás. Na mit kezd ezzel az argentin válogatott? Simeonéhoz nem jut el, Pedri kanalazza onnan előre, Nico Williams pedig hát felborítja a levegőbe emelkedő Paredest, aki aztán odarúg valakinek, egy spanyol játékosnak. Paredesnek, ahogyan Vukovic László fogalmazott, 5 sárgalap van már a birtokában, mégis ott van még a pályán, és most kapott egy szabadrúgást. 114. perc, a felező vonal közeléből lehet ezt előre ívelni. Valahányszor átlépnek a félpályán az argentinok, azonnal ívelnek. Paredes a 16-os környékére, Yamal fejelte ki. Elmegy ezért még Medina, visszagurítja Emiliano Martinezhez. A kapust egyedül Yamal támadja, aki ugye a saját 16-osának környékén bólintott nem sokkal ezelőtt. Az argentinok még minden erejüket labba vetve még azért jönnek előre. Messi a jobb oldalon, a spanyol térfélen jó a csel, Messi lassan beadhatja, Messi ballábán a labda, Messi középre kifejelte. Eric Garcia, szöglet következik a 115. percben. Az argentinok másodjára végezhetnek el szögletet a mérkőzésen. Messi gyorsan elrúgja, visszafelé gurított a Messi beadását. A hosszúra a kapura tekeredik, fölé száll. Messi a jobb oldalról ballal olyan meredeken ívelt, talán kapura szánta, vagy a kapu közelébe mindenképpen. És bár Unai Simon ott volt, nézte, hogy fel kell-e nyújtózkodnia, ezért a háló tetejére pattant a labda Messi lábáról. 5 perc van még hátra, 120-ból Ferran Torres góljával vezetnek a spanyolok.
1: Bene Ferenc, ez egy rövid kérdés. Van ilyenkor még taktika argentin részről, vagy mennek előre ész nélkül, hiszen nincsen már idő?
4: Hát a taktika az talán Messi kihúzódik a szélére, és minél többen zúdulnak a beadásaira. Most már hosszú indítások várhatóak, és minél hamarabb a spanyol 16-oson belülre jutni valahogy.
1: Martínez íveli most föl a spanyol térfélre, onnan egyelőre takarítanak a spanyol védők, ráadásul ez egy pontos passz így Williamsnek, Williams pedig meghúzza a bal oldalon, egy nagy versenyfutás, Williams egy remek Cselmolina mellett, Williams a 16-oson belül, aztán mit csinált? Ballal rárúgta a jobb lábára, és a jobb lábáról kipattant az alapvonalon túlra, úgyhogy jöhetnek az argentinok kirúgással, pedig középen érkezett.
0: Ilyet mi is gyakran csinálunk.
1: Spanyol csapattárs, csak mi nem a világbajnoki döntőben. Jön az argentin válogatott így a kirúgást követően, majd már Martínez elvégzett, Paredes pedig kiadja Otamendinek. Most már Messinél a labda, valóban a szélen, a jobb szélen. Ferran Torres mellől teszi be a kezdőkörbe Paredesnek, aztán jön egy ívelés Senesitől a 16-os vonalára, a hosszú oldalon Simone meg begyűjtheti, be is gyűjti, egybecsúszó mozdulattal tartja benne a labdát Simone, visszakészíti Messinek, Messi lövi, levágódik a spanyolokról, ráadásul talán Merino fejét találta el Messi lövéseit, hiába tartotta volna még bent ott a túloldalon a szélen McAllister, Merinót ápolni kell, mert hogy Messi bombája valóban telibe találta nagyjából 2 méterről Merino fejét, fejsérülésnél pedig nincsen appelláta, a játékvezető ápolást rendel el. Merino magánál van, úgy tűnik, de nyilván jönnie kell az ápolásnak, ahogy ezt ilyenkor mondja a szabály. A 117. percben Otamendi azért reklamál még a játékvezetőnél, majd labdaejtéssel fog folytatódni a mérkőzés. Gyanítom, az argentinoknak ejti le Vincic a labdát, mert hogy valóban ott bent tartotta volna még az argentin csapat a szöglet zászlónál. 118. perc tehát, 1-0 vezetett Spanyolország Argentina ellen a 23. labdarúgó világbajnokság döntőjében.
0: Áll a játék, mert valóban Rodri elég közelről nézett bele ebbe a Messi-féle bombába, és emiatt ápolni kell, hogyha itt esetleg agyrázkódást állapítanának meg nála, akkor hát én úgy tudom, a szabályok értelmében lehetne cserélni, tehát fejsérülés esetében van egy plusz csere lehetősége Spanyolországnak. Na de áll a játék, és megint csak a szakértőkhöz fordulunk, 118. perc. A végén járunk már nagyon, az energiatartalékok végén jár mind a két együttes. Az argentinokban van-e még annyi szív, tűz, ami alapján kiharcolják a 11-es párbajt?
2: Fejcserénél lehetne egyébként cserélni, csak arra reagálok. Az argentinokban sok tűz van, de itt már nem fogják kiharcolni, szerintem Spanyolország lesz a világbajnok. És akármennyire próbál nyomni Argentina, sokkal inkább benne van az, hogy egy kontrából még egyszer elszaladnak a spanyolok, de szerintem már nem fog tudni gólt rúgni Argentina.
0: Labdaejtéssel folytatódik a mérkőzés, mert ugye Merino fejsérülése miatt megállította a játékot, Vincic, argentin támadás, ott vannak még a spanyol térfélen a dél-amerikaiak, Medina tovább, a labdával már a bal oldalról adná befelé, azonnal tüzelné be a kapu elé a labdát Molina, de ebből megint csak az van, az következik, hogy egy spanyol játékosról kipattan bedobásra. Emiliano Martínez emeli a magasba, egy fejes tovább csúszik Otamendiről, lekészítik Messinek, Messi pöcköli tovább, onnan tisztázott most a spanyol védelem, visszafejeli még Molina, Nico Williams szabálytalankodik, jöhet a szabadrúgás, a földre ugyanis Senesi került. A spanyol térfélen zajlik a játék. Messi a labda mögött, mindenki, aki spanyol, az már megy a saját büntető területén belülre. Vincic játékvezető pedig néhány méterrel visszább rendeli a szabadrúgást. Itt most az argentinok megpróbálták előrébb csalni a labdát. Messi a labda mögött természetesen. 120. perc. Argentin szabadrúgás, argentin esély. Hátrányban az argentinok, kicsiben végzi el Messi, visszakapja a labdát. A jobb szélen egy kiugratási kísérlet, Simeone középre, és mellé! Megvolt a lehetősége Argentínának! Érkezett Senesia kapu elé, Giuliano Simeone keresztlabdáját követően, de nem talált el a kaput. Óriási lehetőség, és megúszta Spanyolország, mert egy védő tisztázott. Szöglet következik a jobb oldalról, jönnek az argentinok, 120 perc letelt, a hosszabbítás kezdődik.
1: Középen Merino és Senesia földre kerül, ott a nagy tülekedésben Vincsics őket figyelmezteti, és aztán a sípjába fúj. Jöhet Messi szöglete a 121. percben át a rövid oldalra. Ott van még a labda a 16-oson belül, megint kipattan, és megint jöhet egy szöglet, mert hogy megint spanyol játékosról ment ki. Már a második, a hosszabbítás második félidejének hosszabbításában járunk, amikor Messi készüldik. 5 perc a hosszabbítás ebben a játék részben. 5 perce van még az argentin válogatottnak. Majd onnantól, hogy elkezdődik, vagy folytatódik a mérkőzés, mert hogy Vincsics megint csak rendezkedik ott bent középen, hiszen óriási a tülekedés a piros, valamint a kékfehér csíkos mezesek között. Messi szöglete tehát ismét a jobb oldalról. Az ötösön belül mindenki. Messi íveli be a labdát, most laposan jön, tovább kerül, ott a helyzet, fölé megy! A 11-es pontról lőhetett az argentin válogatott, Simeone próbálkozhatott fordulásból, de nem találta el jól a labdát. Megint ott volt a lehetőség az argentinok előtt, és ezt most megúszták a spanyolok. 122. perc, spanyol kirúgás jön, 1-0-ra vezet Spanyolország, 4 perc még a jelzett ráadásból.
0: Azonnal lett 2 kapura lövése Argentínának, de a kaput még egy sem találta el. Egyre fogy az ideje a címvédőnek. 122. perc, a spanyolok végezhetnek el kirúgást. Unai Simon tehát előre is bombázta. A felezővonal közelében már a játék. Zubimendi készíti le, Porro egy argentin a földön, de mehet tovább a játék. Most már ott a félpálya közepén Porro elbizonytalanodik, előre emeli Yamal felé, ezt tisztázta Otamendi. Egy jó csel ott visszafelé mozogva Tagliafico-tól, a labdával most már Emiliano Martinez ível előre, jó hosszan, megint a földön egy argentin játékos. Vincsics bedobást ítél, hiába került a földre Otamendi, gyanús körülmények közepette, csupán a bedobást ítélte meg a szlovén játékvezető. Átforgatják az argentinok a jobb oldalra, természetesen Lionel Messihez. Messi a labdával bekanyarítja a tengelybe. McAllister hova tudja, visszafelé tudja játszani. Megint a bal oldalon próbálkoznak az argentinok. Oda húzódott ki Giuliano Simeone. Egyesés, és spanyol játékos a földön. Szabadrúgást kifelé mutatja Vincsics. A 16-os környékén volt ez a falt, úgyhogy onnan jöhetnek majd szabadrúgással az Európa bajnokok, akik előnyben. Spanyolország, Argentína 1-0, 123. perc.
1: És könnyen lehet, hogy néhány perc múlva már nem csak Európa, hanem világbajnokok is lesznek a spanyol játékosok, hiszen 1-0-ra vezetnek, emberelőnyben vannak, és ők jöhetnek szabadrúgással. Alig 2 perccel a mérkőzés lefújása előtt, illetve hát a hosszabbítás letelte. A jelzett 5 perces ráadás letelte előtt, előre íveli a labdát Unai Simon, a spanyolok kapusonnan elfejeli Tagliafico, visszakerül a labda megint az argentin védő közelébe, aki most lábbal rúgja előre. Földre kerül egy argentin, miközben elfejelte a labdát Mikel Merino, aztán megint előre vágják az argentinok, de nem tudják nagyon megtartani. Most kiharcolnak egy szabadrúgást a kezdőkörnél, Otamendi került megint a földre, aki tulajdonképpen csatárt játszik. Itt a ráadásban a kezdőkörből ívelheti föl Lionel Messi a szabadrúgást, ezt meg is teszi a 16-os környékére, de jön Simon a kapujából, megfogja, és aztán rá is vetődik, rá is fekszik. McAllister még odaszól neki valamit, de Simont ez alig ha érdekli, hiszen már a 124. percben járunk, és 1-0-ra vezet Spanyolország Argentína ellen, a címvédő Argentína ellen a világbajnoki döntőben. Jönnek előre megint a spanyolok, Nico Williams kapja az oldalvonalnál, de most már nem siet előre felé. Williams inkább visszafele passzolja Cucurellának, Cucurella még egyel hátrébeli Garciának, a védelemben járatja ide-oda nagyon-nagyon magabiztosan a spanyol csapat a labdát. Most itt Merino a középpályán, ő teszi tovább Cucurellának. 125. perc, 1-0-ra vezet Spanyolország.
0: A jelzett ráadás utolsó percében Ferran Torres a gólszerző, az argentin 16-os környékén cselezget, megtartotta a labdát, aztán szerelték, Cucurella mellett pedig elterül a földön Otamendi, az argentin juhász Roland, mert hogy most már csatárt játszik Nicolas Otamendi, szabadrugása következik tehát az argentin válogatott. Dibu Martinez is előre fog menni, de csupán azért a félpályához, hogy elvégezze ezt a pontrúgást. A spanyol cserejátékosok reklamálnak, argentin szabadrúgás következik. 125. perc, Martinez lágyanível előre, a 16-oson belülre, kifejelik a spanyolok, Ferran Torres kanalazza előre, itt a vége! Spanyolország a története során másodjára világbajnok, és 2010 után ismételten felér

0: ...ménye után ismételten a regnáló Európa-bajnok, a világbajnok, és erre, hogy egyszerre birtokolja a VB és EB címet, erre még Franciaország volt képes 1998-ban és 2000-ben, csak éppen fordított sorrendben. Lionel Messi pedig lehet, hogy úgy zárja le a világbajnoki pályafutását, hogy elveszít egy döntőt. A három VB döntőjéből mindössze egyet tud megnyerni Lionel Messi, a 2022-eset. És nem tudja felülmúlni Diego Armando Maradonát, nem tudja Argentinát másodjára is fölvezetni a világ tetejére. Mert hogy csak úgy, mint Armando Maradona 1990-ben címvédőként, úgy Lionel Messi 2026-ban címvédőként az argentin válogatottal elbukik a döntőben. A spanyolok örülnek, az argentinok összetörnek. Yamal, Nico Williams egyaránt a fűben heverve örülnek annak, hogy most már világbajnokok is, úgyhogy Yamal még 20 éves sincsen. A New Yorki stadion gyepén örömkönnyek és bánatkönnyek. Laca, ha te tudsz még hozzátenni valamit, akkor tegyél, máskülönben adjuk tovább a szót az okosoknak.
1: Amondó vagyok, hogy beszéljen Vukovics László és Bene Ferenc, hiszen ők is végignézték ezt a mérkőzést, és biztos vagyok benne, hogy van mondani valójuk.
2: Igazságos játék a futball, urak.
3: Hát én úgy fogalmaznék, ahogy kitűnő kollégánk Elbert Gábor szokott, hogy a sport mindig igazságot tesz. Mm. És én úgy gondolom, hogy ez a spanyol válogatott... Bár volt, aki az első fordulóban a Zöldfoki szigetek elleni 0-0-ás mérkőzésük után leírta őket, hogy egy ilyen csapat az ne jusson tovább a csoportból, aki Zöldfoki szigeteket nem tudja megverni, hát ez azért csacskaság. Én úgy gondolom, hogy ez a spanyol válogatott az egész világbajnokságon folyamatosan lendült játékba, az vitathatatlan, hogy a legjobban működő csapatjátékot nyújtotta. Mind a támadás, mind a védekezés, mind az átmenetek terén. És én továbbra is azt mondom, és egyetértek Elbert Gáborral, hogy a sport a végén mindig igazságot tesz, és most nem csak az egész világbajnokságot tekintve, de a mai döntőt tekintve is véleményem szerint a spanyol válogatott teljesen megérdemelten lett világbajnok.
2: Hát azt hiszem, hogy a mai döntőt tekintve nincs kérdés. Tehát amit mondtak a srácok is, hogy 20-0 volt a kapuralövés, tehát a 20. kapuralövésből szerzett vezetést, illetve győztes gólt Spanyolország is, addig nem volt az argentinoknak. Mondjuk kaput eltáll a lövés később se volt.
4: Ez nem mindig szokta visszaadni hülyen a mérkőzés képét, mert azt nem jelzik ezek a statisztikák, ha mondjuk 2-1-be viszed rá, vagy kapusra viszed és elrontod, mert ha mellé rúgod, nincs benne a statisztikában, de nem volt ilyen. Az argentinoknak még helyzet, utolsó passzos szituációjuk sem volt az egész mérkőzésen, leszámítva, amikor hátrányba kerültek, emberhátrányba is és gólhátrányba. Utána érdekes módon mindig tudnak váltani, és ezt hiányoltam, hogy most miért nem tették ezt eddig, meg tudtuk, hogy fáradtak. Ők is tudták, hogy az utolsó meccs, de csak kivédekezni 90 vagy 120 percig egy ilyen spanyol csapat ellen szinte lehetetlen, és miután emberhátrányba kerültek, még inkább lehetetlen küldetés volt, de ők ezt választották, és utána már sikerült egyszer, kétszer, háromszor, de a döntőben már nagyon jó csapattal találkoztak. Az már nem az volt, hogy itt elég lesz az, hogy most 10 percet futballozunk, és akkor jön az eredmény. A spanyolok pedig Luis de la Fuente munkássága abszolút beérett. Ez a csapat nagyon jól össze van rakva. Franciaország ellen mindenki mondta, hogy hát a többség inkább így fogalmaznék, hogy Franciaország esélyesebb, ott az a támadó négyes, az mindenkin átfut. Most nulla helyzeten tartották Franciaországot, ami már elég beszédes volt, és akkor itt ez a döntő, és beszéljünk nevekről is, hogy Luis de la Fuente elő tudott venni egy Mikel Merinót, amikor bejött győztes gól, két mérkőzésen elődöntőkbe, Ferran Torres most lemerte cserélni Oyar Zabalt, a lemertelet azt értem, hogy 5 gólos volt, és hát ha kitől várjad a gólt, ha nem a 5 gólos centerettől, lecserélte, Ferran Torres jött, látott és győzött, Nico Williams ugye sokáig sérült volt, őt is betette, gyönyörűen visszafejelte a labdát, amire azt hittük, hogy már egy rossz beadás Pedro Podró révén, de a hosszú sarokról vissza tudta fejelni. A mai meccsen a látottak alapján teljesen igazságos eredmény született, de hányszor láttunk már a életünk során olyat, hogy egy ilyen mérkőzést megnyer az a csapat, aki mondjuk 20%-ot birtokolja a labdát. Messi teljesen levették a pályáról, a végén, amikor szintén hátrányba kerültek, ott volt két csele, egy óriási paszt adott egyébként a végén a hosszabbításban a jobb szélen, amiből lett a centerezés, és a legnagyobb argentin helyzet, amit szöglet

0: trementettek, és utána volt még Simeonének. A hosszabbítás második fél idejéről tudunk beszélni, két argentin lehetőségről. Az egész mérkőzés minden Spanyolországról szólt, teljesen megérdemelte lettek világbajnokok.
1: Egy picit reagálhatok a cserékre, mert szerintem nagyon-nagyon sok múlott ezen. Egyrésztről Scalonit abból a szempontból én továbbra is nagyon sajnálom, hogy Tagliafico-t már nem tudta lecserélni, de ő a negyedik védő lett volna, aki megsérült a védő négyeséből a kezdőcsapatnál. Tehát a három megszakítás és az öt lehetőségből három kényszerű cseréje volt, tehát elképesztő balszerencsés volt ez a döntő szakmai szempontból. De La Fuente pedig az összes cseréjével mind lendített a csapatjátékon. Gondoljunk bele, hogy Baena játéka nem működött, és behozott egy más típusú játékos, de hasonlóan ugyanarra a szélső posztra William személyében, aki gólpaszt adott. A középpályán, amikor Rodrin érezni lehetett, hogy elfáradt, behozta Zubimendit, egy hasonlóan jól védekező és szintén labdabiztos játékos, és ugye a szokásos cseréi Pedri és Merino abszolút jöttek, megint Fabián Ruiz és Olmo helyett, tehát ő azt a mérkőzést tervet tudta nyomon követni, amit gyakorlatilag eltervezett. Oyarzabal Ferran Torres cseréje volt talán csak az egyetlen újdonság, viszont Oyarzabalnál érezni lehetett, hogy valahogy nem érzi az ütemét a beadásoknak. Több olyan veszélyes beadása volt a spanyol válogatottnak az első félidő és a második félidő elején, amikor ha egy csatár jó formában van, és úgymond aznap érzi a gólszagot, ezt nem tudom máshogy elmondani, akkor abból már Oyarzabalnak kellett volna gólt szereznie, de lemaradt a beadásokról, vagy nem volt jó helyen. Ferran Torres becserélésével pedig pont egy olyan játékost hozott be, aki hasonlóan jól érkezik a beadásokra, kevésbé labdaügyes, kevésbé technikailag képzett talán, mint Oyarzabal, de a beadásokra jól tud érkezni, és hát ebből volt a gól is, és még ne felejtsük el Eric Garcia becserélését, ugye Laporte és Cubarsí közül talán Cubarsí egy picivel labdabiztosabb, bár ezen a szinten már tényleg nehéz ezt kimondani, mint Laporte, és így Cubarsít és Eric Garciát szintén együtt hagyta Eric Garcia becserélésével, egy újabb friss és labdabiztos védőt hozott be. Tehát végigérezni lehetett a gondolatmenetét, a meccselését, és maximálisan bevált, hiszen ugye Williams visszafejett labdájába Ferran Torres szerezte a győztes gólt.
2: Amikor elkezdődött ez a világbajnokság 39 nappal ezelőtt, nem tudom, hogy gondoltuk-e, hogy végül is Spanyolország fog a csúcsra élni, de emlékeztek ti még június 15-én, hogy kezdődött Spanyolország, Zöldfoki szigetek 0-0, így kezdődött Spanyolország számára ez a világbajnokság.
0: Abszolút emlékszünk, de el szoktuk mondani, hogy a csoportmérkőzéseken ott még belefér egy-egy döntetlen, sőt, hát gondoljunk bele, 4 évvel ezelőtt Argentina vereséggel kezdett Szaúd-Arábia ellen, és világbajnok lett, tehát ott még tudsz botlani, van javítási lehetőséged, de például menjünk a nagy csapatokra, a németeknek már nem volt javítási lehetősége, vagy egyenes kieséses szakaszban most nem fog végigmenni, mert 48 csapatos világbajnokság, és 2030-ban, 4 év múlva, amikor 100 éves lesz a világbajnokság, úgy néz ki, hogy föltolják 64-re a létszámot, ami ha most volt 104 meccs, akkor ez egy jó matematikai feladvány érettségén, hogy hány meccs lesz akkor azon a világbajnokságon, de nagyon reméljük, hogy a magyar válogatott a 16 csapatos európai kvótát fölemelik, hát egy 64 csapatosnál legalább egy 20-23-ra, 22-re fölemelnék, akkor sokkal jobb esélyünk lenne nekünk is.
2: Ha nem Óceánia kap, vagy 8 helyet többet esetleg, mert még Ázsia, vagy 8-at esetleg az Ázsia, amelyek gyakorlatilag összes csapata kiesett a csoportkörben.
0: Hát igen, és még visszatérve a mai mérkőzésre, hogy Scalonit valóban ezek a cserék kényszerűség szülte, rendkívül fáradt volt a csapata, ő nem tudta azokat a cseréket végrehajtani, ami előre lendíthetett volna. De véleményem szerint Lautaro Martínezt hiába hozta volna be abba a periódusba, akit egy kiváló csatának a eredményei bizonyítják, győztes gólt rúgott, mindenképp a pályán lett volna a helye, de az argentinok nem támadtak, de nem voltak fönn, Messi volt egyedül elől, Julián Álvarez volt mellette, és a többiek a védekezéssel voltak elfoglalva, a játék ölésével. Hát Emilio Martíneznek a testbeszéde nagyon látványos volt, hogy minden egyes alkalommal labdát akkor vette föl, csak ha megtámadták, ameddig nem, húzta az időt, passzolt, várták, a 11-esekre játszottak, és a futball ilyenkor büntet, hogyha csak és kizárólag ölöd a játékot. Ugye Paredes megúszta a kiállítást, Enzo Fernández már nem. Itt most ma úgy gondolom, hogy a Jobbik csapat győzött, de az egész tornát figyelembe vesszük, akkor Spanyolország nem érdemtelenül lett világbajnok.
2: Hát akkor nézzünk rá azért összes eredménye Spanyolországnak, tehát a csoportmérkőzések során Spanyolország zöld, feljön mindenki figyelni, mint a kapott góljaira. Tehát Spanyolország zöldfoki szigetek 0-0, Spanyolország Szaúd-Arábia 4-0, Spanyolország Uruguay 1-0, ugye ez volt a csoportmérkőzések során, ezt követően az egyenes kieséses szakaszban Spanyolország Ausztria 3-0, Spanyolország Portugália 1-0, Spanyolország Belgium 2-1, Spanyolország Franciaország 2-0, és a döntőben ugye hosszabbítás után Spanyolország, Argentina 1-0. Hát így nem kell magyarázni, ha ezt így végigvesszük ezt a listát.
1: Igen, abszolút az eredmények és a számok és az eredményjelző, ahogy Kemény Dénes mester szokta mondani. Igen, az eredményjelző az megmutatja a munkánknak a sikerességét. Szokta mondani a mester, de hát De Ketelaere az egyetlen, aki be tudta venni ezt a spanyol kaput. És azért ne felejtsük el, hogy ez a spanyol válogatott nem úgymond olaszosan bekkelte ki ezeket a mérkőzéseket, mert ugye a 90-es olasz válogatottnak a Walter Zenga által tartott góltalansági világrekordját, vagy VB-rekordját döntötte meg most Unai Simon, de egy egészen más stílusban. Tehát az az olasz válogatott egy vagy néha egy-egy alkalommal két gólt szerzett, és onnantól gyakorlatilag átadta a kezdeményezést az ellenfélnek, és megölte az ellenfél játékát. Ez a spanyol válogatott úgy ölte meg az ellenfél játékát, hogy folyamatosan támadásban maradt. Tehát gyakorlatilag a támadás a legjobb védekezés alapon. Persze nem elvéve ugye akár a védőknek, de elsősorban a csapatvédekezésnek az erényét, hiszen én láttam olyan jelenetet, ugye egyrészt a középpályájuk rendkívül jól zárt, tehát a mélységi passzoktól kezdve a szervezettség, gyakorlatilag a spanyol válogatotton átvezetni a labdát is. Egyetlen egy alkalommal nem láttam a világbajnokságon, hogy a középpályán gyakorlatilag valaki csel vagy komoly megoldás nélkül átvezetni a labdát, de legtöbb esetben átpasszolni sem lehetett a középpályájukon, és én láttam olyan esetet, amikor Rodri kikényszerült az oldalvonal mellé, és Oyarzabal a center sprintet vissza gyakorlatilag védekező középpályás pozícióba, úgyhogy elképesztő csapategység volt, és elképesztő alázat, és olyan elképesztő győzni akarás, hogy sokszor az egyiknek a hibáját a másik tudta kompenzálni.
2: 2008 és 2012 között ugye bár Spanyolország mindent megnyert. Két Európa-bajnoki cím és egy világbajnoki cím. Akkor azt mondtuk, hogy tökéletesen működött a bizonyos tiki-taka. De aztán kiismerte a világ. Mivel lett ez másabb, ez a spanyol válogatott? Pedig valami hasonlóra épített, ez is, mint az a bizonyos, már lejárt tiki-taka, amit Guardiola-ig találtak ki, és a spanyol válogatott is tökéletesen alkalmazta, és sikeresen alkalmazta.
1: Sok hasonlóság van a kettő között, de ez a spanyol válogatott talán valamivel még racionálisabb is lett. Tehát nagyon sok mélységi passzon a 16-os környékén, amennyiben szükség van rá, tehát náluk ez a fajta rövid passz és ez a fajta rövid passzos tiki-takás játék, ez tehát a passz az eszköz számukra, nem pedig cél. Tehát ők egyfajta eszközként becsalogatják az ellenfelet, de ugyanúgy rúgják a keresztlabdákat, nagyon sokat forgatnak, tehát nem csak rövid passzokat adnak, és hát azért a széleken elképesztő jók. És méltánytalanul nagyon kevés szó esik a két szélsővédőről, Pedro Porróról és Cucurellaról. Hatalmas erényeket csillogtattak, és elsődlegesen támadó játékban.
2: Hát Porróról elég elmondani, hogy az elődöntőben milyen csodálatos gólt szerzett, és nagyon-nagyon fontos gólt szerzett azon a téren, hogy bejutott a csapat a világbajnoki döntőbe. Urak, 39 napja nézzük ezt a világbajnokságot. Ez volt a 39. napja, június 11-én kezdődött. Hogy fogjuk ezt mi eltenni, ezt a világbajnokságot, hogy sok célfutballt láttunk, és néhány nagyon nagy egyéniséget, vagy úgy fogjuk eltenni, hogy a mérkőzéseknek a nagy része az olyan emlékezetes volt, és jó szívvel emlékszünk vissza?
0: Ha megfigyeljük, amit már említettem az elején, hogy a négy világranglista, a FIFA világranglistán legjobb helyen álló csapat jutott be, tehát az papírforma, ha megnézzük azt, hogy a gólkirály ki lett, Mbappé, kirúgták a gólokat, Messi, Haaland, Kane, tehát a legnagyobbak. Magyarul azok, akik nem véletlenül játszanak azokban a csapatokban, ahol játszanak, nem véletlenül ez a négy csapat jutott be. A nyolc között volt egy-egy meglepetés csapat, de azt is vizionáltuk, hogy a végén úgyis ezek lesznek, és a nagy csapatok ezért nem szeretik, hogy nagyon hosszú ez a világbajnokság, meg a rengeteg csapat, le kell játszani a csoportmeccseket, a kieséses szakasz. Hát három meccsen túl voltál, és még mindig csak a 32 közé kerültél. Ez rettentő sok meccs azoknak a játékosoknak, akik a Premier League-ből jönnek, meg a nagy bajnokságokból. Itt a fáradtság azért nagyon belejátszott. Hát vannak olyan csapatok, akik mondjuk a francia, vagy a spanyol csapat, vagy akár az angol ki tud állítani, nem két közel egy formát, de mondjuk öt játékost a csapatból tud hasonló erényekkel betenni. De a többi csapat ezt nem tudja megtenni, mert nincs ekkora merítési lehetősége, és ezért jutottak ezek a csapatok ilyen szintre, és nagyon magas szintet képvisel például a spanyol foci is, és változatlanul a francia meccset tudom idehozni, hogy azt a francia csapatot, akit láttunk akár tegnap, akár az egész világbajnokságon, mert addig a mérkőzésig Franciaországot tartotta mindenki a legnagyobb esélyesnek, nulla helyzeten tartották, egy Mbappé zicser lett volna, Unai Simon nem jön ki a kapuból, és nem tisztáz. Tehát ez mutatja meg, és amit Feri is mondott, ahhoz csatlakoznék, hogy nem, ezt nem úgy teszi meg Spanyolország, hogy beáll a saját 20-asára bekkelni, hogy 4-4-2 vagy 5-4-1-et von a kapu előtt, hanem föltolja, és ott labdaszerzéssel letámadja, megfojtja már a labdakihozatalt, nem engedi, hogy lendületből jöjjön az ellenfél, és olyan játékosai vannak olyan labdabiztonsággal, hát említetted a tikitakát, a Xaviék, Iniesta-ék, vagy a csúcstartó, ugye Sergio Ramos, aki nem erről volt híres, de hát a egyik leghíresebb spanyol játékos. Most már nem csak ők világbajnokok, hanem ez a generáció is, és nagyon megérdemeltem.
2: Közben azt hiszem összerakták New Jersey-ben a győzelmi emelvényt, és hamarosan ki fog derülni, hogy kik voltak személy szerint a legjobbak ezen a világbajnokságon. Azt pontosan tudjuk, hogy válogatott szinten Spanyolország bizonyult a legjobbnak. Úgyhogy megyünk is vissza a két kommentátorhoz, Regős László Pálhoz és Tóth Bélához.
3: Még egy gondolat azért a döntőhöz, mert az úgy teljes, hogy Paredes a végén még kapott egy piros lapot, mert hogy Gavival összetűzésbe került, és hát futballpályára nem igazán illő mozdulatokkal a földre teremtette Gavit, úgyhogy megvan a világbajnokságnak, ennek a tornának a 16. piros lapja, és csak úgy, mint 1990-ben a címvédő argentin válogatott, ez a címvédő argentin társaság is kettő kiállítással zárta a világbajnokság fináléját.
4: 2023. októberében az ázsiai selejtezőkkel kezdődött a 2026-os világbajnokság, ilyen mérkőzésekkel, mint Maldív-szigetek, Banglades, Szingapur, Guam, vagy éppen Macao. Azokat nem közvetítettük, de itt most a döntő tornát. Igen, ez volt az első világbajnokság 48 csapattal, és több mint 2,5 évvel itt az első ázsiai selejtezőket követően New Jersey-ben véget ért a világbajnokság. 2026. július 20-án, magyar idő szerint július 20-án ért véget itt a világbajnoki döntő, amelyet hosszabbítás után Ferran Torres góljának köszönhetően a spanyol válogatott nyert meg, amely itt története második világbajnoki címét ünnepelhette. Ezzel az örök rangsorban elhagyta Angliát a spanyol válogatott, és utolérte Franciaországot, valamint Uruguayt a kétszeres győzteseket illetően. Ahhoz képest, hogy Uruguay már 1950-ben kétszeres volt, a spanyolok pedig 2010-ben szerezték az elsőt, viszonylag gyorsan egyenlített a spanyol válogatott.
3: Történelmi tett abból a szempontból is ez a spanyol győzelem, hogy egyszerre birtokolja a világbajnoki címet a spanyol férfi és női labdarúgó válogatott. A hölgyek ugyanis 2023-ban az ausztráliai, új-zélandi rendezésű tornán értek fel a csúcsra, és akár címet is védhetnek majd a következő esztendőben, mert ugye a nők azok páratlan években, legközelebb 2024-ben szállnak harcba a legjobb labdarúgó válogatott címért, tehát ez mégiscsak történelmi bravúr, hogy egyszerre a női és a férfi válogatottja is Spanyolországnak, a világbajnoknak mondhatja magát. Egyébként is rekordot döntött a hispán válogatott, hiszen a 38. tétmérkőzésén maradt veretlen, és ezzel az európai válogatottak közül a leghosszabb ilyen sorozattal büszkélkedhet. Az olaszok 2018 2018 és 2021 között eljutottak 37-ig, ezt múlta most felül Spanyolország. Luis de la Fuente csapata 2024 márciusában kapott ki legutóbb barátságos mérkőzésen Kolumbia ellen 1-0-ra, és itt ugye a rendes játékidőre vonatkozik ez a veretlen sorozat, mert hogy a Nemzetek Ligája döntőjében alul maradtak tavaly Portugáliával szemben 11-es párbajban.
4: Ami pedig a spanyol szövetségi kapitányt illeti, Luis de la Fuente 50. mérkőzésén a világbajnoki győzelemig vezette a spanyol válogatottat. 50 meccs alatt 38 győzelem, 10 döntetlen és 2 vereség a mérlege. Egészen kiváló a spanyol szövetségi kapitány ebből a szempontból. A spanyol válogatott ráadásul 8 mérkőzés közül 7-et is kapott gól nélkül hozott le. Ez is egy egészen komoly teljesítmény, ez is mutatja a spanyol csapat erősségét, amely tehát 2010 után 2026-ban is világbajnoki címet ünnepelhet. Stúdió.
2: Hát véget ért a 23. labdarúgó világbajnokság, 39 napos küzdelem után végül is a döntőben. Hát nem tudom, hogy felejthető vagy sokáig felejthetetlen döntő volt, de Spanyolország a hosszabbításban 1-0 arányban legyőzte Argentina csapatát. Sokat fogunk még beszélni erről a döntőről, sokat fogunk még beszélni itt a Nemzeti Sportrádióban erről a világbajnokságról, de nem ma. Ugyanis a körkapcsolás maratoni adása, amely 2026. július 19-én elkezdődött, most július 20-án ér véget, és ennek a maratoni körkapcsolásnak a végén a szerkesztő Katona László, a hangmérnök Bredák József, továbbá a kommentátorok és a riporterek nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvi László, de aki még nem álmos, az maradjon továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
5: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Rendhagyó módon egy kvízzel kezdjük a körkapcsolást a labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzése és döntője előtt. Úgy gondoltunk, hogy játszunk, méghozzá a szerkesztőség három tagjával, akik részt vállaltak ebből a világbajnokságból riporterként, Edvi László, Katona László és Regős László, aki Párizs, úgyhogy a Lászlók csatájában van egy Párizs. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hát reméljük, hogy ezen a kvízen, ahol bizony komoly viadal lesz hármótok között, tényleg a legjobb fog győzni. Még egy picit azért a világbajnokságról, itt a bronzmérkőzés és a döntő előtt mi a várakozásotok, hogyan tekintetek előre, ki lesz szerintetek a világbajnok? Laci, Edvi Laci, akkor legyen az, hogy te vagy a Laci, Katona Laci és Laca.
3: Jó, Spanyolország. Ugye a világbajnokság előtt én Brazíliát tippeltem, ez nem jött be, ellenben a másik három elődöntős csapatot eltaláltam, tehát Anglia helyett vártam Brazíliát a négy közé. Ez ugye bejött három csapat esetében, most azt mondom, hogy Spanyolország lesz a világbajnok.
2: Engem lenyűgözött a spanyol válogatottnak az elődöntőbeli teljesítménye, ez a taktikai futball, ami aztán végül két góllal is párosult a franciák ellen, úgyhogy én őket gondolnám, hogy majd megnyerik a világbajnokságot. A bronzmeccsen meg, amelyik futballt akar egyáltalán mutatni a pályán, mert ugye arról szólnak a hírek, hogy nem feltétlenül akarják ezeket a bronzmeccseket a csapatok lejátszani, hát a francia meg az angol válogatott egyáltalán nem, ott talán jó lenne egy kicsit a angol futballnak kedvezni, hogy valamiféle gyógyír legyen nekik is, mert ha már 8 évvel ezelőtt nem sikerült, akkor most legalább összejöhetne egy érem nekik.
1: Laca?
4: És 1990-ben sem sikerült.
2: Tehát ez még nem a játék része.
4: Nem kapok egy pontot?
1: Ezért nem.
4: Én azt gondolom, hogy Argentina nyeri, a VB előtt Spanyolországot tippeltem, nem a szerkesztőségi tippjátékban, hanem egy másik tippjátékban, ott Skóciát, de ők már nem lesznek világbajnokok idén. Én azt mondom, hogy hosszabbításba fog torkolni ez a VB döntő, és
1: 11-esek nem lesznek?
4: Még akár az is, de a mentális részét a végén az argentinok fogják jobban bírni.
1: Túl vagyunk már a világbajnokságnak a jelentős részén, és jó néhány mérkőzést közvetítettetek. Ezek közül melyik a legemlékezetesebb? Laci?
3: Hát nekem teljesen egyértelműen az Algéria, Ausztria, mert ilyen undorító bundát nem láttam, 82 óta nem láttam, ugye? Ez ilyen lázító volt. Tehát mikor leültem, is biztos voltam benne, hogy döntetlen lesz, és nehogy is, és döntetlen lett. És azóta is elmondtam többször, hogy felejtsük el, hogy mi történt 82-ben, akkor éppen Algériát pörgette ki, pont Ausztria, csak akkor az NSZK-val karöltve. Ez olyan undorító volt, hogy örökre emlékezni fogok rá. De egyébként meg kell, hogy mondjam, ez riporteri két egy szép feladat. Tehát ugye sokat szoktunk erről vitatkozni a szerkesztőségbe. Én vagy talán az egyetlen, aki azt mondom, hogy rádióriporterként egy 0-0-ás unalmas meccs is nagyon jó tud lenni. Mert
1: de itt 3-3 volt.
3: Itt 3-3 volt, viszont előre borítékolható 3-3 volt. Tehát amikor a 94. percben véletlenül gólt rúgott Algéria, utána abban a pillanatban vártuk, hogy természetesen Ausztria azonnal egyenlíteni fog, és ez így is történt. Tehát riporteri szempontból egy nagyon hálás mérkőzés volt, még egyszer mondom, én szerettem az ilyeneket, mert egy 7-6-os mérkőzés elviszi saját magát, egy ilyen bunda mérkőzésen így derül ki, hogy mit tud az ember hozzátenni.
1: Laci?
2: Nekem nagyon sok olyan találkozó jutott, ahol voltak gólok, tehát valahol kiszámoltam magamnak, hogy ilyen 4,6-es gólátlag jött össze abból a 11 mérkőzésből, de lehet abban nincs benne az elődöntő, tehát a lényeg az, hogy sok gólos meccsekre voltam beosztva, és mondjuk a német Curaçao találkozó volt az egyik ilyen, vagy az angol-horvát, ami szintén 6 gól, de a portugál üzvégen is volt 5 gól. Úgyhogy nehéz kiemelni, de talán ez az elődöntő, ami legutóbb volt a spanyol-francia, már csak azért is, mert a tét, valamint ott én azt gondolom, hogy a mi párosunk ott jól működött, tehát gól nekem nem jutott, neked igen, de ettől függetlenül ott azt éreztem, hogy a helyén volt minden, tehát a statisztika, a gólok, maga a helyzet úgy jól volt megkomponálva, de például volt egy USA Törökország hajnali 4-es kezdéssel, még a csoportkör során, ott a törökök nyertek az utolsó pillanatban, annak is megvolt a bája szépsége.
1: Laca?
4: Nekem az angol-mexikó 8-at döntő, az volt az egyetlen ilyen nagyon hajnali vagy éjszakai mérkőzésem, ez ugye kettőkor kezdődött volna magyar idő szerint, végül...
3: Minden másnak éjszaka itt voltam.
4: Végül 3 óra lett belőle, úgyhogy nem volt egyszerű azt végig csinálni, de maga a meccs az nagyon tetszett, mert elképesztő volt a hangulat. Az angolok ahhoz képest, hogy mit csináltak előtte a kongóiak ellen, ahhoz képest nagyon jól játszottak, és a mexikóiak is remekeltek, úgyhogy nekem az egy nagyon jó élmény volt azt végig közvetíteni, és minden gól nekem jutott, mert egyedül csináltam.
1: És ráadásul te vagy az a 3 játékos közül, akinek már van tapasztalata ilyen kvízjátékban, mert már korábban részt vettél, most hirtelen nem jut az eszembe, hogy volt a téma, igen.
4: Labdarúgó NBA.
1: Úgyhogy te valamelyest előnnyel indulsz ebben a versenyben, de a Lászlók mit várnak ettől a csatától, illetve milyen esélyekkel szálltok harcba szerintetek, Laci?
3: Nekem, amikor idejöttem, eszembe jutott egy 31 évvel ezelőtti esemény, 1995-ről beszélünk, akkor volt egy sportriporter kerestetik vetélkedő, ahol 343-on indultunk el, és végül én bejutottam a legjobb 6 közé, tehát a 6-os döntő ott voltam, ez 7 adáson keresztül kellett menni. Ott a végén volt mindig egy ilyen kvízjáték, tehát annak az 6 különböző feladatból állt, 5 olyan feladat volt, ahol meg kell mutatni, hogy milyen sportriporter lehet ne belőle. Közvetítések, riportkészítés, hírolvasás, hírszerkesztés, stb. Majd a 6. rész volt az, amikor azt hiszem 10 kvíz kérdést tettek fel, és aki gyorsabban nyomta a gombot, 4 közül, az válaszolhatott. Én is mindig megbuktam. Még állandóan megbuktam, úgyhogy biztos meg benne, hogy most se fog sikerülni ennek a kvíz kérdéseknek a megválaszolása.
1: De itt most nem lesz gombnyomogatás.
3: Nem, de akkor is mindig megbuktam. Van egy legendás srác, akikkel nem az, hogy tartom kapcsolatot, de tudok róluk, akik mindent tudtak, én meg ott álltam szerényen. Az volt mindig a szerencsém, az előző 5 feladatba szereztem akkor előtt, hogy tovább tudtam menni.
1: László?
5: Én arra számítok, hogy egy kicsit visszaigazolást tud talán nyerni az, hogy van valamilyen tudásom, a sportlexikális tudásra gondolok. A barátok, ismerősök között természetesen kiemelkedek, de amikor mondjuk itt házon belül vagyunk, akkor néha előfordulhat az, hogy valami nekem nem jut eszembe, más megtévesztő módon, de egy másik irányba vezet, és akkor elbizonytalanodom, de attól függ, hogy milyen korszakról lesz szó, még akár sziporkázhatok is.
1: Meglátjuk. Játszhatnak velünk a hallgatók is, egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen, és a helyesen válaszolók közt egy Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk majd ki. És a kérdés a következő, melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? Erre várjuk a helyes válaszokat, a plusz 3630 55 5 56 05-ös. SMS vagy Viber számra. Ugye itt lehet választani, hogy az SMS-t vagy a Viber üzenetet választják. Még egyszer a telefonszám plusz 3630 555 56 05, és a kérdés, melyik válogatott szerepelt ez ideig a legtöbb világbajnokságon? Várjuk a válaszokat.
3: Nekár, hogy nem nekünk tetted fel, ez például véletlenül
1: tudom. De ne áruljátok el. Lesz viszont most alkalmatok jó néhány helyes választ adni, ugyanis következik az első feladat, villámkérdések a most zajló világbajnokságról, és a formátuma jól megszokott, sorban haladunk majd, a feltett kérdésre 5 másodpercen belül lehet választ adni. Újdonság, hogy ugye itt minden helyes megoldás 1 pontot ér, és lehet majd rabolni is, hogyha egy játékos nem tudja a választ, vagy helytelenül válaszol, akkor van lehetőség rabolni, és itt a gyorsaság számít majd, tehát a másik 2 játékos közül, aki hamarabb felteszi a kezét, miután lejárt az 5 másodperc, vagy elhangzott a helytelen válasz, akkor neki van lehetősége akkor egy helyes válaszsal rabolni. Balról kezdjünk, tehát Laca tér az első kérdés, ami a következő. Milyen végeredmény született a Mexikóvárosi nyitómérkőzésen?
4: 2-0.
1: Kinek?
4: Mexikó Dél-Afrika 2-0.
1: Nagyszerű. 1 pont tehát Lacának. Laci, melyik válogatott ellen szerzett Mester 3-ast Lionel Messi?
3: Az első mérkőzése volt, de nem ugrik be a...
1: Letelt az 5 másodperc, és itt Laca tette fel szerintem hamarabb.
4: Algéria.
1: Nagyszerű. Még egy pont Lacának. László. Kinek az eltiltását törölte a FIFA az amerikai elnök közbenjárására?
5: Balogán. Amerikai játékos csatár.
1: Egy pont. Laca. Melyik válogatott cserélt szövetségi kapitányt egyetlen csoportmérkőzés után?
4: Tunézia.
1: Nagyszerű, helyes a válasz. Laci, hány újonc szerepelt ezen a világbajnokságon? 5, 4, 3, 2, 1.
3: 6.
1: Nem jó a válasz. Laca?
4: 3.
1: Nem jó, ez sem. Neked még van egy lehetőség.
5: 5.
1: 4. Körbelőttétek. Ugye Zöldfoki Köztársaság, Jordánia, Üzbegisztán, Curaçao. Ez a 4. Úgyhogy most nem kap pontot
5: ja,
1: senki.
5: És Haiti meg ilyen leánykori
1: Haiti már volt. Zájre, ugye kongói déke. László, ki hibázta el Németország utolsó 11-esét Paraguay ellen a legjobb 16 között?
5: Jonathan vagy Jonathan Tá.
1: Jó. Helyes a válasz. Laca, hol rendezik meg a bronzmérkőzést?
4: Az Egyesült Államokban.
1: Város kell, város.
4: Miami.
1: Nagyszerű.
4: Tényleg?
1: Igen. Utolsó másodpercben te meg volt a válasz. Laci, kit állítottak ki először szájjeltakarás miatt?
3: Fogalmam sincs.
1: Úgyhogy a rablásra itt a lehetőség.
5: Miguel Almiron, Paraguay.
1: Nagyszerű. Lászlónak jár a plusz egy pont. És a következő kérdés is. Hány gólt kapott ezen a VB-n a spanyol válogatott ez idáig?
5: Egy. Nagyszerű. Ausztria ellen. Nem is. Nem is Ausztria.
4: Ez mínusz pont.
1: Ez nem számít bele.
5: Túl sokat akartam.
1: Igen, úgyhogy egyelőre inkább hallgassuk a következő kérdést. Laca, ez neked szól. A korábbi világbajnokok közül melyik válogatott nem jutott tovább a csoportból sem?
4: Uruguay.
1: Nagyszerű. Laci, ki szerezte a brazilok utolsó gólját ezen a tornán? 3, 2, 1.
5: Brazília, ugye? Az a kérdés. Így van. Neymar.
1: Nagyszerű. Büntetőből ugye beállt csereként, és aztán hát beállította a végeredményt. És az utolsó kérdés ebben a játékban neked szól, László. Melyik egyenes kieséses mérkőzésen játszott mindkét válogatottban egy-egy legalább 40 éves játékos? Egyenes kieséses mérkőzés, mind a két csapatban volt egy legalább 40 éves játékos.
5: Argentina, Zöldfoki, Szigetek,
1: nem jó, nem jó. És akkor a rablás?
4: Nem ezt tippeltem volna.
1: Laca?
4: Nem tudom.
1: Nem? Portugália, Horvátország, ugye Ronaldo Modric. És Modric.
4: Valóban.
1: Ez még volt a világkérdések
4: mondta is, hogy örül, hogy...
5: Ez nekem jól ment szerintem.
1: Na, most egyelőre még nem számolunk pontokat. Jön a második feladat, és itt látok magatok előtt jó néhány színes cédulát, tehát akinek a leghosszabb akarja, az el tudja érni, és igazságosan anélkül, hogy megnéznétek, osszátok el, kérlek. 12 cédula van, a színek nem számítanak, tehát húzzatok mindenki magának 4-4 cédulát, és hogyha majd megforgatjátok ezt a cetlit, akkor ott különböző színekben, ugye van fehér, zöld, kék és rózsaszín, találtok mindegyik cédulán számot, ezek a számok mind-mind különbözőek. És a játék az a számháború nevet viseli, ha jól megnézitek, akkor látjátok, hogy milyen számok szerepelnek a cédulákon, és mindegyik egy-egy VB rekordhoz fűződik. A játék a következő, különböző csúcs teljesítményeket fogok említeni, és a ti feladatotok az, hogy a kezetekben lévő cédulákon szereplő számok közül eldöntsétek, hogy melyik tartozhat ehhez a VB rekordhoz, mivel mindegyik szám, illetve mindegyik cédulán szereplő szám különbözik, így hát egy adott csúcs teljesítményre egy játékos tudja felemelni a megfelelő pillanatban a cédulát, hogyha sikerül a megfelelő cédulát felemelni, akkor az 2 pontot ér, és további 2 pont gyűjthető be, ha azt is megmondjátok majd, hogy hát kié ez a csúcs teljesítmény. Stim, van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
4: 2 plusz 2 pontot így lehet van. Szerezni.
1: Akkor jöjjön az első, a legtöbb világbajnoki cím. Erre keressük a megfelelő számot. A legtöbb világbajnoki cím, nagyszerű, Brazília. Laci az öttel.
3: Brazília, mondjam az éveket is?
1: Hát, hogyha tudod.
3: Hát persze, hogy tudom. 1958, 62, 70, 2002, és mit hagytam ki? 94-et Amerikát.
1: Nagyszerű, igen. Tökéletes. 2 plusz 2 pont, úgyhogy jár a maximális 4. Következő, és ugye erre a cédulára már nincs is szükséged. A legtöbb gól egy játékostól egy világbajnokságon.
4: 13-as, Gilles Fontaine, Franciaország, 1958.
1: Év? Nagyszerű, itt is 2 plusz 2 pont. A legtöbb VB ezüstérem. A legtöbb VB ezüstérem.
4: 4.
1: Ha meg tudod mondani, hogy...
4: Németország.
1: Nagyszerű, akkor itt is a 2 plusz 2 pont jár Lacának. Ugye ezzel a németek azért elég jól állnak, mert a világbajnoki címeket tekintve is 4, a bronzérmeket tekintve is 4, és ezüstből is 4 van nekik. A következő kategória a legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
3: Legtöbb?
1: A legtöbb védés, kapus védés egy világbajnoki mérkőzésen.
4: 90 perc alatt, vagy akár 120 perc alatt?
1: Egy teljes mérkőzés lehet 120 perc is. A legtöbb védés egy világbajnoki mérkőzésen.
5: Na jó, felmutatom, 12.
1: László felemelte a 12-t.
5: Livakovics, Horvátország valamikor, valamilyen formában?
1: Nem jó a válasz.
5: Ja.
1: A 12 az marad nálad, mert az nem jó. De még 16, van egy esély.
4: Szerintem, és Tim Howard Belgium ellen 2014. 8-at döntő.
1: Ez is tökéletes válasz, 2 plusz 2 pont.
4: És ezt közelítette meg most a kuraszaui
5: Room.
1: Uh-huh. Csak neki ugye 90 perc állt rendelkezésére a 120 helyett, ami Howardnak. Nagyszerű, úgyhogy túl vagyunk 4 csúcs teljesítményen. Jön az 5. A legtöbb gól, amit egy nemzet válogatottja szerzett a világbajnokságokon, tehát az összes világbajnokságon, a legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett. Na, várjuk a cédula emelést.
4: Gyanítom, hogy ez a 247, ez
5: kicsit sok.
1: Melyik válogatotthoz fűződhet?
4: Brazília.
1: Nagyszerű. Itt is 2 plusz 2 pont. Nálad elfogytak a cédulák, az összes pontot megszerezted, ami szerezhető ebben a játékban. A következő kategória a legtöbb részvétel világbajnoki döntőben csapatszinten. Tehát melyik csapat szerepelt a legtöbb világbajnoki döntőben, és mennyi?
3: Németország 8 világbajnoki döntőben szerepelt, 4 aranyérem, 4 ezüstérem, elmondjam.
1: Segítettem neked azzal, igen, hogy elmondtam.
3: Hát azt, hogy tudom, ezt magam, elmondom, hogy tudjam. De a világbajnoki címek ugye sajnos 54, ezt pontosan tudjuk, igen? 74, 90 és 2014. Ezüstérmek 66, 82, 86.
1: Igen.
3: És mikor buktat még világbajnoki döntőt? Azt mondja, 82.
5: 21.
3: A brazilokkal szemben 2002-ben.
1: Nagyszerű, ez is 2 plusz 2 pont. Következik az a G jelű feladat, ugye? A legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. Tehát a legtöbb gól egy világbajnoki mérkőzésen. A két válogatott góljainak a számát, hogy összeadjuk, akkor megszületik.
5: Valószínűleg a 12-es lesz az.
1: Na de melyik mérkőzés lehet?
5: Ugye a magyar NSK az 8-3, az nem elegendő, ahol még kellene egyet pluszba tenni.
1: Na?
5: 8-4, 9-3, 10-1, az csak 11 gól. Volt egy 8-4 valahol, valamikor?
1: Itt azt mondtuk, hogy nincsen rablási lehetőség. A 12-re megadom neked a 2 pontot, tehát az helyes, de...
3: 7-5 Ausztria-Svájc. Igen, Ausztria-Svájc 7-5-54-ben, igen.
1: Úgyhogy csak 2 pont, László.
5: Az is elég.
1: Következő. A legtöbb gól, amit egy válogatott szerzett egy világbajnokságon. Egy tornán a legtöbb gól egy válogatottól. Na melyik lehet ez? Hogyha végignéztek a cédulákon, ami előttetek van.
3: Nálam van.
1: Igen?
3: Csak nem tudom, melyik a kettő közül.
1: Megmondod, hogy melyik az a két szám, ami ott van előttem?
3: 26-os, 27-es. Hát könnyű lenne, hogyha 26 és 84 lenne nálam.
5: De nálam van egy 28-as.
1: Na,
5: tehát még az is játszhat.
1: Igazán izgalmas. Na ki lesz a bátrabb és ki lesz a gyorsabb? 5, 4...
5: Jó, én bevállalom, hogy 28, és akkor talán a 2002-es brazil válogatott.
1: Nem, nem jó, sem a 28, sem a brazil válogatott. Neked még van egy
5: jaj
1: lehetőséged akár, Laci? Na, 26 vagy 27.
4: Hát ez csak be a szemed.
3: Ez csak tippod lenni. Ez mint a Polip annak idején a világbajnokságon, aki tippelt, azt hiszem, a Németország.
1: Póla Polip.
4: Póla, ja. Igen, 2010-ben.
3: Igen.
1: De jól tippelt.
4: Sajnos.
1: Na, 26. Mondd a válogatottat. Melyik lehet az? Hm? Nagyon gondolkodni kell.
3: Ez az, igen, mert a Brazíliát mondanám, de 70-ben túl kevés mérkőzés volt. Túl kevés mérkőzés volt 70-ben.
1: Kevés mérkőzés volt akkor, amikor ez megszületett, ez a rekord.
3: Magyar válogatott 54-ben szerzett 9-et, plusz 8-at, az 17, meg 8 az 25, meg 2 az 27.
1: Na, így jár a kettő pont, mert azt eltaláltad, hogy a magyar válogatott, viszont a 26-os helyett a 27-es, az cseréld majd ki.
4: Viszont én megadnám Lacinak a 28-ra legalább egy pontot, mert Puskás gólya szabályos
1: volt. Jó, beleszámoltad, igaz? Nagyszerű. Következő. A legtöbb megnyert 11-es párbaj a világbajnokságokon. Egy csapat természetesen. A legtöbb megnyert 11-es párbaj.
5: Jó, hát mindenféleképpen én leszek, akkor szerintem legyen csak a 6-os.
1: Uh-huh. Ez eddig jó, 2 pont.
5: Hát, elvileg a németek nem jók ebben, de azért mégis.
1: Jók a németek egyébként, de nem az ővék a legtöbb.
5: Akkor Olaszország.
1: Nem.
5: Francia.
1: Na, nincsen radási lehetőség.
3: Argentina.
1: Így van. 7-11-es párbaja volt Argentinának, és abból csak egyet buktak el. 1990-ben 2-11-es párbajt nyertek meg, 1980 és 2014-ben egyet-egyet, és 2022-ben ugye 2-11-es párbaj a hollandok elleni negyed döntő, és a fináléban is egy. Úgyhogy az argentinok ebben a kategóriában kiemelkedőek.
4: A 7-est eldobom.
1: Nem, az...
4: 6-ost?
1: A 6-os az. Igen, tehát az jó, 2 pont jár, mert a 6-ot azt eltaláltad. Maradt még 3 C-dúr előttetek. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként. Ez ezen a tornán frissült. A legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként.
5: Hát akkor gondolom, hogy ez talán ez, de nem biztos, hogy Didier Deschamps.
1: Az jó, tehát arra jár a 2 pont, de nem 28, hanem 26. Úgyhogy Lacitól elvetted azt a lehetőséget.
5: Ja.
1: Maradt még 2, és már csak nálad van C-dúra.
4: Akkor kinek jár a pont?
1: Hát Lacinak jár a 2 pont azért, mert tudta Didier Deschamps. Hát de felemelt a céduláját.
4: Hát nem tudom.
1: Itt most a szerkesztőre tekintek, rázza a fejét, nem adunk pontot. Illetve a radás az megvalósult, és adjuk a 2 pontot. A legtöbb piros lap egy világbajnokságon. Már csak te vagy játékban, László.
5: Akkor gondolom, hogy a 28 lesz.
1: Igen,
5: az.
1: És akkor azt kellene megmondani, hogy melyik világbajnokság ez.
5: Szerintem az már 32 csapatos lehetett, 2006.
1: Nagyszerű. Hát ezt eltaláltad.
4: Nürnbergi csatával.
1: És akkor így, mert neked könnyű dolgod van, de azért nem feltétlenül lesz könnyű kitalálni a játékost. Ugye most 4 pontot szereztél, jön az utolsó. A legtöbb fejes gól egy játékostól a világbajnokságokon.
5: Miroslav Klose.
1: 7-tel. Nagyszerű. Ez 4 pont megint csak. Miroslav Klose volt, ugye?
4: Ez összesen?
1: Összesen, igen. De szerintem meg tudjátok mondani azt a mérkőzést, amikor egy mérkőzésen 3-at ért el.
4: De Kocsi Sándornak hány fejes gólja van VB-ken?
1: Abban a 11-ből nagyon jó,
3: egy VB-n szerepelt
1: szegény,
3: és 5 meccse volt.
1: Ugye de ezt a kategóriát fejet, 66 óta számolják, úgyhogy valószínűleg Kocsi Sándor lehet, hogy még nem esik számításba ebben.
4: Ezt minden esetre... Hogy hányat fejelt a 11-ből.
1: Lehet most összesíteni 2 játékot követően, hogy hogyan áll a sorrend. Nagyon szoros az élmezőny. Regős Lászlónak van eddig 21 pontja, Katona Lászlónak 19 pontja, és Edvi László sincsen messze a maga 10 pontjával, úgyhogy még itt minden lehetséges. 2 játék, amin túl vagyunk, jön még további 3, és az utolsó játékban korlátlan számú pontot lehet kis túlzásra szerezni, de azért nem ez az igazság, és itt hívom fel a figyelmet, megint a hallgatók figyelmét, hogy lehet játszani velünk. Egy kérdésre várjuk a helyes választ SMS-ben, illetve Viberen. A kérdés a következő. Melyik válogatott szerepelt ezidáig a legtöbb világbajnokságon? a telefonszámunk, illetve az SMS számunk +36 30 555 56 05. Érkeztek már helyes válaszok, úgyhogy tudunk majd sorsolni egy ajándékcsomagot a Nemzeti Sportrádió kínálatából. Még egyszer a telefonszám +36 30 555 56 05. És melyik válogatott szerepelt ez ideig a legtöbb világbajnokságon? A harmadik játékunk pedig a döntő dömping. Több részes a feladat. Első körben egy zenei összeállítást fogtok hallani olyan dalokból, amelyek a világbajnokság évében uralták a különféle népszerűségű listákat, és ez alapján kellene majd kitalálnotok, vagy megsatszolnotok, hogy melyik évről van szó. Itt a gyorsaság és a bátorság dönt, tehát aki, hogyha befejeződött a zenei összeállítás, hamarabb felteszi a kezét, az tippelhet majd először.
4: Tehát végig pontot, kell hallgatni.
1: Végig kell hallgatni, igen. 3 pontot szerez az, aki az évszámot helyesen eltalálja, és további 5 pont gyűjthető majd, hogyha az adott kérdésekre helyesen válaszol. Jöjjön akkor először az A jelű zeneszám.

0: Hú, most itt nem tudom eldönteni, hogy kiemelte hamarabb.
1: Átadom a lehetőséget, mondjad a...
0: Márk szerinted kiemelte hamarabb.
1: De hol, mikor?
0: László, akkor a tiéd a lehetőség.
1: Az évszámot kell mondani, 2002?
0: Nem jó, úgyhogy
2: 2006.
0: Van. Tökéletes.
2: Sakirától a Hips Don't Lie.
0: Nagyon jó.
1: Mester Tamás Altassel.
0: Nagyszerű. Bár ez nem volt kérdés maga. De ha 2006, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
2: Olaszország, Franciaország 1-1, 11-es párbajt követően 5-3.
0: Nagyszerű, tehát ez már plusz egy pont a három mellé, és van még három további kérdés. Hányadik világbajnoki címét szerezte meg Olaszország?
2: Negyediket.
0: Nagyszerű. Ki végezte el a mindent eldöntő 11-est?
2: Fabio Grosso.
0: Nagyszerű ez is. És ki volt a mérkőzés játékvezetője?
2: Horacio Elizondo.
0: Maximális pontszám, begyűjtötted mind a 8-at, és ugye érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy nem Elizondo volt az, aki észrevette Zidán fejesét.
2: Hanem az asszisztens.
0: Aki? Ki volt?
2: A kollégája.
0: Az már nem hangzik el, hogy mi a neve, meghagyjuk ezt a hallgatóknak, meg a balladai homálynak.
2: Aki van, ugye írja meg SMS-ben.
0: Igen, van mihez felzárkóznotok, akkor így látva ezt a teljesítményt. Következik a B-jelű zeneszám.

0: Márk, megint segítséget kérek. Na, Laci? Egy évszám.
1: Viszont a Bon Jovit kell helyre raknom.
0: Igen.
1: A Play, ez a New Jersey albumon van a
0: igen.
1: Bon Jovitól, és 80 és 90 között gondolkozok. Azt mondja, hogy 90 korábban jelent meg a New Jersey album. 86.
0: Nagyszerű, eltaláltad végül, és kizártad igen a lehetőségek közül, és jót választottál. Ugye Bon Jovi Kft. Igen. És Falco Rock Me Amadeus volt az
1: nem
0: első.
1: Az nem az én műfajom. Bon Jovi, igen.
0: Az biztos, hogy a következő kérdések már a te műfajod lesznek. Melyik két válogatott játszotta a VB-döntőt, és milyen eredmény született?
1: NSK Argentina, Argentina nyert 3-2-re, 2-0-ra vezetett Argentina, utána jött a németek, kiegyenítettek, és buta módon lehet, hogy ő hosszabbításig mentek volna, adott egy zseniális paszt Valdánónak, Maradona egyszer szabadult meg 20 másodpercre Mateusztól, és ezzel 3-2-re nyert, még a rendes játékidőben Argentina.
0: Nagyszerű, bár ezért most csak egy pont jár, de ha megmondod azt, hogy melyik stadion adott otthont ennek a finálénak, akkor még egy pontot kapsz. Melyik stadion lehetett ez?
1: A Mexikó, akkor nyilvánvalóan a Mexikó City, az Azték stadionban kellett rendezzék.
0: Igen. Plusz egy pont. Hányadik gólját szerezte címeres dressben az a José Luis Brown, aki ugye a döntő első gólját lőtte? Na de hányadik volt az Argentin?
1: Már az argentin válogatottban?
0: José Luis Brown. Talán segít az, hogyha tudod, hogy milyen játékos volt ő. Csatár, argentin. Középpályás, védő, kapus.
1: Az elsőt.
0: Így van, az elsőt.
1: Az elsőt.
0: És egyébként az egyetlen. Tehát többet nem is lőtt. És nagyon jó pillanatban tette. És még egy kérdés 2 pontért. Ki volt a két szövetségi kapitány?
1: Hát a németeknél egyértelműen a

0: Csak azért teszem fel a kezembe, hogy legalább a tipp meg legyen 58.
1: Nem. Úgyhogy maradt nálatok két lehetőség. Na, ki lesz a bátrabb? Edvi László vagy Regős László Pál?
2: Akkor mondok egy 54-et.
1: Tökéletes. Igen, 1954. Mambo Italiano volt az egyik, a másik meg Rándoklák. Igen. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt 1954-ben, és milyen eredmény született?
2: Magyarország és NSK, és 3-2-re győzött a német csapat.
1: Ez egyrészt plusz egy pont a három mellé, és van még további három kérdésem. Hol tért el a döntőben pályára küldött magyar válogatott összeállítása az aranycsapat klasszikus felállásától?
2: Budai 2 nem kezdett.
1: Igen, ki kezdett helyette?
2: Tóth Mihály.
1: Nagyszerű, ez tökéletes. Egy pont. Melyik német játékos duplázott?
2: A döntőben?
1: A döntőben, hát természetesen hol máshol.
2: Hát az egyik támadó. Helmut Rán.
1: Tökéletes. Jó a válasz. És az utolsó kérdés. Ki volt a partjelző, aki elérte, hogy Ling játékvezető érvénytelenítse Puskás Ferenc, hát mondjuk úgy, hogy második gólját 2-3-nál?
2: Velszi volt, az biztos.
1: Uh-huh, de mi lehetett a neve?
2: A kereszt vagy a vezeték neve?
1: A vezeték neve nekem tökéletesen elég. Ez a nehezebb.
2: Olvastam.
1: Igen.
2: Már.
1: Na, ma adok még 5 másodpercet rá. 5, 4, 3.
2: Griffith.
1: Tökéletes. Benjamin Marvin Griffith. Ő volt, és 8 pont ez így. Úgyhogy a döntő dömpinget egyelőre viszed, és hát Katona László.
0: De azért nem szerzek pontot, mert alálövök éppen mindig. Tehát 4 évvel alálövök.
1: Na, jöjjön a D lehetőség.

0: Na, Katona Lászlónak itt a lehetőség, hogy?
1: Hát szerintem ez most már 94 kell, hogy
0: nagyszerű, eltaláltad! 1994, melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és megint csak az eredményre is kíváncsiak vagyunk.
1: 0-0 lett a brazil-olasz döntő, aztán 11-es párbajt követően nyertek a brazilok. Kell a gólszám?
0: Hát figyelj, én 3-2. Úgy emlékszem, hogy nagyszerű.
1: Jó.
0: Ki volt a brazil válogatott szövetségi kapitánya? Aha, ez
1: nem,
0: a nehezen.
1: Nem, Zagallo.
0: Nem.
1: Pereira.
0: Igen, Carlos Alberto Pereira. Következő kérdés, eddig van ugye mindent összevetve 5 pontod. Helyi idő szerint hány órakor kezdődött a mérkőzés?
1: Hát.
0: Hogyha tudod a helyszínt, akkor az azért segít, hogy nagyjából hány órakor lehetett a kezdés.
1: Legyen egy délután 3 óra.
0: Az nem jó. Talán itt a többiek tudnak segíteni, hogy mi volt a helyszín.
2: Hát Los Angeles.
3: Akkor dél.
2: Tehát ott 9 óra az eltérés, ugye, magyar idővel.
0: Majdnem dél, igen, fél egy volt. És hát nem lesz kérdés, de azt hiszem, hogy azt mindenki tudja a résztvevők közül, hogy kifújta a sípot.
1: Úr Sándor.
0: És nem ez a kérdés, hanem az, hogy bár mindenki Roberto Baggio hibájára emlékszik, de melyik két olasz hibázott még a 11-es párbajban?
1: Massaro az egyik.
0: Ő volt az egyik.
1: De valamiért azt hiszem, hogy
0: na, ki volt?
1: Barézi.
0: Nagyszerű, ő volt az első, aki odaállt és kihagyta ugye a csapatkapitány. A 8-ból 7 pontot megszerezték sikeresen, úgyhogy ez is derekas teljesítmény. Van a döntő dömpingből még egy lehetőség játszani, és eltalálni a zenei összeállítás

0: Katona László volt, aki hamar
1: bemelte. Mindig el fogom vinni, 2022.
0: Nem jó.
1: Miért nem?
0: Jó.
1: Sokkal előbb volt már.
2: Szerintem már sokkal korábbi.
3: De lehet, hogy nem sokkal. 2014.
0: Nem jó, hát nem jó, várjál, mert csak egyedül
4: a 2018.
0: Nagyszerű, és megvan, a nevető harmadik.
3: Te lejön otthon vagy a 21. századi zenében.
4: Hát nem. Ti vagytok kevésbé jó otthon.
0: Ugye Dua Lipa és Calvin Harris One Kiss, és Majka mindenki táncol, ezek és ez 2018. Így van. Hát 2022, de ugye Laco volt az, aki még messzebb tette. Na minden esetre 2018,
3: hát ugyan,
0: és akkor Edvi Lászlón a világ füle. Melyik két válogatott játszotta a VB döntőt, és milyen eredmény született?
4: Franciaország, Horvátország 4-2.
0: Nagyszerű. Ki szerezte az első gólt?
4: Az öngól volt, szerintem Mandzsukicsnak az öngólja volt.
0: Tökéletes. Melyik két szakvezető példáját követve lett világbajnok játékosként és szövetségi kapitányként is természetesen, Didier Deschamps?
4: Zagallo, illetve Franz Beckenbauer.
0: Nagyszerű, és 2 pontért az utolsó kérdés. A rendes játékidőben 2 további VB döntő zárult 4-2-es végeredménnyel. Melyik kettő volt az?
4: Rendes játékidőben?
0: Uh-huh. Itt hagyunk azért több gondolkodási időt, mert ez végig kell pörgetni.
4: Uruguay-Argentina 30-ból.
0: Nagyszerű,
4: volt
0: igen.
4: Egyik 4-2-es, és
0: na, még
4: mi,
0: egy van.
4: Mi kaptunk ki 4-2-re, 38-ban.
0: Tökéletes, igen, megvan mind a 8
4: pont. Olasz, igen.
0: Tökéletes. 8 pont, és akkor 3 feladat után azt hiszem, hogy anélkül, hogy elárulnánk, hogy hogyan áll, hogyan fest valójában a sorrend a játékosok között, de egyre izgalmasabb. Nem is áruljuk még most el, majd a 4. feladat után, de itt megint csak játékra invitálom a hallgatókat, mert látjuk, hogy jó néhány helyes válasz érkezett már, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy 2 játékos között is, illetve 2 játékos is ajándékcsomaggal gazdagodhat helyes válasszal. A kérdés az, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Az SMS számunk +36 30 555 56 05. Ide várjuk továbbra is a helyes választ a kérdésre, hogy melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon. Már jó néhány helyes válasz érkezett. És menjünk tovább a 4. feladattal, amely során a magyar válogatott világbajnoki szereplését vesszük gorcső alá. Ehhez kapcsolódóan kell majd feladatokat megoldanotok. Magyaros 9-es, ez a fantázia neve ennek a feladattípusnak. Közvetítés részletet, újságcikkeket, valamint kezdő felállást fogtok látni, hallani, és ez alapján kellene majd beazonosítani a magyar csapatnak a VB mérkőzését, tehát ki az ellenfél, és melyik évben történt maga a mérkőzés, és mi lett a végeredmény. Ha ez sikerül, ez már 3 pontot ér, és további 2 pont szerezhető még egy-egy helyes válaszsal, ami ehhez a mérkőzéshez kapcsolódik. 1-től 9-ig lehet majd számot választani, és mivel a második feladat után Regős László állt az élen, így ővé az első választási lehetőség, tehát 1-től 9-ig tudsz mondani egy számot.
3: A magyaros 9-es, akkor kezdjük a 9-essel.
0: 9-es, és én nézem gyorsan a papírlapomat, hogy ez egy közvetítés részlet lesz, úgyhogy Jámbor Tamás hangmérnök kollégánk már mutatja is ezt a közvetítés részletet.
5: 3-2-re vezetünk, 5 perc van még hátra. Kocsis lefejeli a labdát a kapus kirúgása után. Ott van Palotásnál, Palotás kifordul vele, tovább adja Nándihoz. 35 méterre vagyunk a kaputól, lőd rá Nándi, hiszen olyan bombáid vannak. Nem, Kocsisra kíveli, Kocsis fejel! Gól! Gól! Gól! Nem van a hálóban! A 4. magyar gól! Nem van! Bravo, fiúk! Kocsis felugrik! Nagyszerű, tudja, hogy itt vagyok, infelé, Maxvár hallgatói, 4-2, Kocsis, 4 csodálatos, fejes volt, jaj, de szép!
0: Na, melyik mérkőzés?
3: 1954, és picit gondban vagyok, mert 4-2-re vertük a brazilokat és Uruguayt is a negyed döntőben, illetve az elődöntőben, úgyhogy tippelni fogok, szerintem ez Uruguay és a hosszabbítás.
0: Így van, ugye az azért segített, hogy kiszerzett 2 gólt. 4-2 Magyar-Uruguay 1954, ez stimmel, és arra vagyok még kíváncsi, hogy Kocsison kívül kilőtt még gólt ezen a mérkőzésen. 2 magyar játékos, melyik az a 2?
3: legyen Hidegkuti.
0: Nagyszerű.
3: És Cibor.
0: Eltaláltad. Vagy hát fogalmazunk úgy, hogy tudtad. Úgyhogy ez 5 pont. Ez is maximális pontszám. Katona László, te voltál a második a sorrendben. A 9-es kivételével tudsz választani még az 1 és 8 között.
1: Legyen akkor az 5-ös.
0: 5-ös, és nézem a papírjegyzetemet. Itt egy nemzeti sportból, egy lapszámból hallhatunk egy tudósítást.
6: Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancaguai mérkőzést. Amikor Leo Horn játékvezető a félidő végét jelezte, nem csak a szurkoló sereg tapsa kísérte az öltözőbe esőtől csapzott, pihegő játékosainkat, hanem a körülöttem lévő külföldi újságírók is lelkesen ünnepelték fiainkat. Általánosan az volt a vélemény, hogy ha a második félidőben is így bírja a magyar csapat, mint az első félidőben, akkor nem veszítheti el a mérkőzést.
0: Ez a nehezebb talán. Laci?
1: Tehát egy döntőt keresünk.
0: Nem, a Gyere. Magyar válogatottnak ja. egy VB mérkőzését.
1: Aha.
0: Azért itt...
1: A Leo Horn neve az...
0: Igen, az segíthetett, és nem tudom az elejére, az első mondatra mennyire figyeltél fel.
1: Nem nagyon.
0: Azt elismétlem akkor, hogy ne essen kárba végül is a lehetőség. Sokáig nem lehet elfelejteni ezt a Rancaguai mérkőzést.
1: Lehet, hogy a Svédországban van és egy 58-as mérkőzés? Nem, mert akkor nem, 62-es vagy 66-os valami.
0: Hát a kettő közül kell most
1: már legyen
0: választani.
1: A
3: Rancagua.
0: Hát az Chile?
3: Gondolom.
1: Hát, akkor 62.
0: Nagyszerű. De akkor melyik mérkőzés lehet itt?
1: Hát melyik, igen. Hát melyik.
0: Ez eddig csak egy pont, mert az évszámot azt eltaláltad.
1: Hát, melyik mérkőzés?
0: Ez nehéz, mert túl sok konkrétum nincsen természetesen ebben.
1: Ki kellene találnom az ellenfelet első körben, vagy egyáltalán játszottunk.
0: No.
1: Szovjetek ellen, nem tudom.
0: Nem, ez nem sikerült. Anglia volt az ellenfél, úgyhogy egy pont írható egyelőre a számládra. De van még lehetőség itt, hogyha válaszolsz arra helyesen, hogy meddig jutott a magyar válogatott.
1: 62-ben?
0: Uh-huh.
1: Csoportkör.
0: Nem. A negyed döntőben kapott ki Csehszlovákiától. Ugye Anglia, és ez volt az első mérkőzés. Nézek rátok, hogy pluszpontot nem adunk, de 2-1.
4: Után, és ugye utána az Argentin elleni 0-0 a csoportkör végén, ami már nem osztott, nem szólt.
3: Azt igen. Bulgária.
4: Uh-huh. Igen, és ugye már nem osztott, és utána...
3: Ekkor játszott először Anglia és Argentina egymás ellen világbajnokságon. Ebben a csoportban.
0: 5-ös, 9-es kilőve, Edvi, Laci, te következel, válaszek számot. 3-as, itt pedig megint csak egy tudósítást hallhatunk a nemzeti sportból.
6: Teleki és Toldi góljaira kétszer Fauci válaszolt, de Vince és Toldi újabb gólja válasz nélkül maradt. Napos, meleg idő, 6000 néző. Az olasz Barla Sina jó bíró volt, a nápolyi közönség hevesen szurkolt ellenünk.
0: Nem könnyű ez sem, de azért itt volt néhány árulkodó név.
4: Toldi, hogy volt Toldi? Mert igen.
0: Toldi, Vince, Teleki, Fauci, Barlassina, és volt egy nápa is, ami azért sokat segíthet. Na itt azt hiszem, hogy igazából...
4: Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő, ugye, és a... Vagy az elődöntő, vagy a negyeddöntő 38-ból, ugye, mert a 38-as VB, nem
0: lehet... Biztos? A helyszín az azért sokat segít.
4: Nápoly.
0: Uh-huh. Na még 5 másodperc. 5, 4, 3, 2, 1...
4: 38-as VB Magyarország...
0: Nem, a 38-as VB-t azt nem Olaszországban rendezték, hanem Franciaországban. Ugye az, ami segíthetett volna, hogy Nápoly.
4: 34-es VB.
0: És ez a 34-es VB, az évszám ugye az megvan, igen. És ki lehetett az ellenfél, még azért járhat egy pont.
4: 34-es VB-n egy meccset nyertünk.
0: Igen.
4: Egy meccset nyertünk.
0: De melyik volt az a mérkőzés, és ki volt az ellenfél? 5, 4, 3, 2, 1... Nincsen rablás, pontért.
3: Ez az volt, amelyiket megnyertük? Hát mert, most mert Holland keleten, de Holland Kelet-India ellen Holland, nyertünk, India, vagy hát Indonézia, de ez nem az a meccs szerintem nem, nevek alapján.
0: Igen. Ez az Egyiptom elleni mérkőzés, és itt már lelövöm a vonat. Egyiptom ellen játszottunk Nápolyban, nyert a magyar válogatott.
3: Akkor kettőt nyert.
0: És az lett volna még a kérdés, hogy ugye itt a nyolcad döntőben találkoztunk Egyiptommal, de ezen túljutott a magyar válogatott, hol fejeződött be végül a szereplés? Hát Laci, talán kettő pontért ezt még meg tudod mondani.
4: Hát ugye 16 csapatos volt a VB, Egyiptomot megvertünk 4-2-re, és Ausztria verte meg bennünket a következő körben, tehát a negyed döntőben Ausztria verte meg Magyarországot. Tehát igen.
0: Erre jár
3: Holland,
0: maga
3: India,
0: kettő
3: lehet,
0: pont,
3: igen.
4: Igen.
0: Na de hát nem menjünk bele a részletekbe, mert lehet, hogy lesz majd szó a továbbiakban arról a döntőről, vagy arról a világbajnokságról is. Laca, megint visszatérünk hozzád. 1, 2, 4, 6, 7, 8 ezek közül
3: kettes
0: kell választani. Kettes pedig egy közvetítés részlet. Megint csak Jámbor Tamás kollégánk segít.
5: Fazekas többlete a jobb oldalról, meg középen nyilatszik el, gól, gól, gól! Fazekas nagyon jó labdával szökteti Pölöskei meglódul! Egyedül vezeti a labdát a kapura, nehéz szögből lő, gól, gól!
0: Na Laca, melyik év, melyik mérkőzés lehetett?
3: 1982.
0: Igen, ez eddig jó.
3: És legyen az El Salvador elleni 10-1.
0: Kizárásos alapon, mert nagyon sok sikerélményünk azért nem volt összességében. Végeredményt mondj még.
3: 10-1 Magyarország javára.
0: Tökéletes, szerintem fel tudnád sorolni a magyar gólszerzőket, de én nem erre vagyok kíváncsi.
3: Szerencsére.
0: Ki szerezte a salvadori?
3: Ó, na erről volt szó az
0: NBA
3: quizben. Salvadori
0: gól kiszerezte, igen. Hát Elbert Gábor biztosan,
3: ő mondta. És ne sajnos nem fogom tudni, de mondok egy nevet.
0: Mondj el egy random salvadori nevet.
3: González.
0: Nem. Luis Baltazar Ramirez Zapata szerezte a salvadori a gólját, úgyhogy ez csupán 3 pontot ér. Nagyszerű. 1, 4, 6, 7, 8, László.
1: 4.
0: 4-es, és ez megint csak egy közvetítése részlet.
5: A fejek közül a legmagasabbra Enrique feje emelkedik, olyan, mint egy gumilabda, de az oldalvonalon kívülre került a labda. A bedobást Matesz átemeli, és aztán bizony Gerzon megkapta a fölszabadító rugást. Ben középít, Mátrai a labda. Mátrai egyből előre, oldalt, ott áll Matesz Imre megint. Lapos labda, Albert ki jobbra, Bene elmehet a labdával. Egy csel, még vár egy gondolatnyit, átlövési kísérlet, Farkas lő, gól! De nagy gól!
1: Magyar-Brazil 66-ból 3-1 a végeredmény.
0: Tökéletes, jár a 3 pont. Hányszor talált be Bene Ferenc ezen a világbajnokságon? Megint csak azért hosszabb gondolkodás
1: hát legyen
0: időt kapsz.
1: 6. Sok?
0: Sok.
1: 5.
0: Pontot erre már nem kapsz. Szabadon rablás nem pontért.
3: 3-at mond. Tennék, vagy tippelnék.
0: Naci?
4: Ugye ezen lőtt egyet, a bulgárok ellen biztos, hogy lőtt, egy szovjetek ellen, a bulgároknak biztos, hogy lőtt.
1: Portugálnak
4: is ő lőtte a gólt.
1: Korea?
4: Ott nem volt. Nem. Nem, ez 4 meccsünk volt összesen, ugye a portugál, brazil, bulgár és a szovjetek elleni.
3: A szovjeteknek biztos lőtt, mert ezt
4: Ferenc mondta,
3: hogy ő a legutóbbi egyenes kieséses szakaszban szerzett.
0: Aggódtam, hogy itt állandó szakértőnknél, Bene Ferencnél mind a hármótoknak lesz jelenése, de megmentettétek a becsületeteket. Maradt még, Laci, Edvi Laci, rád nézek, 1, 6, 7, 8, ebből a 4 számból kellene választani egyet. 1, és végre egy kezdő felállást kapsz. Ez eddig nem volt. Még adok neked egy cédulát, egy kezdő felállással, és hogyha megteszed, felolvasod nekünk ezt a kezdő 11-et, ami alapján be Biztő kellene azonosítani.
4: Kardos, Rót Antal, Garaba Imre, Sallai, Bognár, Nagy Antal, Détári, Péter, Eszterházi, Kiprik. Na ez akkor az 86, ez egészen biztos.
0: Nagyszerű, de melyik meccs?
4: Ugye a 80-an, ami 3 mérkőzést játszottunk, Kiprik, ez a Kardos, Rót, Garaba, Sallai, Péter, Szonya, Bognár, Gyuri, Nagy Antal, a franciák ellen már nem így kezdtünk, Kanada ellen nem tisztelő volt a kapuban, akkor ez a 0-6. Tehát a szovjetok elleni 0-6.
0: Kizárásos alapon, tökéletes. Ugye két gólt szerzett a magyar csapat ezen a VB-n, nem többet. Ki volt a két gólszerző?
4: Hát a Kanada ellen szereztük, ugye Eszterházi, illetve Détári, amit azóta is emlegettünk, az utolsó gólunk, amit a világbajnokságon szereztünk. Remélem, hogy ti még megéritek.
3: Legutóbbi.
4: Igen, remélem, hogy ti még megéritek, hogy most a válogatott valahol gólt szerezze a világbajnokságon. Én már nem bízok benne.
0: 5 pont, ezért jár a maximális pontszám, és maradt még 3 világbajnokság és 3 magyar válogatott szereplés. 6-7-8, Laca egyet választ ezek közül.
3: 8-as.
0: 8-as, ez azt látom, hogy megint egy kezdő felállás. Adok neked egy cédulát, és rajta 11 névvel, és hogyha ezt a 11 nevet felolvasod, kérlek szépen.
3: Gújdár Sándor a kapuban, Török Kocsis Kereki Tóth a védelem, Csapó Nyilasi Pintér Zombori a középpálya, elől pedig Törőcsikes Nagy László.
0: Na mikor állhatott fel így a magyar
3: csapat? Szerintem ez 78. Uh-huh. És melyik meccs legyen az argentin? Az legyen, mert Nyilas és Törőcsik kezdett, és őket ugye eltiltották utána. Argentina ellen 2-1-re kikaptunk.
0: Tökéletes megoldás, 3 pont. Még egy kérdés.
3: Egy Garrido nevű portugál hazavezette a mérkőzést.
0: Nem ez lesz a kérdés.
4: Az utolsó fordulóban játszott mind a kettő egyébként, tehát a franciák ellen játszott, mert csak egy-egy meccs eltiltást kaptak, tehát kétesélyes volt a dolog.
0: De megnéztem, és valóban igen, ebben az összeállításban csak az argentinok ellen játszottunk, de az a kérdés, hogy ki szerezte a magyar csapat egyetlen gólját?
3: Ezen a találkozón,
0: igen.
3: Nagy László.
0: Nem jó, nem jár a plusz 2 pont.
4: Csapó.
0: Így van.
4: Ez klasszikus, igen.
0: Maradt még a 6-os és a 7-es, Katona László választhat egyet.
1: 6-os.
0: Itt a Nemzeti Sportból hallhatunk egy tudósítást. Tehát a 6-ost választotta. Igen. Bocsánat, igen. Itt most mea culpa, ez az én hibám. Kapsz egy kezdő felállást.
1: Na végre.
0: Egyenlőlegen valóban a feltétel.
1: Kapuban Szabó Antal. Hát két fős védelem, Bolgár Gyula, illetve Bíró Sándor, a középpályán Szalai Antal, Szűcs György, Lázár Gyula, és a támadó ötös Sas Ferenc, Vince Jenő, Sárosi György, Zsengelér Gyula és Titkos Pál. Gondolom ez a 38-as VB csapat kell, hogy legyen, és a döntőben az olaszok elleni 4-2-es vereséggel záródó találkozó.
0: Nagyszerű, ez eddig 3 pont.
4: Tudtam, hogy tippeltet.
1: Tudtam, mert hogy a Toldi nem játszott.
0: És jó helyen járunk, mert hogy ez lesz a kérdés, Toldi, hogy melyik 3 játékos kimaradása keltett meglepetést. Tehát 3 játékos, aki addig a világbajnokságon azért főszereplő volt, kimaradt, melyik ez a 3 játékos. Az egyiket megmondtad?
1: Ugye azért keresztnevet nem mondtam, hogy zárójelbe hozzáteszem, mert abban már gondjaim lennének, de Cseh létezik, hogy volt egy támadó, akit Cseh névvel illettek, nem?
0: Nem. Toldi az egyik, aki nem játszott ezen a
1: döntőn.
0: Igen, ez eddig jó.
1: Tehát volt a titkos Toldi, és még egy.
0: Na, ki volt a másik? Toldi Géza megvan. Ugye itt azért, akik pályára kerültek, Polgár Gyula, Szűcs György és Vince Jenő. És kimaradt egyrészt Toldi Géza, és ki volt a másik T-betűs. Megint csak nincsen rablás pontért, de van
1: Tót.
0: Még... Öt... Nem. 5 másodperced még van, akár egy jó válaszra.
1: Nem élek ezzel.
3: Turay.
0: Turay, így van. Na és még Kohut. Egy játékos. Nem, pedig jó a kezdés.
1: Mint a K-betű.
0: Igen. És akkor már nagyon...
3: Pedig a T-betűs csatásorban Kohut is benne volt. Tényleg. Ugye na? Szóvégi T-t számították.
1: Korányi.
0: Nagyon jó, megvan. Végül is, hát 2 pontot nem kapsz maximálist erre, de egyet adunk, és akkor így 3+1 a 4 pont, és Edvi Lászlónak nem maradt más, mint a 7-es. Itt következik akkor a tudósítás.
6: A 77. percben Grosics túl röviden rúgja Sárosihoz a labdát, a hátvéd nem tudja átvenni, Medvin éri el, ő 13 méterrel Grosics mellett a kapu bal oldalába lövi a Velsziek győztes gólját, 2-1.
4: 1958, amikor ugye kétszer találkoztunk a Velsziekkel, a csoportmeccs során ugye döntetlent játszottunk velük, és utána az a furcsa kiírás volt, hogy hogy mi azonos pontszámmal végeztünk velük, nem is tudom, milyen pótselejtezőnek hívhatták ezt, vagy nem is tudom, milyen körnek, ott kikaptunk 2-1-re tőlük. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy ugye a világbajnoki ezüstérmünk után 4 évvel a lepusztított szerencsétlen csapatunk nem tudott tovább jutni a csoportból. Tehát,
0: igen, azt is megtaláltad, hogy ez az a meccs, amit a csoportkörön túl kellett.
4: Tehát túl lett, ez a 2-1-es, amikor kikaptunk tőlük.
0: Wales volt az egyik csoport ellenfél, melyik másik két csapattal szerepelt még egy kvartetben a magyar együttes.
4: Tudni kéne, de nem fog beugrani.
0: Ez is viszonylag nehéz kérdés.
4: Igen, döntetlent játszottunk Wales-szel, valakit legyőztünk. Hú, ez nem fog menni, az 58 a legsötétebb számomra. 58...
0: Na így, néhány másodperc gondolkodás idő. Hát, ha 5-4-3-2-1, akkor most már játékon túl. A házigazda talán segíthet.
4: Svédországgal játszottunk, igen, és nem tudom, ki volt.
3: Még. Svédektől kaptunk ki, ugye? És
0: még egy együttes
3: kellene.
0: És valakit
3: megvertünk.
0: Mexikó. Így oldan fel, tehát ezt a Gordiuszi csomó. Túl vagyunk 4 játékon, már csak egy maradt, ahol azért még jó néhány pont szerezhető, és akkor most érdemes rátekinteni arra, hogy hogyan állunk. Edvi Lászlónak most ugye 3 pont járt azért, mert megfejtette kiválóan, hogy 1958-ról és a Velszi magyar összecsapásról van szó, addig pedig megint csak játékra invitálom a hallgatókat. A plusz 30-at 30-555-56-05-ös SMS számra, illetve Viber üzenetben erre a telefonszámra várjuk a helyes válaszokat a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? A helyes válaszadók közt Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot sorsolunk ki, és az utolsó feladatot megelőzően a sorrend a következő. A harmadik Katona László 34 ponttal. A második Edvi László 36 ponttal. Az első 48 ponttal Regős László. Pál egy picit ellépett, de még utolérhető, mert a következik az utolsó feladat, a pontvadászat, és itt jó néhány pont gyűjthető. Itt nagyot lehet nyerni, és még akár Lacát is utol lehet érni. 3 kategóriát hallhattok majd, azok közül kell választanatok egyet, és a feladat, hogy a korábbi kvízekből jól ismert bélyeggyűjtés mintájára az adott kategória minél több szereplőjét kellene összegyűjtenetek. Adott majd egy skatulya, és az alapján kell tehát összegyűjteni a lehető legtöbb elemet. A 3 választási lehetőség a következő. Holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispad koptatók. Katona László, te vagy a harmadik, úgyhogy tiéd az első lehetőség. A 3 kategória közül holnaptól már szebben csillog, a 10-es mágiája, kispad koptatók.
1: Holnaptól már szebben csillog?
0: Legyen akkor ez, és itt a feladat az, hogy sorolt fel az eddigi világbajnokságok bronzérmeseit.
1: Jaj, de jó.
3: Ez is te számítottál.
0: Amióta van, igen.
1: Hát akkor, mikor volt a legelső? Az első kérdés leginkább.
0: Volt már a legelső VB-n is bronzérem, bár ott nem bronzmérkőzésen osztották ki. Annyit segítek.
1: Ahonnan indulok, 22-ből. Horvátország, Belgium. Szerintem a hollandok is nyertek egy bronzérmet 2014-ben, 2010-ben.
0: Not ki volt.
1: Van. Az egy, pedig nemrég volt. Ugye a döntő a spanyolok nyerték.
0: Igen.
1: Brazilok?
0: Nem. Még akár visszatérhetsz ide, hogyha esetleg nem jut az eszedbe.
1: Jaj, 2010. Na jó, nem. 2006-ban a németek.
0: Igen.
1: 2002-ben törökök. 98-ban is a horvátok, 94-ben, és ez már a nehezebbik része, a svédek.
0: Igen.
1: A bolgárokat verték talán. 90-ben nem az angolok, az biztos.
0: Nem.
1: Akkor az olaszok.
0: Így van.
1: És akkor 86,
0: egyre nehezedik.
1: Nyugat-német, igen. Argentin döntő, és akkor, hogy ki volt valójában az elődöntő, a franciák.
0: Tökéletes.
1: És akkor 82, valamiért azt hiszem, hogy a házigazda spanyolok?
0: Nem, jó. Olyan csapat, amely eddig még nem hangzott el egyszer.
1: Belgák?
0: Az már elhangzott.
1: Ja, tényleg.
0: 82. Itt azért egy olyan korszak, egy korszakos kelet-európai csapat, ennyit segítek.
1: Lengyelek.
0: Nagyon jó.
1: És akkor 78.
0: Igen.
1: Ott ugye holland döntő a argentinokkal. Igen. Valamire nyugatnémetek?
0: Nem.
1: Akkor olaszok.
0: Nem.
1: Nem.
0: Visszatérhetsz még ide. 74.
1: Az is Lengyelország.
0: Nagyon jó.
1: És akkor 70. Na itt 70. Már 70-nél, igen. Olasz győzelem, nem, az olaszok voltak a döntőbe a brazilokkal.
0: És a többieknek azért mondom, hogy van a végén rablási lehetőség, tehát amit Laci nem tud, azt ti mondhatjátok majd magatoknak.
1: Nyugatnémetek.
0: Nagyon jó, 70.
1: 66. Portugália.
0: Igen.
1: 62.
0: Nem könnyű feladat, igen, ez a szépsége. Itt
1: az 58 az már Svédország.
0: Nem.
1: Nem? Nem lettek harmadikok a svédek? Ja, mert döntőbe voltak. Jó, akkor 62. Csehszlovákia? Nem.
0: Menjünk tovább, 62 nincs meg egyelőre.
1: 58-ban akkor legyen Szovjetunió. Nem.
0: Menjünk tovább.
1: 54.
0: Ott az... Volt szó róla itt korábban az adásban, tehát
1: most vagy Uruguay, vagy az osztrákok. Uruguay.
0: Hát jó, hogyha megmondom, hogy mi a helyes válasz, akkor segítek.
1: Ausztria.
0: Igen.
1: 50. A döntő megvan, de hogy végül is.
4: Nem volt döntő.
0: De ez nem számít.
1: De akkor még vannak bronzérmesek.
0: Van, persze.
1: Valamiért azt hiszem, de tudom, hogy nem, mert most vagy az 50-es, vagy a 30-as Egyesült Államok? Egyik se valójában.
0: Elfogadom a 30-asnak.
1: Köszönöm. Az 50-es meg akkor legyen a... Biztos egy európai ország talán átment oda.
0: Na hát voltak európaiak, igen.
1: Németek, ők akkoriban nem nagyon futballozgattak. Magyar válogatott nem volt... Ausztria?
0: Nem, akkor 38 és 34 maradt még.
1: 38 valamiért a házigazda franciák?
0: Nem.
1: Éppen a franciák voltak 58-ban a bronzérmesek?
0: Jól mondtad, igen, hát azt meg bepótoljuk, igen. És akkor 34.
1: De akkor a 38-at nem tudtam.
0: 38-at azt nem tudtam.
3: Valamiért.
1: Jó, legyen a 38, nem, a 38 legyen Csehszlovákia.
0: Még nem. Továbbra sem tudod.
1: Jó, akkor a 34 viszont a csehszlovákok döntősök voltak, ha minden igaz, tehát akkor ők nem lehettek.
0: 34.
1: Argentína.
0: Nem jó.
1: Brazília.
0: Nem, jó. Figyelj, ami kimaradt, és azt hiszem, hogy itt a közelmúltból kiindulva a 2010-es talán még meg tudott találni. Hogyha azon gondolkodsz egy picit.
1: Igen. Nem Uruguay, mert ők veszítettek. És a holland-spanyol döntő volt, ahol meg németek?
0: Nagyon jó, megvan. Jó. 17 pontot számoltam össze, Márk, megerősítesz ebben, és akkor kimaradt végül is itt az 1978-as, a 62-es, az 50-es, a 38-as és a 34-es bronz érmes. És hát itt most van rablási lehetőség, de bátornak és minél gyorsabbnak kell lenni.
1: Aki én is visszatérhetek, hát, én is?
0: Nem.
3: 78 Brazília.
0: 78 Brazília, igen, plusz egy pont Lacának, és Laci, neked is van egy rablási lehetőséged. Maradt ugye 34, 38, 50, 62. No? Hogyha nincsen bármilyen tipp, akkor azt hiszem, hogy megyünk tovább. Megyünk tovább. 34 Németország, 38 Brazília, 50 Svédország, 62 Chile, mint házigazda. Odaértek a dobogó legaljára. Ez volt tehát, hogy a holnaptól már szebben csillog kategóriában össze kellett gyűjteni a bronzérmeseket. És maradt ugye két kategória, úgyhogy nem is fordítom meg magamnak a papírlapot. Edvi László választhat. A 10-es mágiája vagy kispadkoptatók? Na melyik?
4: A kis patkoptató, félek, hogy szövetségi kapitányok lesznek, vagy cserejátékosok, abból nem leszek jó. De a tízesben se leszek jó, de na, próbáljuk meg ezt a tízest.
0: Tízes mágiája?
4: Bár én a szám, sose tudom, hogy senkem, csak nem tudom, egyetlen futballistársa, hogy milyen számú mezben játszik.
0: Már pedig itt most ezt kell
4: igen,
0: majd.
4: Gondoltam.
0: Tízes mezben hány labdarúgó, illetve jó néhány labdarúgó nyert már világbajnokságot. A második világháború után rendezett VB-ken már volt messzám, úgyhogy 1950-től indulóan össze kellene gyűjteni azokat a játékosokat, akik tízes mezben lettek világbajnokok.
4: Tehát 50-től kellene indulnunk, ugye nyilvánvalóan fogalmam nincs az uruguayiaknak, ki volt a tízese.
0: A rablási lehetőség lesz a végén, úgyhogy
4: már most mondhatják, mert fogalmam nincsen. 54-ben nálunk Puskás volt a tízes.
0: De a világbajnokra vagyok kíváncsi.
4: Ja, bocsánat, a világbajnokra. Ja.
0: Hát, ez igen, már nehezebb.
4: Igen, tudtam, hogy ez...
0: Ez, igen, ez a nehezebb. Az NSK válogatottjából ki volt vajon tízesben?
4: Fritz Walter lett volna tízes. Nem tudom velek, mert nyilván nem, de ezt nem találtam.
0: Mehetünk tovább, talán a következő az könnyebb lesz.
4: 58-ban Pelé volt a tízes.
0: Nagyszerű, és akkor itt azt hiszem, hogy további három
4: 62-ben szintén Pelé volt a tízes. Az angoloknál...
0: 66. Ja, arról van szó, arról a tornáról.
4: Bobby Moore volt a tízes? Bobby Charlton.
0: Nem.
4: Oké, okay. Jó, nem tippelek, 70-ben nyilván ismételten. Pelé volt a tízes. Uh-huh. A németeknél a tízes, mert hú, ki volt?
0: 74-ben volt...
4: 74-ben ugye Gerd Müller 13-asban játszott.
0: Megkímélek a...
4: Nem volt tízes.
0: Igen, van, nem volt tízes.
4: 40, nem volt tízes.
0: Nagyon érdekes, a németeknél nem osztották ki a tízes.
4: 78-ban, az egy érdekes volt, mert azt hiszem ott betűrendben kapták az argentinok akkor az izét a
0: betűrend szerint is egy nagyon jó játékosra jött ki a tízes.
4: Igen. Kempesz volt a tízes.
0: Uh-huh,
4: Kempesz volt a tízes. 82-ben ugyebár az olaszoknál
0: ez nagyon nehéz.
4: Ez nagyon nehéz.
0: Én meg nem mondanám.
1: Melyik a kérdés?
4: 82-es az olaszoknál volt a tízes.
0: Olasz tízes. Hogyha nincsen meg, akkor mehetünk tovább.
4: Cabrinit mondanám azért.
0: Nem Cabrini.
4: 86-os Maradona.
0: Tökéletes.
4: Maradona, azon nincs miről beszélgetni. A 90-ben Mateusz volt a tízes.
0: Ez is olyan, hogy 94-es az, hát, hogyha engem megnyúznak sem.
4: Hajrat, ha te nem tudod, akkor én sem. 94-ben vagy brazil volt a tízes.
0: Nem egy klasszis játékos, fogalmazunk úgy. Akkor
4: hogy került tízes mezbe? Na mindegy, lehet, hogy visszatérek rá, de nem biztos. 98-ban a franciáknál Zidane volt a tízes.
0: Uh-huh. Tökéletes.
4: Zidane volt a tízes, 0-2-ben a braziloknál a...
0: Ez már talán könnyebb.
4: Hát ő a Ronaldo volt. A...
0: Nem.
4: Nem Ronaldo volt.
0: Mehetünk tovább.
4: Igen. Ki volt a tízes a brazilok? Na mindent elviszik a srácok. 06-ban az olaszoknál fogalmam nincs ki volt a tízes mezben.
0: Ez sem könnyű. Nem, nincsen még rablás, majd a végén.
4: Jó, nem is tippelek. Tízesbe.
0: 2010.
4: A spanyoloknak ki volt a tízese?
0: Ez sem könnyű amúgy.
4: Igen.
0: Minden esetre azért... Mondjuk a korábbi spanyol válogatott tagból is fel lehet idézni akár. Tehát a 2012-esben is azt hiszem, hogy ő volt a tízes. Menjünk tovább?
4: Menjünk tovább.
0: 14.
4: Németek, ki volt tízes mezben?
0: Na.
4: Schweinig, Rossz.
0: Igen, azért, hogyha itt számokkal végig haladsz, akkor talán könnyebb.
4: Igen. Hátvédek közül van, nem? Sajni, Klóz, de nem tízesbe játszott, 18-esbe játszott a végig a pályafutását, a válogatottba Klóz, a 18-ban.
1: 11-esben a válogatottba.
0: 2010, 10-es, illetve 2014, bocsánat, 10-es mez. Na mondj egy tippet, azért néhányat most kizártál itt fejben. Hogyha esetleg a kizárt, azok közül, akiket nem zárták ki, azok közül tudsz mondani egy támadó játékost. Annyit elárulok, hogy támadó játékos. Tízesse.
4: Nyilván támadó játékos
7: volt.
0: Gólt is szerzett, azt hiszem, ezen a VB-n. Most csak emlékekből próbálkozom.
3: Szerintem nem.
0: Nem szerzett gólt? Akkor nem akarlak átverni.
3: Viszont korábban igen.
0: 2010-ben igen, azt tudom.
3: Meg 6-ban is.
0: Na jó.
4: Jó, ezen még lehet, hogy elgondolkoznék, ahol 2018? Lehet, hogy 18-ban a fiatal franciáknál Bappé még nem volt tízes. Bappé volt a tízes. Bappé már megkapta fiatalon. A tízest 22...
0: Hát ez egyszerű lesz.
4: Ben pedig... Messi persze.
0: Tökéletes.
4: Messi. Egy másodpercet gondolkozhatok.
0: Visszatérhetsz, igen.
4: A többire nincs esélyem.
0: Jó, akkor a 14-esen gondolkozzál.
4: Gondolkozok, hogy ki lehetett a 14-es a 14-ben, ki lehetett a németeknél.
0: Ez eddig 7 pont egyébként a javadra.
4: Támadó játékos.
0: Illetve volt. Igen, mert a Pelét azt háromszor elhangzott, igen, az végül is hozzájárul még az a 2 pont. Én viszont úgyis csak 9-et számolok össze, mert nem hangzott el, illetve a 74-es nem volt. Hát akkor a 74-essel is megadunk még egy pontot.
4: Hát de is megmondani, hogyha nem, ha nem volt 10-es, igen, hogy ki volt a 10-es, tehát
0: 10 pont már
4: biztos. Mondjátok a 14-est, mondjátok.
0: Nincsen, akkor feladom, hogy rablási lehetőség.
3: Hogy működik? Bármennyit lehet mondani?
0: Hát először is rablási lehetőség.
4: Egyet.
0: Ki szeretne mondani biztosan egyet? Akkor Lata, kezd te. Akkor viszont felcserélve megyünk tovább, igen.
1: De akkor legyen az, hogy amiket nem tud, amikről nincs információ, tudsz mondani évszámokat?
0: Tudok mondani.
1: És akkor úgy
0: 50, kell. 50, 54, 66, 82, 94, 2002, 2006, 2010 és 2014, ahol nem hangzott el a tízes.
1: Kezd az 50-essel, kérlek.
0: Választási lehetőség van, mivel rablás.
3: Menjünk visszafele, 2014 Lukasz Podolski.
0: Így van. Na most már beugrott, Laci. 2014 Lukasz Podolski.
4: Igen, nem játszott 14-ben gyakorlatilag. Igen, ugye a világbajnok, hogy túl volt a zenítani.
1: Hát én meg megtörném a sort, akkor legyen 50, igen? És ott az urugvai... Schiaffino.
0: Nagyon jó! Plusz egy pont.
1: Ezzel nem hát szomorú, hogy ez csak egy pontot ér.
0: És ezt odaadta volna neked, látod?
3: Hát én meg gondoltam, hogy udvarias leszek.
0: Na, mit tudsz még?
3: 66 Bobby Charlton.
0: Nem. Na, neked van-e tipped arra?
1: Szerintem az a
0: na,
1: furcsa gólt lövő
3: Hörst volt.
0: Nagyon jó, Hörst, plusz egy pont Katona Lacinak.
1: Ezek az egy pontokkal nem tudok előrébb lépni, tehát
0: de még van mindegy. Rablási lehetőséged, mert most raboltál éppen Lacától, úgyhogy mondhatsz még egyet. 2006, 2010, 2002, 94.
1: 2002 Rivaldo.
0: Nagyon jó, Laca.
3: 2006 Francesco Totti.
0: Uh-huh. Na és akkor maradt 2010, 94 és 82. Van-e még bátorság, illetve tudás?
1: 54 volt?
0: Nem. Bocsánat, azt kihagytam. Igen, 54.
3: Tudom, legyen Helmut Rahn.
0: Nem. Ha ezt megmondod.
3: Az 54-es? Aha. Inkább a 2010-est mondanám előbb. Fabregas.
0: Nagyon jó. Elfogyott-e a muníció?
1: Hát van név. Tehát 82-94.
0: Maradt, igen.
1: Meg ugye 54.
0: Uh-huh. Ez a három.
1: 82-ben a Paolo Rossi nem 10-es volt?
0: Nem.
1: Jó, mert...
0: Na, Laca, maradt.
1: Jaj! Jó, nem.
3: Mondjál, nyugodtan most tudnám, de most eljössz.
0: Na, utolsó van, egy lehetőség.
1: Hogy jó, akkor 82, lehet, hogy rosszul is mondom a nevét, Boni Senja?
0: Nem.
1: Jó.
0: Laca?
3: Senki. Nincs több.
0: 54, Werner Librich. 82, 82,
3: hát
0: Giuseppe Dossena. 94,
1: Romário.
0: Rai.
3: 11-es volt Rai. Romário.
0: 94-es brazil válogatottban Rai volt a tízes. Hát ott a tízesnek...
4: Belé után, után.
0: Igen.
3: Belé három Rai és
0: Rivaldo. Elmondta azt, hogyha megnyúznak sem. Nagyszerű. És azt hiszem, hogy most, ha megint számolunk egyet, akkor tudunk Lacának segíteni abban, hogy mennyi pontot kell mindenképpen szereznie a győzelemhez. 52 pontnál tart most Regős László. 54 pontja van Katona Lászlónak. és 46 pontja Edvi Lászlónak, úgyhogy hát ha három pontot összegyűjtesz, akkor már kispad koptatók, ami nem lesz meglepetés, a világbajnok válogatottak szövetségi kapitányát kellene
4: tudta,
0: megnevezni.
4: Hogy nem szabad választani ezt.
0: Úgyhogy utolsó feladat, ha három pontot összegyűjtesz, akkor megvan a győzelem, de azt hiszem, hogy itt fölényessé is lehet tenni.
4: Miért? Rabolhat, Laci, még rabolhat.
0: Illetve igen,
4: rabolhat, Laci, hát ha csak hármat mondasz.
0: Nagyon jó.
3: Szóval 2022 Lionel Scaloni.
0: Tökéletes.
3: 2018 Didier Deschamps. 2014 Joachim Löw. 2010 Vicente del Bosque. 2006 Marcello Lippi. 2002 Luis Felipe Scolari. 98 Aim Jacquet. 94 Carlos Alberto Pereira.
1: Jó, igen.
3: 90 Beckenbauer.
0: Igen.
3: 86-os is elhangzott, Biraldo, valami ilyesmi, de erre mindjárt visszatérek. 82 Olaszország, arra is visszatérek. 78 Menotti, César Luis Menotti. 74 Németország, illetve NSK, ez is, ezt is tudom, nyilván majd, tudom. De jövök még, 70 Zagallo.
0: Tökéletes.
3: 66 Alf Ramsey.
0: Nagyon jó. Mindig egyelőre kiváló.
3: Igen, ott a két brazilt, azt nem tudom, a
0: 58-62,
3: de nem ugyanaz volt, azt tudom.
0: 54 akkor.
3: 54, igen. Németeknél. Arra is visszatérek.
1: Német fóbiád van, ahogy...
3: Hát most még 4-ből 2-t már elmondtam.
0: 50.
4: Nem sok kapitányuk volt a németeknek.
3: Az 50-es Uruguayt nem tudom. Azon gondolkozom, hogy a olasz úriembert hogy hívták, aki kettőt nyert, és...
0: Eddig... Az sokat segít, hogyha tudod, hogy hívják.
3: Mert hogy ez a kérdés, igen.
1: És a 30-as nem tudod.
3: A 30-es Uruguayt sem tudom szerintem.
1: De jó.
3: Mert te igen?
0: Na de hogyha...
1: De négyet, amit te nem, azt igen.
0: Itt a sor végére értél, és még azt mondtad, hogy visszatérsz néhányra.
3: Igen.
0: Egyre van lehetőséged egyre visszatérni.
1: Mert?
3: Hát a többit átugortad. Bárhol visszatérhettek. Bármikor, bármit mondhattak.
0: Na akkor.
3: Jó.
0: Még hogy átgondolom.
3: Még a két németet azt illene tudni.
0: Addig számolok egyet, legalább. Hogy hány pontnál tartasz.
3: Jó, köszönöm.
0: 12-t számoltam.
3: 12.
0: Úgyhogy ez már a mennyi? 4 pont hátránya volt, vagy 2 pont hátránya?
3: 2 volt,
0: úgyhogy már 10 pont előnye vagy.
3: Tehát ha minden tud a Laci, akkor lesz X, mert 22 igen. VB volt. Tehát ha még egyet mondok.
0: Ha egyet kitalálsz, akkor...
1: Jó, játsszuk addig, amíg kitalálod.
3: Nem. Próbáljátok.
1: Most a Lacit egy kicsit, Edvi Lacit háttérbe szorítjuk.
0: Nem, várj. Először még Lacának akkor van egy lehetőség arra, hogy egyet mondjál, egyet még megnyerheted.
3: De nem jut eszembe sajnos.
0: Akkor itt viszont de, rablási lehetőség van.
3: Szólhatok majd, ha esetleg
4: felváltok, én akkor mondanunk.
0: Igen, mind a ketten akartok rabolni. Jó. Akkor ki kezdje?
1: Helmut Schön, 74.
0: Nagyszerű, tehát akkor egyet kipipáltunk. Edvi Laci.
4: Sepp Herberger, 54.
0: Nagyszerű.
1: Itt van a papíromon, és a 34-38-asnál megint a keresztnébe vagyok. Problémás, Pioli.
0: Nem.
4: Nem. Pozzi volnak hívták azt. Pozzi.
0: Pozzi. Hát ez nem lesz pont egyikőtök számára sem, de Pozzo, igen. Vittorio Pozzo.
3: Vittorio
0: Pozzo. Így van.
4: Mondhatod,
0: igen.
4: Ezó Beárzott, 82. Tökéletes. Az alasoktól.
0: Katona László.
1: Ja, hogy nekem...
4: 86-os maradt.
0: 86, 62, 58,
3: nem mondtam.
0: És a 30-as is kimaradt. Na?
1: A brazilokat nem, sajnos nem.
0: 86.
4: Akkor a... Adásban mondtam.
3: De valami hasonló, mint amit
1: én mondtam. De valami Biraldót mondtál, ugye?
0: Igen. Hát néhány... Más a hangzó nem stimmel.
3: Bilardo?
0: Bilardo, igen.
4: Carlos Bilardo.
0: Carlos Bilardo, így van. Akkor Laci, neked már, mint Edvi Laci, a brazil kapitányok közül, meg az uruguayi kapitányok közül megvan-e bárki? Nem, nincs? Laca?
3: Nincs.
0: Akkor itt véget ért a játék, a pontszerző hadjárat. Igen, elmondom. 30-ban Alberto Supici volt az uruguayi szövetségi kapitány. 50-ben Juan López Fontana. 58-ban Vicente Feola, és 62-ben Aymoré Moreira volt a brazilok szövetségi kapitánya, úgyhogy urak, nagyon szépen köszönöm a játékot. Következik az ünnepélyes eredmény hirdetés. A harmadik helyen végzett 48 ponttal Edvi László. Jár a gratuláció, jár a taps. A második lett, és ezüstérmesként zárt, holnaptól már szebben csillog. Katona László 55 pont.
1: Valójában utolsó előtti.
0: És az első lett, és ezzel a kvízjátékunk nyertese 64 ponttal Regős László Pál.
3: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek és játszottatok. Remélem, élveztétek.
4: Köszönjük.
0: És még egyszer játékra invitálom a hallgatókat a plusz 30-at 30 555 5605-ös számon. SMS-ben és Viberen lehet velünk játszani 19 óra 30 percig, tehát még 8 percen át. Egy helyes választ várunk a következő kérdésre. Melyik válogatott szerepelt ez idáig a legtöbb világbajnokságon? Még egyszer a telefonszámunk SMS-ben és Viberen lehet üzenni plusz 30-at 30 555 5605. Én Edvi László, Katona Lászlónak és Regős László Pálnak nagyon szépen köszönöm a részvételt.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
8: Kinek hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!